0: első műveleteket indítottak. Az afrikai ország fedőnevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és a szomszédos Csehországban. A brandenburgi Jüterbog egyik katonai gyakorlóterén még pénteken csaptak fel a lángok, amelyek az erős szél miatt hamar tovább terjedtek, a környéken már csak nem 110 hektár lángol. Erdő és bozott tüzekhez riasztották a szakembereket Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Pfalz és Hessen tartományokban is. Utóbbi helyszínen gyújtogatás gyanúja miatt vizsgálatot indítottak. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az ajnövényzet. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Csillagpont Rádió FM 103.

0: pörgesd fel a pulzusod. FM 103, Csillagpont Rádió.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Instagram.

húzunk nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból az édeső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk valamit a semmi.

0: of a kind. Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Megvan a szombati rendszerváltó rendezvény menetrendje. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és Csehországban. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zené és táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd Pesti híd főjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszirtnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az afrikai ország fedőnevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és a szomszédos Csehországban. A brandenburgi Jüterbog egyik katonai gyakorló terén még pénteken csaptak fel a lángok, amelyek az erős szél miatt hamar tovább terjedtek, a környéken már csak nem 110 hektár lángol. Erdő és bozott tüzekhez riasztották a szakembereket Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Pfalz és Hessen tartományokban is. Utóbbi helyszínen gyújtogatás gyanúja miatt vizsgálatot indítottak. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Csillagpont Rádió FM 103.

0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja. Az FM 103 MHz.
1: Csillagpont Rádió.
2: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kap a glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már...

Csillag.rádió az interneten is. Hírek, riportok és online adás. Csillag.rádió.hu. Nem csak rádió.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Megvan a szombati rendszerváltó rendezvény menetrendje. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és Csehországban. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zené és táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd Pesti híd főjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszirtnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az afrikai ország fedőnevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és a szomszédos Csehországban. A brandenburgi Jüterbog egyik katonai gyakorló terén még pénteken csaptak fel a lángok, amelyek az erős szél miatt hamar tovább terjedtek, a környéken már csak nem 110 hektár lángol. Erdő és bozott tüzekhez riasztották a szakembereket Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Pfalz és Hessen tartományokban is. Utóbbi helyszínen gyújtogatás gyanúja miatt vizsgálatot indítottak. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Csillagpont Rádió FM 103.

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: A mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Szűcs Ildikót, Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatóját. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
1: Köszönöm, hogy eljött hozzánk és elfogadta a meghívásunkat. Tehát április végén beszélgetünk, félszemünk már a nyáron várva a strandszezont, ami a jelek szerint most azért nincs annyira közel. Ma április 29-én rögzítjük ezt a beszélgetést, és hát a reggeli órákban ilyen 5-6 fokot mutattak a hőmérők. Jól lehet azért valahogy a köztudatban mégis az van, hogy május, meg május elseje, vagy május eleje, az a strandokon a nyitás időpontja, pedig hát ez mondhatni, hogy már évek óta nincs így kőbevésve.
2: Pontosan évek óta mondjuk, hogy a május elseje és strandnyitás az a múlté. Mi azt látjuk, hogy az időjáráshoz igazítottan, ütemezetten kell kinyitni a fürdőket, mert akkor van vendégforgalom, és nyilván hiába nyitunk ki, hogyha nincs vendégforgalom. Úgyhogy az idén is ugyanezt a megoldást javasoltuk a kollégáknak, és gyakorlatilag így terveztük meg a fürdők kinyitását, vagy a strandok kinyitását. Praktikusan most április végén meg fog nyílni a Margaréta medencéje a Palatinus fürdőnek, mert az mindig ilyenkor meg szokott nyílni április végén. De egyébként az igazi strandnyitás az úgy fog alakulni, hogy május 30-án megnyílik Pesterzsébeten, Paskálon, megnyílnak azok a kültéri medencék, amelyek egyébként nincsenek nyitva, normál téri üzemmódban. A Palaténuszon is meg fog nyílni a termálmedencénk, viszont az igazi nagy strandnyitás az gyakorlatilag június közepére várható. Június közepén fogjuk megnyitni a Palaténuszon a hullámmedencét, illetve akkor indulnak a csúszdák, és ugyancsak június közepén fog megnyílni a római strand.
1: Ez a június közepe, akkor ez inkább az iskola év végéhez igazított dátum.
2: Igen, mindig az iskola év végéhez igazítottunk, bár ugye az idén az iskola év még egy héttel
1: még egy
2: hosszabb lesz.
1: Igen,
2: de nagyjából az látszik, hogy például a római strand esetében is a hozzánk visszajáró, inkább azt mondom, hogy törzsvendégek, azok már ugye elvárják, hogy június közepén legyenek nyitva a strandok. Ugye úgy szokott nyitni a római, hogy így június 15-e körül, ez most 13-a, vagy 14-e lesz pontosan, Pünkösfürdőn pedig a Pünkösfürdői strandunkat, azt mindig valóban az iskola végén nyitjuk ki, tehát az június vége.
1: Ez a menetrend, amit elmondott, ugye ez rugalmasságot is feltételez, de ez a rugalmasság egyúttal azt is jelenti, hogy az adott strandokon, fürdőkben úgymond a személyzet készen áll a nyitásra. Gondolom, ilyenkor azért nagyobb létszámra van szükség, amikor a szabadtéri medencék is kinyitnak, úszómesterek egyéb személyzetből, azért nagyobb létszám
2: kell.
1: Abszolút.
2: Hát ha a számokat szeretnénk itt tisztázni, akkor az látszik, hogy nagyjából most 1100 kollégával dolgozunk standard létszámban, és körülbelül 90 kollégát veszünk föl úgynevezett szezonális foglalkoztatásra, igen, illetve a diákmunkának is a nyáron van szezonja, tehát a nyári időszakban nagyon sok olyan diákot foglalkoztatunk, egyébként visszatérő diákok is vannak, akik főleg úszómesterek, medenceőrök, csúszdaőrök pozícióban végzik a munkájukat.
1: Kellett egyébként, vagy kell komolyabb karbantartást, vagy valamilyen felújítást végezni a fővárosi strandoknál, illetve lesznek-e az egyes strandokon valahol újdonságok, új elemek, új részlegek akár?
2: Igen, minden évben van egy strandfelkészítési, karbantartási, illetve beruházási kötelezettségünk, mert azért az látszik, hogy a téli időszak, a fagyok azok megviselik a medencéket, még akkor is, hogyha egyébként például vízzel vannak feltöltve a medencéink.
1: Igen, ahol mondjuk fedett, ugye, talán az említett Paskálfürdőnél, ott igen. Ugye a kültéri medence az fedett.
2: Egy része fedett, egy része fedett, de azt is lehet látni, hogy a burkolatokat újra kell ellenőrizni, sok esetben burkolni kell. Most például éppen ma délelőtt tartottunk egy beruházási karbantartási megbeszélést, ahol látszott az, hogy nagyon sok olyan munkánk van, amik kisebb karbantartási történetek, de muszáj megcsinálni mindannak érdekében, hogy a vendégélmény ne sérüljön. Egyébként ebben az évben több mint 1 milliárd forintot fordítunk karbantartásra, úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek egy jelentős része az a strandokra fordítódik.
1: Nézzük akkor a másik fontos, mert a menetrend megvolt, a nyitási időpontok, de milyen árakkal kell számolni a mostani szezonban a strandokon. Ha jól emlékszem, akkor a fürdők árai januártól nagyjából olyan inflációt követően emelkedtek. Nagyjából akkor ez a mérték várható a strandoknál is?
2: Majdnem, igen. A fürdők árai ilyen 5-6%-kal emelkedtek a téli időszakban, és ilyenkor nyáron mindig van egy strandár, amit kialakítunk. A strandárak vonatkozásában összességében csak néhány fürdőnket fogja ez érinteni, leginkább a Palatinuszt, hiszen a Palatinusznak a téli és a nyári befogadó képessége az jelentősen eltér. Ha azt mondom, hogy télen nagyságrendileg 200 fő körül van a fürdőnek az egyidejű befogadó képessége, nyáron pedig ez megközelíti az 5500 főt, tehát nagyon-nagyon nagy a különbség, és hát nagyon nagy a különbség abban is, hogy milyen medencék működnek, milyen infrastruktúra működik, milyen költségekkel viszük.
1: Ez az árban is jelentős különbség.
2: Hát, ha csak a személyzeti költséget nézem, ugye a Palatinuszon dolgoznak nyáron több mint 100-an, a téli időszakban pedig még azt hiszem az 50 főt sem éri el a létszám. Tehát a Palatinusznak lesz egy új ára. Ez az ár egyébként nagyon hasonló nagyságrenddel fog emelkedni, mint ahogy egyébként az összes vidéki fürdő is tervez. Ugye pont tegnap a Fürdőszövetség főtitkára jelezte, hogy a vidéki fürdők 10-15%-kal emelik a nyári strandáraikat, mi a Palatinuszon egy olyan 9-12%-os áremeléssel számolunk. Ez azt hiszem, hogy pontosan úgy néz ki, hogy hétközben a felnőtt napi jegyár az 6000 forint lesz, hétvégén pedig 6500 forint lesz. A másik két fürdő, illetve strandfürdő, a Pest-Erzsébet, illetve a Paskál, ahol egy minimális 200 forintos emelést fogunk csak megvalósítani.
1: A kedvezmények vagy kedvezményes lehetőségek a strandokon is vannak, mert azt gondolnánk, hogy azért a kedvezmények köre a fürdőkben szélesebb, a strandokon talán kevésbé adott. Ez ugye gondolok itt a Zsigmondi Klub kártyára, vagy a Budapest spa bérletekre, azok inkább a fürdőkre vonatkoznak.
2: De a strandokon is ugyanígy léteznek kedvezmények, hiszen ott is vannak önmagában a családi jegyek, például akár a három, akár a négy fős családi jegyek. Például a négy fős családi jegynél az látszik, hogy egy gyermek ingyen jöhet be a strandra. Ugyanúgy igaz, hogy lehet venni 15 alkalmas bérletet, ezek is adnak kedvezményt. És hát ugyanúgy igaz lesz majd az utolsó két órás kedvezmény, ami a budapestiek körében a legkedvezőbb, ez tavaly alakult ki a Főváros Közgyűlésnek a döntése alapján, hogy az utolsó két órában gyakorlatilag 50%-os kedvezménnyel érkezhetnek a vendégek. Ugyanezt az 50%-os kedvezményt fogjuk érvényesíteni a strandok esetében is az zárás előtti két órában.
1: A Fővárosi Közgyűlés, ha már szóba került, ha jól emlékszem, akkor a múlt évben hozott döntést arról is, hogy a kedvezményrendszer kifejezetten a budapestiek és az itt tanuló diákok körével bővül. Ez is inkább a fürdőkre vonatkozik, vagy kevésbé a strandokat érinti?
2: Ugye a kedvezményrendszernek az igazi nagy szezonja, én úgy látom, hogy a téli időszakban volt. Igen, meg amikor megszületett a kedvezményrendszer, akkor még ez nagyon új volt, azt hiszem, hogy a kommunikációban sem ment át olyan erősen, tehát nem volt erős tudat a budapestiek körében. De az lehet látni, hogy például a diákok előszeretettel alkalmazzák. Pont megnéztük, hogy a tavalyi évhez képest most telt el egy év, hogy a diákok megkapták a Budapest GOS kedvezményt, és közel 40 ezer diák látogatónk volt, aminek mi nagyon örülünk.
1: Hát akkor tudnak erről a diákok.
2: Igen, a diákok tudnak róla, és ugye az volt a célunk, az volt az elképzelésünk, hogy hogyan lehet a fiatalok számára a budapesti fürdő kultúráját és a fürdőélményt átadni, és én azt gondolom, hogy a Budapest GOS kedvezménye sikerült. Egyébként pedig hát most majd a strandok esetében is én azt gondolom, lesznek olyan vendégeink, lesznek olyan budapestiek, akik élni fognak akár a reggeli két órás kedvezménnyel, mert ugye reggel első két órában is van 50% kedvezmény.
1: Élni fognak reggeli úszásra az
2: kiváló. Így van, élni fognak a zárás előtti két órás kedvezménnyel, illetve hát a diák kedvezmény és a Zsigmondi kártya pedig egész évben érvényes.
1: Ha már a reggeli és a zárás előtti idősáv szóba került, a nyitvatartásokban lehet változás? Hát nyilván ez is időjárás függő, hát egy rosszabb esős nyári napon talán egyes strandok ki sem nyitnak.
2: Igen, van, amikor bezárunk valóban.
1: Igen. És hát nyilván az sem mindegy, hogy a forgalom szempontjából, hogy hétköznap vagy hétvége, netán egy hosszú hétvége van-e. De hát minden esetre azért a Fővárosi Közgyűlés kezdeményezésére, ha jól emlékszem, a Vitézi Dávidnak volt ez a kezdeményezése, hogy a budapesti fürdők, de hát most ez is a fürdőkre és kevésbé a strandokra vonatkozik, de a budapesti fürdők egyike este 10 óráig mindig nyitva tart. Ez a strandok esetében is azért elképzelhető, hogy a nyári időszakban, amikor mondjuk a kánikulai időszak van, akkor van egy ilyen rugalmas nyitvatartási szándék?
2: Hát elmúlt években már mi azt a gyakorlatot bevezettük, hogy amikor például hőségriadó volt, akkor egy órával tovább nyitva voltak a strandok. Ez azt jelentette, hogy mondjuk este 8 óráig. Sokkal tovább azért nem javasoljuk a strandoknak a nyitvatartását, mert hogy nincsen közvilágítás a belső beltérben. Igen. És én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan nekünk oda kell figyelni minden olyanra, ami az abszolút biztonságos fürdőzést jelenti, és én azt gondolom, hogy ezért ez nehezen valósítható meg, de továbbra is él az, hogy Budapesten minden nap este 10 óráig egy fürdő valamelyik elérhető. Fürdő. Igen, tehát és ugye ebben vannak strandfürdők is, hiszen mondjuk a vasárnap a Paskálé, igen, ha jól emlékszem, szombat a Pest-Erzsébeti fürdőjé, és ott is vannak kültéri igen. medencék. Tehát én azt gondolom, hogy ez abszolút megoldott.
1: Ja, most a BGH üzemeltetésében lévő strandokról beszélünk, ez ugye 5 strandfürdő van összesen?
2: Csillaghegy, Pest-Erzsébet, Paskál, római Pünkösfürdő és a Palatinus.
1: Akkor 6, tehát 6 strandfürdő. De talán érdemes beszélnünk a dunai fürdőhelyekről is. Ugye már korábban kipróbált római part mellett tavaly nyáron megnyílt az árasztóparti strand is. Igaz, ha én jól emlékszem, akkor nagyjából 2 hétre, ugye augusztus második felében volt ez a fürdési lehetőség. Ezek klasszikus dunai fürdőhelyek, dunai szabadstrandok?
2: Ez dunai szabadstrand, igen, az árasztópart idén is szeretnénk megnyitni. A tavaly évben viszonylag elhúzódott az engedélyezési eljárás, azért amit nekünk le kellett közepén bonyolítani. Igen, mi ugyan elkezdtük ezt májusban, vagy sőt már április végén, de ott nagyon sok olyan engedélyt kellett beszerezni, amiben nem voltunk járatosak, úgyhogy az idén ezt már most elkezdtük. Ami a különbség, hogy az volt az igénye a Vajónak, ugye a civil szervezetnek, akivel mi együttműködünk ebben a kérdésben, hogy próbáljuk megnagyobbítani a területet, az igénybe vehető strandterületet, úgyhogy kezdeményeztük a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságnál, illetve a hajózási engedélyekhez kapcsolódóan is nekünk ilyenkor ezt jelezni kell. Tehát muszáj volt gyakorlatilag újraindítani az eljárásokat. Az az elképzelésünk, hogy valamikor június végén, július elején, amikor már jó idő van, a Duna vízének a hőmérséklete is megfelelő, és hát reméljük, hogy nem lesz semmilyen árvíz, ami egyébként ezt befolyásolja, akkor ki tudunk nyitni az árasztóparton.
1: Ezeknek a szabadstrandoknak a működése vagy működtetése során azért a BGH-nak vannak feladatai, tehát úgy feladatai a működés során esetleg? Tehát
2: vannak feladataink, de mi azt gondolom, hogy sokkal többet vállaltunk annál, mint ami a feladatunk, mert a tavalyi évben is az egy alapkérdés, hogy legyen folyóvíz, és legyen valamilyen toalett elérési lehetőség, tehát ezeket biztosítanunk kell. De már a tavalyi évben is úgy nyitottunk meg, hogy folyamatosan volt ott vízimentő kollégánk, és én azt gondolom, hogy az idén is ezt meg fogjuk tenni, bár van egy határ, ha jól emlékszem, 500 fő fölött lenne ez kötelező. Mi azt mondtuk, hogy a biztonságos fürdőzéshez ez hozzátartozik. Ugyanígy kijelöltük a Dunában azt a szakaszt, azt a területet, ahol mi azt gondoltuk, és ez gyakorlatilag folyamatosan ki is volt jelölve, ahol biztonságos a fürdés. Voltak olyan vendégek, akik ezen kívül fürödtek, mi azt mondtuk, hogy nyilván azért a területért tudunk felelősséget vállalni, a vízimentő kollégák azokra a terület, vagy arra a területre tudnak figyelni, ami általunk ki van jelölve. Kiszedtük a nagy köveket a Dunából, éppen most a kollégák tervezik, hogy most nagyon alacsony a Dunának a vize, ezt most meg fogják csinálni. Tehát, hogy mi megpróbáltunk egy kicsit többet is tenni annak érdekében, hogy biztonságos legyen a dunai fürdőzés.
1: Akkor a BGH folyamatosan vizsgálja is, hogy hol vannak lehetőségek a folyami fürdőzés. Hát egyáltalán ugye, hogy mitől függ az, hogy hol lehet létesíteni ilyen szabadstrandot, mert az ugye kétségkívül az egy rokonszenves terv és elképzelés, hogy úgymond adjuk vissza a Dunát fürdésre, strandolásra itt Budapesten, és hát volt ennek azért hagyománya, hát elég megnézünk mondjuk a 40-es, 50-es, 60-as években készült magyar filmeket. Hát
2: a Palatinus magyar előtt is például, ott a Margit-szigeten, igen, pont a Palatinus igen, előtt is volt Dunafürdő.
1: Igen, tehát ennek azért volt hagyománya és volt múltja, de hát ezt most nem csak újra kell gondolni, hanem újra kell vizsgálni ezeket a területeket.
2: Igen, mi azt mondtuk, hogy mások tehát ami a 30-as években volt, mondjuk a dunai hajózási forgalmat, ha valaki megnézi, meg a mostanit, az teljes egészében más. Igen, mi megvizsgáltuk egyébként, és tavaly, amikor akár a közlekedési bizottság, akár a közgyűlés beszélt erről, mi folyamatosan adtunk információt, hogy hol látunk arra lehetőséget, hogy akár egy Dunafürdőt, vagy akár egy szabadstrandot lehessen létesíteni. Tavaly évben egyébként a közgyűlésnek volt egy kérése felénk, mi el is készítettünk egy tanulmányt, ami komplex módon tartalmazza a Dunafürdő létrehozásához kapcsolódó eljárási feltételeket. Benne van minden, hogy milyen módon, kitől kell engedélyt kérni, hogyan lehet ezt létesíteni, mi az üzemeltetéshez kapcsolódó eljárás. Nyilván, ha majd erre lesz pénz a fővárosnak, hogy így fogalmazzak, akkor lehet arról beszélni, hogy a Dunafürdőnek a koncepciója meg is valósul. A strandok vonatkozásában pedig ugye most két strand van, az egyik a római strand, ugye, amit a harmadik kerületi önkormányzat nyitott meg. Én úgy tudom, hogy maga a római strand is fog működni ebben az évben. Mi pedig megnyitottuk az árasztóparton azt a 11 és 21. 22. kerület határán lévő strandot, és azt gondolom, hogy ez a kettő biztosan fog működni, hogy továbbiakat kell, lehet-e létesíteni arra vonatkozólag, jelen pillanatban nem mentünk tovább.
1: Itt egyébként kell, hát nem is tudom, ilyen laboratóriumi méréseket végezni?
2: Igen, kell a Duna vízminőségét. Sőt, hát van egy együttműködésünk például a fővárosi csatornázási művekkel, mert ott van csatornázási műveknek kifolyója néhány száz méterrel ugye a strandunktól, tehát hogyha nagy esőzések vannak, akkor általában ugye az látszik, hogy ott a patakból is, és maga a csatornázási műveknek a szennyvízelvezetéséből is, ugye maga a csapadékvíz be tud hozni bizonyos bakteriális fertőzést, ilyenkor azonnal zárjuk a strandot, egyébként pedig folyamatosan nézzük a vízminőséget, nekünk van akkreditált laboratóriumunk, és az akkreditált laboratórium gyakorlatilag felel azért, hogy biztonságos legyen a Dunai vízben való fürdőzés.
1: Igen. Árakról, belépőkről, kedvezményekről beszélgettünk itt a műsor elején, és ha már anyagiak, talán nézzük meg, mit is jelent ez a társaság vonatkozásában. Tavaly ilyenkor, amikor itt ugyanebben a műsorban beszélgettünk, akkor emlékszem, hogy azt mondta, hogy 2024-ben árbevételben és adózás utáni eredményben is csúcsot döntött a társaság, a BGH. Jó év volt tehát 2024, de milyen volt a tavalyi év, a 2025, és mire számítanak idén 2026-ban?
2: Igen, a 2025-ös évben az árbevételben csúcsot döntöttünk, ezt el tudom mondani, a tavalyi évben is az árbevételünk már majdnem megközelítette a 27 milliárd forintot, és nagyságrendileg 2026-ban is ekkora bevétellel számolunk. A kérdés nyilván az, hogy miért nem többel, ugye a tavalyi év is egyébként a

0: nagyságrendileg 6 milliárd forintot jelent. Tehát nagyon sok olyan akciót tervezünk, és nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy hogy alakítsuk a nyitvatartást, a forgalmat, hogy a Gellért fürdőbe potenciálisan érkező külföldieket, akár a Rudas, akár a Lukács, akár pedig a Széchenyi fürdőbe tudjuk irányítani.
1: És ez működik és a... egyébként? Mert erről lehetett olvasni, hogy igen. Van egy ilyen szándék és ilyen terv, de hát...
0: Igen, ez működik. Ugye a Rudas fürdőben megnöveltük a koedukált fürdőzésnek az időintervallumát. Ez nagyon jelentős plusz vendégszámot jelent a Rudas fürdőben. Ugyanez igaz, hogy a Lukács fürdőbe is nagyon sokan átmennek, vagy oda mennek a Gellért helyett, és hát a Széchenyi fürdőnek is látszik a forgalmán azért az, hogy a Gellért fürdő zárva tartása mellett a Széchenyi fürdőt jelentős számban keresik fel a turisták.
1: A külföldi vendégek, turisták is ezt így nagyjából tudják, hogy akkor ha a Gellért zárva, akkor milyen lehetőség, milyen más lehetőségek
0: adottak?
1: Abszolút.
0: Egyrészt maga a fürdőnek, a zárva tartó fürdőnek a felületén mi kiírtuk. Ott van. Ja, hogyha valaki oda megy a fürdőhöz, és egyébként...
1: Táblán.
0: Igen, például nem nézte meg a honlapunkat, vagy nem olvasott erről, akkor ott a helyszínen is lát információt, de ami szerintem ennél sokkal fontosabb, hogy nagyon sok turisztikai, több mint 100 turisztikai partnerrel van együttműködésünk, és nyilván a turisztikai partnerek felé mi ezt mind közöltük, úgyhogy ők már időben gyakorlatilag a saját csatornáikon keresztül, mi a közösségi média csatornáinkon és a weboldalunkon keresztül megfelelő információt és tájékoztatást adunk.
1: Nő egyébként a külföldi látogatóknak a száma, egyáltalán nyomon követhető, hogy hogyan alakul a hazai és a külföldi látogatók aránya, mert hát mondjuk a Széchenyi fürdő pénztárában jegyet váltva nem igen derül ki, hogy azt egy budapesti, vagy mondjuk egy olasz vendég vásárolta meg.
0: Igen, de a pénztárosok megpróbálják megkérdezni, feltéve, ha a pénztárban veszi a jegyet, ugye nagyon sokan most már weboldalunkon keresztül, tehát
1: akkor gyakorlatilag... Akkor igen.
0: Igen, de ott viszont könnyebb megnézni, mert ugye, hogyha a webes a jegyvétel, akkor praktikusan ja, tudjuk, igen, hogy honnan adat, történik, igen, akkor igen, könnyebben igen. Tudjuk beazonosítani, hogy melyik országból érkeznek a vendégek. Nagyjából a vendégek aránya az látszik, hogy a Széchenyi fürdőben ez a 90% külföldi vendég, a Rudas fürdőben ott nagyságrendileg már a tavalyi évben is ilyen 50-50% volt a hazai és a külföldi vendégek aránya, ahol nőtt jelentősen a külföldi vendég aránya az a Lukács fürdő, pont a Gellértnek a zárva tartása miatt. De egyébként nagyon érdekes, hogy például a Palatinuson is nagyon jelentős most már a külföldi vendégszám, amit mi eddig nem nagyon tapasztaltunk. A tavalyi évben pont azt láttuk, hogy jelentősen megnőtt a külföldi látogatószám.
1: Hát talán kilátogatnak a Margit-szigetre, és akkor igen. Szembesülnek azzal, hogy ott...
0: Vagy ha eljön valaki Budapest, és itt tölt egy hosszabb időt, akkor igen. Nagyon nagy nyári melegben, akkor nyilván meglátogatja.
1: Volt egyébként egy érdekes kutatás, amivel én is találkoztam, és ebből az derült ki, hogy a budapesti fürdőket a külföldiek elsősorban a műemlék jelleg az építészet miatt látogatják. Ugye itt a történelmi fürdőkről van szó, elsősorban a Gellért, Széchenyi, Rudas, és csak a következő szempont, vagy úgymond a második szempont a víz, a gyógyvíz, vagy a termálvíz, vagyis ez azt is jelenti, hogy ha már ugye itt marketing stratégiát is érintettünk, vagy kommunikációról is beszéltünk, hogy erősíteni kellene a kommunikációban, marketingben a víz, a gyógyvíz és a termálvíz fontosságát és hangsúlyosságát?
0: Abszolút, abszolút. Sőt, hát van egy szlogenünk, amivel mi ebben az évben el akarunk indulni, ez pedig úgy szól, hogy nem csak élményt adunk. A külföldiek ugye praktikusan valóban a fürdésnek és az építészeti csodáknak a közös élményéért jönnek. Egyébként ugye pont ennek a kutatásnak volt egy másik része, azt nem tudom, hogy látta-e, ami arról szólt, hogy miért jönnek vissza. És nagyon érdekes volt, hogy amiért visszajönnek, az két dolog, a gasztronómia és a fürdők.
1: Igen.
0: Úgyhogy mi erre nagyon büszkék vagyunk, de természetesen nagyon fontos lenne igen hangsúlyozni azt, hogy a fürdőink azok egyfajta olyan élményt adnak, ami egyébként a szervezetre, az egészségre, a prevencióra, az egészség megőrzésre is kiváló hatással bír, és ez nem nagyon van benne, főleg a külföldiek tudatában. Úgyhogy ezért indulunk el az idén ezzel, hogy mi nem csak élményt adunk, hanem adjuk azt a fajta megnyugvást, azt a stresszoldást, azt a fajta prevenciót, még egyszer mondom, ami a gyógyvíz hatásának köszönhető.
1: Ez akkor adott is, ugye érintőlegesen már ez szóba kerül, de ez adott is egy hálózat a marketingben, egy külföldi elérés is adott?
0: Igen, igen, van ugye a turisztikai partnereinken keresztül nagyon sok csatornát elérünk, van nyilvánvalóan saját közösségi média hálózat vagy csatornánk, és hát nyilván megteszünk mindent annak érdekében, hogy a nemzetközi meg a hazai marketingben is ez a fajta gondolkodás,

0: és ez sokkal nagyobb népszerűségnek örvendjen, és hogy tudatosítsuk a hazai és a külföldi vendégekben is.
1: Érintőlegesen már szóba került a fürdő felújítás, és hát kezdjük is a Gellért fürdővel, hiszen ez októberben bezárt, és megkezdődött a teljes körű felújítás. Ez most, ha jól tudom, akkor országos méretben is talán a legnagyobb fürdőfejlesztés vagy felújítás. Mi is a menetrend, és mi mindent kell itt elvégezni?
0: Igen, szerintem egy picit visszalépek, csak azért, hogy mindenki számára, hogyha a hallgatók ezt hallgatják, akkor világos legyen. Ugye a Gellért fürdő felújítására elkészítettünk egy műszaki megvalósíthatósági tanulmányt, amit tavaly 2025. februárjában a Budapesti Közgyűlés, Fővárosi Közgyűlés elfogadott. Ennek a megvalósíthatósági tanulmánynak a folyamodványaként gyakorlatilag elindult egy kiviteli tervkészítéshez kapcsolódó pályázat, és gyakorlatilag a kiviteli tervkészítési pályázat, közbeszerzési pályázatnak az eredménye az novemberben született meg. A megszületett pályázati eredményként novembertől indult el maga a kiviteli tervnek az előkészítése, és gyakorlatilag a kiviteli terv, ami adja majd az árazott és az árazatlan költségvetést ahhoz, hogy a beruházás valójában mennyibe is kerülne, ennek az elkészítési határideje ez most április végén járt le.
1: Tehát akkor a munkálatok még ott nem kezdődtek el a fürdőben?
0: Ez sem igaz így, mert hogy a helyzet ugye az volt, hogy amikor mi abból indultunk ki, hogy ebbe a fürdőbe az utolsó nagy felújítás a 70-es években volt. Tehát ha valaki kiszámolja, több mint 50 év terhét vitte a fürdő, 50 év vendégforgalmát, nagyon sok mindent ugye újra kell csinálni, vagy fel kell újítani. Ugye mi azt tettük, hogy először is, amikor bezártunk október 1-én, akkor elindult a fürdőnek a kipakolása. Egyrésztről nyilván van egy csomó minden, amit le kellett selejtezni, ami már azt kell mondjam, hogy lom. Egy másik része pedig olyan, amit meg kell őrizni azért, mert benne van az értéktárában a fürdőnek, tehát gyakorlatilag fel kell újítani, ez egy műemléki fürdő, így van ugye a világörökség része, tehát meg kell újítani.
1: De
0: ugye
1: ez egyébként még külön feladja a leckét, akár a kiviteli tervek készítésében,
0: abszolút,
1: meg a kivitelezésben, hogy itt a műemléképületről.
0: Ez abszolút. És ugye megindult ennek az összeírása, leltárba vétele, mivel, hogy mi fog történni, illetve felvettük a kapcsolatot már akkor a zsolnai gyárra, hiszen a fürdőnek nagyon sok olyan eleme van, ami a zsolnai gyárban készült, és ugye ennek van egy restaurálási, illetve majd egy újragyártási feladata, úgyhogy már rögtön az ősz végén, tél elején beszéltünk a zsolnai gyárral, csak hogy tudják, hogyha ebből feladat van, akkor ők is lássák, hogy körülbelül milyen nagyságrendű a feladat. Mert a zsolnai gyár arról tájékoztatott bennünket, hogy ahhoz, hogy ő valami gyártásba tudjon venni, azt neki legalább egy évvel korábban kell tudnia.
1: Igen.
0: Szóval nagyon pontosan össze kell rendezni azt, hogy a folyamat hogy megy.
1: Feladat, igen.
0: Most, hogy elkészült a kiviteli terv, most a következő pár hétben folyik a műszaki ellenőrzése a tervnek, bár ugye részletekben is átadták már a tervet a tervezők, és volt egy iterációs folyamat, de azért én azt gondolom, hogy ez egy nagyon bonyolult fürdőfelújítási kérdés, tehát hogy ennek a tervnek a pontos kialakítása és ez az iteráció még a következő heteket igénybe veszi. Ha ezzel megvagyunk, akkor jöhet a következő, ugye, hogy tudjuk, hogy mennyibe fog kerülni a fürdőnek a felújítása.
1: Ez mert ugye lesz 20 milliárd körüli?
0: Mi úgy terveztük korábban, hogy igen, 20 milliárd forint körüli, és akkor itt jön a finanszírozási kérdés, amihez mi akkor is jeleztük, és a Fővárosi Közgyűlés gyakorlatilag ezt jóvá hagyta, hogy szükségünk van arra, hogy hitelt vegyünk föl erre, ennek a hitelnek a felvételéhez elindultak már lassan másfél éve tárgyalások, konzorciális banki tárgyalások, ez az OTP és a KNH bankkal, akikkel gyakorlatilag eljutottunk a folyamat végére. Ahhoz, hogy mi a hitelt fölvegyük, ahhoz kormányengedélyre van szükség, és
1: ugye
0: az történt,
1: meg,
0: hogy decemberben a kormány elutasította, amit nem nagyon értettünk, és nem is tudjuk, hogy mi az oka, hiszen én azt gondolom, hogy a Gellért fürdő felújítása az minden magyar ember érdekelte, a világörökség részéről beszélünk, Budapest jégkövéről beszélünk, tehát nem nagyon értettük a dolgot.
1: És hát tegyük hozzá zárójelbe, hogy mellette ugye ott van majdnem, hogy egybeépülve a Gellért szálló.
0: Az egy társas ház, így van.
1: Szintén tart a felújítása.
0: És annak el is indult a felújítása valamilyen szinten, igen. Úgyhogy mi azt tettük, hogy márciusban megismételten újra beadtuk a hitelkérelmi engedélyünket, és hát várjuk, hogy most majd nyilván megalakul az új kormány. Kiderül, hogy a főváros milyen helyzetben lesz, milyen finanszírozási lehetőségek lesznek. Tehát bízunk abban, hogy itt a következő időszakban gyakorlatilag a finanszírozásnak a kérdése az tisztázódik. És ugye, hogyha ez megvan, akkor el lehet indítani majd a kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési pályázatot. Egyébként határidőkben és a mi projekttervünkben abszolút időben vagyunk. Mi úgy terveztük, hogy nagyjából ennek az évnek a végére lehet a kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési pályázatot lebonyolítani, és maga a nagy munka az a jövő évben indul. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy magának a fürdőnek és a társas és a szállodának, mint társasháznak a teljes alap megerősítése az már elindult tavaly év végén. Ugye ezt a szálloda csinálta tekintettel arra, hogy ők rá akarnak építeni az épületre, és az nyilván más terhelést fog eredményezni. Illetve nekünk pedig volt egy olyan fontos feladatunk, amivel tovább lépjünk, ez pedig a feladógépházunknak a rendberakása, mert az egy életveszélyes állapotban volt. És azt kell, hogy mondjam, hogy a feladógépház az a szíve lelke minden fürdőnek, azt mindenképp meg kell csinálni, bármi is történik, bármilyen szinten is kerül felújításra a fürdő, és most eljutottunk odáig, annak elkészült a terve, gyakorlatilag a feladógépháznak a felújítása már ebben az évben meg fog történni. Ez egy kompakt egysége gyakorlatilag a felújításnak, de tulajdonképpen ez ugye a pince szintjén van a fürdőnek, hogy nem befolyásolja a többi felújításunkat. Ezzel is haladunk már ebben az évben. Tehát mi úgy tervezzük, még egyszer, hogy valamikor év végére lesz egy, megvan a finanszírozás, a finanszírozás alapján, finanszírozási lehetőség alapján elindul a kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás, meg lesz a kivitelező, és nagyjából akkor a jövő évben 2027 elején el tud indulni a további felújítása a fürdőnek. Ez, ami eredeti terveink szerint úgy néznek ki, hogy 27 és 28-at igénybe veszi, a beltér az 2028-ban tudna évvégén megnyitni, a kültér, illetve egyetlen része, ez a private spa része a beltérnek, az pedig 2029 nyarára tudna elkészülni.
1: Hát akkor azért a menetrend az nagyjából pontosan.
0: Igen, igen, igen, mi látjuk a pontos. Éve. És mondom, egyelőre azt kell mondjam, hogy annak ütemében tudunk menni, amit mi terveztünk.
1: Másik történelmi fürdő, a Széchenyi fürdő felújítása is elkezdődött bizonyos részlegekben, például a termár részben. Itt mi az, ami már megvalósult, és mik a további tervek itt a Széchenyiben?
0: Igen, a Széchenyi fürdőnek a felújítása is legalább annyira fontos, mint a Gellért fürdője. Azt lehet látni.
1: De itt nincs szó bezárásról.
0: Az vagy... a különbség a két fürdő között, hogy a Széchenyi fürdőt miután a fürdőnek a mérete, a 18 medencéje, a nagy tér, az lehetőséget ad arra, hogy részlegenként újítsuk föl, igen. Ezért így is terveztük, a Gellért fürdőnél ilyen lehetőségünk nem volt, és ezért a termárrészlegnek a termárrésznek a felújításával akartunk indulni. Ennek az első része az a statikai megerősítés, az alapmegerősítés volt, ezt meg is tettük, ez megtörtént a tavaly évben 2025-ben, viszont 2025 őszén elfogadta a közgyűlés azt a közbeszerzési pályázatunkat, ami alapján magát a termárrészegnek a felújítását akartuk továbbvinni, ez több mint 2 milliárd forintos beruházást jelentene, de megálltunk vele. És ugye az a kérdés, hogy miért álltunk meg vele. Tudni kell, hogy a Széchenyi fürdőnek a kültéri medencéjén kívül, tehát ott van két medencénk, két élménymedencénk, és van az úszómedence. Ez a három medence, ez úgynevezett szűrőforgatós technológia mentén működik. A többi medence, a beltéri medencéink úgynevezett töltőrítő üzemmódban, ha a kedves hallgatóknak mondom, reggelre föltöltjük, este leeresztjük. Közben született egy olyan kormányrendelet, ez az 509 és 510-es kormányrendelet néven hallgat, ami a fürdők üzemeltetésével kapcsolatos új kormányrendelet 2024-ben, ami alapján elvileg a töltőrítő medencéket át kellene alakítani szűrőforgatóssá. De a rendelet tartalmazott egy olyan feltételt is, hogy azoknál a fürdőknél, ahol korábban volt engedély, egy úgynevezett felmentésre, hogy nem kell átalakítani, és ez alapvetően azért a történelmi fürdőket jelentette, hiszen azokat nem úgy tervezték akkor, amikor épültek, mondjuk az 1900-as évek elején. Ezeknél a felmentési kérelmet 2026. december 31-ig be kell adni. Az NNGK dönt arról, hogy megadja a felmentésre az engedélyt, és annak alapján, ha megadja, akkor nyilván úgy maradhat a medence, ha nem adja meg, akkor 2029 tavaszáig az átalakítást meg kell csinálni. A budapesti gyógyfürdők esetében ez több mint 50 medencét jelentene.
1: Ez elég nagy szám.
0: Nagyságrendileg sem tudom megmondani, de biztos, hogy a 10 milliárd forintot meghaladná ennek az átalakítása. És akkor azt gondoltuk mi tavaly ősszel, hogy induljunk el, és a rudasfürdő, nekünk a rudasfürdő volt az első olyan, az volt a pilot fürdőnk, ahol az új szabályzatot is megcsináltuk, az volt a mintája gyakorlatilag az összes fürdőnknek. Azt mondtuk, hogy akkor induljunk el a rudasfürdő török fürdő részének a központi medencéjéhez kérjük meg a további felmentési engedélyt. Beadtuk. És hát nagy megdöbbenésünkre elutasította az NNGK. És ez nagyjából egybeesett azzal, hogy a Széchenyi fürdő felújítását elindítsuk, és én azt mondtam a kollégáknak, hogy ezt biztosan ne tegyük meg, mert mi van akkor, hogyha ott is elutasítja az NNGK a kérelmünket, a felmentés kérelmünket. Ráköltünk több mint 2 milliárd forintot a fürdőre, aztán kiderül, hogy kezdhetjük előről. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez volt a felelős vállalatvezetői magatartás, hogy mi azt mondtuk, hogy akkor írjunk ki egy pályázatot, kiírtunk egy pályázatot, hogy legyen egy olyan cég, aki megnézi, hogy ennek az 50 medencének az átalakítása milyen módon lehetséges, milyen típusú szűrési megoldást lehet alkalmazni, hogyan lehet ezt műszakilag kivitelezni, figyelembe véve azokat az építészeti adottságokat, amiket a történelmi fürdők hordoznak. És akkor ez a tanulmány most készült el. Éppen most május, azt hiszem 11-én fogja a tanulmányt készítő csapat nekünk bemutatni, hogy milyen javaslatai vannak. És azt gondolom, hogy annak tudatában, annak ismeretében kell majd akár a tulajdonoshoz fordulnunk, tehát a fővárosi közgyűlés vagy a tulajdonosi bizottság számára bemutatni ezt, és annak alapján tudunk dönteni arról, hogy hogyan menjünk tovább. Ettől függetlenül nagyon sok minden megtörténik a Széchenyiben. Ugye tavaly felújítottuk őszre az úszómedencét, idén felújítjuk a cirkusszal szemben a főbejárati lépcsőt, ugye ez is egy örökségvédelmi kérdés. Elindul a lépcsős napozónak a felújítása, most nyárra meg fog történni. Tehát dolgozunk egy csomó olyan részén a fürdő felújításnak, ami egyébként ezt nem érinti, de ugyanakkor a fürdőnek a küllemét, a vendégélményt tudja javítani.
1: Hát lépjünk is tovább, a Rácz fürdő, az minden beszélgetésünkben előkerül most már hosszú ideje, mert hogy ez egy hosszú, kanyargós történet. Ja, jól emlékszem, 2021-ben vásárolta vissza a BGH egy felszámolási eljárásban, aztán voltak eredménytelen közbeszerzések, januárban volt egy újbóli kiírás közbeszerzési eljárásra. Mi lehet a sorsa ennek a amúgy jobb sorsra érdemes budapesti fürdőnek? Ráadásul, ugye tegyük hozzá zárójelbe, itt a fürdő mellett van egy 60-70 szobás szálloda is.
0: 63 szobás szálloda, igen.
1: Tehát fürdő és szálloda is, és ráadásul egy igencsak pazar helyen.
0: Igen. A Rácz fürdővel kapcsolatosan, hogyha a finanszírozási oldalát nézem a dolognak, akkor az a hitelkérelmünk, az a konzorciális hitelkérelem, amiről beszéltünk, az nem csak a Gellért fürdő felújítására vonatkozik, hanem a Rácz fürdő felújítására vonatkozik. Tehát ott kell találnunk egy finanszírozási megoldást, és bízom benne, hogy miután a Rácfürdő és a világörökség része, ez nem okozhat problémát. Tehát én azt gondolom, hogy felelősen gondolkodva nyilvánvalóan ennek a fürdőnek a felújítását meg kell tenni. Most ott tartunk, hogy kiírtunk egy közbeszerzési pályázatot valóban a fürdő felújítására, ez egy kettős feltétellel kiírt közbeszerzési eljárás volt. Az egyik feltétele az, hogy legyen meg a bankokkal egy aláírt hitelszerződésünk, a másik feltétele pedig, hogy a kormány adjon engedélyt magának a hitelnek a lehívására. Ha ez meg lenne, akkor van eredménye és van nyertese ennek a közbeszerzési pályázatnak. Most folyik az értékelése, több pályázónk van, tehát azt kell elmondanom, hogy nem sértve nyilván a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogi kérdéseket, hogy több pályázónk van, lesz eredményes pályázó, úgy látjuk, és én azt gondolom, hogy ha van eredményes pályázó, és ezek a döntések megszületnek, akkor el tud indulni a fürdőnek a felújítása. Mi egyébként úgy terveztük, hogy ez az év második felében indulna el, úgyhogy én bízom benne, hogy addig ezek a folyamatok le tudnak zárulni. Ha ez megvan, akkor a korábbi tervek alapján 15 hónapot venne igénybe a fürdőnek a felújítása. Tehát ez jó eséllyel azt jelenteni, hogy 2027 végére a Rácfürdő el tudna indulni, és ugye ez nagyon fontos lenne, hogy a Gellért fürdőből fakadó kiesés, forgalmi kiesés, bevétel kiesés, az a Rácfürdőn keresztül részben pótlásra kerülhessen. És hát a szállodára vonatkozólag pedig azt ígértük a közgyűlésnek, hogy mi odáig eljutunk, mert hogy a szállodával kapcsolatosan közgyűlés egyes frakciói sem hasonló álláspontot fektettek le az elmúlt időszakban. Tehát nem volt teljes egyforma döntés, hogy ki mit gondol arról, hogy mi legyen a szállodával. Mi ezért azt mondtuk, hogy jussunk el odáig, hogy ebben az évben a szálloda korábbi tervezőjének, akinek egyébként szerzői joga van a tervhez, adjunk neki egy olyan munkát, hogy ahhoz, hogy a szálloda tovább tudjon menni, legalább az alap infrastruktúra működését tervezze meg, mert ugye ez most már több, mint ugye, hogy ezek a tervek valamikor 2005-6-ban készültek el, tehát több mint 20 évesek, tehát legyen világítás, legyen fűtés, legyen víz, legyen csatorna, idáig jussunk el, hogy lássuk, hogy ez mekkora nagyságrendet jelentene, mert utána az egy másik kérdés, hogy a szállodát ki fogja üzemeltetni, csatlakozik-e valamilyen szállodalánchoz, ahhoz milyen elvárásoknak kell megfelelni, de az alapok legyenek meg, és akkor a fővárosi közgyűlés könnyebben tud erről is dönteni.
1: Itt most tervekről, meg reménybeli beruházásokról beszélgetünk, de van, ami már elkészült, és pedig ez a dandárfürdő. Tavaly augusztus óta újra fogadja a fürdővendégeket. Ez is egy csaknem 100 éves fürdő, és mondhatni, hogy egészében megújult.
0: Igen, ez így van, a beltere teljes egészében megújult a fürdőnek, én azt mondom, hogy olyan kis ékszerdoboz lett. Egyébként is olyan a dandárfürdő a külterét, ha valaki megnézi azt a két medencét ott a lakóépületek közébe ékelve, de valójában tényleg egy kis ékszerdoboz lett. Nyilván vannak hibák a felújítás kapcsán, amit mi folyamatosan próbálunk orvosolni, illetve nyilvánvalóan a felújítást végző céggel még a garanciális javítások keretében rendezni, de az látszik, hogy nagyon kedvelt lett a fürdő, nagyon sok új vendégünk van, hétvégeken az látszik, hogy folyamatosan zsilipelnek a kollégák, úgyhogy én azt gondolom, hogy a fürdőfelújítása az tényleg meghozta azt az élményt, amit az új, meg a visszatérő törzs
1: hát azért tegyük hozzá azt is, hogy ugye a dandár talán azért is fontos a fővárosi fürdők palettáján, mert hagyományosan ez Budapest legolcsóbb gyógyvizes fürdője, tehát talán egy szélesebb kör számára elérhető kedvező báron gyógyvízzel termel medencével.
0: Így van, így van.
1: Ha már gyógyvíz és hát egyáltalán a fürdőket tápláló források, azért az is nagy kérdés, hogy hogyan óvható, védhető mindez, hogy ezek a vízbázisok megmaradjanak, például a Széchenyi 75 fokos, vagy a Palatinus 65 fokos víz, és azért is kérdezem ezt, mert beruházások olykor, hát számomra egy kicsit ilyen megalománnak tűnő beruházások is veszélyeztethetik mindezt. Emlékszem, annak idején a Paskál fürdő mellett épülő lakópark lakásait úgy hirdették, hogy termálvíz érkezik a lakások fürdőszobáiba, és most legutóbb ugye megvalósult a Bosnyák téren egy óriási iroda és üzletközpont, aminek hát a hírek szerint a kivitelezője szemet vetett a Paskál és a Széchenyi vízbázisát adó termálkarszra, mondván, hogy hát abból jól megoldható lenne az irodakomplexum fűtése. Szóval vannak azért veszélyek a vízbázisok vannak védelmében.
0: Vannak, de akkor szerintem talán az első és legfontosabb az, hogy azt tudni kell, hogy a budapesti gyógyfürdők és minden kollégám velem együtt a geotermikus energiának a használatának a szükségességét, lehetőségét soha nem kérdőjelezte meg. Mi, amit szeretnénk elérni, az azt, hogy akkor, hogyha a geotermikus energia használata elindul, akkor mindenki figyeljen arra, hogy azoknak a fürdőknek, azoknak a gyógyfürdőknek, azoknak a történelmi fürdőknek a vízbázisa semmilyen módon ne sérüljön, amivel ma rendelkezünk. Tehát, hogy ezt a kettőt kell valamilyen egyensúlyba hozni, és mi ezért teszünk meg mindent. Mit tettünk? Az első talán, amiről érdemes beszélni, hogy a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága még 2024 év végén keresett meg bennünket, azzal, hogy ők szeretnék, ugye pont akkor indult el az energiaválságot követően egy feltérképezése annak, hogy Budapesten milyen vízbázissal, milyen geotermikus lehetőségekkel bír a város. Ehhez kapcsolódóan azt kérték tőlünk, hogy mi segítsük ennek az anyagnak az elkészítését. Nekem van két kiváló hidrogeológus kolléganőm, rengeteg adattal, rengeteg olyan információval segítettük ennek a kutatásnak az elkészültét, és annak az anyagnak az elkészülését, tanulmánynak az elkészülését, ami egyébként el is érhető, tehát ha valaki meg akarja nézni, akkor a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának a honlapján elérhető. Ebben a tanulmányban kijelöltek egy ilyen piros zónát, red zónát, ami azt mutatja, hogy ha abban a zónában indulna kutatás, bármilyen kútfúrás geotermikus céllal, az gyakorlatilag külön engedélyt igényel, illetve ma már a red zónában, ebben a piros zónában gyakorlatilag nem is lehet újabb kutat fúrni geotermikus energia hőhasznosítása céljából. Amikor ez elkészült, onnantól kezdve az én kollégáim, beleértve jó magamat is, nagyon komolyan odafigyeltünk és odafigyelünk arra, hogyha bármi olyan kútfúrásról tudunk, vagy bármi olyan kezdeményezésről tudunk, akkor mi azonnal megnézzük, hogy ez érintheti a saját vízbázisainkat, és minden esetben szakvéleményt adunk. Ehhez a bizonyos Zuglóban, Bosnyák téren tett irodaépületi kivitelezéshez kapcsolódóan is mi adtunk szakvéleményt. Sőt, hát egészen visszatérek odáig, hogy 2024-ben, amikor minket először megkerestek, akkor mi egy olyan szakvéleményt írtunk le, hogy akkor még nem arról volt szó, hogy két kút lesz, hanem csak egy kutat akartak csinálni. Mi akkor rögtön jeleztük, hogy mi kérjük és javasoljuk azt, hogy csak úgy létesüljön ez, hogy van egy másik kútpár, egy visszasajtoló kútpár. Leírtuk azt, hogy kell biztosítani az épületnek az alternatív fűtését akkor, hogyha geotermikus fűtésből, geotermikus energiából származó hő nem elég a fűtésre. Leírtuk azt, hogy folyamatosan monitoringot javaslunk, sőt, mi meghatároztuk azt is, hogy 1360 köbméter per napnál több vízkivéthez mi nem járulunk hozzá. Aztán ez a dolog elindult, és hát az történt, hogy az engedélykérés ennél sokkal magasabb nagyságrendről szólt, és ugye mi folyamatosan a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága felé a saját szakmai álláspontunkat beadtuk, egészen odáig, hogy mi azt is láttuk, hogy például az egyik kútból a víz, ami kijött, a szennyezett volt, és szennyezést okozott a földben, és ugye, hogyha bejut a földbe egy szennyezés, ami adott esetben elszennyezheti a mi kutyainkat is, az egy komoly veszélyt jelent. Tehát mi folyamatosan viseljük ennek a nehézségét.
1: De akkor itt még zajlik egy ilyen meccs?
0: Zajlik, igen, zajlik, tehát ez még nem zárult le. Mi megtettük a saját szakmai álláspontunkat, és azt gondolom, hogy a saját szakmai álláspontunkat mindig képviselni fogjuk annak érdekében, hogy a saját Paskáli Veszélycsényi kútra vonatkozó problémát ne érzékeljük. Egyébként nagyon érdekes, mert volt egy egyhetes próbafúrása az évike 2-es, illetve 1-es kút vonatkozásában, amikor üzemeltek, és ugye a próba üzem alapján is mi azt láttuk, hogy már érzékelhető volt a víznyomásra és a vízhőmérsékletre hatás, akár a Paskál, akár a Széchenyi kútunknál. Tehát mi azt mondtuk, hogy ezt csak nagyon óvatosan, apró lépésekkel, az, hogy mennyi vizet vesznek ki, mennyi energiát akarnak kivenni, ezt is ütemezetten kell csinálni, és azonnal monitoringgal figyelni kell, hogy nehogy véletlenül olyan kárt okozzunk, ami utána nem visszafordítható.
1: Csak most a végére, mert már tulajdonképpen letelt az időnk, egy rövid kérdés, és kérem, hogy egy rövid választ adjon erre. Ugye tavaly februárban pályázatot írtak ki a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezetésére. Több pályázat is érkezett, ha jól emlékszem, ön is pályázott, de döntés akkor nem született. Hogy áll most egyáltalán? Lesz-e újabb pályázat, vagy mi a helyzet most?
0: Hát, hogy lesz-e újabb pályázat, erről biztosan nem engem kell megkérdezni. Én annyit tudok elmondani, hogy tavaly nyáron főpolgármester úr egy közgyűlésen lezárta ezeket a pályázatokat, úgyhogy én annak megfelelően dolgozom tovább vezérigazgatóként, és bízom benne, hogy aki esetleg nem bízott a munkámban, vagy nem ismerte a munkámat, azok a döntéshozók is most az elmúlt egy évben sok-sok bizottsági ülés, vagy sok közgyűlési előterjesztés alapján meg tudják ítélni azt a munkát, amit végzünk a kollégáimmal a cég érdekében.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Az elmúlt órában Szűcs Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm a lehetőséget.
2: Az Inforádió műsorát hallották itt a Csillagpont Rádióban.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Megvan a szombati rendszerváltó rendezvény menetrendje. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és Csehországban. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zené és táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszirtnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az afrikai ország fedőnevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és a szomszédos Csehországban. A brandenburgi Jüterbog egyik katonai gyakorló terén még pénteken csaptak fel a lángok, amelyek az erős szél miatt hamar tovább terjedtek, a környéken már csak nem 110 hektár lángol. Erdő és bozott tüzekhez riasztották a szakembereket Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Pfalz és Hessen tartományokban is. Utóbbi helyszínen gyújtogatás gyanúja miatt vizsgálatot indítottak. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Csillagpont Rádió. Egészség és sportadó. Miskolc FM 103. FM 103. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Nem köszöntem meg neked, de hálás vagyok nagyon. Nem tudom mikor, talán holnap ki tudja.

0: Pulzusinfo. Pulzusinfo. Betegség, gyógyulás, kutatás, oktatás. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: Vendéget köszöntök a stúdióban, Virágné Kaló Ágnes személyében, akinek gratulálnom is illik, mert hogy a közelmúltban a Magyar Ápolók Napja alkalmából kitüntetést vehetett át azon az ünnepségen, amelyet ugye év mint év megrendez a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, és ugye az alapellátás területén végzett kimagasló munkája elismeréseként kitüntették. Gratulálok hozzá.
2: Köszönöm szépen.
1: Tulajdonképpen ilyenkor egy ilyen bemutatkozó beszélgetés társul a gratuláció mellé, mert ez egy nagyon szép hivatás, nagyon szép pálya, amit választanak, és én azt hiszem, hogy ha valamikor kell hangsúlyozni ennek a szépségét, akkor most van ideje, hiszen nagyon sok kolléganő elmondja, hogy milyen szomorúan beszél tudomásul, hogy az a bizonyos nimbusz, ami a mi munkánkat övezte régen, az fényezésre szorul mostanság. Azt hiszem, hogy egyetért ezzel, ugye?
2: Igen. Hát három generációs ápoló vagyok, úgyhogy nekem már azt szoktam mondani, hogy az ereimbe is az ápolás folyik a vérembe. Nagymamám bába volt, édesanyám szülésznő, én pedig ápolóként dolgozom, vagy dolgoztam. Jelenleg otthoni szakápolási szolgálatot vezetek, az egyetemi végzettségű ápoló vagyok. 2000-es években, amikor indult az otthoni szakápolás, akkor elsőként alakítottuk meg az otthoni szakápolási szolgálatomat.
1: Itt Miskolcon?
2: Itt Miskolcon és Borsod megyében, és azóta 63 településen biztosítunk szolgáltatást, és 2012-től hospice szolgáltatást is biztosítunk.
1: Hát azt hiszem, hogy a legnehezebb részét mondta el tulajdonképpen az egészségügyi ellátásnak, pláne ami mostansága leginkább a figyelem középpontjába szorul, ugye elidősödő társadalmunkban sok idős ember szorul gondozásra, hospice ellátást megint nem kell különösen indokolnom, hogy milyen nagy szükség van rá, és hogy mennyire arra is nagy szükség van, hogy bővítsék a szolgáltatást, és hát nem egy szülészet, ahol az ember, mint amit említett, hogy a nagymama bába volt, vagy az édesanyja szintén szülésznő volt, hogy ott azért az új élet más hatást kelt a munkásba, az ott dolgozóba, mint ez a feladat, nem? Tehát itt nagyon-nagyon el kell köteleznie magát az embernek, nagyon elhivatottnak kell lenni.
2: Hát a lakosság közeli ellátások azok úgy tűnik, hogy egyre jobban középpontba kerülnek ezek az otthoni szakápolási szolgáltatások, azonban mi nem tapasztaljuk, hogy a betegek olyan nagy számban érkeznének hozzánk, ezt nem tudom, hogy mi lehet ennek az oka.
1: Tehát nem veszik igénybe a segítségüket?
2: Nálunk 12 tevékenység van, amihez nem kell orvosi
1: javaslat
2: kell, csak orvosi, konkrét orvosi felügyelet nem kell, tehát orvos által aláírt lapunk van tulajdonképpen, de ezek a tevékenységek, a felfekvések kezelése, katétercsere, sebek kezelése, szondatáplálás, gégekanül tisztítás, tehát olyan tevékenységek, ami a adekvát orvosi, tehát nem kell ott lenni az orvosnak, hanem ápoló is meg tudja ezt csinálni.
1: Viszont rengeteget jelent a családtagnak. Hát nyilván, hát nem, hozzá nem tud szagolni a családtag az ilyen beavatkozáshoz jószerivel, nem?
2: Hát tulajdonképpen a mi szlogenünk az kórházat váltson ki, vagy rövidítsen le, tehát azt jelenti, hogy a betegnek olyan betegsége van, például egy orbáncos lábszárfekély, ami ugyan orvosi ellátást igényel, de utána a beteg otthonában továbbra is kezelhető, akkor azt el tudjuk látni, vagy pedig mondjuk egy olyan sebészeti beavatkozás, amit otthon is lehet tovább kötni, akkor nem kell ezzel bent feküdni a betegnek.
1: Említette, hogy 63 településen vannak már. És azt is, hogy nem lehet igazán megmagyarázni, hogy vajon miért nem élnek ezzel a lehetőséggel az emberek. Itt talán még az is benne van, hogy egy tabu témaként kezelik, hogyha valaki olyan beteg, vagy olyan betegsége van, amit ugye a család nem szíves, amiről a család nem szívesen beszél. Talán ez is a háttérben van, nem?
2: Nem tudom, talán én azt tapasztalom, hogy A betegek vagy nem jelentkeznek, tényleg várnak, vagy már olyan állapotba kerülnek, amikor kórházi ellátást igényelnek, tehát pont az a középső rész, amikor tudnánk segíteni, vagy olyan ellátást kaphatna, az nem jelenik meg.
1: Tudnak egyébként erről? Tehát, hogyha bekerül a kórházba mondjuk egy műtétre, és aztán a sebellátását otthon tudja biztosítani magának, akkor erről tájékoztatják az egészségügyi intézményben, hogy létezik egy ilyen?
2: Igen, a megyei kórházzal nagyon jó kapcsolatunk van, tehát ez a városokban inkább
1: tudják,
2: igen, de a falvakban nem annyira. Meg tulajdonképpen, ha belegondolunk, amikor 6 településnek van egy házi orvosa, akkor nehezen is kerül a mi rendszerünkbe.
1: És ez a szolgálat, ez Miskolci székhelyen működik,
2: igen,
1: gondolom.
2: Igen.
1: És járnak ki a települések.
2: Igen, ez a beteg otthonában történik, a beteg számára ingyenes, társadalombiztosítás által támogatott ellátás.
1: Akik részt vesznek benne az otthoni szakápolásban, a nevük sejtetni engedi, hogy szakképzett emberek.
2: Ezek az ápolók csak szakképzettek, ezt meg jogszabály által meghatározott, tehát nem az utcáról jönnek be, szakképzettséggel kell rendelkezni, szakápolóknak kell lenni, vagy főiskolát végzetteknek.
1: Ez olyan gyakorlatilag, amikor műtét után a gyógytornász is kimegy még otthon segíteni az épülést,
2: van,
1: a rehabilitációst. Tehát orvosi javaslatra tulajdonképpen.
2: Így van, pontosan ez az ellátás. Igen.
1: És a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaráról szeretném, hogyha beszélgetnénk, mert ugye ennek a vezetőségében igen, aktívan vesz részt sok-sok éve, hiszen a közösségi foglalkozás egészségügyi otthoni szakápolási tagozat vezetőjeként is, küldöttként is, az országos szakmai tagozat tanácsadójaként, szóval számtalan példát tudok mondani arra, hogy szívén viseli ezt a területét az egészségügynek. Mit lát, hogy az elmúlt évek során mennyit változott az a bizonyos nimbusz, amit én a beszélgetésem elején említettem, és mit tehetnek annak érdekében, hogy ez újra helyére kerüljön?
2: Egy picit finomítanék, vezető nem voltam, hanem nők voltam, és most országos tagozati küldötte vagyok a tagozatnak, előtte pedig szakértőként dolgoztam benne. Jelenleg is szakértői munkát is végzek az országos tagozatnak. Én úgy látom, hogy a dolgozók, én tanítok a Ferencibe óraadó tanárként, tehát a diákok, most is a létszám 17, tehát a diákoknak úgy gondolom, hogy a száma nem olyan alacsony, igen, tehát hogy vannak, és nagyon sokan vannak ugye a felnőtt képzésben is, hanem valami történik, amikor kikerülnek az iskolából, hogy a kórházak, tehát az egészségügyi intézmények nem tudják megtartani ezeket a dolgozókat. Tehát, hogy valószínű, hogy itt történik az, hogy egyre kevesebb ápoló van. Egyszer végeztem, vagy 10 éve egy felmérést, hogy a ápolás, mint hivatás, körülbelül az első 10 szakmában volt, körülbelül 50 évvel ezelőtt. És ez a felmérés olyan 15 éve történt, és nem volt benne az első 100-ba. Tehát, hogy ennyire csökkent a presztízse.
1: Önt mit tudta megtartani annak idején az egészségügyben?
2: Én orvos szerettem volna lenni már kiskoromtól, kezdve. 2-szer felvételiztem, de nem sikerült bejutnom Szegedre, és de mai napig nem bánom, hogy ápoló lettem, nagyon büszke vagyok, mindig szoktam mondani, akkor is, hogyha ez nem hangzik olyan jól, hogy én egy ápoló vagyok, mert...
1: Látja, hogy azt mondja, hogy nem hangzik olyan jól, pedig ez egy gyönyörű hivatás.
2: A lakosság körében annyira, tehát mivel nincs presztízse, annyira nem nagyon értékelik, tehát hogyha azt mondanám, hogy repülős vagyok, vagy pilóta, vagy orvos, vagy jogász, de tehát, igen, hogy annyira, de én nagyon büszke vagyok, és nem bántam meg egyáltalán, és mindenkinek tudom mondani, hogy legyen ápoló, mert segíteni olyan jó.
1: Tehát akkor, amikor ugye nem sikerült az orvosi felvételé, akkor váltott, és akkor került a megyei kórházba.
2: Úgy történt, hogy tehát első évben nem, amikor leérettségiztem, nem volt olyan, még akkor ugye beszámolták az érettségi, felvételizni kellett, az már nagyon régen volt, 79-ben, tehát beszámolták, és nem volt meg a pontszámom. És akkor felajánlották a védőnőt, de én makacs voltam, és akkor mondtam, hogy én nem, hát én orvos akarok lenni. És akkor eljöttem a megyei kórházban. Akkor a kórház vezetősége felajánlott nekem Én már nem is emlékszem, hogy Sárika néni volt, vagy Dongó Kati néni, az ápolási igazgató felajánlott nekem kettő állást. Vagy a idegsebészet, ugye az egyik legnehezebb, vagy a baleseti sebészet, az a másik legnehezebb. És akkor én minél nehezebb legyen, elmentem a baleseti sebészetre, és ott is az égészeptikus osztály az volt a legnehezebb része. Még akkor papfőorvos úr volt a részlegvezető, és utána megpróbáltam, gondoltam, egy évig dolgozom, megpróbáltam, az sem sikerült, és akkor olyan jó volt a kollektíva, hogy akkor ott ragadtam. És akkor utána 3,5 év után kerültem át a Semmelweis kórházba, anyukám ott dolgozott, és akkor ott folytattam a szülészetet, közben elvégeztem, hogy a szülésznőképzőt, felnőtt szakápolót, mert nekem segédápolónőként kellett kezdeni, hiszen csak érettségém volt, és akkor segédápolónő lettem, felnőtt szakápoló, szülésznő, diplomás ápoló.
3: És hát az eljutott odáig, hogy 8 diplomával rendelkezik.
2: Hát igen, igen. Hát ez az élethosszig tartó tanulás, tehát én mindenkit...
3: Most is tart ez az élethosszig tartó tanulás?
2: Tavaly végeztem a SOTÉ-nak a integrált szociális szolgáltatás menedzser képzésében, mert úgy, mesterképzésében, mert úgy gondolom, hogy a beteget azt nem lehet így kiszakítani, hogy most egészségügyi is vagy nem is beteg, hanem kliens, ugye azt mondja a WHO, hogy most már nem betegnek tekintjük, hanem kliensnek, mert az adott pillanatban az lehet beteg vagy egészséges, igen. Tehát nem lehet szétszakítani, mert a beteg embernek is lehet szociális szükséglete, és az egészséges embernek is lehet egészségügyi szükséglete, mert hirtelen kiugrik a vérnyomása, vagy elesik, vagy bármi történt, tehát a szociális és az egészségügyi ellátást nem lehet így teljesen széllyel választani. A mostani rendszerek pedig rendszer szinten gondolkoznak a két részről, tehát ez azt jelenti, hogy nem a kliens szükségleteire épül, hanem van egy egészségügyi rendszer, meg van egy szolgáltató rendszer a szociális ellátásban, hiszen ott van idős ellátás, van családvédelem, van krízis, tehát hogy ott inkább intézményi rendszer van, az egészségügyben meg inkább szükséglet alapú, tehát hogy milyen problémája nyilván van annak.
3: Egyébként nyilván van rálátása, hogy a hazai viszonylatban az szakápolás, otthoni szakápolás az hasonló helyzetben van, mint itt nálunk, tehát más kolléganő Dunántúlon ugyanezt tudná elmondani, hogy nem nagyon élnek ezzel a lehetőséggel?
2: Ez is megyénként változik. Például a debreceni kolléganő elmondta, hogy nekik annyi betegük van, mint égen a csillag. Igen. Tehát lehet, hogy ez a, mondjuk az én hibám is, hogy ha én járnék az orvosokat is, noszogatnám, hogy nézzük már meg, hogy vannak-e betegek, vagy figyeljünk már oda egy kicsit, hogy ezek a betegek kerüljenek be a rendszerbe, akkor elképzelhető, hogy...
3: Hát mert lehet, hogy nem is tudnak róla a betegek, nem?
2: Hát az vidéken elképzelhető.
3: Mert kórházon belül más, hát itt kapják a felvilágosítást, meg benne van, jobban oda tud figyelni, de mondjuk a megye távolabbi részén talán kevesebb információval rendelkednek.
2: Valószínű, hogy nekünk is lehet, hogy aktívabbnak kellene
3: tehát
2: lenni.
3: Hát internetes világunkban nem nehéz hírt adni magunkról, nem?
2: Nehéz dolgozót is kapni egyébként. Nehéz dolgozót is kapni, de országos szinten általában nálunk másodállásúak vannak, másodállásban
3: hány
2: dolgoznak.
3: Hány dolgozóval?
2: Most 22-vel dolgozom. Most 22-vel, de volt, amikor 30-40-nel is nehéz dolgozót is kapni, mert most relatíve jók a bérek a kórházban. Mert épp néztem a múltkor egy táblázatot, hogy vagy igaz, vagy nem, hogy 17 éves dolgozó azért bruttó 6 és 800 ezer között kap bruttó. Ugye arra megy meg éjszakai pótlék, meg igen, vasárnap, meg. Tehát, hogy ő lehet, hogy azt mondja, hogy ő inkább elég neki a kórházba ez a stressz, amit éri, és akkor
3: nem
2: már
3: vállal
2: nem
3: többet.
2: Vállal többet. Így. Vagy a Dunántúlon meg még rosszabb a helyzet, vagy a Dunántúlon rossz a helyzet, mert ott meg kimennek Ausztriába, átbicikliznek a határon, és akkor a csomagoló üzembe 5-ször annyit keres.
3: Hát igen, nehéz lehet egyáltalán működtetni a szolgálatot is ilyen körülmények között.
2: Hát igen, az embereket, tehát a szakápolókat toborozni egy kicsit nehéz. De a lakosság közeli ellátások, vagy a lakóhely közeli, mert ugye most ez a neve, ez nagyon fontos szerepet kapna, csak valahogy nem látom, hogy egy kicsit fejlesztés. Bár most emelték a vízidíjunkat tavaly, 2025-ben.
3: Azt megkérdeztem, hogy mi tartotta az egészségügy házatáján annak idején. Most meg azt kérdezem meg, hogy mi tartja a szakápolás területén, az alapellátás területén? Mi az, ami motiválja, amiben kapaszkodik?
2: Ez mindig egy kihívás az embernek, egy újabb is, hogy hogy tudnánk, perfekcionista vagyok, tehát ezért maximálisan szeretek

0: Gondolom, hogy ez is tart a pályán.
1: Tehát legyen az 5 éves, 10 éves, vagy 85 éves
0: ugye?
1: Így. A szüksége van a segítségre.
0: Igen.
1: Hát ez a gondolkodásmód, ez kezd meghalványulni sajnálatos módon az életünkben, úgyhogy mindenképpen dicséret illeti azokat, akik ezt vallják, meg elismerés, mint amelyet kapott Virág Mikaló Ágnes. Köszönöm, hogy bejött hozzám.
0: Köszönöm szépen.
2: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról első kézből.

0: Csillag.rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.
1: You like that?

0: Pulzus Info. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió FM 103.
1: Pánikbetegség az olyan szorongáshoz zavar, amelyet hirtelen fellépő, intenzív fizikai és pszichés tünetekkel járó rohamok jellemeznek, és amelyek gyakran vezethetnek halálfélelemhez, meg kontrollvesztéshez is. Csak néhány jelző, ami a pánikbetegséggel kapcsolatos, és hát meg kell valljuk őszintén, hogy a pánikbetegség az egyre többeket érint, és ennél fogva remélhetően érdekel is, különös tekintettel a fiatal korosztályra. Az én tapasztalataim legalábbis ezt igazolják az ismeretségi körömben, ezért úgy gondoltam, hogy beszéljünk a pánikbetegségről. Kértem is segítséget dr. Szívka Annától, osztályvezető helyettes főorvostól, a Központi Kórházhoz tartozó Semmelweis Tagkórház pszichiáterétől, és egyben az addiktológiai osztályvezetőjétől. Ebéri minőségében már többször beszélgettünk doktornővel, most egy kicsit más területen fogunk bolyongani. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
2: Köszönöm is a lehetőséget. Köszöntöm a hallgatókat.
1: Jók-e az én ismereteim a tekintetben, hogy egyre több fiatalt érint a pánikbetegség, egyre többen keresik fel a szakembert?
2: Eleve a pánikbetegség fiatal korban kezdődik, tehát a tipikus kezdeti időszak az a 20-as, 30-as évek, akár már 18-19 évesen is kezdődhetnek kezdődhet ez a betegség. Viszont a fiataloknál, tehát a serdülő korosztályban is igen gyakori a szorongáshoz zavar, és nyilván ott is felelhető ez a probléma. Egyébként meg kell különböztetni azt, hogy van pánikroham, és van ugye a pánikzavar, mint betegség. Pánikrohamot a lakosságnak, tehát akár a 10%-os prevalenciában is előfordulhat, tehát hogy azért annak magasabb az előfordulása. Pánikzavarról már akkor beszélünk, hogyha ezek a pánikrohamok ismétlődnek. Tehát, hogy nem egy egyszeri rohamról van szó, hanem ez egy ismétlődő, visszatérő pánikrohamoknak a tünet együttese, és ugye ez több tünetből is áll, és egyszerre több tünetnek kell teljesülnie, hogy kimondhassuk azt, hogy ez egy pánikroham, és ugye tipikus a mellkasi fájdalom, heves szívdobogás érzés, ugye a tahikardia, torokszorítás, szédülés, gombóc érzés a torokban, akár ilyen fulladásszerű, tehát tünetek vannak, hogy mindjárt megfulladok, mindjárt meghalok, mintha infarktusa lenne a betegnek, tehát olyan tünetei vannak, illetve lehet kipirulás, hidegrázás.
1: Csak lebénul az ember, igen, mert most az is eszembe jutott, hogy leblokkol az ember bizonyos esetekben. Hogy lehet ezt kezelni?
2: Az más. Tehát amikor az ember leblokkol, tehát van a szorongás, az ugye alapvetően nem egy betegség. Tehát azért van jó szorongás, meg van, ugye, van a facilitáló szorongás, ami segít nekünk egy-egy helyzetben, hogy minél jobban meg tudjuk oldani az adott szituációt, vagy ki tudjunk jönni az adott vészhelyzetből. Ugye van a debilizáló szorongás, tehát ez az, amikor leblokkol az ember. Tehát ez nem szerencsés. És akkor ugye van már a szorongásnak azon része, ami betegség. Számít. Ugye ezek a szorongáshoz zavarok. A szorongáshoz zavarok között nem csak a pánikzavar van, hanem ugye van az agorafóbia, a szociális fóbia, tehát ott azért kevert szorongásos depressziós zavar, generalizált szorongáshoz zavar, tehát ott elég széles a spektrum, tehát többféle szorongáshoz zavar létezik, ugye ez a betegség. És ugye a pánik betegség az egy része ennek, tehát hogy az egy típus a szorongás.
1: Ha valami történik, valami rossz, vannak emberek, akik rögtön attraktívan tudnak segíteni, és vannak, akik néha megbicsakolnak. Először kétségbe esek, hogy úristen, mi lesz? Aztán jön a segítség, de akkor abban a pillanatban előfordul, hogy leblokkol. Ez nem tartozik ebbe a körbe?
2: Ez nem betegségnek számít, tehát ez nem egy szorongásos betegség, ez egy reakció. Embertől függ, hogy reagál egy ilyen helyzetben, tehát valaki azonnal tetre kész, látja, és sőt egy ilyen helyzetben mondjuk nagyon jól tud teljesíteni, hogy milyen szépen megoldotta, de vannak olyan emberek, akik egy ilyen helyzetben lefagynak. Tehát, hogy
1: de
2: nem
1: ezt
2: tudnak...
1: lehet tanulni nyilván.
2: Igen,
1: hogy
2: hát nyilván ezt, ha valakit mondjuk ez blokkol az életében, vagy nehezíti a mindennapjait, akkor ugye itt nem orvosi segítség, hanem mondjuk egy pszichológusi segítséget mondjuk igénybe vehet, de tényleg akkor, hogyha már olyan, hogy ennek mondjuk következményei vannak. De maga a pánikbetegség, ugye az már egy olyan zavar, a szorongások között, amit már ugye kezelni kell, mert nagyon sok kezeletlen pánikbeteg van. Régebben ugye még többen voltak, akik szenvedtek csendben és nem kértek segítséget, azért most már azért jobban ott van terítéken. Tehát házi orvosok alapellátásból is azért elég gyakran küldenek a szakrendelőkbe, még akár az osztályunkra is kerülnek be pánikbetegek, és ugye ami nagyon fontos, hogy ki kell őket először vizsgálni. Tehát az, hogy kimondjuk, hogy ez egy pánikzavar, egy pánikbetegség, ki kell zárni testi betegségeket, illetve egyéb pszichiátriai zavarokat is, mert ugye hasonló tüneteket okozhatnak. Tehát ugye a legelső az, hogy egy laborvizsgálatot kell csinálni a betegnek, belgyógyász, kardiológus, orvos fontos, hogy megvizsgálja a beteget, tehát egy EKG, vagy akár egy echokardiográfia készüljön, hogyha úgy látja a szakember jónak. Tehát, hogy ki kell zárni, hogy nem infarktusról van szó, nem mondjuk egy hipertireózisról, tehát egy pajzsmirigy túlműködésről, ugye hogy a pajzsmirigy hormon szintet kell meghatározni, akár egy hipoglikémia is okozhat hasonló tünetet, tehát a vércukrot is érdemes ilyenkor megnézni.
1: Nem könnyű ezt kideríteni.
2: Hát mindig azt szoktuk mondani, hogy ha vannak pszichés tünetek, akkor az első kör az mindig az, hogy ki kell zárni, hogy nem valami szomatikus, organikus dolog okozza, és hogyha negatív leletek vannak, és azok a tünetek ott vannak, és nyilván az zavarja a mindennapi életében a beteget, akkor ugyan a pszichiáternek.
1: De ez nem azt jelenti, hogy egy cukorbeteg vagy pajzsmirigy problémával rendelkező valaki nem lehet pánikbeteg, tehát ugyanaz
2: lehet,
1: is előfordulhat.
2: Persze, társulhat a két betegség, csak amikor jönnek az első tünetek, akkor nagyon fontos, hogy ezeket kizárják, ezeket, vagy akár egy feokromocitómát. Tehát a feokromocitóm ugye a mellékvesének egy daganata, ami katekolamin termeléssel jár, és ott olyan rohamokban jelentkező szorongásos tünetek jelentkezhetnek, illetve vérnyomás, kiugrás, izzadás, tehát itt is ugye laborvizsgálat nagyon fontos, hogy ezt kizárják, vagy akár egy képalkotó vizsgálat, hogy nem pánikbetegségről van szó, vagy akár egy temporális epilepszia is tud hasonló tüneteket okozni, és ott például egy EEG vizsgálattal azonnal lehet látni, hogy ez más, tehát hogy más tényező okozza a tüneteket.
1: Az, hogy roham, meg zavar, ugye a kettő között van különbség, hogy szorongás, zavar, vagy roham. Ha roham, akkor az meg azt jelenti, hogy abszolút improvizatív módon jelenik meg az életünkben, tehát nem lehet felkészülni rá. Valami kiváltja.
2: Egy teljesen váratlan. Tehát a pániknál azt szoktuk mondani, hogy pont ez a lényeg, hogy nincs, nem történik különösebb dolog, és jön ez a pánikroham, és úgymond azt szokták mondani a betegek, hogy nincs oka. Tehát nem vagyok, nincs veszekedésben, nincs ott épp egy nehéz helyzetben, ez így jön egy váratlan rohamként, és ugye ez a tipikus tünetei, ugye, amiket mondtunk, tehát akár a halálfélelem, a megérüléstől való félelem, ájulásszerű érzés, zsibbadás jelentkezhet még az előző tünetek mellett, és ugye van egy jellegzetes kialakulása, illetve lecsengése ennek a pánikrohamnak, körülbelül 10 perc alatt hirtelen fel tud menni a maximumra így ez a tünetegyüttes, tehát van egy ilyen crescendo jellege, és akkor utána egy olyan 10-20 perc alatt pedig szépen így leszáll, tehát így megszűnnek a tünetek maguktól. Így van. Tehát, hogyha beteg nem vesz be semmiféle gyógyszert, mondjuk ilyenkor szoktak ugye szanaxot, vagy valami nyugtatót bekapkodni a betegek, tehát hogyha nem vesz be gyógyszert, akkor is meg fog szűnni ez a pánikroham, de nyilván, ha beveszi ilyenkor a beteg a időben a nyugtatót, akkor az ott segít, hogy oldja ezeket a tüneteket. Csak ugye ez nem mindig jó megoldás, mert valaki elakad ennél a megoldástál, és nem keresi fel a szakembert, hanem nyugtatót kezd el ugye csipegetni, és akár éjszaka is lehetnek ilyen tünetek, és az se.
1: Álmában?
2: Igen, tehát ezek nem csak nappal, hanem éjszaka is jöhet a pánikroham, sőt lehet hasi tünete is a pániknak, tehát ilyen hasi diszkomfort érzés, vagy ilyen hasi görcsök, tehát hogy
1: most ilyen... mi van akkor, amikor tudja magáról az ember, hogy ő hajlamos a pánikra? Ugye van mondás is, hogy ne pánikolj, már hányszor mondjuk a másiknak, nem?
2: Igen.
1: Akkor ő fel tud készülni arra? Tudja valamilyen módon szinten tartani a szervezetét, hogy ne reagáljon a hirtelen jött dolgokra, váratlan dolgokra?
2: Hát ezért szoktuk azt mondani, hogy ugye kezelni kell a pánik a beteget, tehát nem az a jó megoldás, hogyha otthon csendbe szenved, hanem ahogy ki van vizsgálva, minél hamarabb szakembernél jelentkezem, mert ennek van megoldása. Tehát nagyon jól lehet kezelni a pánik betegséget, gyógyszerrel, illetve pszichoterápiával, és akár egy ilyen 70-80, akár lehet azt mondani, 90%-ban is ezek a tünetek meg szoktak szűnni. Vannak olyan esetek, amikor terápia rezisztens, de inkább akkor szokott makacsabb lenni ez a nehezebben ragadkezés, amikor el van hanyagolva ez a történet. Amikor a beteg alternatív gyógymódok után megy, mindenféle dolgot kipróbál, már csak
1: mondjuk épp a... bekap egy felest, ami igen, szintén
2: igen, hát itt már szakmámnál is vagyok, igen, hogy nagyon sok szenvedélybeteg úgy jön, úgy kér segítséget.
1: De valóban oldja a feszültséget.
2: Hát persze, hogyne, hát az alkohol az öngyógyításban egy nagyon jó technika tud lenni egy ideig, csak egy csapda. Tehát ugye ezek a magukat gyógyító emberek, hogy otthon beveszem a szomszédtól kapott nyugtatót, altatót, alkoholt, mert ezzel hirtelen nagyon jól, tehát a szorongást oldja. Viszont azért azt is tudni kell, hogy ezeket a szereket is ki kell zárni. Tehát amikor a pánikbetegséget vizsgáljuk, hogy pánikbetege a pánikbeteg, vagy egyszerűen más okozza, az alkohol meg a nyugtató megvonás is. Tehát, hogy szerek, gyógyszerek is állhatnak akár a háttérben,
1: ja,
2: hogy
1: az illetőnek...
2: Hát nem feltétlenül, tehát például akár, hogyha valaki nagyon érzékeny, koffein mellett is lehetnek ilyen pánikszerű tünetei, vagy akár egy opiát megvonásnál, drog megvonásnál, alkohol, gyógyszer megvonásnak a tünete, az nagyon hasonlít, de az nem pánik. Tehát sokszor a betegek azt szokták mondani, hogy pánikolok. Ugye ez ilyen általánosságban igen, használják ezt a szót, de ez nem egyenlő a pánikbetegséggel, tehát neki ott megvonási tünetei vannak, és ez nem egyenlő a pánikbetegséggel.
1: És ezt maga kezelheti?
2: Hát azt se kezelheti, mert ugye a megvonásnál meg azt szoktuk mondani, hogy jelentkezzen az addiktológiai szakrendelésen. Nyilván, hogyha súlyos az állapot, akkor van, hogy beküldi a házi orvos a beteget az SBU-ra, és ugye bekerül hozzánk, és ott ugye sokszor az akut osztályon kezdődik a beteg kezelése, de ha mondjuk eljön a beteg, mert vannak, tehát egy pszichiátriai szakrendelése, ott a pszichiáter mondjuk, hogyha már jön egy laborral, meg már megvannak ezek a vizsgálatok, vagy úgy megvan a részletes anamnézis, kikérdezés, hogy mit csinál a beteg, hogy él, milyen az életmódja, milyen betegségei vannak, akkor ugye már a pszichiáter fel tudja térképezni, hogy most ez valóban egy pánik betegség, amiben szenved az illető, vagy mondjuk egy alkohol megvonás, vagy egy gyógyszer megvonás. Ma a kettőt nem ugyanúgy kell kezelni.
1: És ezek a fiatalok, akikre utalt a beszélgetésünk elején, hogy egyre több fiatal szenved szorongásos pánikbetegségbe, vagy szorongásos zavarba, biztos, hogy ott is szerepe van az italnak. Hát egyre fiatalabb korban kezdik a...
2: Hát én, tehát sok tényező állhat a mögött, hogy valaki szorongásos zavarba keveredik, tehát ott nyilván van egy biológiai, genetikai háttér, nyilván a környezeti tényezőknek is szerepe van, pszichológiai tényezőknek, életeseményeknek, családi helyzetnek, ami akár mondjuk egy fiatalt körbeveszi, ugye az iskolában is sok minden éri a fiatalokat, tehát hogy sok összetevős az, de az tény és való, hogy a szorongásos zavar is igen nagy számban van jelen, a fiataloknál is, meg akár a serdülő korosztályban is, és ugye a Covid, amin átmentünk, Covid után meg még inkább megszaporodtak ezek a szorongásos zavarban szenvedő emberek.
1: Mennyire befolyásolja a betegség megjelenését egy egyéni alkat, vagy az egyéniség?
2: Hát nagyon is befolyásolja, mert ugye van egy genetikai háttere ennek, igen erős a biológiája, ha csak a pánikbetegségről is beszélünk. Olyannyira, hogy ha a családban valaki pánikbetegség előfordul, akkor ötször nagyobb az esélye annak, hogy az elsőfokú rokonoknál pánikbetegség fellép, illetve hogy ékervizsgálatokat is csináltak ezzel kapcsolatosan, és egypetűjű ékreknés ötször gyakrabban fordul elő, mint mondjuk az átlag populációban, vagy a kétpetű ükreknie, és ugye női dominancia van ebben, tehát hogy ott is, tehát nyilván szerepe van akár mondjuk a hormonális rendszernek, vagy a stresszel való megküzdésnek, tehát kétszer-háromszor gyakrabban fordul elő nőknél a pánikbetegség, igen.
1: Mennyire gyógyítható?
2: Nagyon jó gyógyítható a pánikbetegség, csak időben kell eljutni a szakemberhez. Tehát nyilván, hogyha valaki elmegy alternatív gyógyászat felé, meg több év eltelik, és már egy elkerülő magatartás kialakul nála, szociálisan izolálódik, meg már ugye következményei vannak ennek a betegségnek, ott már ugye még nehezebben lehet beavatkozni, de ott se reménytelen, tehát ugye itt van a gyógyszeres terápiája, és van a pszichoterápiás része a kezelésnek. A gyógyszeres terápiát ugye mi pszichiáterek szoktuk adni a betegnek, itt is ilyen kombinált terápiával szoktunk kezdeni, és ugye ezt is sokan nem tudják, hogy antidepresszánsokat szoktunk adni erre, ami a legtipikusabb, azok a szerotonin rendszerre ható, ilyen úgy mondjuk, hogy szerotonin visszavételgátló antidepresszánsok. Ez a legtipikusabb, a leggyakoribb, amiket adunk, és ezek nagyon jól tudnak hatni. Tehát egy pár héten belül már a beteg azt tapasztalja, hogy visszahúzódnak a tünetek, akár meg is szűnhetnek. És amit fontos tudni, és itt szokott lenni a hiba a gépezetben, hogy ugye ezek az antidepresszánsok, mikor beállításra kerülnek, van egy kezdeti időszak, amikor elkezd hatni a gyógyszer, és ugye ott a szorongásos tünetek akár tudnak fokozódni, nem mindenkinél, a betegek egy részénél, illetve van egy olyan egy-két hét, amikor még ugye a gyógyszernek a hatása nem érvényesül, viszont a pánik tünetek vagy rohamok meg ott vannak a betegnél is szenved, és ilyenkor szoktunk adni nagy potenciájú benzodiazepineket. Ugye ez a Rivotril, de inkább a Frontin vagy a Xanax, és ugye így szokott a hiba lenni, hogy ezek közkedveltebb gyógyszerek a lakosságnál, mint az antidepresszáns. Az antidepresszánstól megijednek jobban, viszont a nyugtatótól érdekes, olyan nagy félelem sokszor nincsen. És inkább azt szedik szívesebben, pedig a terápiának pont az a lényege, hogy azért adjuk az elején ezeket a nyugtatókat, hogy ott legyen egy hirtelen tűzoltás, egy segítség a betegnek, tehát hogy tudjon működni a mindennapjaiban, és ahogy az antidepresszáns kifejti a hatását, illetve az az átmeneti szorongás, ami bizonyos betegeknél jelentkezik, azt ott kiküszöbölje, és amikor már ezen átmegy a beteg, és az a gyógyszer hatni kezd, az az antidepresszáns, ott már szépen leépíthető a nyugtató. És itt szokott a hiba lenni.
1: Addigra rászokik a nyugtatóra.
2: Hát nem tud rászokni, hanem azt vagy jobban elfogadja, vagy ugye gyorsabban hat, vagy megtapasztalja, hogy jaj, de jó, hogy ez gyorsan tud csillapítani, meg sokszor van egy félelem a pszichiátriai gyógyszerekkel kapcsolatosan, ugye mi ezt a rendelésünkön, vagy akár az osztályon ezt a betegeknek szoktuk tanítani, hogy azért ezt muszáj valahogy leküzdeni, mert az ő érdeke, hogy ne a nyugtató maradjon, tehát mi a nyugtatót el szoktuk szépen lassan hagyni. És az se szabad, hogy hirtelen hagyjuk el, mert hogyha hirtelen
1: megvanásos
2: hagyjuk,
1: tünet.
2: Még nem, mert ennyi idő alatt, pár hét alatt nem lesz hozzászokás a nyugtatóhoz. Hát ettől szoktak még nagyon félni, hogy hozzászokok, nem szokik hozzá. Tehát az alatt a 2-3 hét, vagy egy hónap alatt, vagy akár 2 hónap alatt nem fog hozzászokni. Egyrészt kis dózisban kapja, kontrolláltan, amit adunk, tehát nem ész nélkül adjuk a nyugtatót. A másik pedig, mivel a beteg jön vissza kontroll, ezeket mi szépen lassú ütembe elhagyjuk. Tehát ez a normális kezelési módja a pánik betegségnek. Tehát nem rajta hagyjuk a beteget a nyugtatón. Ami rajta kell hagyni, az az antidepresszáns. És ugye így szokott lenni a csavar, mert fordítva szokták a betegek csinálni. Most, hogyha a beteg hallgat jobb esetben az orvosára, akkor
1: jobb esetben,
2: igen, akkor ugye ez megtörténik, hogy szépen lassan elhagyjuk, mert hogyha túl gyorsan hagyjuk el a nyugtatót, akkor van egy ilyen rebundhatás. Tehát visszacsaphat, és ugye megint ilyen szorongásos tünetek tudnak jelentkezni, tehát ezt is így fokozatosan szabad elhagyni a betegtől, és utána, hogyha a beteg tünetmentes egy fél, egy évig azért érdemes adni ezt az antidepresszást, hogyha a betegnek eközben vannak esetleg tünetei, vagy előfordul, vagy mit tudom én, azt tapasztalják, hogy az elhagyás után újra jönnek ezek a tünetek, akkor ott viszont évekig kell adni ezt az antidepresszást. És az a beteg, aki úgymond, idézőjelben mondom, jó beteg, tehát együttműködik, ott nagyon szépen visszahúzódnak ezek a tünetek, főleg, ha még emellé még pszichoterápiát is vállal. Tehát a pszichoterápiának sokféle formája van, és itt a viselkedés kognitív terápia az, ami leginkább bevált, ugye azt pszichoterapeuták vagy pszichológusok tudják nyújtani a betegnek, és mi, amikor a rendelésen ilyen beteg jelentkezik, akkor felszoktuk ajánlani azt, hogy pszichoterápiát is vehet igénybe. Nyilván ez nem kötelező, tehát a beteg dönti azt el, hogy ő vállal-e pszichoterápiát, vagy csak a gyógyszert vállalja, vagy mindkettőt vállalja, Tehát, hogy ez tőle függ. Tehát mi nem erőszakolhatjuk a beteget ilyenbe bele, mert ez nem egy kötelező kezelés, ezt ő dönti el, de mi melegen szoktuk javasolni, mert a két terápia együttesen azért nagyon jól tud segíteni a betegeknek. És volt egy olyan kérdés, ugye, hogy családban, hogy előfordul ez a zavar. Tehát nekem van olyan paciensem, akinek az édesanyja évekig szenved, tehát a hölgyet kezeltük pánikbetegséggel, nagyon szépen bevált neki ugye a gyógyszer, ő pszichológushoz is járt, így a gyógyszeres kezelés mellett most már megtanult együtt élni a pánikbetegsége, meg nincs is pániktünete, vagy pánikrohamja, mert a gyógyszer ugye segít neki, és már nem szed nyugtatót sem, régóta, és az anyukája is előbújt, mert ő kiderült, hogy ő is pánikbeteg, és ő ugye csendben szedegette otthon a nyugtatót.
3: Ja.
2: Ő a nyugtatót szedte, mert ugye ez nagyon szép, és akkor ahhoz szépen hozzászokott az évek alatt, és akkor ő is megjelent, majd miután látta, hogy a lánya jól van a rendelésem, neki is elindítottuk a gyógyszert, és ami érdekes, hogy általában, ami a családtagnál beszokott válni, az a gyógyszer sokszor a családtag is jó, nem törvényszerű, tehát nem igen, így van, igen. De azért van egy ilyen tapasztalatunk, és itt is, ami bevált a betegnek a lányánál, bejött az a gyógyszer, bejött a mamánál is, és hogy most eljutottunk oda, hogy végre már a nyugtatót elhagytuk, és ő is teljesen panaszmentes, és jól van az antidepresszáns mellett.
1: Ezek anonim kezelések egyébként? Nem csoportosan történik?
2: Nem, egyéni.
1: Mi időnk lejárt, de annyit meg szeretnék kérdezni, hogy halálos betegség is lehet a pánikbetegség?
2: Nem halálos betegség, viszont, hogyha nincs kezelve, ki tud alakulni, idézőjelben mondom, negatív értelme, egy olyan betegség karrier, hogy szövődmények tudnak fellépni a pánik betegség mellett. Tehát kialakulhat egy depresszió, nyilván a depresszióban öngyilkosság.
1: Az viszont lehet halálos.
2: Hát lehet, mert ugye öngyilkosságot igen. jöhet, akkor ugye társulhat mellé szerfogyasztás, és akkor már kialakul egy addikció, az addikció már megint ott van, hogy ott már nagyon sok veszélyt rejt az is magába. Úgyhogy maga a pánik betegség nem halálos, tehát nem csak lehet kezelni, csak olyan következmények, szövődmények alakulhatnak ki ementén vagy emellett, amiből már lehet komolyabb probléma.
1: Úgyhogy irány az orvos. Köszönöm szépen, mentünk egy kicsit az addiktológia területére, ezzel fogjuk folytatni legközelebb.
2: Köszönöm szépen
1: dr. Sztipka Annának, hogy bejött a stúdióba.
0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz.
4: À quand remonte la dernière fois où nous avons été si heureux? Nous avons lancé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse, toi et moi.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Napos száraz időre számíthatunk, ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. A rendőrség egy héten át ellenőrzi a teherautó és a buszvezetőket. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásokról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Kedden matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az írásbelik május 22-én fejeződnek be. A következő hetekben 1170 helyszínen, összesen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Az Egyesült Államok mától 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hitelcsomaghoz Nagy-Britannia, jelentette be a brit miniszterelnök. Hangsúlyozta, London az európai politikai közösség ma kezdődő jereváni csúcs értekezletén kezdi meg a részletes egyeztetéseket. A találkozó Nagy-Britannia azt is bejelenti majd, hogy a Kijevnek nyújtott hadifelszerelés biztosításában is segíteni szeretne az Európai Uniónak. Kezdetét veszi a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján az MTA elnöke köszönti a jelenlevőket, majd a leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket, Monok István az MTA doktora előadásában. Holnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László, Nobel-díjas írót köszöntik. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. A közgyűléshez kapcsolódva rendezik meg kedden a külső tagok fórumát, szerdán pedig a fiatal kutatók fórumát. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség egy héten át az utakon, a többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, késő este 16-21 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
1: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja. A nap. Önök a Csillagpont Rádió hírmagazinját hallják.
3: Köszöntöm a Csillagpont Rádió hallgatóit, ez itt a Nap, rádiónk napi hangos hírösszefoglaló magazin műsora. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője, Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Mint mindig ma is az aktuális hírek mellett a reggeli és a délutáni műsorainkban elhangzott legérdekesebb beszélgetésekből hallhatnak válogatást.
1: A Nap. A Csillagpont Rádió hírmagazinja.
4: Köszöntöm a stúdió vendégét, dr. Görgényi László sebész főorvos urat.
5: Köszönöm a meghívást.
4: Ennek a meghívásnak témát is választottunk, mégpedig egy meglehetősen gyakran előforduló témát, ami nem más, mint a vastagbéllel kapcsolatos betegség, daganat, amiről mostanság nagyon sokat beszélünk, nem véletlen, hogy országos szűrővizsgálatokat is kezdeményeztek, megcélozván elsősorban a fiatalabb korosztályt, mert nagyon gyakran előfordul a vastagbéldaganat.
5: Igen, az a helyzet, hogy a táplálkozás, egészséges táplálkozásra fordítanám inkább a hangsúlyt, és a vastag és fékbélrák kialakulásának szempontjából. Tehát az a helyzet, hogy vannak bizonyos betegségek, amelyek megelőzésében, illetőleg kialakulásában bizonyítottan számít az, hogy mit teszünk meg, mi mindent etetnek meg velünk. Ilyen a vastag és a végbélrák is. Na most a vastagbél a daganatos halálozások egyik leggyakoribb oka. A nőknél az emlőrák, férfiaknál a tüdőrák, ami első de a prostatarák a férfiaknál már ugye kezd egy kicsit emelkedni, de még mindig mondjuk azt, hogy mind a két nemben, a női, illetve a férfi nemek között a második leggyakoribb betegség a vastag és a végbélrák, ami elhanyagolt volt idáig, mert nem nagyon vettek tudomást róla, tehát nem tudják azt, hogy a második leggyakoribb betegséget
4: pedig a vastag. Mindegyik, amiről beszél, ez azért fontos, mert hogy szűrhető, és a szűrővizsgálatokat nem nagyon veszik igénybe, mert a számok azt igazolják.
5: Igen, de most már azt veszem észre.
4: Most proktológia területén.
5: Igen, proktológus dolgozok most, és azt veszem észre, hogy egyre tudatosabbak az emberek. Már, hogy...
4: A fiatalabb generációra gondol, vagy?
5: Általában a magyar emberre, magyar emberekre gondolok. Egyre tudatosabbak, hogy elmennek már magán szűrésre, és hát ugye vagy a unokák, vagy a gyerekek összedobják. Nagyon helyes, mert megéri. Megéri, mert ugye, ha akkor találnak egy polipot, vagy valami daganatot, akkor még mindig jobb abban az állapotban, mert gyakorlatilag nagyon jó az 5 éves túlélés. Mert 5 éves túlélésben nézzük a daganatos betegeknek a gyógyulását.
4: Itt kellene beszélni a hajlamosító tényezőkről, mert valami miatt ezek megjelennek, kialakulnak.
5: Igen, hát hajlamosító tényezők, például a polipok. Ezek egy jó indulatú elváltozások. Na most itt meg kell említeni, hogy mikor megkérdezem, hogy volt kolonoszkópia, vastagbél, igen, és hát nem volt semmi negatív. Itt a papír megmutatom. Igen, megmutatja, és valóban hát ott van, hogy polipot távolítottak el. Tehát nem negatív, mert a polipot el kell távolítani, mert a polipnak olyan tulajdonsága van, amelyik hamarabb alakul át, rákos sejtél, rossz indulat, van, amelyik meg később, de a nagyságtól is függ, mert egy 2 centis polipban már 40%-ban vannak rákos sejtek. Tehát ezért kell eltávolítani, és akkor, hogyha ez eltávolításra került, akkor megmondja majd a gasztroenterológus, hogy 3 év múlva jöjjön vissza, mert van hajlam a polipra. Na ilyen a például ezek a polipok. Vannak a gyulladásos bélbetegségek, ez a kolitis ulceróza, ez is nagyon kezd elterjedni, és ismert betegség. Ez egyrészt genetikai probléma is, ugye, a genetika is közrejátszik ebbe. Másrészt meg az ételallergia. Tehát azt is nagyon komolyan kell venni, mert van, amikor csak intolerancia van. Tehát többet teszünk egy kis fánkot, lángost, akkor kicsit görcsünk, utána kevesebbet teszünk, és tulajdonképpen nem tulajdonítunk neki jelentőséget. Viszont tehát az intolerancia már oda kell figyelni, mert ebből, hogyha kialakul ez a gyulladásos bélbetegség, akkor annak talaján már rákos sejtek is alakulnak, innen nem 1-2 éven belül, hanem hosszú idő kell.
4: Akkor és hát is riasztóan hat egyébként, mert...
5: És még a jobbik esetben, idézőjelbe teszem, a jobbik esetben kilukad a bél, és akkor a gyulladás miatt. Tehát ilyen véres nyákos székürítés, és tenezmusokkal jelentkezik, kilukad a bél, ugye elvékonyodik a gyulladástól, belemegy a szépet, a hasüleg,
4: kész, halálos.
5: És sürgős műtét, ugye sürgős műtét nem olyan, mint az előkész, tehát legyengült beteg, a gyógyulás esélyei pedig rosszabbak. Tehát ezért is fontos, hogy az ételallergiát is nagyon, nagyon komolyan vegyük, és egyre több.
4: Ez sem volt egyébként néhány évtizeddel ezelőtt ennyire a fókuszban, amikor egy anamnézist elkészítettek.
5: Az ételallergia.
4: Igen.
5: Így van. Az igazság, hogy olyan érdekes ez, hogy általában Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában kevesebb a vastagbéldaganatos megbetegedés. És hogyha ezek az emberek elköltöznek arra a területre, hogy abban az országban, ahol gyakrabban fordul elő, akkor náluk is ugyanolyan gyakorisággal fog...
4: Tehát vice versa érvényes akkor.
5: Igen, mert itt nem csak a környezeti hatások, hanem szerintem a táplálkozás is, mert előbb-utóbb átveszik az ottani táplálkozási szokásokat, és azt tesznek, amit a...
4: Főorvos úr figyeli az étket, amit elfogyaszt?
5: Én nagyon figyelem.
4: Igen? Hivatásból adódóan, vagy ez így volt fiatalkorában?
5: Tulajdonképpen fiatalkoromban nem. Feleségem mutatott rá először arra, hogy az ízfokozó az allergiát okoz, nála jelentkezett bőrtünetként. Tehát az E621-est azt felejtsük el.
4: Mit felejtsünk el?
5: Az E621-es ízfokozó, amire az van ráírva az ételre. Azt felejtsük el, mert az rákkeltő. Akkor itt elmondanám, hogy kerüljük a feldolgozott húsipari termékeket, a konzerveket, szalámikat, kolbászokat, virsliket.
4: Mert de sajnos, a házi kolbászt ezt nem kell kerülni, amit
5: hát
4: ott
5: a házi kolbászt egy bizonyos mértékig kerülni kell a füst miatt. mert a füst, ugye, hát ha bemegyek a hentes üzletbe, akkor látom, hogy némelyik kolbász olyan fekete, mint a korom, hát agyonra van füstölve. Nyilván,
4: de hát ezt leveszi az ember a bőrét.
5: Hát leveszi, de benne van. Azért nem romlik meg, mert jó megfüstölik. Ugyanakkor a bélnyálkahártyát is ugye bántja a füst, mert ahogy ott terüli a baktériumokat, a bélnyálkahártya is fölszívódik, bélnyálkahártyát károsítja, és a füst nagyon káros. Régen annak idején a kéményseprőknek tanultuk még annak idején egyetemen, hogy a szkrótum rákja volt. A korom miatt csiholták a kéményt.
4: Nekem meg a cigaretta jutott eszembe.
5: Igen, hát ez is mondjuk genetika, mert van, aki szívja 40 évig, semmi baja nincs, és vannak a passzív dohányosok, ugye, ahol a családban két ember dohányzik, és akkor jön be a felesége, szóval sose nem volt a számba a cigaretta, és tüdőrákba operáltuk annak idején még a megboldogult szemmelvesz kórház. Sebészet és általános sebészet, vagy meg a sebészeti osztályán. Még annyit szeretnék mondani, hogy amiket beletesznek ezekbe a feldolgozott húsipari termékekbe, ezek nem csak hogy egészségtelen, és káros, hanem rákkeltő is. Mert nem csak egészségtelen zsírokkal van tele, hanem nitritekkel és nitrátokkal. Tehát ezek a
4: már én leírtam ezt az E621-et.
5: Tehát ezek a nitritek, ezek karcinogének rákkeltők, ez például a pártsó. Hát beleteszik a 10-12 ezer forintos szalámiba is. Hát ez is rákkeltő.
4: Miért nem tudunk mi erről sokkal többet? Számtalan előadást kell önöknek is tartani, vagy tartanak is. Ilyenkor elmondják?
5: Hát az az igazság, hogy annak idején, mikor aktív sebészet volt, akkor általában a vastagbél daganatról, a műtétekről kellett tartani eladást, ilyen táplálkozásban nem.
4: De ez meg most nagy divat egyébként táplálkozáson.
5: Igen, már mindenhonnan ez folyik.
4: Ma már ilyen elképzelések is vannak, hogy időzített evés, vagy például a régi elgondolás szerint napi egy alkalommal meleg ételt kell, hogy bevigyünk a szervezetünkbe. Ez is megdőlni látszik, meg egy napot kihagyni, koplalni. Egy...
5: Igen, helyes.
4: Igen?
5: Tehát nem baj az, hogy egy kicsit éhezünk, mert addig is pihenne a bélrendszerünk, illetve tehát azt is nyugalomba kell helyezni. Tehát nem lehet állandóan leterhelni azt a bélnyálkahártyát, hanem pihentetni kell egy kicsit, hogy regenerálódjon. Szeretném még mondani, hogy a rendszeres mozgás, a rendszeres aktív fizikai mozgás az nagyon fontos. Ide tartozik a testsúlykontroll is. Ide tartozik egyébként a lelki egyensúly megteremtése, és ide tartozik a hatékony stresszkezelés is.
4: Ehhez hát ez a kettő utóbbi, ez nagyon nehéz megvalósítani.
5: Igen, tehát régen ugye a gyomor-nyombélfekélyes betegeket annak idején, míg azt mondja, hogy kiemelték a környezetből, és főküdték pártházára, és akkor pár hétre kiemelték, gyomorsav tertője csökkent, nyugodtabb környezet volt, akkor még ez megengedett volt, és megtehették az emberek. Tehát nagyon fontos a napi ritmus kialakulása, most visszatérek, a táplálkozással, tehát a rendszeres táplálkozás, nyugodt pihenés, és akkor az alvás, rendszeres alvás. Hozzá szeretném ezt szűzni, annak idején, mikor volt a rendszerváltás, rendszerváltoztatás, akkor mindenkinek vállalkozni kellett, és akkor jöttek ezek a színes zakolyú emberek, akik üzletet akartak kötni, föltűrték az ingújukat. Na most, ha nem sikerült, akkor ugye este idegesek voltak, éjszaka nyugtató, reggel ugye meg a gyorsító. És mi alakult ki náluk, mit figyeltek meg? Az volt az érdekes, hogy a 40 éves férfiak között egyre több lett az impotens.
4: Térjünk vissza a gyulladásos bélbetegségre. Ön szerint az előfordulás gyakorisága mivel magyarázható? Milyen tünetei vannak például?
5: Enyhe görcsös panaszok, ha valamiből többet teszünk, akkor már vagy tej, vagy hát most már odaírják már a...
4: És ezekkel a normaflórokkal szinten lehet tartani?
5: Normaflór az nem, magában nem lehet visszatartani, viszont azzal, hogy diétázunk, tehát elhagyjuk, gyakorlatilag már az is jó. A normaflót meg akkor kellene használni, amikor hasmenés van.
4: Biztos, hogy egyre több ilyen előfordulással találkoznak a szakemberek is, ugye? Mármint a gyulladásos bélbetegséggel.
5: Igen, ez világ tendencia, tehát a világon is ez egyre gyakoribb, és hazánkban is.
4: Ami a gyors kajával, az állva evéssel sok mindennel összefüggésbe hozható.
5: Igen, meg a rengeteg E betűkkel. Ha az ember vesz egy halászlékockát, akkor nézze már meg, hogy tele van mindenféle E-vel, és talán egy kis darált, tudom én, szálka lehet benne, ami arra utal.
1: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
6: A fiúk nem sírnak. Van ilyen mondás, meg van ilyen dal is, meg hogyha a fiúk mégis sírnának, akkor persze rögtön oda megy anya vagy apa, és azt mondja, hogy ne sírj, ez katona dolog. Tehát már kiskorban azt tanítják meg a fiúknak, későbbi férfiaknak, hogy ne sírjanak, ne mutassák ki az érzelmeiket. Itt van velem Lubinszky Mária, pszichológus.
7: Nagyon sokszor egyébként, de ez inkább társadalmi elvárás, vagy neveltetés, mert az érzelmeknek a működése, a rendszere, a születésünktől fogva genetikusan nincsen különbség a férfi és nő között, tehát hogy ugyanúgy megjelennek az érzések. Ami érdekes, hogy talán a kisfiúknál már a neveltetés során is ugye van egy ilyen elvárás, hogy ó, katona dolog, nem utasd ki, kicsit elmagatelizáljuk, hogy erősnek kell lenni, és hogy ennek az elvárásnak valahogy tudattalanul is a kisfiúk sokszor, ugye nekik is tetszik, eleget tesznek, hú, én erős vagyok. Ez egy nagyon veszélyes vonal egyébként, hogy azt a belső alapvetően eredendően megjelenő érzelmi reakciót megtanuljátok egy picit átrendezni és úgy tenni, mintha. És ez egyébként változó családi mintázat függvénye is, de aztán ez az életre is úgy maradhat, hogy egy ilyen radikálisabb, keményebb, van egyébként nem csak a könnyek, hanem a szavak is sokszor a fiúk nehezebben fejezik ki az érzelmeiket. Tehát ez egy komplett csomag lehet így a férfi vonalon.
6: És mi lesz azokkal az érzelmekkel, érzésekkel, amiket mondjuk a férfiak elfojtanak magukban? Eltűnnek?
7: Na hát pont ez a baj, hogy nem tűnnek el, és én ezért tartom nagyon fontos, hogy beszélgessünk erről, mert hogyha megjelenik egy érzelem, és az ugye, ha verbalizáljuk, ezt a szép szót használom, ez azt jelenti, ugye megfogalmazom, hogyha kimondom, akkor azzal az a fajta feszültség, az a fajta energia, az elkezd oldódni. Nagyon sokszor az első pontja minden érzelmi kubancnak, hogyha meg tudjuk fogalmazni, hogy mi a baj. Na most ugye, hogyha nem fogalmazom meg, mert én úgy ítélem meg, hogy nincs baj, valahova kerülnek ezek az érzések is. Nagyon fontos, hogy ha megtaláljuk azokat az alternatív megoldásokat, például testmozgás, bármiféle olyan tevékenység, vagy hobbi, vagy szerelés, vagy kreatív tevékenység, tehát hogy levezetni a feszültséget, ez a kulcs szó, hogy ezt találja meg mindenki a maga módján.
6: Hát a párkapcsolatokat is gondolom erősen megnehezíti az, hogyha valaki nem tud beszélni az érzéseiről.
7: Nagyon, nagyon nehéz egyébként ezt a szakadékot folyamatosan áthidalni, nehéz kitalálni, hogy mi lehet a másiknak a baja. Nem csak a saját érzéseinkkel, vagy érzéseiket fejezik ki nehezen a férfiak, hanem sokszor úgy azt is mondjuk, hogy az érzelmi jelzéseknek a befogadása is problémát jelenthet.
1: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
3: Ez itt a Csillagpont Rádió, az FM 103 MHz-en. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője, Németh Csaba köszönti a rádió hallgatóit. Napi hírmagazin műsorunkat hallják, de felhívom figyelmüket arra is, hogy legfrissebb híreinket megtalálják weboldalunkon, legérdekesebb beszélgetéseinket pedig visszahallgathatják a YouTube csatornánkon és podcastjaink között is. Kövessék munkánkat a Facebookon is. Köszönjük, hogy figyelnek ránk.
1: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
6: Varga Judit lakberendezővel beszélgetünk a folytatásban. Megtörtént az, hogy most már nálam nincs kábel tévé, csak internet, tehát innentől kezdve nem nézünk tévéműsorokat, mert értelmetlen.
8: Hallgathatod a saját podcastünket akkor.
6: Hát igen, hogy nézhetek bármit streaming oldalakon, mert számtalan streaming oldal van, illetve hát ott van a videó megosztó, ahol megint az ember azt néz, amit akar, ha akar zenét, ha akar kulturális beszélgetős műsort, vagy valamilyen politikai jellegű műsort, vagy amit ő szeretne. Tehát értelmetlen szerintem most már lineáris televíziós csatornákat nézni, zárójel bezárva. Halad a világ, ezzel csak ezt akartam mondani, mert hogy valami ilyesmiről fogunk most is beszélgetni, hogy halad a világ olyan irányba, hogy már nem feltétlenül van az, hogy bemegyünk egy boltba, megvesszük ott a, mit akarunk, most ez legyen bútor, legyen ez bármilyen lakberendezési kiegészítő, vagy kerti bármi, hanem mondjuk ezt megrendeljük. Nem feltétlenül külföldről, akár belföldről is, és akkor kezdem én mondjuk ezzel a belfölddel. Én abszolút rendeltem konyhabútort belföldről, mert hogy valamikor feldobt, és láttam, hogy pont ugyanaz az elrendezése, mint az én konyhabútoromnak, tehát ha én leveszem, mondom, a régi konyhabútoromat, megnéztem a méreteket, csak a helyére fel kell tenni, és már is egy új konyhabútorom van, és lényegesen olcsóbban, mint hogyha én kérek ehhez egy embert, aki azt nekem oda betervezi, megcsinálja, és szerintem még attól is olcsóbban, mint hogyha bemegyek és összeválogatom nagy áruházban, meg az sem biztos, hogy pont úgy tudom összeválogatni, mert az nem oda van gyártva. Ráadásul ezt ki is hozzák összeszerelten, tehát még nem is nekem kell összeszerelni.
8: Azt nem tudtam, hogy összeszerelten hozták ki.
6: Így van.
8: Azt tehát, hittem, hogy ilyen lapra szereltem.
6: Neked volt, és ez is egy pozitívum, miközben egy nagy áruházból azt te úgy fogod elhozni, vagy hozzák ki neked, hogy hát tessék, valaki össze. Vagy hoz hozzá valakit, aki összerakja még pénzért.
8: Igen.
6: Te rendeltél már bútort, kisebbet, nagyobbat? Metem?
8: Én kerti bútort, azt rendeltem, szóval nekem a kertben lévő asztal, ami kerti étkező asztal, azt rendeltem, de nekem azt össze kellett szerelni, szóval azt nem így hoztak, de az nem volt egy nagy kaland igazából. Szőnyeget rendeltem már, rendszeresen rendelgetek ilyen díszpárnahúzatokat, meg ilyen apró kiegészítőket, ezt egyébként szoktam tanácsolni, hogy amikor ilyen aktuális divatnak megfelelő apró kiegészítőket akarunk otthonra, azt akár külföldről is az ilyen ismert olcsó oldalakról érdemes megrendelni, mert amúgy jól néz ki, és nem baj, hogy évekig nem lesz tartós, mert majd két év múlva úgyis más tetszik.
6: Hát meg lakberendezés ilyen kis apró tárgyakat, bármit lehet szerintem, akár még megkockáztatom ledes lámpákat is, vagy csináljuk ott, vagy bármit lehetne. Valószínűleg jóval olcsóbban fogjuk megkapni, mint hogyha bemegyünk egy boltba és megvesszük ezt. Felbuzdulva ugye a konyhabútoron, ugyanonnan fogok szerintem majd nappali bútort rendelni, mert megnéztem ott is, illetve megnéztem mindenhol, hogy hogy lehetne olyan típusú nappali bútorban gondolkodni, amit én elképzeltem volna, vagy amiben gondolkodunk. És hát kiderült, hogy ezek nem feltétlenül olcsóak már, nem is feltétlenül olyanok, amilyenekre nekem igényem lenne. Ezeket mind össze is kéne szereltetni, és ugyanott, ahonnan ezt a konyhabútort rendeltem, vannak nappali bútorok is adott esetben, szekrénysorok, ilyenek, olyanok, modernebbek, hagyományosabbak, komódok, bármi, amit akarsz. Ezeket is megint kihozzák neked összeszerelve. Ráadásul az a fajta bútor, amit kinéztem, az pont olyan, hogy szekrénysor, mert ugye sok házban az a probléma, hogy nem tudja azt megcsinálni a nappaliával, hogy csak egy nappali fal van, mert van neki több gardrób, vagy tud pakolni, hanem muszáj neki olyan szekrény, ami pakolni is tud. És náluk van például olyan szekrény, ami még így is, hogy egy effektív szekrénysor, tehát akár kétajtós szekrényeket is tartalmaz, de valahogy úgy van megcsinálva a dizájn, hogy mégis van benne egy ilyen nagyon modernség, amitől, és ráadásul színben is nagyon nagy választékod van, tehát ugye ez minimum kettőféle színből áll, két nagyobb része van, amit ugye külön tudunk kezelni, és itt rengetegféle választási lehetőséged van, hogy ezt te milyen színű, magasfényű, nem magasfényű dologból akarod összerakni. Ennek mértékében az ár is tud változni, de ahogy néztem, még mindig bőven jobb áron fogom megvenni így, mint hogyha ezt megvenném bárhol máshol, és házhoz hozzák összeszerelve.
8: Összeszerelve, ez nem mindegy. Tényleg mondjuk, aki nőként egyedül él, annak ez óriási plusz, hogy odahozták a bútort, és csak bele kell pakolni.
6: Némi plusz pénzért be is viszik a házba, az már egy plusz pénz, de be is viszik neked, nem csak a házig viszik el. Tehát még ezt is meg lehet velük.
8: Ez nagyon szuper.
1: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
6: Újra lesz Florence Expo, otthon, kert, szabadidő, régiós kiállítás és vásár Miskolcon a Népkertben május 15 és 17 között. Itt van velem a főszervező Sasalmi László. Viszonylag új még a rendezvény, bár nem is kezdő már, hiszen ez a harmadik a sorban.
9: Minden ilyen programnak jó pár év kell, hogy felépüljön, és most már azt tapasztalom, hogy azok a partnerek is, akik messzebb is vannak, azok is lényegében már a Florence-ről hallottak, és reméljük, hogy az ezévi bemutatkozásunk, számaink, és hogyha ezt időben elkezdjük, akkor már nagyon sok komoly nagy kiállítót még pluszban meg tudunk nyerni.
6: Mi mi volt tavaly, már úgy értem, hogy a kiállítók szempontjából mivel, kivel lehetett találkozni, ha valaki kiment, és ehhez képest akkor hogyan bővül, mert gondolom bővül majd most a program.
9: Alapvetően három csoportra tudom bontani a kiállítókat, az egyik a multi jellegű cégek, a másik a magyarországi különféle gyártók, forgalmazók, a harmadik pedig, akik egy ilyen vásár jelleget biztosítanak, ami egy ilyen helyen szükséges, ahol enni, inni tudunk.

0: Alapvetően ez azért nem egy Hungexpo, ahol a országos partnerekkel találkoznak a kiállítók, hanem inkább egy ilyen általános jelentkezés, egy általános piac bemutatása, és én azt gondolom, hogy a tavalyi felméréseink azt igazolták, amit korábban is mi mondtunk, hogy egy ilyen 100-120 kilométeres körön belülről is jön sok látogató. Ez ugye piacépítés szempontból is adott esetben érdekes lehet.
1: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
2: Kedves hallgatóink, Önök a NAP című hangos hír összefoglaló magazinműsort hallották itt az FM 103 MHz-en a Csillagpont Rádióban. A műsor technikai hátterét Török Nóra biztosította. Legfrissebb híreinket megtalálják weboldalunkon, legérdekesebb beszélgetéseinket pedig visszahallgathatják a YouTube csatornánkon és podcastjaink között is. Kövessék munkánkat a Facebookon, köszönjük, hogy figyelnek ránk. Én a műsorkészítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsor felelős szerkesztőjét, Német Csabát hallották.
1: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Napos száraz időre számíthatunk, ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. A rendőrség egy héten át ellenőrzi a teherautó és a buszvezetőket. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásokról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emeltszinten csaknem 2500-an vizsgáznak. Kedden matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az írásbelik május 22-én fejeződnek be. A következő hetekben 1170 helyszínen összesen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Az Egyesült Államok mától 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hitelcsomaghoz Nagy-Britannia, jelentette be a brit miniszterelnök. Hangsúlyozta, London az európai politikai közösség ma kezdődő jereváni csúcs értekezletén kezdi meg a részletes egyeztetéseket. A találkozó Nagy-Britannia azt is bejelenti majd, hogy a Kijevnek nyújtott hadifelszerelés biztosításában is segíteni szeretne az Európai Uniónak. Kezdetét veszi a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján az MTA elnöke köszönti a jelenlevőket, majd a leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket, Monok István az MTA doktora előadásában. Holnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László, Nobel-díjas írót köszöntik. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. A közgyűléshez kapcsolódva rendezik meg kedden a külső tagok fórumát, szerdán pedig a fiatal kutatók fórumát. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség egy héten át az utakon, a többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők, többfelé megélénkül a Kisalföldön megerősödik a szél, a hőmérséklet napközben 23-28, késő este 16-21 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
0: Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Yeah.

0: Jó reggelt, Borsod! FM 103. Csillagpont Rádió.
1: A Csillagpont Rádiót, Magyarország első és egyetlen egészséges sport tematikus rádióadóját hallják Miskolcról, ez itt az FM 103 MHz. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője, Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. A telefonon a másik végén itt van velünk Csipa Kemese, akit műsorvezetőként, sportolóként és hát mentorként, egészségmentorként is felkonferálhatok itt akár jól mondom, ugye?
2: Wow! Szervusz! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélhetek a sportról és minden másról, mert szívügyem mindegyik, amiket felsoroltál. Nyilván a televíziós munka is, a sport is, és az egészség is. Én a saját életem kapcsán kerültem közel ehhez a test-lélek-szellem egységhez, amit én a saját bőrömön tanultam meg, mert nyilván mindenki életében, így az enyémben is voltak nehéz helyzetek, küzdöttem pánikrohamokkal, szóval hogy voltak nehéz pillanatok, és én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem valami káros szenvedély vagy drog mellett kötöttem ki, hanem belevetettem magam a sportba. Valamilyen szinten mindig az életem része volt, de ebben a mély szakaszban úgy döntöttem, hogy na akkor most jól meggyilkolom magam a teremben, és ez majd nagyon jól lesz és segít. Hát bizonyos értelemben segített is, de ugyanakkor, miután elmúlik a fáradtság, akkor rájössz, hogy hú, hát oké, a testedet kinyírtad, de hát attól az még fáj, még a lelked még mindig fáj, egy csomó dolog még mindig nem oldódott meg. És akkor kezdtem el foglalkozni azzal, hogy oké, akkor ez a bizonyos egészség, ez akkor három tényezőből áll, és akkor kezdjünk el foglalkozni a többivel is. És hát ma már ez a szenvedélyesen hiszek ebben, hogy ez a három dolog összefügg, és hogy mind a hárommal kell foglalkozni, a testtel, a lelkeddel és a szellemeddel, és ebben az esetben nyilván az elmére gondolok, és nem a szellemvilágra, hanem magával a gondolati síkkal. Szóval ez az egészségmentor, hogy visszatérjek a kérdésedre, ez valóban ebből áll, hogy ami korábban azt gondoltam, hogy elég az, hogy gyere, és akkor legyen kitartásod, és akkor majd jól edzünk, és megdolgozzuk a testedet. Ma már azt gondolom, hogy ezt teljesen máshonnan kell indítani. Legyél jól, és akkor, ha jól vagy, akkor lesz kedved, mert addig én hiába mondom, hogy legyen kitartásod, az nem lesz. Tehát az nem úgy van, hogy én rád olvasom, és akkor majd lesz. Az vagy belülről megszületik, vagy teljesen mindegy, hogy kimondja kívülről. Úgyhogy én azt gondolom, hogy legyél jól, lelkileg, agyban, testben, mindenhogy, és akkor utána lesz kedved az élethez és a sporthoz is.
1: Mennyire okoz egyébként függőséget a sport?
2: Én azt gondolom, hogy jó esetben okoz. Nyilván természetesen van ennek egy olyan pontja, amit már függőségnek hívhatunk, vagy el tud menni egy olyan irányba, amikor már egy bizonyos önkép zavar miatt is, és a menekülés miatt is ezt az utat választjuk, hogy igen, függőségé válhat. Nyilván vannak egészségtani hatásai, ugye itt a boldogsághormon felszabadulásról beszélek, és csomó minden másról, ami egyébként valóban nagyon sokat segít, és ha megmozdulsz, az összességében a testednek is segít, az emésztő rendszerednek, az alvásnak, a különböző folyamatoknak a testedben, a kiválasztásnak, szóval összességében a testednek segít. De ugyanakkor valóban lehet ezt a függőségig fokozni. Én azt gondolom, és optimista vagyok, és amit én látok, az, hogy ritka az azért, amikor ez teljesen függőségé válik, vagy legalábbis én azt látom, hogy inkább csak időszerű, tehát vannak olyan kampányok, amikor mostanában nagyon népszerűek mondjuk ezek a különböző fitness versenyek, vannak ilyen kampányok, amik így egy-egy ember életében akkor valóban függőségé válhat. Nem jó nyilván ez az irány, mert annak a magas pontnak van egy, ugye automatikusan van egy mély pontja is majd, de én optimista vagyok, tehát én nem gondolom azt, hogy a sporttól félni kellene, hogy függőséget okoz. Van sok más függőségünk.
1: Sajnos, tegyük hozzá. Igen. Ez a test-lélek szellemnek a harmóniája, ez ilyen 33% jelent, vagy ez mindenkinél más és más?
2: Én hiszem, hogy igen. Most csak gondolj bele, most például mondok egy példát, hogy mondjuk nincs kedved lemenni edzeni, mindenkivel előfordul, hogy mondjuk nincs kedved lemenni edzeni, tehát van egy érzelmi része, hogy mondjuk kedvtelen vagy, nincs kedved, nem csak az edzéshez, máshoz sem, mondjuk nincs kedved lemenni edzeni. Ez nyilván magával hoz egy cselekvést, hogy nem fogok lemenni a terembe edzeni. Miután nem megyek le a terembe edzeni, ez visszagenerálja az érzelmet, mert a gondolati síkon az lesz, hú, hát én egy, bocsánat a kifejezését, egy szarember vagyok, erre sem vagyok képes, ezt sem tudom megcsinálni. És képzeld el, hogy ez egy micsoda spirálhoz vezet, hogy ez így megy körbe-körbe, megy vissza az érzelemhez, hogy hú, akkor ez most még inkább kedvtelen vagyok, mert még erre sem vagyok jó, hogy lemenjek edzeni. És akkor már és ez egészen konkrétan, hát nyilván a depressziót nem szeretem belekeverni, de egy nagyon súlyos állapothoz tud vezetni, mert ez egy spirál lefelé. És ezért gondolom azt, hogy egyébként valóban 33-33-33, mert kell, hogy tegyél. És ha önmagában a sportból indulunk ki, és én nagyon szeretek sok mindent ehhez hasonlítani, mert abban minden benne van. Benne van az, hogy van egy célod, benne van az, hogy kitartó vagy, benne van az, hogy minden nap teszel egy kicsit érte, és azt gondolom, hogy ez mindenre igaz. Megtanít a türelemre, a kitartásra, arra, hogy büszke legyél magadra, és nem arra gondolok, hogy világbajnokságot kell nyerni bármiből, hanem egyszerűen arra, hogy tettél magadért, és senki más nem fog tenni érted, annyit, mint amit te tudsz. Tehát, és most nem a baráti segítségre, vagy a családi segítségre gondolok, de a te céljaidat csak te értheted, csak te tudhatod, az a te belső mozgatórugód. Én nekem elmesélheted, és én megérthetem, de nem tudom átélni, mert azt mindenki egyedül önmaga tudja átélni. Úgyhogy szerintem igen, és kell, hogy mindegyik résztel foglalkozzunk. Én így gondolom, és így is érzem, és így is élek.
1: Kik keresnek téged, és kik kérik a te segítségedet ilyen szempontból?
2: Nyilván érdekes ez, és ez már egy kicsit így az energiákhoz kapcsolódik. Biztosan te is jártál már úgy, hogy mondjuk vásárolni akarsz egy bizonyos típusú személygépkocsit, és akkor addig sosem láttad az utakon, de utána csak az jön szembe. Tehát, hogy ez egy ilyen, ezt már egy kicsit az energiákhoz tudom hasonlítani, hogy én azokat fogom behívni, és ezt most ne szó szerint érd, az energiák szintjén érsz, én azokat tudom behívni, akiknek én tudok segíteni. Tehát én hiszek abban, hogy és nem is akarok senkit rábeszélni egyik területre sem magamra, hogy majd én tudok segíteni. Én elmondom, hogy mi az, amiben tudok, és hogyha stimmel, ha te megérzed azt, hogy ez neked jó, akkor én azoknak tudok segíteni. Nyilván azoknak, akik ebben az energiamezőben velem tudnak azonosulni. Nyilván biztosan te is, és számtalan esetben járunk úgy, hogy valakivel találkozol, és helyből vagy szimpatikus, vagy nem. Ez nem arról szól, hogy most tetszik kívülről, vagy nem tetszik, hanem egyszerűen ez már az energiák szintje, ahol ezt el kell fogadni, hogy ez van. Tehát vagy stimmel az energiánk, vagy nem. Ha stimmel, az nagyon jó, mert akkor tudunk egymásnak segíteni, és azért mondom, hogy egymásnak, mert ez nyilván oda-vissza hat, és ezzel én is ugyanúgy fejlődök. Tehát magyarul olyanok találnak meg, és olyanok keresnek meg, akik mondjuk magukra ismernek egy-egy írásom kapcsán, nyilván akár a sportból vannak olyan klienseim, akik így jöttek, hogy hú, ő is ezt érezte, hogy úgy ment egy darabig, ment, és aztán mondjuk volt egy mélypontja, és akkor ezen a ponton találkoztunk. Alapvetően nyilván sok ilyen sporttal kapcsolatos téma van, de mint azt gondolom, hogy jócskán középkorú nő, nagyon sokat tudok segíteni ennek a korosztálynak is, hiszen ebben a nem szeretem életközepi válságnak hívni, mert ennek van egy ilyen nagyon rossz szájíze, de valahol az ember ugye az élet közepén ugye elkezdik keresni az utat, hogy vajon mi rejlik még bennem, vajon mi lehet még, vajon mi az, ami még ebben az életben lehet, és számomra lehetőség. Úgyhogy nyilván ezeket a csajokat, ezeket a nagyszerű embereket is ugyanúgy bevonzom, és hát ez egy csodálatos közösség, és minden egyes kapcsolat egy-egy csodálatos energiamező.
1: Na, én nem mertem volna szóba hozni a korodat természetesen.
2: De ez egy állapot, ez nem titok.
1: De ezt akartam kérdezni, hogy hát
2: ugye
1: 40 fölött is van élet, és 40 fölött is nő egy nő, és tehát ez sosem késő elkezdeni, erre akarok kiukadni. Tehát egy 20 éves sosem. Fiatal lemegy a edzőterembe, hát nem nehéz jól kinézni.
2: Igen, egyszer egy nagyon kedves barátnőm fogalmazott úgy, hogy 20 évesen hármat googoltam, és olyan kerek Igen, volt, mint most 3 hónapig kell érte küzdenem. Ez tény és való, igen, ez az életünk része. Nyilván ma már egyre többet kell nekem is dolgoznom azért, hogy fenntartsam azt a szintet, és el kell fogadni, nyilván nem könnyű, de ehhez megint azt mondom, hogy ehhez kell a belső erő, tehát ha belőle te jól vagy, akkor tudsz menni ezzel a folyamattal. Nyilván küzdök én is sokszor, meg nem tetszik, amit látok, vagy nem tetszik, hogy nem úgy fejlődik. És a szezonról szezonra például nagyon érdekes, hogy teljesen más dolgokat kell bevetni, másképp reagál a szervezetem már. Most, hogyha a versenyzésről beszélek, 2 diéta sem egyforma. Tehát mert eltelik 2 év, teljesen másképp reagálok. És itt érdemes bekapcsolni, amiben szintén rettenetesen hiszek, és nagyon-nagyon fontosnak tartom, és nagyon nagy hiányosságnak, hogy nem kapcsolódunk saját magunkkal. És most nem az elmére gondolok, hanem a testre. Valahogy azt látom, és azt érzékelem, hogy ez egy nagyon kirekesztett téma, és nem szeretünk ránézni. Tehát magyarul nem kapcsolódunk, nem érzem a saját érzéseimet. És ez nagyon nagy hiba, és a mentorálásos beszélgetéseken, és azért hívom így, mert most a törvényalkotó nagyon megszigorította, hogy nem hívhatom terápiás beszélgetésnek. Szóval a mentorálásos beszélgetésekben nagyon sokszor ez egy kemény feladat, hogy átéljék a kliensek a saját érzéseiket, hogy igenis, meg kell érnem a dühömet, meg kell érnem azt, hogyha valami jó, meg kell érnem a szomorúságot. Ez, amit a megbocsájtást tudod, hogy addig az sem olyan, hogy rá tudod olvasni. Nem lehet megbocsájtani addig, amíg nem élted ki a dühödet. Tehát ha megélted, akkor automatikusan jön. Az, amit a szerelem, hogy bekövetkezik a megbocsájtást, tehát nem lehet akarni. Ha kiélted a dühödet, akkor meg tudsz bocsájtani, de ahhoz meg kell élni. És a testérzetekkel való kapcsolódás, ez egy rendkívül fontos dolog, de tényleg nagyon, nem is tudom elmondani, hogy mennyire. És erre odafigyelni, és figyelni a jelekre, az pofon egyszerűnek tűnik, de érdemes megtanulni, mert tényleg nagyon sokat tanulhatunk belőle. Kicsit elkanyarodtam, ne haragudj, csak ezt annyira szeretek erről beszélni, mert ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És a test, és ami még nagyon-nagyon fontos, hogy a test soha nem hazudik. Gondolj csak bele, hogy mondjuk megijedsz, és gyorsabban ver a szíved, azt te nem tudod befolyásolni. A tested nem, tehát az az egyetlen dolog, ami nem fog hazudni. Utána te elméből, egóból, nem tudom, átvariálod úgy, ahogy te szeretnéd, vagy úgy, ahogy az élethelyzetednek éppen megfelelő, és általában ilyenkor hozzuk a rossz döntéseket, de ha a testedre figyelsz, hogy azt hol érzed, hogyha elmegy egy megbeszélésre, és az neked jó, nem jó, görcsbe van a gyomrod, nincs görcsbe, vagy esetleg a mellkasodban egy jó érzésed van, tehát ez nem tudod meghazudtolni, és nem tudod csinálni direkt. Hogyha ezekre odafigyelnénk, az egy csodálatos dolog lenne, úgyhogy ezeket is meg kell tanítani a klienseknek, hogy átéljék a saját érzéseiket. Ez egy nagyon érdekes dolog, de nagyon nagy hiányosság a mai világban. Elkanyarodtam,
1: sok minden más mellett nagy hiányosság, és én azt mondom, hogy most a beszélgetésnek értünk a végére, de nem a témának. Úgyhogy, kedves Emese, hogyha lehetőség van rá, akkor keresünk még ezzel kapcsolatban máskor is, és folytassuk ezt a beszélgetést, hiszen azt gondolom, hogy akár nemekre, akár korszakokra lebontva, talán még foglalkozásokra lebontva is érdekes lehet ez, hogy ki, hogyan és mit tehet az egészsége érdekében, akár ilyen úton is.
2: Fantasztikus, persze, és boldog örömmel várom. Igen, igen, igen, köszönöm a lehetőséget.
1: Mi köszönjük szépen, további szép napot kívánunk.
2: Köszönöm.
0: Csillag.rádió. Egészség és sportadó. Miskolc FM 103. FM 103.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Napos száraz időre számíthatunk, ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Emelkednek az európai autókra kivetett vámok. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásokról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Kedden matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az írásbelik május 22-én fejeződnek be. A következő hetekben 1170 helyszínen összesen több mint 148 8000-en vizsgáznak. Az Egyesült Államok mától 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hitelcsomaghoz Nagy-Britannia, jelentette be a brit miniszterelnök. Hangsúlyozta, London az európai politikai közösség ma kezdődő jereváni csúcs értekezletén kezdi meg a részletes egyeztetéseket. A találkozó Nagy-Britannia azt is bejelenti majd, hogy a Kijevnek nyújtott hadifelszerelés biztosításában is segíteni szeretne az Európai Uniónak. Kezdetét veszi a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján az MTA elnöke köszönti a jelenlevőket, majd a leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket, Monok István az MTA doktora előadásában. Holnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László, Nobel-díjas írót köszöntik. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. A közgyűléshez kapcsolódva rendezik meg kedden a külső tagok fórumát, szerdán pedig a fiatal kutatók fórumát. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség egy héten át az utakon, a többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők, többfelé megélénkül a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, késő este 16-21 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
1: Csillagpont Rádió az interneten is. Hírek, riportok és online adás. Csillagpontrádió.hu.
3: Nem csak rádió.
1: Sportszelet. A Csillagpont Rádió sporthírei.
3: A Csillagpont Rádió sporthírei.
1: Miskolc és a megye legfontosabb sporteredményeiről.
3: Sportszelet.
4: Ez itt a Sportszelet, a Csillagpont Rádió rövid sportmagazinja 5 percben. Hírekkel, érdekességekkel, háttérinformációkkal jelentkezünk Miskolc és környéke sportéletéről. Én köszöntöm Önöket, Martini Milán vagyok. A mai sportszeletben, mint ahogy azt a hétfői napon megszokhatták, visszatekintünk a hétvége legfontosabb miskolci vonatkozású sporteseményekre részletesen. A DVTK labdarúgó csapata vereséget szenvedett Győrben a Fizliga 32. fordulójában. A 33. percben szerezte meg a vezetést a Győr, amikor is jobboldali beadás érkezett a szélről. Sőn Szabolcs pedig megelőzte emberét, és a kapu bal alsó sarkába bólintott. A győriek még a szünet előtt megduplázták az előnyüket. A szünetet követően a 47. percben Bembuali lecsapott egy rossz passzra a diósgyőri 16-os előterében, majd Sőn Szabolcs elé tálalt, aki nem hibázott ez ittszerben. 3-0-ra módosította az állást. A győriek még a 66. percben is betaláltak, ezzel végleg eldöntötték az összecsapást, amelynek a végeredménye 4-0 lett. A találkozót a vasgyáriak trénere Takács Péter a következőképpen értékelte.
5: Az első 30 percben kompaktak voltunk, zártak. Igazából erre készültünk, tudtuk, hogy a Győr magas minőségben fogja birtokolni a labdát. Tel is tele kiváló kvalitású játékosokkal, egy nagyon jó taktikai elképzelésekkel felkészített csapat, ugye a Győr, és mi próbáltunk zártak lenni. Helyek közel azt gondolom az első 30 percben megoldottuk, aztán a 30. percben egy beadás után, egy jobboldali beadás után a hosszún nem mentünk el a Sőn Szabival, ő ezt kihasználta. Innentől kezdve egy új mérkőzés kezdődött. Ugye a lélektani előny Győr javára billent, hát igazából ez a nyomás, ami talán lehetett rajtuk, az úgy érezhető volt, hogy lekerült. Mi próbáltunk ugyanúgy foggal körömmel védekezni, de nem tudtuk megúszni az első félidőt, még egy kapott gól nélkül. Fél időben megbeszéltük azt, hogy ugyanúgy zártnak kell lennünk, de próbálunk azért magasabban védekezni. Aztán a másik fél idő elején egy egyéni hibánkból a Győr megszerezte a harmadik gólt, és onnantól kezdve nekünk már a fiatal percekkel kellett játszani, így is azzal játszunk, de én nagyon büszke vagyok a fiatalokra, mert azt gondolom, hogy helytáltak, végig koncentráltak voltak, és annyi, hogy a végén már több, mint 10-2004 után született játékosunk lépett pályára. Hát meglepetést szerettünk volna okozni, de most tanulnunk kell a Győrtől, mert ez a Győr, ez egy nagyszerű csapat, egy nagyszerű edzővel, nagyszerű játékosokkal, és azt gondolom, hogy egy példaértékű klubkultúrával rendelkezik.
4: A DVTK labdarúgó csapata az utolsó fordulóban a Paks együttesét fogadja.
3: Sportszeret,
1: Sportszeret,
3: ahol a sport több, mint szórakozás. Több, mint szórakozás.
4: A bajnoki döntő második mérkőzésén a DVTK Hunterm az NK Universitas Pécs együttesét fogadta. A végig roppant feszült hangulatú találkozón minden negyed szorosan alakult, de hármat is a vendégek húztak be, akik így végül a találkozót is megnyerték 60-66 arányban. A pécsiek ezzel összesítésben 2-0-ra vezetnek. A találkozót a pirosfehérek trénere Völgyi Péter értékelte. Nagyon csalódott vagyok két dolog miatt is. Kikaptunk hazai pályán, és ez attól függetlenül, hogy nem játszottunk jól, nekem egy nagyon nagy arculcsapás. A másik, hogy 16 támadó lepattanót szerette ellenünk az ellenfél. Végig lépés hátrányban voltunk, mind a 4 negyed szoros volt, de a Pécs egy picivel mindig jobb volt nálunk. Nehéz helyzetben vagyunk, mert 0-2 a mi szempontunkból az állás. Tudtuk, hogy Pécsen nyerni kell a bajnoki címhez, de most már kétszer kell nyerni, nincs több hibázási lehetőség. Abban bízom, hogy még egyszer erre a hátralévő egy hétre összekapja magát a csapat, és megmutatja azt, hogy miért vagyunk a döntőben, és akár csodára is képesek a bajnoki cím megnyerése érdekében, zárta a tréner. A DVTK Hunterm legközelebb a holnapi napon lép pályára Pécset 17 órától.
3: Sportszere,
1: Sportszere,
3: ahol a sport több, mint szórakozás.
4: A Színpöly Női Liga 20. fordulójában Szekszárdon vendégszerepelt a DVTK női labdarúgó csapata. Az alaposan felforgatott piros-fehér együttes mérkőzése az első játékrész után gól nélkül volt, míg a második félidőben a hazaiak szerezték a gólokat, és így a 3 pontot is. A végeredmény 3-0 lett a Szekszárd javára. A mérkőzésen több fontos dolog is hiányzott a csapatból, ami a győzelemhez kell. Az akarat, az alázat, a szenvedély. Ez a hozzáállás méltatlan a DVTK hagyományaihoz és filozófiájához. Egy pár játékos már úgy tűnik, kivette az évi rendes szabadságát, ezen változtatni fogunk, nyilatkozta Bém Gábor, a DVTK vezetőedzője az összecsapás után. A vasgyáriak legközelebb a Pécs gárdájához látogatnak.
3: Sportszere,
1: Sportszere,
3: ahol a sport több, mint szórakozás.
4: Érre látogatott a DVTK férfi kézilabda csapata az NB1B 27. fordulójában, ahol a 100 halombatta volt a pirosfehérek ellenfele. A diósgyőriek az első fél idő közepéig tudtak tapadni a hazaiakra, akik utána elhúztak, és már a szünetben 6 gólos vezetést szedtek össze. A második játékrészben sem sikerült közelebb kerülnie a DVTK-nak, így végül pont nélkül távoztak az érdi arénából. A végeredmény 34-27 lett. Nehéz mérkőzésen vagyunk túl, sajnos nem tudtuk azt a játékot nyújtani, amit szerettünk volna. Dolgoznunk kell tovább, hogy kiegyensúlyozottabb teljesítmény nyújtsunk, mert ilyen szinten ezeket a hibákat megbüntetik. Tanulnunk kell ebből a mérkőzésből, és a következő találkozón szeretnénk javítani. Értékelt az összecsapás után Apatócki Máté, a DVTK vezetőedzője. A pirosfehérek legközelebb a Player Budapest U21-et fogadják a Generali Arénában. Köszönöm a figyelmüket, legközelebbi adásunkban folytatjuk a visszatekintést a hétvégére. Részletesen beszámolunk a DVTK Ongropak női röplabda csapatának MTK elleni összecsapásáról. Szóba hozzuk a Pekabeu Mavs Wolves NB1B piros csoportos férfi kosárlabda gárdájának második elődöntős párharcát. Kitérünk a DVTK második számú labdarúgó gárdájának mérkőzésére, és természetesen felvezetjük a DVTK Hunterm harmadik összecsapását is. Addig is, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Csillag.rá rádiót, benne pedig a naponta több alkalommal is jelentkező friss sportinformációkat. Most búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Martini Milán.
3: Sportszelet. A Csillag.rádió sporthírei. Miskolc és a megye legfontosabb sporteredményeiről. Sportszelet. A sporthírek támogatója a Jánosik és társai Kft. Minőség és megbízhatóság.

0: Csillagpont hírek, a Csillagpont Rádió hírműsora.
1: Ülésezett Miskolc közgyűlése, kiemelt téma volt a DAM ipari területének megvásárlása. Stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben az elmúlt héten országos szinten. Vezetőváltás lesz a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház élén Miskolcon. Köszöntöm Önöket! Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Véglegessé vált a leendő Tisza párt kormányának névsora, közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök. A bejelentések szerint összesen 16 minisztériummal számolnak a jövőbeni kabinetben. A belügyminisztérium élére Pósfai Gábort, az igazságügyi minisztérium élére pedig Mellétei Barna Mártont jelölték. A kormányzati struktúrában több szakértő és politikai szereplő is helyet kap. A külügyi tárcát Orbán Anita, a pénzügyit Kármán András vezetné. Az egészségügyi miniszteri posztra Hegedűs Zsoltot jelölték. A tervek szerint a kabinetben külön tárcát kap a gazdaságfejlesztés, a környezetvédelem, az agrárium és a honvédelem is. A honvédelmi miniszteri posztra Ruszin Szendi Romulus neve került bejelentésre. A leendő kormány hivatalba lépése a parlament alakuló ülését követően történhet meg. A miniszterek kinevezéséről a köztársasági elnök dönt a miniszterelnök javaslatára. A Keresztény Demokrata Néppárt, a KDNP 9 országgyűlési bizottságban vesz részt a most induló parlamenti ciklusban, közölte Rétvári Bence. A politikus tájékoztatása szerint a korábban nemzetpolitikainak nevezett, immár magyarság politikai bizottság élére Nacsa Lőrinc kerül. Rétvári Bence hangsúlyozta, a KDNP minden döntését a kereszténydemokrata értékrend mentén hozzák meg. A párt számára kiemelt terület a vallásszabadság és az egyházi intézmények működésének biztosítása. A bizottsági munkában több ismert politikus is szerepet kap. Simicskó István a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság alelnöke lesz, míg Latorcai Csaba az országgyűlés alelnökeként dolgozik tovább. Juhász Hajnalka a külügyi és európai ügyekkel foglalkozó bizottságok tagja lesz. Seszták Miklós pedig a gazdasági és energetikai bizottságban kap szerepet. Ülésezett Miskolc közgyűlése, kiemelt téma volt a DAM ipari területének megvásárlása. Tóth Szántai József hangsúlyozta, a döntés célja, hogy a város visszaszerezze gazdasági mozgásterét. A miskolci polgármester szerint a DAM nem csupán ingatlan ügy, hanem stratégiai jelentőségű ipari tartalék. Úgy fogalmazott, nem az volt a kérdés, hogy kockázatmentes-e a lépés, hanem az, hogy megengedheti-e magának a város a tétlenséget. A városvezetés szerint a döntést alapos értékbecslések előzték meg, és jogszerűen költséghatékonyan jártak el. A megvásárlással Miskolc vagyona nőtt, és hosszú távú gazdaságfejlesztési lehetőségek nyíltak meg. Nagy Ákos képviselő kiemelte, fontos, hogy a város többségi tulajdonosként irányíthatja a terület jövőjét. A következő lépések között szerepel az illegális hulladék felszámolása és a terület gazdasági hasznosítása. A Fidesz országgyűlési választási veresége miatt lemondott posztjáról Miskolc alpolgármestere. Hollósi András szerint a választási eredményeket mindenkinek értékelnie kell. A politikus a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltjeként indult az áprilisi választásokon, de vereséget szenvedett a Tisza jelöltjétől. Stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben az elmúlt héten országos szinten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A 17. heti adatok szerint minden vizsgált településen stagnálás volt tapasztalható, emelkedést csak Szeged térségében mértek. A szakemberek szerint a koncentráció mindenhol alacsony tartományban maradt. A tájékoztatás alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható a következő időszakban. Az influenza A vírus örökítő anyagának szintje szintén stagnált országos átlagban. A kimutatási határ feletti értékeket többek között Kaposvár, Kecskemét, Miskolc és Nyíregyháza esetében mérték. A szakértők szerint az influenza esetében sem várható számottevő emelkedés. Vezetőváltás lesz a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház élén Miskolcon. Az intézmény közlése szerint májustól Kostyán László Csaba látja el a főigazgatói feladatokat megbízottként. A jelenlegi főigazgató Zsákai Zsolt május 1-től ismét a gyógyító munkára koncentrál. A jövőben a baleseti és mozgásszervi sebészeti centrum vezetőjeként dolgozik tovább. A kórház szabályzata szerint ilyen esetben az orvosigazgató veszi át a főigazgatói feladatokat. Ennek megfelelően került a posztra Kostyán László Csaba is. Megbízása határozatlan időre szól, de legkésőbb addig tart, amíg a főigazgatói pozíciót véglegesen be nem töltik. 4 hónappal az új, anyákat érintő adókedvezmények bevezetése után már látszik, hogy az intézkedések nem csak a családi költségvetést erősítik, hanem a munkaerőpiacra is hatással vannak. A statisztikák szerint az 1 és 2 gyermekes anyák foglalkoztatottsága alig marad el a gyermektelen nőkétől, ugyanakkor a 3 vagy több gyermeket nevelők körében jelentős a lemaradás. A szakértők szerint ennek egyik fő oka a rugalmas részmunkaidős állások alacsony aránya Magyarországon. Közben jelentősen nőtt a családi adókedvezmény összege. 1 gyermek után havi 20 000, 2 gyermeknél 80 000, 3 gyermek esetén pedig közel 200 000 forint maradhat a családoknál. Az adminisztráció is egyszerűsödött, így kevesebb papírmunkával lehet érvényesíteni a kedvezményeket. 2026-tól a 40 év alatti 2 gyermekes anyák teljes jövedelme SZJA-mentessé vált, és a jogosultak köre a következő években tovább bővül. A 30 év alatti anyák pedig már idén korlátlanul igénybe vehetik az adómentességet. Csapadékos májusban bíznak a gabonatermesztők. A szakértők szerint az idei időjárás eddig kedvezőtlen a szántóföldi növények számára. A téli és tavaszi csapadék mennyisége jelentősen elmaradt a szükségestől. A szárazságot a sok napsütés és az erős szél is fokozta. Bár a vetés jól halad, már most jelentős vízhiány tapasztalható a talajban. A jelenlegi állapot inkább a nyár elejére jellemző, ez már az őszi vetésű gabonák fejlődésén is meglátszik. A szakértők szerint tartós szárazság esetén csökkenhet a termés. A helyzetet a klímaváltozás és a nemzetközi folyamatok is befolyásolják. Egy kiadós májusi eső még javíthat a kilátásokon. A fiatal felnőttek körében továbbra is kedvező a magyar borok megítélése, derül ki egy friss, reprezentatív kutatásból. A 18-40 év közöttiek 2/3 valamilyen gyakorisággal fogyaszt bort, de ez többnyire alkalomhoz kötődik. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa megbízásából készült felmérés szerint a bor inkább társas eseményekhez kapcsolódik, mint mindennapi fogyasztáshoz. A kutatás szerint a magyar borok megítélése kifejezetten erős, a válaszadók 63%-a hazai terméket választana. A fővárosban alacsonyabb a borfogyasztás aránya, míg vidéken nyitottabbak a fiatalok a borok iránt. Köszönöm a figyelmet, a Csillagpont Rádió híreit Kecskés Ákostól hallották.
0: Csillagpont hírek, a Csillagpont Rádió hírműsorát hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: érettségi időszak. Emelkednek az európai autókra kivetett vámok. Jó reggelt kívánok, Labány Judit vagyok. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásokról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emeltszinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Kedden matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az írásbelik május 22-én fejeződnek be. A következő hetekben 1170 helyszínen összesen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Az Egyesült Államok mától 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hitelcsomaghoz Nagy-Britannia, jelentette be a brit miniszterelnök. Hangsúlyozta, London az európai politikai közösség ma kezdődő jereváni csúcs értekezletén kezdi meg a részletes egyeztetéseket. A találkozó Nagy-Britannia azt is bejelenti majd, hogy a Kijevnek nyújtott hadifelszerelés biztosításában is segíteni szeretne az Európai Uniónak. Kezdetét veszi a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján az MTA elnöke köszönti a jelenlevőket, majd a leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket, Monok István az MTA doktora előadásában. Holnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László, Nobel-díjas írót köszöntik. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. A közgyűléshez kapcsolódva rendezik meg kedden a külső tagok fórumát, szerdán pedig a fiatal kutatók fórumát. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség egy héten át az utakon, a többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, késő este 16-21 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
1: Ön a Csillagpont Rádiót hallja. Az FM 103 MHz. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Jó reggelt, Borsod! Kezdje a napot a Csillagpont Rádióval!
1: Kedves hallgatók, önök a Csillagpont Rádió adását hallják, benne pedig, ahogy ígértem, a kullancs csípésekről beszélgetünk a budapesti kullancs ambulancián. Dr. Lakos András doktor úr van a telefon másik végén, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre áll.
2: Jó napot kívánok!
1: Hát kullancs szezon kellős közepén vagyunk, igaz? Sok munkája van már?
2: Nem vészes. Ez, amit a médiában rendszeresen lehet most hallani, hogy 5-10-szer annyi kullancs van, mint tavaly, ez egy csacsiság, szó sincs róla, nincs lényeges változás, ez tulajdonképpen egy indokolatlan riogatás. Az enyhe tél nem befolyásolja különösebben a kullancsok számát. Svédország déli részén legalább annyi lánybeteg van, mint Magyarországon, pedig ott vannak mínusz 30 fokos hidegek.
1: Ezt akartam kérdezni egyébként, hogy Európában Magyarország mennyire számít fertőzöttnek?
2: Alapvetően Közép-Európa a legfertőzöttebb területeknek számít. Ezen belül Magyarország biztos, hogy nem az élvonalban van, de nem sokkal marad el tőle. Ausztriában, Szlovéniában, ahol lényegesen nagyobb az erdőségeknek az aránya, több megbetegedés lehet, mint nálunk.
1: Mégis, aki találkozik a kullanccsal, és olyan szempontból, hogy meg is szípi, akkor az mit tegyen, mit ne tegyen?
2: Ki kell szedni minél hamarabb, ha csak lehet úgy, hogy ne nyomjuk össze a testét, tehát ha csak lehet egy hegyesorú csipesszel, ha nincs nálunk ilyen, egy kirándulás alkalmával, akkor a ruhából kiszedett szérnaszállal is el lehet távolítani, hogy körültekerjük a kullancsnak a fejvégéhez közel, és akkor úgy szép lassan húzva a bőrből el lehet távolítani. Nem szabad orvoshoz menni ilyenkor, semmiképpen sem. A doktorok nem ügyesebbek, mint a családtagok vagy a szomszédasszony ezen a téren, és csak akkor szabad orvoshoz menni, hogyha egyértelmű klinikai tünetek vannak. A Lyme esetében ez egy 5 centinél nagyobb folt a csípés helyén, ami fokozatosan növekszik. Ezeket a kritériumokat be kell tartania, és akkor persze tényleg érdemes orvoshoz menni, de nem kell kapkodni, ez egy nagyon lassú betegség, alapvetően jó indulatú, és van idő a kezelés megkezdésével. Az agyvelőgyulladás lényegesen ritkább, vagy 200-szor ritkább, mint a Lyme, és ez magas lázzal jár, heves központidegrendszeri tünetekkel, nagy fejfájással, nagy hányással, súlyos szédüléssel, eszméletzavarral. Szóval ez nem egy olyan betegség, amit el lehet nézni. Ugye, tehát ez mindenképpen egy ijesztő kórkép, és hát ez viszont kórházi kezelést igényel. Magyarországon a 90-es évek közepe óta rendre 100 alatt, sok éve 50 alatt van a regisztrált esetek száma, tehát annak ellenére, hogy a betegség súlyos, szerencsére nagyon kicsi a kockázat, hogy megkapjuk.
1: A kiszedett kullancsot beküldjük-e valahova a vizsgálatra?
2: Isten őriz. Ugye ez az egyik legnagyobb csacsiság, amit nyilván az érdekeltek reklámoznak. Úgy kell tekinteni, hogy minden kullancs fertőzött. Valóban a Lyme baktérium a kifejlett kullancsok felében biztosan ott van Magyarországon, de ez nem azt jelenti, hogy át is megy az emberbe, tehát az átvitel csak 1-2%-os. Ha megtudjuk, hogy a kullancsban volt kórokozó, azzal csak tulajdonképpen a saját pánikunkat generáljuk, és hát aztán a doktoroknak is ez különböző beavatkozásra ad indokot, laboratórium vizsgálatot végeztetnek, ami gyakran téves eredményt ad, előbb-utóbb antibiotikum kezelésbe torkolik. Tehát itt a tétlenség sokkal hasznosabb, mint az aktívkodás.
1: Ön több évtizede foglalkozik, hiszen legalább én ismerem 20 éve önt.
2: Igen, 30 éve, idén lesz 30 éve.
1: Idén 30 éve. Honnan jött ez a szakterület önnek?
2: Én találtam az első magyar ilyen lánybetegeket, és hát aztán volt súlyos betegem is, akkor neki veselkedtünk, elkezdtünk laboratóriumi vizsgálatokat végezni, és hát azóta meg nem tudok megszabadulni ettől.
1: Viszont azért a orvostársadalomban ez a Lyme-kor, illetve maga a kullancsípés, ahogy ön is fogalmazott itt többször, hogy ne menjünk orvoshoz vele, nem tudják az orvosok, mintha fehér folt lenne az orvos.
2: Hát igen, én aztán igazán nem tettek róla, nagyon sok orvos továbbképző előadást tartottam. Van egy honlapom, a kullancs.hu, ahol legalább a pácienseim úgy néz ki, hogy tájékozódnak, a doktorok sokkal ritkábban fordul elő, hogy megnéznék, pedig itt szerepelnek olyan felvételek, aminek alapján elég könnyű felismerni a Lyme-betegség bőrtüneteit legalább.
1: De ön is itt a honlapján olvastam én is, hogy az orvosoknál is összeszedte, hogy melyek azok a leggyakoribb hibák, amelyeket elkövetnek.
2: Igen, hát bízom benne, hogy ez talán segít, és akkor ez, hát amiket elmondtam, ezek a legfontosabbak. Ugye vannak ilyen útmutatók, amik orvosok számára íródtak, de inkább csak az ügyvédek olvassák el, megjelentek az egészségügyi közlönyben rengeteg házi orvosoknak, gyakorló orvosoknak szóló ingyenes folyóiratban publikáltam ezeket. Tényleg csak olvasni kéne, és akkor ez egy 2 óra alatt megtanulható betegség, tehát nem egy olyan ördöngőség, és ráadásul az elmúlt 30 év alatt olyan lényeges változás nem volt a terápiát illetően, tehát nincs arról szó, hogy napról napra föl kéne frissíteni a tudásunkat. Hát egy pár dolgot érdemes elolvasni.
1: Jaj, doktor úr, mennyi mindennel vagyunk mi így, hogy így nem van. Olvasunk, ugye?
2: Igen, igen.
1: Lyme-fertőzés otthon kezelhető, vagy mikor forduljon vele az ember mégis orvoshoz?
2: Ez a folt, ez a leggyakoribb. Nem tudjuk pontosan, hogy a betegek hány százalékában, 50-90%-ot szoktak írni. A mi tapasztalatunk is az, hogy 50 fölött, tehát hogy nagyon gyakori a folt. És hát az egyéb tünetek az kicsit zűrösebb. Ott az arcüreg bénulása kéne gondolni, ami nem szokott mindig a kollégáknak eszébe jutni, főleg gyerekkorban, így a szezonban egy arcidegbénulás. Nagyon valószínű, hogy Lyme fertőzés következtében alakul ki. Térdizületi gyulladás, nagy duzzanattal, viszonylag kevés fájdalommal jellemző még a Lyme-ra, és hát ideggyulladások, aminek a diagnosztikája már sokkal nehezebb klinikailag is. És hát a laboratórium vizsgálat is tulajdonképpen megoldást jelenthet, de itt azért elég sok zűr van ezen a téren, az biztos, hogy meghaladja egy ilyen laikusoknak szóló információs műsor kereteit.
1: És a kezelés?
2: Ez egy jól kezelhető betegség, az esetek döntő többségében szájon átszedett antibiotikumokkal meggyógyítható. Vannak esetek, amikor vénás készítményekre van szükség, de ez mondjuk a mi betegeink között hát 5% alatt fordul csak elő.
1: Vannak-e mellékhatásai a kezelésnek, vagy hát magának a Lyme-kornak utóhatásai?
2: A Lyme meggyógyítható még hosszú ideig tartó fennállás után is. Az antibiotikumoknak természetesen lehet mellékhatása, majdnem mindig amoxicillint használunk, ez egy jól tolerálható, tulajdonképpen inkább csak egy allergiás reakció, amivel számolni kell körülbelül 2% gyakorisággal. Hát az egyéb készítményeknek valamivel több mellékhatásuk van, de ezek mind elviselhetőek.
1: Én a családomból is tudom, hogy sokszor, akik kullancsípést sem estek át, azokat az orvos valamilyen megelőző, vagy nem is tudom, minek nevezem, ilyen antibiotikum kezelésre szoktatta.
2: Az elég súlyos hiba, tehát megelőző kezelésnek nincs értelme. Rengeteg tanulmányt írtak le, végeztek ezen a téren. A mindig kockázatos, tehát egyrészt csak egy antibiotikum van, amivel végeztek ilyen vizsgálaton. A doxiciklin, ami fényérzékenyé teszi a bőrt, nem tudjuk pontosan, hogy mekkora adagban kéne adni. A félelem az, hogy a rövid ideig kis adagban szedett antibiotikum megakadályozza a klinikai tünetek megjelenését, de a kórokozók nem biztos, hogy elpusztulnak erre számtalan. Példát sorol az irodalom, nekünk is voltak ilyen betegeink. Vagyis jobb nem csinálni semmit, hogyha valami tünet van, akkor kell kezelni, és csak azokat, akiknél tényleg van klinikai tünet.
1: Akkor úgy kérdezem, hogy viszont a kullancsípés maga az megelőzhető, de nem gyógyszerekkel, hanem mechanikai
2: módszerekkel. Persze, hát az öltözködés sokat számít, alulról mászik föl, tehát az oknit rá kell húzni a nadrágra, a trikót betűrni a nadrágba, használni lehet ilyen rovarriasztó készítményeken. Ezek tulajdonképpen, és hát a vizsgálat, hogy lehetőleg ne legyen túl sokáig bennünk a kullancs, ez ami megtehető.
1: Agyhártya gyulladás, ez ugye a ijesztőbb és a súlyosabb formája, amit terjeszt a kullancs.
2: Így van, igen, de ez az, ami szerencsére sokkal ritkább, és ez ellen van védőoltás. Tehát, hogyha valaki rendszeresen gyűjt kullancsokat, olyan területen mozog, akkor érdemes a védőoltással megelőzni ezt a fertőzést.
1: Drága?
2: Most nagyon drága lett, igen. De ez egy, amikor a 90-es években mi elkezdtük magunkat oltani, akkor 59 forint volt egy ampulla, most 11 000-ért adjuk, 9 000 fölött van már a patikákban is. Indokolatlanul drága tulajdonképpen.
1: Kinek ajánlaná mégis? Gyerekeknek, felnőtteknek?
2: Felnőtt korban sokkal gyakoribb, de a szülők inkább a gyerekeket féltik és védik, amiben persze nincs semmi baj. De hát aki valóban olyan helyeken él és mozog, ahol kullancsípésre számítani lehet.
1: Magát a kullancsot mondjuk a kertünkből ki tudjuk írtani valahogy?
2: Tulajdonképpen minden rovarirtószer alkalmas a kullancsok elpusztítására. A szabadforgalmú szerek közül bármelyik használható.
1: Kik fordulnak önhöz, mint specialistához?
2: Kétféle betegünk van. Az egyik, akiket tévesen diagnosztizálnak, tehát a laboratóriumi leletekre hagyatkozva valamilyen orvosi hiba történik, a másik pedig, aki hát látja, hogy már a 4.-5. doktornál jártak, és még mindig nem ismerték fel a betegségét, miközben ő megnézte az interneten, és látja, hogy róla van szó. Tulajdonképpen ez a praxis nagy része.
1: Hát ez sajnos az orvostársadalom szegénységi bizonyítványa.
2: Jó, hát most ezt nem érdemes ennél jobban hangsúlyozni.
1: Lakos doktor, köszönöm szépen, hogy a Csillagpont Rádió rendelkezésére állt. Kevés beteget kívánok önnek.
2: Köszönöm,
1: viszontlátásra.
0: Viszontlátásra. Pörgess fel a pulzusod. FM 103, Csillagpont Rádió.

0: Jó reggelt, Borsod! FM 103. Csillagpont Rádió.
1: Kedves hallgatóink, a Csillagpont Rádió adását hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Az elhízás, mint népbetegség. Magyarországon a lakosok 60%-a túlsúlyos, ezen belül 27% az elhízott. A várható élettartamot 4-10 évvel rövidíti le az elhízás. Erről beszél, és egy kicsit történelmi távlatokban is betekintést ad az elhízásba, mint népbetegségbe, dr. Regős László, belgyógyász, kardiológus.
2: Ma is vannak olyan kultúrkörök, most már nem az éhező Afrikára gondolok, ahol, hogyha kicsit kövérebb valaki, vagy normál túlsúly, akkor már kilóg a sorból, de mondjuk az arab világban, ahol a menyasszony hozománya, az maga a saját testsúlya, és a vőlegénynek ki kell ezt fizetni valamilyen értékben, és minél nagyobb a súlya, annál értékesebb. És akkor ugye vannak olyan kultúrtörténeti részek is még, hogy Rubenszi elhízás, és hát azok az idomok viszont valóban ezt a festő tudásán kívül is esztétikai élménnyel járhatnak. A kornak, a 20. 21. századnak valóban betegsége az elhízás, és elsősorban a gazdaságilag stabil országokra kell ilyenkor gondolnunk. Az adatok nagy része is az Egyesült Államokra vonatkozik, de Magyarországra is jellemzők ezek. Tehát a népességnek minimum a 60% az magasabb testsúllyal jelentkezik, és ezen belül is 27% jelentős mértékben elhízott. Bizonyos mérőszámaink vannak, ami alapján arra lehet gondolni, hogy amelyek segítenek abban eligazodni, hogy ki milyen osztályba kerülhet, a ránézésen túl is. És koroknak megfelelően és nemeknek megfelelően is mások ezek a számok. A koroknak az életkort értem ez alatt. Tehát ez egy valóban nagy probléma. Ha van táplálék, akkor a táplálék megszerzése az egy fontos cél, a létfenntartás biztosításának leglényegesebb eleme. Az ember nem úgy szerzi a táplálékot, hogy mint a téli álmot alvó medve, hogy sok tápanyagot raktároz, és azt tavaszig kitart, hanem nincs felső határ. Tehát szezontól függetlenül mi sokat tudunk enni, és hát aztán ennek az összes következményét magunkon viseljük. Sokkal egyszerűbb, hogyha a magyar kifejezések helyett számokat használunk, és a testtömegindex, a BMI, ezzel a három betűs rövidítéssel találkozhatnak a hallgatók, tehát a BMI index mutatja meg, hogy mi az ideális. Korábban azt mondtuk, és a vérnyomásmérés is volt egy ilyen szabály, hogy 100 plusz amennyi, tehát itt meg a testmagasságból levonunk 100-at, és az már majdnem a normál testsúly. Abból még 10%-ot le kell venni, és akkor lesz normál a testsúly. Ez a bizonyos body mass index, az angol száz területen terjedt el, ez a testsúlyból és a testmagasságból számol, az egymás hányadosaiból hozza ki a várható vagy ideális értéket, vagy a betegre jellemző értéket. Ha ez a body mass index 20 és 25 között van, akkor azt mondjuk, hogy ideális a testsúly. Van, akinél azt mondjuk, hogy 18,5. De hát durván számítsuk ezt, hogy 20 és 25 között ez ideális. Ha 25 és 30 között van, akkor mérsékelt fokú elhízásról beszélünk. Ha 30 és 35 között van, akkor jelentős fokú elhízásról, és ha e fölött van, akkor orvosi szempontból nagyon is patológiás, vagyis kóros. És a másik vége is érdekes ennek a sornak, tehát a soványság az egy kategória gyakorlatilag, de a testsúly és a túlélés görbéjét, hogyha grafikusan ábrázoljuk, akkor nem egy folyamatosan emelkedő görbét kapunk, aminek a lényege, hogy minél soványabbak vagyunk, annál tovább élünk, és minél kövérebbek, annál hamarabb halunk meg, hanem ez egy J alakú görbe, az azt jelenti, hogy ha valaki túlzottan sovány, akkor megint emelkedik a halálozási valószínűsége. Tehát az ideális, a középarányos, az mindenképpen fontos és jó. Például a testépítőkre sem is más szabályok érvényesek. Tehát egy hatalmas izomtömeg, az már is eltolja ezeket az arányokat. De meg kell jegyezzem azt, hogy ezek a hatalmas izomtömegek a túlélés szempontjából rossz jelek, tehát bármennyire is a férfi szépségversenynek az egyik kelléke az, hogy ott mindenféle pózokat mutatnak, és a súlyzókkal élik le az életüket. Ezek az életben maradás szempontjából és az életkilátások szempontjából hátrányosak. Magyarul, hogyha valakinek túlzott az elhízása, akkor 4-10 évvel rövidebb ideig él, ez a testépítőkre is vonatkozik, főleg akkor, hogyha bekalkuláljuk azt, hogy ezt a súlyzókon kívül más anyagok felvételével is elérhetik. Tehát az életkilátások romlanak, minél magasabb a test súlyunk. Érdekes, hogy még a baleseti statisztikákban is a magasabb testsúlyúaknál sokkal többször történik baleset. Ezt a biztosító társaságok tudják, de a háztartási balesettől kezdve a jeges úton való elcsúszáson keresztül az autóvezetést is a magasabb testsúlyúak sokkal gyakrabban okoznak karambolt, és az életüket ezzel is veszélyeztetik. Például az, hogyha valaki szívelégtelenségbe szenved, és rááll a mérlegbe, akkor magas a testsúlya, de azért, mert egy csomó fölösleges folyadék van a szervezetébe. Ugyanez a veseelégtelenségnél is. Vagy például a máj betegségeinél a nagy sörhasat ismerjük, tele van vízzel a betegnek a hasa, és az mutatja ezt a magas testsúlyt, és nem pedig az izomzata vagy a csontrendszere. A legnagyobb csoport pedig a hormonális eltérések. Bizonyos hormonok a raktározás irányába emelik a testsúlyát, és bizonyos hormonok az ásványi anyagok és a vízraktározás irányába is. Tehát nem is kell ahhoz mondjuk szívelégtelennek lenni, vagy vesebetegnek, vagy májbetegnek lenni, hogy valakiben sok folyadék alakuljon ki. Egyszerűen ezek a hormonok is képesek ezt megcsinálni. És a fordítottja, bizonyos hormonok túltermelődésénél pedig az alacsony testsúlya jellemző. Tehát egy rendelőbe belép egy beteg, és annak az alkatát megnézi az orvos, akkor nagy valószínűséggel kitalálhatja azt, hogy milyen hormonális eltérése van. Ez azért is érdekes, mert ezt a későbbiekben ezeknek a hormonoknak az adását felhasználták az elhízás elleni terápiába. Tehát bizonyos gyógyszerek bevitelével meg lehet fordítani az anyagcserét, vagyis soványságot lehet elérni, de ez a bonyolult összefüggései miatt ez a szervezetnek sokkal több kárt is okozott. Tehát maradunk az étrendnél és az étkezésnél. Hát elsősorban ugye az a bizonyos egyensúly, ami a kalóriabevitel és a kalóriakiadás között van, ez megbomlik. Azért bomlik meg, mert mindenféle trükköt bedobunk azért, hogy az élvezeteknek éljünk. Most az étkezés vagy a folyadékok fogyasztása miatti élvezetekre gondolok. És ehhez már a középkortól kezdve, vagy még sokkal régebb óta, a fűszerek beszerzésén keresztül, a rafinált italokon át mindent felhasználunk azért, hogy még finomabb legyen, hogy még többet tudjunk enni, és ebből következően a még nagyobb legyen a súlyunk. És most eszembe jut az, hogy a rómaiak hogy oldották meg ezt, tehát ezek a nagy étkezéseknél, úgyhogy tollal megcsiklandozták a garatukat, és az ott megkönnyebbítette őket, és nagy rutinnal csinálták, mert ugyanúgy folytatták a lakomát.
3: Ez vagy a bulémiának
2: a bulémia ma a soványság megszerzése érdekében történik, mondjuk bizonyos testséma, elképzelt ideális testséma miatt, elsősorban a hölgyeknél. Vagy például nagyon izgalmas az, hogy a középkorban, annak is a végén, a földrészek fölfedezése is azért történt, mert ezeknek a fűszernövényeknek a bejövetelét India felől az arab világ és az ott kialakult mohamedán kultúra megakadályozta. És ezért körbe kellett hajózni részben Afrikát, részben pedig a földet, és így fölfedeztünk dolgokat azért, mert annyira érdekelt minket az, hogy mit és hogy eszünk. Tehát az előttünk levő étel látványa, annak az illata, az ízei, a nyelés, a rágás mechanizmusa, az mind-mind sajnos egyenes út ahhoz, hogy magas legyen a testsúlyunk. És egy nagy kultúra épült rá, és hát megisszuk a levét a jólétünknek. Hát egészségügyi szempontból ez valami Isten csapása a magas testsúly, tehát az, hogy 4-10 kilóval csökken a várható életkor, itt még a baleseteket bele se számítjuk, de egy csomó betegséget előidéz maga az elhízás, a plusz súly cipelése. És a legegyszerűbbet mondom, hogyha én fölveszek a hátamra egy 20 kiló zsákot, már pedig van, akinek sokkal több túlsúlya van, mint 20 kiló, akár a saját testsúlyának a dupláját is cipeli, az egy fizikai munka. És az a 20 kiló, az ránehezedik azokra az ízületi felszínekre, a gerinc csigolyáktól a csípőízületig, a térdüzületig, amelyeknek a porc részei viselik ezt a súlyt. Márpedig ezek a porcok a kamaszkor befejezésével befejeződnek, és legfeljebb picit átépülnek, de nem tudnak szaporodni. Ezek végig kopnak, és az ilyen tartósan magas testsúlyú betegeknél, már ezt kell mondanom, hogy betegeknél, az egyik leggyakoribb probléma az, hogy mozgásszervi panaszok alakulnak ki. És a mozgásszervi panaszok előhozzák azt, hogy még többet pihen. És most nem a sport mellett agitálok, hanem egy másik fontos adatot ide hagy kapcsoljak oda, hogy mennyit mozgunk és mennyit eszünk. Ma a lakosoknak a kalória felvétele körülbelül 10%-kal kevesebb, mint 1900-ban volt, tehát 110 valahány évvel ezelőtt. Mégis sokkal több az elhízás. És ennek a balansznak bevett és elhasznált energia a másik oldalán ott van, hogy nem mozgunk.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Regős László belgyógyász kardiológust hallották az elhízásról, mint népbetegségről. Ez itt a Csillagpont Rádió. Zenével folytatjuk. Tartsanak velünk!
0: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Tudtad, hogy az elmúlt években teljesen megújult a Miskolci Egyetem kampusza? Felújított kollégiumok, modern közösségi terek, új multifunkciós étterem és még családbarát szolgáltatások is várnak az egyetemvárosban. 2020 óta közel 50 milliárd forint fejlesztés valósult meg, hogy a kampusz ne csak egyetem legyen, hanem egy élhető, inspiráló közeg a mindennapokra. Ez már nem csak a tanulásról szól, hanem arról is, hogy jól érezd magad közben. Ha számít, hol töltöd az egyetemi éveidet, a Miskolci Egyetem jó választás. Miskolci Egyetem, a tudás és közösség kampusza.
3: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
4: Napos száraz időre számíthatunk, ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kiránduló hajón az Atlanti-óceánon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma kezdődik a tavasz érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásokról a diákok. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. A következő hetekben 1170 helyszínen összesen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Az Egyesült Államok 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hitelcsomaghoz Nagy-Britannia, jelentette be a brit miniszterelnök. Hangsúlyozta, London az európai politikai közösség ma kezdődő jereváni csúcsértekezletén kezdi meg a részletes egyeztetéseket. A találkozó Nagy-Britannia azt is bejelenti majd, hogy a Kijevnek nyújtott hadifelszerelés biztosításában is segíteni szeretné az Európai Uniót. Őrizetbe vettek egy férfit Ausztriában a patkányméreggel szennyezett BB-ételek ügyében. Az első ilyen üveget április közepén találták. A gyártó később közölte, hogy valaki szándékosan mérgezte meg a BB-ételeket, hogy megzsarolja a céget. Az érintett terméket kivonták a forgalomból. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kiránduló hajón az Atlanti-óceánon. Az áldozatok pontos számát még nem közölték, a vizsgálat még zajlik, de a WHO szerint a betegséget hantavírus okozhatta, amely főleg a rágcsálók vizeletével és ürülékével terjed. Az óceánjáró Argentínából indult, és jelenleg a Zöldfoki szigetek fővárosának kikötőjében horgonyoz. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség az utakon. A többi között a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes árok szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldi tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Manganapot tartanak szombaton a Néprajzi Múzeumban, az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt Hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők, többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél, napközben 23-28, késő este 16-21 fokra számíthatunk.
3: Csillagpont Rádió, a város pulzusa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Jó reggelt, Borsod! Kezdje a napot a Csillagpont Rádióval!
1: Május 4-én hétfőn a Csillagpont Rádió mikrofonjánál a szerkesztő Monos Márta és munkatársa Török Nóra köszönti a hallgatókat, és minket kell arra biztatjuk önöket, ha idejük engedi, akkor kísérjék figyelemmel programunkat, amelynek elején néhány mondat most a várható időjárásról. Napos nyárias idővel indul a hét, a délnyugati szél azonban napközben megélénkülhet, 26 fok körül alakul majd a levegő hőmérséklete. Holnap kedden nyugat felől már vastagabb fátyol felhők érkeznek, aztán pedig esőre is lehet számítani, de csak itt-ott a meteorológusok előrejelzése szerint. Kora reggel 3 és 15 fok között alakul a levegő hőmérséklete, a délutáni órákban 24-29 fokokat mérhető. Ennyit az időről, és most néhány mondat a 11 óráig tartó programról. Hamarosan játékra, pontosabban játékos városjárásra invitáljuk a hallgatókat a stúdió vendégeinek, Fedorné Szabó Zsuzsa és Fedor Vilmos segítségével, pontosabban Fedor Szabó Zsuzsa és Fedor Vilmos segítségével, hogy egészen precízen mondjam a neveket, akik már itt ülnek a stúdióban egyébként a vendégeket, és mosolyogva hallgatják, hogy 100 éves ismeretség után az ember még mindig megbotlik, elnézést kérek érte. Szóval a játékos városjárás, ami immáron 17. alkalommal rendezendő meg a borsodi megyeszékhelyen. Erről beszélünk a város egykori alpolgármesterével, díszpolgárával és ennek a programnak a kitalálójával és Zsuzsával, a fő koordinátor operatív vezetővel. A részleteket tehát hamarosan megtudhatják. Azt is megtudhatják, hogy ebben az esztendőben Makai József diák képviseli hazánkat a Sánkhái világversenyen, a szakma világversenyen, és ő a felkészítő tanárával, Bagány Mátéval érkezik majd a stúdióba, a Miskolci Szakképzési Centrum Bláti Otto villamosipari technikumának igazgatóhelyettesével. Hát nyilvánvaló, hogy erről a felkészülésről, meg erről a megtiszteltetésről és felelősségről fogunk beszélgetni, mind a pedagógussal, mind a diákkal. 9 órakor dr. Békási Szabolcsot, foglalkozó orvostani szakorvost, országos kollegiális vezetőt hallják, vele a betegutakról diskurálunk majd, hogy a betegutakkal kapcsolatban milyen új elképzeléseik vannak, és hogy milyen nagyon fontos, hogy ezek a bizonyos utak egyre akadálymentesebbek legyenek. Sándor Hajnalkától, aki a Miskolci Egyetem egészségügyi karának képviseletében érkezik majd hozzánk, arról a programról beszélgetünk, amelyet év mint év megrendeznek a karon, és amelynek fő témája az egészségturizmus. Ezt követően Palácsik Timeát, mestertanárt hallják, a gyógytornával és a karon folyó oktatással kapcsolatos tudnivalókat osztja majd meg velünk. És végül dr. Almási Róbertet hallják, ő a Pécsi Tudomány Egyetem fájdalom ambulanciájának vezetője, az ambulancia létéről, létjogosultságáról kérdezem majd a doktor urat, professzor urat. Ennyit előzetesként az előttünk álló órák tartalmáról. Műsorunkhoz jó vételt, kellemes rádiózást!
0: Csillagpont Rádió FM 103.

0: yeah, you're a demon. I feel it deep in my bones. But when you love me, you know you make hell seem cold.
1: Jó reggelt, Borsod! FM 103, Csillagpont Rádió.
2: Fedor Vilmos a nagy kitaláló, hogyha én ezt így fogalmazhatom, mert hát annyi minden kötődik a nevéhez, annyi programot, annyi eseményt, és annyi maradandót talált már ki, és honosított meg, hogy néha felsorolni is nehéz, úgyhogy én csak egyet ragadok ki most itt, miközben köszöntelek benneteket szeretettel, Fedor Szabó Zsuzsát és Fedor Vilmost, akikkel a 17. játékos városjárásról fogunk beszélgetni. Régi ismeretség okán tegeződünk, ugye Vilmos Miskolc egykori alpolgármestere, díszpolgáraként természetes, hogy a várossal, a város lakóinak közérzetével foglalkozik, de még most is? Mondanám ezt így.
3: Szóval vannak dolgok, amiket szerintem nem lehet abba, hogy nincs tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Szóval az ember egyszer fölvesz egy kabátot, mondta apám nekem gyerekkoromban, akkor azt illik viselni. Tehát ezt az ember nem cserélgeti a kabátot naponta. És nagyon erősen belém nevelték a város szeretetét. Apám is rajongott a városért, édesanyám is, úgyhogy nekem nem volt más választásom, mindig menni kellett velük, hol az avassa, Lilafüredre, ide-oda, és hát ezeket mondjuk, meg is írtam könyvben is, hogy hogyan lettem én miskolci születésű emberként, nagyon miskolci lokálpatrióta. És valójában ez a játék, amiről ma beszélünk, ez is így keletkezett, hogy én azt éreztem, hogy talán kevesebbet foglalkozunk az iskolákban a várossal, a helytörténettel, hogy milyen hihetetlen értékei vannak Miskolcnak. Miskolc a lesajnált, az ipari, a nem tudom, füstős.
2: Azért itt hajszoljak már közben. Igen. Mostanság foglalkozunk talán kevesebbet, nem? Mert azért gondolj korábban már vissza volt, a fiatal lab éveinkre, ugye Dobrosi Istvántól kezdve, vagy most közülünk eltávozott Titkos Néh Erzsikére, tehát sok olyan esemény volt, és sok olyan program volt, hát vagy a Miskolc monográfia.
3: Igen.
2: Hogy valahogy úgy elment ezekkel az emberekkel együtt talán inkább ez a helyes kifejezés a köztudatból, ugye?
3: Igen, és érdekes, hogy a két név, amit említettem, mind a kettőkkel dolgoztam. Tehát nagyon-nagyon rokon lelkek voltunk, de hát ugye, néhai férjed Dezsőt is, Bekes Dezsőt is ide kell sorolni, akikkel együtt Feres Lászlóval, a múzeumigazgatóval, Homolya Gizellával, aki azon gondolkodott, hogy lehetne ezt a várost másképp jobbá tenni. Tehát kialakult valóban egy olyan kör, amelyik komolyan gondolta azt, hogy valahogy meg kellene szólítani az embereket, hogy ez nem az a város, amit állandóan hallunk kívülről, hanem van ennek a városnak egy igenis vállalható, nagyon szép múltja, és ez a múlt nagyon szerves részét képezi a magyar kultúrtörténetnek, egyáltalán az ország történetének. És csak meg kell találni. Ennek az a lényege, hogy iskoláknak is, szülőknek is az lenne a feladatuk, hogy rátaláljunk, hogy vigyék el a gyerekeket, rátaláljanak az értékekre. Most mondok néhányat csak a ilyen kevcsinálásokán. Hogy például nagyon kevesen tudják, hogy az első mozgó filmet egy miskolci fényképész készítette, vagy nagyon kevesen tudják azt, hogy Miskolcon született meg a gondolat, hogy legyen a könyvnek napja, vagy nagyon kevesen tudják, vagy talán más többen tudják, hogy az első magyar külszínház 203 évvel ezelőtt itt született Miskolcon, és sorolhatnám, rengeteg ilyen érték van. Ezeket meg kell találni, újra meg újra, és nagyon sok város, amelyikre felnézünk, vagy úgy beszélünk róla, mint jaj, milyen szép, jaj, milyen értékekkel rendelkezik, azt kell, hogy mondjam, hogy Miskolc sok esetben megelőzte ezeket a városokat. Csak a város történetének új fejezete nem erről szólt. Tehát a város eldöntötte, hogy ipari nagyváros lett, és hát ennek megfelelően a politika is minden ezt hangoztatta. És elmaradtak azok a fejlesztések, amik szerintem szükségesek lettek volna, hogy az emberekben megerősödjön a városhoz tartozás.
2: És ez a mai napig is nehezen szabadulunk ettől
3: úgy
2: az
3: van,
2: ipari
3: úgy van, és valójában, és van, aki nem is akarja elengedni. Ez nagy probléma még politikusoknál is, hogy vannak, akik még azt mondják, hogy lesz még ennek a városnak ipari, nem lesz, tehát más felé kell vinni ezt a várost, más, egy új történetet kell írni a városnak, úgy szoktam mondani, hogy új víziókra van szükség. Kellene néhány olyan ember, aki előre lát 10, 20, 30, 40 évet. Ez nagyon fontos lenne. És akkor elindul a város egy úton, és ezt úgy szoktam mondani, egy ilyen polgárképző.
2: Meg hát elindul a város, bocsánat, csak a gondolatok az embernek, ahogy beszélünk, jönnek, születnek, hogy sok hasonló gondolkodású ember él ebben a városban, és most valahogy én abban bízok, hogy egymásra lelnek jobban. Hajdú Lászlónak a neve jutott az eszembe, beszéltünk is róla itt az élőadás elején. Ugye ő is egyrészt visszajött Miskolcra dolgozni, másrészt letett már ő is jó néhány dolgot, hát most ugye legutóbbi a hétvégén megint kaput festettek, amiről ugye el lehetett olvasni, hogy több ez, mint a kapu rendbetétele. Másról van szó, csak egy valami megfogható dolog, amiből aztán ezt ki lehet bontani. Óriási érdem, hogy megfogta a fiatalokat, azt a generációt, akik már maguknak jobban építik ezt a várost, vagy alakítják. Te ezzel a játékos városjárással kicsit szélesebb, hiába diákokról beszéltél most, de szélesebb generációt fogsz meg. És ha ezek a szövetkezések és ezek az elgondolások egymásra lelnek, azért itt csak történik már valami előbb-utóbb ebben a városban.
3: Hát persze, de mondom, meg kell találni, tehát a csodát meg kell találni, nem várni kell a csodákra, hanem meg kell keresni.
2: Te hogy találtad meg ezt például? Hogy jutott eszedbe?
3: Hát ez nagyon érdekes történet. A 80-as évek közepén kultúrával foglalkoztam akkor, és azzal kerestek meg, hogy jó lenne egy olyan ifjúsági rendezvényt csinálni Miskolcon, ami a város értékeiről szól. Már akkor is fölmerült ez. És akkor egy ilyen címmel csináltam egy játékot, hogy a történelmi és ifjúság. A találkozó a Centrumáruháznál volt, a játék menete hasonló a mostanihoz, és arra gondoltam, hogy hát biztosan jönnek vagy százan. Na, eljöttek 1500-an, és ott álltam, na most mit csináljak, aztán sikerült nagy nehezen megoldani, és ez megmaradt a fejemben. Utána aztán sokáig nem. Kobor Tamás volt az, aki emlékezett erre a játékra, és megkeresett, hogy nem akarod még egyszer megcsinálni azt, amit én emlékszem, hogy a Rilis ott voltam, és akkor jó, hát akkor kezdjük el. Így indult újra. Tehát volt egy, és a másodikra nagyon sokat kellett várni. De most már nagyjából minden évben megrendezzük, kivéve Kobor, meg van ilyen események. De hát évről évre van. És ennek az a lényege, hogy megtalálni valamit. Tehát mi a játék lényege akkor? A játék lényege nem az, hogy bebizonyítsuk, hogy mennyire nem tudnak semmit a miskolciak a városokról. Arra azt hagyjuk meg másoknak. Nekem, és nem ilyen teszteket kell tölteni, hanem, és nem is kell készülni semmit. Az a lényege, hogy elviszem őket oda, ahol ők maguk találnak rá arra az értékre. Ez a legnagyobb dolog. Nem az a dolog, ha az embernek kincset adnak, hanem az a dolog, hogy a kincset maga ássa ki, és megtalálja, és rácsodálkozik, és onnantól kezdve hisz abban, hogy igen, ez egy másik város. Na, ezt csináljuk. Olyan helyekre viszük el, le is szoktam írni ezt a mondatot, ahol csak a képzeletükben jártak. Például amikor az Avasi, mondok egy példát, Avasi templom tetejét, a tető szerkezetét, fönnmentünk a padlástérbe, és látták, hogy több száz évvel ezelőtt szögek nélkül hogyan készítették azt a remek művet. És hogy rácsodálkoznak az emberek. Vagy amikor régészet volt a tematika, a régészek elvitték őket, és kiástak dolgokat, és megtanulták, hogy ez micsoda érték, hogy kell ezt érteni.
2: Szóval, ez na, hogy áll össze benned egyébként? És akkor itt Zsuzsától is kérdezem, hiszen operatív vezetőként biztos, hogy sok teendő van egy ilyen program összeállítása során, és sok-sok hónapos előkészület eredménye. Hogy áll össze egy ilyen program? Tehát fajsúlyozni kell, hogy válogatni kell, hogy most melyik maradjon benne?
4: Hát először ki kell találni a tematikát. Minden évben van egy téma, és azt járjuk körbe a város kulturális értékeit erre felfűzve. Néha maguk a játékosok is javasolnak témákat, vagy azok a szervezők, önkéntesek, akikkel évek óta együtt dolgozunk. Így érkezett javaslat, és ezt elfogadtuk, és már tavaly kihirdettük, hogy az idei játék témája a belváros építészete. És hát a régi városjárók tudják, hogy ilyenkor azért nem csak szó szerint kell érteni ezt a témát, hanem minden érintőleges terület, ami ebbe beletartozik, az a játék során előkerülhet. A játékosok a felhívásból ezt a tematikát ismerik meg, és azt, hogy hová visszük őket a adott évben, az mindig csak a játék reggelén derül ki. Kapnak egy itinert, egy részletes menetrendet, és abban szerepel az, hogy mely helyszíneket milyen sorrendben kell felkeresniük. Úgyhogy többet most sem árulunk el, mert ezt majd csak május 9-én tudják meg a játékosok, hogy pontosan hova jutnak el az idén.
2: De miből tudnak felkészülni igazán? Ahhoz adtok valami útmutatást?
4: Nem kell felkészülni. Természetesen, ha Miskolc történetével és gazdag kulturális értékeivel ismerkednek a városlakók, az nem hátrány, de a játékra magára azért nem kell felkészülniük, mert ahová megérkeznek a játék során, ott először részt vesznek egyfajta beavatáson, ismerkedésen, megtapasztalják az adott helyszínnek az értékeit, kiválóságait, és utána ebből tudják a játék során hasznosítani az ismereteiket. És hát ugye nem titok az sem, hogy mi mindenféle okos eszközt engedünk használni, mert hogy az a lényeg, hogy megtalálják, szembesüljenek, és rácsodálkozzanak arra, amivel találkoznak, és ezutána beépül az ő ismeretanyagukba, és boldogan használják a játék során, illetve hát nem csak egyfajta lexikális tudást kell visszaadni, sőt, nem ez a cél, hanem ügyességi és kreatív feladatok vannak, amit nagyon szeretnek a játékosok.
2: Azt jól mondom én, hogy több generációra épül? Hogy nem elsősorban a fiatalokra, de hogy összefogja
4: teljes
2: a szülőt?
4: Teljes mértékben. Négy kategóriában várjuk a jelentkezőket. Ez általános iskolák felső tagozata, középiskolások, családok, illetve közösségek. És hát el kell mondani, hogy az utóbbi években megnőtt a közösségi és a családi játékosok száma, tehát sokan jönnek, és nagyon sok a visszajáró városjáró, tehát nagyon-nagyon örülünk annak, hogyha egy-egy baráti társaság vagy család elköteleződik mellettünk, akkor ők jönnek minden évben. És hát azt kell még tudni a

0: milyen jellegű a játék, és ki az, akinek abban nagyobb ismerete vagy tapasztalata
1: jó
0: van.
1: Jó hallgatni egyébként, mert egyrészt informál, másrészt a lokálpatriotizmust erősíti tényleg a tájékozódás lehetőségét minden téren megadja, generációkat köt össze, erősíti azt a bizonyos érzést, hogy jó itt Miskolcon, meg hogy ő is valamit tehet érdekében, annak érdekében, hogy jobb legyen. Milyen a hangulat ilyenkor? Hát most már van itt jó néhány esztendős tapasztalat. Hát, hogy néz ki egy ilyen nap?
2: Reggel találkozunk.
1: Igen.
2: Azzal kezdjük, hogy mindig én kérem azt, hogy akkor van egy, úgy indul a játék, hogy kiabálunk egy jó nagyot, ez a mozgalmunknak a címe, ez a Szeretem Miskolcot. És az a jó hallgatni.
1: Beleordítjuk a világot.
2: Úgy van, több száz ember, függetlenül kortól, nemtől, mindent beleordítja a világba, úgy, ahogy mondott, hogy szeretem. És mindenki fölveszi azt a pólót, amit adunk nekik, amin azt szerepel elő, hogy Szeretem Miskolcot. Minden évben. Eddig már több ezer pólót osztottuk szét, és akkor egy történet, hadd mondjak el, életem egyik legszebb pillanata az volt, amikor Párizsban velem szemben jött öt fiatal, és mindegyiken Szeretem Miskolcot póló volt. És akkor azt mondtam, na látod, mondtam Zsuzsinak, akkor látod, megérte. Tehát, hogy amikor vállalja az ember, ahonnan elindult, elérkezett. Uh-huh. Úgyhogy... Hát ez a hangulata ilyen, és azért valamit mondjuk a fő utcáról, hogy na most ez lesz ugye a fő utcának az építészete. Azért hát érdemes tudni, hogy például egy sötét kapu, vagy egy galéria, az micsoda érték a magyar építészetben és a Miskolci építészetben. A színház az első, amit megépítettünk, hogy mondjuk az első olimpikonnak, hajósalfőtnek két háza is van a fő utcán. Szóval ezeken most elárultam néhány dolgot, de szépen mindenki vagy, hogy mit jelent a zeneakadémia, a zenepalota.
1: Igen.
2: Hát az első ilyen intézmény volt vidéken. Tehát több olyan dolgot tudunk megmutatni, ahol lehet, hogy a játékosoknak a nagy többsége soha nem jár.
1: Nem akarok ünneprontó lenni, de a Dérini házat is megmutathatnátok ott kifelé, a Szökőkút felé, hogy hát, ha a város egyszer felfigyel arra, hogy azt rendbe kell tenni.
2: Most ezt magamra veszel? Mert ugye, amikor alpolgármester voltam, én nagyon szerettem volna, ha a város azt megvásárolja. Nagyon-nagyon szerettem volna. És aki a tulajdonos, akkor olyan árakat mondott, ami egyszerűen lehetetlen volt. Tehát,
1: igen.
2: De hát, ha sikerül majd egyszer.
1: Az idő az rohan. Kettő darab percünk van arra, hogy a legfontosabb tudnivalókat elmondjuk, anélkül, hogy titkokat árulnánk el, de ha bár egy fülhallgató már csak kiszedett ebből egy-két infót, igen. Tehát 17. alkalommal lesz május
2: 9-én.
1: A jelentkezést, amire utaltál, Zsuzsa, azt meddig fogadjátok el?
0: Hát tulajdonképpen már lezárult a jelentkezési határidő, de ha valaki még nagyon szeretne
2: és
0: játszani,
2: most
0: és hallgatja
2: rádiót,
0: most, akkor még ma, holnap
1: elfogadjuk
0: a jelentkezőt.
1: Hát a találkozás, ahol is belekiabáljuk a nagyvilágba, hogy szeretjük Miskolcot,
0: színhelye. Most a Művészetek Házából indulunk, és az eredményhirdetés délután pedig a Városház téren lesz.
2: 16 órától, szóval egész nap játszanak, ez a lényeg, hogy jönnek, mennek, tele lesz a város, Szeretem Miskolcot, feliratú pólókkal.
1: Aztán, hogy sikerül, mint sikerül, arra majd visszatérünk a későbbiek során.
2: Szépen.
1: Az időt azt mi nyomjuk, jó? Hogy legyen. Jó. Az előrejelzés szerint egyébként jó.
2: Igen,
1: idő van. Ugye közeledik Miskolc város napja, ott többnyire jó idő szokott lenni,
2: igen,
1: meteorológiai szempontból, úgyhogy reméljük, hogy most is ez csendesen jegyzem meg, hogy sokaknak születésnapja is lesz akkor, úgyhogy szurkolunk a jó időért. És igen, szurkolunk azért, hogy minél többen látogassanak el a játékos programra az idén is, mert igen, ez azt jelenti, hogy szeretik az emberek, és várják. Igen. Köszönöm szépen, hogy bejöttetek.
2: Köszönjük szépen.
3: Csillagpont Rádió, a város pulzusa. Pulzusa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Csillagpont Rádióban.
4: Napos, száraz időre számíthatunk, ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kiránduló hajón az Atlanti-óceánon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma kezdődik a tavasz érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásokról a diákok. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtök

0: Ön az angol pénteken pedig a német érettségit tartják. A következő hetekben 1170 helyszínen összesen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Az Egyesült Államok 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hitelcsomaghoz Nagy-Britannia, jelentette be a brit miniszterelnök. Hangsúlyozta, London az európai politikai közösség ma kezdődő jereváni csúcsértekezletén kezdi meg a részletes egyeztetéseket. A találkozó Nagy-Britannia azt is bejelenti majd, hogy a Kijevnek nyújtott hadifelszerelés biztosításában is segíteni szeretné az Európai Uniót. Őrizetbe vettek egy férfit Ausztriában a patkányméreggel szennyezett BB-telek ügyében. Az első ilyen üveget április közepén találták. A gyártó később közölte, hogy valaki szándékosan mérgezte meg a BB-teleket, hogy megzsarolja a céget. Az érintett terméket kivonták a forgalomból. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kirándulóhajón az Atlanti-óceánon. Az áldozatok pontos számát még nem közölték, a vizsgálat még zajlik, de a WHO szerint a betegséget hantavírus okozhatta, amely főleg a rágcsálók vizeletével és ürülékével terjed. Az óceánjáró Argentínából indult, és jelenleg a Zöldfoki szigetek fővárosának kikötőjében horgonyoz. A teherautó is buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség az utakon. A többi között a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes árok szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldi tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Manganapot tartanak szombaton a Néprajzi Múzeumban, az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt Hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők, többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél, napközben 23-28, késő este 16-21 fokra számíthatunk.
1: Pörgesd fel a pulzusod! FM 103, Csillagpont Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Jó reggelt, Borsod! FM 103. Csillagpont Rádió.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a stúdió két vendégét, Bagány Mátét, a Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Otto Villamosipari Technikumának igazgatóhelyettesét, úgyis, mint felkészítő tanárt, és Makai József diákot, akit felkészített a tanár úr, aki képviseli majd hazánkat ősszel Sánghájban, azon a bizonyos szakmai világversenyen, amely ugye a World Skills nevet viseli, és amire nagy izgalommal készül, gondolom én, meg hát nagy bizakodással. Nem is olyan nagyon régen mi tanárúrral beszélgettünk erről az eseményről, mert hát ez visszanyúlik az elmúlt esztendőre, különböző megmérettetéseken kellett neked szerepelni, és tanúbizonyságot tenni arról, hogy alkalmas vagy erre. Köszöntöm még egyszer az urakat a stúdióban, ugye megkérdeztem, hogy tegezhetlek-e téged, és hát engedélyt kaptam rá, de nem veled fogom kezdeni a beszélgetést, hanem tanár úrral. Milyen érzés büszkének lenni egy ilyen diákra, illetőleg egy ilyen eseményre, amivel mi majd most szolgálunk a hallgatóknak.
2: Kezdj csókolom. Hát nagyon-nagyon-nagyon jó érzés büszkének lenni a tanulóra. 12 éve vagyok a Blátiban. Igazgatóhelyettesként ez még csak a negyedik évem, de hála az égnek sikerült odáig eljutni, hogy egy ilyen nagy világversenyre is sikerüljön felkészíteni tanulót itt nálunk, és hát enyém lett az a megtisztelő feladat, hogy foglalkozhattam a Józsival, meg hát ugye az osztályfőnöke is én voltam, úgyhogy ez meg egy külön öröm, ráadásul még falunbeli is. Tehát
1: mert hogy két gesztei úriember előnk itt most, ugye?
2: Így is van.
1: Egy asztal mellett.
2: Így is van. Józsi a falu közepén, én meg a szélén. Úgyhogy annyira nem is lakunk messze egymástól. Nagyon-nagyon jó érzés.
1: Sok mindent kellett annak érdekében tenni, hogy mi most beszélgethessünk erről. Amikor kérdeztelek, hogy te miskolci srác vagy-e, akkor ugye kikérted magadnak, hogy gesztei vagy, és már az iskolákat itt a megyeszékhelyen végezted el. De mikor fogalmazódott meg benned, hogy ezt az irányt képzeled el a jövődnek?
3: Igazából már általános iskolában megfogalmazódott bennem ez, mivel már akkor megfogott ez az elektronika, elektrotechnikának a világa. Faluban is elég sok ember volt, aki bíztatott engem erre, hogy a Bláthy, és hogy a villamosság irányába menjek el. Úgyhogy igazából én nekem már céltudatos volt ez,
1: Erős áramú elektrotechnikus legyél, ugye?
3: Igen.
1: Ez a hivatalos megfogalmazása. Nem mondtam, de hát valamennyien rádióhallgatók, tévénézők, családon belül tudjuk, hogy a ballagások időszakát éljük, ugye te most ballagtál
3: így
1: el.
3: Így van, pontosan csütörtökön. Közelmúltban
1: meg szegény diáktársak ma kínlódnak, már ugye kezdődik az érettségi, vagy már elkezdődött, ugye az órára nézek, tehát izgalmas napok ezek, innen nézve is, meg onnan nézve is, de most mégis leginkább a világverseny miatt izgulsz, ugye?
3: Igen, pontosan.
1: Ez aztán gondoskodik a te nyári nyaralásodról.
3: Az biztos, egész nyáron úgy terveztük, hogy szépen nekilátunk a felkészítésnek, vagy a felkészülésnek. Igazából már nekem egy terembe is van rendezve a Blátiban, ott már neki is láttunk az alapozásnak.
1: Hogy te ebben a csapatban, illetőleg a felkészítendő diák legyél, azért egy kicsit menjünk vissza néhány hónapot még. Ugye volt egy verseny, tehát ennek azért hosszas előzménye van ez a világverseny előkészülete során. Meg kell találni a legjobbakat. Mert hány versenyen, vagy hány megmutatkozáson kellett neked részt venni, vagy milyen feladatok elé állítottak?
3: Kettő darab előválogatónk volt. Az első inkább az automatikai része volt, tehát ott épületautomatikai rendszert kellett felépíteni, programozni. Ott Magyarországon kettő darab előválogató volt. Az egyik a keleti oldali, a másik pedig a nyugati forduló. Innen keletről ketten indultunk, ketten voltunk azok, akik regisztráltak erre, így van.
2: És mind a ketten a döntőbe is mentek.
3: Így van. Úgyhogy,
2: az iskolából.
1: Erre iskola jelentkezik, ugye, az ilyen megmérettetése, tehát iskola javasolja a diákot.
2: Hát igazából itt a akik úgy gondolják, hogy affinitást éreznek a felé az iránt, hogy őket felkészítsük,
1: igen,
2: egy-egy ilyen versenyre, azokat nyilván sok szeretettel fogadjuk mi oktatók, elkezdünk velük készülni, aztán amennyiben úgy gondolják, hogy szeretnének nevezni a versenyre, akkor benevezzük őket, ez a World Skills Hungary-nek a weboldalán lehetséges egyébként. Tehát alapvetően tudnak a tanulók önállóan is jelentkezni, mi nem vagyunk szükségesek hozzá, mi oktatók, de azért mindig meg szoktuk beszélni, hogyha van egy-egy ilyen versenyjelentkezés, hogy ki az, aki szeretne menni, nyilván a felkészítő oktató kollégát meg kell nevezni, úgyhogy mindenféleképpen.
1: De ez esetben akkor te kerested a tanárurat, vagy hogy volt ez?
2: De hát mi ezt megbeszéltük.
3: Így van. Mint közös földiek. Megállapodás.
1: Mint földiek, ugye? Ami téged vonz erre a területre, és amit jelentenek az ilyen versenyek, tehát mennyire van benned az a megújulás, ez az up-to-date, ez a mindent tudni, mindig napra késznek lenni, ez az egész mindennapjaidat átszövi?
3: Így van, tehát engem nagyon vonz a fejlődés, és imádok is új dolgokat kipróbálni, és ezek a versenyek, ezek mindig olyan dolgok, hogy mindig tanulok valami újat. Ha más nem, akkor az biztos, hogy nagyon sokat köszönhetek igazgatóhelyettes úrnak, hogy a probléma megoldó képességem az szinte most már határtalan, és ez a versenyeknél, vagy egyéb ilyen pályaorientációs napokon, ez mindig témába is kerül, meg
1: ugye?
3: Is
1: így van. Hát ez azt jelenti, hogy nagyon figyeli a diákot, nagyon ért bizony hozzá, és nagyon azonosul vele, és megtalálja azt a hangot, amivel ki lehet hozni őt, vagy belőle a legjobbat.
2: Igyekszem a legjobbat kihozni a srácokból, igen, én nagyon szeretem őket, hát én szerintem nagyon jó helyen találtam meg az életemet így a Blátiba. Ugye én is oda jártam a Blátiba, ott végeztem, aztán főiskola, egyetem, még a technikusi bizonyítványok, stb. És aztán visszakerültem oda a Blátiba 14-be, és én nagyon szeretek a srácokkal foglalkozni, rengeteg mindent ki lehet belőlük hozni. De sokan szokták mondani, mert hogy a mai gyerekek ilyenek meg olyanok, hát szerintem a mai gyerekek olyanok, hogy ők lesznek a jövő, és mivel ők lesznek a jövő, muszáj velük foglalkozni, és ha már egyszer foglalkozunk velük, akkor azt szerintem tegyük tisztességesen és rendesen, úgyhogy igyekszem a legjobb tudásom szerint foglalkozni velük, és igyekszem mindenkiből a legtöbbet kihozni, amit csak ki lehet. Így Józsikából is, és ez most egész jól sikerült.
1: Jó érzés hallani, amit mondott, ugye?
2: Hogy bizony jó probléma érzés, mindjárt meg is könnyezem itt ezt a dolgot.
1: Jó érzés lehet az is, ugye én ezt az egész témát a Kereskedelmi és Iparkamara elnökétől hallottam, akik szintén büszkék erre, iskolára, pedagógusra, diákra, meg hát túlnő ez a büszkeség. A család is, a diáktársak is, gondolom, hogy ha van is némi irítség, jó értelembe vett irítség, meg kell, hogy legyen, nem? Az jó kis vívőerő is tud lenni egyébként a többiek számára. De hogy élted meg a hírét annak, hogy na, te a kiválasztottak egyike vagy?
3: Fú, hát az egy elég érdekes dolog. A versenynapja az egy elég hosszúra nyúló program volt. Ott le is fáradtunk elég rendesen, mire véget ért az egész, és ugye elég késő este jött a hír, hogy ki is lett a nyertes. Beültünk a terembe, és akkor ugye szépen elkezdték a neveket mondani, hogy negyedik helytől, mert ugye négyen versenyeztünk.
1: Ilyenkor van kéztördelés, meg
3: fú,
1: minden, ugye?
3: Volt minden.
2: Szerintem ott mind a ketten izgultunk annyira, hogy itt nem lehet azt mondani, hogy valamelyikünk jobban a másikért. Ő azért, hogy sikerült, én meg azért, hogy az én gyerekem lett az.
3: Így van. És ugye, hát ott kiderült, hogy én lettem a nyertes. Az, fú, ez egy elmondhatatlan öröm volt számomra, hogy megcsináltam. Ugye előtte azért egy elég hosszadalmas és nehézkes felkészülés volt, tehát ott reggeltől estig lent voltunk egy terembe, és ott szépen készülgettünk.
2: A múltkori beszélgetésünk alkalmával ugye mondtam is, hogy bezártam őket igen. A pincébe. Nem kell feltétlenül szó szerint venni, de egyébként akár még úgy is lehetne, mert az ajtót azt nem zártam rájuk kulcsra, de tényleg lent a pincébe van a kisgéptermünk, és annak a végébe rendeztük be ezeket a falakat, amint tudnak gyakorolni, és akkor azon ment a felkészülés, azon zajlott a felkészülés, ez tényleg lent volt a pincébe, és szó szerint reggeltől estig szegény Józsi is, meg Mátét is, azért néha sikerült annyira lefárasztanom, hogy így rájuk néztem, és akkor láttam, hogy apu engedj hozzá.
1: Otthon is van neked ilyen kis műhelyed, vagy van egy olyan sarok a lakásban, ami tele van a te kis cucerkáddal, és ott szórakozgatsz időnként?
3: Van bizony, egy egész garázs van nekem. Én azért otthon is űzem ezt a hobbimat, mert mondhatjuk már most hobbinak.
1: Mi a szépsége számodra, vagy mi ez az állandó kihívás, vagy mi az, ami megfog benne?
3: Állandó kihívás, és az, hogy folyamatosan fejlődik. Tehát sosem mondhatjuk azt ebben a szakmában, hogy tudunk mindent. Mert hogy napról napra változik, és napról napra hoznak annyi újdonságot, amit hát, hogyha frissen tartja az ember az elméjét, akkor jó, de amúgy meg el lehet benne veszni.
1: Óriási lehetőségek ezek a fiatalok számára, nem tanár úr, most
2: ez így van.
1: Úgy belegondol az ember.
2: Ez így van, ez hatalmas lehetőség, és ráadásul nem csak a srácoknak, hanem az iskoláknak is. Ezáltal kapunk megint csak olyan támogatásokat, ugye, amik ezek nyilván az eszközökben nyilvánulnak meg, amivel ugye Józsi is felkészülhet, ugye ezeket az eszközöket a Le Grand, illetve az iparkamara, valamint a szakképzési centrum biztosítják számunkra, hogy a felkészülés az akadálytalan legyen, tehát mindent beleadnak, hogy tudjunk segíteni Józsinak, meg hát bármelyik versenyzőnek nyilvánvalóan, ugye, aki kijut egy ilyen versenyre, és itt azért a technikával is tudunk ismerkedni mi is. Tehát mindig vannak újabb és újabb dolgok, ezekhez a technikákhoz nehéz hozzáférni. Tehát itt az épület automatikai rendszerekkel kapcsolatban itt iszonyatosan drága eszközökről beszélgetünk. Tehát ezek az épület automatikai rendszerek, főleg ez a KNX rendszer, ez nem olcsó, viszont a szabványnak minden téren megfelel, és hát így hát ugye egy-egy beszerzés is az tényleg egy bonyolult folyamat. Ebben az esetben viszont így azért megkapunk mindent, így a versenyre készülünk, és mi is meg tudunk vele ismerkedni az egyre újabb és újabb dolgokkal. Nyilván Józsi is, ő fogja megkapni a legkeményebb oktatást ezzel kapcsolatban, meg a legkeményebb felkészítést, úgyhogy majd most nyáron is összeköltözünk.
1: Igen. A suliban. Mennyire rajzolja át a te jövőbeni dolgaidat ez a világverseny például? Tehát arra gondolok, hogy ugye most érettségi után vagy tovább tanulsz, gondolom, vagy dolgozni mész, de a tanulást azt nem fogod abba hagyni, ahogy én ebből következtetni tudok.
3: Hát nem bizony. Igazából olyan sok mindenben nem változtatja meg. Egy biztos, hogy még egy szakmát elvégzek itt a Blátiban, és utána szeretnék viszont egyetemre menni. Tehát itt én nem állok meg a technikusi szinten, hanem a villamosmérnökit mindenféleképpen el szeretném végezni.
1: Mit vársz ettől a versenytől? Ugye te kétféle felkészítésben részesülsz. A szakmai az itt van a helyben, az iskoládban, és hát a múltkor azért nem tudtunk együtt beszélgetni, mert éppen Pesten voltál bizonyos csapatépítőn, ugye?
3: Így van, így van.
1: Az mi az a csapatépítő ott, amire mentél?
3: Hát ugye erre a World Cup versenyre nem csak egy szakma megy ki Magyarországról, azért vagyunk egy jó páran, és pontosan ezért, hogy már szeptemberben egy összeszokott csapat tudjon kimenni Sánkhájba, nehogy véletlenül elvesszünk ott önmagunkba. Ugye pontosan ezért találkozunk, és ilyenkor egy napot együtt töltünk, ismerkedünk egymással.
1: Sánkhájról, nem tudom, hogy itt otthon előveted-e már a térképet, vagy az interneten kurkáztál.
2: Még kínai szutát is kapott.
1: Igen?
3: Igen.
1: Tehát ismerkedsz, tudsz már valamit, hogy hol, miként lesztek elhelyezve?
3: Még igazából még semmit nem tudunk. Nem. még ezek mind szervezés alatt vannak.
1: Hát meg ez az utolsó pillanatban lesz, gondolom, igazán a nyár végén. De hát a nyár az abban a bizonyos pince bezárásos.
2: Nem, most már fent vagyunk. Én a második.
3: Most már mellettem vagyok.
2: Muszáj volt egy sokkal nagyobb terem ahhoz, hogy a felkészülést tovább tudjuk vinni, mert most már úgy csináljuk a felkészülést, hogy a mi kedves Iliászunk az iskolában, a karbantartunk, ő tényleg így hívják.
1: Ja, azt hittem, hogy ez egy...
2: De ez nem becsapódott, tényleg így hívják, hogy Iliász, igen, ő nagyon jó asztalos mester, és ő az, aki segített nekünk abban, hogy felépítsük a versenyfalat, és több darab ilyen versenyfalat építünk fel, egyszerre kettő van egymás mellett, és egy elég nagy terem szükséges ahhoz, hogy ezek a versenyfalak fel tudjanak állni. Ezek már tényleg azok a méretek, pontosan azok a méretek, amik odakint lesznek majd a versenyen is, és Józsi ezen fog gyakorolni. Eddig az elosztó szekrényeknek a szerelését gyakorolta, ugye itt a szépség is, a működőképesség is
1: meg az számít, idő, gondolom,
2: meg az idő az, ami a legnagyobb ellensége egy ilyen tanulónak ilyenkor, így van. Úgyhogy eddig azzal foglalkoztunk a válogató óta felkészítésen, hogy ezt az időt, ezt a lehető legkevesebbre tudjuk redukálni, és esztétikailag is szép legyen, illetve szakmailag is helyes legyen, ugye az összes bekötés megfeleljen mindenféle szabványnak, és akkor most már elkezdődik az, hogy komplett régebbi versenyfeladatokat ezeken a falakon elkezd felépíteni. Józsi.
1: És ez hogy néz ki? Ez tulajdonképpen, hogy a szakma, több szakma képviseli magát, de van Magyarországon is ez a szakma, van külországban is ez a szakma, ugye vannak általános érvényű szabályok, tehát az nemzetközi, igen. Hogy úgy mondjam.
2: Részben igen, részben nem, de így van. Tehát
1: nem, most eszembe jutott a konnektorra ránéztem, ugye, hogy bizonyos országokban nem a 220-as áram, tehát nem az a megfelelő dugó jó oda, hanem át kell alakítani. Tehát
2: igen, még Európán belül is vannak ilyen szabványbeli eltérések, így van, gondoljunk csak mondjuk Olaszországra, igen. Vagy Máltára, igen. Tehát ugye itt is vannak ilyenek. Alapvetően az, amivel ők dolgozni fognak, az mindig az adott országnak a szabványaitól függ, de miután olyan nagy cégek, mint a Le Grand, az, akik támogatják ugye ennek a WorldSkills-nek az anyagi részét, vagy például mondjuk a Siemens, az ABB, tehát ezek a különböző gyártók eszközeit kell, hogy használják a tanulók. Alapvetően különbség nincsen. Most az, hogy dizájnra nem ugyanúgy néz ki két konnektor, az sok minden nem változtat meg. Tehát a bekötése az ettől függetlenül teljesen hasonló, tehát vannak közös szabványok, amik ugye az egész világra vonatkoznak, vannak olyan szabványok, amik egy-egy adott országra vonatkoznak, vagy egy-egy adott térségre. Hát ezekben majd még egy külön felkészítést majd még...
1: Gondolom, angolul valamennyien tudtok, ez a csapatépítőn is kiderült, mert valahogy kommunikálni kell. Izgulsz?
3: Hát ezért, persze. Még most azért annyira nem, majd a nyár végén ott az már izgalmasabb lesz.
1: De egy percig nincs benned olyan érzés, hogy te most beáldozod a nyarad annak érdekében, hogy ez...
3: Nem.
1: Szóval megszállottan.
3: Így van. Hát, mint hobbim, azért üzem ezt elég rendesen.
1: Hát hobbi is, meg azt szokták mondani, hogy ha az ember olyan munkát talál az élete során, amit szeret csinálni, akkor az nem lesz igazán munka. Az valóban egy jó. Hát én nagyon kívánom, hogy találd meg, és legyen sikeres életutad, sikerüljenek a terveid, vágyaid, és hogy minél előbb üljünk le. Hát az a minél előbb, ugye megvárjuk a nyarat, akkor még szenvedgessél egy kicsikét, és aztán minél előbb üljünk le szeptemberbe beszámolni óriási sikeredről, jó?
3: Jó, rendben.
1: Köszönöm szépen. A tanár úrnak meg további sikert, kitartást kívánok, mert az a nyár bedarálása, ez ugyanúgy vonatkozik önre is, mint Józsira.
2: Persze, ugye? Én ott leszek a gyerek mellett folyamatosan reggeltől estig, estétől reggelig. Ütjük, vágjuk azt a falat, szerelünk mindenféle módon, ahogy csak lehet, programozunk, mindent csinálunk.
1: Hogy de Gesztelybe egy kicsit nyugiban, amikor hazamennek, nem? Vagy ott is van ez az ütésvágás?
2: Ott nincsen.
1: Ott már pihenés van.
2: Jó. Ott inkább pihenünk egy picit, igen. Aztán visszajövünk az iskolába, és akkor csináljuk tovább. Kielemezzük Józsinak minden egyes mozdulatát, hogy mi az, amit időt tudunk nyerni, mi az, amivel jobbá tudjuk tenni a munkáját.
1: Ebben van segítség egyébként, vagy teljesen magukra vannak utalva, hogy időnként be van?
2: Van a a WordCase-nek vannak szakértői, tehát én nem vagyok szakértő egyébként, tehát én azért készítem Józsit, mert ő mégiscsak az én tanulóm volt, az én diákom volt, az én osztályomba érkezett a Plátiba 2021-ben, és én erre nagyon büszke vagyok, meg én készítettem egész odáig, hogy ki tudjon jutni a WordCase-re, és akkor így kaptam lehetőséget én is arra, hogy hivatalosan felkészítője lehessek, de vannak a WordCase Hungary-nek szakértői, akikkel kommunikálni fog majd a WordCase-nek a csapata a versenyek kapcsolatban, és ezek a szakértők azok, akik nagyon sokat segítenek még nekünk is, úgyhogy a villanyszerelő szakmában Szabolcsnak hívják a szakértőt, és ő is fog majd jönni a nyáron ide hozzánk is.
1: Tehát akkor ez az ő programjukban benne van, úgyhogy innen segítséget is remélhet az ember.
2: Így van.
1: Meg hogyha ne találtál valamiben szükséget, szenved, még akkor tud, már úgy értem, hogy felszerelésbe vagy bármibe, akkor abba
2: is tudom. Persze, és egyébként annyira nagyon jó helyzetben vagyunk, hogy néha tám még már szégyellem is magam, hogy az iparkamara részéről is megkaptuk, hogy azonnal szóljunk, és ami kell a felkészüléshez, azt most azonnal megkapjuk. A szakképzési centrum is ugyanígy áll hozzá, tehát kancellár úrnak is hatalmas nagy köszönettel tartozunk ezért. Illetve hát nyilván ugye a Legrand az, aki rengeteg eszközt összeszedett nekünk. A Péter az előző versenyző kezdtején összeszedte a rengeteg anyagot, eszközt, amiből dolgozni lehet. Hát az iskola egyik legnagyobb termét pakoltuk tele vele.
1: Hát, nagy a felelősség. Sáfárkodjál vele jól. Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést, szurkolunk.
2: Köszönjük szépen.
0: Ön a Csillag.rádiót hallja, az FM 103 MHz-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Csillag.rádióban.
4: Napos, száraz időre számíthatunk. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Valaki szándékosan mérgezte meg a bébi ételeket egy osztrák cégnél. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásokról a diákok. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. A következő hetekben 1170 helyszínen összesen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személy jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatokat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV SZIA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettel. Haditengerészeti kísérletet biztosít az Egyesült Államok az arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt ma kezdődik. Az elnök beszámolt arról is, hogy pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal. Közben újabb támadás ért egy hajót a hormuzi szorosban. Egy tartályhajót találtak el ismeretlenek, a legénység nem sérült meg. Őrizetbe vettek egy férfit Ausztriában a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Az első ilyen üveget április közepén találták. A gyártó később közölte, hogy valaki szándékosan mérgezte meg a bébi ételeket, hogy megzsarolja a céget. Az érintett terméket kivonták a forgalomból. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kiránduló hajón az Atlanti-óceánon. Az áldozatok pontos számát még nem közölték, a vizsgálat még zajlik, de a WHO szerint a betegséget hantavírus okozhatta, amely főleg a rágcsálók vizeletével és ürülékével terjed. Az óceánjáró Argentínából indult, és jelenleg a Zöldfoki szigetek fővárosának kikötőjében horgonyoz. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség az utakon. A többi között a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes árok szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldi tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Napközben 23-28, késő este 16-21 fokra számíthatunk. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
0: Csillag.rádió. Egészségről és sportról első kézből. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Rendelő. A Csillag.rádió egészségtematikus műsora.
1: Betegutak. Meglehetősen kényes témakör az, amit választottunk témául a következő perceknek, mert hát a betegutakról sokféle vélekedés alakult ki, különösen az utóbbi időben. Köszöntöm a telefonvonal végén dr. Békási Szabolcsot, a országos kollegiális szakmai vezetőt, házi orvost, foglalkozásorvostani szakorvost, akivel erről a témáról fogunk beszélni. Köszönöm, doktor úr, hogy elfogadta a felkérést.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Ugye, hogyha betegutakra gondolunk, ebben annyi minden benne foglaltatik, de hogy mi jellemzi Magyarországon? Meglehetősen kuszák a vélemények, és ezt a szót kimondtam, a kuszát, ezt öntől loptam el, mert hogy a Kórház Szövetség kongresszusán elhangzott, hogy ön például kuszának tartja a betegutakat. Vajon változott az eltelt hónapok során a véleménye, vagy történt-e valami ezen a téren, hogy pozitív ként foghatjuk fel a betegutakról alkotott véleményünket?
2: Természetesen érdemes tisztázni, mit jelentenek pontosan a betegutak, hiszen ennek a kérdéskörét nem csak Magyarországon, hanem a nemzetközi viszonylatban is érdemes vizsgálni. Számos tanulmány olvasható erről, a nemzetközi tanulmány, hogy az egészségügyi ellátórendszer működésének a hatékonysága az nagyon nagy mértékben függ attól, hogy a betegutak megfelelően vannak-e kezelve. A betegutak ugye a gyakorlatban azt jelentik, amikor a páciens az egészségügyi ellátórendszer különböző szintjein mozog, és hozzájut bizonyos szolgáltatásokhoz. A magyar egészségügyi ellátórendszer ugye három szintű, az egészségügyi alapellátásból, a járóbetegszakellátásból és a kórházi ellátásból tevődik össze, és a páciens ezen ellátórendszeri szintek között mozog, amikor egy-egy betegségnek a menedzselésére szükség van. És egy picit bonyolítja még a képet a magánszolgáltatóknak a kérdésköre is, hiszen ők is egy olyan szereplői az egészségügyi ellátórendszernek, akiknek a tevékenysége a betegutak alakulására hatással van. És hát a hosszú bevezető után, ha rátérhetek a lényegre, azt szeretném csak megerősíteni, hogy jól átlátható módon viszonylag kevés útvesztővel jut el a páciens egy-egy adott problémának a kezelése kapcsán a betegúton a megfelelő helyre, akkor ez az egészségügyi ellátórendszer hatékonysága szempontjából is rendkívül fontos, másrésztről pedig nyilvánvalóan a betegnek a komfortérzetét is nagy mértékben növeli.
1: Csak hogy időnként bizonyos helyeken úgymond elvész a beteg, nem? Ezen az úton.
2: Így van, és Magyarországon talán ez jelenti a legnagyobb kihívást jelenleg, ezért is nagyon fontos, hogy a következő hónapok egészségügyi ellátórendszer fejlesztésével kapcsolatos döntései abba az irányba mutassanak, hogy ezek a betegutak valamilyen módon egyszerűsödjenek. Amennyiben a házi orvos kiszűr egy adott problémát, akkor lehetőség szerint egy jól meghatározott folyamat keretén belül tudja a pácienst a megfelelő helyre utalni, és a definitív ellátás szempontjából a szakellátásba irányítani.
1: Ugye olvastam, amikor felkészültem erre a beszélgetés, hogy az egészségügyi ellátásban tapasztalható akadályok, illetve az ellátás igénybevételével kapcsolatos akadályok, társadalmi különbségek számbavétele. Ez a központi kérdése a betegutak, a jól működő betegutaknak, vagy a rendszer felépítésének. Hát ez egyáltalán nem könnyű feladat egyébként. Nagyon is összetett.
2: Igen, és hát egy jól működő betegút kapcsán nem szabadna, hogy társadalmi különbségek bármilyen módon befolyásolják ezt a kérdést. Különösképpen nem szabadna, hogy területi különbözőségek befolyásolják ezt a kérdést, tehát homogén módon lenne szükségszerű azokat a szolgáltatásokat biztosítani mindenhol, ami egy-egy betegút szempontjából meghatározó jelentőségű. És bár azt gondolhatjuk, hogy bizonyos hátrányos helyzetű vidékeken nehezebb egy-egy betegutat menedzselni, ugyanakkor ennek ellenkezőjét is be szeretném mutatni, hiszen bőven vannak az országban olyan régiók, ahol tulajdonképpen a demográfiai változások ok okozták azt, hogy egy-egy beteg út nehezebben kezelhető. Gondolok itt főleg Budapest környékére, ahol a agglomerációs lélekszám robbanás eredményezte azt, hogy bizonyos szolgáltatások nehezebben hozzáférhetők, mint akár egy-egy hátrányos helyzetű régióban. Ezért ez egy nagyon komplex kérdés, nyilván szocioekonomiai és demográfiai kérdések egyaránt meghatározzák, hogy amikor ennek a menedzselését, fejlesztését kell górcső alá venni, akkor ezeket a szempontokat mind figyelembe szükséges venni.
1: Olyan furcsa, jól működő betegutakról beszélni akkor, amikor állandóan harsog a média arról, hogy hány betöltetlen körzeti orvosi ellátás van, mennyire, milyen létszámhiányjal küzdenek az egészségügyi ellátás terén, vonatkozik orvosokra, szakdolgozókra egyaránt. Tehát van egy óriási hézag vagy diszonancia ebben, nem?
2: Ugye onnan kezdeném, hogy az egészségügyi alapellátásnak az alapvető feladata azon túl, hogy szűr, primer és szekunder prevenciós tevékenységet végez, ellátja az úgynevezett kapuőri funkciót, de természetesen a háziorvosi alapellátás feladata az is, hogy a betegutakat alulról szervezett módon kezelje valamilyen módon, és segítse a beteget a betegúton történő mozgásban. Nyilvánvalóan ennek alapvető feltétele, hogy legyen egy jól működő alapellátás. És hát a jól működő alapellátásnak az egyik legfontosabb eleme, hogy a szervezeti struktúrája az alapellátásnak megfelelő legyen. Valóban a médiában az egyik legfelkapottabb téma a betöltetlen körzeteknek a kérdésköre. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül ebből fakad csupán a probléma, hiszen azt is látni kell, hogy a jelenlegi háziorvosi körzet struktúra nem követte le azokat a demográfiai változásokat az elmúlt 30 évben, amik mentén ugye a magyar népesség sajnálatos módon több mint 800 ezer fővel csökkent a KSH adatai szerint ebben az időszakban, ráadásul az országhatáron belül is olyan demográfiai változások történtek, mi szerint a vidéki településekről az urbanizált környezetbe költöztek a fiatalok, ezért ezeket a változásokat a háziorvosi körzetek struktúrájának is le kellett volna, hogy kövesse, tehát nem csupán a háziorvosok lélekszáma a meghatározó probléma, hanem az alapellátási körzetek átalakulásának a hiánya is. Ez szintén egy olyan megoldásra váló feladat, ami véleményem szerint a következő hónapok egyik fontos kérdése lehet.
1: Mit tud finomítani, ha úgy tetszik, egyenesíteni ezen az úton a házi orvosok online szervezete, amelynek ön vezetője és létrehozója?
2: Természetesen, mint civil szerveződés, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a kollégákkal, és próbáljuk megfogalmazni azokat a konszenzuson alapuló szakmai javaslatokat, amik mentén érdemes lenne bizonyos kérdéseket menedzselni, és hát ezeket a szakmai javaslatainkat már több mint 10 évvel ezelőtt is megfogalmaztuk, és ezek közül sok a mai napig aktualitással bír, tehát ezeket kell időről időre felülvizsgálni, hogy mi azok a beavatkozási pontok, amiknek még korunkban is van relevanciája. Természetesen ezt megtesszük hónapról hónapra, és szakmai javaslatokat fogunk megfogalmazni a következő időszakban is a döntéshozók felé, hogy miket kellene egy jól működő alapellátást biztosítani Magyarországon.
1: Hát igen, hogyha 10 éve már megfogalmazták, és ugye újra meg újra emlékeztetik, akkor itt elég nagy a hátralék, hogy úgy mondjam, ha aktualitással bírnak még azok a dolgok. Tehát kevésbé van foganatja. Kinek van ebben a legnagyobb felelőssége?
2: Nyilván a szakmának felelőssége van abban, hogy lássa a saját problémáit, és ezt megfelelően tudja előterjeszteni a döntéshozó felé. A döntéshozónak meg természetesen van a felelőssége, hogy ezeket a változásokat menedzselni tudja. Bizonyos változásokra azért az elmúlt évtizedekben sor került. Elég, ha itt a háziorvosoknak a hatáskörbővítésére gondolunk, ami a közelmúltban lépett hatályba. mi szerint számos gyógyszerkészítményt felírhatnak már, ami ez idáig szakorvosi hatáskörbe volt utalva. Tehát vannak azért előremutató folyamatok, vagy gondolatok akár a praxis közösségi rendelet 2021-es megszületésére is, ugyanakkor ezen az úton tovább kell menni, és számos olyan beavatkozás van még előttünk, amit mindenféleképpen végig kell vinni ahhoz, hogy egy jól szervezett, jól működő alapellátás biztosítsa a páciensek ellátását Magyarországon is.
1: A remény megvan, ugye, doktor úr?
2: A remény mindig megvan. Ön egy 10 éves viszonylatot világított meg, ugyanakkor én ezt még szélesebb perspektívában látom, hiszen édesapám annó a Magyar Orvosi Kamara titkáraként fogalmazta meg pontosan ugyanazokat a gondolatokat, amit mi 2026-ban is megfogalmazunk, tette ő ezt 1995-ben, tehát azóta eltelt 31 év, és számos probléma a mai napig még aktualitással bír, tehát van, ami még továbbra is megoldásra vált, reménykedni mindig kell, hiszen a remény az, amiből tovább tudunk lépni egyről a kettő.
1: Igen, és a remény mellé ezek szerint a kitartásra óriási szükség van még minden mellett.
2: Mindenképpen, főleg, hogyha ilyen időtávlatokban gondolok.
1: Szeretnék még egyre rákérdezni, ugye a 3 pillért említette, az alapellátás, járó betegellátás, kórházi ellátás itt a betegutak kapcsán, és a magánszolgáltatást, a magánellátást. Mennyire kavar bele ebbe a képbe? Mennyire javít, vagy mennyire mutat példát, vagy mennyire, hát megint a kavar szót használom, mennyire zavaró a magánellátás jelenléte?
2: Zavarónak semmiféleképpen nem apostrofálnám, inkább arra szeretnék rávilágítani, hogy rendezetlen a magánszolgáltatásnak a szerepköre a betegutakhoz való csatlakozás szempontjából, és talán ez is egy olyan kérdés, amit feltétlenül szükséges a következő hónapokban kezelni. El kell dönteni azt, hogy ezek a betegutak teljesen szétváljanak egymástól, avagy átjárhatóak legyenek egymással. Ez jelenleg egy teljesen szabályozatlan kérdés, úgyhogy leginkább szokásjogok alapján működik ez a terület. Ezt mindenféleképpen kezelni kell a következő hónapokban.
1: Igen, ez a bizonyos káosz meg kuszaszó ide most nagyon illik. Még búcsúzóra szeretném megemlíteni, hogy a betegutak vannak, ugye kórházon belüli betegutakról is beszélünk. És vannak ennek nagyon szép példái. Például itt nálunk Miskolcon a központi kórházban az onkológián is létezik, működik egy úgynevezett prehabilitációs projekt. Amikor is megjelenik a beteg az egészségügyi intézményben, és úgymond képletesen is, meg a valóságos értelmében is fogják a kezét, és viszik, és megmutatják a lehetőségeket, gondoskodnak róla. Tehát ilyen apró, pici, jó példák vannak már, gondolom, több egészségügyi intézményben is, hiszen önnek nagyobb rálátása van e tekintetben.
2: Igen, vannak bizonyos betegségcsoportok, ahol a betegutaknak a rendezettsége úgy gondolom, hogy akár megfelelőnek is tekinthető, és ilyen egyértelműen az onkológiai gondozás. Tehát ebből kell példát meríteni és adaptálni más gondozási csoportok betegútjainak a kezelésére is, tehát ez mindenféleképpen egy jó gyakorlat, ami követendő. Ugyanakkor látjuk azt is, hogy sokszor a kórházon belüli betegútak is rendkívül sérülékenyek, és ahelyett, hogy egy adott problémának a végigmenedzselése megtörténne egy adott intézmény falain belül, ezzel szemben azt látjuk, hogy a betegút sok esetben visszamutat a házi orvos irányába, ahol egy újabb betegútnak a megszervezésére kerül ezáltal sor, ahelyett, hogy egy jól kikövezett, egy irányba mutató úton tudna végigmenni a páciens az adott problémájának a kezelésével kapcsolatban.
1: Itt van teendő, jócskán. Példa van egyébként, és az a bizonyos remény meg a kitartás nem szabad, hogy eltársuljon mellőlünk, mert különben nem vezet sikerre. Türelem is kell még hozzá, ugye?
2: Mindenképpen türelem, és sok-sok szakmai egyeztetés természetesen.
1: Hangsúlyozottan szakmai. Hát bízunk benne, hogy ez meg lesz és adva lesz a jövőben. Köszönöm szépen dr. Békási Szabolcsnak a tájékoztatást. Alkalomattán rákérdezünk a remélhetően már eredményre.
2: Én köszönöm a lehetőséget, jó egészséget a hallgatóknak.
1: Köszönöm, viszont hallásra.
0: Egészség, életmód, sport, család. Csillag.rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Napos, száraz időre számíthatunk. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Valaki szándékosan mérgezte meg a bébi ételeket egy osztrák cégnél. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásokról a diákok. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. A következő hetekben 1170 helyszínen összesen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személy jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatokat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV SZIA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személy jövedelemadójuk 1%-át, összesen

0: 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. Haditengerészeti kísérletet biztosít az Egyesült Államok az Arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt ma kezdődik. Az elnök beszámolt arról is, hogy pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal. Közben újabb támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. Egy tartályhajót találtak el ismeretlenek, a legénység nem sérült meg. Őrizetbe vettek egy férfit Ausztriában a patkányméreggel szennyezett BB telek ügyében. Az első ilyen üveget április közepén találták. A gyártó később közölte, hogy valaki szándékosan mérgezte meg a BB teleket, hogy megzsarolja a céget. Az érintett terméket kivonták a forgalomból. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kiránduló hajón az Atlanti-óceánon. Az áldozatok pontos számát még nem közölték, a vizsgálat még zajlik, de a WHO szerint a betegséget hantavírus okozhatta, amely főleg a rágcsálók vizeletével és ürülékével terjed. Az óceánjáró Argentínából indult, és jelenleg a Zöldfoki szigetek fővárosának kikötőjében horgonyoz. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség az utakon. A többi között a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes árok szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldi tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Napközben 23-28, késő este 16-21 fokra számíthatunk. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
1: Pörgesd fel a pulzuson!
2: FM 103, Csillagpont Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Rendelő. Minden, ami egészség. Csillagpont Rádió.
1: A Miskolci Egyetem egészségtudományi karán év mint év hagyomány már, hogy összeülnek a szakemberek, és megtartják az egészségturizmussal kapcsolatos legfontosabb információk közreadására azt a bizonyos szakmai napot, amelyről beszélgetni fogunk az előttünk álló percekben a stúdió vendégével, Sándor Hajnalkával, egyetemi tanársegéddel. Köszönöm, hogy itt vagy, Hajnalka.
2: Köszönöm szépen, Márti, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Május 8-án lesz ez a bizonyos szakmai nap, ami apropót adott a mi találkozónkra. A részletek előtt szeretném, hogyha egy kicsit magáról, az egészségturizmusról, annak az oktatásáról és a tapasztalatairól beszélgetni. Ugyanis ez igazándiból annyira nem régi oktatási forma vagy gyakorlat, ugye?
2: Igen, így van. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélhetek a szakról. Az egészségtudományi kar egészségügyi szervező szakának a szakiránya az egészségturizmus szervező szak, és az országban egyébként Gyulán indult elsőként a képzés több évtizeddel korábban. Azóta egyébként a Semmelweis Egyetemen és a Miskolci Egyetemen is elérhető, illetve a Debrecen Egyetemen. A Miskolci Egyetemen kifejezetten az egészségturizmus szakirány az, ami működik, és úgy gondolom, hogy a lehető legjobb helyen, hiszen Miskolcon is található, ugye, gyógyfürdő. Hazánkban 1300 körül datálható nagyjából, kb. Annyi gyógyforrás van, és kb. 200 gyógyfürdő van az országban, tehát ez egy olyan nis terület, ahol szükség van szakemberekre, és szeretném azt is kiemelni, hogy az egészségturizmus az nem kifejezetten a gyógyításról szól, hanem ennek két ága van. Ugye, amikor már meglévő panaszokat kezelünk, például mikor gyógyfürdőkben, gyógyvizek segítségével rehabilitáció történik, viszont van egy preventív szakasza is ugyanúgy az egészségturizmusnak, ahol megelőzzük a problémákat. Ez ugyanúgy történhet például gyógyfürdőkben, de nagyon fontos a mentális egészség megőrzése is, amire szintén nagy hangsúlyt fektetünk. Maga a képzés nagyon színesen van összeállítva, több lábon áll, és rengeteg aspektusból ismerhetik meg a hallgatók ezt a világot. Egyrészt ugye maga az egészségtudomány, a gerince, a főszerves része ennek a képzésnek, tehát az alapozó években az első-másod évfolyamosoknak vannak egészségtudományhoz köthető tárgyai, mint például anatómia, tehát teljes mértékben megismerik az emberi test működését. Épp ezért is nagyon fontos, hogy egy valós szakképzésről van szó, tehát valós szakemberek kerülnek erre a piacra, és ahogy haladunk tovább, a képzésük végén érnek el a turisztikai tárgyakhoz, közben pedig már gazdaságtudományi tárgyakat is hallgatnak az egyetemen. Ezért nem csak az egészségtudomány területéről hoznak jó gyakorlatokat, hanem a szervezés területéről is, tehát képesek összeállítani gyógyprogramokat, megszervezni ilyen eseményeket, akár wellness szállodákban például, vagy gyógyfürdőkben, de nagyon sokrétű egyébként az elhelyezkedési lehetőség is.
1: Milyen kapcsolatban vannak például az egyetemen régebb óta történik már a balneoterápiás oktatás, ugye, a műszaki kar keretén belül, de itt még mondom viszonylag újdonságnak számít, hát annyira nem, de akkor is újdonság körébe tartozik. Milyen kapcsolatot őriztek, vagy alakítottatok ki ti például együtt?
2: Jó kapcsolatot őrzünk egyébként, és balneológia tárgy van az egészségturizmus szervező szakon is, tehát ezt hallgatják a hallgatók, illetve megismerkednek a gyógyvizekkel, a gyógyvizek minőségével, illetve amit még szeretnék kiemelni, hogy dékánasszony támogatásának köszönhetően az egészségturizmus hallgatókat minden évben a szakmai nap mellett kapunk támogatást, hogy tanulmányi útra is elvigyük őket, ahol többek között ugye erről is szó esik, és a gyakorlatban is láthatják és tapasztalhatják, hogy ez hogyan működik. Például tavaly a Melea Hotelt járhattuk be, ami Magyarországon az első és egyetlen jelenleg holisztikus szemléletű szállodai létesítménye, ahol már orvosok is ugye a szállodán belül vannak, és egy komplett egészségfelméréssel indul egyébként az ott tartózkodás például.
1: Ez tehát lépés tartva, haladva a korral, ilyenekre is figyeltek. Mennyire népszerű egyébként a kar, vagy a szak?
2: A szak elsősorban az utóbbi években a levelezős hallgatók tekintetében volt nagyon népszerű. A nappali hallgatók irányában volt egy pici visszaesés az elmúlt néhány évben, de ennek több oka is van nyilván, ugye ez nem vagyunk egyedül, tehát ez több más szak esetében is megfigyelhető, ugye 25 év alatti adómentesség például azért elég erős elszívó erővel hatott a munkaerőpiac irányába. Viszont most ismét fellendült, tehát a nappali hallgatók megint szép számmal jelentkeztek. Ezért elég sokat tettünk is, tehát igyekeztünk jobban láttatni a szakot, népszerűsíteni, jártunk középiskolákban is, illetve a beiskolázási rendezvényeken is aktívan részt vettünk, hogy értsék is ezt a szakot, és az a tapasztalatom, hogy az Z generáció, vagy az egyel korábbiak, ugye az alfa generációnak egészen más például a hozzáállás a dolgokhoz, vagy akár az utazási szokásaik is, és nekik például fontos, hogy ha még nem is mondják ki, de kimondva, kimondatlanul a mentális egészség a számukra egyébként tényleg értékkel bír. És sokat számít, hogy nálunk egy fiatalos közeg található, és gyakorlatorientált a képzés. Én és a kollégáim is mindent igyekszünk megtenni azért, hogy a hallgatók sikeresen végezzenek, és hogy valós szakmai tudással léphessenek a munkaerőpiacra.
1: Téged mi navigált erre a vidékre, hogy úgy mondjam?
2: Engem Pász Norbert, a tanszékvezetőnk keresett fel. Én a turizmus területéről érkeztem. Körülbelül 10 éve idegenvezetőként, programszervezőként dolgoztam, és nagy vágyam volt egyébként az egyetemen tanítani. Úgyhogy ez a szakmai tapasztalat, hogy a turisztikai tárgyakat oktathatom, ez nagyon csábító volt számomra, és örömmel fogadtam el a felkérést.
1: Most is foglalkozol idegenforgalmi?
2: Igen, folyamatosan aktívan.
1: Utazol, utaztatsz ezek szerint?
2: Utaztatok, igen, abszolút, de most már csak egy desztinációra koncentráltam, tehát az egyetemi pályafutás az, ami előtérbe került, és számomra nagyon fontos.
1: Meg hát több lábon állsz, mert ugye bemutattalak, mint egyetemi tanársegéd, és tudom, hogy PhD hallgató vagy, ugye?
2: Igen.
1: Gazdaságtudományi karon?
2: Igen, így van.
1: Tehát az, de meg is kívánja az élet a ide-oda nézést, meg az állandó képzést, meg a széles körű adatbevitelt, hogy úgy mondjam.
2: Én így érzem hitelesnek a tudás átadást. Tehát, hogyha én is napra kész vagyok, és a szakmában is tevékenykedek, akkor így érzem hitelesnek azt, amit átadok a hallgatóknak. Tehát nem a papírformát, hanem ugye eleve a tudományban is bővítem az ismeretköröket, és a gyakorlatban is.
1: Arra is figyelned kell, miközben oktatsz, hogy azért van itt lemaradásunk az országnak eme régiójában, említetted a gyógyfürdőket, hát a vizekben igen gazdagok vagyunk.
2: Így van.
1: Kétségtelen, hogy nem mindegy, hogy gyógyvíz vagy gyógyhatású víz, tehát különböző fokozatok vannak, de azért itt a mi régiónkban is nagyon sok lehetőség van. Hát gondoljunk Bogácstól, Mezőkövesden át, Sáton át, csak hogy néhány, és akkor még az északi részeket nem is nagyon említettem, hogy arra is koncentrálni kell, hogy jobban használjuk ki a lehetőséget, nem csak felhívni rá a figyelmet, az állampolgár figyelmét, hanem azoknak a döntéshozóknak esetleg, vagy városvezetőknek, akik tehetnek annak érdekében, hogy azt fejleszték.
2: És most egy nagyon jó csapat van a Visit Miskolc élén, úgyhogy szerintem ezt nagyon-nagyon szépen erősítik Enikő,
1: Feketén Angyal Enikő. Igen, és akkor így át is mehetünk a szakmai napra
2: abszolút.
1: Tulajdonképpen, mert hát a programot látván, ugye az egyik előadó pontosan az általad is említett a Midmar Kft.-nek a ügyvezetője.
2: Így van. Nagyon örülök, hogy elfogadta a felkérésünket, és hogy tart egy előadást. Az előadásának címe Miskolc a Bükk városa, brandváltás, identitás és desztináció építés a gyakorlatban. Fantasztikus munkát végezni külcsapatával, én úgy gondolom, és nagyon-nagyon örülök, hogy beszél a hallgatóknak is erről, mivel egy nagyon fontos kérdés az, hogy mennyire tudjuk a hallgatókat Miskolcon tartani. Tehát ugye az egy dolog, hogy itt egyetemre járnak, diplomát szerez, de az is nagyon fontos, hogy megtartsuk őket Miskolcon, nyilván Borsod megyében, hogy itt helyezkedjenek el, tehát nagyon szívügyünknek érezzük, így van.
1: Lakoztatási lehetőséget biztosítani elsősorban.
2: Pontosan, úgyhogy ez a szakmai nap több célkitűzéssel jött létre. Egyrészt szerettük volna, hogyha a szakma krémje igazából megjelenik a hallgatók előtt, és a program is nagyon sok rétű, tehát ugye nem csak turizmus területéről lesznek előadások, de majd erre mindjárt rátérek, hanem az is a célunk, hogy a hallgatók lássák azt, hogy nekik is sok lehetőségük van ezzel a diplomával elhelyezkedni, akár Miskolcon, vagy így a megyén belül, ugye említetted a fürdőket is, tehát rengeteg lehetőség,
1: igen,
2: van. Illetve, hogy lássák azt, hogy hogyan működik ugye a maga a gyakorlatban a szakemberek munkája, hogy ők hogyan jutottak el a karrierjüknek erre a pontjára, mik voltak azok a lépések, azt tapasztaljuk, hogy sokszor, amikor megkapják a diplomát a hallgatók, akkor egy picit úgy megáll a dolog, és hogy gondolkoznak, hogy merre induljanak el, és nem biztos, hogy a legjobb állásba fognak majd beülni elsőre, mert nincs még tapasztalatunk, nem tudják, hogy hogyan menedzseljék úgy az életüket, vagy hogy hogy jelentkezzenek, stb. És ebben szeretnénk nekik segíteni, jó példákat felsorakoztatni, és mindenképp fontos az, hogy olyan példák is szerepeljenek az előadói listán, akik nyilván miskolciak.
1: Igen, életükkel is bizonyítják azt, vagy igazolják azt, hogy amit mondanak, az annak van alapja.
2: Így van. Ha megengedsz egy rövid kis anekdotát, ezen a képzésen van idegenvezetés tárgy, amit az egyik kedvenc tárgyam nyilván szakmámból adódóan, és Raymond Zoltán, ugye Miskolc helytörténésze, az ő könyvei kötelező irodalom ehhez a tárgyhoz, és valóban nálunk élesben vizsgáznak a hallgatók, pont múlt héten Miskolcon meg volt a városvezetés, úgyhogy végig egy-egy szakasz le volt bontva egy-egy hallgatóra, és akkor nekik élesben kellett így idegenvezetniük a városban. Tehát ez egy gyakorlati vizsga például, és egy identitás erősítés is egyben, amit nagyon fontosnak tartok.
1: Hogyne. Hát volt éppen a mai nap folyamán stúdió vendég nálunk, arról beszélgettünk, hogy milyen nagyon fontos ismerni, tudni például saját városunk értékeit, ami mellett elmegyünk, vagy igen, amelyek mellett sajnos elmegyünk. Tehát nem csak nézni, hanem látni, meg is kell tudni látni azokat az értékeket, amelyek nap mint nap itt vannak körülöttünk.
2: Így van, és hogyha ezt említed, akkor szeretném megemlíteni azt is, hogy az előadók közt egy hölgy van, aki pécsi, pontosabban már most Pécsen él, Benkő Bianka, és azért is szoktunk az ország más pontjáról hívni előadót, mert ez egy alkalom is, hogy megmutassunk Miskolcnak a szépségét. Például a tavalyi szakmai előadáson azt hiszem 2-3 előadó volt, akik nem miskolciak, és ott a hallgatók már eleve úgy vizsgáztak, hogy tartottak egy miskolci városnézést, az egyetemről is beszámoltak például, és rendkívül élvezték ezt a látogatást. Meg is jegyezték, hogy Miskolc egy zöld város, és abszolút nem érvényes ez a sztereotípia, hogy ez a korábbi bélyek vagy acélváros, mert ez már rég nincsen.
1: Pécs meg amúgy is közel áll hozzánk, hát gondoljunk csak abba, hogy közösen vagyunk benne a klímaprogramban, meg nagyon hasonló adottsággal bír, hasonló múlttal bír, ott is a nehézipari bányászkodás, meg itt is, tehát sok áthallás is van a kettő között, tehát tudunk egymásnak hasznos ötleteket
2: egyetértek,
1: is adni.
2: Egyetértek, így van, és Bianca a fenntarthatóság hazai képviselője. Rengeteg helyre hívják egyébként, fenntartható turizmussal foglalkozik. Ugye a fenntarthatóságnak is több dimenziója van, az ő fő célkitűzése a társadalmi fenntarthatóság, és nagyon örülök, hogy erről is fogunk beszélni ezen a szakmai napon, hiszen ez is egy rendkívül fontos téma, és egyébként a fiatalokat érdekli is. Én úgy látom, hogy ez a generáció sokkal öntudatosabb a fenntarthatóság területén, igen, és érdekli őket valóban, és ez egy nagyon jó hozzáállás.
1: Ők tanítják a szülőket már. Igen. Igen. És hát aztán ha már itt kettő előadót kiragadtál, akkor mondjuk meg az összes többit is,
2: persze,
1: ugye?
2: A következő előadó dr. Barna Réka Ildikó, aki az Avalon Park, ugye Hell Energy HR partnere, és egyébként az Avalon Parkkal van együttműködési megállapodásunk, szerződésünk, ugyanis az egészségturizmus szervező hallgató gyakorlatot teljesíthetnek az Avalon Parkban. Ezt is igyekeztünk bővíteni. Ugye kettő szakmai gyakorlat típust kell teljesítsenek, van egy egészségügyi szakmai gyakorlat, és van egy turisztikai szakmai gyakorlat, és a turisztikai szakmai gyakorlat során mehetnek az Avalon Parkba is, illetve az Ellipsum fürdőbe is többek között, és Rékával nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani. Ő a HR oldalról fogja megvilágítani az előadását, illetve hogy milyen karrier lehetőségek lehetőségeket fog igen bemutatni így az Avalon Parkkal kapcsolatban, illetve az Avalon Park fejlődéséről fog beszélni. A másik előadónk pedig nálunk végzett hallgató, ugye azért is írtuk oda, hogy alumni hallgató, Harangi Tünde, ő pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei népegészségügyi főosztályon dolgozik, mint egészségfejlesztő, és ő középiskolákba, általános iskolákba is jár egyébként egészségfejlesztő prevenciós programokat tartani.
1: Ő is az egyike azoknak, akik az élet, aki az életútjával igazolja, hogy
2: abszolút,
1: nem,
2: így van.
1: Úgyhogy ezek jó, jó az összeválasztás. Ez mondom, év mint év, ugye van helye ennek a bizonyos szakmai kongresszusnak, vagy tanácskozásnak, ami azt is jelenti, hogy egyfajta számvetésre is ad lehetőséget, egy esztendő munkáját valami módon ott behozzák az ilyen találkozón, és az arra is alkalmat ad, hogy abból meg kimazsolázzák azokat az útmutatókat, ami a jövőre vonatkozóan.
2: Igen, így van, ezt nagyon jól látod, és épp ezért azt is megbeszéltük ugye az egyetem vezetőségével, hogy ne csak a hallgatóknak szóljon ez a szakmai nap, hiszen nyilván nekik nagyon fontos, hogy inspirálódjanak és hogy tanuljanak ezektől a szakmai előadóktól, hanem középiskolásokat is meghívtunk. Tavaly is és idén is érkeznek például a Berzevici középiskolából hallgatók, illetve jönnek a Szentpáliból is, most meg nem mondom még név szerint, hogy hány iskolából, de pont azért, hogy egy picit bemutassunk mi is a szakot, az egészségtudományi kart, és hogy ők is képet kapjanak erről a tudomány területről, ezért több középiskolából invitálunk hallgatókat, és ezúton is szeretettel várunk érdeklődőket.
1: Tehát kvázi, mint egy utánpótlás biztosítás.
2: Így van, így van.
1: Mondom én, ez a több lábon áll, több felé gondolkodás, ez nagyon szépen ötvöződik ezen a területen. Neked ebben személy szerint milyen munkád volt, van még, mert hát még...
2: Hát az ötlettel én álltam elő egyébként, hogy szakmai napot szervezzünk, és az egyetem vezetése ezt támogatta, amiért nagyon hálás vagyok, meglátták benne a potenciát, és a kollégáimmal együtt dolgozzuk ki egyébként a programokat, évelején, tehát a szemeszter elején megbeszéljük, hogy milyen előadókat tudnánk meghívni, hogy állítsuk össze a szakmai napot, és utána a szervezést azt természetesen én bonyolítom le.
1: Hát a legnehezebb, leghálátlanabb feladat azért, meg ugyanakkor a legjobb, mert a végén az elismerésbe ott tubiszkolni, az nagyon jó érzés.
2: Hát én örülök, hogyha mindenki elégedetten távozik, és inspirálódott a hallgatóság.
1: Hát, ha ilyen lelkes szakemberek vannak, mint te, akkor biztos, hogy megvan a siker.
2: Köszönöm
1: benne. Szépen
2: köszönöm
1: a beszélgetést, köszönöm, hogy bejöttél a stúdiójába, vagy a Csillagpont Rádió stúdiójába, és akkor 8-ára sok sikert, utána pedig majd, ha van olyan mondani való, ami elhangzott, akkor szívesen folytatjuk.
2: Köszönöm szépen!
0: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallják.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Napos száraz időre számíthatunk, módosult a rendszer záró rendezvény időpontja. Már sokan nyilatkoztak a személy jövedelemadójuk 1+1%-áról. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszerzáró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. A főpolgármester hozzátette, a Hála nektek elnevezésű rendezvény egy gesztus, amely mindazoknak szól, akik az elmúlt 16 évben kiálltak a közös ügyekért. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személy jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatokat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV SZJA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személy jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. Haditengerészeti kíséretet biztosít az Egyesült Államok az arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a hormuzi szoroson. Jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt ma kezdődik. Az elnök beszámolt arról is, hogy pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal. Közben újabb támadás ért egy hajót a hormuzi szorosban. Egy tartályhajót találtak el ismeretlenek, a legénység nem sérült meg. Őrizetbe vettek egy férfit Ausztriában a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Az első ilyen üveget április közepén találták. A gyártó később közölte, hogy valaki szándékosan mérgezte meg a bébi ételeket, hogy megzsarolja a céget. Az érintett terméket kivonták a forgalomból. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kiránduló hajón az Atlanti-óceánon. Az áldozatok pontos számát még nem közölték, a vizsgálat még zajlik, de a WHO szerint a betegséget hantavírus okozhatta, amely főleg a rágcsálók vizeletével és ürülékével terjed. Az óceánjáró Argentínából indult, és jelenleg a Zöldfoki szigetek fővárosának kikötőjében horgonyoz. A teherautó is buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség az utakon. A többi között a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes árok szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldi tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Napközben 23-28, késő este 16-21 fokra számíthatunk. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
1: Csillagpont Rádió. Egészség és sportadó. Miskolc FM 103.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Rendelő. Minden, ami egészség. Csillag.rádió.
1: Vendéget köszöntök a stúdióban, Palácsik Zsanett személyében, akit úgy mutattam be, mint a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karának mestertanára, amikor én kutakodtam Zsanett életútja után, akkor az interneten olvastam egy mondatot, ami így szólt, hogy ha tudok valamiben segíteni, nem tartom vissza magam attól. Idézőjelben van ez a mondat, Zsanettól származik, én meg ezzel kezdem a beszélgetést. Segítsen most nekem! Egy közös ismerősünk ajánlotta, hogy bemutassam Palácsik Zsanettet a nagy közönségnek, mert egy olyan segítő szándékú, egy olyan jó ember, és olyan jól csinálja azt, amit vállalt, hogy figyelmet érdemel. Sok szép jelzők egyébként.
2: Igen, én most egy kicsit el is érzékenyültem. Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: De azt tudja magáról az ember, hogy segítőkész, nem, ezzel nem igen. Mondtam újdonságot.
2: Igen, és közben mosolygok is, mert tényleg ez az egyik ilyen fő profilom, hogyha pár mondatban kellene magamról beszélni, akkor biztos, hogy ez a mondat belekerülne. Én erre nem is emlékeztem, hogy ez az internetre kikerült
1: pedig
2: rólam.
1: Ott van. Meg a mosoly, hogy az nem kerül semmibe.
2: Igen. Ugye? Igen, és mégis ez az egyik legnagyobb, úgymond pozitív fegyver két ember között, hogy valami jó útján elinduljanak. Szóval ezt gondolom tényleg, hogy az emberiségnek az egyik legfőbb vonásának kellene lennie az, hogy ha valaki szükségben van, akkor ott teremjünk mellette, és felemeljük, és segítsük. És ezt talán már 4 éves koromban is ugyanígy gondoltam, mert emlékszem, hogy édesapám is megkérdezte, hogy mi szeretnék lenni, ha nagy leszek. És azt mondtam neki, hogy apa, két dolog lehetséges. Vagy apáca leszek, és úgy fogom segíteni az embereket, vagy orvos leszek, és úgy fogom segíteni az embereket. Úgyhogy ez abszolút jól lefedi az egyik ilyen alapvetésemet.
1: Viszont nem segítő szakma, bár attól függ, honnan nézzük, a környezetmérnökség, és abba az irányba indult el Zsanett annak idején.
2: A környezetvédelem, ez ilyen nagyon jól hangzott, hogy környezetvédelemmel foglalkozzak. Akkoriban még azt gondoltam, amikor leérettségiztem, hogy a környezetvédelem az egy nagyon szép és nagyon úgymond felemelő illetút lesz, egy ilyen misszió, amivel majd segítem megint csak az emberiséget, de aztán egy fél év bányamérnöki hallgatóként töltött idő után éreztem, hogy én nem fogok tudni ülni egy asztal mögött és mérnökként működni. De ez annyira élesen belém vágott ez az érzés, hogy nekem ez nem fog menni, hogy egy fél év után onnan én felálltam és eljöttem. És egy jó döntés volt.
1: Ez lett a Ferenci Egészségügyi Iskola iránya?
2: Igen, és szoktam amúgy viccesen mondani, félig viccesen, hogy a jó Isten nekem mindig olyan nagyon szuper lehetőségeket kínált, mindig a legjobb időben, és a legjobb időben jött ez a lehetőség, hogy meghallottam, hogy ápoló képzés indul a Ferenciben, és ez egy olyan ápolói képzés volt, amit csak érettségi után lehetett elkezdeni, tehát egy ilyen felsőfokú, de nem főiskolai végzettséget adó ápolói szakmát kaptam. Nagyszerű tanáraim voltak, olyan mélységében megszerettették velünk a gyógyítást, meg az egészségügyet, hogy szerintem azóta is az osztálytársaim is mind tevékenyen benne vannak az egészségügyben, és mindenki nagyon jó szakember.
1: Azért volt jó időben ez a lehetőség, mert hogy éppen megbicsaklott ez a bányamérnöki karon tanulás?
2: Igen, és ott nagyon nagy útkeresésben voltam.
1: Én szóba hozom, hogy egy autista gyereket nevelő édesanyával beszélek, tehát ez is biztos, hogy abba az irányba navigálja az embert, hogy jobban fókuszáljon a másikra, hogyha segítségre van szüksége. Ha nem ilyen, akkor nem is tudná úgy nevelni a gyermekét, ugye?
2: Ez így van. Én nem vagyok egy olyan személy, aki nagyon hisz a sors kezében, isteni közbeszólásban inkább, de sok-sok barátom azt mondja nekem, hogy nem véletlen, hogy Áront kaptam, a kisfiamat, egy autista gyermeket kaptam ebben az életben, hogy nem mindenki képes ezekkel az akadályokkal, így is ilyen formán talán megküzdeni, mint ahogy én megteszem. Nem tudom, lehet, hogy ez is benne van a pakliban.
1: Igen. Majd beszélünk Áron és édesanyja kapcsolatáról, meg az életútjáról egy másik alkalomban, most viszont visszakanyarodok én az egészségügyi képzéshez, meg az egészségügyi pályához, mert hogy amikor a Ferenciben elvégezte a szükséges tanulmányokat, akkor utána megint volt egy tulajdonképpeni szerencsés szituáció, ugye? Mert volt gyógytornász képzés itt az egészségügyi karon.
2: Igen. Ahogy végeztem szinte itt az egészségügyi iskolában, egy rövid ideig dolgoztam itt a megyei kórházban, amit nagyon szerettem.
1: Intenzív osztály volt pedig?
2: Imádtam. Nagyszerű kollégáim voltak, és nagyszerű főnököm, úgyhogy a legeslegjobb kezekbe kerültem. De mégis azt éreztem, hogy...
1: Ez mikor tájt volt?
2: Ez 2004 nyarán volt. Imádtam minden pillanatát, szakmailag én nagyon-nagyon sokat fejlődtem, és szerintem emberileg is. De éreztem, hogy még van bennem minimum egy ilyen kör, amit ki kell futnom magamból, mégpedig a gyógytornászi pálya felé. És ezt annyira megint csak ilyen élesen éreztem, mint azt, amikor a bányamérnökén felálltam. Itt meg azt éreztem, hogy mindenképp el kell kezdenem a gyógytornász képzést, hogy ezt nekem találták ki, ez nekem való.
1: Így került aztán a Szent Ferenc kórházba?
2: Igen.
1: Vagy az megint egy szerencsés lehetőség volt?
2: Igen, én úgy egy nagyon szerencsés ember vagyok, én azt gondolom, mert a lehetőségeket nagyon jól kapom. Ahogy lediplomáztam 2008-ban, szinte egy-másfél hónapot ott pihentem, nyár volt, és már szeptember elején a Szent Ferenc Kórház hívott is minket, frissen végzett gyógytornászokat és sokunkat.
1: Mert hogy igazándiból akkor vált uralkodóvá ott az intézményben, rehabilitációs
2: ez
1: profil.
2: Ez így van, és nagy számú gyógytornászra volt szükségük, úgyhogy el tudtam kezdeni rögtön dolgozni ott a Szent Ferenc Kórházban.
1: Óriási keretje van egyébként a gyógytornászoknak, a jó gyógytornászoknak,
2: igen.
1: Különösen manapság, amikor ennyi mozgásszervi nyavajával küzdő ember él a világon.
2: Igen.
1: A szépsége, azt gondolom, hogy egy hozzám bottal érkező, vagy menni alig tudó, vagy mozogni alig tudó ember bizonyos idő után az én közreműködésemmel mosolyogva távozik.
2: Ez így van. A hallgatóknak szoktam mondani, amikor tanítok, hogy a világ legszebb életútját választják azzal, hogyha gyógytornászok lesznek, mert olyan a gondolkodásunk is, olyan magas a tudásunk, mint egy orvosnak, olyan a szívünk, mint egy pszichológusnak, és olyan a kezünk, mint egy művésznek. Tehát itt nagyon sok mindent kell egyszerre megtennünk, és csinálunk, viszont tényleg, amit kapunk cserébe, az az, hogy az emberek jobban lesznek fizikálisan, az emberek jobban lesznek mentálisan, újra mernek hinni abban, hogy ők jól lesznek, egészségesek lesznek, és ennek a folyamatnak a részébe válni, hogy én is hozzásegítem őket, ez az a legnagyobb csoda szerintem.
1: Zsanett, az, amit magába szívott az eltelt évek során, akár úgy is, mint másfél éves hallgatója a Bánya Mindenki Karnak, vagy az egyesztendő az intenzív osztályom, vagy a kórházi tapasztalatok, ezek hogy ötvöződnek egy gyógytornászi hivatás keretében? Tehát van olyan, amit lehetett hasznosítani?
2: Sőt, szerintem én jöttem a legjobb helyről, vagy a legjobb környezetből. Szerintem ez a legszerencsésebb, vagy legideálisabb előzmény, ami megtörténhet valakivel, aki mondjuk egészségügyi pályára, felsőfokú pályára készül, hogy ilyen szép lépcsőzetesen, szinte a tudását, meg az emberi vonásait összeszedve érkezik be egy felsőoktatásba. Szerintem nekem ez hatalmas előnyöm volt a többiekkel szemben, mind tudásban, mind emberi attitűdökben. Úgyhogy mindenképpen szerencsésnek mondható ez a vonása is az életemnek, mert nem volt gondom soha például azzal, hogy a belgyógyászatot megértsem, a többiek még szenvedtek vele ott az egyetemen, vagy nem volt gondom soha az anatómiával, a többiek megint csak szenvedtek
1: bizony,
2: vele.
1: Bizony, egy nem túl kedvelt tantárgy volt az anatómia, hanem feneklős,
2: igen,
1: azt
2: szokták
1: mondani.
2: Szoktuk mondani, hogy nem szeretni kell, hanem megtanulni és megérteni és csinálni.
1: Népszerű szóval egyébként a gyógytornászat?
2: Nagyon-nagyon népszerű. Nagyon
1: és nem
2: népszerű.
1: Is kell, hogy fogják a hallgatókat, ugye, mert ha
2: abszolút,
1: jól tudom, akkor éppen
2: hatalmas a túljelentkezés, ez így van, és minden évben azt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon sok fiatalt, gyereket érdekel ez a téma, meg érdekel a segítésnek ezen formája.
1: A saját életében hogy tudja az ember hasznosítani azokat a tudnivalókat, megtapasztaltakat, amire egy gyógytornász szert tesz iskolában és a munkája során egyaránt? Szokott tornázni például?
2: Persze, heti 5-ször járok edzésre. Ez magától értetődő. És megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy az ember a saját bőriből nem szabad, hogy kibújjon semmilyen szituációba. Ugye van egy ilyen nagyon nagyszerű könyv is, hogy légy hű önmagadhoz.
1: Igen, Erik Kastnernek a könyve.
2: És
1: igen.
2: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép gondolat. Tehát, hogy az ember minden életpillanatában ugyanaz a személy marad mindenhol. Több, tudom, attitűdöm van, több entitásom van, anya is vagyok, nő is vagyok, gyógytornász is vagyok, de mindig ott van bennem a mozgás szeretete, mindig ott van bennem ez a gondolat, hogy a mozgás az mennyire fontos az ember életében.
1: Van olyan, amikor, hogy úgy mondjam, nehezebb feladat elé állítja az embert az élet, gyógytornászokat is. Találkozik olyan esettel, amikor nem azt mondom, hogy meghaladja az önképességét, hanem a lehetőség tárházát a segítségnyújtás. Ez nem okoz konfliktust? Azért, mert olyan állapotban van a beteg. Azért, mert mindegy, van, ami oka van. Előfordul, ez is gondolom.
2: Természetesen.
1: Hogy veszi ilyenkor a kanyart? Hogy tudja ezt tudomásul venni? Hogy tud ezen úrrá lenni? Hogy tud hitet adni a betegnek?
2: Én azt gondolom, hogy az önismeret nagyon-nagyon fontos minden gyógyító szakmában a szakemberek részéről, hogy tisztában legyenek a határaikkal, mert nincs tökéletes ember. Mindenkinél lesz egy pont, ahol be kell ismerni, hogy én eddig a pontig tudok segíteni, eddig a pontig tudok tenni bármit is a betegemért, és van egy bizonyos pont, amit már nem tudok átlépni, és nem is kell átlépni. Nagyon-nagyon fontos a pszichológiája a gyógyításnak. Tehát a gyógyításban szerintem pont ez a szép, vagy ez a jó, hogy amit tudunk, azt megteszünk, amit meg nem tudunk, azt elfogadjuk. És hát mindenkinek remélem, hogy van egy hitrendszere, vagy van valami, amiben tud kapaszkodni, és ilyenkor jön a kapaszkodás, meg az elengedés. És amúgy az autista kisfiam is sokszor arra tanított meg engem, hogy bizonyos dolgokat, amit nem tudok megoldani, azt tudnom kell szépen, békésen, a legnagyobb belenyugvással elengedni.
1: Hívő emberrel beszélek, ugye?
2: Igen.
1: Visszakanyarodok az apácapálya választáshoz, ha lehet így fogalmazni, akkor ez is végigkíséri az életét. Ez nagyon erős kapaszkodó az ember életében, kétségtelen. Különösen akkor, hogyha próbatételek elé állítja. Márpedig, ha belegondolunk, akkor tulajdonképpen minden nap próbatétel elé vagyunk állítva, de ezek aztán kisebb-nagyobb csoportcsúszásokat okoznak az évek során.
2: Szerintem igazán az az erős ember, aki ezt a fajta gondolatiságot tényleg ilyen nyugodt energiával, békével elfogadja, hogy megvannak a határaim. Szerintem ez tényleg egy olyan szép gondolat, hogy nem kell senkinek Isten komplexusban szenvednie, meg nem kell azt hinnie, hogy ő mindig minden helyzetet tökéletesen megold. Kicsit viccesen szoktam mondani a hallgatóimnak is, hogy ér rosszul lenni, meg ér néha depressziózni, meg ér néha mélyen lenni, mert azok is mi vagyunk. A legrosszabb pillanatban is én vagyok. És szeretnem kell a legrosszabb pillanataimat is.
1: Meg magamat is azt szokták mondani ahhoz, hogy kihúzzam magam akár, mint Münchhausen báró, ugye a hajamnál fogva.
2: Először a gyógyítás, ez mindig önmagamon kezdődik, minden tekintetben, mind fizikálisan, és ezért járok tényleg heti 5-ször edzeni. Odafigyelek magamra, és a lelkemre is, és mentálisan is, és én magamon jól tudom alkalmazni, akkor az egész világot meg tudom menteni, idézőjelben, akit meg lehet. Akit meg nem, azt meg... Ilyen nyugodt békével engedni kell.
1: Mert itt van az a határ.
2: Ez így van.
1: Tudom, hogy viccesen azt mondta, hogy a hallgatói örülnek, hogy bejön a rádióban, mert most van egy Lukas óra, vagy
2: igen,
1: kettő. De egyébként hogy néz ki általában a napja? Egy napja.
2: Egy napom? Minden nap tartok órákat. Én relatív nagy magasszában tartok órákat. Ez ilyen heti 20-21 óra tanítás jelent bent az egyetemen. Az óráim nagy része, hál' Istennek, gyakorlati, tehát tornateremben, tréningruhában.
1: Akkor ott is tornázik.
2: Ez így van, tehát én nem is tudom, egyszer lehet, hogy majd összeszámolom, hogy egy nap hány órát tartok fizikai mozgással, lehet, hogy meglepődnék rajta. Szóval gyakorlati óráink vannak, ahol megtanítjuk magát, a szakmát a hallgatóknak, és ezen kívül elméleti órákat is tartok. Úgyhogy oktatás is van benne, frontális eszközökkel, PowerPoint bemutatóval, a klasszikus értelembe vett elméleti oktatás.
1: Család, magánélet és munkahely egyensúlya, abban segít például a rendszeres sportolás? Egyfajta erőt ad, vagy menekülési vágatot?
2: Akár...
1: Hogy bányász nyelven fogalmazva.
2: Igen. Hát most ez a dolog, ez így van. Mind a kettő benne van. Egyfajta feloldozás is, tényleg a mindennapi stresszből kiszakítja az embert a mozgás. Meg ott van benne az, hogy a sportnál mindig kell egy önfigyelem, mindig kell egy ilyen nagyon átgondoltság, és ebben is segít, hogy szépen át tudjam gondolni a mindennapjaimat, úgyhogy minden részben segít a sportolás.
1: Meg a szívós kitartás is.
2: Igen, ez így van. Tehát, hogy az ember kitartó legyen, meg tudjon harcolni dolgokért. De szerintem minden nő küzd azért, és én is küzdök azért, hogy ez az egyensúly meglegyen. És megint csak visszajön ez a gondolat, amit az előbb mondtam. Nem baj, hogyha időnként nem sikerül. Néha kudarcainkból tanuljuk a legtöbbet. És viccesen én mindig ilyen coachingokat, ilyen mondatokat szúrok be a hallgatóknak, mindig azt tanítom a gyerekeknek is, hogy egy dolgot kétféleképpen lehet csinálni. Jól, vagy újra. Úgyhogy semmi gond, hogy az ember valamit elront, meg nem találja jól az egyensúlyt, meg hogyha néha belebukik, akkor majd legközelebb tudom, hogy máshogy fogom csinálni. Hát nem mindig sikerül az egyensúlyba valam. Néha nem, néha igen.
1: Ez jó, ezzel jól vagy újra, ez arszpolitika is lehet az embernek, mert vívő erő. Én remélem, hogy jól érezte magát itt a néhány perc alatt, Palácsik Zsanett a Csillagpont Rádió stúdiójába, tehát jól csináltuk a beszélgetést.
2: Nagyon jó, köszönöm.
1: Minden esetre az anya-fia kapcsolatról majd egy alkalommal szeretnék beszélgetni.
2: Megtiszteltetés lenne.
1: Köszönöm szépen.
0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz.

0: Ibiza.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Csillagpont Rádióban.
3: Napos száraz időre számíthatunk, módosult a rendszer záró rendezvény időpontja. Már sokan nyilatkoztak a személy jövedelemadójuk 1+1%-áról. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszerzáró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. A főpolgármester hozzátette, a Hála nektek elnevezésű rendezvény egy gesztus, amely mindazoknak szól, akik az elmúlt 16 évben kiálltak a közös ügyekért. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személy jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatokat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV SZJA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személy jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. Haditengerészeti kíséretet biztosít az Egyesült Államok az arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a Hormuzi szoroson. Jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt ma kezdődik. Az elnök beszámolt arról is, hogy pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal. Közben újabb támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. Egy tartályhajót találtak el ismeretlenek, a legénység nem sérült meg. Őrizetbe vettek egy férfit Ausztriában.

0: Ában a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében az első ilyen üveget április közepén találták. A gyártó később közölte, hogy valaki szándékosan mérgezte meg a bébi ételeket, hogy megzsarolja a céget. Az érintett terméket kivonták a forgalomból. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kirándulóhajón az Atlanti-óceánon. Az áldozatok pontos számát még nem közölték, a vizsgálat még zajlik, de a WHO szerint a betegséget hantavírus okozhatta, amely főleg a rágcsálók vizeletével és ürülékével terjed. Az óceánjáró Argentínából indult, és jelenleg a Zöldfoki szigetek fővárosának kikötőjében horgonyoz. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség az utakon. A többi között a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes árok szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldi tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Napközben 23-28, késő este 16-21 fokra számíthatunk. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
1: Pörgess fel a pulzuson! FM 103, Csillagpont Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tart.

0: Rendelő. Egészségről első kézből. Csillag.rádió. FM 103.
1: 1970. novemberében kezdte meg működését a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi karának anesteziológiai és intenzív terápiás intézete. Három fő területre koncentrálva a betegellátást, az anesteziológiára, az intenzív terápiára és a krónikus állandó fájdalmak csillapítására. Országosan egyedülállóak abban, hogy csaknem három évtizede működtetik a régióban az anesteziológiai és fájdalomambulanciájukat. 10 éve pedig tanszékük is van. Modellértékű munkájukról dr. Almási Róbertet, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Anesteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetének egyetemi docensét, tanszékvezetőjét és az ambulancia vezetőjét kérdezem, akit köszöntök is szeretettel a telefonvonal végén. Erről a bizonyos modellértékű munkáról kérdezném, amellyel szívesen ismerkednek rezidensek, tapasztalt szakorvosok egyaránt.
2: Én is köszönöm a kérdéseket, örülök, hogy részt vehetek ebben a műsorban. Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Mitől egyedi ez a fájdalomambulancia?
2: Egyediségét annyiban tudnám legjobban kifejezni, hogy nincs még egy ilyen az országban. Előidénk nyomdokain haladva nem csak gyógyszerfelírással, kenőcsöket, tablettákat, infúziókat, injekciókat alkalmazva, hanem a regionális anesztézia módszerét is bevetve különböző idegblokkádokat végzünk. Szerencsére olyan környezetben dolgozhatunk, hogy a klinikai központ vezetésének támogatását élvezzük, így rendelkezésünkre bocsátott egy olyan unikális rendelőegységet, amelyben nagyon könnyen be tud jönni a betegszállító, akár fekvő beteggel, helyet tudunk adni a hozzátartozóknak, rendelkezünk intenzíves ágyjal, amit monitorozni tudunk, egy betegellátó egységgel, az irodai részleggel, és mellettünk található egy műtő, melyben tudunk dolgozni képerősítővel, ultrahang rendelkezésünkre áll, tehát képalkotó támogatással tudjuk megcsinálni ezeket a perifériás idegblokkádjainkat.
1: Ugye mi most két dologról beszélünk, egyrészt a fájdalomambulanciáról, ennek a működéséről, meg majd a tanszék létrehozásáról és annak a működéséről.
2: Igen, a fájdalomambulancia tulajdonképpen úgy is értelmezhető, mint a fájdalomterápiás tanszéknek a gyakorló helye. Ugye ez a betegellátásért van, a betegek érdekében. A tanszék az ettől nem teljesen elválasztható, de nem betegellátással foglalkozik csak kizárólag a tanszék, hanem kutatással és oktatással is. Azt büszkén elmondhatom, hogy a Pécsi Tudományegyetem az egyetlen, ahol kurzusban oktatjuk a fájdalomcsillapítást.
1: Ez tehát kinőtte magát tulajdonképpen egy külön szakterületté?
2: Ezt azért nem állíthatjuk, Magyarországon nincs elfogadott szakvizsgája a fájdalomterápiának, ellentétben az európai országokkal.
1: Pedig hát igen sokakat érint. Olvastam, hogy tűrhetetlen fájdalom csillapításával is foglalkoznak. Hogy lehet ezt a skálát egyáltalán meghatározni? Minek alapján lehet mérni? Mi az, hogy tűrhetetlen fájdalom? Mi az, hogy elviselhető fájdalom?
2: A fájdalom mérésére jelenleg nincsen megfelelő monitorrendszer, nincsen laborparaméter, nincsen egy olyan élettani paraméter, amit tudnánk mérni, és ez objektíven meg tudná mutatni, hogy a betegnek mennyire fáj, mekkora a fájdalom intenzitása. Azonban a beteg elmondása alapján objektivizálni lehet úgynevezett fájdalom skálákkal, ez lehet akár vizuális, akár verbális, tehát a betegnek mutatunk egy skálát, akkor ezt meg tudja mutatni, hogy hol tart. Ugye ez a nullától az elképzelhető legmagasabb intenzitású fájdalomig terjedhet, ezt számokban is kifejezheti a beteg, ezzel objektivizálni tudjuk az ő szubjektumát. Tehát mindig a betegnek van igaza, mindig a beteg mondja ki azt, hogy ő neki mennyire fáj. Ezt se a hozzátartozó nem tudja értékelni, se az orvos, se az ellátó személyzet. Ezt kizárólag ő tudja megmondani.
1: Igen, hát az ő tűrőképességétől függ, gondolom.
2: Így van.
1: Na most a fájdalomnak érezhető, érzékelhető tünete van, de egy hosszantartó fájdalomnak lehet következménye is. Például a kiugró vérnyomás jelzi, hogy itt valami van a háttérben.
2: Így van. Nagyon sokan nem veszik figyelembe a következményeket. A fájdalom, egy krónikus fájdalom, az már egy önálló betegség javanzsálódik a megfelelő következményekkel, például alvászavarral, az alvási jellemzőknek a megváltozásával, tisztálkodással, depresszióval.
1: Mentális zavarokkal.
2: Hát akár így is fogalmazhatunk, hogy mentális zavarokkal, kétségbeeséssel, katasztrofizálással, depresszióval, étvágycsökkenéssel, vagy esetleg egy étvágy fokozódásával, hízással, fogyással. Számos olyan szociális és társadalmi vonzata van, akár a munkahelyi, akár a családi, akár az otthoni párkapcsolati szerepeket, hogyha nézzük.
1: Igen.
2: Ezekkel nekünk mind foglalkoznunk kell, ez mind benne van a krónikus fájdalom tünettanában.
1: Hogy lehet ezt kezelni? Akár lelki háttere is lehet ennek az egész gyógyítási folyamatnak.
2: Így van, mi megpróbálunk sokat beszélgetni a páciensenkkel, és amit mi legpozitívabb jelzésként visszakapunk, az az, hogy a pácienseink, a betegeink úgy érzik, hogy kapnak itt egy értő időt, kapnak itt egy odafigyelést, 50 perc, 1 óra, vagy akár ennél hosszabb időtartamban is. Tehát mi szeretjük meghallgatni a betegeinket, nekünk elmondhatják a panaszaikat, és mi szívesen beszélgetünk velük a megoldásnak a lehetséges módjairól.
1: Hogy fogadják a fájdalomambulancia létét a társszakmák képviselői? Hiszen a fájdalom az jelez valamit, épp úgy, mint a láz. Tehát mondjuk egy kopott csont előbb-utóbb megnyilvánul abban is, hogy óriási fájdalommal jár, vagy sérv, gerincsérv is okozhat fájdalmat, meg sorolhatnám még tovább. Tehát tulajdonképpen, ha úgy teszik, akkor egy betegségre hívja fel a figyelmet.
2: A társszakmák szerencsére nagyon jól fogadják a fájdalomambulanciának a létezését. Ugye minden társszakmának megvan egy adott tünetegyüttese, szinte mindenhol előfordul kisebb-nagyobb fájdalom. De amikor eljutnak odáig, hogy nem bírnak ezzel a fájdalommal, nem objektív, nem optimális a fájdalomcsillapítás, akkor szívesen küldik a pácienseinket hozzánk, akár az ortopédiáról, traumatológiáról, idegsebészetről, neurológiáról, onkológiáról. Ezekkel a társszakmákkal a teljes igény nélküli felsorolásban mi jóba is vagyunk és szeretünk is együtt dolgozni.
1: Hogy kell ezt az egész gyógyító folyamatot nézni, milyen harmóniában van, hiszen az ambulancián tünetet csillapítanak. Az említett társszakmák képviselői pedig megszüntetik a fájdalom okát.
2: Hát ha nem tudják megszüntetni a fájdalom okát, akkor mi kénytelenek vagyunk tünetileg tovább kezelni. De számos példát tudok arra is mondani, hogy korábban kivizsgált betegnél más alapprobléma alakult ki. Ennek a vizsgálatát mi tovább folytatjuk, tehát szinte mindegyik is nyomozó tevékenységként veszünk részt a betegellátási folyamatban.
1: Számtalan alkalommal lehet ilyen figyelemfelkeltő mondattal, felhívással találkozni, hogy nem kell a fájdalommal együtt élni.
2: Ez így van. Régen az 1950-es, 60-as évek tájékán, akkor az volt a szlogen és az volt a mondás, hogy a fájdalom mentességhez minden embernek alapvető joga van. Ma már ez egy kicsit más, nem szeretnénk becsapni a betegeinket. Mi nem azt mondjuk, hogy a fájdalom mentességhez, hanem a jó fájdalom csillapításhoz mindenkinek alapvető emberi joga fűződik.
1: Ehhez a csillapításhoz önöknek megvan az infrastruktúrájuk, amint ezt felsorolta, de tulajdonképpen szerepe van az állandó gyógyszerfogyasztásnak is?
2: Sok minden játszik szerepet egy állandósuló fájdalom kialakulásában. Társbetegségek, korábbi jelenlegi gyógyszerszedések, a pillanatnyi állapot, páciensnek a munkahelyi, családi viszonyai, partnerkapcsolata, nagyon sok minden belejátszik egy krónikus fájdalom kialakulásában. Például a hölgyek, nők esetén jobban hajlamosító tényező a nem depresszióra, a depresszió jobban hajlamosító tényezője krónikus fájdalom kialakulására. Ezt a gyakorlatban látjuk is.
1: A fájdalmat elnyomják, vagy megszüntetik?
2: Van olyan szerencsés helyzet, amikor injekciókkal, regionális anesztézia technikákkal, perifériás idegblokádokkal, gerinckezelő érzéstelenítéssel, akár meg is tudjuk szüntetni. Azonban bele kell gondolnunk abba, hogy a beteg a következő évét, évtizedét az életének hogyan tölti. Tehát nem horgonyozhatjuk le a beteget azzal, hogy naponta, három naponta, hetente eljár hozzánk egy-egy ilyen idegblokkádra. Tehát valahogy meg kell tanítanunk egy elfogadásra, segítünk a fájdalomcsillapításban, de őnek is kell ahhoz tenni, hogy a fájdalmai mérséklődjenek, akár életmódváltozással, akár a szociális, társadalmi helyzetének javításával. Sok minden faktor szerepel ebben.
1: Hát akkor nem csak az orvosoknak és a szakdolgozóknak, anesteziológusoknak van dolga ebben a gyógyítási folyamatban, hanem mondjuk például a gyógytornásznak, a dietetikusnak, vagy adott esetben a pszichológusnak is.
2: Hogyne, ezeket a társzakmákat mi rendszeresen felkérjük a segítségadásra, segítségüket kérjük a betegeknek a bemozgatásában, átmozgatásában, gyógytornában, fókuszált gyakorlatok elvégzésében, pszichológiai megközelítést ajánlunk, tehát számos lehetőséggel megpróbálunk élni a betegeink érdekében.
1: Végérvényes az önök beavatkozása a gyógyító munkában, bár az imént utalt rá, hogy nem az a cél, hogy újra meg újra visszajöjjenek, vagy átmeneti?
2: Ez az alapbetegségtől függ, illetve a betegségnek az alakulásától, illetve a páciensnek a pszichológiai flexibilitásától, tartalékaitól. Adott esetben elképzelhető az, hogy egy-kettő kezeléssel végleg megszüntetjük a betegnek a panaszát, más esetekben hónapokig, évekig visszajárnak hozzánk.
1: Beszélne nekem egy kicsit a tanszék működéséről is?
2: A tanszék működése az alapvetően a kollégáink aktivitásától függ. Rendszeresen órákat tartunk, rendszeres képzéseken veszünk részt, foglalkozunk a tudomány mai álláspontjának a megismerésével, internalizálásával, az ismeretek további átadásával, és kutató munkát is végzünk. Kollégáimnak megvan egy adott témája, amiben kicsivel nagyobb jártasságot szereztek, és ebben megfelelő adatokat próbálnak gyűjteni ahhoz, hogy publikációra alkalmas cikket tudjanak írni.
1: És hát óriási felelősséggel kell végezni a munkájukat, hiszen olvastam azt is, hogy a modellértékű tevékenység felkelti az érdeklődését az ország távolabbi részén élő tapasztalt orvosoknak is, vagy rezidenseknek is. Tehát felelősségteljesen kell átadni a tapasztalatokat.
2: Igen. Erre különösen büszke vagyok. Az elmúlt 10 évben az ország számos pontjáról, azt mondhatom, hogy szinte minden pontjáról, Szeged, Szombathely, Zalaegerszeg, Debrecen, Miskolc, Győr, Budapest, Székesfehérre, szinte mindenhonnan jöttek hozzánk gyakorlatra, hogy ezeket az ismereteket mi átadjuk, ők pedig megtanulják.
1: Mit jelent a pécsi klinikának, egyetemnek az önök léte működése?
2: Én úgy gondolom, hogy a klinika vezetés elismeréssel és büszkeséggel fogadja a mi munkánkat, hiszen kuriózumok vagyunk az országban.
1: Én köszönöm szépen a tájékoztatást, és gratulálok a sikereikhez.
2: Én is köszönöm, további minden jót kívánok, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: Ön a Csillag.rádiót hallja, az FM 103 MHz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Napos száraz időre számíthatunk, már sokan nyilatkoztak a személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. Manganapot tartanak szombaton a Néprajzi Múzeumban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszerzáró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta. Az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre, és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. A főpolgármester hozzátette, a Hála nektek elnevezésű rendezvény egy gesztus, amely mindazoknak szól, akik az elmúlt 16 évben kiálltak a közös ügyekért. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatokat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV SZJA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. Haditengerészeti kíséretet biztosít az Egyesült Államok az Arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a Hormuzi szoroson. Jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt ma kezdődik. Az elnök beszámolt arról is, hogy pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal. Közben újabb támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. Egy tartályhajót találtak el ismeretlenek, a legénység nem sérült meg. A német kancellár szerint nem meglepő, hogy Washington csökkenti a Németországban állomásozó katonai csapatai létszámát. Friedrich Merz egy televíziós interjúban hangsúlyozta, Donald Trump amerikai elnök megígérte, hogy az amerikai jelenlét ezután biztosított lesz az országban. Sajtóhírek szerint az amerikai hadügyminisztérium mintegy 5000 katonát von ki Németországból. Trump elnök pedig ismét arra szólította fel az európai országokat, hogy vállaljanak nagyobb részt saját biztonságuk szavatolásában. Manganapot tartanak szombaton a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt Hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. A résztvevők kipróbálhatják az origámit, a sashikót és a mizuhikit is. Emellett gongmeditációval, teaszertartással, harcművészeti bemutatóval és koncerttel is készülnek a szervezők. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Napközben 23-28, késő este 16-21 fokra számíthatunk. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
1: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról első kézből.

0: Sportszelet. A Csillagpont Rádió sporthírei. Miskolc és a megye legfontosabb sporteredményeiről. Sportszelet.
1: Ez itt a Sportszelet, a Csillagpont Rádió rövid sportmagazinja 5 percben. Hírekkel, érdekességekkel, háttérinformációkkal jelentkezünk Miskolc és környéke sportéletéről. Én köszöntöm Önöket, Martini Milán vagyok. A mai Sportszeletben, mint ahogy azt a hétfői napon megszokhatták, visszatekintünk a hétvége legfontosabb miskolci vonatkozású sporteseményekre részletesen. A DVTK labdarúgó csapata vereséget szenvedett Győrben a Fizliga 32. fordulójában. A 33. percben szerezte meg a vezetést a Győr, amikor is jobboldali beadás érkezett a szélről, Sőn Szabolcs pedig megelőzte emberét, és a kapu bal alsó sarkába bólintott. A győriek még a szünet előtt megduplázták az előnyüket. A szünetet követően a 47. percben Bembo Ali lecsapott egy rossz passzra a diósgyőri 16-os előterében, majd Sőn Szabolcs elé tálalt, aki nem hibázott zicserben, 3-0-ra módosította az állást. A győriek még a 66. percben is betaláltak, ezzel végleg eldöntötték az összecsapást, amelynek a végeredménye 4-0 lett. A találkozót a vasgyáriak trénere, Takács Péter, a következőképpen értékelte.
2: Az első 30 percben kompaktak voltunk, zártak. Igazából erre készültünk, tudtuk, hogy a Győr magas minőségben fogja birtokolni a labdát. Tel is tele kiváló kvalitású játékosokkal, egy nagyon jó taktikai elképzelésekkel felkészített csapat, ugye a Győr, és mi próbáltunk zártak lenni. Helyek közel azt gondolom az első 30 percben megoldottuk, aztán a 30. percben egy beadás után, egy jobboldali beadás után a hosszún nem mentünk el a Sőn Szabival, ő ezt kihasználta. Innentől kezdve egy új mérkőzés kezdődött. Ugye a lélektani előny Győr javára billent, hát igazából ez a nyomás, ami talán lehetett rajtuk, az úgy érezhető volt, hogy lekerült. Mi próbáltunk ugyanúgy foggal körömmel védekezni, de nem tudtuk megúszni az első félidőt, még egy kapott gól nélkül. Félidőben megbeszéltük azt, hogy ugyanúgy zártnak kell lennünk, de próbálunk azért magasabban védekezni. Aztán a másik félidő elején egy egyéni hibából, a hibánkból a Győr megszerezte a 3. gólt, és onnantól kezdve nekünk már a fiatal percekkel kellett játszani, így is azzal játszunk, de én nagyon büszke vagyok a fiatalokra, mert azt gondolom, hogy helytáltak, végig koncentráltak voltak, és annyi, hogy a végén már több, mint 10-2004 után született játékosunk lépett pályára. Hát meglepetést szerettünk volna okozni, de most tanulnunk kell a Győrtől, mert ez a Győr, ez egy nagyszerű csapat, egy nagyszerű edzővel, nagyszerű játékosokkal, és azt gondolom, hogy egy példaértékű klubkultúrával rendelkezik.
1: A DVTK labdarúgó csapata az utolsó fordulóban a Paks együttesét fogadja.
0: Sportszere, ahol a sport több, mint szórakozás.
1: A bajnoki döntő második mérkőzésén a DVTK Hunterm az NK Universitas Pécs együttesét fogadta. A végig roppant feszült hangulatú találkozón minden negyed szorosan alakult, de hármat is a vendégek húztak be, akik így végül a találkozót is megnyerték 60-66 arányban. A pécsiek ezzel összesítésben 2-0-ra vezetnek. A találkozót a piros-fehérek trénere Völgyi Péter értékelte. Nagyon csalódott vagyok két dolog miatt is. Kikaptunk hazai pályán, és ez attól függetlenül, hogy nem játszottunk jól, nekem egy nagyon nagy arculcsapás. A másik, hogy 16 támadó lepattanót szerette ellenünk az ellenfél. Végig lépés hátrányban voltunk, mind a négy negyed szoros volt, de a Pécs egy picivel mindig jobb volt nálunk. Nehéz helyzetben vagyunk, mert 0-2 a mi szempontunkból az állás. Tudtuk, hogy Pécsen nyerni kell a bajnoki címhez, de most már kétszer kell nyerni, nincs több hibázási lehetőség. Abban bízom, hogy még egyszer erre a hátralévő egy hétre összekapja magát a csapat, és megmutatja azt, hogy miért vagyunk a döntőben, és akár csodára is képesek a bajnoki cím megnyerése érdekében, zárta a tréner. A DVTK Hunterm legközelebb a holnapi napon lép pályára Pécset 17 órától.
0: Sportszere, ahol a sport több, mint szórakozás.
1: A Színpöl Női Liga 20. fordulójában Szekszárdon vendégszerepelt a DVTK női labdarúgó csapata. Az alaposan felforgatott piros-fehér együttes mérkőzése az első játékrész után gól nélkül volt, míg a második félidőben a hazaiak szerezték a gólokat, és így a három pontot is. A végeredmény 3-0 lett a Szekszárd javára. A mérkőzésen több fontos dolog is hiányzott a csapatból, ami a győzelemhez kell. Az akarat, az alázat, a szenvedély. Ez a hozzáállás méltatlan a DVTK hagyományaihoz és filozófiájához. Egy pár játékos már úgy tűnik kivette az évi rendes szabadságát, ezen változtatni fogunk, nyilatkozta Bém Gábor, a DVTK vezetőedzője az összecsapás után. A vasgyáriak legközelebb a Pécs gárdájához látogatnak.
0: Sportszere, sportszere, ahol a sport több, mint szórakozás. Több, mint szórakozás.
1: Érre látogatott a DVTK férfi kézilabda csapata az NB1B 27. fordulójában, ahol a Szász Halombatta volt a piros-fehérek ellenfele. A diósgyőriek az első félidő közepéig tudtak tapadni a hazaiakra, akik utána elhúztak, és már a szünetben 6 gólos vezetést szedtek össze. A második játék részben sem sikerült közelebb kerülnie a DVTK-nak, így végül pont nélkül távoztak az érdi arénából. A végeredmény 34-27 lett. Nehéz mérkőzésen vagyunk túl, sajnos nem tudtuk azt a játékot nyújtani, amit szerettünk volna. Dolgoznunk kell tovább, hogy kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtsunk, mert ilyen szinten ezeket a hibákat megbüntetik. Tanulnunk kell ebből a mérkőzésből, és a következő találkozón szeretnénk javítani. Értékelt az összecsapás után Apatócki Máté, a DVTK vezetőedzője. A piros-fehérek legközelebb a Player Budapest U21-et fogadják a Generali Arénában. Köszönöm a figyelmüket, legközelebbi adásunkban folytatjuk a visszatekintést a hétvégére. Részletesen beszámolunk a DVTK Ongropak női röplabda csapatának MTK elleni összecsapásáról. Szóba hozzuk a Pekabeu Meovs Wolves NB1B piros csoportos férfi kosárlabda gárdájának második elődöntős párharcát. Kitérünk a DVTK második számú labdarúgó gárdájának mérkőzésére, és természetesen felvezetjük a DVTK Hunterm harmadik összecsapását is. Addig is, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Csillag.rádiót, benne pedig a naponta több alkalommal is jelentkező friss sportinformációkat. Most búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Martini Milán.
0: Sportszelet. A Csillag.rádió sporthírei. Miskolc és a megye legfontosabb sporteredményeiről. Sportszelet. A sporthírek támogatója a Jánosik és Társai Kft. Minőség és megbízhatóság.

0: Pulzus Info. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió FM 103.
1: 1970. novemberében kezdte meg működését a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi karának anesteziológiai és intenzív terápiás intézete. Három fő területre koncentrálva a betegellátást, az anesteziológiára, az intenzív terápiára és a krónikus állandó fájdalmak csillapítására. Országosan egyedülállóak abban, hogy csaknem három évtizede működtetik a régióban az anesteziológiai és fájdalomambulanciájukat. 10 éve pedig tanszékük is van. Modellértékű munkájukról dr. Almási Róbertet, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Anesteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetének egyetemi docensét, tanszékvezetőjét és az ambulancia vezetőjét kérdezem, akit köszöntök is szeretettel a telefonvonal végén. Erről a bizonyos modellértékű munkáról kérdezném, amellyel szívesen ismerkednek rezidensek, tapasztalt szakorvosok egyaránt.
2: Én is köszönöm a kérdéseket, örülök, hogy részt vehetek ebben a műsorban. Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Mitől egyedi ez a fájdalomambulancia?
2: Egyediségét annyiban tudnám legjobban kifejezni, hogy nincs még egy ilyen az országban. Előidénk nyomdokain haladva nem csak gyógyszerfelírással, kenőcsöket, tablettákat, infúziókat, injekciókat alkalmazva, hanem a regionális anesztézia módszerét is bevetve különböző idegblokkádokat végzünk. Szerencsére olyan környezetben dolgozhatunk, hogy a klinikai központ vezetésének támogatását élvezzük, így rendelkezésünkre bocsátott egy olyan unikális rendelőegységet, amelyben nagyon könnyen be tud jönni a betegszállító, akár fekvő beteggel, helyet tudunk adni a hozzátartozóknak, rendelkezünk intenzíves ágyjal, amit monitorozni tudunk, egy betegellátó egységgel, az irodai részleggel, és mellettünk található egy műtő, melyben tudunk dolgozni képerősítővel, ultrahang rendelkezésünkre áll, tehát képalkotó támogatással tudjuk megcsinálni ezeket a perifériás idegblokkádjainkat.
1: Ugye mi most két dologról beszélünk, egyrészt a fájdalomambulanciáról, ennek a működéséről, meg majd a tanszék létrehozásáról és annak a működéséről.
2: Igen, a fájdalomambulancia tulajdonképpen úgy is értelmezhető, mint a fájdalomterápiás tanszéknek a gyakorló helye. Ugye ez a betegellátásért van, a betegek érdekében. A tanszék az ettől nem teljesen elválasztható, de nem betegellátással foglalkozik csak kizárólag a tanszék, hanem kutatással és oktatással is. Azt büszkén elmondhatom, hogy a Pécsi Tudományegyetem az egyetlen, ahol kurzusban oktatjuk a fájdalomcsillapítást.
1: Ez tehát kinőtte magát tulajdonképpen egy külön szakterületté?
2: Ezt azért nem állíthatjuk, Magyarországon nincs elfogadott szakvizsgája a fájdalomterápiának, ellentétben az európai országokkal.
1: Pedig hát igen sokakat érint. Olvastam, hogy tűrhetetlen fájdalom csillapításával is foglalkoznak. Hogy lehet ezt a skálát egyáltalán meghatározni? Minek alapján lehet mérni? Mi az, hogy tűrhetetlen fájdalom? Mi az, hogy elviselhető fájdalom?
2: A fájdalom mérésére jelenleg nincsen megfelelő monitorrendszer, nincsen laborparaméter, nincsen egy olyan élettani paraméter, amit tudnánk mérni, és ez objektíven meg tudná mutatni, hogy a betegnek mennyire fáj, mekkora a fájdalom intenzitása. Azonban a beteg elmondása alapján objektivizálni lehet úgynevezett fájdalomskálákkal, ez lehet akár vizuális, akár verbális, tehát a betegnek mutatunk egy skálát, akkor azt meg tudja mutatni, hogy hol tart. Ugye ez a nullától az elképzelhető legmagasabb intenzitású fájdalomig terjedhet, ezt számokban is kifejezheti a beteg, ezzel objektivizálni tudjuk az ő szubjektumát. Tehát mindig a betegnek van igaza, mindig a beteg mondja ki azt, hogy ő neki mennyire fáj. Ezt se a hozzátartozó nem tudja értékelni, se az orvos, se az ellátó személyzet. Ezt kizárólag ő tudja megmondani.
1: Igen, hát az ő tűrőképességétől függ, gondolom.
2: Így van.
1: Na most a fájdalomnak érezhető, érzékelhető tünete van, de egy hosszantartó fájdalomnak lehet következménye is. Például a kiugró vérnyomás jelzi, hogy itt valami van a háttérben.
2: Így van. Nagyon sokan nem veszik figyelembe a következményeket. A fájdalom, egy krónikus fájdalom, az már egy önálló betegség javanzsálódik a megfelelő következményekkel, például alvászavarral, az alvási jellemzőknek a megváltozásával, tisztálkodással, depresszióval.
1: Mentális zavarokkal.
2: Hát akár így is fogalmazhatunk, hogy mentális zavarokkal, kétségbeeséssel, katasztrofizálással, depresszióval, étvágycsökkenéssel, vagy esetleg egy étvágy fokozódásával, hízással, fogyással. Számos olyan szociális és társadalmi vonzata van, akár a munkahelyi, akár a családi, akár az otthoni párkapcsolati szerepeket, hogyha nézzük.
1: Igen.
2: Ezekkel nekünk mind foglalkoznunk kell, ez mind benne van a krónikus fájdalom tünettanában.
1: Hogy lehet ezt kezelni? Akár lelki háttere is lehet ennek az egész gyógyítási folyamatnak.
2: Így van, mi megpróbálunk sokat beszélgetni a páciensenkkel, és amit mi legpozitívabb jelzésként visszakapunk, az az, hogy a pácienseink, a betegeink úgy érzik, hogy kapnak itt egy értő időt, kapnak itt egy odafigyelést, 50 perc, 1 óra, vagy akár ennél hosszabb időtartamban is. Tehát mi szeretjük meghallgatni a betegeinket, nekünk elmondhatják a panaszaikat, és mi szívesen beszélgetünk velük a megoldásnak a lehetséges módjairól.
1: Hogy fogadják a fájdalomambulancia létét a társszakmák képviselői? Hiszen a fájdalom az jelez valamit, épp úgy, mint a láz. Tehát mondjuk egy kopott csont előbb-utóbb megnyilvánul abban is, hogy óriási fájdalommal jár, vagy sérv, gerincsérv is okozhat fájdalmat, meg sorolhatnám még tovább. Tehát tulajdonképpen, ha úgy teszik, akkor egy betegségre hívja fel a figyelmet.
2: A társszakmák szerencsére nagyon jól fogadják a fájdalomambulanciának a létezését. Ugye minden társszakmának megvan egy adott tünetegyüttese, szinte mindenhol előfordul kisebb-nagyobb fájdalom. De amikor eljutnak odáig, hogy nem bírnak ezzel a fájdalommal, nem objektív, nem optimális a fájdalomcsillapítás, akkor szívesen küldik a pácienseinket hozzánk, akár az ortopédiáról, traumatológiáról, idegsebészetről, neurológiáról, onkológiáról. Ezekkel a társszakmákkal a teljes igény nélküli felsorolásban mi jóba is vagyunk és szeretünk is együtt dolgozni.
1: Hogy kell ezt az egész gyógyító folyamatot nézni, milyen harmóniában van, hiszen az ambulancián tünetet csillapítanak. Az említett társszakmák képviselői pedig megszüntetik a fájdalom okát.
2: Hát ha nem tudják megszüntetni a fájdalom okát, akkor mi kénytelenek vagyunk tünetileg tovább kezelni. De számos példát tudok arra is mondani, hogy korábban kivizsgált betegnél más alapprobléma alakult ki. Ennek a vizsgálatát mi tovább folytatjuk, tehát szinte mindegyik is nyomozó tevékenységként veszünk részt a betegellátási folyamatban.
1: Számtalan alkalommal lehet ilyen figyelemfelkeltő mondattal, felhívással találkozni, hogy nem kell a fájdalommal együtt élni.
2: Ez így van. Régen az 1950-es, 60-as évek tájékán, akkor az volt a szlogen és az volt a mondás, hogy a fájdalom mentességhez minden embernek alapvető joga van. Ma már ez egy kicsit más, nem szeretnénk becsapni a betegeinket. Mi nem azt mondjuk, hogy a fájdalom mentességhez, hanem a jó fájdalom csillapításhoz mindenkinek alapvető emberi joga fűződik.
1: Ehhez a csillapításhoz önöknek megvan az infrastruktúrájuk, amint ezt felsorolta, de tulajdonképpen szerepe van az állandó gyógyszerfogyasztásnak is?
2: Sok minden játék szerepet egy állandósuló fájdalom kialakulásában. Társbetegségek, korábbi jelenlegi gyógyszerszedések, a pillanatnyi állapot, páciensnek a munkahelyi, családi viszonyai, partnerkapcsolata, nagyon sok minden belejátszik egy krónikus fájdalom kialakulásában. Például a hölgyek, nők esetén jobban hajlamosító tényező a nem depresszióra, a depresszió jobban hajlamosító tényezője krónikus fájdalom kialakulására. Ezt a gyakorlatban látjuk is.
1: A fájdalmat elnyomják, vagy megszüntetik?
2: Van olyan szerencsés helyzet, amikor injekciókkal, regionális anesztézia technikákkal, perifériás idegblokádokkal, gerinckezelő érzéstelenítéssel, akár meg is tudjuk szüntetni. Azonban bele kell gondolnunk abba, hogy a beteg a következő évét, évtizedét az életének hogyan tölti. Tehát nem horgonyozhatjuk le a beteget

0: Hát akkor nem csak az orvosoknak és a szakdolgozóknak, aneszteziológusoknak van dolga ebben a gyógyítási folyamatban, hanem mondjuk például a gyógytornásznak, a dietetikusnak, vagy adott esetben a pszichológusnak is.
1: Hogyne, ezeket a társzakmákat mi rendszeresen felkérjük a segítségadásra, segítségüket kérjük a betegeknek a bemozgatásában, átmozgatásában, gyógytornában, fókuszált gyakorlatok elvégzésében, pszichológiai megközelítést ajánlunk, tehát számos lehetőséggel megpróbálunk élni a betegeink érdekében.
0: Végérvényes az önök beavatkozása a gyógyító munkában, bár az imént utalt rá, hogy nem az a cél, hogy újra meg újra visszajöjjenek, vagy átmeneti.
1: Ez az alapbetegségtől függ, illetve a betegségnek az alakulásától, illetve a páciensnek a pszichológiai flexibilitásától, tartalékaitól. Adott esetben elképzelhető az, hogy egy-kettő kezeléssel végleg megszüntetjük a betegnek a panaszát, más esetekben hónapokig, évekig visszajárnak hozzánk.
0: Beszélne nekem egy kicsit a tanszék működéséről is?
1: A tanszék működése az alapvetően a kollégáink aktivitásától függ. Rendszeresen órákat tartunk, rendszeres képzéseken veszünk részt, foglalkozunk a tudomány mai álláspontjának a megismerésével, internalizálásával, az ismeretek további átadásával, és kutató munkát is végzünk. Kollégáimnak megvan egy adott témája, amiben kicsivel nagyobb jártasságot szereztek, és ebben megfelelő adatokat próbálnak gyűjteni ahhoz, hogy publikációra alkalmas cikket tudjanak írni.
0: És hát óriási felelősséggel kell végezni a munkájukat, hiszen olvastam azt is, hogy a modellértékű tevékenység felkelti az érdeklődését az ország távolabbi részén élő tapasztalt orvosoknak is, vagy rezidenseknek is. Tehát felelősségteljesen kell átadni a tapasztalatokat.
1: Erre különösen büszke vagyok. Az elmúlt 10 évben az ország számos pontjáról, azt mondhatom, hogy szinte minden pontjáról, Szeged, Szombathely, Zalaegerszeg, Debrecen, Miskolc, Győr, Budapest, Székesfehérre, szinte mindenhonnan jöttek hozzánk gyakorlatra, hogy ezeket az ismereteket mi átadjuk, ők pedig megtanulják.
0: Mit jelent a Pécsi Klinikának, Egyetemnek az önök léte működése?
1: Én úgy gondolom, hogy a klinika vezetés elismeréssel és büszkeséggel fogadja a mi munkánkat, hiszen kuriózumok vagyunk az országban.
0: Én köszönöm szépen a tájékoztatást, és gratulálok a sikereikhez.
1: Én is köszönöm. További minden jót kívánok. Viszonthallásra.
0: Viszonthallásra.
2: Csillag.rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja. Hírek a Csillag.rádióban.
3: Napos száraz időre számíthatunk, már sokan nyilatkoztak a személy jövedelemadójuk 1+1%-áról. Manganapot tartanak szombaton a Néprajzi Múzeumban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszerzáró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. A főpolgármester hozzátette, a Hála nektek elnevezésű rendezvény egy gesztus, amely mindazoknak szól, akik az elmúlt 16 évben kiálltak a közös ügyekért. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személy jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatokat. A határidő május 20-a, rendelkezni a legegyszerűbben a NAV SZJA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személy jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. Haditengerészeti kíséretet biztosít az Egyesült Államok az arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a hormuzi szoroson. Jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt ma kezdődik. Az elnök beszámolt arról is, hogy pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal. Közben újabb támadás ért egy hajót a hormuzi szorosban. Egy tartályhajót találtak el ismeretlenek, a legénység nem sérült meg. A német kancellár szerint nem meglepő, hogy Washington csökkenti a Németországban állomásozó katonai csapatai létszámát.

0: át. Friedrich Merz egy televíziós interjúban hangsúlyozta, Donald Trump amerikai elnök megígérte, hogy az amerikai jelenlét ezután biztosított lesz az országban. Sajtóhírek szerint az amerikai hadügyminisztérium mintegy 5000 katonát von ki Németországból. Trump elnök pedig ismét arra szólította fel az európai országokat, hogy vállaljanak nagyobb részt saját biztonságuk szavatolásában. Manganapot tartanak szombaton a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt Hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. A résztvevők kipróbálhatják az origámit, a sashikót és a mizuhikit is. Emellett gong meditációval, teaszertartással, harcművészeti bemutatóval és koncerttel is készülnek a szervezők. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Napközben 23-28, késő este 16-21 fokra számíthatunk. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
1: Pörgesd fel a pulzuson!
2: FM 103 Csillagpont Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Búzusinfo. Búzusinfo. Betegség, gyógyulás, kutatás, oktatás. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: Pánikbetegség az olyan szorongáshoz zavar, amelyet hirtelen fellépő, intenzív fizikai és pszichés tünetekkel járó rohamok jellemeznek, és amelyek gyakran vezethetnek halálfélelemhez, meg kontrollvesztéshez is. Csak néhány jelző, ami a pánikbetegséggel kapcsolatos, és hát meg kell valljuk őszintén, hogy a pánikbetegség az egyre többeket érint, és ennél fogva remélhetően érdekel is, különös tekintettel a fiatal korosztályra. Az én tapasztalataim legalábbis ezt igazolják az ismeretségi körömben, ezért úgy gondoltam, hogy beszéljünk a pánikbetegségről. Kértem is segítséget dr. Szívka Annától, osztályvezető helyettes főorvostól, a Központi Kórházhoz tartozó Semmelweis Tagkórház pszichiáterétől, és egyben az addiktológiai osztályvezetőjétől. Ebéri minőségében már többször beszélgettünk doktornővel, most egy kicsit más területen fogunk bolyongani. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
2: Köszönöm is a lehetőséget. Köszöntöm a hallgatókat.
1: Jók-e az én ismereteim a tekintetben, hogy egyre több fiatalt érint a pánikbetegség, egyre többen keresik fel a szakembert?
2: Eleve a pánikbetegség fiatal korban kezdődik, tehát a tipikus kezdeti időszak az a 20-as, 30-as évek, akár már 18-19 évesen is kezdődhetnek kezdődhet ez a betegség. Viszont a fiataloknál, tehát a serdülő korosztályban is igen gyakori a szorongáshoz zavar, és nyilván ott is felelhető ez a probléma. Egyébként meg kell különböztetni azt, hogy van pánikroham, és van ugye a pánikzavar, mint betegség. Pánikrohamot a lakosságnak, tehát akár a 10%-os prevalenciában is előfordulhat, tehát hogy azért annak magasabb az előfordulása. Pánikzavarról már akkor beszélünk, hogyha ezek a pánikrohamok ismétlődnek. Tehát, hogy nem egy egyszeri rohamról van szó, hanem ez egy ismétlődő, visszatérő pánikrohamoknak a tünet együttese, és ugye ez több tünetből is áll, és egyszerre több tünetnek kell teljesülnie, hogy kimondhassuk azt, hogy ez egy pánikroham, és ugye tipikus a mellkasi fájdalom, heves szívdobogás érzés, ugye a tahikardia, torokszorítás, szédülés, gombóc érzés a torokban, akár ilyen fulladásszerű, tehát tünetek vannak, hogy mindjárt megfulladok, mindjárt meghalok, mintha infarktusa lenne a betegnek, tehát olyan tünetei vannak, illetve lehet kipirulás, hidegrázás.
1: Egyszerűen csak lebénul az ember, igen, mert most az is eszembe jutott, hogy leblokkol az ember bizonyos esetekben. Hogy lehet ezt kezelni?
2: Az más. Tehát amikor az ember leblokkol, tehát van a szorongás, az ugye alapvetően nem egy betegség. Tehát azért van jó szorongás, meg van, ugye, van a facilitáló szorongás, ami segít nekünk egy-egy helyzetben, hogy minél jobban meg tudjuk oldani az adott szituációt, vagy ki tudjunk jönni az adott vészhelyzetből. Ugye van a debilizáló szorongás, tehát ez az, amikor leblokkol az ember. Tehát ez nem szerencsés. És akkor ugye van már a szorongásnak azon része, ami betegség. Számít. Ugye ezek a szorongáshoz zavarok. A szorongáshoz zavarok között nem csak a pánikzavar van, hanem ugye van az agorafóbia, a szociális fóbia, tehát ott azért kevert szorongásos depressziós zavar, generalizált szorongáshoz zavar, tehát ott elég széles a spektrum, tehát többféle szorongáshoz zavar létezik, ugye ez a betegség. És ugye a pánik betegség az egy része ennek, tehát hogy az egy típus a szorongás.
1: Ha valami történik, valami rossz, vannak emberek, akik rögtön attraktívan tudnak segíteni. És vannak, akik néha megbicsakolnak. Először kétségbe esek, hogy úristen, mi lesz? Aztán jön a segítség, de akkor abban a pillanatban előfordul, hogy leblokkol. Ez nem tartozik ebbe a körbe?
2: Ez nem betegségnek számít. Tehát ez nem egy szorongásos betegség, ez egy reakció. Embertől függ, hogy reagál egy ilyen helyzetben. Tehát valaki azonnal tetre kész látja, és sőt egy ilyen helyzetben mondjuk nagyon jól tud teljesíteni, hogy milyen szépen megoldotta, de vannak olyan emberek, akik egy ilyen helyzetben lefagynak. Tehát, hogy
1: de
2: nem
1: ezt
2: tudnak...
1: lehet tanulni nyilván.
2: Igen,
1: hogy
2: nyilván ezt, ha valakit mondjuk ez blokkol az életében, vagy nehezíti a mindennapjait, akkor ugye itt nem orvosi segítség, hanem mondjuk egy pszichológusi segítséget mondjuk igénybe vehet, de tényleg akkor, hogyha már olyan, hogy ennek mondjuk következményei vannak. De maga a pánikbetegség, ugye az már egy olyan zavar, a szorongások között, amit már ugye kezelni kell, mert nagyon sok kezeletlen pánikbeteg van. Régebben ugye még többen voltak, akik szenvedtek csendben és nem kértek segítséget, azért most már azért jobban ott van terítéken. Tehát házi orvosok alapellátásból is azért elég gyakran küldenek a szakrendelőkbe, még akár az osztályunkra is kerülnek be pánikbetegek, és ugye ami nagyon fontos, hogy ki kell őket először vizsgálni. Tehát az, hogy kimondjuk, hogy ez egy pánikzavar, egy pánikbetegség, ki kell zárni testi betegségeket, illetve egyéb pszichiátriai zavarokat is, mert ugye hasonló tüneteket okozhatnak. Tehát ugye a legelső az, hogy egy laborvizsgálatot kell csinálni a betegnek, belgyógyász, kardiológus, orvos fontos, hogy megvizsgálja a beteget, tehát egy EKG vagy akár egy echokardiográfia készüljön, hogyha úgy látja a szakember jónak, tehát hogy ki kell zárni, hogy nem infarktusról van szó, nem mondjuk egy hipertireózisról, tehát egy pajzsmirigy túlműködésről, ugye hogy a pajzsmirigy hormon szintet kell meghatározni, akár egy hipoglikémia is okozhat hasonló tünetet, tehát a vércukrot is érdemes ilyenkor megnézni.
1: Nem könnyű ezt kideríteni.
2: Hát mindig azt szoktuk mondani, hogy ha vannak pszichés tünetek, akkor az első kör az mindig az, hogy ki kell zárni, hogy nem valami szomatikus, organikus dolog okozza, és hogyha negatív leletek vannak, és azok a tünetek ott vannak, és nyilván az zavarja a mindennapi életében a beteget, akkor ugyan a pszichiáternek a...
1: Ja, de ez nem azt jelenti, hogy egy cukorbeteg vagy pajzsmirigy problémával rendelkező valaki nem lehet pánikbeteg, tehát ugyanaz
2: lehet,
1: is előfordulhat.
2: Persze, társulhat a két betegség, csak amikor jönnek az első tünetek, akkor nagyon fontos, hogy ezeket kizárják, ezeket, vagy akár egy feokromocitómát. Tehát a feokromocitóm ugye a mellékvesének egy daganata, ami katekolamin termeléssel jár, és ott olyan rohamokban jelentkező szorongásos tünetek jelentkezhetnek, illetve vérnyomás, kiugrás, izzadás, tehát itt is ugye laborvizsgálat nagyon fontos, hogy ezt kizárják, vagy akár egy képalkotó vizsgálat, hogy nem pánikbetegségről van szó, vagy akár egy temporális epilepszia is tud hasonló tüneteket okozni, és ott például egy EEG vizsgálattal azonnal lehet látni, hogy ez más, tehát hogy más tényező okozza a tüneteket.
1: Az, hogy roham, meg zavar, ugye a kettő között van különbség, hogy szorongás, zavar vagy roham. Ha roham, akkor az meg azt jelenti, hogy abszolút improvizatív módon jelenik meg az életünkben, tehát nem lehet felkészülni rá. Valami kiváltja.
2: Egy teljesen váratlan. Tehát a pániknál azt szoktuk mondani, hogy pont ez a lényeg, hogy nincs, nem történik különösebb dolog, és jön ez a pánikroham, és úgymond azt mondták a betegek, hogy nincs oka, tehát nem vagyok, nincs veszekedésben, nincs ott épp egy nehéz helyzetben, ez így jön egy váratlan rohamként, és ugye ez a tipikus tünetei, ugye, amiket mondtunk, tehát akár a halálfélelem, a megérüléstől való félelem, ájulásszerű érzés, zsibbadás jelentkezhet még az előző tünetek mellett, és ugye van egy jellegzetes kialakulása, illetve lecsengése ennek a pánikrohamnak, körülbelül 10 perc alatt hirtelen fel tud menni a maximumra így ez a tünet együttes, tehát van egy ilyen crescendo jellege, és akkor utána egy olyan 10-20 perc alatt pedig szépen így leszáll, tehát így megszűnnek a tünetek maguktól. Így van. Tehát, hogyha beteg nem vesz be semmiféle gyógyszert, mondjuk ilyenkor szoktak ugye szanaxot, vagy valami nyugtatót bekapkodni a betegek, tehát hogyha nem vesz be gyógyszert, akkor is meg fog szűnni ez a pánikroham, de nyilván, ha beveszi ilyenkor a beteg a időben a nyugtatót, akkor az ott segít, hogy oldja ezeket a tüneteket. Csak ugye ez nem mindig jó megoldás, mert valaki itt elakad ennél a megoldástál, és nem keresi fel a szakembert, hanem nyugtatót kezd el ugye csipegetni, és akár éjszaka is lehetnek ilyen tünetek, és az se.
1: Álmában?
2: Igen, tehát ezek nem csak nappal, hanem éjszaka is jöhet a pánikroham, sőt lehet hasi tünete is a pániknak, tehát ilyen hasi diszkomfort érzés, vagy ilyen hasi görcsök, tehát hogy
1: most ilyen... mi van akkor, amikor tudja magáról az ember, hogy ő hajlamos a pánikra? Ugye van mondás is, hogy ne pánikolj, már hányszor mondjuk a másiknak, nem?
2: Igen.
1: Akkor ő fel tud készülni arra? Tudja valamilyen módon szinten tartani a szervezetét, hogy ne reagáljon a hirtelen jött dolgokra, váratlan dolgokra?
2: Hát ezért szoktuk azt mondani, hogy ugye kezelni kell a pánik a beteget, tehát nem az a jó megoldás, hogyha otthon csendbe szenved, hanem ahogy ki van vizsgálva, minél hamarabb szakembernél jelentkezem, mert ennek van megoldása. Tehát nagyon jól lehet kezelni a pánik betegséget, gyógyszerrel, illetve pszichoterápiával, és akár egy ilyen 70-80, akár lehet azt mondani, 90%-ban is ezek a tünetek meg szoktak szűnni. Vannak olyan esetek, amikor terápia rezisztens, de inkább akkor szokott makacsabb lenni ez a nehezebben ragadkezés, amikor el van hanyagolva ez a történet. Amikor a beteg alternatív gyógymódok után megy, mindenféle dolgot kipróbál, már csak
1: mondjuk
2: épp a...
1: bekap egy felest, ami
2: igen,
1: szintén
2: igen. Hát itt más szakmámnál is vagyok, igen, hogy nagyon sok szenvedélybeteg úgy jön, úgy kér segítséget.
1: De ez valóban oldja a feszültséget.
2: Hát persze, hogyne, hát az alkohol az öngyógyításban egy nagyon jó technika tud lenni egy ideig, csak egy csapda. Tehát ugye ezek a magukat gyógyító emberek, hogy otthon beveszem a szomszédtól kapott nyugtatót, altatót, alkoholt, mert ezzel hirtelen nagyon jól, tehát a szorongást oldja. Viszont azért azt is tudni kell, hogy ezeket a szereket is ki kell zárni. Tehát amikor a pánikbetegséget vizsgáljuk, hogy pánikbetege a pánikbeteg, vagy egyszerűen más okozza, az alkohol meg a nyugtató megvonás is. Tehát, hogy szerek, gyógyszerek is állhatnak akár a háttérben,
1: ja,
2: hogy
1: az illetőnek...
2: Hát nem feltétlenül, tehát például akár, hogyha valaki nagyon érzékeny, koffein mellett is lehetnek ilyen pánikszerű tünetei, vagy akár egy opiát megvonásnál, drog megvonásnál, alkohol, gyógyszer megvonásnak a tünete az nagyon hasonlít, de az nem pánik. Tehát sokszor a betegek azt szokták mondani, hogy pánikolok. Ugye ez ilyen általánosságban igen, használják ezt a szót, de ez nem egyenlő a pánikbetegséggel, tehát neki ott megvonási tünetei vannak, és ez nem egyenlő a pánikbetegséggel.
1: És ezt maga kezelheti?
2: Hát azt se kezelheti, mert ugye a megvonásnál meg azt szoktuk mondani, hogy jelentkezzen az addiktológiai szakrendelésen. Nyilván, hogyha súlyos az állapot, akkor van, hogy beküldi a házi orvos a beteget az SBU-ra, és ugye bekerül hozzánk, és ott ugye sokszor az akut osztályon kezdődik a beteg kezelése, de ha mondjuk eljön a beteg, mert vannak, tehát egy pszichiátriai szakrendelése, ott a pszichiáter mondjuk, hogyha már jön egy laborral, meg már megvannak ezek a vizsgálatok, vagy úgy megvan a részletes anamnézis, kikérdezés, hogy mit csinál a beteg, hogy él, milyen az életmódja, milyen betegségei vannak, akkor ugye már a pszichiáter fel tudja térképezni, hogy most ez valóban egy pánik betegség, amiben szenved az illető, vagy mondjuk egy alkohol megvonás, vagy egy gyógyszer megvonás. Ma a kettőt nem ugyanúgy kell kezelni.
1: És ezek a fiatalok, akikre utalt a beszélgetésünk elején, hogy egyre több fiatal szenved szorongásos pánikbetegségbe, vagy szorongásos zavarba, biztos, hogy ott is szerepe van az italnak. Hát egyre fiatalabb korban kezdik a...
2: Hát én, tehát sok tényező állhat a mögött, hogy valaki szorongásos zavarba keveredik, tehát ott nyilván van egy biológiai, genetikai háttér, nyilván a környezeti tényezőknek is szerepe van, pszichológiai tényezőknek, életeseményeknek, családi helyzetnek, ami akár mondjuk egy fiatalt körbeveszi, ugye az iskolában is sok minden éri a fiatalokat, tehát hogy sok összetevős az, de az tény és való, hogy a szorongásos zavar is igen nagy számban van jelen, a fiataloknál is, meg akár a serdülő korosztályban is, és ugye a Covid, amin átmentünk, Covid után meg még inkább megszaporodtak ezek a szorongásos zavarban szenvedő emberek.
1: Mennyire befolyásolja a betegség megjelenését egy egyéni alkat, vagy az egyéniség?
2: Hát nagyon is befolyásolja, mert ugye van egy genetikai háttere ennek, igen erős a biológiája, ha csak a pánik betegségről is beszélünk. Olyannyira, hogy ha a családban valaki pánik betegség előfordul, akkor ötször nagyobb az esély annak, hogy az elsőfokú rokonoknál pánik betegség fellép, illetve hogy ékervizsgálatokat is csináltak ezzel kapcsolatosan, és egypetűjű ékreknés ötször gyakrabban fordul elő, mint mondjuk az átlag populációban, vagy a kétpetű ükreklie, és ugye női dominancia van ebben, tehát hogy ott is, tehát nyilván szerepe van akár mondjuk a hormonális rendszernek, vagy a stresszel való megküzdésnek, tehát kétszer-háromszor gyakrabban fordul elő nőknél a pánikbetegség. Igen.
1: Mennyire gyógyítható?
2: Nagyon jó gyógyítható a pánikbetegség, csak időben kell eljutni a szakemberhez. Tehát nyilván, hogyha valaki elmegy alternatív gyógyászat felé, meg több év eltelik, és már egy elkerülő magatartás kialakul nála, szociálisan izolálódik, meg már ugye következményei vannak ennek a betegségnek, ott már ugye még nehezebben lehet beavatkozni, de ott se reménytelen, tehát ugye itt van a gyógyszeres terápiája, és van a pszichoterápiás része a kezelésnek. A gyógyszeres terápiát ugye mi pszichiáterek szoktuk adni a betegnek, itt is ilyen kombinált terápiával szoktunk kezdeni, és ugye ezt is sokan nem tudják, hogy antidepresszánsokat szoktunk adni erre, ami a legtipikusabb, azok a szerotonin rendszerre ható ilyen, úgy mondjuk, hogy szerotonin visszavételgátló antidepresszánsok. Ez a legtipikusabb, a leggyakoribb, amiket adunk, és ezek nagyon jól tudnak hatni. Tehát egy pár héten belül már a beteg azt tapasztalja, hogy visszahúzódnak a tünetek, akár meg is szűnhetnek. És amit fontos tudni, és itt szokott lenni a hiba a gépezetben, hogy ugye ezek az antidepresszánsok, mikor beállításra kerülnek, van egy kezdeti időszak, amikor elkezd hatni a gyógyszer, és ugye ott a szorongásos tünetek akár tudnak fokozódni, nem mindenkinél, a betegek egy részénél, illetve van egy olyan egy-két hét, amikor még ugye a gyógyszernek a hatása nem érvényesül, viszont a pánik tünetek vagy rohamok meg ott vannak a betegnél is szenved, és ilyenkor szoktunk adni nagy potenciájú benzodiazepineket. Ugye ez a Rivotril, de inkább a Frontin vagy a Xanax, és ugye így szokott a hiba lenni, hogy ezek közkedveltebb gyógyszerek a lakosságnál, mint az antidepresszáns. Az antidepresszánstól megijednek jobban, viszont a nyugtatótól érdekes, olyan nagy félelem sokszor nincsen. És inkább azt szedik szívesebben, pedig a terápiának pont az a lényege, hogy azért adjuk az elején ezeket a nyugtatókat, hogy ott legyen egy hirtelen tűzoltás, egy segítség a betegnek, tehát hogy tudjon működni a mindennapjaiban, és ahogy az antidepresszáns kifejti a hatását, illetve az az átmeneti szorongás, ami bizonyos betegeknél jelentkezik, azt ott kiküszöbölje, és amikor már ezen átmegy a beteg, és az a gyógyszer hatni kezd, az az antidepresszáns, ott már szépen leépíthető a nyugtató. És itt szokott a hiba lenni.
3: Addigra rászokik a nyugtatóra.
2: Hát nem tud rászokni, hanem azt vagy jobban elfogadja, vagy ugye gyorsabban hat, vagy megtapasztalja, hogy jaj, de jó, hogy ez ott gyorsan tud csillapítani, meg sokszor van egy félelem a pszichiátriai gyógyszerekkel kapcsolatosan, ugye mi ezt a rendelésünkön, vagy akár az osztályon ezt a betegeknek szoktuk tanítani, hogy azért ezt muszáj valahogy leküzdeni, mert az ő érdeke, hogy ne a nyugtató maradjon, tehát mi a nyugtatót el szoktuk szépen lassan hagyni. És az se szabad, hogy hirtelen hagyjuk el, mert hogyha hirtelen
3: megvanásos
2: hagyjuk,
3: tünet.
2: Még nem, mert ennyi idő alatt, pár hét alatt nem lesz hozzászokás a nyugtatóhoz. Hát ettől szoktak még nagyon félni, hogy hozzászokok, nem szokik hozzá. Tehát az alatt a 2-3 hét, vagy egy hónap alatt, vagy akár 2 hónap alatt nem fog hozzászokni. Egyrészt kis dózisban kapja, kontrolláltan, amit adunk, tehát nem ész nélkül adjuk a nyugtatót. A másik pedig, mivel a beteg jön vissza kontrollál, ezeket mi szépen lassú ütembe elhagyjuk. Tehát ez a normális kezelési módja a pánik betegségnek. Tehát nem rajta hagyjuk a beteget a nyugtatón. Ami rajta kell hagyni, az az antidepresszáns. És ugye így szokott lenni a csavar, mert fordítva szokták a betegek csinálni. Most, hogyha a beteg hallgat jobb esetben az orvosára, akkor
3: jobb esetben,
2: igen, akkor ugye ez megtörténik, hogy szépen lassan elhagyjuk, mert hogyha túl gyorsan hagyjuk el a nyugtatót, akkor van egy ilyen rebundhatás. Tehát visszacsaphat, és ugye megint ilyen szorongásos tünetek tudnak jelentkezni, tehát ezt is így fokozatosan szabad elhagyni a betegtől, és utána, hogyha a beteg tünetmentes egy évig, azért érdemes adni ezt az antidepresszást, hogyha a betegnek eközben vannak esetleg tünetei, vagy előfordul, vagy mit tudom én, azt tapasztalják, hogy az elhagyás után újra jönnek ezek a tünetek, akkor ott viszont évekig kell adni ezt az antidepresszást. És az a beteg, aki úgymond, idézőjelben mondom, jó beteg, tehát együttműködik, ott nagyon szépen visszahúzódnak ezek a tünetek, főleg, ha még emellé még pszichoterápiát is vállal. Tehát a pszichoterápiának sokféle formája van, és itt a viselkedés kognitív terápia az, ami leginkább bevált, ugye azt pszichoterapeuták vagy pszichológusok tudják nyújtani a betegnek, és mi, amikor a rendelésen ilyen beteg jelentkezik, akkor felszoktuk ajánlani azt, hogy pszichoterápiát is vehet igénybe. Nyilván ez nem kötelező, Tehát a beteg dönti azt el, hogy ő vállal-e pszichoterápiát, vagy csak a gyógyszert vállalja, vagy mindkettőt vállalja. Tehát, hogy ez tőle függ. Tehát mi nem erőszakolhatjuk a beteget ilyenbe bele, mert ez nem egy kötelező kezelés, ezt ő dönti el, de mi melegen szoktuk javasolni, mert a két terápia együttesen azért nagyon jól tud segíteni a betegeknek. És volt egy olyan kérdés, ugye, hogy családban, hogy előfordul ez a zavar. Tehát nekem van olyan paciensem, akinek az édesanyja évekig szenved, tehát a hölgyet kezeltük pánikbetegséggel, nagyon szépen bevált neki ugye a gyógyszer, pszichológushoz is járt, így a gyógyszeres kezelés mellett most már megtanult együtt élni a pánikbetegsége, meg nincs is pániktünete, vagy pánikrohamja, mert a gyógyszer ugye segít neki, és már nem szed nyugtatót sem, régóta, és az anyukája is előbújt, mert ő kiderült, hogy ő is pánikbeteg, és ő ugye csendben szedegette otthon a nyugtatót.
4: Ja.
2: Ő a nyugtatót szedte, mert ugye ez nagyon szép, és akkor ahhoz szépen hozzászokott az évek alatt, és akkor ő is megjelent, majd miután látta, hogy a lánya jól van a rendelésem, neki is elindítottuk a gyógyszert, és ami érdekes, hogy általában, ami a családtagnál beszokott válni, az a gyógyszer sokszor a családtag is jó, nem törvényszerű, tehát nem igen, így van, igen. De azért van egy ilyen tapasztalatunk, és itt is, ami bevált a betegnek a lányánál, bejött az a gyógyszer, bejött a mamánál is, és hogy most eljutottunk oda, hogy végre már a nyugtatót elhagytuk, és ő is teljesen panaszmentes, és jól van az antidepresszáns mellett.
4: Ezek anonim kezelések egyébként? Nem csoportosan történik?
2: Nem, egyéni.
4: Mi időnk lejárt, de annyit meg szeretnék kérdezni, hogy halálos betegség is lehet a pánikbetegség?
2: Nem halálos betegség, viszont, hogyha nincs kezelve, ki tud alakulni, idézőjelben mondom, negatív értelme, egy olyan betegség karrier, hogy szövődmények tudnak fellépni a pánik betegség mellett. Tehát kialakulhat egy depresszió, nyilván a depresszióban öngyilkosság.
4: Az viszont lehet halálos.
2: Hát lehet, mert ugye öngyilkosságot igen. jöhet, akkor ugye társulhat mellé szerfogyasztás, és akkor már kialakul egy addikció, az addikció már megint ott van, hogy ott már nagyon sok veszélyt rejt az is magába. Úgyhogy maga a pánik betegség nem halálos, tehát nem csak lehet kezelni, csak olyan következmények, szövődmények alakulhatnak ki ementén vagy emellett, amiből már lehet komolyabb probléma.
4: Úgyhogy irány az orvos. Köszönöm szépen, mentünk egy kicsit az addiktológia területére, ezzel fogjuk folytatni legközelebb.
2: Köszönöm szépen.
4: Dr. Stipka Annának, hogy bejött a stúdióba.
0: Csillag.rádió az interneten is. Hírek, riportok és online adás. Csillag.rádió.hu. Nem csak

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Napos száraz időre számíthatunk, drón csapódott egy épületbe Moszkvában. Baleset miatt hosszabb a menetidő a Miskolci vasúti fővonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Drón csapódott egy épületbe Moszkvában. A polgármester szerint senki nem sérült meg, a helyszínen mentőegységek dolgoznak. A találat egy lakópark toronyházát érte a Vöröstértől néhány kilométerre. Az orosz hatóságok közlése szerint az éjszaka folyamán több mint 100 drónt semmisítettek meg az ország különböző régióiban. Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszerzáró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatokat. A határidő május 20-a, rendelkezni a legegyszerűbben a NAV SZJA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkén feltüntetett szálösszetétel nem mindig valós. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban elvégzett teszteken. Manganapot tartanak szombaton a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt Hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. A résztvevők kipróbálhatják az origámit, a sashikót és a mizuhikit is. Emellett gong meditációval, teaszertartással, harcművészeti bemutatóval és koncerttel is készül. Szülnek a szervezők. Baleset miatt hosszabb a menetidő a Miskolci vasúti fővonalon. 60-nál elgázolt egy embert a vonat, a helyszínelés miatt 10-20 perccel nőtt a menetidő a Budapest 60 Miskolc vonalon. Késések a Gyöngyösi Mátra interrégió Vámos Györkön visszaforduló járatain is előfordulhatnak. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Napközben 23-28, késő este 16-21 fokra számíthatunk. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
1: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: Mással hangzó. Válogatás partnerrádiónk műsoraiból. Partnerrádiónk műsoraiból.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban folytatjuk azt a témánkat, amelyben arról beszélgettünk, mit tehetünk az egészségesebb életmód érdekében. A mai adásban az aktív és passzív testmozgásról, ezek fajtáiról lesz szó, továbbá arról, miért kifejezetten fontos az, hogy mozogjunk. Vendégünk Pintér Szilvia, természetgyógyász, fitoterapeuta, masszőr. Ha tehetik, tartsanak velünk.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel tulajdonképpen ott folytatjuk, ahol abba hagytuk, az egészséges életmódról beszélgettünk egy korábbi műsorban. Ott egy kicsit átvettük azt, hogy hogyan lehet megőrizni a táplálkozás tekintetében akár az egészségünket, mit tehetünk annak érdekében, hogy jobban érezzük magunkat. Pintér Szilviát üdvözlöm a stúdióban.
3: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek újra.
2: Nagyon átfogó volt szerintem, amiről beszélgettünk, ugye vízfogyasztásról is beszéltünk, a vitaminokról, hogy hogyan érdemes bevinni őket, de a testnek azt hiszem, hogy még egy olyan szegmensét nem tekintettük át a jól létünk szempontjából, ami ugye a testmozgást jelenti. Első körben most erről fogunk beszélgetni. Hogyan is teszünk jót a testünkkel, hogyha testmozgásra gondolunk? Egyáltalán miért fontos, hogy mozogjunk?
3: Alapvetően ez nem kérdés, a mozgás fontossága. A testünk az mozgásra van teremtve. Tehát a mozgás az egy nem szükséges, hanem az egy életnek az alapvetése. A testünk folyamatos mozgásban van, még akkor is, amikor mi alszunk, hiszen a szívünk dobog, a vérünk áramlik, tehát az izmaink, tehát a testtömegünk 30-40%-át az izmok teszik ki, ami egy ilyen 350-400 darab izomköteget, izmot jelent. Tehát alapvetően arra vagyunk felépítve, hogy mozogjunk. Csak sajnos ez a felgyorsult világunkba, illetve ebbe a globalizációba ez így kezd egy kicsit háttérbe szorulni, bár egyre tudatosabbak az emberek, és térnek vissza a mozgáshoz. Azért most már van az a réteg, főleg városon, ez már azért egyre nagyobb szerepet kap. Falun még mindig az a mentalitás, hogy ó, mozgok én a kertbe eleget, meg a főzök, meg takarítok. Most az a fajta mozgás, az nem az a mozgás, amiről úgy alapvetően beszélni kell.
2: Rá akartam kérdezni, hogy ugye ők is mozgásban tartják magukat tulajdonképpen, de akkor ezzel nem elegendő mozgásformát tesznek a testükkel?
3: Az a mozgás, amit ők végeznek, az munka gyakorlatilag. A mozgásnak magának az is célja, hogy egy kicsit az agyunkat is kikapcsoljuk, és például ezt a Szent Györgyi Albert nagyon jól megfogalmazta, és most hagyj idézzek tőle, és itt nem csak mint mozgás, hanem a sport. A sport az nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és a legnemesebb nevelőeszköze. És ugye ő itt beszél a lélekről, én ehhez hozzátenném már most az újabb kutatások alapján nyilván a kognitív fejlesztést, tehát az agyi funkciók fejlesztését. Tehát a mozgás akkor jó, ha örömmét leli benne az ember, és kikapcsolja az agyát a mindennapokból. Tehát fontos, hogy ez ne csak egy ilyen megszokott rutin feladat legyen, hogy most ki kell mennem kapálni, mert nagy a fű a kertbe. Nyilván, hogyha ezt én szabadidős tevékenységként végzem, akkor jó. De hogyha ezt azért végzem, mert muszáj, akkor itt elvesztette ezt a fajta örömteli vonalát, és akkor nem fogja elérni a célját ez a fajta mozgás.
2: Igen, mondjuk ők még talán az a korosztály, és most senkit nem megbántva, de nyilván ők másképp tekintettek az örömszerzésre, tehát a munka fontossága az generációs sajátosság szerintem.
3: Igen, én ezt nem is abszolút nem lekezelően vagy lenézően mondtam, és nem is volt igazából ez jellemezve, hanem hogy nyilván az ő életritmusuk, egy falusi idősebb ember életritmusa teljesen más, mint egy városié. Tehát ők azért állandó mozgásban vannak, nyilván az ő fizikai erőlétükhöz képest, és nekik ez a természetes, és egyébként nem az, pontosan az, hogy ez jó, amit ők csinálnak, mert friss levegőn vannak, valószínűleg örömüket is lelik egyébként egy bizonyos szintig benne, nyilván amikor már így ez a már megint, és esett, és megint kapálni kell, ott van egy belefáradás, de egyébként nekik ez természetes dolog, az élet velejárója, és nagyon jól teszik, és reméljük, hogy a Jóisten sokáig ad nekik erőt, hogy ezt tehessék, hiszen visszakapcsolva az előző beszélgetésre, a saját kertben megtermesztett zöldséggyümölcs sokkal egészségesebb, mint amit vásárolunk.
2: És hát ugye ők vallják azt, hogy szerintem sokan hallottuk már ezt, hogy ha megállok, akkor lesz baj.
3: Ez így igaz. Onnantól kezdve, hogy megszűnik a mozgás, onnantól kezdve jönnek a betegségek. A mozgás serkenti a vérkeringést, erősíti a szívet, az izomrendszert, amint mondtam, az agyi kognitív képességeket. Hogyha a mozgással leállunk, akkor gyakorlatilag hosszú távon ez a halálozáshoz vezet, kinek rövidebb, kinek hosszabb idő után, de gyakorlatilag elsorvadnak az izmaink, a vérkeringés lelassul, nem ürülnek a salakanyagok, vérrögök kialakulhatnak, daganatos betegségek alakulhatnak ki, tehát abszolút nem jó ez, hogyha leáll valaki a mozgással. Nyilván van az az egészségi állapot, amikor nincs más választása, de azért ott is vannak megoldások, és lehetnek megoldások. Nem mozgásra, nem mozgatásra.
2: Ha már a mozgásról beszélünk, akkor talán egy kicsit most már érdemes afelé is kitekinteni, hogy mi a jó mozgás, vagy hogyan tudjuk megtalálni azt a fajta mozgásformát, ami mondjuk nekünk szimpatikus, esetleg jót is teszünk vele magunkkal. Nyilván ez korfüggő is, hogy mire vagyunk képesek.
3: Ez nagyon sok mindentől függ. Kortól függ, még azt mondom, hogy nemtől is függ, függ az egészségi állapotunktól, a fizikai erőllétünktől, az eddigi életvitelünktől, mert most nyilván én a hét egyik felébe ülő munkát végzek. Hogyha én most nekem azt mondanák, hogy fussam le az Ultra Balatont, valószínű nem menne, de szerintem sokan vagyunk így, vagy ha menne is, lehet, hogy két hét kellene hozzá. Tehát, hogy én azt mondom, hogy a mozgást bevezetni az életünkbe csak fokozatosan lehet. Tehát nyilván, aki aktívan sportol évek óta, ők tudják, hogy nekik mi a jó. A mozgásnak mindig az a lényege, hogy egy kicsit a pulzusszám megemelkedjen, kilépjünk a komfortzónánkból, tehát ezért mondom azt, hogy alapvetően egy kertészkedés nem biztos, hogy a mozgás fogalmába belefér, de hogyha ilyen sporthoz közelítő mozgást végzünk, akkor mindenképpen egy pulzusszám emelkedés szükséges, egy lihegés, egy erőteljesebb izommunka, ami mindig mondjuk izzadással jár, kipirulással jár, hogyha egy kicsit átmozgatjuk az egész belsőnket.
2: Hogyha mondjuk nem futottunk, de szeretnénk elkezdeni, akkor mit érdemes figyelembe venni? Mert ugye mondjuk egy ilyen mozgásforma szerintem terheli egyébként is az ízületeket, de ott van az úszás is például, annak mondjuk, aki akár idősebb is, tehát nem bírja úgy ezeket az aktivitásokat.
3: Uh-huh. Mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy az embernek a saját súlyát. Egy túlsúlyos ember, egy nagyon túlsúlyos ember semmiképp ne kezdjen el futni. Ott, ha mindenáron futni szeretne, akkor annak fokozatai vannak. Tehát kezdjünk el egy erőltetett sétát. Tehát először séta, addig, tehát nyilván egy túlsúlyos embernek, ha elkezd mozogni, a séta is megerőltető lesz. Nyilván ez pár napig, ezt mindenképpen célszerű hozzá, vagy egy életmód tanácsadót, vagy egy sportszakembert igénybe venni, mert hát ő fog tudni segíteni, hogy ne terhelje túl magát, de mégis meglegyen az aktivitás. És akkor én azt gondolom, hogy ezt úgy kellene bevezetni, hogy egy pici séta, aztán egy kicsivel több séta, aztán gyorsabban sétálni, és akkor közben nyilván, ahogy elkezdünk mozogni, átalakul a testünk, elkezdenek erősödni az izmok, az izületek, elindul a fogyás, mert azért az aktív mozgás mindig súlyvesztéssel jár. Most elgondolkodtam a testépítőkön, de nyilván egy másik kategória, de hogy átalakul a testünk, és akkor könnyebben fog menni, és amikor érezzük, hogy már ez a séta már kevés, már egy picit elindulnék, és már tudnék futni, akkor lehet az, hogy kocogás, és aztán, ha kifáradunk, akkor nem megállunk, hanem visszalassítunk sétálni, utána megint kocogunk, és akkor lehet ezt a tempót növelni, lehet a távolságot növelni, ez egy fog fokozatosság, tehát ott mindenféleképpen. Az úszás annyiból jobb, hogy ott nem terheljük a testünket a saját testsúlyunkkal, sőt ugye a víz felhajtó ereje segít is. Na most ez nagy előny annak, aki tud úszni, ez, én nem biztos, hogy ezt bevállalnám, sőt biztos nem. Én nem tudok úszni sajnos, ami nagy hiányosság, tehát arra buzdítok mindenkit, hogy aki teheti, tanuljon meg úszni. De valóban egy olyan testmozgás, ami nagyon jól fejleszti az izomzatot. Igazából szerintem a vízbe, bár mondom, nincs tapasztalatom, csak a gyermekem révén, mert ő úszik, hogy ott a vízbe azért ez a kikapcsolás is, tehát hogy ott, amikor már ez ilyen készséggé válik, hogy tud valaki úszni, akkor ott már nem arra kell figyelni, hogy hú, hogy veszem a levegőt, meg majd elsüllyedek, nem süllyedek, hanem ott már tud egy kicsit kikapcsolni, ott már tud másra gondolni, vagy csak élvezni a víznek akár a hűsítő erejét például nyáron.
2: Mi van azokkal, mert előfordulhat szerintem az, hogy úgy érzi a késztetést valaki, hogy nekem valamit mozognom kellene. Más is javasoltam, lehet, hogy fogyni is szeretne, de mondjuk elkezd futni, vagy akár elkezd úszni, és valahogy nem érzi ezt a fajta örömforrás lehetőségét, ő keressen más valamit?
3: Nem feltétlenül kell mást keresni rögtön, azért az elsőre inkább egy ilyen kényszer, tehát hogy nem biztos, ez ugyanolyan, mint mikor a táplálkozásban azt mondjuk, hogy elhagyom a cukrot, tehát hogy ott is sóvárgunk egy darabig, de majd utána ez beépül az agyunkba, és akkor azt fogja mondani az agyunk, hogy ó, tényleg tudok én cukor nélkül élni. Na most ugyanez a mozgásra, hogy először, amikor ebbe beleállunk, tudjuk, hogy kellene, meg tudjuk, hogy jó lenne, meg sóvárgok is utána, de azért, amikor rájövök, hogy hú, nagyon nehezen megy, nem is olyan jó ez nekem, elfáradtam, mit gondolnak rólam a többiek, akik mondjuk a futókörön lehagynak. Tehát, hogy azért ez is benne van, hogy ó, milyen túlsúlyos vagyok, mit fognak rólam gondolni, hogy én nem tudok úgy futni, nem tudok úgy úszni, ne ezeket ki kell zárni. Jó, ha tehát időt kell adni magunknak, nagyon fontos, hogy adjunk időt. Az agyunknak idő kell arra, hogy az új dolgokat befogadja, és örömmé alakítsa. Erről is beszéltünk szerintem, de nem biztos, hogy mindenki hallotta, hogy minden új ellen berzenkedik az agyunk. Ez ugyanilyen arra, tehát aki nem mozgott eddig aktívan, neki nagyon nehéz ebbe beleállni, és nagyon könnyű kifogásokat találni, hogy most miért hagyjam abba. Sokkal könnyebb abba hagyni, mint folytatni, De csak arra tudok biztatni mindenkit, hogy ne adja fel. Ha ez mondjuk egy hónap alatt nem változik, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy valami másfajta mozgás, illetve nyilván ott megint jön az, hogy egy szakember segítségét kérni, egy edző, egy személyedző, egy trénert, vagy egy tanácsadót, aki segít megtalálni azt a fajta mozgást. Lehet, hogy neki nem a futás fog bejönni, hanem mondjuk egy tánc. Lehet, hogy nem is fog neki bejönni az aktív mozgás, hanem csak először egy passzív mozgás, és itt majd a masszázsra szeretnék ilyen módon kitérni, vagy egy gyógytornára, hogy azért azok egy másfajta mozgások, de mégis hasonló hatást lehet vele elérni, mint egy sporttevékenységgel.
0: Csillagpont Rádió.

0: Mással hangzó. Válogatás partnerrádiónk műsoraiból. Partnerrádiónk műsoraiból.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban folytatjuk azt a témánkat, amelyben arról beszélgettünk, mit tehetünk az egészségesebb életmód érdekében. A mai adásban az aktív és passzív testmozgásról, ezek fajtáiról lesz szó, továbbá arról, miért kifejezetten fontos az, hogy mozogjunk. Vendégünk Pintér Szilvia, természetgyógyász, fitoterapeuta, masszőr. Ha tehetik, tartsanak velünk.
2: Az jutott eszembe, hogyha valaki elkezd mozogni, ott óhatatlanul szerintem magával hozza azt is, hogy a táplálkozása lehet, hogy megváltozik. Egészségesebb táplálkozást hozhat magával, hogy van bennünk egy ilyen kényszer?
3: Mindenféleképpen, hiszen azért a zsíros nehéz ételek után nagyon nehéz elkezdeni sportolni, vagy mozogni. És ugye ott, hogyha felkészülünk arra, hogy mondjuk én 5 és 6 óra között fogok menni sportolni, vagy mozogni, akkor azért ott előtte már egy kicsivel nem eszek, mert hát azért a mozgás hatására ugye csak felfordul a gyomrunk, rossz lesz a köz, nehezebbnek érezzük magunkat. Utána meg már talán azért nem eszek, mert nem rontom el, amit a mozgással elértem. Tehát mindenféleképpen hoz magával egy másfajta táplálkozást, de ez szintén csak idővel, tehát hogy ez ugyanaz, és ugye itt van az, hogy egyszerre mindent nem borítunk föl. Tehát inkább csak arra figyeljünk a mozgás elkezdésekor, hogy a mozgás előtt közvetlenül ne együnk, meg utána, amikor jön, hát nyilván kifáradunk, éhesek leszünk, de hogy ne engedjünk annak a kísértésnek, hogy most faljuk fel a hűtőt, meg ami szembe jön velünk, mert hiszen akkor nem ért célt a mozgás. Tehát ott nagyon tudatosan kell táplálkozni ahhoz, hogy ne vigyünk be több energiát, mint amennyit a mozgás során elveszítettünk.
2: Mondjuk abban az esetben, ha nem cél a fogyás, hanem csak a mozgás öröméért tettük ezt, akkor végül is nem okozunk.
3: Nyilván nem, de azt gondolom, hogy az esetek többsége, tehát aki tudatosan sportol, ő azért figyel az étkezésére, aki meg a fogyás miatt, ő nyilván azért, és én azt gondolom, hogy ott van egy szemléletmódváltás, egy életmódváltás, automatikusan bekapcsol az agyunk arra, hogy mi a jó nekünk, és akkor ez szerintem meg fog történni. Meg úgy tényleg, ahogy már mondtam is, ezek ilyen kerek együtt, tehát hogy nincs, tehát a mozgás nem csak az izmainkat, hanem ahogy mondtam, mindenünket átformálja, nyilván vele jön a táplálkozás változás is.
2: Van különbség a között, hogy valaki ülőmunkát végezve mit mozogjon, és mondjuk aki folyamatosan aktív egész nap, jön-megy, akár szakácsként, pincérként, most csak példát említve, ő esetleg egy másik mozgásformát válasszon?
3: Mindenféleképpen különbséget kell tenni. Azért, mert aki egész nap mozog, például egy pincérő, neki eleve is nagy megterhelés van a lábán, a lábai.

0: keringésre nézve, az elhízásra nézve, az izületi kopásokra nézve. Az egyik legveszélyesebb munka az ülő munka.
1: Egyébként mi magyarok lusták vagyunk ilyen szempontból, vagy mozgunk mi eleget vajon?
0: Az európai átlaghoz képest kevesebben, egyébként is nagyon a végén kullogunk az egészséges életmódba sajnos az európai átlaghoz képest, az amerikaiakhoz képest jobbak vagyunk, de hát nyilván ezt nem kell feltétlenül egy kalap alá venni, de Európában sajnos eléggé rosszul állunk, mind a mozgás, mind a táplálkozás terén. Nagyon nincs meg ennek a kultúrája. Én annak idején falusi iskolába jártam, ahol nekünk nagyon kemény testnevelés tanárunk volt. Mi ott kézilabdáztunk, kosaraztunk, magasugrottunk, nem is tudom, tehát távolugrottunk, amit csak el lehet képzelni. Tehát nekünk olyan izomlázunk volt minden egyes testi óra után, hogy alig tudtuk magunkat összerakni. De még utána a középiskolába is. Most nagyon jó ez a fajta elgondolás, hogy a mindennapos testnevelés óra a gyerkőcöknek, csak sajnos nincs meg hozzá a technikai háttér. Nagyon sokszor egy tornaterem van egy iskolába, ahová nem jut be minden egyes órára a gyerkőc, vagy az osztály, és ezért hát valamiféle szabadidős tevékenységet focizunk, vagy csak sétálunk az iskola körül. Tehát maga az elgondolás jó, ehhez még azért kellene majd hozzátenni, és remélem, hogy ez majd azért fejlődik az évek során, bízunk benne, de hogy nagyon kevés az egészségre nevelés az oktatási rendszerben, és ezt hozzuk magunkkal. És a gyerekek otthon is ezt látják, hogy anyuka, apuka leül a gép elé, telefon elé, azon intézi a dolgait, tehát kevés a jó példa, és azért a gyerekeket említem, mert ők hozzák magukkal ezt a kultúrát. Ugyanakkor mi is ezt láttuk a szüleinktől, hogy hát nem volt, tehát az ő generációjuk meg abszolút nem ez a mozgásba felnövő generáció volt, hiszen sokat dolgoztak, meg nem is volt ennek kultúrája. Én azért azt gondolom, hogy egyre nagyobb teret kap szerencsére, és reméljük, hogy ez így folytatódik.
1: Mintha ebben lenne egyébként egy szemléletváltás, hiszen egyre inkább azt látom, hogy a szülők nagyon talán már egy kicsit görcsösen is próbálnak valamilyen mozgásformát találni a gyereknek, hogy táncoljon, fusson, balettozzon, nem tudom, ússzon.
0: Igen, igen, van benne egy görcsösség sokszor, de inkább ez a teljesítményre, hogy ó, mert az én gyerekem legyen mindenben a legjobb. Nyilván ez nem jó. Az viszont nagyon jó, hogy szoktatják a gyereket a sportra, hiszen az egész napos ülés. Azért lássuk be, 8-tól 4-ig a gyerek iskolában van a kicsi. A nagyobb az meg mondjuk 8-tól 3-ig, aztán még van neki 3-4 óra hossza tanulni valója, egy gimnazistának például. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogy ezt a sok ülést és ezt a sok agyi munkát, ezt ellensúlyozni kell a mozgással. És ugye itt megint bejön az, amit mondtam, hogy a mozgás milyen jól fejleszti az agynak a működését, a gondolkodást, hiszen ugye a bal agyfélteke felelős a logikus gondolkodásért, az írásért, az olvasásért, a jobb agyfélteke viszont a művészetekért, az érzelmekért, és hogyha egész nap csak tanulunk, ott csak a bal agyféltekénk van megmozgatva. Kell valami, ami mozgatja a jobb agyféltekét is, és erre nagyon jó a mozgás.
1: Említetted, egy kicsit már súroltuk, mondhatom így, azt a területét a mozgásnak, ami másképp, de megmozgat, ez a masszázs, ugye. Egy kicsit olyan úri huncutságnak tűnhet szerintem, főleg itt Magyarországon az, hogy eljárjunk masszörhöz, de mi is ez tulajdonképpen?
0: Igen, nagyon érdekes ez a hozzáállás, én is tapasztalom, hogy ez ilyen úri huncutságnak tűnik, pedig ha megnézzünk egy mozgásszervi betegségre ajánlott kúrát, mondjuk egy kórházban, ott alapvetően minden nap van masszázs a betegek részére, vagy minden másnap, nyilván attól függ, mi a probléma. Na most ez egyébként nem... már bocsánat, ha szabad így fogalmazni, nem ördögtől való a masszázs, ezt egy orvos, tehát minden kultúrának van

0: saját masszázsa minden főleg keleti kultúrákba, de hogy itt Európában ugye a hagyományos svéd masszázs van elterjedve a legjobban, amit egy orvos házaspár fejlesztett ki pontosan azoknak a betegeknek a számára, akik nem tudnak mozogni. És a masszázsnak ugyanaz a célja, mint a mozgásnak, ezt mi passzív mozgásnak hívjuk. Itt ugyanerről szól, hogy felgyorsítsuk a vérkeringést, az izmokat egy kicsit átdolgozzuk, ha szükséges, lazítsuk, ha szükséges, akkor erősítsük. Tehát, hogy ez nem, nyilván mellette megvan az, hogy ellazul a vendég, hogy kikapcsolja az agyát a mindennapokból, tehát ha megnézzük, ugyanaz a hatása, csak nem a vendég dolgozik, hanem a masszőr, de egyébként nagyon komoly kihatásokkal van, tehát egy vérnyomás emelkedés lehet, egy fokozottabb vizeletürítés van utána, egy méregtelenítés van, tehát hogy ugyanazokat a hatásokat érjük el, nyilván szelidebben, mint egy mozgással. De nagyon-nagyon fontos például egy stroke után lebénult beteget, ha masszíroznak, sokkal jobb a gyógyulási aránya. Ha gyógytorna is kapcsolódik hozzá, akkor meg pláne. Ebben saját tapasztalatom is van. Évekig jártam egy bácsi, akinek fél oldala le volt bénulva. Én is jártam a gyógytornász is, és nagyon-nagyon szépen gyógyult a bácsi.
1: Ezzel foglalkozol egyébként, így második ágon mondhatom így, de hogy kiknek is ajánlott? Kiknek ajánlod mondjuk te, hogy elmenjenek masszőrhöz? És egyáltalán milyen gyakran?
0: Mindenkinek. És ez most nem a hazabeszélés. Aki először jön masszázsra, mindig megkérdezi tőlem, hogy és mikor kell visszajönni. Na most ez kell, ez nem kell. Az első három alkalom az mindenképp célszerű heti rendszerességgel, mert három alkalom után lazulnak el az izmok, ott már nem ugrik vissza, tehát hogy úgy értsük. Eljön masszázsra egy tökbeállt háttal valaki. Én először megpróbálom azt nyilván fellazítani, de az nem 45 perc alatt állt be az a hát. Tehát, hogy mondjuk valaki évekig se nem sportolt, se nem járt masszázsra, ott azért kőkeményen megdolgozok, mire valami eredményt elérek. Ő is, mert egyébként ez nem egy elsőre nem feltétlenül egy kellemes érzés, de én mindig ilyenkor elmondom, hogy másnap nagy izomlázad lesz. Nem kell megijedni, 2-3 nap alatt elmúlik, és jön a jobb érzés. És arról szoktak beszámolni a vendégek, hogy ez a jó érzés az első masszázs után 1-2 napig tart, a második masszázs után már mondjuk 3-4 napig, a harmadik masszázs után meg már kitart 1 hétig. Tehát, hogy a 3 masszázs után már annyira átáll a szervezet arra, hogy ez jó, és akkor inkább a jó érzés jön be. Egyébként ez a heti egy az, ami nyilván attól is függ, hogy ki mennyit mozog mellette. Aki sportol, egyébként ők igénylik is, mert ő nekik jó, hogy ellazítom, ugye ott azért már azért feszesek az izmok, mert a sport miatt. Aki nem sportol, ő meg azért, mert érzi, hogy úgy jól átmozgatom, és hogy nincs beállva, meg nem fáj, meg jaj, de jót aludtam, meg nagyon sokan jönnek ilyen elfeküdt nyakkal, tehát hogy ez a tipikusan hú, nagyon fáj nyakam, biztos elfeküdtem. Ezekre mindre jó megoldás egyébként a masszázs. És ugye ez ennyivel több a sporttól, hogy azért a sportnál, ha ilyen dolgok vannak, például, hogy beállt nyakkal nem indulunk el sportolni, tehát, hogy ott nagyon figyelünk rá, hogy előbb kinyújtsuk onnan azt az izomgörcsöt, és ha magának nem tudja az illető, akkor ugye itt a masszőr nagyon sokat tud segíteni.
1: Most akkor azt mondtad, hogy amikor úgy érezzük, de hogy úgy 3 alkalom kell, hova kell? Teljes testmasszázsról beszélünk, vagy csak bizonyos testrészeinkre fókuszálunk ilyenkor?
0: Egészségi állapottól függ. Idős betegebb vagy betegséggel küzdő embereknél mindig részmasszást csinálok. Olyankor nem szoktam javasolni a teljes testmasszást elsőre. Hát, tehát mindig, ami a legproblémásabb mindenkinél, az a hát. Nyilván egy gerincsérvesnél, akinek a lábába sugárzik a fájdalom, őnek azt mondom, hogy a lábát masszírozzuk. Ugye én nem gyógymasszőr vagyok, hanem csak svédmasszőr. Az a különbség, hogy a gyógymasszőr a betegem, tehát a gerincsérveseket is masszírozhatja, mert ő tanulta azt a technikát, a kimozgatásokat. Én tudom, hol a kompetencia határom, tehát hogy én nem nyúlok oda, ahová ahová egyébként nem tudom, hogy szabad-e. Tehát inkább ne ártsunk, ez az elvem. De például egy gerincsérves embernek úgy lehet segíteni, hogy a lábát masszírozom, hiszen általában ott a lábába jelentkeznek a fájdalmak. Tehát nyilván függ attól, hogy milyen panasszal és milyen állapotba érkezik a vendég. Egy egészséges fiatalnak mehet egyből a teljes testmasszázs, az egy ilyen, nálam másfél óra, akinél hogy, az egy ilyen tök jól elazulós. Ott tényleg a kislábújattól a fejed tetejéig mindenhol kapsz egy masszázst. Nyilván ebben nincs benne nagyon egy ilyen célzott izomkimozgatás, vagy egy izomnyújtás, hanem csak egy általános átdolgozás van. Aki úgy jön, hogy be van állva a nyaka, vagy a dereka, vagy a háta, ő neki szintén azt a területet fogom jobban megdolgozni, neki nyilván nem azt mondom, hogy teljes masszázssal kezdjünk. De egyébként általában a teljes masszázsig mindig fokozatosan jutunk el, mert megterhelő. Tehát, hogy egyébként tényleg, tehát egyrészt az, hogy másfél óráig egy helybe feküdni, az embereknek erre se idejük, se kedvük, se hú, mennyi mindent. Tehát ez az első alkalom, az mindig... mennyi mindent tudnék én ez idő alatt csinálni, tehát nagyon nehéz.
1: Nézd el, lazulni,
0: igen. Nagyon kevés ember lazul el. Ez is egy érdekes dolog, hogy félnek attól, hogy elalszanak masszázs közben, pedig pont ez lenne a cél, és nagyon sokan inkább ez a beszélek közben. Én falun is dolgozok, ott nyilván sokan azért is jönnek, mert legalább van kivel beszélgetni. Nagyon-nagyon szeretem egyébként ezt a fajta masszást is. Nagyon sok dolgot megtok, és nagyon-nagyon bizalmukba avatnak a vendégek, ami egy nagyon jó érzés. És nyilván nekik is azért az izmaikat átdolgozom, csak ők másfajta módon relaxálnak. De ugye a masszázsnak pont az is lényege lenne, hogy egy relaxáció legyen közben.
2: Csillag.rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: mással hangzó. Válogatás Partner Rádiónk műsoraiból.
1: Partner Rádiónk műsoraiból.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban folytatjuk azt a témánkat, amelyben arról beszélgettünk, mit tehetünk az egészségesebb életmód érdekében. A mai adásban az aktív és passzív testmozgásról, ezek fajtáiról lesz szó, továbbá arról, miért kifejezetten fontos az, hogy mozogjunk. Vendégünk Pintér Szilvia, természetgyógyász, fitoterapeuta, masszőr. Ha tehetik, tartsanak velünk.
3: Azt említetted, hogy nagyon megdolgozza az embert. De miért? A nyomás erősségétől függ ez? Vagy mi történik ilyenkor az izmokban?
4: Nem. Hozzám jönnek olyanok, akik azt mondják, hogy hú, jó erősen nyomjam. Én szoktam mondani, hogy ha nem tök erőből nyomom, akkor is ugyanazt a hatást fogjuk elérni. Az izomnak van egy ellenállása. Azt érezni lehet. Tehát én nyomom, az izom ellen tart. Tehát, hogyha azt nem nyomom túl, akkor is ugyanazt a hatást érem el. Tehát azáltal, hogy én a simító és dörzsölő és bármilyen gyúró mozdulatokkal dolgozok a vendégen, gyorsul a vérkeringés az adott területen. A vérkeringés elviszi onnan a felgyülemlett salakanyagokat, mert általában az, hogy valakinek be van állva a háta, az azt jelenti, hogy onnan nincs kimozgatva az a sok berakódott salakanyag. És most csak egy gyors hasonlat, hogy például egy ülőmunkát végzőnél egy bokadagadásnál ugyanezt történik, hogy ott nincs megfelelő vérkeringés a perifériába, tehát a végtagon, és ugye az ott bedagad. Most a hátunkat nem látjuk, az nem bedagad, hanem bekeményedik, befeszül, és gyakorlatilag azzal, hogy én ott masszírozok, ott meggyorsul a vérkeringés, felmelegszenek az izmok, és ezáltal a salakanyag elkezd beáramolni vissza a vérbe, meg a nyirokrendszerbe, és onnan majd ugye nyilván a vizeletkiválasztó rendszeren keresztül kiürül. Na most azért ez egy olyan folyamat, ami, mint említettem is, egyenlő a sporttal, mert ott is ugyanez történik, hogy felfokozódik a vérkeringés, és sokszor sokaknál például egy masszázs, egy erőteljesebb masszázs, egy pulzusszám emelkedést is okoz, és nagyon figyelni kell például egy magas vérnyomásos betegnél, mert ő neki megugrik sokszor a vérnyomása is a masszázs után.
3: Ha már ezt említetted, akkor egyébként van olyan kizáró tényező, amikor nem lehet masszírozni?
4: Természetesen a daganatos betegeket például nem masszírozzuk, az extrém magas vérnyomású és kezeletlen magas vérnyomású betegeket nem masszírozzuk. De például ilyen a nőknek az a bizonyos első 3 napja is, amikor nem szívesen, vagy nem is szeretik egyébként a nők, de egyébként is ugye mivel vérzés növekedést okoz, ilyenkor ez ugye nem annyira szerencsés, kismamákat óvatosan első 3 hónapban nem, hiszen ez egy vetélési kockázat is például, utolsó 3 hónapban bizonyos megkötésekkel, mert az meg ugye beindíthatja a szülést, tehát vannak azért itt elég komoly csontritkulás, tehát a csontritkulásos betegeket egyáltalán nem, nyilván egy fokozatok vannak, de hogy azért ott nem fektetünk hasra egy erős csontritkulással szenvedő embert, mert összeroppan a bordája például.
3: Szerintem még egy kicsit lehet, hogy ezt helyre is kell tenni, hogy ártunk-e mi azzal, ha otthon alkalmazzuk a masszást laikusként?
4: Általában azt gondolom, hogy az emberekben benne van az egészséges óvatosság. Tehát, hogy amihez nem értünk, azt óvatosan csináljuk. Én mielőtt kitanultam ezt a szakmát, előtte is masszíroztam nyilván a páromat, a gyerekemet. Nyilván ott sokkal óvatosabb mozdulatok vannak. Nem ártunk vele. Nagyon fontos, hogy érzéssel nyúljunk a másik emberhez. Tehát ez otthon is ugyanígy igaz. Mindig kell, én nem szeretem ezt a ruhán keresztüli masszást, mert nem látom. Tehát egy bőr egyébként nagyon okos. Tehát ha én végig simítok valakinek a hátán, én látom, hogy hol vannak a problémák, anélkül, hogy nyomást gyakorolnék, mert a bőr kipirosodik ott, ahol probléma van. És például egy nagyon jó kis gyógynövényes masszázskrémmel otthon nagyon jó ellazulást lehet előidézni. Ha a gyereknek izomláza van, akkor nagyon nyugodtan át lehet egy kicsit ilyen olajjal vagy masszázskrémmel masszírozni, hogy ellazítsuk. Bakot lőni nem lehet, vagy nagyon mellé lőni nem lehet. Gerinctől megfelelő távolságtartás, tehát mondjuk mit tudom én, egy ilyen 3 ujjnyi távolságot tartunk a gerinc mellett. Az a lényeg, hogy a gerincre soha nem nyomunk rá, arra még én sem, masszőrként sem. Tehát, hogy ha a gerincet kihagyjuk, illetve a nyaknál nem olyan erősen dolgozunk, akkor nagy bajt nem tudunk csinálni.
3: Vannak olyan pontok, ami mondjuk számít egy masszázs során, amivel mondjuk kifejezetten jó tehet az ember?
4: Én azt gondolom, hogy minden pontunk fontos. Alapvetően a lapocka körüli rész az, ami mindig problémás, hiszen olyan szépen begörnyedünk most is itt mi ketten is, tehát hogy
3: is húzzuk magunkat.
4: Igen. Jó, tehát hogy alapvetően ugye a váll, a lapocka környéke. Persze vannak pontok, de ebben most azért nem menjünk bele, mert hát nyilván a rádiónak van egy kis hátránya, hogy mutatni nem tudom, de vannak pontok, igen. Arcmasszázsnál egyébként nagyon jól kijönnek, ott például a halánték masszírozása, vagy a homlok masszírozása, és egyébként, hogyha már így a fejnél, akkor tarkó részen vannak olyanok, ahol a kilépő idegszálaknak a stimulálásával még egyébként egy extra jó érzést, vagy egy ilyen ellazulást lehet elérni, de nyilván vannak ilyen akupresszúrás pontok, aminek a nyomásával elég jól el lehet menni a szervezet teljes részére, de ezt inkább mutatni kellene ahhoz, hogy valami érdekfeszítőt tudjak belőle kihozni.
3: Beszéltünk a beállt hátról, meg a rossz testtartásról, de a zsibbadásra jó lehet-e?
4: Nyilván. Jó, általában, hát a zsibbadásnak több oka van. Van, hogy elfeküdjük a nyakunkat, azért sokszor jönnek ezzel, hogy zsibbad a keze. Nagyon sokszor a zsibbadás, például egy kézzsibbadás mögött sok betegség is állhat, tehát ezt azért tisztázzuk le, hogy betegség is állhat a kézzsibbadás, vagy lábzsibbadás, vagy bármi mögött. Ugye, mint például említettem, egy gerincsérv, ugye egy nyaki gerincsérv, az kihat a kéznek a működésére, ott lehet egy kézzsibbadás. A lentebbi szakaszon lévő sérvek, ugye a lábzsibbadásra. Nyilván én magát a sérvet nem tudom eltüntetni, nem is szeretném, ez egy orvosi feladat, az ő kompetenciájuk. De abban tudok segíteni, hogy abba az adott szervben, hiszen ilyenkor ugye az történik, hogy az a kiboltosulás nyomja az idegszálat, ami oda vezet, vagy akár a vérkeringést is lassítja. Nyilván ott egy zsibbadásnál nem a gerincet fogom masszírozni, hanem magát a kezét, hogy egy kicsit felpesdüljön a vérkeringése, és a zsibbadás érzés megszűnjön. Ha elfeküdt a nyakát, az is okozhat ilyet, mert ugye akkor ilyen féloldalasan, nem tudom, voltál már úgy, de ez a féloldalas tartás ott is okozhat zsibbadást. Tehát, hogy ezekre is nagyon jó. De, tehát, mint ahogy említettem, és mindenfajta mozgatás jó ezekre. A mozgásszervi betegségek legjobb gyógymódja a mozgás, vagy mozgatás. Tehát, hogy ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni.
3: Most így a műsoridő vége felé, kicsit összegezve is az elhangzottakat, de hogy mire érdemes figyelni, vagy hogyan vágjunk ebbe bele, hogyha szeretnénk valamit elkezdeni mozogni, akár már a nyújtás is jó lehet reggelente?
4: Igen, a reggeli nyújtás nemhogy jó lehet, hanem fontos lenne, de sajnos ez a kipattanunk az ágyból, vagy kivánszorgunk, ki milyen állapotba ébred. A gyerekek ebben nagyon jók, azért ha megnézzük, ők reggel nyújtózkodnak, és én úgy emlékszem, hogy gyerekkorunkban még mi is nyújtózkodtunk, ezt elfelejtettük. Nagyon-nagyon fontos lenne ilyen a nyújtás, a reggeli nyújtózkodás napközben az ülőmunkát végzőknek óránként egy pár perc, és van egy kedves ismerősöm, ő egy nagy csapatban dolgozik, de ő nem dohányzik, de vannak dohányos munkatársai, és mindig mondja, hogy olyan jó annak, aki dohányzik, mert ő kimegy egy órába és rágyújt, és mondtam neki, hogy jó, akkor szépen te is felállsz, és kimész, és te is úgy csinálsz, mintha rágyújtanál, de hát őt megszólja a főnök. Mondtam, hogy mondd meg neki, hogy neked ez ugyanúgy jár, mint a többieknek, és te többet teszel az egészségedért, mert nem dohányzol, hanem nyújtasz. Tehát, hogy nagyon fontos lenne az, hogy megnyújtsuk magunkat, az összehúzódott izmainkat kinyújtsuk, a mellkasunkat kitárjuk, tehát ez a reggeli hátrahúzom a vállamat, mély levegőket veszek, a tüdőnket átmozgatjuk a levegővel, a hasi szerveinket átmozgatjuk, tehát nagyon-nagyon fontos lenne. Ha semmi másra nincs mód egy nap, akkor legalább ez legyen, hogy felállunk időnként, megnyújtózunk. Nagyon fontos az ülő munkát végzőknél a lábkörzések, lábujjhegyre állás, tehát ezt ülve is lehet, ezt munka közben is lehet. De minden munkakörnek, ahogy beszéltünk, is vannak speciális problémái, de ha más nem, egy nyújtás férjen bele egy séta, szálljunk le a helyjáratról egy megállóval előbb, például, és sétáljunk. Ha lehet, akkor menjünk el, ha boltba kell menni, és nem a hétvégi nagy bevásárlás, hanem csak egy kenyér, akkor oda ne kocsival menjünk, ha nem muszáj. Tehát, hogy azért ilyeneket be lehet iktatni a hétköznapokba. Aki mondjuk emeletes épületben, és lift is van, ott ne lifttel menjen, hanem lépcsőn menjen. Nagyon-nagyon sok apróság van, amivel tehetünk azért, hogy egészségesebbek legyünk, és mozgás, mindennapi mozgás, de ha nem fér bele a fél óra, egyébként ugye a WHO ajánlása szerint ez a napi fél óra lenne, a gyerekeknek meg 60 perc naponta, de a felnőtteknek is napi fél óra lenne, ez aktív mozgás. Ha nem fér bele, akkor mit tudom én, főzés közben táncoljunk, kapcsoljuk be a zenét, és akkor kicsit rötyögjünk, vagy takarítás közben is lehet ezt, vagy guggoljunk le naponta többször, tehát ezek ilyen apróságok, de nagyon sokat segítenek.
3: És hát nem csak talán hosszabb lesz az életünk, hanem boldogabbak is leszünk.
4: Igen, igen, és még egy statisztikát azért hagy mondjak el itt a végén, hogy a világszerte a fizikai inaktivitás tehető felelőssé a szívet érintő megbetegedések 6%-áért. A kettes típusú diabéteszesek 7%-a, azért a diabétesz 7%-a a mozgáshiány miatt alakul ki, illetve, és ez a megdöbbentő számomra, hogy a tumorok kialakulásának a 10%-át is, tehát ez egy nem is, és ez nem is egy frissebb, tehát ez egy 2015-ös kutatás, tehát ez már egy 10 éves kutatás, de hogy a fizikai inaktivitás nagyon sok mindenért felelős, tehát a cukorbetegség, a daganatok, a szív- és érrendszeri problémák, hát nyilván a mozgásszervi betegségek, tehát ízületi gyulladások, kopások, és azért ezek kemény számok, tehát azért egy daganat a 10%-a visszavezethető a mozgáshiányos életmódra, azt gondolom, hogy ez egy megdöbbentő szám.
3: Találjunk időt, alkalmat arra, hogy mozogjunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy
4: is köszönöm.
0: Mással hangzó. Válogatást hallottak Partner Rádiónk műsoraiból.
1: Partner Rádiónk műsoraiból.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Napos, száraz időre számíthatunk. Módosult a rendszer záró rendezvény időpontja. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Drón csapódott egy épületbe Moszkvában. A polgármester szerint senki nem sérült meg, a helyszínen mentőegységek dolgoznak. A találat egy lakópark toronyházát érte a Vöröstértől néhány kilométerre. Az orosz hatóságok közlése szerint az éjszaka folyamán több mint 100 drónt semmisítettek meg az ország különböző régióiban. Az orosz hadsereg több mint 150 drónnal támadott ukrajnai célpontokat éjszaka. Az eszközök többségét a légvédelem elfogta. Harkiv megyében 4 meghaltak, 16 pedig megsebesültek a légi csapásban, amely lakóházakat, boltokat és egy autójavító műhelyt is megrongált. Hajnalban drón csapódott be a Kijev-Harkiv főúton közlekedő furgon mellé, a sofőr koponyasérülést és agyrázkódást szenvedett. Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszerzáró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. Jókai Mór és Vas Albert is szerepel az idei középszintű érettségi feladatai között, írta az edulin.hu. A cikk szerint a szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvasnak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csaknem 2500-an vizsgáznak. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személy jövedelem adójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatokat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV SZIA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személy jövedelem adójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkén feltüntetett szálösszetétel nem mindig valós. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban elvégzett teszteken. Napos, száraz idő lesz, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, a hőmérséklet napközben 23-28, késő este 12-19 fok között alakul, hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz-en. Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kántor Viola. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Most először arról lesz szó, hogy a Szlovák Nemzeti Párt határozottan visszautasítja Magyar Péter Leendő magyar miniszterelnök kijelentéseit, azt, hogy Szlovákia területét felvidéknek nevezi, és hogy kijelentette, segíteni fogja az ezen a területen élő honfitársait. A nemzetiek szerint az ilyen retorika ellentétes az állam szuverenitásának elveivel, és a szlovák-magyar kapcsolatok romlásához vezethet. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
3: Magyar Péter Leendő magyar miniszterelnök hétfőn budapesti irodájában fogadta Gubik Lászlót, a pozsonyi parlamenten kívüli magyar szövetség elnökét. A találkozó után közzétett posztjában felvidéki magyar honfitársakként említette a szlovákiai magyarokat, ez a kifejezés pedig heves reakciót váltott ki a Szlovák Nemzeti Párt elnökénél. Az SNS helytelennek és destabilizálónak tartja a történelmileg kényes kifejezések használatát a politikai diskurzusban, fogalmazott Andrej Danko, a nemzetiek elnöke.
4: Peter Magyar zverejnil status, že pozdravuje felvidék a že bude pomáhať.
3: Magyar Péter arról posztolt, hogy üdvözli a felvidéket és az itt élő honfitársait, hívta fel a figyelmet.
4: Mi nézme zseden felvidék, pán Magyar.
3: Mi semmilyen felvidék nem vagyunk, magyar úr, üzent a leendő miniszterelnöknek a szlovák kormánypárt vezetője. Arra figyelmeztetett, hogy a kényes történelmi témák, köztük a Benes dekrétumokkal kapcsolatos kérdések felvetése nem csak a szlovákok és a magyarok közötti feszültség kiéleződéséhez, hanem a közép-európai térségben is a feszültségek eszkalálódásához vezethet. Ha Magyar Péter releváns politikai partner szeretne lenni a régióban, akkor különbséget kell tennie a történelmi Magyarország, illetve a jelenlegi állapot, azaz Szlovákia és Magyarország között. A szuverenitás és a történelmi tények tiszteletben tartása a jószomszédi együttműködés alapja, mondta Andrej Danko. A pártelnök egyúttal felszólította a szlovák kormány képviselőit, hogy világosan és határozottan reagáljanak a hasonló kijelentésekre, és védjék meg Szlovákia külpolitikai érdekeit. A szlovák nemzeti párt elnöke hangsúlyozta, nem a feszültség eszkalálása a célja, hanem a nemzeti érdekek védelme és a korrekt kapcsolatok fenntartása minden szomszédos állammal. Videó üzenetében mégis a következőket üzente Magyar Péternek.
4: A tento človek, verím, skončí na smetisku dejín.
3: Remélem, hogy ez az ember a történelem szemétdombjára kerül. Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter, a nemzetiek vezérének szavaira úgy reagált, Szlovákia számára fontosak a kölcsönös tiszteleten alapuló jószomszédi kapcsolatok mindazokkal, akik érdekeltek a jó viszonyban. A szlovák diplomácia következetesen védi a nemzeti állami érdekeket, valamint Szlovákia szuverenitását. Így tettünk eddig Orbán Viktor kormánya idején, és így fogunk tenni a jövőben is Magyar Péter új kormánya alatt. Fontos számunkra a kölcsönös tiszteleten alapuló jószomszédi kapcsolat mindazokkal, akik velünk is jó kapcsolatokat kívánnak ápolni, hangsúlyozta a szlovák külügyminiszter. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
2: Egyre fokozódik a magyar ellenesség Szlovákiában. Robert Kaliňák, a szlovák kormány alelnöke múlt héten már arról beszélt, hogy a felvidéki magyarok 1945 óta törvénytelenül használják a földjeiket. Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Joe Lukács Intézet kutatásért felelős igazgatója szerint a helyzet tovább eszkalálódik majd a szlovákiai magyarság. A 20 évvel ezelőtti inzultusokhoz hasonlókat kell elszenvedjen, és így elmérgesedhet Magyarország és Szlovákia kapcsolata is. Varga Mónika interjúja.
5: Az elmúlt években lényegében a szlovák külügy, a szlovák állami vezetés visszatérően hivatkozott arra, hogy az a vád, hogy itt továbbiakban is alkalmazzák a dekrétumokat, és zajlik a földkobzás, ez nem valós. Próbáltak az érvelésükön finomítani, és olyan kifejezéseket használni, mint a múltbeli eljárási hibáknak a korrekciója. Ehhez képest Robert Kaliňák szintet lépett, és gyakorlatilag azt mondta, hogy még magyarok követnek el jogsértés azzal, hogy ragaszkodnak a tulajdonukhoz, amik különböző okok miatt végül is 1945 és 48 között az akkori állam nem vett el. Tehát egészen...
6: Tehát azt mondta gyakorlatilag, hogy törvénytelenül használják a szlovákiai magyarok a földjeiket.
5: Így van, és ezzel lényegében soha nem látott módon közvetlenül állt ki a kollektív bűnösség mai napig történő alkalmazása mellett. Ez egy olyan spirál, amit 2025. november óta láthatunk, a politikai helyzet folyamatos eszkalációjának lehettünk tanúi. Előbb 2025. november végén a szlovák kormány fogadott el egy határozatot, amiben kimondta a dekrétumok érintetetlenségét, majd 2025. december 11-én fogadta el a szlovák parlament azt az ominózus büntető törvénykönyv módosítást, a Lex Benest, amivel büntetni rendeli a második világháborút követő berendezkedés megkérdőjelezését. Erre ugye reagált valamilyen módon a szlovákiai magyar társadalom petíciók, tüntetések formájában, és az látható, hogy talán itt a magyarországi politikai helyzet változása is újabb lendületet adhatott ennek a magyar ellenes élnek, ami kiemelten a szlovák kormányoldal részéről megjelenik, és hát sajnos azt sem zárhatjuk ki az eddigi tapasztalatok alapján, hogy ez a spirál, ez a politikai eszkaláció, amelynek a szlovákiai magyarság egyértelműen azonosítható, célzott áldozata, ez a továbbiakban is erősödni fog, és a mindennapok szintjén olyan eljárásoknak lehetünk tanulni, mint például a 2006 és 2010 közti időszakban, amikor a szlovákiai magyarság nem csak számos jogalkotási eljárás útján kellett szembenézni jogfosztásnak, de a mindennapi életben is komoly atrocitások érték a politikai elit részéről a szlovákiai magyarságot. Sajnos most benne van a lehetőség, hogy a szlovák kormány népszerűségének növelés érdekében, ami bár szerintem egy óriási stratégiai hiba, növelni fogja a politikai nyomást a szlovákiai magyarságon, és megpróbálja kihasználni ezt a kedvezőtlen hangulatot, hogy a adott esetben választókat szerezzen.
6: Tehát a koalíció népszerűségének növelése érdekében történt ez a törvénymódosítás, és próbálják gerjeszteni a magyar ellenességet?
5: Nem teljesen világos, hogy a szlovák kormánykoalíció mit is kíván elérni ezzel a politikai eszkalációval. Az viszont egyértelmű, hogy növelik a tétet, és egyre durvább kijelentéseket fogalmaznak meg, éreztetik azt, hogy itt nem csak, hogy a jogegyenlőség nem lehet a részünkről, felvidéki magyarok részéről cél, hanem egyre inkább úgy láttatják a felvidéki magyarságot, mint a szlovák politikai elit ellenfelét, aki ellen fel kell lépni, és a szlovák társadalmi többséget meg kell védeni a szlovákiai magyarok igényeitől. Erre megfelelően kell reagálnia a szlovákiai magyar politikának és a magyarországi kormánynak is.
6: Magyar Péter már a kampányban jelezte a törvénymódosítás megjelenésekor, hogy elfogadhatatlannak tartja ezt. Akkor arra számít, hogy elmérgesedik a viszony Magyarország és Szlovákia között?
5: Magyar Péter, én úgy gondolom, hogy egy abszolút egyértelmű politikai üzenetet fogalmazott meg a szlovák partnerek felé. A politikai üzenet lényege az abban áll, hogy ameddig ezek a kérdések nincsenek rendezve, addig nem állnak fenn a feltételei annak, hogy bármilyen szakpolitikai együttműködésről beszéljünk. Én azt gondolom, hogy ez a kijelentés teljes mértékben összhangban van egyébként az alaptörvényben foglalt kötelezettséggel, miszerint Magyarország kormánya, Magyarország felelősséget visel a határon túli magyarokért. A realitás feltérképezéséhez az is hozzátartozik, hogy Robert Ficoék egyértelmű üzenetet küldtek, hogy ők nem igazán kívánnak ebben előrelépést elérni. Így elérünk egy olyan ponthoz, amikor ténylegesen felmerül az a lehetőség, hogy romlani fognak a kétoldalú viszonyok, de én úgy gondolom, hogy ez valóban nem lehet alkutárgya.
2: Az iráni háború eddig már 25 milliárd dollárjába került az Egyesült Államoknak. Erről beszélt egy magasrangú Pentagon tisztviselő, aki most először adott hivatalos becslést a konfliktus költségeiről. Exet hadügyminiszter szerint azonban így is megéri. Svetnik Endre mondja el a részleteket.
7: A szám önmagában is figyelemreméltó. 25 milliárd dollár nagyjából megfelel a NASA teljes éves költségvetésének. Az amerikai védelmi, vagy a kormányzat hivatalos elnevezése szerint háborús tárca egyik illetékese most ismerte el, hogy milyen hatalmas összeget emésztett fel eddig az Irán elleni háború. A lassan 60 napja zajló konfliktus anyagi vonzatairól a Pentagon számvizsgálója Jules Hurst számolt be. Mint elmondta, a kiadások jelentős része az Eposzi Haragfedő nevű hadműveletben fegyverekre és lőszerekre ment el. Ugyanakkor nem világos, hogy beszámították-e a végösszegbe a közel-keleti amerikai bázisokban keletkezett károk helyreállítási költségeit. Amerikai illetékesek hetekkel ezelőtt közölték az NBC-vel, hogy Irán sokkal súlyosabb pusztítást végzett a régióban található bázisaikon, mint korábban elismerték. A kár több milliárd dolláros lehet. A bejelentés politikailag érzékeny időszakban érkezett. Az Egyesült Államokban fél éven belül félidős választásokat tartanak, melynek során lecserélik a kongresszusi képviselők egy részét, és változhatnak az erőviszonyok. A közvéleménykutatások szerint a demokraták igyekeznek összekapcsolni a népszerűtlen iráni háborút a megélhetési költségek emelkedésével. A Pentagon számításait már is vitatják. Egy korábbi becslés szerint csak a háború első 6 napja során 11 milliárd dollárt lőttek el, így nem egyértelmű, hogyan jött ki a most közölt összeg. Pete Hegseth háborús miniszter ugyanakkor határozottan védelmébe vette a kiadásokat. A kongresszusban úgy fogalmazott, az ár indokolt, ha ezzel megakadályozható, hogy Irán atomfegyverhez jusson. Önök mennyit fizetnének, hogy ez ne történjen meg? Tette fel a kérdést a képviselőknek. Hexet visszautasította azokat a bírálatokat, amelyek szerint az Egyesült Államok úgymond beleragadt volna egy elhúzódó konfliktusba. Szerinte az ilyen kijelentések inkább az ellenfelek propagandáját erősítik. Az Irán elleni támadásokat február végén indították, jelenleg pedig törékeny tűzszünet van érvényben. Az Egyesült Államok több tízezer katonát vezényelt a térségbe, és három repülőgép hordozót is a Közel-Keleten tart, emlékeztetett tudósításában a Reuters. Közben egyre inkább érezhetők a háború gazdasági hatásai. Az energia és nyersanyagszállítások akadozása miatt emelkedtek az üzemanyagárak, a műtrágya szállítások elmaradása pedig a mezőgazdasági termékek és az élelmiszer költségeit növeli. Az amerikai autósok már most szembesülnek a benzinkutaknál a drágulással, közel 4 éve nem volt ilyen magas az átlagár. Mindez a közvélemény hangulatára is kihat. Egy friss felmérés szerint az amerikaiak mindössze 34%-a támogatja az iráni háborút, ami folyamatos visszaesés az elmúlt hónapokhoz képest. Svetnik Endre, Inforádió, London.
0: Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
2: Rekordszintre 2890 milliárd dollárra emelkedtek a globális fegyverkezési kiadások 2025-ben, immár 11. egymást követő évben növekedve, közölte a Stockholmi Nemzetközi Békekutatóintézet Domanics András összefoglalója.
8: A 2 milliárd 890 millió dolláros védelmi kiadás a valóságnál jelentősen alacsonyabb becslés, mondta el az Inforádiónak Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense.
9: Nyíltitok, hogy a hivatalos kínai, orosz, meg egyébként szaudi adatoknak is közük nincs a valósághoz, tehát a tényleges költés még annál is több lehet, mint amit ugye a Stockholmi Békekutatóintézet jelentésébe leírt.
8: Védelmi kiadásoknak nevezik őket, de a nagyhatalmak esetében ezek inkább támadó kiadások, jegyezte meg a szakértő.
9: Trump elnök úr nemrég jelentette be, hogy a tavaly évi nagyjából 1000 milliárd dollárról 1500 milliárd dollárra tervezi emelni az idejében az amerikai védelmi kiadásokat. Tehát ez egy nagyon-nagyon dinamikus növekedés. Eleve az USA torony magasan a legnagyobb költő. Egyébként, ha vásárló paritásra számítjuk, Kína már ott liheg a sarkában, és Oroszországnak is a vásárló paritásra számított kiadásai, azok közelítik az amerikai felét.
8: A hadiipari költésekből származó bevételek legnagyobb nyertese az Egyesült Államok.
9: Például Európán belül a németek, különösen egyébként a Rheinmetall nevű cégcsoport is nagyon jól jöttek ki ebből. Dél-Korea, aminek szintén jelentős hazai képességei vannak, és például a lengyelek is onnan vásároltak be, de például Olaszország is. Meglepő módon Kína kevésbé tudta betölteni azt a piaci részt, amit az orosz fegyverek kiesése jelentett. Oroszországnak a nemzetközi fegyverkereskedelemben betöltött részesedése folyamatosan zsúradik. Részben azért alakult így, mert a 22 óta zajló Ukrajna elleni háborúja Moszkvának beáraszta az orosz fegyvereket, tehát messze nem olyan hatékonyak, messze nem olyan jól működnek, mint amit eddig hittünk róluk.
8: Ráadásul Oroszország készletekkel sem rendelkezik, mert a teljes gyártási kapacitása sem elég az ukrán fronton elszenvedett veszteségek pótlására, tette hozzá Kaiser Ferenc.
9: Elképesztő sokat tudta növelni maga Ukrajna is a védelmi kiadása mellett, aminek a nagy része ugye külföldi segély, de ugye a hadipara Ukrajnának, ugye a legfrissebb hír is pont az volt, hogy Ukrajnától vásárolt elfogó drónokat, számos öbölmenti arab olajmonarhi az iráni Shahid drónok kivédekezésére, tehát Ukrajnának olyan tartalékgyártási kapacitása alakultak ki, hogy a fokozatos és óriási saját háborús igényei mellett egy csomó fegyver kategóriában, főleg különféle pilóta vagy vezető nélküli fegyverrendszerek esetében jelentős export képességekkel is rendelkezik.
8: A fegyverek ára az elmúlt években jelentősen emelkedett, aminek oka az ukrajnai, a közel-keleti háború és az afrikai konfliktusok, amik összességében túlkeresletet okoznak a fegyverpiacon. Domanics András, Inforádió, 88,1.
2: Az iráni konfliktus és a hormuzi szoros lezárása ismét ráirányította a figyelmet az északi sarkvidék térségében található jelentős kőolaj- és földgázkészletekre. Németh Viktória, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior kutatója az Inforádió Geotrendek című műsorában elmondta, a világ fel nem tárt olajtartalékának harmada van a régióban, a megindult kitermelések nagy részét pedig Oroszország végzi. A riporter Varga Mónika.
10: Hatalmas készletek vannak az északi sarkvidéken. Van egy olyan kategória, amit úgy neveznek, hogy fel nem tárt készletek. földgáz esetében ebből a világ fel nem tárt földgáz készletéből nagyságrendileg 30% van a régióban, és ha pedig a kőolajat tekintjük, akkor ez nagyjából 10-15% közötti arány. Viszont már ma is a világ kőolaj és földgáz termelésében fontos szerepet játszik éppen Oroszország miatt, aki ennek a kőolaj és földgáz kincsnek a nagy részét birtokolja is, de ennél jóval nagyobb arányban termeli ki, akár 90%-ot meghaladó arányokról beszélünk.
11: Tehát akkor a nagy része ezeknek a tartalékoknak Oroszország területén helyezkedik el?
10: Igen, más országoknak, Kanadának is vannak készletei, az észak-európai országoknak, illetve Alaszkának is, de jelentős részben Oroszországhoz tartoznak. Ha megint csak magunk elé képzeljük a világtérképet, akkor a Közel-Kelettől egészen Oroszország északi partvidékeig, a Jamal-félszigetig húzhatunk egy egyenes vonalat, ami a világ fosszilis energia készleteinek 70%-át tartalmazza. Ez egy rendkívüli aszimmetria a világban, hogy éppen azok az országok birtokolják ezeket a világgazdaság működése szempontjából rendkívül fontos ásványokat, illetve nem csak ásványokat, hanem fosszilis energiahordozókat, amelyek ebben a vonalban találhatóak, és éppen ezért van az, hogy ma Oroszország az északi sarkvidéken meghatározó szereplő, és meghatározó a kőolaj és földgáz kitermelésében is mind a régióban, mind pedig nemzetközi szinten.
11: Tehát egyedül, vagy nagy részt Oroszország az, aki kitermeli az ott lévő tartalékot.
10: Igen, igen, jelen állás szerint 90%-ban Oroszország az, aki ezeket a fosszilis energiahordozókat a régióban kitermeli.
11: Mi az akadálya annak, hogy a még érintetlen mezőket hát nem használják ki, nem termelik ki? Technológia? A jég?
10: Igen, az északi sarkvidék esetében ez mindig fontos, hogy milyen klimatikus viszonyok vannak, illetve az, hogy a technológiai fejlődés milyen szinten áll.
2: Afgánok ezreit küldik vissza hazájukba az iráni és a pakisztáni hatóságok, miközben a nemzetközi szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a tálibok keményen lépnek fel a hazatérőkkel, különösen a volt biztonsági és kormányzati alkalmazottakkal szemben, mondta Dóca Edit Krisztina, a Migrációkutatóintézet vezető elemzője, Szabó Gergő interjúja.
12: Teherán és Iszlamabad már nagyjából 2023 második fele óta folytatja ezt a politikát, ugyanakkor azt látjuk, hogy ez egyre inkább felgyorsul, különösen 2025 év vége felé gyorsult fel ez a tömeges kitoloncolási hullám úgy igazán. Itt az okok mögött kettőféle ok húzódik meg. Az egyik az az, hogy amit Pakisztán is nagyon sokszor emleget, hogy ők első körben biztonsági okokra hivatkozva toloncolják ki az afgánokat, hiszen ugye Pakisztánt Afganisztán területéről több terrorszervezet is támadja rendszeresen. Ide tartozik például a TTP, azaz a pakisztáni tálibok, illetve az Al-Qaida és az Iszlám Állam helyága. Hasonló okok vannak Teherán politikája mögött is, ugyanakkor Irán részéről volt egy olyan kezdeményezés is, hogy felszámolja az irreguláris migrációt. Ugye itt a földrajzi helyzet miatt, tehát szomszédos országokról beszélünk, így különösen az afgánok azok, akik menekültként jóval nagyobb számban jelen vannak Iránban, és ugye Teherán most tőlük próbál úgy csúnyán mondva megszabadulni, tehát ugye az ő kitoloncolásokat kezdte meg.
13: Ez tulajdonképpen már egy nemzetközi tendencia? Más országok is követik ezeket a példákat? Követik az iráni és a pakisztáni hatóságok példáját?
12: Európában már vannak erre vonatkozó kezdeményezések, hiszen hogyha megnézzük az elmúlt bő 10 év statisztikai adatait, akkor a szírek és irakiak mellett nagyon sok afgán is érkezett Európába, és ugye 2021. augusztusában, miután a tálibok átvették a hatalmat Afganisztánban, akkor ugye történt egy irányváltás európai szinten, és itt az uniós tagországok előtt is felmerült egy olyan kérdés, hogy akkor most hogyan tudnak Afganisztánra tekinteni. Hiszen azzal, hogy véget ért a 20 éves háború, akkor ugye felmerült az, hogy akkor most biztonságos országnak számít-e Afganisztán, vagy nem. Uniós szinten most már egyre inkább azt látni, hogy Afganisztánt egy biztonságos országként tartják számon. Ugye Németország részéről meg is kezdődtek már a deportálások 2024-ben, majd Ausztria is követte ezt a példát. Most pedig már van egy olyan jellegű kezdeményezés is, hogy ezt az egész tendenciát uniós szintre emeljék. És most éppen a közeljövőben, várhatóan még a nyár kezdete előtt, még Brüsszelben fognak majd az uniós hivatalos képviselők, tálib képviselők ezt fogadni, amelynek szintén pont ez az apropója, hogy hogyan tudják végrehajtani a tömeges kitoloncolásokat. Egyébként az EU részéről már itt hónapok óta zajlanak az előkészületek ezeknek az egyeztetéseknek, tehát nemrégiben például Kabulban is jártak uniós képviselők, ahol felmérték a nemzetközi repülőtérnek a befogadó kapacitásait, illetve ugye már akkor is voltak technikai jellegű egyeztetések arról, hogy a tömeges deportálásokat hogyan tudják majd kivitelezni.
13: Jogos, hogy egyre növekszik a kitoloncolástól való félelem az Európában tartózkodó afgánok körében?
12: Abszolút mértékben igen, tehát hogy Európában is jelen vannak ezek a fajta aggodalmak, és ugyanez igaz ugye Iránra is és Pakisztánra is. Utóbbi kettő esetében ott még voltak egyébként arra vonatkozó bizodalmak, hogy ugye miután kitört az iráni háború, Irán és az Egyesült Államok között, akkor ez a deportálás ez majd le fog lassulni, de mint láthatjuk azért ez nem történt meg teljes mértékben. A térségben maradunk, akkor azt látni, hogy naponta több ezer afgán toloncolnak ki Afganisztánba, Pakisztánból és Iránból is, tehát itt nagyjából ilyen 2 és 5 ezer fő közötti számok azok, amiket naponta látunk. Európában pedig az a helyzet jelen pillanatban, hogy tagállami szinten néha megvalósulnak egy-egy kitoloncolások, de itt nagyjából 100 fő alatti létszámokkal tudunk számolni. De uniós szinten viszont a tömeges kitoloncolásokat sürgetnék, különösen egyébként annak tekintetében, hogy június 12-én életbe fog lépni az uniós migrációs és menekültügyi paktum, amely pont ugye részben a visszatéréseket is célozza.
2: Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illész László, a műsorvezető Kántor Viola volt. Viszont hallásra!
0: Csillagpont Rádió FM 103.

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Kalapos Mihály. Az Ötkarika mai adásában Bácsi Péter szakmai igazgatóval értékeljük a hatérmet hozó birkózó Európa-bajnokságot, de hallhatják Gyulai Zsoltot, a MOB elnökét, miután a Magyar Olimpiai Bizottság új mobilitási partnerének köszönhetően 21 a Los Angeles-i olimpiára készülő sportoló vehetett át új autót. De megszólal műsorunkban a triatlonista Bragmajer Zsanett, a Kajakozók Szövetségi kapitánya Tóth Dávid, továbbá Fata Edina, a Bajnokok Ligája 4-es döntőre készülő Győr női kézilabda csapatának ügyvezetője. Tartsanak velünk! A 6 érem és a 3 döntő szereplés jó teljesítmény, de azt is szerették volna, hogy felcsendüljön Magyarország himnusza a tiranai birkózó Európa-bajnokságon, ezért van némi hiányérzete. Ezt mondta az Inforádiónak Bácsi Péter szakmai igazgató, aki szerint hazánk bár kis bázissal rendelkezik, de mindig felül teljesít egy-egy világversenyen.
2: Nagyon bíztam benne, hogy akár egy aranyérem összejöhet. Összességében azt gondolom a 6 érem, és úgy, hogy abban 3 döntő is volt, az azt gondolom, hogy jó teljesítmény, de természetesen mindig van bennünk hiányérzet, hiszen azért mindig azért megyünk, azért dolgozunk, hogy hallhassuk a himnuszt a verseny során. Sajnos nem jött össze, tavaly ugye ez kétszer is megadatott, reméljük a következő világversenyen már sikerül annyira megnyerni, de én azt gondolom, hogy ha megnézzük a teljesítményt, és én nem csak az érmeket emelném ki, mert mellette azért még volt 4/5. Helyezésünk is. És gyakorlatilag mondhatom, hogy mindegyik apróságon múlt, hogy nem lett újabb érem. Sajnos, hogy a női szakáktól azért egy kicsit hiányolom az érmet, tehát nyilván van bennünk azért egy kicsit hiányérzet is, de összességében, ha azt nézem, hogy az Európa-bajnokságon 6 érmet szereztünk, akkor azt gondolom, hogy egy sikeres elvét tudhatunk a hátunk mögött.
1: Akkor egy picit egyesével beszéljünk a versenyzőkről, hogy kivel hogy volt megelégedve. A kötött fogásúaknál Szőke Alex 97 kg-os súlycsoportban ezüstérmet nyert neki. Azért korábban volt egy nagyon súlyos sérülése, de ebből már visszajött.
2: Tavaly is mondhatjuk, hogy már visszatért gyakorlatilag a sérüléséből, az volt, amire már végképp azt mondtuk, hogy igen, már a régi Szőke Alexet láthattuk, és azóta azonnal még javult a helyzet. Bosszantó bíztam benne, hogy meg tudja verni ezt a bolgát, vissza tud vágni neki tavalyi Európa-bajnokság után. Sajnos nem jött össze. Itt is nagyon-nagyon pici múlott az aranyérem, de hát sajnos ilyen apróságok döntenek egy világverseny döntőjébe. Én bízom benne, hogy az Alexnek azért hamarosan megadatik az, hogy végre aranyérmes tudjon lenni, hiszen neki is ez a fő célja, ez a nagy álma. Ezüstérmei már vannak ugye Európa-bajnokságról, most világbajnokságról korábban, motivált lesz, és még keményebben fogja oda tenni magát, hogy az aranyérem összejön neki a jövőben.
1: Szintén ezüstérmes lett a kötött fogásúaknál a 130 kg-os súlycsoportban Vitek Dárius. Hát ő tulajdonképpen a súlycsoport legendájától, török legendájától kapott ki a döntőben.
2: Így van, hát nagyon bíztunk, hogy akár most el tudja csípni, hiszen a török talán nem élete formájában volt, de sajnos végül egy viszonylag sima mérkőzésen maradt alul. Ettől független Dáriusnak a teljesítmény, azt mondom, hogy óriási teljesítmény, és nem csak a versenyen nyújtott teljesítmény, hanem hogyha azt mondjuk, hogy

0: Zsinórban a harmadik érmét szerezte világversenyről, ugye legutoljára szinte egy ezüstérmet a világbajnokságról, akkor azt gondolom, hogy ez még tovább növeli az ő érmének az értékét, és hát bízom benne, hogy előbb-utóbb ő is akár át tud lépni egy gátat. A világbajnokság azért tudjuk, hogy mondjuk azért még jönnek komoly riválisok, de a Darius mindig ránk cáfol, és mindig egy jobb és kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújt. Én bízom benne, hogy folytatja ezt a sikersorozatot.
1: Mi hiányzott a 77 kilós Fritz Robertnek és a 82 kilogrammos Lévai Zoltánnak, hogy előrébb végezzenek, mint a harmadik hely?
0: Hát a Fritz Robert is szintén ugye most azt mondom, hogy elég kiegyensúlyozott volt az elmúlt időszakban, és ennek köszönhető ez a bronzérem. Nyilván azért ezek a súlycsoportok, talán mondhatom, hogy a legerősebb súlycsoportok a mezőnyben, a 77 az különösen. Tényleg nagyon apró dolgok tudnak dönteni. Én azt gondolom, hogyha a Robi is dolgozik tovább ezzel a töretlen lendülettel, akár ez még fényesebb lehet ez az érem. Tavaly is ugye bronzérmes volt a világbajnokságon, idén is az Európa bajnokságon bronzérem jutott neki. Szerintem az egyik olyan versenyző, aki nagyon kitartó, nagyon szorgalmasan dolgozik, és ennek megvan az eredménye. És hát ugye egyébként a kettők rivalizálásával Lévai Zoli, illetve voltak még riválisok, ugye Lévai Lemente, illetve Tősmagi Attila, akik 77 klubban a válogatottságért megküzdöttek. És hát ebből került ki két érmes versenyző, és ez is csak arra erősít rá, hogy minél nagyobb a hazai rivalizás egy-egy új csoportba, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy nemzetközileg is komoly eredményt tudjunk elérni.
1: A szabadfogásúaknál ugye Bajcajev Vladislav lett ezüstérmes a 125 kg-os súlycsoportban, és Muszukájev Ismail pedig bronzérmes. Az ő teljesítményüket hogy értékeli?
0: Mind a kettő érmének nagyon örülök. Egyik se egy fiatal versenyző, ennek ellenére megmutatták, hogy még mindig az élvonalhoz tartoznak. A Bajcajev ugye súlycsoportváltás után tudott dobogórálni, döntőbe jutni. Sajnos a döntőben már kijött a különbség, az egy lényegesen nagyobb súlya ellenféle találta szembe magát. Ott sajnos nem tudta hozni a bravúrt, és ugye ezüstérmes lesz, de azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű teljesítmény. Előzetesen abba bízunk, hogy az ötbe kerülhet. Az érem az egy kicsit ilyen illúziónak tűnt, és végül egy ezüstérem lett. Tehát ehhez képest én azt gondolom, hogy egy óriási teljesítmény ez. És hát az Ismail esetében is, ugye ő 65 kilóban volt világ és Európa bajnok, illetve ott szerezte az érmeinek a többségét. Korábban volt már 70 kilóban EB bronzérmes, de hát vele hosszú távon egyébként továbbra is 65 kilóban számolunk, és pont ezért üdítő, hogy itt a egyen magasabb súlycsoportban is tudott érmet szerezni, úgyhogy nála is egy kicsit úgymond az elváráson felül teljesített, de velük szemben amúgy is magasabb az elvárásunk, hiszen ők azért vannak itt, hogy érmeket hozzanak számunkra.
1: Jövőre már kezdődik az olimpiai kvalifikáció, így most jó helyzetben van a magyar birkózósport, el lehet mondani az Európa-bajnokság tükrében?
0: Nagyon nehéz kvalifikáció vár ránk. Kis túlzásra mondhatom, az idei év is arról szól, hogy tulajdonképpen a jövő évre készüljünk fel, hiszen az első rangsor versennyel elindul az olimpiai kvalifikáció, egy újszerű kvalifikáció lesz a birkózásban. Én azt gondolom, ezek mindenképp pozitívumok azért, hogy Európában ott tudunk lenni a legjobbak között, de a világgal kell fölvenni a versenyt, és azt látjuk, hogy most a világ birkózásában az európai birkózás egy picit leszakadt, vagy a korábbi domináns szerepe egy picit elhalványult. Éppen ezért mondhatom, föl kell kötnünk a gatyánkat, mert látjuk jó, hogy az ázsiaiak szabadfogásban, ugye még az amerikai kontinensről, vagy a nőknél, ugye akár a Dél-Amerikából is jönnek egyre nagyobb, egyre komolyabb riválisok, és velük kell megküzdeni a kvótákért, úgyhogy adott a feladat, dolgozni kell kőkeményen tovább. Nyilván nem olyan könnyű a helyzetünk, hiszen azért viszonylag szűk utánpótlás bázisból építkezünk, ennek ellenére mindig azt mondom, hogy a magyar birkózás mindig talán egy picit erején felül teljesít, erre bizonyítékok az, hogy milyen eredményeket tudunk elérni Európa és világbajnokságokon, és annak ellenére, hogy milyen kis létszámú utánpótlás bázisból vagy bázisból építkezünk.
1: Bácsi Pétert hallották. A kajak 2-es 500 méteres versenyszám okozta a legnagyobb meglepetést a válogatónak, kajakozók szövetségi kapitányának. Tóth Dávid az Inforádiónak elmondta, hogy a Szegedi Világkupán alapesetben az egyes versenyszámok első két helyezett egysége fog indulni. Azt is mondta, hogy az új olimpiai kvalifikációs rendszer nagy terhet ró az egyes országokra.
2: A legnagyobb meglepetés talán a férfi kajak páros teljesítménye. Ugye az olimpiai ezüstérmes Tóth Kanádas egységet tudta megelőzni a Karusz Levente Fodor Bence páros, de talán mégsem volt ez akkora meglepetés, hiszen láttam őket edzéseken is, és látható volt, hogy ők kimagasló teljesítményre lesznek képesek. Ettől függetlenül nagyon-nagyon jó időt kajakoztak, tehát így mindezek összessége okozott azt gondolom mindenkiben egy nagyon pozitív meglepetést.
1: Az viszont teljesen várható volt, hogy Kopasz Bálint ezren egyesben nyer, nem?
2: Hát nagy csatára számítottam egyébként az 1000 méter kajak egyesben Kopasz Bálint és Varga Ádám között. Ők lettek várakozásnak megfelelően az első két helyezett egység, de a nagy szoros csata az elmaradt. Nem igazán fért hozzá kétség, hogy ezt Bálint meg tudja nyerni ezt a versenyszámot. Ez a táv második felében már egyértelműen látszott, hogy ő most jobb formában van, mint Ádám.
1: Az is tulajdonképpen papírforma, hogy Csikó Zsóka triplázott?
2: Mindenképpen egy kimagasló eredmény a Zsókától, még a tavalyi év sikerének fényében is. Ugye Gazsó Dorka volt neki 500 méter kajak egyesben a legnagyobb riválisa, és ez így is történt a versenyen, tehát ők lettek az első két helyezett. Hozzáteszem, Dorka küzdött egy felső légúti megbetegedéssel. Ezt az 500 méter kajak egyest még meg tudta csinálni, ami jelenleg egy második, szoros második helyre volt elegendő, de arra az estére egyébként már belázasodott, és így nem is tudta folytatni a versenyzést. Éppen ezért a kajakpárosok versenyébe már nem tudott részt venni.
1: Idén ez alapján az egy válogató alapján kell majd kihirdetni a csapatot a különböző világversenyekre?
2: Hát ez a nagy válogató sokban segít nekem abban, hogy most a héten megtartsam a világkupa előtti edzőtábort. Ezen a héten Szegeden vagyunk a csapattal. A válogató eredményei alapján hívtam be a versenyzőket, és az egyes páros egységek közül mindenhonnan az első két egység tud indulni, a szegedi, majd pedig a szegedi eredmények tükrében a brandenburgi világkupán is akár. Azokban a versenyszámokban lehet egyébként eltérés, tehát a férfi kajak 500 méter egyes versenyszám esetén például ott nem az első kettő versenyző indul és áll rajthoz a szegedi világkupán, mivel jó páran vannak, akik onnan négyest is mennek, majd a szegedi VK-n az időrend az nem teszi lehetővé, hogy minden versenyszámban mindenki rajthoz álljon. Itt mérlegelni kell, abszolút a négyes a prioritás, mivel az idei évben elindul már egy ranglista pontszámítás, ami beleszámít a kvótaszerzésbe, és négyesbe lehet az öt kótából az első négyet megszerezni.
1: Azáltal, hogy teljesen megváltozott az olimpiai kvalifikációs rendszer, tehát több versenyen kell elindulni, pontokat gyűjteni, és úgy lehet majd eljutni Los Angelesbe, csökkent az értéke az Európa-bajnokságnak és a világbajnokságnak?
2: Hát az értéke egyáltalán nem csökkent, inkább azt mondanám, hogy a világkupáknak a szerepe erősödött fel. Tehát az EB-nek és a VB-nek így is mind erkölcsi anyagi megítélésben, meg mégiscsak az EB-VB az egy Európa-bajnok, illetve világbajnoki címet ad a versenyzőknek, tehát továbbra is azt gondolom, hogy a sportágban lévőknek a fejében az egy teljesen más polcon szerepel, hogyha valaki egy EB-t vagy egy VB-t nyert, mint hogyha egy világkupát. Viszont a ranglista pontszámításban az EB az a világkupákkal azonosan van súlyozva, 1.0-ás súlyozással szerepelnek ezek a versenyek, míg a világbajnokság az egy másfélszeres szorzót kap, tehát például akár, hogyha a Kopasz Bálint megnyeri a világkupán vagy az EB-n az 1000 méter kajak egyest, azért 1000 pont jár, míg a világbajnokságon 1500.
1: Mennyire nehezíti meg egyébként ez az új rendszer az egyes országok kajakkenu szövetségeit? Nem terheli ez meg túlságosan a büdzséket, és nem kell attól tartani, hogy nem fog mindenki eljutni oda?
2: Ez pontosan így van, hogy nagy volt az zúgolódás emiatt, mert nyilvánvalóan az lenne ezzel a cél, ami az összes sportágra vonatkozóan mindig elsődleges szempont, hogy az olimpián nézik a nézettséget, és minél nagyobb egy sportágnak a nézettsége, annál könnyebben tud ott maradni az olimpiai programban, annál nagyobb szerepet tud a programban belül kapni, és a nézettséget nem csak az olimpiai évében szükséges fenntartani, hanem az egyéb köztelévő időszakban is, és ezért szerették volna a világkupáknak a szerepét felerősíteni, hogy a világkupákon is egy olyan nemzetközi mezőny gyűjjön össze, ami felkelti az embereknek a figyelmét, csak hát ez azzal jár, hogy milyen a zsebébe kell nyúlnia minden országnak, nem csak Magyarországnak, hanem mindenkinek, aki kvótát szeretne szerezni, mert a kvótaszerzés ugye azzal jár, hogy rengeteget kell utazni, sok esetben tengeren túlra, úgyhogy igen, ez egy nagy terhet ró mindenkire, és lényegesen több versenyt igényel, mint az előző rendszer.
1: Ráadásul ugye nem csak utazni kell, hanem a hajókat is utaztatni, ami gondolom nem két fillér.
2: Igen, tehát lényegesen nehezebb, mint egy úszónak bedobni a fürdőnadrágot a táskába. A kajakokat, kenukat azért logisztikai szempontból sokkal nehezebb A-ból B-be eljuttatni. Nyilván ennek van egy olyan anyagi vonzata, ami jelentős, másrészt meg olyan szervezési logisztikai feladattal jár, amire ugyanúgy időt, energiát kell szánni, és bele kell kalkulálni azt, hogy a hajók lehet, hogy nem 2-3 nap alatt térnek ki egy távoli európai országba, például Portugáliába, hanem jóval több időt, akár heteket kell rászámolni, hogy például idén konténerből, hogyha kik szeretnénk küldeni a hajókat a kanadai világkupára, akkor arra bizony súlyos heteket kell rászámolni.
1: Tóth Dávidot hallották. A Magyar Olimpiai Bizottság új mobilitási partnerének köszönhetően 21 sportoló vehetett át új autót szerdán a Hungaroringen, és vezetheti azt a Los Angeles-i felkészülés során. Gyulai Zsolt, a MOB elnöke azzal kezdte, igyekeznek közvetlen segítséget adni azoknak a sportolóknak, akik már bizonyítottak, és akik kiharcolhatják a Los Angeles-i részvételjogát. Ebbe a segítségnyújtásba illeszkedik most az autók átadása.
3: Találtunk egy mobilitási partnert, újra az Euroleasinggel lettünk kapcsolatban, és 21 autót osztottunk ki azoknak a sportolóknak, akik tényleg a Los Angeles-i olimpiára, illetve már a kvalifikációra készülnek. A sportági szakszövetségeket bíztuk meg azzal, hogy azt a 2-3 nevet jelöljék meg, akiknek van esélyük nyilván kvalifikálni a Los Angeles-i olimpiára, illetve akik nagyon rá vannak szorulva arra, hogy egy ilyen segítséget igénybe vegyenek.
1: A MOB elnöke arról is beszélt, hogy a 2024-es párizsi indulói létszámmal Los Angelesben is elégedett lenne.
3: 180-nal elégedettek lennénk. Nyilván jó lenne több sportolóval kimenni, de hát ez ugye a csapat sportágaktól függ. Nagyon számolunk a két kézilabda, a két vízilabda csapattal, esetleg a kosárcsapattal, hiszen a hölgyek azért majdnem ott voltak Párizsban. Sok összetevője van annak, hogy mekkora csapattal fogunk menni, de az biztos, hogy elkezdődnek a kvalifikációk. A jövőre készülünk nagyon az Európa játékokra, Isztambulban 27-ben Európa játékok, ott legalább egy 180-200 fős csapattal fogunk részt venni, és az is kvalifikál ugye az olimpiára.
1: Gyulai Zsolt nem tartja reálisnak, hogy a magyar csapat az első 10 között legyen a Los Angeles-i éremtáblázaton.
3: De a 10 olimpiai aranyesély, vagy 10-12 olimpiai aranyesély továbbra is megvan, és meg is lesz. Talán több aranyesélyünk lesz, mint Párizsban volt, mert nagyon fiatal csapatunk volt.
1: A világ élvonalába tartozó sportolóink ugyanis elszántak, tette hozzá a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. 20-25 versenyt tervez 2026-ra a szülés után visszatért triatlonos, Bragmajer Zsanett, aki az Inforádiónak azt mondta, célja, hogy kijusson harmadik olimpiájára Los Angelesbe, mert szeretné, hogy lássa a fia az ötkarikás játékokon.
4: Nagyon jó a gyerek, úgyhogy most már beállt ugyan a napi rendünk, hogy abszolút nem zavarja az edzéseimet, úgyhogy tényleg ilyen 4 és 6 óra között tudok most már edzeni, és minden gond nélkül le tudjuk hozni ezeket a napokat. Most fogok elkezdeni versenyezni, nyilván egy kicsivel nagyobb logisztikát igényel, hogy ugye ő is mindig velünk jön, de nagyon jók a számok, amiket produkálok, nagyon jól megyek az edzések. Ilyenkor mindig, amikor ilyen nagy események vannak, akkor rájövök, hogy igazából miért is csinálom ezt, és mennyire jó ez az egész.
1: Mennyi idős a baba?
4: 8 hónapos. Szerettem volna, mindig benne volt a fejemben, hogy vissza szeretnék térni, de az, hogy ennyire könnyen megy minden, ez tényleg lekopogom, mert nagyon nagy szerencsém van vele.
1: Mik lesznek az idei legnagyobb célok, legnagyobb feladatok?
4: Hát most nagyjából úgy néz ki a versenyszezon, hogy így is egy 20-25 versenyen oda fogok állni. Gyakorlatilag jövő héttől kezdve szinte majd, hogy nem minden hétvégén versenyem van. Egyre fokozatosan építjük föl, tehát Európa kupákkal kezdünk, aztán jönnek a világkupák, és majd utána a VTS futamok, ami ugye a legmagasabb pontot ad, plusz ugye a kvalifikáció is elkezdődik májusban. Tehát gyakorlatilag belevágunk június környékén én is a pontszerzésbe, és hát elkezdek járni a világba, tehát megyek Dél-Amerikába is, megyek Ázsiába is, úgyhogy elég sűrű lesz a program mostantól kezdve, de abszolút nagyon várom.
1: Mi lesz a fókuszban?
4: Én most igazából nem kimondottan egy versenyre készülök, hanem szeretném úgy felépíteni a szezont, hogy fokozatosan visszacsöppenve ebbe az egészbe hozzak egy olyan eredménysorozatot, amire azt mondhatom, hogy ez teljesen jó, és igazából a jövő év lesz, amit szeretnék nagyon megnyomni. Ugye 27 teljes szezon is ugye már ugye benne van a kvalifikációban, és ugye 28 eleje is. úgyhogy igazából most visszarázódni szeretnék, plusz szerintem évvégén már fogok tudni olyan eredményeket hozni, ami most már tényleg közel, ami én voltam, jövőre meg tényleg egy szintet lépni.
1: Mi más is lehetne a cél, mint a Los Angeles-i olimpiára való kijutás?
4: Egyértelműen, ez ketyeg a fejembe. Máskülönben nem kelnék föl minden egyes nap 5-kor, mert maradnék otthon a gyerekkel. Nem is okoz egyáltalán gondot felkelni és beugrani a vízbe, mert szeretném, hogy lásson a fiam versenyezni az olimpián, úgyhogy ez adja lenne a motivációmat.
1: Mi egyébként a legnehezebb a mindennapi mókuskerékben?
4: Igazából, mivel ezt csinálom 20-pár éve, egyáltalán nem, egy kicsivel nagyobb logisztikát igényel, hogy azért ott van a gyerek, és nem feküdhetek vissza esetleg, vagy mondjuk most már nem én osztom be az időmet, de mivel annyi mindent megéltem már, és annyi minden szituációhoz tudtam alkalmazkodni, hogy ez is csak egy újabb szituáció, amit meg kell oldani, és ez egy nagyon pozitív irány igazából.
1: Azáltal, hogy vegyes váltó is lesz majd Los Angelesben az olimpián, egyel több lehetőség valami nagy eredmény elérésére?
4: Fájó volt, igen, hogy Párizsban nem volt a vegyes váltó, Los Angelesben egészen biztos, hogy lesz, úgyhogy az is egy nagy motivációt ad, hogy akkor esetleg a csapat része lehessek.
1: Bragmaier Zsanettet hallották. Triplázásra készül a Győri Eto női kézilabda csapata a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében. Erről beszélt az Inforádiónak Fata Edina ügyvezető. Azt is mondta, hogy még a BL győzelem sem tesz nyereségessé egy klubot, és bár a Győr erős brand, Magyarországon csak piaci alapon nem lehet komoly sportvállalkozást működtetni.
5: Tudjuk jól, hogy ahhoz, hogy a céljaink érvényesüljenek, ahhoz azt a csapatot kell megvernünk, illetve azon kell felülkerekednünk, akit a sors vagy a sorsolás éppen felénk nyújt. Per Johansson szavaival élve, nyilván a Brest is egy nagyon jó csapat, tényleg elmondható erről a Final Four-ról, mint egyébként az összes többiről, hogy a legjobb 4 csapat lesz jelen, és igazából mi mindent megteszünk azért, hogy nyerjünk, és ott majd az éppen aktuális forma fogja eldönteni, hogy azon a napon ki fog remekelni.
1: Sikerülhetne most idén a triplázás is, erre milyen esélyt lát egyébként, ugye a másik ágon a Metz és a Bukarest játsza majd az elődöntőt?
5: Mi mindig minden egyes napon azért dolgozunk, hogy a céljaink teljesüljenek, ez igaz a csapatra is, a csapatot körülvevő szakmai stábra is, menedzsmentre is. Abban biztos vagyok, hogy csupa olyan szakemberrel és játékossal vagyunk körbevéve, akik tudják, hogy mi a feladatuk, akik mindent megtesznek azért. Úgyhogy én nagyon-nagyon bízom abban, hogy ez a sok-sok belefektetett munka, energia és tudás az majd meghozza gyümölcsét a szezon legvégén.
1: Anyagilag egyébként mennyire megtérülő, vagy nyereséges, vagy veszteséges önök számára a BL, akik ugye minden évben ott vannak a 4-es döntőben?
5: Természetesen mi is készítettünk egy számvetést, hogy mennyire éri meg a BL-ben részt venni. Még ha meg is nyerjük, akkor is azt kell, hogy mondjam, hogy igazából nem éri meg, tehát nem nyereséges ettől a klub, hogy BL győztesek tudunk lenni, tehát ilyen szempontból más sportákhoz képest egy picit le vagyunk maradva, le van maradva ez a finanszírozás, de minket ez nem hajt, vagy nem ez hajt, hanem nyilván tudjuk azt, hogy a legrangosabb versenysorozat az a Bajnokok Ligája, és azok nem is mi lennénk, hogyha ott nem indulhatnánk el.
1: Egy ilyen világsztár csapattal szemben gondolom elvárás, hogy minden poszton a világ legjobbjai szerepeljenek, de mennyire férnek bele ebbe a magyarok?
5: Mindig azon vagyunk, hogy legyenek magyar játékosaink is, hogyha valaki figyelemmel kíséri például azt, hogy a jövő szezon keretét mikor meghirdettük, akkor 4 akadémistánk, tehát fiatal játékos is teljes értékű tagjává válik a csapatnak, de emellett számos olyan tárgyalást folytatunk, hogy akik már BL szereplésre is kész magyar játékosok, azok meg tudják mutatni magukat a mi klubunkban. És hát azt meg nem lehet elfelejteni, hogy jelenleg is vannak magyarjaink. Ez mindig is egy fontos szempont lesz, hogyha van olyan játékos, aki érdemes arra a tudását, személyiségét, hozzáállását tekintve, hogy nálunk játszon, mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy ide jöjjön, a mi klubunkban szerepeljen, De hát nyilván ehhez nem csak mi kellünk, hanem azért sok minden egyéb más is.
1: A Győr ma egyébként egy olyan brand, hogy könnyű szponzorokat találni? Ugye azt tudjuk, hogy az Audi a fő szponzor, de könnyű támogatókat, szponzorokat találni?
5: Két élő ez a dolog, illetve kicsit ambivalens. Nyilván a Győr neve mindig jól hangzik, éppen azért, mert az eredmény az abszolút mellettünk szól. Azt is tudjuk, hogy Magyarországon sportvállalkozást piaci alapokon működtetni nem lehet. Tehát mindig kell valamilyen, legalábbis eddig mindig kellett, ez volt a jellemző, mindig kellett valamilyen állami támogatás. Ez jelenleg még most sincs másként, de az biztos, hogy mi a piacon is keressük a szponzorokat, és eddig is kerestük a szponzorokat, úgyhogy ebben is igyekszünk mindent megtenni azért, hogy sikeresek legyünk.
1: Fata Edinát hallották. Mára véget ért az Ötkarika, következő adásunkkal egy hét múlva várjuk Önöket, korábbi műsorainkat pedig megtalálják az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon. Most köszöni figyelmüket a szerkesztő Kalapos Mihály.
6: Az Inforádió műsorát hallották itt a Csillagpont Rádióban.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklám videóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
2: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
3: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
1: Például én.
4: Például én.
2: Például én.
3: Például én.
1: Bízz a profikra!
4: Marekord.hu. C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
0: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
6: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
5: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
6: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
7: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
8: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
9: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
10: Reklám következik.
11: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. A szilvásváradi lovas programok és lenyűgöző kiránduló útvonalak idén is kihagyhatatlanok. Irány a lacontessa.hu.
12: Szevasztok, itt a Dr. Béres
13: és a Verét Tomi.
12: Megjelent a legújabb Zambó Jimmy átdolgozásunk.
13: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szivárog? Ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Sík tömítésgyártás szerelvényhez, karimához, BB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
2: Reklámot hallottak. Reklámot hallottak. Csillag.rádió. Csillag.rádió. FM 103. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Pulzus Info. Minden, ami egészség.
1: Köszöntöm a stúdió vendégét, dr. Görgényi László sebész főorvos urat.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Ennek a meghívásnak témát is választottunk, mégpedig egy meglehetősen gyakran előforduló témát, ami nem más, mint a vastagbéllel kapcsolatos betegség, daganat, amiről mostanság nagyon sokat beszélünk, nem véletlen, hogy országos szűrővizsgálatokat is kezdeményeztek, megcélozván elsősorban a fiatalabb korosztályt, mert nagyon gyakran előfordul a vastagbéldaganat.
2: Igen, az a helyzet, hogy a táplálkozás, egészséges táplálkozásra fordítanám inkább a hangsúlyt, és a vastag és fékbélrák kialakulásának szempontjából. Tehát az a helyzet, hogy vannak bizonyos betegségek, amelyek megelőzésében, illetőleg kialakulásában bizonyítottan számít az, hogy mit teszünk meg, mi mindent etetnek meg velünk. Ilyen a vastag és a végbélrák is. Na most a vastagbél a daganatos halálozások egyik leggyakoribb oka. A nőknél az emlőrák, férfiaknál a tüdőrák, ami első, de a prostatarák a férfiaknál már ugye kezd egy kicsit emelkedni, de még mindig mondjuk azt, hogy mind a két nemben, a női, illetve a férfi nemek között a második leggyakoribb betegség a vastag és a végbélrák, ami elhanyagolt volt idáig, mert nem nagyon vettek tudomást róla, tehát nem tudják azt, hogy a második leggyakoribb betegséget
1: pedig a vastagbélrák. Mindegyik, amiről beszél, ez azért fontos, mert hogy szűrhető, és a szűrővizsgálatokat nem nagyon veszik igénybe, mert a számok azt igazolják.
2: Igen, de most már azt veszem észre.
1: Most proktológia területén.
2: Igen, proktológus dolgozok most, és azt veszem észre, hogy egyre tudatosabbak az emberek. Már, hogy...
1: A fiatalabb generációra gondol, vagy?
2: Általában a magyar emberre, magyar emberekre gondolok. Egyre tudatosabbak, hogy elmennek már magán szűrésre, és hát ugye vagy a unokák, vagy a gyerekek összedobják. Nagyon helyes, mert megéri. Megéri, mert ugye, ha akkor találnak egy polipot, vagy valami daganatot, akkor még mindig jobb abban az állapotban, mert gyakorlatilag nagyon jó az 5 éves túlélés. Mert 5 éves túlélésbe nézzük a daganatos betegeknek a gyógyulását.
1: Itt kellene beszélni a hajlamosító tényezőkről, mert valami miatt ezek megjelennek, kialakulnak.
2: Igen, hát hajlamosító tényezők, például a polipok. Ezek egy jó indulatú elváltozások. Na most itt meg kell említeni, hogy mikor megkérdezem, hogy volt kolonoszkópia vastagbél, igen, és hát nem volt semmi negatív. Itt a papír megmutatom. Igen, megmutatja, és valóban hát ott van, hogy polipot távolítottak el. Tehát nem negatív, mert a polipot el kell távolítani, mert a polipnak olyan tulajdonsága van, amelyik hamarabb alakul át, rákos sejtén, van, amelyik meg később, de a nagyságtól is függ, mert egy 2 centis polipban már 40%-ban vannak rákos sejtek. Tehát ezért kell eltávolítani, és akkor, ha ez eltávolításra került, akkor megmondja majd a gasztroenterológus, hogy 3 év múlva jöjjön vissza, mert van hajlam a polipra. Na ilyen a például ezek a polipok. Vannak a gyulladásos bélbetegségek, ez a kolitis ulceróza, ez is nagyon kezd elterjedni, és ismert betegség. Ez egyrészt genetikai probléma is, ugye, a genetikai is közrejátszik ebbe. Másrészt meg az ételallergia. Tehát azt is nagyon komolyan kell venni, mert valamikor csak intolerancia van. Tehát többet teszünk egy kis fánkot, lángost, akkor kicsit görcsünk, utána kevesebbet teszünk, és tulajdonképpen nem tulajdonítunk neki jelentőséget. Viszont az intolerancia már oda kell figyelni, mert ebből, hogyha kialakul ez a gyulladásos bélbetegség, akkor annak talaján már rákos sejtek is alakulnak, innen nem 1-2 éven belül, hanem hosszú idő kell.
1: Akkor és hát is riasztóan hat egyébként, mert...
2: És még a jobbik esetben, idézőjelbe teszem, a jobbik esetben kilukad a bél, és akkor a gyulladás miatt. Tehát ilyen véres nyákos székürítés, tenezmusokkal jelentkezik, kilukad a bél, ugye elvékonyodik a gyulladástól, belemegy a szépet, a hasüleg, és sürgős műtét, ugye sürgős műtét nem olyan, mint az előkész, tehát legyengült beteg, a gyógyulás esélyei pedig rosszabbak. Tehát ezért is fontos, hogy az ételallergiát is nagyon, nagyon komolyan vegyük, és egyre több.
1: Ez sem volt egyébként néhány évtizeddel ezelőtt ennyire a fókuszban, amikor egy anamnézist elkészítettek.
2: Az ételallergia.
1: Igen.
2: Igen. Az az igazság, hogy olyan érdekes ez, hogy általában Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában kevesebb a vastagbéldaganatos megbetegedés. És hogyha ezek az emberek elköltöznek arra területre, hogy abban az országban, ahol gyakrabban fordul elő, akkor náluk is ugyanolyan gyakorisággal fog...
1: Tehát vice versa érvényes akkor.
2: Igen, mert itt nem csak a környezeti hatások, hanem szerintem a táplálkozás is, mert előbb-utóbb átveszik az ottani táplálkozási szokásokat, és azt tesznek, amit a...
1: Főorvos úr figyeli az étket, amit elfogyaszt?
2: Én nagyon figyelem.
1: Igen? Hivatásból adódóan, vagy ez így volt fiatal korában?
2: Tulajdonképpen fiatal koromban nem. Feleségem mutatott rá először arra, hogy az ízfokozó az allergiát okoz, nála jelentkezett bőrtünetként. Tehát az E621-est, azt felejtsük el.
1: Mit felejtsünk el?
2: Az E621-es ízfokozó, ami az van ráírva az ételre. Azt felejtsük el, mert az rákkeltő. Akkor itt elmondanám, hogy kerüljük a feldolgozott húsipari termékeket, a konzerveket, szalámikat, kolbászokat, virsliket.
1: Mert de sajnos, a házi kolbászt azt nem kell kerülni, amit ott van.
2: Hát a házi kolbászt egy bizonyos mértékig kerülni kell a füst miatt. Mert a füst, ugye, hát ha bemegyek a hentes üzletbe, akkor látom, hogy némelyik kolbász olyan fekete, mint a korom, hát agyonra van füstölve.
1: Nyilván, hát ezt leveszi azért, hogy az ember a bőrét.
2: Hát leveszi, de benne van. Azért nem romlik meg, mert jó megfüstölik. Ugyanakkor a bélnyálkahártyát is ugye bántja a füst, mert ahogy ott elöli a baktériumokat, a bélnyálkahártya is felszívódik, bélnyálkahártyát károsítja, és a füst nagyon káros. Régen annak idején a kéményseprőknek, tanultuk még annak idején egyetemen, hogy a szkrótum rákja volt. A korom miatt csiholták a kéményt.
1: Nekem meg a cigaretta jutott eszem.
2: Igen, hát ez is mondjuk genetika, mert van, aki szívja 40 évig, semmi baja nincs, és vannak a passzív dohányosok, ugye, ahol a családban két igen. ember dohányzik, és akkor jön be a felesége, szóval sose nem volt a számba a cigaretta, és tüdőrákba operáltuk annak idején még a megboldogult szemmel vezkorhát. Sebészet és általános sebészet, vagy meg a sebészeti osztályán. Még annyit szeretnék mondani, hogy amiket beletesznek ezekbe a feldolgozott húsipari termékekbe, ezek nem csak hogy egészségtelen, és káros, hanem rákkeltő is. Mert nem csak egészségtelen zsírokkal van tele, hanem nitritekkel és nitrátokkal.
1: Tehát ezek a már én leírtam ezt az E621-et.
2: Tehát ezek a nitritek, ezek karcinogének rákkeltők, ez például a pártsó. Hát beleteszik a 10-12 ezer forintos szalámiba is. Hát ez is rákkeltő.
1: Miért nem tudunk mi erről sokkal többet? Számtalan előadást kell önöknek is tartani, vagy tartanak is. Ilyenkor elmondják?
2: Hát az az igazság, hogy annak idején, mikor aktív sebészet volt, akkor általában a vastagbél daganatról, a műtétekről kellett tartani eladást, ilyen táplálkozásban nem.
1: De ez meg most nagy divat egyébként táplálkozáson.
2: Igen, már mindenhonnan ez folyik.
1: Ma már ilyen elképzelések is vannak, hogy időzített evés, vagy például a régi elgondolás szerint napi egy alkalommal meleg ételt kell, hogy bevigyünk a szervezetünkbe, ez is megdőlni látszik, meg egy napot kihagyni, koplalni.
2: Ezek... Igen, helyes.
1: Igen?
2: Tehát nem baj az, hogy egy kicsit éhezünk, mert addig is pihenne a bérrendszerünk, illetve tehát azt is nyugalomba kell helyezni. Tehát nem lehet állandóan leterhelni azt a bélnyálkahártyát, hanem pihentetni kell egy kicsit, hogy regenerálódjon. Szeretném még mondani, hogy a rendszeres mozgás, a rendszeres aktív fizikai mozgás az nagyon fontos. Ide tartozik a testsúlykontroll is. Ide tartozik egyébként a lelki egyensúly megteremtése, és ide tartozik a hatékony stresszkezelés is.
1: Ehhez hát ez a kettő utóbbi, ez nagyon nehéz megvalósítani.
2: Igen, tehát régen ugye a gyomor-nyombérfekélyes betegeket annak idején még azt mondta, hogy kiemelték a környezetből, és főküdték pártházára, és akkor pár hétre kiemelték, gyomorsavtartalék csökkent, nyugodtabb környezet volt, akkor még ez megengedett volt, és megtehették az emberek. Tehát nagyon fontos a napi ritmus kialakulása, most visszatérek, a táplálkozással, tehát a rendszeres táplálkozás, nyugodt pihenés, és akkor az alvás, rendszeres alvás. Hozzá szeretném ezt szűzni, annak idején, mikor volt a rendszerváltás, rendszerváltoztatás, akkor mindenkinek vállalkozni kellett, és akkor jöttek ezek a színes zakójú emberek, akik üzletet akartak kötni, föltűrték az ingújukat. Na most, ha nem sikerült, akkor ugye este idegesek voltak, éjszaka nyugtató, reggel ugye meg a gyorsító. És mi alakult ki náluk, mit figyeltek meg? Az volt az érdekes, hogy a 40 éves férfiak között egyre több lett az impotens.
1: Térjünk vissza a gyulladásos bélbetegségre. Ön szerint az előfordulás gyakorisága mivel magyarázható? Milyen tünetei vannak például?
2: Enyhe görcsös panaszok, ha valamiből többet teszünk, akkor már, vagy tej, vagy hát most már odaírják már a...
1: És ezekkel a normaflórokkal szinten lehet tartani?
2: Normaflór az nem, magában nem lehet visszatartani, viszont azzal, hogy diétázunk, tehát elhagyjuk, gyakorlatilag már az is jó. A normafront meg akkor kellene használni, amikor hasmenés van.
1: Biztos, hogy egyre több ilyen előfordulással találkoznak a szakemberek is, ugye? Mármint a gyulladásos bélbetegséggel.
2: Igen, ez világ tendencia, tehát a világon is ez egyre gyakoribb, és hazánkban is.
1: Ami a gyors kajával, az állva evéssel sok mindennel összefüggésbe hozható.
2: Igen, meg a rengeteg E betűkkel. Ha az ember vesz egy halászlékockát, akkor nézze már meg, hogy tele van mindenféle E-vel, és talán egy kis darált, tudom én, szálka lehet benne, ami arra utal.
1: Viszont erről meg az jutott az eszembe, hogy ezek a kiskert mozgalmak, ugye már majdnem mindenkinek van magas ágyása, hogy még kell se kelljen hajolni, és legyen neki saját petrezselyme, zöldsége, stb. Igen. Azért ezek jó dolgok, nem?
2: Hát jó.
1: Abba az irányba hatnak, hogy vegyszermentesen.
2: Igen, ebben az irányban, igen, de mozgás szempontjából kevés.
1: A mozgás megint meg tudja oldani az ember, a húsbevitelt viszont már kiszolgáltatottabb állapot.
2: Mondják, hogy a vörös húsokat kerüljük. Együk a csirkét. Na most én a csirkével úgy vagyok, hogy nézzük már meg, hogy azok a csirkék
1: mit esznek,
2: mivel etetik, hogy mennyi mozgásterük van, és ugye a kapirgáló az egészséges. Na, de hát ezek a csoportosan nevelt csirkék.
1: Visszasírja a bortot, csirkés időszak.
2: Vissza, igen.
1: Szóval van egy percünk még az összefoglalásra, igen. Hogy mi az, amire feltétlenül felhívja a figyelmet, és én még itt az ön tanácsára leírtam az antioxidánsokat, meg a szabad gyököket, hogy erre kérdezzek rá, mert miért?
2: Azért, mert a szabad gyökök azok rákeltők, tehát amiben szabad gyök van. Tehát ezek a szabad gyökök, ezek párosítatlan elektronnal rendelkező molekulák, amelyek instabilak, tehát ezért hívják szabad gyöknek, és rendkívül agresszívak, és oda kapcsolódnak más sejtekhez, mondjuk a bél sejtekhez, bélbohol sejtjeihez, és megváltoztatják az osztódását, még a DNS-be is beavatkozik, tehát ami az öröklés. És akkor abból, ahogy osztódik a bélnyálka, és nem bélnyálka sejt lesz, hanem az gazda szervezettől, tehát szervezetünktől függetlenül el kell szaporodni, osztódni, és ebből jön a rák. Vannak T-sejtek, amik védekeznek, tehát ez a csontvelünkbe keletkezik, és a csecsemő mirigyben pedig aktiválódnak. Ezek a védő, a T-limfociták, de hogyha túlzásba visszük ezeket az étkezéseket, akkor a T-limfociták nem tudják megzabálni azt a rákos sejtet, mert ide alakul, meg oda alakul, hanem akkor kialakul a rák, egy nyirokutakon, véráram útján pedig távoli áttétet képez.
1: Szóval figyeljünk oda a táplálkozásra, rendszeresen étkezzünk, sok rostos, vitaminban gazdag kaját vigyünk be a szervezetbe, amit mozgatni kell, és hát nem utolsó sorban a szűrővizsgálatokra.
2: Igen, tehát mindenféleképpen. Még annyit szeretném megmondani, hogy van ez a székletvér, amíg belefér, igen. Ennyi. Tehát a székletvér vizsgálat, annál kell figyelni, hogyha van az embernek implantátuma vagy hígya, megdörzsöli nagyon a fogát este, akkor pozitív áleredményt fog adni, megjelenik a vér a székletben. Mert lenyeljük a saját vérünket, hogyha vérzik. Tehát van implantátum, nagyon kell rá figyelni, mert van, mikor vérzik. De ez még mindig jobb, mintha A negatívot adna, mert akkor az ember elmegy, azt leszűreti magát.
1: Hát azt hiszem, hogy van még mondani valónk, nem nagyon állt rá könnyen arra a beszélgetésre, de csak rá fogom bírni, hogy majd folytassuk. Köszönöm szépen még nagyon egyszer, köszönöm. Hogy bejött a stúdióba, és tájékoztatta a hallgatókat dr. Görgényi László.
0: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Azonnali vízügyi terv létrehozását kérte Magyar Péter, átvették megbízó levelüket a listán parlamentbe jutott képviselők. Kissé szeles, de napos marad az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A tudósok közösségének fontos szerepe lesz az új rendszerváltásban, jelentette ki a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésének díszünnepségén. Magyar Péter azt mondta, az elmúlt két évszázad bebizonyította, hogy a tudomány a magyar jövő záloga. Hangsúlyozta, hogy a kormányzati tudománypolitikában strukturális és szemléletbeli változásra van szükség. Kiemelte a hazai kutatási ökoszisztéma megerősítését, a stabil finanszírozás biztosítását, az intézetek autonómiájának erősítését és a kutatási szabadság védelmét. A rendkívüli aszály miatt vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte a leendő szakminisztert Magyar Péter. A Tisza pártelnöke azt írta, komplex vízmegtartó beruházásokat indítanának, rendeznék a Tisza és a Dunamedrét, korszerűsítenék az öntözést és növelnék a talajvízmegtartó képességét. Gajdos László leendő tárcavezető úgy fogalmazott, már is elkezdték a munkát. A szakmai alapú vízigazgatást, a térségi vízmegtartó beruházások felgyorsítását és a mezőgazdaság vízmegőrzését

0: bankáról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem költék be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a, rendelkezni a legegyszerűbben a NAV e-SZIA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, valamint, hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban elvégzett teszteken. Többnyire napos időre számíthatunk eső nélkül, holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet ma többfelé kíséri, élénk, északnyugaton erős, holnap viharos lökés, éjszaka általában 6-13 fok valószínű, napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Pulzus Info, a Csillagpont Rádió egészség tematikus műsora.
2: Milyen jelek utalnak arra, hogy érrendszeri problémánk van? A viszér például sokakat érint. Mikor kell orvoshoz fordulni? A lábfájás vagy a lábzsibbadás utalhat-e érszűkületre vagy más érbetegségre? Ilyen és hasonló kérdésekre keressük a választ a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház ér- és endovaszkuláris sebészeti osztályán, ahol először egy kórterembe beszélgettem egy frissen műtött beteggel.
3: Pasi aortnára műtöttek.
2: Miért volt szükség erre a műtétre? Mik voltak az előzmények?
3: Járás bizonytalanság. Úgy elfárad az ember, hogy le kell ülni, tehát nem megy, szinte elzsibbadnak a végtagjai, és akkor megszűnt a lépés.
2: Rögtön rájöttek az orvosok, hogy mi a probléma?
3: Hát nem volt egy egyszerű a projekt, őszinte akarok lenni. Itt alapvetően ilyen vérnyomásom miatt indult ez a dolog. 200-as vérnyomásaim voltak, sőt több mint 200-as vérnyomásaim. Ugye a belgyógyászat többféle kivizsgálási mód alapján arra a következtetésre jutottak, ugyebár már hasi ultrahangtól kezdve CT-ket csináltak, akkor megállapították ezt, hogy nekem hasi aortám el van dugulva, és az alsó végtagok felé nem áramlik a vér. És annyira befolyásolja a vérnyomást is, ugyebár nincs megfelelő keringés, hogy valószínűsítették, hogy ez a projekt. És ez lett a vége.
2: Félt a műtéttől?
3: Már túl vagyok rajta, de most is félek. Esküszöm.
2: De most mitől?
3: Senkinek nem kívánom, hogy sor kerüljön ilyen dolgokra, ilyen beavatkozásokra. Ez nekem egy fájdalmas, a korom miatt valószínű.
2: Meg szabad kérdezni, hogy hány éves?
3: 63 éves vagyok.
2: Fájdalmat az nem okozott egyébként? Tehát, hogyha nincsenek a vizsgálatok, akkor önnek eszébe se jut, hogy esetleg a hasi aorta záródott el?
3: Nem. Tehát, hogyha én nekem nincsenek meg ezek a vizsgálatok, akkor nem tudjuk konkrétan, hogy mi a probléma. Akkor élek tovább ezzel a dologgal. Ki tudja, mik a következménye. Valószínű, hogy levágják a végtagját az embernek, hogyha ugyebár nem kezelik, mert a vége úgyis az lett volna.
2: Ide került az érsebészeti osztályra. Mit mondtak az orvosok, hogy mennyire nagy műtét ez?
3: Nagy műtét.
2: És most hogy érzi magát?
3: Hát alakulóban vagyok.
2: De érez változást tehát a végtagokban? Igen, jobb egy kicsit?
3: Igen, hát érzem a végtagjaim a terhelhető. Én sikeresnek ítélem.
2: Remélhetőleg meddig kell még itt tartózkodnia?
3: Hát szerintem varrott szedések. Benne, hogy szövődmények nem lesznek, láz.
2: Nem hát tudom. Ha már eddig nem volt.
3: Eddig nem volt, és akkor, ha nem lesznek, akkor hát nem tudom.
2: A műtétről beszélgessünk még egy kicsit. Érzette valamit a műtét alatt? Altatták? Hogyan történt?
3: Igen, gerincbe.
2: Érzéstelenítették gerincbe.
3: Erről van szó, és történt, hogy a biztonság kedvéért, ha valami komplikáció fog közbe jönni, akkor el fognak altatni. Hát sajnos közben is csúszott egy kis dolog, és akkor elaltattak. Műtét közben sajnos elzárulódott az egyik lábom artériája. Én csak ezeket hallásból tudom.
2: És az ébredés milyen volt? Ott álltak ön körül, és közölték, hogy a műtét sikerült.
3: Igen. Arra emlékszem, hogy lehoztak egy ilyen elkülönítő szobába voltam.
2: Voltak fájdalmai?
3: Igen.
2: És most a műtét után, hogyha hazakerül, van-e szükség valamilyen óvintézkedésre, vagy életmódváltásra?
3: Vétkezési szokások, ezek a dolgok, ezek szükségesek ahhoz. De elvileg be kéne tartani sok olyan dolgot, ami

0: nem tartunk benn. Vagy
1: dohányzik?
0: Dohányoztam, igen. 35 évig igazolt valaki voltam, 20 évig kerékpároztam.
1: Tehát sportos életet
0: igen,
1: élt.
0: Én azért nem hagytam el magam soha, sőt.
1: Hát ennek meg... ellenére mégis az ér falakban lerakódnak igen, a pakkok.
0: A genetikai dolgoktól kezdve sok minden lehet, persze. Hát nem akarok kibújni az ember a felelősség alól.
1: Hát gyógyulást kívánok.
0: Hát nagyon szépen, köszönöm.
1: Dr. Mátyás Lajos, a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei kórház érsebészeti osztályának főorvosa. Azt kérdeztem tőle, hogy milyen érbetegségek a leggyakoribbak.
2: Ugye szét kell választani, van egy gyűjtőeres érrendszer és egy verőeres érrendszer, és ugye mind a kettő okozhat bizonyos problémákat a értelemben, hogy a normális fiziológiai működéstől eltérő problémák jelennek meg, az egyik oldalon, tehát a gyűjteres oldalon és a verőeres oldalon, ezek különböző tünetekkel járnak természetesen, és ugye ennek megfelelően kell diagnosztizálni, illetve gyógyítani valamilyen módon ezeket az elváltozásokat.
1: Jellemző-e, hogy milyen korú emberek fordulnak önökhöz, az önök osztályához? Fiatalkorban vagy inkább idősebb embereknek a betegsége?
2: Ezek az érbetegségek bizonyos kor után jelentkeznek. A gyűjteres megbetegedések azok viszonylag korai, fiatalkor után, mi a fiatalkor természetesen, ugye van, aki 70-80 éves korban is fiatalnak érzi, vagy tartja magát, de viccet félretéve ezek a gyűjteres betegségek főleg nőknél okozhatnak elsődlegesen esztétikai, kozmetikai problémákat, a későbbiekben pedig, ez az alsó végtagra lokalizálódik, tünetileg elsősorban ez a baj, egy olyan elváltozást, kvázi ugye szubjektív tüneteket okoznak, mint a nehéz láb. Láthatóan megjelennek ezek a kitágult gyűjtőerek, amik se kozmetikailag, se esztétikailag nem megfelelők, de a keringést alapul véve ezek tényleges, nem csak kozmetika, esztétikai, hanem valójában orvosilag is problémát jelentenek.
1: Menjünk sorban, azt hiszem, hogy a viszereket azt mindenki tudja, hogy milyen egy viszér. Valóban esztétikailag is zavaró lehet, de egészségügyi szempontból mit jelent, akinek mondjuk viszeres a lába?
2: Alapvetően ugye ez abból adódik, hogy valamikor ugye az ember két lábra állt. Ezekbe a gyűjtőerekbe billentyűk irányítják az áramlást, tehát lentről föl a szív irányába. És érthető módon, ugye ezek a billentyűk, ha jól működnek, akkor ugye ez az áramlási irány tartósan megmarad. Ha a billentyűk elégtelenek valami miatt, vagy így született valaki, vagy pedig ugye tartósan olyan álló foglalkozást űz, hogy ugye ez mint egy zsákban, ez a véroszlop egy idő után kitágítja az ereket, és ennek következtében funkcionálisan a billentyűk nem tudnak úgy működni, mint ahogy kéne. És ezért mint egy zsákban pang ez a vér. Érthető módon, ez ugye az érfalon keresztül a szövetek közé is ki-ki áramlik, ezekben okoz szöveti károsodásokat, ez lehet enyhe duzzanat az elején, lehet valamilyen zsibbadásérzés, lehet egy éjszakai ikragörcs, de ha ez tartósan fönnáll, bizonyos idő után bőrelváltozásokat okoz, a legsúlyosabb következménye természetesen egy fekély, ami a bokatájon, alszáron jelentkezik, ami aztán nehezen kezelhető, gyógyítható. Ezeket természetesen időben kezelni, orvosolni kell. Nem feltétlenül műtéttel, vannak bizonyos lehetőségek, kompressziós pólyák, kompressziós harisnyák, amik ezt valamilyen módon kompenzálják ezt az elváltozást, de egy bizonyos stádiumban, egy bizonyos betegségi megjelenési forma után valamilyen jellegű műtéttel, akár ugye hagyományos sebészi, akár ugye éren belül végzett, ma már vannak ilyen lehetőségek műtéttel, meg kell szüntetni ezt a beteg, rosszul működő felületes gyűjtőres hálózatot.
1: Ez a viszér, amiről most beszéltünk. Mi a helyzet az érszűkülettel? Mert hiszen a viszeret azt látja az egyén, hogy kitüremkedik a lábán, mint ahogy beszéltük is, esztétikailag sem jó látvány, viszont az érszűkület az nem látszik. Mit tapasztal a beteg ilyenkor?
2: Alapvetően két probléma jelentkezhet. Az egyik, amint mondta, érszűkület vagy elzáródás, a másik viszonylag, ugye gyakran előforduló, a kóros értágulat. Ez főleg a nagyobb ereknél, a hasi medencei verőerek, vagy a mellkasi verőereknél jelentkezik. Van egy fiziológiás, tehát egy normális átmérője egy érnek. Bizonyos betegségek sok ok miatt létrejöhet ez, okozhatják, hogy az érfal kitágul, és ez extrém tág is lehet, tehát a normális fiziológiás átmérőnek a 3-4-5-szöröse, ami ugye azt a kockátot rejti magába, hogy egy extrém nagy nyomás nehezedik az érfalra, és ez egy bizonyos idő után nem tolerálódik, hanem kiszakad, és a testüregen belüli vérzés keletkezhet. Ez viszonylag kevesebb alkalommal előforduló baj, de sokkal súlyosabb következménye van, mint a érszűkületnek vagy az értágulatnak. Az érszűkület annak valamilyen klinikai tünetének kell lenni, amit megér a páciens.
1: De milyennek? Fáj a lába például?
2: Tehát kell egy optimális vérellátás a szöveti működés szempontjából. Ha ez nem valósul meg, egy kvázi vérhiány jelentkezik azon a területen. Ez leggyakrabban az alsó végtagot érinti. Ritkább a felső végtag, ritkább a zsigeri szervek, ritkább a agyat ellátó verőereknél, tehát a leggyakrabban az alsó végtagon, és ugye érthető módon klinikailag vesz észre leghamarabb a páciens, mert ugye jár, minden nap jár, föl kell, fölhúzza a cipelőjét, jár, attól függ, hogy kinek milyen feladat adatik egy nap, mennyit kell járkálni, akinek gyakran többet kell járkálni, 100 métereket, kilométert, vagy a munka olyan, hogy fokozottan vagy erősebben igénybe kell venni az alsó végtagját, ő hamarabb észleli ezt a vértelenséget, és a vértelenség okozta fájdalmat. Ez ugye hasonlít arra, mintha szűk a cipő, és ugye nyilván szorítja, az is egy ilyen egy hasonló, szubjektíven megélt állapotot jelent, tehát nem sokáig tud egy szoros cipőbe járni, mert érzi, hogy meg kell állni, le kell húzni a cipelőjét. A alsó végtagot érintő érszűkületeknél pedig hát ugye különböző helyeken jelentkezhetnek ezek a fájdalmak, különböző fizikai igénybevételt követően, járás, különböző járástávolság után, vagy ugye, ha nem síkterepen jár valaki, hanem emelkedőre, dombra, lépcsőre kell menni, az egy nagyobb izomerőt igényel, nagyobb fizikai igénybevétel, akkor ugye ezek jelentkeznek, és ugye jelzi a páciens. Ha orvoshoz megy, ilyenkor viszonylag egyszerű módon közel lehet férkőzni, legalábbis el lehet indulni egy irányba a diagnózissal, meg kell tapintani a perifériás, tehát a bokatájon, a térthajlatban, a combhajlatban lévő verőereket, hogy van-e ott púzus. Amennyiben nincs, lentről fölfelé lehet körülbelül behatárolni, hogy hol lehet a probléma, hol lehet a hiba. A térd alatti szakaszon, a térd fölötti szakaszon, nota benne a csipő, vagy pedig ugye hasi verőérben.
1: Mit lehet ezzel tenni? Tehát hogyan gyógyítható, műtét által?
2: Hát nem műtéttel kezdődik természetesen. Az lenne a szerencsés, hogyha a páciens, mikor legelőször észreveszi ezt a furcsa érzést, ezt a fájdalmat bizonyos fizikai megterhelés után, orvoshoz fordulna. Hogyha egy autentikus orvos kézbe kerül, ez lehet egy általános orvos, egy családorvos, mert ugye ezek az alapvizsgálatok ugye elvégezhetők, és hogyha ez igazolódik az első vizsgálati eredményből, akkor természetesen ugye tovább kerülhet érbe egy gyógyászhoz, úgynevezett angiológushoz, aki ugye speciális ezekkel foglalkozik, majd pedig érsebészhez, vagy pedig olyan intervenciós kollégához, aki nem feltétlen sebész, hagyományos sebészi módon, hanem ugye egy katéterrel éren belül próbálja korrigálni ezeket az elváltozásokat.
1: Nincs ennek nagy veszélye, hogy éren belül ezeknek a katétereknek, hiszen hogyha valahol szűkebb az ér, esetleg megrepedhet.
2: Nem, hát ez ugye egy laikus számára ez egy teljesen logikus, vagy ugye várt kérdés. Ezek ma már technikailag egy olyan magas szinten és olyan biztonsággal végezhetők. Teljes alternatíváját biztosítják a hagyományos sebészi beavatkozásnak. Sok esetben előny ennek a beavatkozásnak, hogy nem kell különösebb érzéstelenítési módot alkalmazni, nem kell altatni a beteget, nem kell egy gerincérzéstelenítés, mert ez ugye egy helyi érzéstelenítésből bevezetett katéterrel is sok esetben korrigálható. Másszor pedig vannak olyan kicsi, olyan sebészileg nehezen elérhető érszakaszok, amiknél kifejezetten előny, sőt sokkal technikailag is, meg a beavatkozása eredményét tekintve is sokkal előnyösebb.
3: Az én esetem az még külföldön kezdődött, Angliában éltem éveken keresztül. Egy mellkasi fájdalommal kerültem be sürgősségi osztályra, ahol megállapították az első CT felvétel után, hogy van egy mellkasi aneurizmám. Az érdekessége ennek a dolognak az, hogy az aneurizma nem okoz fájdalmakat. Ezt egy csendes gyilkosnak is nevezik.
1: Ez egy vele született dolog, ugye?
3: Több mint valószínű. Az engem kezelő orvos azt mondta, hogy aneurizma attól alakulhat ki, ha valakinek egy trauma, például mondjuk egy autóbaleset érés, megnyomják a mellkasát például. Ha valaki erős dohányos, de én életemben nem szívtam el egy szál cigarettát se, illetve hát idősödő embereknél 70 év kor felett alakulhat ki az, hogy elgyengül az érfal, és kialakul egy ilyen aneurizma.
1: Hát akkor önnél még ez a veszély nem áll fenn.
3: Nem, és ennek ellenére viszont azt mondta az orvos, hogy ez a fájdalom, ami volt, és valószínűleg nem az aneurizmám okozta, mentette meg annak idején az életemet, mert egy hét, maximum egy hónapon belül az eldurrant volna a mellkasomba.
1: Akkor önt mellkasi műtétje volt?
3: Érsebészeti úton operáltak, ágyékhajlatba bemetszésen keresztül érsebészeti úton felmentek, és úgy egy fémhálót helyeztek el, és zárták el ezt a értágulatot, és így megoldódott ez a probléma. Viszont pár héttel ezelőtt újra volt ez a nagyon erős mellkasi fájdalmam.
1: Hogy mikor volt ez a beavatkozás?
3: 2021-ben. Most újra volt egy ilyen mellkasi fájdalmam, bekerültem a kórház sürgősségi osztályára, ahol hát CT felvételt készítettek, de mivel van ez a fémbeültetésem, nem igazán sikerült megállapítani, hogy valami eltérés van, valami probléma, ezért tovább lettem utalva, így kerültem ebbe a kórházba, és itt egy érfestést végeztek nálam a tegnapi nap folyamán, ugyanezzel a módszerrel, csak itt nem altatásba, hanem helyi érzéstelenítéssel. És
1: nem fájt?
3: Inkább a kellemetlent mondanám, viszont azt tudom mondani, hogy bármikor bevállalnám, akármikor is, hogy kiderüljön, hogy bármilyen ilyen probléma fennáll még. Hál' Istennek azt tudták mondani, hogy annak idején jól elzárták ezt az aneurizmát, ez nem tágul tovább, nincsen elfolyás, újabb aneurizmát nem találtak, úgyhogy más téren kell tovább keresni.
1: Akkor még most tulajdonképpen egy kivizsgálásom van, és a továbbiakra vár.
3: Így van.
1: És a panaszai?
3: A panaszom az fent áll. Még a doktorok azt mondták, hogy ezt más területen kell akkor tovább vizsgálni.
1: Milyen területen például?
3: Gasztro.
1: Az étkezéssel összefüggésben lenne?
3: Nem tudják pontosan, sejtik esetlegesen, hogy az epével lenne probléma, az is okozhat ilyen fájdalmakat, ultrahangvizsgálatok, egyéb kivizsgálások.
1: Életmódbeli változást önnek javasoltak-e akkor, mikor az első beavatkozása volt, mint érbetegnek?
3: A vérnyomásmérést azt folyamatosan javasolták.
1: És milyen a vérnyomása egyébként?
3: Egy évvel ezelőtt kezdődött magas vérnyomás nálam, előttem ez nem állt fent, úgyhogy erre én most szedek tablettákat, gyógyszereket. Most vagyok 43 éves, tehát azt tudom mondani, hogy ez nem a kornak a függvénye, az érpanaszok bárkit utolérhetnek fiatalabb, idősebb korban is. Ezek általában csendes problémák, nagyon sok esetben nem okoznak fájdalmat, tüneteket. Azt tudom mondani, hogy érdemes a megelőzésre, a kivizsgálásokra elmenni, odafigyelni az orvosok javaslataira, vérnyomás kell folyamatosan mérni.
1: Hát igen, ez nagyon fontos dolog. Mondta, hogy nem is dohányzott soha. Genetika esetleg közrejátszhat, családban volt valaki érbetegségben szenvedő?
3: Ezt mondta az engem kezelő orvos is, hogy valószínűleg ez genetikailag alakult ki. Igazándiból nem tudok olyat mondani, hogy a családban bárkinél lett volna ilyen probléma.
1: Munkájában mennyire befolyásolta ez a betegség, vagy most is ezek a tünetek?
3: Mivel irodai ülő munkát végzek, ezért nem okozott problémát. Az orvos annyit mondott a műtét után, hogy pár hónapig nem emelhetek nehéz dolgokat, ne edzek, vagy sportoljak, de ezt leszámítva teljes életet élhetek.
2: Mindig ott próbáljuk gyógyítani, ahol a legfókuszáltabb, a legproblémásabb az az elzáródás vagy szűkület. Ritka az a helyzet, amikor idézőjelben tetőtől a talpáig kell egy kiterjesztett érműtétet, vagy egy ilyen éren belüli beavatkozást, tágítást, vagy bármiféle egyéb dolgot végezni. Tehát mindig mi a klinikum, a klinikai tünet alapján és a elvégzett diagnosztikus vizsgálat alapján lokalizáljuk azokat az érszakaszokat, amelyik feltehetően a problémát, panaszt okozza, és ezeket igyekszünk korrigálni a leg optimálisabb módon, optimális azt hiszem a beteg számára a legkevesebb műtéti vagy beavatkozás kockázatát jelentse, és a legeffektívebb eredményét ennek a beavatkozásnak.
1: Nagyon sokat beszélünk a prevencióról. Van-e az érbetegségek esetében prevenció? Tehát tudunk-e tenni valamit azért, hogy ne alakuljanak ki érbetegségek a szervezetünkben?
2: Hát ha a verőveres rendszerre gondolunk, elsősorban meg a gyűjtőeresnél is, ugye életmód. Ezt ugye próbáljuk orvosilag és mindenféle egyéb módon közölni a páciensekkel. Ugye itt van elsődlegesen ugye a nikotin, a dohányzás. Másodszor itt van az alkohol, harmadszor itt van ugye az étkezés, mindenféle olyan táplálkozási szokások, amik vér-zsírsav szintjét kevésbé optimális módon tartják.
1: Tehát, hogyha magas valakinek a koleszterin szintje, akkor joggal félhet attól, hogy valamilyen érbetegsége lesz?
2: Nagyobb valószínűséggel várható ez. Természetesen ugye itt van a magas vérnyomás, ez ugye a kettő egyben van, mert valamilyen módon ez egy ilyen belső reguláció, valószínűleg azért magasabb, mert már van egy ilyen érbetegség, egy rigidebb érfal, és ezt kompenzálni kell valahogy a szervezetnek, ami aztán egy ilyen ördögi körként tovább rontja magának az ér állapotának, érfalnak az állapotát, tehát ezek nehezen szétválasztható dolgok, tehát de eléggé komplex dolog ez az egész. Ugye a furcsa dolog az, hogy számtalan érbeteg jelentkezik nálunk, megígéri, megfogadja, hogy nem fog dohányozni, megígéri, hogy odafigyel az étkezésre, megígéri, hogy szedi a zsírsav csökkentő, ma már elég sok hatékony gyógyszer van erre is. Természetesen, amikor egy kicsit jobban érzi az állapotát, saját magát, akkor az első dolog az, hogy előveszi a cigarettát, lemegy az udvarra és dohányzik. Ezek ugye elkeserítő érzések a beavatkozásokat végző orvosok számára.
1: Mintha rombolnák az ő munkáját.
2: Hát kevésbé értékelik, vagy egyáltalán nem. Ők maguk aztán nyilván egy idő után visszajönnek, mert nyilván, hogyha ez az ágens, ami ugye ezt fenntartja, vagy kiváltja, nem szűnik meg, egy másik szakaszon, vagy az éppen a helyreállított érszakaszon egy újabb problémát jelent. Ilyenkor ugye egy rossz érzése van az orvosnak, hogy ő ilyen frusztrált munkát végez, mert ugye ő biztosan tudja, hogy ez az eredmény ez nem lesz tartós, pontosan emiatt, mert így áll hozzá a páciens, illetve hát az egész dolog. Nem mindenkinél van ez így, vannak bizonyos ugye vele született dolgok, vannak olyan genetikai problémák, amik ugye okozhatnak ilyen elváltozásokat, de az esetek többségében ezek a külső tényezők, amiről beszéltünk, nagyban hozzájárulnak ahhoz a gyűjt vagy a verőeres oldalon, hogy ezek az elváltozások bizonyos életkor után vagy kialakulhat.
4: Sebészeti műtéten volt, értisztításos műtéten, és ebből kifolyólag van egy vágott sebem, ami nehezebben gyógyul a keleténél, és a gyógyulás szempontjából kell tovább bent feküdnem.
1: És milyen érsebészeti, tehát mondta, hogy érsebészeti tisztítás?
4: Értisztításos műtétem volt.
1: Erre miért van szükség? Miért volt szükség?
4: Elmeszesedett az erem, és az alsó lábamnál volt egy seb, ami nem kapott elegendő mennyiségű vérmennyiséget.
1: De csak az egyik lába?
4: Igen, csak az egyik lábam.
1: És ennek milyen tünetei voltak?
4: Hát olyan különösebb tünetet nem vettem észre. Annyi történt, hogy nem vettem észre, hogy a talpamon keletkezett egy seb. A típusú cukorbeteg is vagyok. Nehezebben gyógyult, és úgy vettem, tehát akkor vettem észre, amikor már egy picit elfertőződött. Tehát ezért kerültem az érsebészeti osztályra, ilyen értisztításos műtétre.
1: Milyen volt maga a műtét?
4: A helyi érzéstelenítéssel történt a műtét. Ez azt jelentette, hogy éber állapotban volt a műtét elvégezve. Mindössze a gerincembe kaptam egy érzéstelenítő injekciót. Így történt a beavatkozás, amit nem éreztem semmilyen fájdalmat, semmilyen dolgot, és úgy műtöttek meg.
1: Ér elzáródás volt tulajdonképpen. Mire kell vigyáznia a jövőben? Adtak-e valami életmódbeli tanácsot, hogy többet mozogni, vagy ennek ellenkezője?
4: Hát a mozgás az mindenféleképpen jó tesz a szervezetnek, meg a cukorbetegségre is oda kell azért nagyon figyelni, mert
1: az étkezés gondolom
4: az
1: fontos.
4: Étkezés, igen, mert az veszedelmes egy betegség.
1: Mármint a cukorbetegség?
4: Igen, a cukorbetegség. Hogy arra nagy gondot kell fordítani.
1: Önnek az mikor kezdődött?
4: Olyan, ha cukorbetegségem, az körülbelül egy olyan 15 éve kezdődött.
1: Akkor már az nem most. És volt-e már máskor is valamilyen érrel kapcsolatos betegségem?
4: Nem volt ilyen érrel kapcsolatos betegségem.
1: Nincs viszere, meg ilyesmi?
4: Nincsen.
1: Beszéljünk már arról, hogy a zsibbadás, a lábzsibbadás és a hideg lábérzés az érbetegségre utal-e?
2: Is, meg nem is. Itten nem beszéltünk, ugye az érbetegségnek milyen kockázati tényező, nagyon lényeges a cukorbetegség. A cukorbetegség egymaga olyan érfal betegséget, elváltozást okoz egy bizonyos idő után, hogy súlyos érszűkületek, elváltozások, elzáródások, kvázi ugye egy visszafordítottan keringési zavarok keletkeznek, ami ugye az esetek egy részében sajnos azzal jár, hogy bizonyos végtag részek, lábújak, láb, akár a végtag elveszhet. Ezeknél a betegeknél az érbetegségek gondozása, kezelése, gyógyítása extrém módon fontos, mert egy bizonyos idő után ez teljesen lehetetlen, tehát olyan súlyos érkárosodásokat okoz, illetve következményesen olyan súlyos szövetkárosodásokat, elhalásokat okoz a végtagon, ami aztán visszafordíthatatlan, tehát a végtag elvesztése az amputációhoz vezet. Egyéb esetben kérdezte ezt a zsibbadást. A zsibbadás lehet egy kezdeti érszűkület vagy érelzáródásnak a tünete is, de gyakran megtévesztő, mert ugye a cukorbetegeknél azon túlmenően, hogy a kicsi ereket károsítja, és aztán a többi eret is, károsítja a perifériás idegeket. És a perifériás idegeknek, tehát a lábújok, láb, esetleg kézújak, egy olyan idegkárosodást okoz, ami ezt a zsibbadást, tehát egy megszüntethetetlen, ez borzalmas érzés, ahogy a beteg beszámolnak róla, zsibbadást okoz, ami a mindennapi életét szinte elviselhetetlen befolyásolja. Ilyenkor ugye nagyon fontos szétválasztani, hogy a cukorbetegeknél csak a idegkárosodás okozza a zsibbadást, vagy pedig ez már kombinálódik egy ér és ideggel. Minden esetre ez egy nagyon fontos, nagyon lényeges feladat az orvos számára, hogy ezt válassza szét, vagy pedig ugye döntse el, hogy ez vagy az van, és ugye sok esetben mind a kettőt befolyásolni, kezelni kell.
1: Akkor összefoglalva, tulajdonképpen milyen jó tanácsot tudna adni hallgatóinknak, mire vigyázzunk, hogy ne legyünk semmiféle érbetegségnek kitéve.
2: Ezt ugye nyilván ez elkerülhetetlen bizonyos helyzetekben, hogy ne betegedjen meg egy bizonyos érszakasz, akár a gyűjteres, akár a verőeres. Nagyon fontos dolog, hogy egy korai felismerés az ugye jelentősen megkönnyíti, vagy biztosabbá, optimálisabbá teszi a gyógyítást, a gyógyulást. Másrészt pedig hát mindenféle olyan károsító tényező, amiről itt beszéltünk, de hát ez csak egy része, számtalan ilyen van. Ma már ugye olyan informatikai világban élünk, hogy minden kérdésre kaphatunk választ, ezeket ugye nyugodtan föl kell tenni, akár a mesterséges intelligencia használatával, akár bármilyen olyan fórum, ahol ez elérhető, és hogyha ilyeneket észlelünk, és ugye valami módon ugye ide irányítja a gondolatunkat, vagy a figyelmünket, akkor természetesen ezt már nem a mesterséges intelligenciával kell tovább vinni, hanem orvoshoz kell fordulni, szakemberhez, vagy bizonyítja, vagy ugye kizárja ezeket a dolgokat, és egy olyan irányba viszi tovább a betegnek, vagy a páciensnek a mindennapját, hogy az a lehető legsikeresebb, legoptimálisabb legyen, ha gyógyítani kell.
1: Köszönöm szépen, dr. Mátyás Lajos érsebészt hallottuk.
5: Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Csillagpont Rádióban.
6: Azonnali vízügyi terv létrehozását kérte Magyar Péter, átvették megbízó levelüket a listán parlamentbe jutott képviselők. Kissé szeles, de napos marad az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A tudósok közösségének fontos szerepe lesz az új rendszerváltásban, jelentette ki a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésének díszünnepségén. Magyar Péter azt mondta, az elmúlt két évszázad bebizonyította, hogy a tudomány a magyar jövő záloga. Hangsúlyozta, hogy a kormányzati tudománypolitikában strukturális és szemléletbeli változásra van szükség. Kiemelte a hazai kutatási ökoszisztéma megerősítését, a stabil finanszírozás biztosítását, az intézetek autonómiájának erősítését és a kutatási szabadság védelmét. A rendkívüli asszály miatt vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte a leendő szakminisztert Magyar Péter. A Tisza pártelnöke azt írta, komplex vízmegtartó beruházásokat indítanának, rendeznék a Tisza és a Duna medrét, korszerűsítenék az öntözést és növelnék a talajvízmegtartó képességét. Gajdos László leendő tárcavezető úgy fogalmazott, már is elkezdték a munkát. A szakmai alapú vízigazgatást, a térségi vízmegtartó beruházások felgyorsítását és a mezőgazdaság víz megőrző átállítását. Emellett azonnal neki látnak a természetes vízkészletek védelmének is. Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 képviselő delegálhat az országos listáról a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem költék be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a, rendelkezni a legegyszerűbben a NAV ESHIA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezett. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban elvégzett teszteken. Többnyire napos időre számíthatunk eső nélkül, holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet ma több felé kíséri, élénk, északnyugaton erős, holnap viharos lökés, éjszaka általában 6-13 fok valószínű, napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
5: Csillag.rádió, a város pulzusa. Pulzusa, pulzusa, pulzusa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Pulzusinfo. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió FM 103.
1: 2026-ban fennállásának 50. évfordulóját ünnepli a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ. Ennek apropóján beszélgetek vendégeimmel, most ezúttal a gyermeksürgősségi részleg vezetőjével, dr. Fitala Rékával. Jó napot kívánok!
2: Köszöntöm a hallgatókat.
1: Köszönöm szépen, hogy itt van velünk, és hát egy picit talán tekintsünk vissza ennek a részlegnek a történetére, mert hogy azt mondta, hogy 2021 ugye a kezdő dátum, amikor elkezdtek tulajdonképpen gondolkodni abban, hogy nagyon fontos lenne egy ilyen részleg, és ugye az nagyon fontos, hogy ugyan egy önálló részleg, de a gyermekintenzív közvetlen felügyelete alatt áll. Mit jelent
2: ez? Így van. Tulajdonképpen a gyermeksürgősség fogalma az évtizedekkel korábban is itt volt már Miskolcon, itt volt ennek az alapító iskolája, Sós Andrea nevét mindenképpen meg kell említenem, és az a nővérgárda, meg az alapszellemiség az itt létezett. Körülbelül olyan 18-ban indultak azok a támogatási pályázati tervek, aminek az induló szakaszában még ő vett részt. Sajnos ő távozott az intézményből, úgyhogy amikor ez kivitelezési fázisba lépett, nagyon gyorsan valakit kellett erre a feladatra találni, akit az akkori vezetés engem jelölt ki, valószínűleg azért, mert a NEST intenzív terápia a szervezésnek a magas iskolája, úgyhogy így léptem én ebbe a feladatkörbe, illetve gyakorlatilag a másfél-két éves építkezést, illetve utána a teljes csapat felépítését végeztük így mi. Én maradtam a gyermek a NEST intenzív orvosa, tehát ott is dolgozom, ez egy másik paralel feladata az osztálynak.
1: Hogyan gondol vissza, doktornő, erre az időszakra, mert ugye 2021, hát éppen a COVID időszakában voltunk, tehát azt gondolom, hogy duplán nehéz volt, ugye, valami újat létrehozni, de gyakorlatilag létezni egy világjárvány kellős közepén.
2: Így van. Különben nagyon jókor lépett be ez a sürgősségi koncepció, illetve jutottunk el oda, hogy ez kubatúra nélkül lehetetlen volt már tovább vinni, ezért volt fontos, hogy az intézet ezt meglovagolja, ezt a fejlesztést és lehetőséget. Tulajdonképpen az egykapus rendszer ennek a lényege, ez egy nagyon fejlett nyugat-európai modell, és ebbe a mindenki megérkezik, mi pedig differenciálunk, hogy ki hogy jut leggyorsabban ellátáshoz, remekül illeszkedett a COVID-fertőzés, ugyanis az infektológiai kórképeket is meg kellett oldani. Az sajnálatos, hogy ez azért teljesen uralhatatlan méreteket öltött, és a mai napig megrengette az egészségügyi rendszert. Említem én, hogy az infektológiai ellátás továbbra sem állt fel, a gyerekinfektológiai ellátást most is nagy részt a gyek végzi, ami azért nem egy ideális helyzet.
1: Hogyan emlékszik vissza a sürgősségi részlegnek a kialakítására, mert hát most már ugye készen látjuk, nagyon szép, barátságos, gyermekbarát, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a gyermekek így tekintetében, van, de ugyanakkor pedig a kubatúrát említi, azért egy nagyon felszerelés, nagyon eszközigényes szakterületről beszélünk.
2: Így van. Pontosan ezért merült fel az intenzív osztály belépése a képbe, ugyanis az elsődleges ellátáshoz nagyon nagy műszerigény, monitorigény szükséges, illetve ahhoz, hogy tempósan lehessen dolgozni, hogy szakszerűen lehessen dolgozni, ennek nagy az igénye. Itt nagyon magas szintű gyermeksebészeti ellátás működik, úgyhogy ezért borzasztó fontos volt ennek az intézménynek egy olyan beléptető kaput létrehozni, amin tudunk differenciálni, hogy ki a sebészeti, ki a gyerekgyógyászati, ki az ügyeleti ellátás.
1: Ugyanakkor pedig azt gondolom, és egyetértett ezzel az imént, hogy egy hatalmas csapatmunka a sürgősségi ellátás, tehát hogyha valahol arról beszélünk, hogy teammunka, akkor talán a sürgősségi ellátás, ez nagyon-nagyon igaz, hiszen orvosnak, szakdolgozónak, nővérnek, de én azt gondolom, hogy talán még annak a személynek, akivel először találkozik a család, a beteg gyermek, akár ott a portaszolgálatnál, ott is annak is nagyon nagy jelentősége és feladata van, hogy tudnak így együtt dolgozni.
2: Van, a lényeget ragadta meg. Tulajdonképpen ez az a koncepció, amit lehet, hogy még nem sokan vettek át, vagy szellemiség, hogy a sürgőségnek az a lényege, hogy van egy nagyon magasan képzett nővér, aki fogadja a betegeket, differenciálja ezt a két fő betegcsoportot, vagy amit az előbb említettem, három fő betegcsoportot, és azt követően nagyon magasan képzett nővérgárda végzi az elsődleges triázs vizsgálatot. Ez már egy kiterjesztettebb vizsgálat, teljesen elszeparált helyben, tehát helyen történik, nincsen, nem hallja senki a kérdéseket, a válaszokat, és paraméterfelvételek történnek. Még mindig nem orvosi vizsgálatról beszélünk, hanem egy nagyon szakmailag megalapozott rendszer alapján történik egy sorba rendezés, egy sürgősségi sorba rendezés. Ez nagyjából 5 kategóriába sorolja a betegeket, és nem egy gyorsasági ellátás történik, hanem mindig az kerül először ellátásra, akinek a legsürgetőbb a kórképe, illetve alapvető gyógyszerelés, fájdalomcsillapítás, az ellátás megkezdése sokszor meg is történik. És ez után a váróteremből már ezen kategóriák alapján hívják az orvos kollégák a betegeket. Tehát ez egy olyan összehangolt munkát igényel, így ahogy látja, ami mind edukációban, mind tréningeken nagyon sok feladatot rót ránk. Én azt gondolom, hogy nagyon jól vizsgázott. Országos szinten minimum a második helyen van a miskolci gyermeksürgősségi ellátás. Arról nem is beszélve, hogy évi 37 ezeres betegforgalmat bonyolít, ami viszont országos csúcs.
1: Mondhatjuk, hogy ez az elmúlt 5 évnek a tapasztalata Dióhéjban?
2: Így van, így van. De nagyon fontos, hogy ennek a emelkedő számnak a hátterében az egyéb egészségügyi ellátók problémái is benne vannak. Semmiképpen nem szeretné a gyermeksürgősség magára húzni a betegeket. Egyelőre igyekszünk megfelelni az elvárásoknak, mert nyilván köt az eskünk, és szeretnénk ellátni az idejövő betegeket, de nagyon-nagyon sok alapellátásba tartozó eset érkezik.
1: Ezért is nagyon fontos az imént említett edukáció. Edukálni elsősorban talán a szülőket, vagy akár a kollégákat is, hogy olyan esetek érkezzenek a gyermeksürgősségi részlegre, akikkel valójában és érdemben dolguk van?
2: Igen. Nagyon frusztráló a szülőknek, hogy sokan beelőzik őket. Egy munkaidőben, csütörtök délelőtt is tapasztaljuk, hogy tömegével érkeznek az alapellátásba való esetek. Ez sajnos két faktoros. Mi nagyon jól látjuk a miskolci alapellátókat, nagyon szoros a velük a kapcsolatunk. Itt alapvetően nem róluk van szó, hanem folyamatos egyeztetést kíván, mi partnerek is vagyunk, és vettünk is részt már a vidéki alapellátókkal, tehát azt meghatározni, hogy mire való a sürgősségi osztály, vagy egy konzultációs rendelés, az nagyon-nagyon fontos lenne, és emellett fontos az, amiben mi a gyerekmentés kapcsán részt is veszünk, illetve honlapfejlesztés folyik, valamint a rendelőben edukációs kisfilmeket vetítünk, hogy lássák a szülők, hogy mégis mi az, egyáltalán ez, amit most elmondtam, hogy mi ez a furcsa, itt vizsgálnak, ott vizsgálnak minket rendszer, miért jobb ez, mint az eredeti, illetve mik a red flag tünetek, amivel be lehet jönni, vagy be kell jönni minél hamarabb a sürgősségre.
1: Azt akarja mondani tulajdonképpen, hogy sok esetben szülői döntés, amikor megjelennek a sürgősségén a családok a gyermekkel, de sok esetben ezt a problémát el tudná hárítani a gyermekházi orvos is?
2: Így van. Ezt nem tisztünk megítélni az ő képzettségüket, csak a hosszú év, hát 50 éves a gyerek. Tehát múltja van annak, ahogy a házi orvosokkal együtt dolgoztunk, és látszik, hogy kik azok, akivel együtt dolgozunk, akik esetleg akár a gyerekből is származnak, itt tanultak, illetve kik azok, akik voltak gyakorlaton, és kik nem. Tehát ez ebben abszolút zászlós hajó vagyunk, és vállaljuk is az edukációt, ez biztos, hogy elengedhetetlen lenne a párbeszéd, de az is igaz, hogy a szülők elveszve érzik magukat. Információ hiányban vannak, sokszor házi orvos hiányban, ellátó hiányban vannak, ezért mi kérdés nélkül mindenkit ellátunk, de biztos, hogy dolgozni kell a rendszeren.
1: említett doktornő betegségcsoportokat a szülők felé, meg tudjuk-e azt fogalmazni, hogy mi az az élethelyzet, amikor nem a házi orvosi rendelőben, hanem mindenképpen ide a gyermek sürgősségi részlegre hozzánk a gyermeket?
2: Ez egy nagyon széles kérdés, amit föltett. Tulajdonképpen azt tudnám mondani, hogy akinek jó kapcsolata van a házi orvosával, az biztos, hogy el tudja dönteni, hogy ezek azok a tünetek, amivel oda mentem, ha ez több ennél, akkor természetesen ide jövök. Mindenképpen ajánlanánk, hogy konzultáljanak a rendelővel. Tehát akármennyire bizalomvesztés is van, és ezt éljük meg tulajdonképpen az egészségügy felé, nagyon sokszor mi visszahalljuk a házi orvos kollégától, hogy ő nem kapott jelzést erről a betegről, biztos, hogy tud ebben tanácsot adni, illetve hát nem ez ennek a műsornak meghaladja a kereteit, de erre vannak a laikus képzések, illetve igyekszünk majd ez alapján, a visszajelzések alapján, mi már ezt 20 éve csináljuk a szülőkkel, hogy ezeket a tartalmakat megpróbáljuk a honlapunkon megjelentetni.
1: 50 éves a Belkei László Gyermekegészségügyi Központ, az elmúlt, vagy az elkövetkezendő évekre, évtizedekre az is egy nagyon fontos feladat, hogy ezen a bizalomvesztésen dolgozzanak?
2: Így van. Bár én úgy gondolom, hogy irányunkban nagyon kevés az atrocitás. Látják a szülők, hogy erőn felül dolgozik ez a rendszer. Itt igazából a várólisták vagy a konzultációs rendelések helyett is dolgozik a gyermeksürgősségi osztály. Én azt gondolom, hogy ezt értékelik a szülők. Mi megpróbálunk még inkább modern irányokban is kommunikálni, mert tényleg az út, azt gondolom, hogy lenne erre fogadó készség, csak nincs elég információja a szülőknek.
1: Azt mondja, hogy erőn felül ez azt is maga után vonja, hogy kevesen vannak a team tagjai, kevés az orvos, kevés a szakápoló, a nővér? Hogy állnak utánpótlás dolgában?
2: Igen, nagyon, nagyon nehéz a helyzet. Jelenleg ma Magyarországon nem megbecsült a nővérmunka. A mi nővéreink gyakorlatilag az úgynevezett non-doktori szinten dolgoznak, ez egy nagyon emelt szintű képzettségi fok. Ezt amennyiben nincs életpálya modell, akkor nem lehet utánpótolni, tehát ebben mi sokat dolgozunk, hogy képződjenek és velünk maradjanak. Az orvosgárda még nehezebb, óriási az elvándorlás, nagyon nehéz ennek a megyének a helyzete, és mint mondtam, nagyon sok a munka. Itt, mikor elkezdtük 5 évvel ezelőtt, erre nem volt egy külön csapat, tehát folyamatos kinevelésben most már 3-2,5 gyermeksürgőségi szakorvossal dolgozunk, egy sürgőségi vizsga van folyamatban, de az óriási vívmánya a gyereknek, hogy tudta tartani azt, hogy itt minden 24 órában mindig gyermek szakorvos is részt vesz a csapatban, illetve gyermek szakorvos rezidensek dolgoznak velük, ez nagyon fontos szakmai pool, ehhez nagyon magas ügyeletszámok és rengeteg munkaóra társul. Úgyhogy próbáljuk a szakmai háttér szépségét megmutatni a fiataloknak, mert ez tényleg így van, aki innen végez, gyakorlatilag úgy lapozza át a szakvizsga előtt a tankönyvet, hogy minden oldalról egy név jut az eszébe, de azért ebben rengeteg munka van, ezt mi is látjuk.
1: Sok mindent említett, nagyon-nagyon nehéz ez a terület, azt gondolom, mind fizikálisan, mind azt gondolom, hogy mentálisan is nagyon embert próbáló lehet. Ezért is van az, hogy talán hosszú távon kevesen választják ezt a szakterületet?
2: Én vallom, és azok, akik a mi nevelésünk, tudják, hogy ez a vélemény. Nyugat-Európában is úgy működik ez, hogy aki gyerek sürgész lesz, az hosszú távon egy másik szakvizsgát is megcsinál. A gyerek sürgészek mindig előtte gyerekgyógyászok. Ez is egy nagyon fontos dolog, ugyanis az egy olyan széles körű, látókörű szakvizsga, hogy eleve rengeteg mindenre rálátás van. És azt gondolom, hogy ahogy telnek az évek, azért 40-50 éves korban lassítani kell a műszak tempón, ugyanis azért is van a sürgősségen műszak eredetileg, mert megállás nélkül dolgozik az ember. Nekünk ebben még munkánk van, ugyanis a délután 4 órai rendszert től csak ügyeleteseink vannak, ezért az ő terhelésük extrém magas. Tehát ennek a műszak beállásához további kollégák kinevelése szükséges, tehát ez nem egy év lesz, nem is kettő.
1: Aki a gyermeksürgősségén edződik, ha lehet így fogalmazni, nagyon jó szakember lehet majd a jövőben?
2: Ez így van, ez abszolút így van, és nagyon sok mindenkit vonz ez a pálya. Én azt gondolom, hogy azt kell mellette látni, hogy ezt nem járókeretig kell ebben a tempóban csinálni, hanem más konzultációs rendelés, vagy más szakvizsga megszerzésével egy ilyen félállás jelleggel nagyon hosszan lehet ezt csinálni.
1: Arról már beszélgettünk, hogy mi történik akkor, amikor egy család megérkezik a sürgősségi részlegre, de mi történik azt követően, amikor megtörténik az ellátás, és egyfajta utánkövetése van szükség. Itt megint bejön a gyermekházi orvosok szerepe?
2: Nagyon szeretnénk, hogy bejönne. Uh-huh. Amikor ismerjük, nagyon sokszor ismerjük a házi orvost, akkor ez egyértelmű. Itt a miskolci körzetekben, amiket mi leírunk, ők abból abszolút olvasnak. Ha úgy látjuk, hogy vegyes körzetről van szó, tehát felnőtt házi orvosról van alapvetően szó, akkor ilyen útmutatást szoktunk írni a végére. Ez egy picit túlmutat a sürgősség keretein, de úgy látjuk, hogy muszáj így a megye szinten, mert különben elkallódnak a betegek. Egyébként pedig a gyek osztályai, illetve konzultációs rendelései a háttere. Tehát a gyereksürgősségnek ez soha nem egy önálló identitás. Ez ugyanúgy egy óriási háló, mint ahogy annak idején a gyereket megálmodták. Ez az ereje is ennek az intézetnek.
1: És ezzel együtt azt gondolom, az is nagyon fontos, hogy a gyerek valamennyi osztályával legyen
2: így
1: egy
2: van.
1: Jól
2: együttműködő. Tehát ez egy abszolút szimbiózis.
1: Mindennapok és szimbiózisban
2: működnek. Tehát jók is vagyunk nekik, meg mi is jók vagyunk. Tehát egymásért vagyunk.
1: Azt gondolom, arról még talán fontos lenne beszélnünk, hogy ahogy elmondta a főorvosnő, hogyan működik tulajdonképpen a sürgősségi részlegnek a munkája, hogyan indul az ellátása a gyerekeknek. Ez ugye nagyjából így működik a felnőtt ellátásban is, de ott ugye javarészt egy beteggel foglalkozik az ellátóorvos vagy szakszemélyzet. Itt azért itt van az aggódó szülő, itt van az édesanyja, édesapa adott esetben maga a gyermek, tehát azt gondolom, hogy egy kicsit azért itt pszichológusnak is lenniük kell?
2: Minden gyerekgyógyász az, így van. Az a szerencse, hogy mint említettem, nem gyereksürgészként indul valaki. Nem gondolom, hogy meg lehetne ugrani. Tehát a fiatalokat is az a szemlélet vezeti át ezeken a nehéz kommunikációs helyzeteken, hogy ott van mellettük az a már végzett gyerekgyógyász kolléga, aki nem nélkülözhető ebbe a folyamatban. Ezt azért 5 év alatt megtanuljuk, illetve hát az jön erre a pályára, én azt gondolom, aki hasonló lelkületű.
1: Úgy mutattam be főorvosnőt, mint a gyermeksürgősségi részleg vezetőjét, de azt is el kell, hogy mondjuk, hogy a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Miskolci Gyermekrohamkocsi Egységének szakmai vezetője is. Ez a két munka hogyan készíti ki egymást, vagy hogyan fér meg egymás mellett? Hogy jó a kérdés, hogy helyes?
2: A gyermekmentés az egy óriási vívmány itt Miskolcon. Alapvetően szinte 20 éve megy, most már bő 18, de a gondolata az legalább 20 éves. Süvegyes László volt az úttörője, és ami nekem az anyaosztályom, és ahova tartozik a szívem, a gyermekintenzív osztály volt ennek az anyja, atya. Tehát a mai napig nagyon büszkék vagyunk rá, hogy elsőként vidéki autóként indult ez, és így kapcsolódik a gyekhez, hogy pontosan az a holisztikus szemlélet hozta létre itt a gondolatot, hogy a prehospitális ellátás az lehet egy nyúlványa, illetve annak egy meghosszabbítása a hospitális ellátás. Azok, akik ilyen szemlélettel dolgoznak, azok sokkal, sokkal mélyebb rétegekben dolgoznak, a tudásuk is gyorsabban fejlődik, tehát egy értelműen a gyerekmentő, illetve annak a képzése, az a gyekes orvosokat nagyon nagyban fejleszti. Másrészt pedig a gyermek útja az sokkal jobban ki van kövezve. Tehát szakmailag ez egy nagyon összefüggő dolog.
1: Az elmúlt években nagyon szépen megújult, megszépült a gyek a sürgősségi részleg vezetőjeként. Hol lát még esetleg olyan fehér foltot, amire az elkövetkezendő években szükség lenne, hogy újuljon, szépüljön, fejlődjön? Szerintem az egészségügyben nincs az a pénz, amit nem lehetne elkölteni. Igen. Talán különösen igaz ez a sürgősségi részlegre.
2: Én azt gondolom, hogy itt jelentős beruházások történtek, tehát azok, amik pontosan tisztában vagyunk az anyagi helyzetekkel, azzal is tisztában kell lenni, hogy alapítványi erőforrások támogatják az osztályokat. Most alakul a gyereksürgősségi alapítvány is, tehát a műszerezettség, a kopások, ezeket azon túl, hogy a kórház próbálja, de ezt nem tudja jelenlegi keretek közt állni. Viszont az biztos, hogy ettől nagyobb probléma az infektológiai esetek, amik itt maradtak a házban, ennek a kubatúrájának a fejlesztése, a külön mosdók. Vannak osztályok, ahol nem volt erre alapítványi forrás, és nem tudjuk az anyákat olyan illő módon és megfelelően 21. századi módon elhelyezni. Tehát alapvetően ezen a területen nagyon sok helyen lehetne még a gyeken dolgozni, és kell is.
1: Főorvosnő, egyébként mikor kezdett el dolgozni a gyekben?
2: 2007-ben.
1: Én azt gondolom, hogy mindazok ismeretében, amit elmondott, biztos nagyon felértékelődik az az időszak, amit a családja körében tud tölteni, meg amikor egy kicsit rekreálódik, vagy ventillál, ezt hogyan teszi?
2: Hát körülbelül olyan intenzíven, mint ahogy dolgozunk. Ez minden ember típus más. Én azt gondolom, hogy valóban nagyon sokat vagyok távol a családtól, ezen szocializálódtunk, szerencsére támogató hátterem van, hasonlóan hiperaktív a férjem is, de nagyon fontos, hogy én azt gondolom, hogy intenzívebben éljük meg az otthoni perceket, tehát nem egymás mellett vagyunk, hanem tudjuk, hogy milyen az, mikor nincs ott a másik. Nagyon sokat utazunk együtt, ha otthon vagyunk is, együtt vagyunk, vagy barátokkal vagyunk, tehát szerintem kevés a holtidő, talán ezzel próbálja az ember ellensúlyozni.
1: És két gyermeke van fölösnek.
2: Egy fiam és egy lányom.
1: Hát nagyon jó egészséget és jó munkát kívánunk az elkövetkezendő időszakra, és dr. Fitala Rékával, a gyermeksürgősségi részleg vezetőjével beszélgettünk annak apropóján, hogy az idén 50 éves a gyek. Hát arra kérem főorvosnőt, hogy alkalomattán térjen vissza hozzánk, és folytassuk ezt a beszélgetést, akár újdonságképpen itt alakul az alapítvány, akár arról is tudunk beszélgetni a céljairól. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Csillag.rádió, a város pulzusa.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Azonnali vízügyi terv létrehozását kérte Magyar Péter, átvették megbízó levelüket a listán parlamentbe jutott képviselők. Kissé szeles, de napos marad az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A tudósok közösségének fontos szerepe lesz az új rendszerváltásban, jelentette ki a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésének díszünnepségén. Magyar Péter azt mondta, az elmúlt két évszázad bebizonyította, hogy a tudomány a magyar jövő záloga. Hangsúlyozta, hogy a kormányzati tudománypolitikában strukturális és szemléletbeli változásra van szükség. Kiemelte a hazai kutatási ökoszisztéma megerősítését, a stabil finanszírozás biztosítását, az intézetek autonómiájának erősítését és a kutatási szabadság védelmét. A rendkívüli aszály miatt vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte a leendő szakminisztert Magyar Péter. A Tisza pártelnöke azt írta, komplex vízmegtartó beruházásokat indítanának, rendeznék a Tisza és a Duna medrét, korszerűsítenék az öntözést és növelnék a talajvízmegtartó képességét. Gajdos László leendő tárcavezető úgy fogalmazott, már is elkezdték a munkát. A szakmai alapú vízigazgatást, a térségi vízmegtartó beruházások felgyorsítását és a mezőgazdaság víz megőrző átállítását. Emellett azonnal neki látnak a természetes vízkészletek védelmének is. Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listáról a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én

0: forint érkezett így a kedvezményezettekhez. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban elvégzett teszteken. Többnyire napos időre számíthatunk eső nélkül, holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet ma több felé kíséri, élénk, északnyugaton erős, holnap viharos lökés, éjszaka általában 6-13 fok valószínű, napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Csillag.rádió, a város pulzusa.

A csillagokat bámultuk, nem a mobilokat. Nevettünk, sokat nyertünk barátokat. És csillogó szemmel ragyogva meséltél a felsőmben a tűz fényénél, de rögtön kell fel a nap, és még mindig van ötlet. Ébred a

0: Pulzus Info, a Csillag.rádió egészségtematikus műsora.
1: A világon először készült el egy olyan kártyacsomag, amely a daganatos betegségben szenvedőknek igyekszik segítséget nyújtani. Persze, ez nem azt jelenti, hogy egy időtöltő, úgymond zsugázásról van szó, arra legkevésbé van szüksége az érintetteknek. Sokkal inkább egyfajta, nevezzük így speciális védőháló nyújtására kell gondolni. Hogy konkrétan miről van szó, arról kérdezem Mosza Diánát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktorandusz kutatóját, középiskolai pedagógust, akit köszöntök is szeretettel a telefonvonal végén.
2: Köszönöm, szervusz, Márta!
1: Hogy miért

0: Pont téged kérdezlek, Diana, annak egyszerű magyarázata van, mert hogy tetőred érkezett a meghívó ennek a kártyacsomagnak a bemutatójára. Miről van szó?
1: Ez a Veled az úton gyógyító üzenetek daganatos betegségben érintettek számára létrejött kártyacsomag, és ez a Veled az úton misszió keretében jött létre. A vállalkozásom a Láthatatlan Háló, amely egy női segítői vállalkozásnak indult, test és lélek összekapcsolásán és ennek a logika mentén kívántam támaszt nyújtani először az anyaság normatív krízisében érintett nőtársaknak, majd most a daganatos betegek felé fordulva a daganatos betegségben érintetteknek. Ez egy szuggesztiós kártyacsomag, mely 52 megerősítő üzenetet tartalmaz, és azon a logikán nyugszik, hogy a betegség módosult tudatállapotában különösen kiszolgáltatottak pszichésen is az érintettek, és ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat lehet a daganatos betegségből való gyógyulás, ezért nagyon fontos, hogy a fizikai kezelések és az orvosi támogatás mellett lelki támogatást is kapjanak, hogy ezáltal is újult erővel folytathassák a kezeléseket, illetve sokszor sajnos a kezeléseknél még súlyosabb mellékhatásokkal való megküzdést.
0: Mi motivál egy magyar-francia szakos középiskolai tanárt arra, hogy egy ilyen kártyacsomagot elkészítsen?
1: Én 2019 óta vagyok az ELTE doktorandusza, és már a doktori téma beadásakor is a test felé orientálódtam. Az úgynevezett korporális narratológiának az egyik első magyarországi kutatója vagyok.
0: Ez mit jelent?
1: Ez lényegében azt jelenti, hogy a különféle történeteket a test fókuszából olvasom. A disszertációmban is négy olyan regényt vizsgálok, ahol valamilyen liminális, extrém test tapasztalat mentén alakul a főhős elbeszélőnek az én története, a saját történethez való viszonya. Így adódott, hogy a magánéletemmel szembe jövő helyzeteket is ezzel a tudományos háttérrel közelítsem meg, és családi érintettségünk lett, és ezért máshonnan ismertem a perinatális világból egyébként a kártyázás gyakorlatát. Zágoni Bettinának van számos ilyen szuggesztiós kártyacsomaga, közte a várandóság és szülés pakli, amit én használtam is a saját szüléseim során, ezért személyes tapasztalatom is van azzal, hogy módosult tudatállapotban hogyan hat a szuggesztiók ereje. Így amikor családi érintettségünk lett, akkor az volt az első gondolatom, hogy rendelek egy ilyen rákbetegeket segítő kártyapaklit, és ezért elkezdtem először magyarul keresni, aztán minden más nyelven, amin az érintett szerettem olvas, és kiderült, hogy nem létezik. Így egy hívásnak vettem, hogy akkor a eddigi tanulmányaim és tapasztalataim mentén én álljak neki kidolgozni ezt a kártyapaklit.
0: Akarsz beszélni a családi érintettségedről?
1: Korábban is volt már a családban, a nagymamámat 2009-ben áttétes daganattal veszítettük el, így hordoztam magamban ezt a gyászt és az érzelmi elköteleződést a daganatos betegségben érintettek kapcsán. A jelenlegi történet az még tart, de egy felívelő és nagyon jól alakuló történet, így nagy bennünk a bizakodás.
0: Az érintettség okán mindenki alaposabb, mélyebb gondolatokat tud átadni, megfogalmazni. Gondolom, ezt te is tapasztaltad.
1: Igen.
0: Meg azt is, hogy milyen óriási szükség van rá.
1: Igen, testközelből tapasztaltam már nagymamámnál is. Hála Istennek nekünk olyan családunk van, akik nagyon könnyen beszélnek érzelmekről, és nagyon könnyen osztják meg egymással a dolgokat. És nagymamám mellett nagypapám ott volt végig társként, és ő egy végtelenül intelligens és érzelmes férfi, és ezért főleg az ő mintáján tanultam meg azt, hogy hogyan kell egy érintett mellett jó támogatóként jelen lenni. Nem csak az, hogy odahoz az ember egy pohár vizet, amikor kiszárad a szája a kezelés közben, hanem azzal is, hogy olyan fajta narratív és diszkurzív közeget teremt a gyógyulásnak, vagy egy ponton az elmenésnek, ami segíti az érintettet.
0: Ugye az ismertetőn azt olvastam, hogy a kártyákon található üzeneteket Mosza Diana narratológus állította össze. Ez a narratológia, ugye narrálni valamit, mondani, elmagyarázni, megmagyarázni. De maga a narratológia az még viszonylag egy, hát ha nem is új keletű fogalom, de még kevésbé van a köztudatban. Hogy lettél te narratológus?
1: Ez az irodalomtudománynak egy ágaként van jelen ma Magyarországon. Egyébként egy sokkal szélesebb dolog, tehát akár a reklámiparban, vagy a szociológiában, vagy a pszichológiában is jelen van a narratológia. Én az irodalomtudomány irányából érkeztem, Egyébként a narratológia egyik első alapító figurája Gérard Jeannette is irodalomtudós volt, az 1970-es, 80-as évek Párizsában vagyunk, és az ELTE új kurrikulumában számtalan olyan kurzust hallgathattam, még alapszakos koromban, ahol narratológiai ismereteket is kaptam, és később ebbe az irányba kezdtem el kutatni. És ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az elbeszélések logikájával, az elbeszélés menetével foglalkozunk, tehát nem mondjuk szimbólumokat vagy motivumokat vetek össze, nem különböző történetek egymással való összefüggését vizsgálom, hanem az adott történeten belül azt vizsgálom, hogy hogyan születik meg ez a történet, és hogyan alakul. Ez nagyon-nagyon liminális tudomány, nagyon sok mindennel van átfedésben. A pszichológiai vonal az értelemszerű, de ahogy mondtam, a szociológiával is nagyon erősen kapcsolatban van. Voltam Newcastle-ben a narratológus konferencián, ez a narratív folyóirathoz kapcsolódó konferencia. Ott például azt tapasztaltam, hogy Finnországban is, Új-Zélandon is és Amerikában is számtalan úgynevezett Medical Humanities narratológiai kutatócsoport van, akik kifejezetten az orvosi és a gyógyítás körüli diskurzusokat vizsgálják narratológiai szempontból.
0: Tehát, hogyha amikor mi beszélünk az üzenetekről, akkor itt egy nagy egészre kell gondolni, amelyben ugye az irodalom, az orvostudomány, a szociológia mind-mind benne foglaltatik.
1: Igen, azt gondolom, hogy a nyelvről való beszéd, tehát ha nem is megyünk el egészen a kártyacsomagon megfogalmazott üzenetekig, az, hogy önmagunkról, a nyelv segítségével gondolkodunk, azt, hogy a kríziseinkről, a betegségekről, és természetesen azok megoldásáról is a nyelv segítségével gondolkodunk, az ad egy olyan fajta kapaszkodót és támaszt is, hogy az átkeretezésre, és a megsegítésre is a nyelven keresztül van lehetőség, hiszen nem tudjuk önmagunkat nyelvi leképezés nélkül elképzelni.
0: Az imént azt mondtad, hogy szerencsére mi olyan család vagyunk, hogy beszélünk az érzéseinkről. Fontosnak tartod ezt, beszélni az érzésekről?
1: Igen, azt gondolom, hogy nagyon sok esetben pszichoszomatikus hátterűek lehetnek, akár fájdalmak is, akár megbetegedések is. Természetesen rák nagyon sok esetben genetikai, nagyon sok esetben külső tényezők okozzák. Sajnos még nem tudja a tudomány pontosan, hogy mi a kiváltó. Az viszont biztos, hogy egy olyan pszichoszomatikus blokkoltságot okozhat az elfojtás, ami akár lassíthatja is a gyógyulást, de mindenképpen kellemetlenebbé teheti ezeknek a folyamatoknak az átélését. Hiszen nagyon sok esetben már a megosztás és a verbalizálás is segít a szorongások oldásában, hiszen amint valamit megfogalmazunk, már szinte elkezdjük uralni, hiszen saját szavaink vannak rá, már a sajátunk, és nem pedig egy ilyen megnevezhetetlen gomolygó valami.
0: Igen, sokat lehet olvasni a szavak gyógyító erejéről, tehát ha kimondjuk, megfogalmazzuk, hogy téged idézzelek, akkor az már valahol gyógyító erővel is bír.
1: Igen, ugyanakkor azt gondolom, hogy erre nem mindenkinek van kultúrája, nem mindenkinek van rá tanult mintázata, és ebbe a résbe érkezne meg a kártyacsomag, hiszen ott szavakat adunk, mondatokat adunk, amikhez így vagy úgy kapcsolódni tudnak az érintettek. Nagyon sok esetben ezek egyébként olyan mondatok, amik ott vannak benne a gyógyulóban, csak mi adunk neki egy keretet. Öt különböző szemantikai csoport mentén gondoltam végig a gyógyulásnak a lehetséges aspektusait, és ezekhez készült az 52 kártya összesen, nem teljesen kiegyenlített a csoportok mérete. És vannak olyan kártyák, amik úgy tetszhetnek, hogy szinte szinonimák, ugyanakkor nagyon fontos, hogy más szavak szerepelnek rajta. Nagyon eltérő lehet, hogy melyik gyógyuló melyik kártyával tud kapcsolódni, ezért is van belőle ennyi, hogy mindenki megtalálja azt a fordulatot, amihez ő kapcsolódni tud, ami az ő gyógyulását a legjobban segíti.
0: Ki ez a többes szám első személy, az adunk, készítünk?
1: Elsősorban itt a velem dolgozó, lektoráló pszichológusra, meseterapeutára és biblioterapeutára gondoltam, de a vállalkozásom másik embereként a férjem van jelen, aki fordító végzettségét tekintve, és ő készítette el most az angol paklit, ami már szintén túlesett anyanyelvi lektoráláson is.
0: Ez azt jelenti, hogy több nyelven lehet hozzájutni?
1: Jelenleg még csak magyarul kapható, de megyek Brüsszelbe, ahol orvosokkal fogok kapcsolódni ennek mentén, illetve több Egyesült Királyságbeli és amerikai rákbetegeket támogató alapítványon és egyesülettel is kapcsolódni fogunk. Mivel ez a világon egyedülálló, és a világon mindenhol rengeteg az érintett, ezért szépen fokozatosan tervezzük azt, hogy idegen nyelvű paklik is létrejöjjenek. Először az angol, és a következő valószínűleg a német és a francia lesz.
0: Ugye a megjelenés előtti időszak az adatgyűjtés, ebben te mennyire számítottál a sorstársak segítségére?
1: Volt egy kérdőíves adatgyűjtésem, ide összesen 16 kérdőív érkezett be, és azt tapasztaltam, hogy nagyon szívesen meséltek. Az volt a kérdés, hogy volt-e olyan mondat vagy gondolat, ami őket segítette a gyógyulás során, akár még a gyógyulási folyamatban, akár már túlélőként töltötték ki a kérdőívet. És nagyon gazdag válaszokat kaptam, ugyanakkor nagyon sok a személyes történetek szintjére ment le. Így azokat a mondatokat nem tudtam egy az egyben átemelni és kártyával alakítani. Ugyanakkor a szemléletemet sokban alakították a mondatok létrehozásában. Összesen két olyan mondat van, amit átemeltem valahonnan. Az egyiket a családi érintettség kapcsán mi kaptuk mondatnak, a másik pedig ebben a kérdőívben jött szembe velem.
0: Egy magyar kártya csomag 32 lapból áll, a francia 52 vagy 54, nem tudom most hirtelen, de ez esetben miért pont 52 lapról beszélünk?
1: Azért, mert az évben 52 hét van, és ez is egyfajta szuggesztív elem, hogy az ideális mélye, sűrűje a betegségnek, az maximum ennyi ideig tartson. Tehát ez egyfajta ilyen fizikai szintű szuggesztió, hogy amikor végigmegy ezen az ember, egy héten egyet húzva, addigra már könnyebb lesz. Azért is az a címe, hogy veled az úton, mert ezt tényleg társául szeretne szegülni az érintetteknek, és kiemelten fontos benne az, hogy egyetem második személyben vannak megfogalmazva az üzenetek, hogy ténylegesen a betegekhez szóljanak a kártyák, amikor elolvassák őket, és ezzel is küzdünk az elmagányosodás érzése ellen, hiszen sajnos a daganatos megbetegedés még mindig ugyanolyan szintű stigmatizációt és izolációt okoz társadalmilag, mint a meddőség vagy a HIV. Hiába tudjuk, hogy erről nem tehet az érintett. A saját szégyenérzés is, és a társadalmi izoláció is, a társadalmi elszigetelődés is még mindig nagyon jelentős. Nyilván ez köszönhető annak is, hogy vannak olyan mellékhatások, amitől konkrétan testi elváltozások vannak az érintetteken.
0: Mennyire állandó ez az 52 kártya, mennyire mobil, vagy ha úgy tetszik, csereszabatos? Úgy értem rajta a szöveg?
1: Mennyire csereszabatos?
0: Arra gondoltam, hogy mennyire bővíthető, ugye hangsúlyoztat, hogy 52 hétből áll egy év, de hát 365 napból is áll.
1: Nagyon jól bővíthető, és én erre adok is egy lehetőséget. Két darab üres lapot is elhelyeztem a csomagban, hogy saját üzeneteket is fölírhassanak az érintettek, illetve terapeuták, segítő szakemberek számára további 10-esével csomagolt vásárolható üres kártyák is elérhetőek lesznek. Ennek ugye az is a szerepe, hogy nyilvánvalóan másoknak is juthatnak eszébe mondatok, barátoktól, orvosoktól, onkopszichológusoktól kaphat még olyan mondatot érintett, amit szívesen vinne magával. Illetve van egy olyan szempont is, hogy lehet, hogy vannak mondatok, amiket nagyon vágyunk, hogy nagyon jó lenne abba kapaszkodni, de senki nem mondja ki nekünk. És ebben az esetben ezekre az üres lapokra dönthet úgy a kártyahasználó, hogy önmagának egy belső hangból kiindulva felírja ezt a mondatot, és onnantól kezdve az már külső támaszként is jelen lesz.
0: Ez lesz tehát számodra egyfajta visszajelzés ezeknek az üres kártyáknak a kitöltése, meg az, hogy milyen tempóban, iramban, mennyiségben fogy majd a kártya, ugye?
1: Igen.
0: Hol lehet hozzájutni?
1: A www.láthatatlanháló.hu webshopjában lehet ezt megvásárolni, tehát online rendelhető. Ugyanakkor a misszióval egybefűzve tervezem kiépíteni minél szélesebb viszonteladói és bizományi rendszerben offline terjesztési pontokat is, hiszen nagyon sokan még óckodnak akár az online rendeléstől, vagy nem is jön velük szembe online. Különösen fontos volna számomra, hogy a magyar vidéken is jól elérhető legyen ez, ezért fel fogom venni a kapcsolatot patikákkal, gyógyászati segédeszközboltokkal, onkológiai intézetekkel. Tehát az a következő lépés, hogy növeljük az offline láthatóságot is.
0: Az oldalon tehát részletes információkhoz juthatnak az érdeklődők.
1: Igen, és ezen az oldalon keresztül lehet eljutni a rendelési felületre is. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ezen az oldalon lehet fölvenni velünk a kapcsolatot intézményként is, mert a missziónak egy fontos küldetése, hogy ezek a kártyák ne csak az emberek táskájában, zsebében, otthonában vagy csoportfoglalkozások alkalmával legyenek jelen, hanem kiválasztottam 10 üzenetet, melyet onkológiai várókba és onkológiai rendelőkbe lehet rendelni A4-es vagy A3-as poszter formájában.
0: Mennyire lehet ezt módszernek nevezni, amiről mi most beszélünk?
1: Hát e körül nyilván van egy körvezetői módszertan, amennyiben csoportos használatra fogják használni, illetve a szuggesziók logikája mentén ott van Varga Katalin munkássága, ő az LTPPK professzora. Az, ahogy a szuggesziók működnek módosult tudatállapotban, az az ő nevéhez köthető, tehát módszertanilag azt mondom, hogy ezen nyugszik. Amikor már a csoportos használatról írok a használati javaslatok között, illetve majd a workshopokon segítő szakembereknek a csoportos használatot mutatom meg, akkor pedig a csoportdinamikával kapcsolatos módszerek a fontosak. Ilyen nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni, hogy hogyan szabályozzuk azt, hogy ki után szólal meg, hogyan bátorítjuk megosztásra a csoport résztvevőit. Én a Mother Nature Project keretében végeztem facilitátori képzést, onnan is számtalan dolgot tanultam, illetve tanárként az LTPPK-n is tanultam a csoportdinamikáról sok mindent.
0: Diana, gratulálok ehhez az üdvözítő segítségnyújtáshoz, hát kívánom, hogy minél több érintetthez jusson el ez a kártya.
1: Köszönöm szépen!
0: Én meg az interjút.
2: Csillag.rádió. Egészség és sportadó. Miskolc FM 103.
3: FM 103.

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Csillagpont hírek, a Csillagpont Rádió hírműsora.
2: Stratégiai együttműködést kötött a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége és a Debreceni Egyetem. Jelentős mennyiségű illegális hulladékot gyűjtött össze a Magyar Közút, a legtöbbet Borsod útjai mentén. Különleges zenei eseménynek adott otthont Miskolc a közelmúltban. Köszöntöm Önöket! Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják 2026. május 4-én, hétfőn, 16 órakor, a 103 MHz-en, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Stratégiai együttműködést kötött a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége és a Debreceni Egyetem. A megállapodás célja a hazai gyógyszeripar versenyképességének erősítése és a kutatásfejlesztés támogatása. A felek kiemelték, az oktatás minősége és a szakember utánpótlás kulcsfontosságú az ágazat jövője szempontjából. Különösen a gyógyszerészet, a biotechnológia és az élettudományi képzések kapnak szerepet. Szilvási Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora emlékeztetett, a két szervezet együttműködése több mint 20 éves múltra tekint vissza. Debrecen mára a hazai gyógyszeripari innováció egyik meghatározó központjává vált. Greskovics Dávid, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének elnöke szerint a megállapodás a gyakorlati képzések és az ipari kutatások erősítését is szolgálja. Cél a modern gyógyszergyártás igényeihez igazodó szakemberek képzése. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a HÖOK, üdvözölte, hogy a tervek szerint a közoktatás, a szakképzés és a felsőoktatás egy egységes oktatási minisztérium alá kerül. A szervezet szerint ez az átalakítás lehetőséget teremthet arra, hogy az oktatási rendszerben jelenlévő egyenlőtlenségeket hatékonyabban kezeljék, és javuljanak a diplomaszerzés esélyei a hátrányosabb helyzetű fiatalok számára is. Kiemelték, hogy ma sok esetben nem kizárólag a tanulmányi teljesítmény dönt a felsőoktatásba jutásról, hanem a családi háttér, az anyagi helyzet és a társadalmi különbségek is erősen befolyásolják az esélyeket. A HÖOK szerint az egységes irányítás lehetőséget adhat arra, hogy az oktatási problémákra ne külön-külön, hanem az egész életpályát átfogó szemlélettel szülessenek megoldások. Fontosnak tartják, hogy a hallgatói megélhetés kérdései, például az ösztöndíjak, a lakhatás és a karriertervezés nagyobb hangsúlyt kapjanak a felsőoktatás politikában. A Föld napjához kapcsolódó országos akcióhéten jelentős mennyiségű illegális hulladékot gyűjtött össze a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A társaság tájékoztatása szerint 5 nap alatt összesen 154 tonna szemetet szedtek össze az ország közútjai mentén. Az akcióban a vállalat mind a 19 vármegyei igazgatósága, a budapesti központ, valamint 80 mérnökség vett részt. A munkálatok során több mint 400 útszakaszt tisztítottak meg az ott eldobott hulladéktól. Kiemelt figyelmet kaptak a forgalmas, turisztikailag népszerű területek, ahol tavasszal megnövekszik a látogatottság. A legnagyobb mennyiségű szemetet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében gyűjtötték össze, közel 30 tonnát. Pest vármegyében több mint 26 tonna, Győr-Moson-Sopronban pedig mintegy 14,8 tonna hulladékot távolítottak el. A Magyar Közút Nonprofit ZRT arra kéri a közlekedőket, hogy a hulladékot ne dobják ki az autóból, és használják a kijelölt gyűjtőhelyeket. A NetRisk online biztosítás közvetítő adatai szerint az idei év első 4 hónapjában csaknem 12%-kal több utasbiztosítást kötöttek, mint egy évvel korábban. A biztosítások átlagdíja éves szinten 4%-kal emelkedett, így elérte a körülbelül 11 ezer forintot. Az egyfőre jutó napi átlagdíj 7,6%-kal nőtt, és jelenleg majdnem 900 forint körül alakul. A társaság szerint a drágulás részben annak köszönhető, hogy többen választottak távolabbi úti célokat, például Ázsiát vagy Afrikát. A január és március közötti időszakban az egyfőre jutó napi díj még magasabb, 920 forint volt, ami éves összevetésben emelkedést mutat. Ugyanakkor húsvét környékén már csökkenés látszott, mivel többen utaztak közeli európai országokba. A húsvéti időszakban az utasbiztosítás kötések száma 12%-kal nőtt az előző évhez képest. Az utazók 92%-a Európán belül maradt, a legnépszerűbb célpont Olaszország, majd Ausztria volt. Különleges zenei eseménynek adott otthont Miskolc. Megrendezték a Borsodabói-Zemplén vármegyei hegedűs találkozót. A három évente megszervezett eseménynek a miskolci Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola adott helyet. A rendezvényen a résztvevők Heresz Judit emléke előtt is tisztelegtek. Az egykori pedagógus a Miskolci Szimfonikus Zenekar tagja volt és generációkat tanított. A találkozón 49 diák lépett színpadra, 12 intézményből több településről érkezve. A program egyben minősítő verseny is volt, ahol a növendékeket szakmai zsűri értékelte. A zsűri arany, ezüst és bronz minősítéseket, valamint külön diakat is kiosztott. A szervezők hangsúlyozták, már a részvétel is komoly teljesítmény, hiszen a felkészülés nagy kitartást igényel. Kiemelkedő nemzetközi elismerést kapott a Mirehu Nonprofit Kft. A társaság Will Be Back programja bekerült az Európai Hulladékcsökkentési Hét díjának döntősei közé. A rangos versenyre több mint 13 ezer projekt érkezett, ezek közül választották ki a legjobbakat. A Mirehu kezdeményezése a gazdálkodó szervezetek kategóriájában a három legjobb európai pályázat közé jutott. A program az elektronikai hulladékok csökkentésére, újrahasználatára és a körforgásos szemlélet erősítésére fókuszál. A zsűri az ötlet eredetiségét, szakmai tartalmát és hosszú távú hatását is kiemelte. A díjakat június 4-én adják át Brüsszelben, az Európai Unió Green Week program sorozatának részeként. A Mirehu ezzel már másodszor képviselheti hazánkat a rangos európai megmérettetésen. Salgó-Tarján önkormányzata közfoglalkoztatási mintaprogramot indított az illegális hulladéklerakók felszámolására, amelynek célja a város területén található nagyobb szennyezett területek megtisztítása egy éven belül. A Városüzemeltetési Iroda előzetes felmérése során 16 olyan helyszínt azonosítottak, ahol a lerakott hulladék mennyisége eléri vagy meghaladja a 10 köbmétert. A teljes mennyiség megközelítőleg 2200 köbméterre tehető. A program megvalósításában 22 közfoglalkoztatott vesz részt, a munkát a VGÜ Nonprofit Kft. Szakmai irányítása mellett végzik. A cél nem csak a hulladék eltávolítása, hanem a területek rendezése és környezeti helyreállítása is a beavatkozások után. A megtisztított területek a felszámolást követően rendezett állapotban kerülnek vissza a városi környezetbe. Köszönöm a figyelmet, Önök a Csillagpont Rádió híreit Kecskés Ákostól hallották.
1: Csillagpont hírek, a Csillagpont Rádió hírműsorát hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A nap. Önök a Csillagpont Rádió hírmagazinját hallják.
1: Köszöntöm a Csillagpont Rádió hallgatóit, ez itt a Nap, rádiónk napi hangos hírösszefoglaló magazin műsora. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője, Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Mint mindig ma is az aktuális hírek mellett a reggeli és a délutáni műsorainkban elhangzott legérdekesebb beszélgetésekből hallhatnak válogatást.
0: A Nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
2: Vendéget köszöntök a stúdióba, Dusza Erikát, szabadúszó újságírót, írót. Kolléganők vagyunk, tegeződni fogunk. Előttem van egy könyv, amelyet Dusza Erika írt, Szelídítésünk színhelye címmel. Ez már sejtetni engedi, hogy milyen témát tartalmaz. Szerintem sok emberbe felvetődik a kérdés, hogy mi az, hogy elvonulás és kardinális váltást teszek az életem során, amitől remélem, hogy másként alakul majd a jövőm. Szóval Erika, az egyike vagyok azoknak, akik valóban érdeklődnek az iránt, hogy mi történik egy ember életében, hogy egy olyan elhatározásra jut, hogy most felrúgok mindent, megpróbálom a magam sorsát úgy a kezembe venni, hogy azon mindenképpen változtatok, mert az elvonulás előtt valami hasonló dolgok motoszkálhatnak az ember fejében, nem?
3: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Összetett a dolog, de érdekes, hogy mondod ezt, hogy felrúgni mindent. Azt a könyvben is leírom, hogy igazán ez nem egy ilyen felrúgás volt, és szerintem, ha valaki az elvonulást választja, akár hosszabb, akár rövidebb elvonulást, akkor jobb azt így nem felrúgásból, hanem inkább egy ilyen folyamatnak egy adott szakaszaként tekinti. Ugye ez a könyv az az alcím, hogy 3 éves buddhista elvonulásom naplójából, tehát ez egy tradicionálisnak mondható buddhista hagyomány szerinti 3 éves elvonulás volt, amelyet Tampágyácsán Rinpoche, az én mesterem vezetett, ez nagyrészt Magyarországon zajlott, de sokat voltunk a 3 év alatt kint Nepálba, Katmanduba, az ő kolostorába is végeztünk bizonyos gyakorlatokat.
2: Hogy milyen út vezetett idáig, igen, az engem nagyon érdekel, szemított az El Camino, mert az is az elvonulás egy formája, és az a felrúgás, ez azért jutott az eszembe, mert valami radikális változtatást kíván meg saját magával szemben az ember. Tehát van valami, amit le akar zárni, vagy meg akar érteni, vagy meg akar értetni a körülötte lévőkkel. Te benned mi motoszkált? Indultál egy miskolci lányként újságírói pályán?
3: Én végül is szociológiát végeztem, jogi pályán kezdtem, azt félbehagytam, itt a Miskolci Egyetemen szociológiát végeztem, és már azzal párhuzamosan én Budapesten az akkori 93-tól az akkori Magyar Hírlapnál kezdtem el dolgozni, szociális témákkal foglalkoztam, tehát végül szociológus újságíróként dolgoztam mindig is. Jó, hogy említetted az El Caminót, mert itt lehet érezni, tehát, hogy inkább ez úgy történik egy ilyen elvonulás, mint mondjuk amikor valaki elmegy egy ilyen zarándok útra is, hogy van egy ilyen belső indítatás, vagy egy belső vágy, mert az El Camino is egy elvonulás végül is. Egy
2: magába fordulás, egy, valaminek igen, a feldolgozása.
3: De hogy megjelenik egy ilyen belső vágy, ami szerintem nagyon sokakban megjelenik, csak hogy aztán utána milyen formáját tudjuk ennek választani. Ugye az El Camino egy jól ismert bejáratot, tehát sokan meg is tudják ezt lépni. Én azt a formáját választottam, hogy Tampáj Rinpoche, az én mesterem, ő eljött ide Miskolcra egy tanítást adni, még 2003-ban tanítványa lettem, jártam ilyen kisebb hétvégi elvonulásokra.
2: De hogy találkoztál vele? Hogy tudtad például, hogy létezik ő, hogy jön ide, vagy milyen olvasmányaid voltak, milyen ismereteid?
3: Nagyon jókat kérdezel, és igazán azért is érdemes ezt a könyvet elolvasni, mert ezekre a kérdésekre is olyan általános választ tudok ezekre adni, hogy amikor az emberben felmerül az a vágy, hogy találkozzon egy élő mesterrel, és az most az én esetemben a buddhista hagyomány, de ugyanígy az ember, akár egy általános iskolai tanító, bármilyen hétköznapi ember is találkozhat egy mesterrel, az ő mesterével, ugye, hogy mi nevezzük a gyökérgurujával, de hát a személyes mesterével, egy ilyen kívánság megfogalmazódik, azt szokták mondani, hogy utána viszonylag rövid időn belül ez a mester, ez megjelenik az ember életébe. És én ezt azért tudom alátámasztani, mert én ezzel a egyébként tibeti születésű és Katmanduban székelő mesterrel a Diósgyőri Adi Művelődési Házban találkoztam, tehát úgy mondom, hogy, hogy oda jött.
2: Előadás, tehát ilyenkor vagy valami.
3: Egy előadás, egy hétvégi előadás tartott.
2: De egyáltalán a buddhizmussal kapcsolatban neked voltak ismereteid, vagy érdeklődtél a buddhizmus
3: igen,
2: iránt?
3: Igen, nekem ugye a 30. életémem környékén, amikor az embert először megcsapja mondjuk a mulandóság, az öregedés, ezek az alap témák, úgymond, akkor nekem volt szerencsém az akkori párkapcsolatomban a fiú így a kezembe nyomott egy könyvet, ez a Szögyár Rinpoche-nak a tibeti könyv életről és halálról című könyve, egy viszonylag vastag könyv, de ha az ember azt elolvassa, de már talán az első fejezet után élethalál kérdésében nagyon gyökeres szemléletváltozást tud elérni, tehát egészen másképp tekint aztán erre a témára, és nekem az volt az első ilyen buddhista jellegű könyv, és akkor elkezdtem nyitni az ilyenfajta olvasmányok felé, illetve akkor találkoztam is olyan mesterekkel, tanítókkal, és valóban tett én azóta is azt mondom, hogy a buddhizmus az ugye, amit szoktak mondani, hogy nem vallás, aként van egy egyház, egy vallásos rész is, de alapvetően egy életszemléletet, egy a dolgokra való rálátást, egy szemléletet ad.
2: Volt válság az életedben? Volt olyan, amit nehezen dolgoztál fel?
3: Úgy mondanám, hogy teljesen átlag emberhez méltó válságok. Tehát
2: amíg mindenkivel megtörténik, elveszítünk.
3: A halálesetek a családba, tehát például a nagymamámnak a halála volt az első, ami időben így egybeesett ezekkel az élményekkel. Párkapcsolati válságok, tehát teljesen klasszikusnak mondható válságok, de nekem ezek a buddhista tanítások segítettek. Tehát mondhatjuk azt, hogy nagyon sokfajta módszer van, eszköz, technika, amit látom, hogy valaki a netre felmegy, annyifajta módszertechnikát láthat. Valamiért nekem ez szimpatikus volt, én ezt választottam.
2: Ebben egyébként a mindenkori trendi vagy divat az befolyásol téged? Például az El Camino. Hát korábban nem nagyon beszéltünk az El Caminóról. Noha létezett akkor is. Most a buddhizmus is ugye színészek, ismert színészek kapcsán esetleg felkelti az ember érdeklődését.
3: Magamat ismerve inkább ez visszafordított volna. Úgy mondom, hogy én talán egy kicsit hamarabb, bár mondjuk a buddhista tanok Magyarországon nagyon régóta jelen vannak, de akkoriban talán nem volt ennyire mondjuk a 2000-es évek legelején, még nem így volt ennyire így felkapott. Én mondjuk nagyon örülök, hogy népszerű lett, és olyan emberek képviselik, most így hirtelen a Balázs mondanám, ugye a Rádiós Balázs, vagy a Ábel Anita, aki szerintem, mint emberileg is szerintem nagyon hitelesen képviselik ezt, vagyis hát látszik, hogy ezt szerint élnek, vagy be tudták építeni a mindennapjaikba, mert én is úgy gondolom, hogy ennek az egésznek akkor van értelme, az a lényege, hogy a hétköznapi életünket ezek szerint tudjuk
2: élni. Mi történt akkor veled 39 évesen, amikor a 3 év, 3 hónap, 3 nap mellett döntöttél, vagy egyáltalán lehetőség kínálkozott rá?
3: Az érdekes egyébként, csak ezt egy mondatban a könyvbe is említem ezt, hogy egy osztálytalálkozón ez így felmerült, és akkor én, hogy próbáltam így gyorsan elmondani, hogy mi van velem, és akkor mondtam, hogy most jöttem vissza egy elvonulásból, igen, és akkor a félreértették is, hogy valaki úgy értelmezte, hogy valami elvonóra jött. Bizonyos értelemben tényleg az, mert egy csomó mindent től megvonjuk magunkat, tehát pont ez a lényege, hogy a komfortzónából kilépve kicsit másképp rátekinteni az életünkre. Hogy mi volt akkor? Hát hihetetlen, hogy éppen az álommunkám közepén voltam, tehát egy olyan munkám volt éppen, ahol nyugisan tudtam csinálni egy sajtóreferens voltam egy cégnél, tehát igazán nem is konkrétan, de hogy egy olyan jellegű munka volt, ahol megbecsültek, megfizettek, és maradt időm például a darmára, tehát ideális volt, és akkor jelentette be a mester, hogy
2: magánéleted, ezt kihagytad belőle, az is kerek volt?
3: Olyan értelemben, hogy nem volt párkapcsolatom, nem volt családom. Én ezt előtte azt is leírom a könyvbe, hogy a 33. születésnapomon én leültem, és ezzel így szembenéztem, hogy elképzeltem különböző jövőket, és eldöntöttem, hogy most újra tekintek erre a témára, hogy utólag nem szeretnék ezen azt mondani, hogy utólag megbántam. Megnézem most, hogy érzem, mifelé vissza az utam, és egyszer nem láttam ezt ezt a klasszik családi életet így magam előtt, és amikor a mester bejelentette az elvonulást, akkor végülis azt hiszem, hogy a 35 leendő elvonulók közül talán én voltam az, akinek akkor adott pillanatban a leginkább tiszta útja volt e felé. És akkor én azt éreztem, hogy ez az a dolog, ez az az értelmes, nagyon értelmes dolog, amire valahol én addig egész életembe vártam, hogy megtörténjen egy ilyen, és mivel nem voltak olyan akadályaim, úgy mondom, ami ebben gátolt volna. Tehát nem az volt, hogy úristen, szanaszét voltam, és akkor elmegyek elvonulni, hanem ment a kis életem, igen, és a mester nyilván látta, hogy a tanítványok mikor vannak már abban az állapotban, hogy egy 3 éves elvonulást, ami azért nem kis dolog, hogy el tudunk kezdeni.
0: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
4: Természetbe invitáljuk hallgatóinkat. Szalontai Kriszta lesz mindebben a partnerem, aki kertészmérnök, illetve környezeti nevelő és a Botanikon Kert Klub alapítója. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
4: Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és beszélgethetünk a természet pedagógiáról. Bevallom, én nem tudtam, hogy létezik ilyen kategória, vagy ilyen tantárgy. Hogyan kell erről, milyen keretek között kell erről gondolkodnunk?
5: Hát a természetpedagógia tulajdonképpen arról szól, hogy a gyermekeknek, fiataloknak ne csak tankönyvekből oktassuk a tananyagot, hanem vigyük ki őket a természetbe. Ez többféleképpen megoldható, lehet ez egy egyszerű kirándulás, lehet akár egy teljesítménytúra a természetben, vagy egy kertészkedés valamilyen tankertben vagy arborétumban. Ezzel foglalkozik a természetpedagógia egy összefoglalóval.
4: Illetve az imént a bemutatásnál én azt mondtam az ön kérdésére, hogy környezeti nevelő. Tulajdonképpen akkor mindez ebben is benne foglaltatik, ugye? Tehát járják a természetet, kimennek a terepre, úgymond, és ott tanulnak?
5: Igen, én azt gondolom, hogy ez a legmegfelelőbb módja a gyermekeknek, hogy megszerettessük velük a természetet, hogy ne csak ismeretekre tegyenek szert, hanem saját élményekre tegyenek szert, és megtapasztalják, hogy milyen az időjárás, amikor kint vagyunk egy kiránduláson, milyen az, amikor bele túrunk a földbe, és elültetünk egy növényt, milyen élmények érnek minket ezek közben.
4: Azt gondolom, hogy igazán természetpedagógiával vagy környezeti neveléssel hitelesen talán azt tud a leginkább foglalkozni, aki már egészen gyermekkorától természetjáró, természetkedvelő, tehát akár a szülők, a család megfertőzte a természet szeretetével. Önnél is így volt ez? Így van ez?
5: Igen, pontosan így történt velem is. Nagyon szerettem a növényeket és az állatokat már kicsi gyerekkorom óta. Egy budapesti 4. emeleti lakásban nőttem fel, úgyhogy sajnos nem volt lehetőségem, hogy lovakat tartsak, de mindent kihasználtam, amit lehetett. Autodidakta módon tanultam meg, hogy hogyan kell a szobanövényeket gondozni. Rengetegféle kisemlősöm, madaram volt, amiket gondoztam, és én így megtapasztaltam, hogy milyen a velük való bánásmód. Élőlényekként kezeltem őket, és ez nagyon fontos tapasztalás volt számomra. Viszont úgy tapasztaltam, hogy ezt a mai gyermekek, főleg a városi gyermekek nem igazán tudják megélni. Nagyon sok az olyan külön óra, iskola utáni tevékenység, ami nem engedi nekik, hogy kimenjenek akár a kertjükbe, akiknek kertesházuk van, vagy elmenjenek egy családi kirándulásra. Többnyire inkább a nyelvoktatás, a számítógépes ismeretek, a sportok azok, amik elviszik a gyerekek idejét, és nem nagyon jut idejük arra, amit én gyerekkoromban csináltam. Tulajdonképpen ezért is alapítottam a Botanikon Kert Klubot, hogy legyen egy olyan lehetőség, először szakköröket tartottam, hogy legyen egy olyan lehetőség, ahol a gyermekek kertészkedhetnek, állatokkal találkozhatnak, különleges élményeket élhetnek meg erdőkben, és így a saját tapasztalataimat sikerült nekik átadnom.
4: Az imént mondott egy érdekes dolgot, Krisztina, azt mondta, hogy tulajdonképpen ugye ön is bérházi lakásban nőtt fel, de hogy ott is lehetett foglalkozni a szobanövényekkel, megtanulni a termesztési vagy gondozási folyamatot, állatokat tartott. Ennek az is lehet egyfajta üzenete az ön részéről, hogy akár egy panel lakásban sem lehetetlen közel kerülni a természethez?
5: Így van, nagyon fontosnak tartom azt, hogy a gyerekeknek legyen valamilyen élő lény a környezetükben, akár egy szobanövény, egy egyszerű virág, akár egy halacska, vagy egy hörcsög, amit ők maguk gondozhatnak. Mert így a gyerekekben kifejlődik az a tudat, hogy nem csak ők vannak a világon, nem ők a világ közepe, hanem valakikről, valamiről, vagy egy növényről nekik kell gondoskodniuk, és ez nagyon sok pozitív hatással van a gyerekekre, hogyha megtanulnak gondoskodni valamiről, valamilyen élőlényről.
4: Egy kicsit átböngésztem a honlapját, mielőtt beszélgetni kezdtünk, de lehet, hogy én voltam figyelmetlen, nem derült ki számomra, hogy ön hol él és ezt a környezeti nevelést hol végzi.
5: Én kettő helyen élek mostanság, budapesti származású vagyok, Budapesten a 12. kerületben van a tankertem. A másik gyakori előfordulási helyen pedig a Vérdesben van, a Boglártanya erdei iskolában. Úgyhogy ezen a két helyszínen tartok kertpedagógiai foglalkozásokat, vezetett túrákat, élménysétákat, akár éjszakai túrákat is, de bárhol az országban szívesen vállalok kitelepülést, hogyha van erre igény. Szívesen megyek óvodákba, ott általában gyógynövényes foglalkozásokat szoktak kérni tőlem, szívesen tartok előadásokat iskolákban, itt általában kertpedagógiai foglalkozásokat szoktak megrendelni, hogy valamilyen tankertet létesítsünk az iskola udvarán, az növényekkel ültessük be, de nagyon szívesen tartok idős embereknek gyógynövényismereti túrát, bárhol az országban, ahol erre szükség van.
0: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
2: A szorongás az emberi szervezet reakciója a különböző veszélyhelyzetekre. Ezt olvastam az interneten, de ha körülnézek az életben a mindennapok során, számtalan szituációt lehet ide sorolni, ami szorongást okoz, vagy ami miatt szorongásban élünk. Azt is mondhatnám, hogy az egyik legközkeletűbb, legdivatosabb téma, amelyről az előttünk álló percekben beszélgetünk dr. Valikovics Attilával, a Központi Kórház osztályvezető főorvosával, orvosigazgató helyettesével, mert hogy ennek a terület is az egyik specialistája. Köszönöm, doktor úr, hogy elfogadta a meghívást.
6: Én köszönöm a meghívást, nagyon szívesen jövök mindig.
2: Ugye jól mondom én, hogy valamennyünket foglalkoztató téma, különösen napjainkban, amikor a stresszterhes világban, akármerre nézünk, valami mindig felbosszant bennünket.
6: Igen, igen, ez így van, de azért nem szabad teljesen összemosni a stresszt és a szorongást, mert ugye a stressz szituáció az egy reakció, ahogy mondta az előbb, bizonyos élethelyzetekben, bizonyos ingerekre adott központi idegrendszeri válasz, de a szorongás az pedig a szervezetnek egy ilyen belső komplex tulajdonsága,
2: és hosszabb ideig
6: ami így van, tehát a szorongás az betegség. A stressz meg egy adott helyzetre való reakció. A kettőt nem szabad teljesen összemosni, bár nagy

0: hogy mondjam, tehát annak érdemben akkor beszélünk a szervezet homeosztázisának a felborulásáról, amikor nincs ilyen inger, és mégis van.
1: Tehát akár gondolatában elővarázsol valamit, hogyne. És akkor...
0: Hát ha annyit bevezetőként mondhatok, mint ahogy említettem is, hogy ez egy komplex pszichés jelenség, ez pszichés probléma, és tehát lelki probléma, és ennek öt nagy csoportja van a szorongásos kórképeknek. És persze van, amit észreveszünk, meg van, amit nem. Ugye az egyik, amit nagyon látványos, és szerintem mindenki észrevesz magán is, a pánik rohamok, de ott is van ugye pánik roham, és van pánik betegség. Mert a pánik roham, amikor adott szituációban egy komplex pszichés és testi tünetekből álló tünetegyüttes jelentkezik, általában egy 8-10 perc alatt eléri a maximumát, és egy óra alatt levonul, és a pánik betegség, amikor ezek az ismétlődő rohamok között sem tünetmentes a beteg. Tehát ez az egyik, ez az akut szorongásos állapot. És vannak krónikus szorongásos állapotok, ilyen például a generalizált szorongás, ami tulajdonképpen egy elméletileg megfoghatatlan, tehát egy belső általános szorongás, ez mondjuk ilyen típus, ilyen személyiség, egy általános belső szorongás, ami egy hosszú időtávú.
1: Eszembe jutott egy kolléganőm, zenei szerkesztő volt nálunk, aki hosszú heteken át el kellett menni érte, mert nem tudta felvállalni a közlekedést.
0: Igen, akkor folytassuk tovább.
1: Mert hogy több fajtája van, és azt akartam.
0: Jön a következő, a fóbiák, a félelmek. Millió fajtája van, de 50 legalább. De a nagy csoportok az az, hogy van a szociális fóbia, az azt jelenti, hogy, és ez is sokunkat érint, hogy a szerepléstől, a kommunikációtól való félelem. De ezt ne úgy értse most, hogy nem merek 600 ezer ember elé kiállni, hanem azt, hogy a társas kommunikáció zavara, az ismerkedés, a táplálkozás, például nem mer mások előtt enni, hogy jaj, mi lesz, nem mer beszélni. Nekem volt olyan betegem, aki 81 nehány éves volt, pap bácsi volt, mondjuk így már, püspök bácsi, és 80-valahány évesen jött el hozzám, hogy képzeljem el, ha kezdődik a mise, prédikál, olyan torokszorítása lesz, hogy nem, hát mondom, hogy ne haragudjon, már 50-60 éve tetszik csinálni, hát most én most mit segítsek, de aztán tudtam segíteni, nem arról van szó, csak tehát ilyen jellegű szorongások
1: és
0: is vannak.
1: És akkor mi történik ilyenkor? Bekattam valami az agyában
0: és,
1: az embernek?
0: Ezeknek a hátterében úgymond neurotranszmitter, tehát ingerület átvívő anyagzavarok vannak, főleg a szerotonin.
2: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
3: Kedves hallgatóink, önök a Nap című hangos hír összefoglaló magazinműsorunkat hallották itt az FM 103 MHz-en, a Csillagpont Rádióban. A műsor technikai hátterét Ferenci Gábor kollégám biztosította. Felhívom a figyelmüket, hogy legfrissebb híreinket megtalálják a weboldalunkon, legérdekesebb beszélgetéseinket pedig visszahallgathatják YouTube csatornánkon és podcastjaink között is. Kövessék munkánkat a Facebookon, köszönjük, hogy figyelnek ránk. Én a műsorkészítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsor felelős szerkesztőjét, Németh Csabát hallották.
2: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM

0: Sportszelet. A Csillagpont Rádió sporthírei. Miskolc és a megye legfontosabb sporteredményeiről. Sportszelet.
1: Ez itt a Sportszelet, a Csillagpont Rádió rövid sportmagazinja 5 percben. Hírekkel, érdekességekkel, háttérinformációkkal jelentkezünk Miskolc és környéke sportéletéről. Én köszöntöm Önöket, Martini Milán vagyok. A mai Sportszeletben, mint ahogy azt a hétfői napon megszokhatták, visszatekintünk a hétvége legfontosabb miskolci vonatkozású sporteseményekre részletesen. A DVTK labdarúgó csapata vereséget szenvedett Győrben a Fizliga 32. fordulójában. A 33. percben szerezte meg a vezetést a Győr, amikor is jobboldali beadás érkezett a szélről, Sőn Szabolcs pedig megelőzte emberét, és a kapu bal alsó sarkába bólintott. A győriek még a szünet előtt megduplázták az előnyüket. A szünetet követően a 47. percben Bembuali lecsapott egy rossz passzra a diósgyőri 16-os előterében, majd Sőn Szabolcs elé tálalt, aki nem hibázott zicserben, 3-0-ra módosította az állást. A győriek még a 66. percben is betaláltak, ezzel végleg eldöntötték az összecsapást, amelynek a végeredménye 4-0 lett. A találkozót a vasgyáriak trénere Takács Péter a következőképpen értékelte.
2: Az első 30 percben kompaktak voltunk, zártak. Igazából erre készültünk, tudtuk, hogy a Győr magas minőségben fogja birtokolni a labdát. Telistele kiváló kvalitású játékosokkal, egy nagyon jó taktikai elképzelésekkel felkészített csapat, ugye a Győr, és mi próbáltunk zártak lenni. Helyek közel azt gondolom az első 30 percben megoldottuk, aztán a 30. percben egy beadás után, egy jobboldali beadás után a hosszún nem mentünk el a Sőn Szabival, ő ezt kihasználta. Innentől kezdve egy új mérkőzés kezdődött. Ugye a lélektani előny Győr javára billent, hát igazából ez a nyomás, ami talán lehetett rajtuk, az úgy érezhető volt, hogy lekerült. Mi próbáltunk ugyanúgy foggal körömmel védekezni, de nem tudtuk megúszni az első félidőt, még egy kapott gól nélkül. Félidőben megbeszéltük azt, hogy ugyanúgy zártnak kell lennünk, de próbálunk azért magasabban védekezni. Aztán a másik félidő elején egy egyéni hibánkból a Győr megszerezte a 3. gólt, és onnantól kezdve nekünk már a fiatal percekkel kellett játszani, így is azzal játszunk, de én nagyon büszke vagyok a fiatalokra, mert azt gondolom, hogy helytáltak, végig koncentráltak voltak, és annyi, hogy a végén már több, mint 10-2004 után született játékosunk lépett pályára. Hát meglepetést szerettünk volna okozni, de most tanulnunk kell a Győrtől, mert ez a Győr, ez egy nagyszerű csapat, egy nagyszerű edzővel, nagyszerű játékosokkal, és azt gondolom, hogy egy példaértékű klubkultúrával rendelkezik.
1: A DVTK labdarúgó csapata az utolsó fordulóban a Paks együttesét fogadja.
0: Sportszere, ahol a sport több, mint szórakozás.
1: A bajnoki döntő második mérkőzésén a DVTK Hunterm az NK Universitas Pécs együttesét fogadta. A végig roppant feszült hangulatú találkozón minden negyed szorosan alakult, de hármat is a vendégek húztak be, akik így végül a találkozót is megnyerték 60-66 arányban. A pécsiek ezzel összesítésben 2-0-ra vezetnek. A találkozót a piros-fehérek trénere Völgyi Péter értékelte. Nagyon csalódott vagyok két dolog miatt is. Kikaptunk hazai pályán, és ez attól függetlenül, hogy nem játszottunk jól, nekem egy nagyon nagy arculcsapás. A másik, hogy 16 támadó lepattanót szerett ellenünk az ellenfél. Végig lépés hátrányban voltunk, mind a 4 negyed szoros volt, de a Pécs egy picivel mindig jobb volt nálunk. Nehéz helyzetben vagyunk, mert 0-2 a mi szempontunkból az állás. Tudtuk, hogy Pécsen nyerni kell a bajnoki címhez, de most már kétszer kell nyerni, nincs több hibázási lehetőség. Abban bízom, hogy még egyszer erre a hátralévő egy hétre összekapja magát a csapat, és megmutatja azt, hogy miért vagyunk a döntőben, és akár csodára is képesek a bajnoki cím megnyerése érdekében, zárta a tréner. A DVTK Hunterm legközelebb a holnapi napon lép pályára Pécset 17 órától.
0: Sportszere, ahol a sport több, mint szórakozás.
1: A Színpöly Női Liga 20. fordulójában Szekszárdon vendégszerepelt a DVTK női labdarúgó csapata. Az alaposan felforgatott piros-fehér együttes mérkőzése az első játékrész után gól nélkül volt, míg a második félidőben a hazaiak szerezték a gólokat, és így a 3 pontot is. A végeredmény 3-0 lett a Szekszárd javára. A mérkőzésen több fontos dolog is hiányzott a csapatból, ami a győzelemhez kell. Az akarat, az alázat, a szenvedély. Ez a hozzáállás méltatlan a DVTK hagyományaihoz és filozófiájához. Egy pár játékos már úgy tűnik kivette az évi rendes szabadságát, ezen változtatni fogunk, nyilatkozta Bém Gábor, a DVTK vezetőedzője az összecsapás után. A vasgyáriak legközelebb a Pécs gárdájához látogatnak.
0: Sportszere, sportszere, ahol a sport több, mint szórakozás. Több, mint szórakozás.
1: Érre látogatott a DVTK férfi kézilabda csapata az NB1B 27. fordulójában, ahol a 100 halombatta volt a piros-fehérek ellenfele. A diósgyőriek az első fél idő közepéig tudtak tapadni a hazaiakra, akik utána elhúztak, és már a szünetben 6 gólos vezetést szedtek össze. A második játék részben sem sikerült közelebb kerülnie a DVTK-nak, így végül pont nélkül távoztak az érdi arénából. A végeredmény 34-27 lett. Nehéz mérkőzésen vagyunk túl, sajnos nem tudtuk azt a játékot nyújtani, amit szerettünk volna. Dolgoznunk kell tovább, hogy kiegyensúlyozottabb teljesítmény nyújtsunk, mert ilyen szinten ezeket a hibákat megbüntetik. Tanulnunk kell ebből a mérkőzésből, és a következő találkozón szeretnénk javítani. Értékelt az összecsapás után Apatócki Máté, a DVTK vezetőedzője. A piros-fehérek legközelebb a Player Budapest U21-et fogadják a Generali Arénában. Köszönöm a figyelmüket, legközelebbi adásunkban folytatjuk a visszatekintést a hétvégére. Részletesen beszámolunk a DVTK Ongropak női röplabda csapatának MTK elleni összecsapásáról. Szóba hozzuk a Pekabeu Mavs Wolves NB1B piros csoportos férfi kosárlabda gárdájának második elődöntős párharcát. Kitérünk a DVTK második számú labdarúgó gárdájának mérkőzésére, és természetesen felvezetjük a DVTK Hunterm harmadik összecsapását is. Addig is, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Csillag.rádiót, benne pedig a naponta több alkalommal is jelentkező friss sportinformációkat. Most búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Martini Milán.
0: Sportszelet. A Csillag.rádió sporthírei. Miskolc és a megye legfontosabb sporteredményeiről. Sportszelet. A sporthírek támogatója a Jánosik és Társai Kft. Minőség és megbízhatóság.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Miskolcra megérkezett a tavasz, és ez nem csak az időjáráson látszik. Elindult a Miskolci Egyetemi Tavaszi Fesztivál. Koncertek, kamaraestek, különleges zenei élmények Miskolc több helyszínén, egészen május végéig. Ráadásul sok program ingyenes. Ha szereted a zenét, vagy csak kikapcsolódnál egy estére, itt a helyed. Miskolci Egyetemi Tavaszi Fesztivál. Gyere és töltsük meg együtt zenével a várost. Miskolci Egyetem. A tudás és közösség kampusza. Reklámot hallottak. Tegye zsebre a rádiót. Kövessen minket a Facebookon. Csillag.rádió. Hírek a Csillag.rádióban.
1: Megállt a budapesti lakások drágulása. Júniustól ismét naponta közlekedteti Budapest Dubaj járatát az Emirates. Holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Megállt a budapesti lakások drágulása. Az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthonstart programban meghatározott árkorláthoz. Az ennél drágább ingatlanok iránt visszaesett a kereslet. Az érdeklődések száma Budapesten több mint harmadával csökkent a tavalyi évhez képest. Bár a kínálat jelentősen bővült, a zenga.hu elemzése szerint a piaci lassulás miatt az eladók többsége egyelőre kivár. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A lendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást. Így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és villamos fejlesztések, köztük a már leállított Debrecen-Nyíregyháza közötti vasútvonal korszerűsítése. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedik Budapest és Dubaj között. A légitársaság az elmúlt hetekben fokozatosan újraindította járatait, a többi között az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az öbölmenti térségben. Az Emirates jelenleg 72 ország 137 úti céljára közlekedik hetente több mint 1300 járattal. A légitársaság több kedvezményt is bevezetett. Egyebek közt a rugalmas átfoglalási szabályoknak köszönhetően az április 2-a után jegyet foglaló utasok egy alkalommal ingyenesen módosíthatják utazásuk időpontját minden utasosztályon. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától egy héten át az utakon, a többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, valamint a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Szabadtéri nyílt napot rendez a Zeneakadémia jövő szombaton az intézmény épülete előtt. A Liszt Piknik elnevezésű rendezvényen gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei szerepelnek. A Zeneakadémia ének, fúvó, sütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik. Éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
0: Pörgesd fel a pulzusod! FM 103, Csillag.rádió. Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillag.rádióban.
2: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Kalapos Mihály. Az Ötkarika mai adásában Bácsi Péter szakmai igazgatóval értékeljük a hatérmet hozó birkózó Európa-bajnokságot, de hallhatják Gyulai Zsoltot, a MOB elnökét, miután a Magyar Olimpiai Bizottság új mobilitási partnerének köszönhetően 21 a Los Angeles-i olimpiára készülő sportoló vehetett át új autót. De megszólal műsorunkban a triatlonista Bragmajer Zsanett, a Kajakozók Szövetségi kapitánya Tóth Dávid, továbbá Fata Edina, a Bajnokok Ligája 4-es döntőre készülő Győr női kézilabda csapatának ügyvezetője. Tartsanak velünk! A 6 érem és a 3 döntő szereplés jó teljesítmény, de azt is szerették volna, hogy felcsendüljön Magyarország himnusza a tiranai birkózó Európa-bajnokságon, ezért van némi hiányérzete. Ezt mondta az Inforádiónak Bácsi Péter szakmai igazgató, aki szerint hazánk bár kis bázissal rendelkezik, de mindig felül teljesít egy-egy világversenyen.
3: Nagyon bíztam benne, hogy akár egy aranyérem összejöhet. Összességében azt gondolom a 6 érem, és úgy, hogy abban 3 döntő is volt, az azt gondolom, hogy jó teljesítmény, de természetesen mindig van bennünk hiányérzet, hiszen azért mindig azért megyünk, azért dolgozunk, hogy hallhassuk a himnuszt a verseny során. Sajnos nem jött össze, tavaly ugye ez kétszer is megadatott, reméljük a következő világversenyen már sikerül annyira megnyerni, de én azt gondolom, hogy ha megnézzük a teljesítményt, és én nem csak az érmeket emelném ki, mert mellette azért még volt 4/5. Helyezésünk is, és gyakorlatilag mondhatom, hogy mindegyik apróságon múlt, hogy nem lett újabb érem. Sajnos, hogy a női szakáktól azért egy kicsit hiányolom az érmet, tehát nyilván van bennünk azért egy kicsit hiányérzet is, de összességében, ha azt nézem, hogy az Európa-bajnokságon 6 érmet szereztünk, azt gondolom, hogy egy sikeres EB-t tudhatunk a hátunk mögött.
2: Akkor egy picit egyesével beszéljünk a versenyzőkről, hogy kivel hogy volt megelégedve. A kötött fogásúaknál Szőke Alex 97 kg-os súlycsoportban ezüstérmet nyert neki. Azért korábban volt egy nagyon súlyos sérülése, de ebből már visszajött.
3: Tavaly is mondhatjuk, hogy már visszatért gyakorlatilag a sérüléséből, az volt, amire már végképp azt mondtuk, hogy igen, már a régi Szőke Alexet láthattuk, és azóta azt gondolom még javult a helyzet. Bosszantó bíztam benne, hogy meg tudja verni ezt a bolgát, vissza tud vágni neki tavalyi Európa-bajnokság után. Sajnos nem jött össze. Itt is nagyon-nagyon picin múlott az aranyérem, de hát sajnos ilyen apróságok döntenek egy világverseny döntőjébe. Én bízom benne, hogy az Alexnek azért hamarosan megadatik az, hogy végre aranyérmes tudjon lenni, hiszen neki is ez a fő célja, ez a nagy álma. Ezüstérmei már vannak ugye Európa-bajnokságról, most világbajnokságról korábban motivált lesz, és még keményebben fogja oda tenni magát, hogy az aranyérem összejön neki a jövőben.
2: Szintén ezüstérmes lett a kötött fogásúaknál a 130 kg-os súlycsoportban Vitek Dárius. Hát ő tulajdonképpen a súlycsoport legendájától, török legendájától kapott ki a döntőben.
3: Így van, hát nagyon bíztunk, hogy akár most el tudja csípni, hiszen a török talán nem élete formájában volt, de sajnos végül egy viszonylag sima mérkőzésen maradt alul. Ettől független Dáriusnak a teljesítmény, azt mondom, hogy óriási teljesítmény, és nem csak a versenyen nyújtott teljesítmény, hanem hogyha azt mondjuk, hogy zsinórban a harmadik érmét szerezte világversenyről, ugye legutoljára szinte egy ezüstérmet a világbajnokságról, akkor azt gondolom, hogy ez még tovább növeli az ő érmének az értékét, és hát bízom benne, hogy előbb-utóbb is akár át tud lépni egy gátat. A világbajnokság azért tudjuk, hogy mondjuk azért még jönnek komoly riválisok, de a Dárius mindig ránk cáfol, és mindig egy jobb és kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújt. Én bízom benne, hogy folytatja ezt a sikersorozatot.
2: Mi hiányzott a 77 kilós Fritz Robertnek és a 82 kg-os Lévai Zoltánnak, hogy előrébb végezzenek, mint a harmadik hely?
3: Hát a Fritzsébe is szintén ugye most azt mondom, hogy elég kiegyensúlyozott volt az elmúlt időszakban, és ennek köszönhető ez a bronzérem. Nyilván azért ezek a súlycsoportok, talán mondhatom, hogy a legerősebb súlycsoportok a mezőnyben, a 77 az különösen. Tényleg nagyon apró dolgok tudnak dönteni. Én azt gondolom, hogyha a Robi is dolgozik tovább ezzel a töretlen lendülettel, akár ez még fényesebb lehet ez az érem. Tavaly is ugye bronzérmes volt a világbajnokságon, idén is az Európa-bajnokságon egy bronzérem jutott neki. Szerintem az egyik olyan versenyző, aki nagyon kitartóan, nagyon szorgalmasan dolgozik, és ennek megvan az eredménye. És hát ugye egyébként a kettők rivalizálásával, Lévai Zoli, illetve voltak még riválisok, ugye Lévai Levente, illetve Tősmogi Attila, akik 77 klubban a válogatottságért megküzdöttek, és hát ebből került ki két érmes versenyző, és ez is csak arra erősít rá, hogy minél nagyobb a hazai rivalizás egy-egy új csoportba, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy nemzetközileg is komoly eredményt tudjunk elérni.
2: A szabadfogásúaknál ugye Bajcajev Vladislav lett ezüstérmes a 125 kg-os súlycsoportban, és Muszukájev Ismail pedig bronzérmes. Az ő teljesítményüket hogy értékeli?
3: Mind a kettők érmének nagyon örülök. Egyik se egy fiatal versenyző, ennek ellenére megmutatták, hogy még mindig az élvonalhoz tartoznak. A Bajcajev ugye súlycsoportváltás után tudott dobogóra állni, döntőbe jutni. Sajnos a döntőben már kijött a különbség, az egy lényegesen nagyobb súlyjal ellenféle találta szembe magát. Ott sajnos nem tudta hozni a bravúrt, és ugye ezüstérmes lesz, de azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű teljesítmény. Előzetesen abba bíztunk, hogy az az ötbe kerülhet. Az érem az egy kicsit ilyen illúziónak tűnt, és végül egy ezüst érem lett. Tehát ehhez képest én azt gondolom, hogy egy óriási teljesítmény ez. És hát az Ismail esetében is, ugye ő 65 kilóban volt világ és Európa bajnok, illetve ott szerezte az érmeinek a többségét. Korábban volt már 70 kilóban EB bronzérmes, de hát hosszú távon egyébként továbbra is 65 kilóban számolunk, és pont ezért üdítő, hogy a egyen magasabb súlycsoportban is tudott érmet szerezni, úgyhogy nála is egy kicsit úgymond az elváráson felül teljesített, de velük szemben amúgy is magasabb az elvárásunk, hiszen ők azért vannak itt, hogy érmeket hozzanak számunkra.
2: Jövőre már kezdődik az olimpiai kvalifikáció, így most jó helyzetben van a magyar birkózósport, el lehet mondani az Európa-bajnokság tükrében?
3: Nagyon nehéz kvalifikáció vár ránk. Kis túlzásra mondhatom, az idei év is arról szól, hogy tulajdonképpen a jövő évre készüljünk fel, hiszen az első rangsor versenyen elindul az olimpiai kvalifikáció, egy újszerű kvalifikáció lesz a birkozásban. Én azt gondolom, ezek mindenképp pozitívumok azért, hogy Európából tudunk lenni a legjobbak között, de a világgal kell fölvenni a versenyt, és azt látjuk, hogy most a világ birkozásában az európai birkozás egy picit leszakadt, vagy a korábbi domináns szerepe egy picit elhalványult. Éppen ezért mondhatom, föl kell kötnünk a gatyánkat, mert látjuk jó, hogy az ázsiai szabadfogásban, ugye még az amerikai kontinensről, vagy a nőknél, ugye akár a Dél-Amerikából is jönnek egyre nagyobb, egyre komolyabb riválisok, és velük kell megküzdeni a kvótákért, úgyhogy adott a feladat, dolgozni kell kőkeményen tovább. Nyilván nem olyan könnyű a helyzetünk, hiszen azért viszonylag szűk utánpótlás bázisból építkezünk. Ennek ellenére mindig azt mondom, hogy a magyar birkozás mindig talán egy picit erején felül teljesít. Erre bizonyítékok az, hogy milyen eredményeket tudunk elérni Európa és világbajnokságokon, és annak ellenére, hogy milyen kis létszámú utánpótlás bázisból vagy bázisból építkezünk.
2: Bácsi Pétert hallották. A kajak 2-es 500 méteres versenyszám okozta a legnagyobb meglepetést a válogatónak, Kajakozók Szövetségi kapitányának. Tóth Dávid az Inforádiónak elmondta, hogy a Szegedi Világkupán alapesetben az egyes versenyszámok első két helyezett egysége fog indulni. Azt is mondta, hogy az új olimpiai kvalifikációs rendszer nagy terhet ró az egyes országokra.
4: A legnagyobb meglepetés talán a férfi kajak páros teljesítménye. Ugye az olimpiai ezüstérmes Tóth Kanádas egységet tudta megelőzni a Krusz Levente Fodor Bence páros, de talán mégsem volt ez akkora meglepetés, hiszen láttam őket edzéseken is, és látható volt, hogy ők kimagasló teljesítményre lesznek képesek. Ettől függetlenül egy nagyon-nagyon jó időt kajakoztak, tehát így mindezek összessége okozott azt gondolom mindenkiben egy nagyon pozitív meglepetést.
2: Az viszont teljesen várható volt, hogy Kopasz Bálint ezren egyesben nyer, nem?
4: Hát nagy csatára számítottam egyébként az 1000 méter kajak egyesben Kopasz Bálint és Varga Ádám között. Ők lettek várakozásnak megfelelően az első két helyezett egység, de a nagy szoros csata az elmaradt, nem igazán fért hozzá kétség, hogy ezt Bálint meg tudja nyerni ezt a versenyszámot. Ez a táv második felében már egyértelműen látszott, hogy ő most jobb formában van, mint Ádám.
2: Az is tulajdonképpen papírforma, hogy Csikó Zsóka triplázott?
4: Mindenképpen egy kimagasló eredmény ez Zsókától, még a tavalyi év sikereinek fényében is. Ugye Gazsó Dorka volt neki 500 méter kajak egyesben a legnagyobb riválisa, és ez így is történt a versenyen, tehát ők lettek az első két helyezett. Hozzáteszem, Dorka küszködött egy felső légúti megbetegedéssel. Ezt az 500 méter kajak egyest még meg tudta csinálni, ami jelenleg egy második, szoros második helyre volt elegendő, de arra az estére egyébként már belázasodott, és így nem is tudta folytatni a versenyzést. Éppen ezért a kajak párosok versenyébe már nem tudott részt venni.
2: Idén ez alapján az egy válogató alapján kell majd kihirdetni a csapatot a különböző világversenyekre?
4: Hát ez a nagy válogató sokban segít nekem abban, hogy most a héten megtartsam a világkupa előtti edzőtábort. Ezen a héten Szegeden vagyunk a csapattal. A válogató eredményei alapján hívtam be a versenyzőket, és az egyes páros egységek közül mindenhonnan az első két egység tud indulni, a szegedi, majd pedig a szegedi eredmények tükrében a Brandenburgi világkupán is akár. Azokban a versenyszámokban lehet egyébként eltérés, tehát a férfi kajak 500 méter egyes versenyszám esetén például ott nem az első kettő versenyző indul és áll rajthoz a szegedi világkupán, mivel jó páran vannak, akik onnan négyest is mennek, majd a szegedi VK-n az időrend az nem teszi lehetővé, hogy minden versenyszámban mindenki rajthoz álljon. Itt mérlegelni kell, abszolút a a 4-es a prioritás, mivel az idei évben elindul már egy ranglista pontszámítás, ami beleszámít a kvótaszerzésbe, és 4-esbe lehet az 5 kvótából az első 4-et megszerezni.
2: Azáltal, hogy teljesen megváltozott az olimpiai kvalifikációs rendszer, tehát több versenyen kell elindulni, pontokat gyűjteni, és úgy lehet majd eljutni Los Angelesbe, csökkent az értéke az Európa-bajnokságnak és a világbajnokságnak?
4: Hát az értéke egyáltalán nem csökkent, inkább azt mondanám, hogy a világkupáknak a szerepe erősödött fel. Tehát az EB-nek és a VB-nek így is mind erkölcsi anyagi megítélésben, meg mégiscsak az EB-VB az egy Európa-bajnok, illetve világbajnoki címet ad a versenyzőknek, tehát továbbra is azt gondolom, hogy a sportágban lévőknek a fejében az egy teljesen más polcon szerepel, hogyha valaki egy EB-t vagy egy VB-t nyer, mint hogyha egy világkupát. Viszont a ranglista pontszámításban az EB az a világkupákkal azonosan van súlyozva, 1.0-as súlyozással szerepelnek ezek a versenyek, míg a világbajnokság az egy másfélszeres szorzót kap, tehát például a kokáért, hogyha a Kopasz Bányt megnyeri a világkupán vagy az EB-n az 1000 méter kajak egyest azért 1000 pont jár, míg a világbajnokságon 1500.
2: Mennyire nehezíti meg egyébként ez az új rendszer az egyes országok kajakkenu szövetségeit? Nem terheli ez meg túlságosan a büdzséket, és nem kell attól tartani, hogy nem fog mindenki eljutni oda?
4: Ez pontosan így van, hogy nagy volt az zúgolódás emiatt, mert nyilvánvalóan az lenne ezzel a cél, ami az összes sportágra vonatkozóan mindig elsődleges szempont, hogy az olimpián nézik a nézettséget, és minél nagyobb egy sportágnak a nézettsége, annál könnyebben tud ott maradni az olimpiai programban, annál nagyobb szerepet tud a programban belül kapni, és a nézettséget nem csak az olimpiai évében szükséges fenntartani, hanem az egyéb köztelévő időszakban is, és ezért szerették volna a világkupáknak a szerepét felerősíteni, hogy a világkupákon is egy olyan nemzetközi mezőny gyűjjön össze, ami felkelti az embereknek a figyelmét, csak hát ez azzal jár, hogy mélyen a zsebébe kell nyúlnia minden országnak, nem csak Magyarországnak, hanem mindenkinek, aki kvótát szeretne szerezni, mert a kvótaszerzés ugye azzal jár, hogy rengeteget kell utazni, sok esetben tengeren túra, úgyhogy igen, ez egy nagy terhet ró mindenkire, és lényegesen több versenyt igényel, mint az előző rendszer.
2: Ráadásul ugye nem csak utazni kell, hanem a hajókat is utaztatni, ami gondolom nem két fillér.
4: Igen, tehát lényegesen nehezebb, mint egy úszónak bedobni a fürdőnadrágot a táskába. A kajakokat, kenukat azért logisztikai szempontból sokkal nehezebb A-ból B-be eljuttatni. Nyilván ennek van egy olyan anyagi vonzata, ami jelentős, másrészt meg olyan szervezési, logisztikai feladattal jár, amire ugyanúgy időt, energiát kell szánni, és bele kell kalkulálni azt, hogy a hajók lehet, hogy nem 2-3 nap alatt térnek ki egy távoli európai országba, például Portugáliába, hanem jóval több időt, akár heteket kell rászámolni, hogy például idén konténerből, hogyha ki szeretnénk küldeni a hajókat a kanadai világkupára, akkor arra bizony súlyos heteket kell rászámolni.
2: Tóth Dávidot hallották. A Magyar Olimpiai Bizottság új mobilitási partnerének köszönhetően 21 sportoló vehetett át új autót szerdán a Hungaroringen, és vezetheti azt a Los Angeles-i felkészülés során. Gyulai Zsolt, a MOB elnöke azzal kezdte, igyekeznek közvetlen segítséget adni azoknak a sportolóknak, akik már bizonyítottak, és akik kiharcolhatják a Los Angeles-i részvételjogát. Ebbe a segítségnyújtásba illeszkedik most az autók átadása.
5: Találtunk egy mobilitási partnert, újra az Euroleasinggel lettünk kapcsolatba, és 21 autót osztottunk aki azoknak a sportolóknak, akik tényleg a Los Angeles-i olimpiára, illetve már a kvalifikációra készülnek. A sportági szakszövetségeket bíztuk meg azzal, hogy azt a 2-3 nevet jelöljék meg, akiknek van esélyük nyilván kvalifikálni a Los Angeles-i olimpiára, illetve akik nagyon rá vannak szorulva arra, hogy egy ilyen segítséget igénybe vegyenek.
2: A MOB elnöke arról is beszélt, hogy a 2024-es párizsi indulói létszámmal Los Angelesben is elégedett lenne.
5: 180-nal elégedettek lennénk. Nyilván jó lenne több sportolóval kimenni, de hát ez ugye a csapat sportágaktól függ. Nagyon számolunk a két kézilabda, a két vízilabda csapattal, esetleg a kosárcsapattal, hiszen a hölgyek azért majdnem ott voltak Párizsban. Sok összetevője van annak, hogy mekkora csapattal fogunk menni, de az biztos, hogy elkezdődnek a kvalifikációk. A jövőre készülünk nagyon az Európa játékokra, Isztambulban 27-ben Európa játékok, ott legalább egy 180-200 fős csapattal fogunk részt venni, és az is kvalifikál ugye az olimpiára.
2: Gyulai Zsolt nem tartja reálisnak, hogy a magyar csapat az első 10 között legyen a Los Angeles-i éremtáblázaton.
5: De a 10 olimpiai aranyesély, vagy 10-12 olimpiai aranyesély továbbra is megvan, és meg is lesz. Talán több aranyesélyünk lesz, mint Párizsban volt, mert nagyon fiatal csapatunk volt.
2: A világ élvonalába tartozó sportolóink ugyanis elszántak, tette hozzá a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. 20-25 versenyt tervez 2026-ra a szülés után visszatért triatlonos, Bragmajer Zsanett, aki az Inforádiónak azt mondta, célja, hogy kijusson harmadik olimpiájára Los Angelesbe, mert szeretné, hogy lássa a fia az ötkarikás játékokon.
6: Nagyon jó a gyerek, úgyhogy most már beállt úgy a napi rendünk, hogy abszolút nem zavarja az edzéseimet, úgyhogy tényleg ilyen 4-6 óra között tudok most már edzeni, és minden gond nélkül le tudjuk hozni ezeket a napokat. Most fogok elkezdeni versenyezni, nyilván egy kicsivel nagyobb logisztikát igényel, hogy ugye ő is mindig velünk jön, de nagyon jók a számok, amiket produkálok, nagyon jól megyek az edzések. Ilyenkor mindig, amikor ilyen nagy események vannak, akkor rájövök, hogy igazából miért is csinálom ezt, és mennyire jó ez az egész.
2: Mennyi idős a baba?
6: 8 hónapos. Szerettem volna, mindig benne volt a fejemben, hogy vissza szeretnék térni, de az, hogy ennyire könnyen megy minden, ez tényleg lekopogom, mert nagyon nagy szerencsém van vele.
2: Mik lesznek az idei legnagyobb célok, legnagyobb feladatok?
6: Hát most nagyjából úgy néz ki a versenyszezon, hogy így is egy 20-25 versenyen oda fogok állni. Gyakorlatilag jövő héttől kezdve szinte majd, hogy nem minden hétvégén versenyem van. Egyre fokozatosan építjük föl, tehát Európa kupákkal kezdünk, aztán jönnek a világkupák, és majd utána a VTS futamok, ami ugye a legmagasabb pontot ad, plusz ugye a kvalifikáció is elkezdődik májusban. Tehát gyakorlatilag belevágunk június környékén én is a pontszerzésbe, és hát elkezdek járni a világba, tehát megyek Dél-Amerikába is, megyek Ázsiába is, úgyhogy elég sűrű lesz a program mostantól kezdve, de abszolút nagyon várom.
2: Mi lesz a fókuszban?
6: Én most igazából nem kimondottan egy versenyre készülök, hanem szeretném úgy felépíteni a szezont, hogy fokozatosan visszacsöppenve ebbe az egészbe hozzak egy olyan eredménysorozatot, amire azt mondhatom, hogy ez így teljesen jó, és igazából a jövő év lesz, amit szeretnék nagyon megnyomni. Ugye 27 teljes szezon is ugye már ugye benne van a kvalifikációban, és ugye 28 eleje is, úgyhogy igazából most visszarázódni szeretnék, plusz szerintem évvégén már fogok tudni olyan eredményeket hozni, ami most már tényleg közel, ami én voltam, jövőre meg tényleg egy szintet lépni.
2: Mi más is lehetne a cél, mint a Los Angeles-i olimpiára való kijutás?
6: Egyértelműen, ez ketyeg a fejembe. Máskülönben nem kelnék föl minden egyes nap 5-kor, mert maradnék otthon a gyerekkel. Nem is okoz egyáltalán gondot felkelni és beugrani a vízbe, mert szeretném, hogy lásson a fiam versenyezni az olimpián, úgyhogy ez adja lenni a motivációmat.
2: Mi egyébként a legnehezebb a mindennapi mókuskerékben?
6: Igazából, mivel ezt csinálom 20-pár éve, egyáltalán nem. Egy kicsivel nagyobb logisztikát igényel, hogy azért ott van a gyerek, és nem feküdhetek vissza esetleg, vagy mondjuk most már nem én osztom be az időmet, de mivel annyi mindent megéltem már, és annyi minden szituációhoz tudtam alkalmazkodni, hogy ez is csak egy újabb szituáció, amit meg kell oldani, és ez egy nagyon pozitív irány igazából.
2: Azáltal, hogy vegyesváltó is lesz majd Los Angelesben az olimpián, egyel több lehetőség valami nagy eredmény elérésére?
6: Hát fájó volt, igen, hogy Párizsban nem volt a vegyesváltó, Los Angelesben egészen biztos, hogy lesz, úgyhogy az is egy nagy motivációt ad, hogy akkor esetleg a csapat része lehessek.
2: Bragmajer Zsanettet hallották. Triplázásra készül a Győri Eto női kézilabda csapata a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében. Erről beszélt az Inforádiónak Fata Edina ügyvezető. Azt is mondta, hogy még a BL győzelem sem tesz nyereségessé egy klubot, és bár a Győr erős brand, Magyarországon csak piaci alapon nem lehet komoly sportvállalkozást működtetni.
7: Tudjuk jól, hogy ahhoz, hogy a céljaink érvényesüljenek, ahhoz azt a csapatot kell megvernünk, illetve azon kell felülkerekednünk, akit a sors vagy a sorsolás éppen felénk nyújt. Per Johansson szavaival élve, nyilván a Brest is egy nagyon jó csapat, tényleg elmondható erről a Final Four-ról, mint egyébként az összes többiről, hogy a legjobb 4 csapat lesz jelen, és igazából mi mindent megteszünk azért, hogy nyerjünk, és ott majd az éppen aktuális forma fogja eldönteni, hogy azon a napon ki fog remekelni.
2: Sikerülhetne most idén a triplázás is, erre milyen esélyt lát egyébként, ugye a másik ágon a Metz és a Bukarest játsza majd az elődöntőt?
7: Mi mindig minden egyes napon azért dolgozunk, hogy a céljaink teljesüljenek, ez igaz a csapatra is, a csapatot körülvevő szakmai stábra is, menedzsmentre is. Abban biztos vagyok, hogy csupa olyan szakemberrel és játékossal vagyunk körbevéve, akik tudják, hogy mi a feladatuk, akik mindent megtesznek azért. Úgyhogy én nagyon-nagyon bízom abban, hogy ez a sok-sok belefektetett munka, energia és tudás, az majd meghozza gyümölcsét a szezon legvégén.
2: Anyagilag egyébként mennyire megtérülő, vagy nyereséges, vagy veszteséges önök számára a BL, akik ugye minden évben ott vannak a négyes döntőben?
7: Természetesen mi is készítettünk egy számvetést, hogy mennyire éri meg a BL-ben részt venni. Még ha meg is nyerjük, akkor is azt kell, hogy mondjam, hogy igazából nem éri meg, tehát nem nyereséges ettől a klub, hogy BL győztesek tudunk lenni, tehát ilyen szempontból más sportákhoz képest egy picit le vagyunk maradva, le van maradva ez a finanszírozás, de minket ez nem hajt, vagy nem ez hajt, hanem nyilván tudjuk azt, hogy a legrangosabb versenysorozat az a Bajnokok Ligája, és azok nem is mi lennénk, hogyha ott nem indulhatnánk el.
2: Egy ilyen világsztár csapattal szemben gondolom elvárás, hogy minden poszton a világ legjobbjai szerepeljenek, de mennyire férnek bele ebbe a magyarok?
7: Mindig azon vagyunk, hogy legyenek magyar játékosaink is, hogyha valaki figyelemmel kíséri például azt, hogy a jövő szezon keretét mikor meghirdettük, akkor 4 akadémistánk, tehát fiatal játékos is teljes értékű tagjává válik a csapatnak, de emellett számos olyan tárgyalást folytatunk, hogy akik már BL szereplésre is kész magyar játékosok, azok meg tudják mutatni magukat a mi klubunkban. És hát azt meg nem lehet elfelejteni, hogy jelenleg is vannak magyarjaink. Ez mindig is egy fontos szempont lesz, hogyha van olyan játékos, aki érdemes arra a tudását, személyiségét, hozzáállását tekintve, hogy nálunk játszon, mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy ide jöjjön, ami klubunkban szerepeljen, de hát nyilván ehhez nem csak mi kellünk, hanem azért sok minden egyéb más is.
2: A Győr ma egyébként egy olyan brand, hogy könnyű szponzorokat találni? Ugye azt tudjuk, hogy az Audi a fő szponzor, de könnyű támogatókat, szponzorokat találni?
7: Kétélű ez a dolog, illetve kicsit ambivalens. Nyilván a Győr neve mindig jól hangzik, éppen azért, mert az eredmény az abszolút mellettünk szól. Azt is tudjuk, hogy Magyarországon sportvállalkozást piaci alapokon működtetni nem lehet. Tehát mindig kell valamilyen, legalábbis eddig mindig kellett, ez volt a jellemző, mindig kellett valamilyen állami támogatás. Ez jelenleg még most sincs másként, de az biztos, hogy mi a piacon is keressük a szponzorokat, és eddig is kerestük a szponzorokat, úgyhogy ebben is igyekszünk mindent megtenni azért, hogy sikeresek legyünk.
2: Fata Edinát hallották. Mára véget ért az öt karika, következő adásunkkal egy hét múlva várjuk Önöket, korábbi műsorainkat pedig megtalálják az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon. Most köszöni figyelmüket a szerkesztő Kalapos Mihály.
0: Az Inforádió műsorát hallották, itt a Csillagpont Rádióban.
8: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer, te is emlékszel, miért nem kapok glóriát. Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: kevesebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Megállt a budapesti lakások drágulása, az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az Otthon Start programban meghatározott árkorláthoz. Az ennél drágább ingatlanok iránt visszaesett a kereslet. Az érdeklődések száma Budapesten több mint harmadával csökkent a tavalyi évhez képest. Bár a kínálat jelentősen bővült, a Zenga.hu elemzése szerint a piaci lassulás miatt az eladók többsége egyelőre kivár. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A lendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást. Így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és villamos fejlesztések, köztük a már leállított Debrecen-Nyíregyháza közötti vasútvonal korszerűsítése. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedik Budapest és Dubaj között. A légitársaság az elmúlt hetekben fokozatosan újraindította járatait a többi között az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az öbölmenti térségben. Az Emirates jelenleg 72 ország 137 úti céljára közlekedik hetente több mint 1300 járattal. A légitársaság több kedvezményt is bevezetett. Egyebek közt a rugalmas átfoglalási szabályoknak köszönhetően az április 2-a után jegyet foglaló utasok egy alkalommal ingyenesen módosíthatják utazásuk időpontját minden utasosztályon. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától egy héten át az utakon, a többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, valamint a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Szabadtéri nyílt napot rendez a Zeneakadémia jövő szombaton az intézmény épülete előtt. A Liszt Piknik elnevezésű rendezvényen gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei szerepelnek. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik. Éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
1: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na mi van, hiányoztunk?

0: A nap témája. Ma erről beszélnek. Csillagpont Rádió FM 103.
1: Fedor Vilmos a nagy kitaláló, hogyha én ezt így fogalmazhatom, mert hát annyi minden kötődik a nevéhez, annyi programot, annyi eseményt, és annyi maradandót talált már ki, és honosított meg, hogy néha felsorolni is nehéz, úgyhogy én csak egyet ragadok ki most itt, miközben köszöntelek benneteket szeretettel, Fedor Szabó Zsuzsát és Fedor Vilmost, akikkel a 17. játékos városjárásról fogunk beszélgetni. Régi ismeretség okán tegeződünk, ugye Vilmos Miskolc egykori alpolgármestere, díszpolgáraként természetes, hogy a várossal, a város lakóinak közérzetével foglalkozik, de még most is? Mondanám ezt hát, így.
2: Szóval vannak dolgok, amiket szerintem nem lehet abba, hogy nincs tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Szóval az ember egyszer fölvesz egy kabátot, mondta apám nekem gyerekkoromban, akkor azt illik viselni. Tehát ezt az ember nem cserélgeti a kabátot naponta. És nagyon erősen belém nevelték a város szeretetét. Apám is rajongott a városért, édesanyám is, úgyhogy nekem nem volt más választásom, mindig menni kellett velük, hol az a vasra, Lilafüredre, ide-oda, és hát ezeket mondjuk, meg is írtam könyvben is, hogy hogyan lettem én miskolci születésű emberként nagyon miskolci lokálpatrióta. És valójában ez a játék, amiről ma beszélünk, ez is így keletkezett, hogy én azt éreztem, hogy talán kevesebbet foglalkozunk az iskolákban a várossal, a helytörténettel, hogy milyen hihetetlen értékei vannak Miskolcnak. Miskolc a lesajnált, az ipari, a nem tudom, füstös.
1: Azért itt hagyszoljak már közben. Igen. Mostanság foglalkozunk talán kevesebbet, nem? Mert azért gondolj már vissza volt, a fiatalabb éveinkre, ugye Dobrosi Istvántól kezdve, vagy most közülünk eltávozott Titkos Néh Erzsikére, tehát sok olyan esemény volt, és sok olyan program volt, hát vagy a Miskolc monográfia.
2: Igen.
1: Hogy valahogy úgy elment ezekkel az emberekkel együtt talán inkább ez a helyes kifejezés a köztudatból, ugye?
2: Igen, és érdekes, hogy a két név, amit említett, hogy mind a kettőkkel dolgoztam. Tehát nagyon-nagyon rokon lelkek voltunk, de hát ugye néhai férjed Dezsőt is, Bekes Dezsőt is ide kell sorolni, akikkel együtt Feres Lászlóval, a múzeumigazgatóval, Homolya Gizellával, aki azon gondolkodott, hogy lehetne ezt a várost másképp jobbá tenni. Tehát kialakult valóban egy olyan kör, amelyik komolyan gondolta azt, hogy valahogy meg kellene szólítani az embereket. Hogy ez nem az a város, amit állandóan hallunk kívülről, hanem van ennek a városnak egy igenis vállalható, nagyon szép múltja, és ez a múlt nagyon szerves részét képezi a magyar kultúrtörténetnek, egyáltalán az ország történetének. És csak meg kell találni. Ennek az a lényege, hogy iskoláknak is, szülőknek is az lenne a feladatuk, hogy rátaláljunk, hogy vigyék el a gyerekeket, rátaláljanak az értékekre. Most mondok néhányat, csak a ilyen kevcsinálásokán. Hogy például nagyon kevesen tudják, hogy az első mozgó filmet egy miskolci fényképész készítette, vagy nagyon kevesen tudják azt, hogy Miskolcon született meg a gondolat, hogy legyen a könyvnek napja, vagy nagyon kevesen tudják, vagy talán más többen tudják, hogy az első magyar külszínház 203 évvel ezelőtt itt született Miskolcon, és sorolhatnám, rengeteg ilyen érték van. Ezeket meg kell találni, újra meg újra, és nagyon sok város, amelyikre felnézünk, vagy úgy beszélünk róla, mint jaj, milyen szép, jaj, milyen értékekkel rendelkezik, azt kell, hogy mondjam, hogy Miskolc sok esetben megelőzte ezeket a városokat. Csak a város történetének új fejezete nem erről szólt. Tehát a város eldöntötte, hogy ipari nagyváros lett, és hát ennek megfelelően a politika is minden ezt hangoztatta. És elmaradtak azok a fejlesztések, amik szerintem szükségesek lettek volna, hogy az emberekben megerősödjön a városhoz tartozás.
1: És ez a mai napig is nehezen szabadulunk ettől
2: úgy
1: az
2: van,
1: ipari
2: úgy van, és valójában, és van, aki nem is akarja elengedni. Ez nagy probléma még politikusoknál is, hogy vannak, akik még azt mondják, hogy lesz még ennek a városnak ipari, nem lesz. Tehát más felé kell vinni ezt a várost, egy új történetet kell írni a városnak. Én úgy szoktam mondani, hogy új víziókra van szükség. Kellene néhány olyan ember, aki előre lát 10, 20, 30, 40 évet. Ez nagyon fontos lenne. És akkor elindul a város egy úton, és ezt úgy szoktam mondani, egy ilyen polgárképző.
1: Meg hát elindul a város, bocsánat, csak a gondolatok az embernek, ahogy beszélünk, jönnek, születnek, hogy sok hasonló gondolkodású ember él ebben a városban, és most valahogy én abban bízok, hogy egymásra lelnek jobban. Hajdú Lászlónak a neve jutott az eszembe, beszéltünk is róla itt az élőadás elején. Ugye ő is egyrészt visszajött Miskolcra dolgozni, másrészt letett már ő is jó néhány dolgot, hát most ugye legutóbbi a hétvégén megint kaput festettek, amiről ugye el lehetett olvasni, hogy több ez, mint a kapu rendbetétele. Pontosan. Másról van szó, csak egy valami megfogható dolog, amiből aztán ezt ki lehet bontani. Óriási érdem, hogy megfogta a fiatalokat, azt a generációt, akik már maguknak jobban építik ezt a várost, vagy alakítják. Te ezzel a játékos városjárással kicsit szélesebb, hiába diákokról beszéltél most, de szélesebb generációt fogsz meg. És ha ezek a szövetkezések és ezek az elgondolások egymásra lelnek, azért itt csak történik már valami előbb-utóbb ebben a városban.
2: Hát persze, de mondom, meg kell találni, tehát a csodát meg kell találni, nem várni kell a csodákra, hanem meg kell keresni.
1: Te hogy találtad meg ezt például? Hogy jutott eszedbe?
2: Hát ez nagyon érdekes történet. A 80-as évek közepén kultúrával foglalkoztam akkor, és azzal kerestek meg, hogy jó lenne egy olyan ifjúsági rendezvényt csinálni Miskolcon, ami a város értékeiről szól. Már akkor is fölmerült ez. És akkor egy ilyen címmel csináltam egy játékot, hogy történelmi és ifjúság. A találkozó a Centrumáruháznál volt, a játék menete hasonló a mostanihoz, és arra gondoltam, hogy hát biztosan jönnek vagy 100-an. Na, eljöttek 1500-an, és ott álltam, na most mit csináljak, aztán sikerült nagy nehezen megoldani, és ez megmaradt a fejemben. Utána aztán sokáig nem. Kobolt Tamás volt az, aki emlékezett erre a játékra, és megkeresett, hogy nem akarod még egyszer megcsinálni azt, amit én emlékszem, hogy én is ott voltam, és akkor jó, hát akkor kezdjük el. Így indult újra. Tehát volt egy, és a másodikra nagyon sokat kellett várni. De most már nagyjából minden évben megrendezzük, kivéve Kobolt, meg van ilyen események. De hát évről évre van. És ennek az a lényege, hogy megtalálni valamit. Tehát mi a játék lényege akkor? A játék lényege nem az, hogy bebizonyítsuk, hogy mennyire nem tudnak semmit a miskolciak a városokról. Arra azt hagyjuk meg másoknak. Nekem, és nem ilyen teszteket kell tölteni, hanem, és nem is kell készülni semmit. Az a lényege, hogy elviszem őket oda, ahol ők maguk találnak rá arra az értékre. Ez a legnagyobb dolog. Nem az a dolog, ha az embernek kincset adnak, hanem az a dolog, hogy a kincset maga ássa ki, és megtalálja, és rácsodálkozik, és onnantól kezdve hisz abban, hogy igen, ez egy másik város. Na, ezt csináljuk. Olyan helyekre viszük el, le is szoktam írni ezt a mondatot, ahol csak a képzeletükben jártak. Például, amikor a Zavasi, mondok egy példát, a Zavasi templom tetejét, a tető szerkezetét, fönnmertünk a padlástérbe, és látták, hogy több száz évvel ezelőtt szögek nélkül hogyan készítették azt a remek művet. És hogy rácsodálkoznak az emberek. Vagy amikor régészet volt a tematika, a régészek elvitték őket, és kiástak dolgokat, és megtanulták, hogy ez micsoda érték, hogy kell ezt érteni.
1: Szóval, ez hogy áll össze benned egyébként? És akkor itt Zsuzsától is kérdezem, hiszen operatív vezetőként biztos, hogy sok teendő van egy ilyen program összeállítása során, és sok-sok hónapos előkészület eredménye. Hogy áll össze egy ilyen program? Tehát fajsúlyozni kell, hogy válogatni kell, hogy most melyik maradjon benne?
3: Hát először ki kell találni a tematikát. Minden évben van egy téma, és azt járjuk körbe a város kulturális értékeit erre felfűzve. Néha maguk a játékosok is javasolnak témákat, vagy azok a szervezők, önkéntesek, akikkel évek óta együtt dolgozunk. Így érkezett javaslat, és ezt elfogadtuk, és már tavaly kihirdettük, hogy az idei játék témája a belváros építészete. És hát a régi városjárók tudják, hogy ilyenkor azért nem csak szó szerint kell érteni ezt a témát, hanem minden érintőleges terület, ami ebbe beletartozik, az a játék során előkerülhet. A játékosok a felhívásból ezt a tematikát ismerik meg, és azt, hogy hová visszük őket a adott évben, az mindig csak a játék reggelén derül ki. Kapnak egy itinert, egy részletes menetrendet, és abban szerepel az, hogy mely helyszíneket milyen sorrendben kell felkeresniük. Úgyhogy többet most sem árulunk el, mert ezt majd csak május 9-én tudják meg a játékosok, hogy pontosan hova jutnak el az idén.
1: De miből tudnak felkészülni igazán? Ahhoz adtok valami útmutatást?
3: Nem kell felkészülni. Természetesen, ha Miskolc történetével és gazdag kulturális értékeivel ismerkednek a városlakók, az nem hátrány, de a játékra magára azért nem kell felkészülniük, mert ahová megérkeznek a játék során, ott először részt vesznek egyfajta beavatáson, ismerkedésen, megtapasztalják az adott helyszínnek az értékeit, kiválóságait, és utána ebből tudják a játék során hasznosítani az ismereteiket. És hát ugye nem titok az sem, hogy mi mindenféle okos eszközt engedünk használni, mert hogy az a lényeg, hogy megtalálják, szembesüljenek, és rácsodálkozzanak arra, amivel találkoznak, és ezutána beépül az ő ismeretanyagukba, és boldogan használják a játék során, illetve hát nem csak egyfajta lexikális tudást kell visszaadni, sőt, nem ez a cél, hanem ügyességi és kreatív feladatok vannak, amit nagyon szeretnek a játékosok.
1: Azt jól mondom én, hogy több generációra épül? Hogy nem elsősorban a fiatalokra, de hogy összefogja
3: teljes
1: a szülődnek?
3: Teljes mértékben. Négy kategóriában várjuk a jelentkezőket. Ez általános iskolák felső tagozata, középiskolások, családok, illetve közösségek. És hát el kell mondani, hogy az utóbbi években megnőtt a közösségi és a családi játékosok száma, tehát sokan jönnek, és nagyon sok a visszajáró városjáró, tehát nagyon-nagyon örülünk annak, hogyha egy-egy baráti társaság vagy család elköteleződik mellettünk, akkor ők jönnek minden évben. És azt kell még tudni a játékról, hogy a generációk azok együtt játszanak, tehát nem úgy kell elképzelni a játékot, hogy mondjuk a középiskolások külön érkeznek a játékhelyszínekre, és ők külön játszanak, nem. Keverjük a különböző kategóriákat, és ők együtt érkeznek egy-egy játékhelyszínre, és együtt vesznek részt a játékban, és hát nagyon pozitív tapasztalat az, hogy segítik is egymást. A fiatalok az idősebbeket, az idősebbek a fiatalokat, attól függ, hogy milyen jellegű a játék, és ki az, akinek abban nagyobb ismerete vagy tapasztalata
1: jó
3: van.
1: Jó hallgatni egyébként, mert egyrészt informál, másrészt a lokálpatriotizmust erősíti, tényleg a tájékozódás lehetőségét minden téren megadja, generációkat köt össze, erősíti azt a bizonyos érzést, hogy jó itt Miskolcon, meg hogy ő is valamit tehet érdekében, annak érdekében, hogy jobb legyen. Milyen a hangulat ilyenkor? Hát most már van itt jó néhány esztendős tapasztalat. Hát, hogy néz ki egy ilyen nap?
2: Reggel találkozunk.
1: Igen.
2: Azzal kezdjük, hogy mindig én kérem azt, hogy akkor van egy, úgy indul a játék, hogy kiabálunk egy jó nagyot, ez a mozgalmunknak a címe, ez a Szeretem Miskolcot. És az a jó hallgatók.
1: Beleordítjuk a világot.
2: Úgy van, több száz ember, függetlenül kortól, nemtől, mindent beleordítja a világba, úgy, ahogy mondod, hogy szeretem. És mindenki fölveszi azt a pólót, amit adunk nekik, amin azt szerepel elő, hogy Szeretem Miskolcot. Minden évben. Eddig már több ezer pólót osztottuk szét, és akkor egy történet, hadd mondjak el, életem egyik legszebb pillanata az volt, amikor Párizsban velem szemben jött öt fiatal, és mindegyiken Szeretem Miskolcot póló volt. És akkor azt mondtam, hogy na látod, mondtam Zsuzsin, akkor látod, megérte. Tehát, hogy amikor vállalja az ember, ahonnan elindult, elérkezett. Uh-huh. Úgyhogy... Hát ez a hangulata ilyen, és azért valamit mondjuk a fő utcáról, hogy na most ez lesz ugye a fő utcának az építészete. Azért hát érdemes tudni, hogy például egy sötét kapu, vagy egy galéria, az micsoda érték a magyar építészetben és a miskolci építészetben a színház, az első, amit megépítettünk, hogy mondjuk az első olimpikonnak, Hajós Alfrédnek két háza is van a főutcán. Szóval ezeken most elárultam néhány dolgot, de te szépen mindenki vagy, hogy mit jelent a zeneakadémia, a zenepalota.
1: Igen.
2: Az az első ilyen intézmény volt vidéken. Tehát több olyan dolgot tudunk megmutatni, ahol lehet, hogy a játékosoknak a nagy többsége soha nem járt.
1: Nem akarok ünneprontó lenni, de a Dérini házat is megmutathatnátok ott kifelé, a Szökőkút felé, hogy hát, ha a város egyszer felfigyel arra, hogy azt rendbe kell tenni.
2: Ah, most ezt magamra veszel? Mert ugye, amikor alpolgármester voltam, én nagyon szerettem volna, ha a város azt megvásárolja. Nagyon-nagyon szerettem volna. És aki a tulajdonos, akkor olyan árakat mondott, ami egyszerűen lehetetlen volt. Tehát,
1: igen.
2: De hát, ha sikerül majd egyszer.
1: Az idő rohan. Kettő darab percünk van arra, hogy a legfontosabb tudnivalókat elmondjuk, anélkül, hogy titkokat árulnánk el, de ha bárki fülhallgató már csak kiszedett ebből egy-két infót.
2: Igen.
1: Tehát 17. alkalommal lesz május
2: 9-én.
1: A jelentkezést, amire utaltál, Zsuzsa, azt meddig fogadjátok el?
3: Hát tulajdonképpen már lezárult a jelentkezési határidő, de ha valaki még nagyon szeretne
2: és
3: játszani,
2: és hallgatja rádiót,
3: most, akkor még ma, holnap elfogadjuk
1: a
3: jelentkezőt.
1: Hát a találkozás, ahol is belekiabáljuk a nagyvilágba, hogy szeretjük Miskolcot, színhelye.
3: Most a Művészetek házából indulunk, és az eredményhirdetés délután pedig a Városház téren lesz.
2: 16 órától, szóval egész nap játszanak, ez a lényeg, hogy jönnek, mennek, tele lesz a város, szeretem Miskolcot, feliratú pólókkal.
1: Hát aztán, hogy sikerül, mint sikerül, arra majd visszatérünk a későbbiek során.
2: Szépen.
1: Az időt azt mi nyomjuk, jó? Hogy legyen.
2: Jó.
1: Az előrejelzés szerint egyébként jó.
2: Igen,
1: idő van. Ugye közeledik Miskolc város napja, ott többnyire jó idő szokott lenni,
2: igen,
1: meteorológiai szempontból, úgyhogy reméljük, hogy most is ez csendesen jegyzem meg, hogy sokaknak születésnapja is lesz akkor, úgyhogy szurkolunk a jó időért. És
2: igen,
1: szurkolunk azért, hogy minél többen látogassanak el a játékos programra az idén is, mert
2: igen,
1: ez azt jelenti, hogy szeretik az emberek, és várják. Igen. Köszönöm szépen, hogy bejöttetek.
2: Köszönjük szépen.
0: Csillag.rádió, a város pulzusa.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Új korszakot ígért Magyar Péter a tudomány képviselőinek. Nincs szükség utazási korlátozásra a hantavírus miatt. Holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. A leendő miniszterelnök megköszönte a főpolgármester kompromisszum készségét a közös ünneplés ügyében. Karácsony Gergely a Tisza párttal egyeztetve szombaton 13 órára tette át a főváros rendszerzáró rendezvényét. Magyar Péter egyúttal emlékeztetett arra, hogy május 9-én reggel 10 órától népünnepélyre várják az érdeklődőket a Kossuth térre, az országgyűlés alakuló ülés alkalmából. Délután 4 órától további programokkal várják a látogatókat. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és villamos fejlesztések, köztük a már leállított Debrecen-Nyíregyháza közötti vasútvonal korszerűsítése. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedik Budapest és Dubaj között. A légitársaság az elmúlt hetekben fokozatosan újraindította járatait, a többi között az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az öbölmenti térségben. Kicsi az esélye a hantavírus széleskörű terjedésének, ezért nincs szükség utazási korlátozásokra, közölt az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Igazgatója. A szakember azután nyilatkozott erről, hogy egy Atlanti-óceánon közlekedő kiránduló hajón 3 meghaltak, 3 pedig megbetegedtek a ritka, rákcsálók által terjesztett fertőzésben. A szervezet hangsúlyozta, hogy az emberről emberre történő átvitel kockázata rendkívül alacsony. A jelenleg a Zöldfoki Köztársaságban vesztegelő óceánjárón pedig már tartanak a járványügyi vizsgálatok. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik. Éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
1: Csillagpont Rádió, a város pulzusa. Pulzusa, pulzusa,
0: pulzusa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Rendelő. A Csillag.rádió egészségtematikus műsora.
1: Betegutak. Meglehetősen kényes témakör az, amit választottunk témául a következő perceknek, mert hát a betegutakról sokféle vélekedés alakult ki, különösen az utóbbi időben. Köszöntöm a telefonvonal végén dr. Békási Szabolcsot, országos kollégiális szakmai vezetőt, házi orvost, foglalkozásorvostani szakorvost, akivel erről a témáról fogunk beszélni. Köszönöm, doktor úr, hogy elfogadta a felkérést.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Ugye, hogyha a betegutakra gondolunk, ebben annyi minden benne foglaltatik, de hogy mi jellemzi Magyarországon? Meglehetősen kuszák a vélemények, és ezt a szót kimondtam, a kuszát, ezt öntől loptam el, mert hogy a Kórház Szövetség kongresszusán elhangzott, hogy ön például kuszának tartja a betegutakat. Vajon változott az eltelt hónapok során a véleménye, vagy történt-e valami ezen a téren, hogy pozitív ként foghatjuk fel a betegutakról alkotott véleményünket?
2: Természetesen érdemes tisztázni, mit jelentenek pontosan a betegutak, hiszen ennek a kérdéskörét nem csak Magyarországon, hanem a nemzetközi viszonylatban is érdemes vizsgálni. Számos tanulmány olvasható erről, a nemzetközi tanulmány, hogy egy egészségügyi ellátórendszer működésének a hatékonysága az nagyon nagy mértékben függ attól, hogy a betegutak megfelelően vannak-e kezelve. A betegutak ugye a gyakorlatban azt jelentik, amikor a páciens az egészségügyi ellátórendszer különböző szintjein mozog, és hozzájut bizonyos szolgáltatásokhoz. A magyar egészségügyi ellátórendszer ugye három szintű, az egészségügyi alapellátásból, a járóbeteg szakellátásból és a kórházi ellátásból tevődik össze, és a páciens ezen ellátórendszeri szintek között mozog, amikor egy-egy betegségnek a menedzselésére szükség van. És egy picit bonyolítja még a képet a magánszolgáltatóknak a kérdésköre is, hiszen ők is egy olyan szereplői az egészségügyi ellátórendszernek, akiknek a tevékenysége a betegutak alakulására hatással van. És hát a hosszú bevezető után, ha rátérhetek a lényegre, azt szeretném csak megerősíteni, hogyha jól átlátható módon viszonylag kevés útvesztővel jut el a páciens egy-egy adott problémának a kezelése kapcsán a betegúton a megfelelő helyre, akkor az egészségügyi ellátórendszer hatékonysága szempontjából is rendkívül fontos, másrésztről pedig nyilvánvalóan a betegnek a komfortérzetét is nagy mértékben növeli.
1: Csak hogy időnként bizonyos helyeken úgymond elvész a beteg, nem? Ezen az úton.
2: Így van, és Magyarországon talán ez jelenti a legnagyobb kihívást jelenleg, ezért is nagyon fontos, hogy a következő hónapok egészségügyi ellátórendszer fejlesztésével kapcsolatos döntései abba az irányba mutassanak, hogy ezek a betegutak valamilyen módon egyszerűsödjenek. Amennyiben a házi orvos kiszűr egy adott problémát, akkor lehetőség szerint egy jól meghatározott folyamat keretén belül tudja a pácienst a megfelelő helyre utalni, és a definitív ellátás szempontjából a szakellátásba irányítani.
1: Ugye olvastam, amikor felkészültem erre a beszélgetésre, hogy az egészségügyi ellátásban tapasztalható akadályok, illetve az ellátás igénybevételével kapcsolatos akadályok, társadalmi különbségek számbavétele. Ez a központi kérdése a betegutak, a jól működő betegutaknak, vagy a rendszer felépítésének. Hát ez egyáltalán nem könnyű feladat egyébként. Nagyon is összetett.
2: Igen, és hát egy jól működő betegút kapcsán nem szabadna, hogy társadalmi különbségek bármilyen módon befolyásolják ezt a kérdést. Különösképpen nem szabadna, hogy területi különbözőségek befolyásolják ezt a kérdést, tehát homogén módon lenne szükségszerű azokat a szolgáltatásokat biztosítani mindenhol, ami egy-egy betegút szempontjából meghatározó jelentőségű. És bár azt gondolhatjuk, hogy bizonyos hátrányos helyzetű vidékeken nehezebb egy-egy betegutat menedzselni, ugyanakkor ennek ellenkezőjét is be szeretném mutatni, hiszen bőven vannak az országban olyan régiók, ahol tulajdonképpen a demográfiai változások okozták azt, hogy egy-egy betegút nehezebben kezelhető. Gondolok itt főleg Budapest környékére, ahol a agglomerációs lélekszám robbanás eredményezte azt, hogy bizonyos szolgáltatások nehezebben hozzáférhetők, mint akár egy-egy hátrányos helyzetű régióban. Ezért ez egy nagyon komplex kérdés, nyilván szocioekonomiai és demográfiai kérdések egyaránt meghatározzák, hogy amikor ennek a menedzselését, fejlesztését kell górcső alá venni, akkor ezeket a szempontokat mind figyelembe szükséges venni.
1: Olyan furcsa jól működő betegutakról beszélni akkor, amikor állandóan harsog a média arról, hogy hány betöltetlen körzeti orvosi ellátás van, mennyire, milyen létszámhiánnyal küzdenek az egészségügyi ellátás terén, vonatkozik orvosokra, szakdolgozókra egyaránt. Tehát van egy óriási hézag vagy diszonancia ebben, nem?
2: Ugye onnan kezdeném, hogy az egészségügyi alapellátásnak az alapvető feladata azon túl, hogy szűr, primer és szekunder prevenciós tevékenységet végez, ellátja az úgynevezett kapuőri funkciót, de természetesen a háziorvosi alapellátás feladata az is, hogy a betegutakat alulról szervezett módon kezelje valamilyen módon, és segítse a beteget a betegúton történő mozgásban. Nyilvánvalóan ennek alapvető feltétele, hogy legyen egy jól működő alapellátás. És hát a jól működő alapellátásnak az egyik legfontosabb eleme, hogy a szervezeti struktúrája az alapellátásnak megfelelő legyen. Valóban a médiában az egyik legfelkapottabb téma a betöltetlen körzeteknek a kérdésköre. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül ebből fakad csupán a probléma, hiszen azt is látni kell, hogy a jelenlegi háziorvosi körzet struktúra nem követte le azokat a demográfiai változásokat az elmúlt 30 évben, amik mentén ugye a magyar népesség sajnálatos módon több mint 800 ezer fővel csökkent a KSH adatai szerint ebben az időszakban, ráadásul az országhatáron belül is olyan demográfiai változások történtek, mi szerint a vidéki településekről az urbanizált környezetbe költöztek a fiatalok, ezért ezeket a változásokat háziorvosi körzetek struktúrájának is le kellett volna, hogy kövesse, tehát nem csupán a háziorvosok lélekszáma a meghatározó probléma, hanem az alapellátási körzetek átalakulásának a hiánya is. Ez szintén egy olyan megoldásra váló feladat, ami véleményem szerint a következő hónapok egyik fontos kérdése lehet.
1: Mit tud finomítani, ha úgy tetszik, egyenesíteni ezen az úton a háziorvosok online szervezete, amelynek ön vezetője és létrehozója?
2: Természetesen, mint civil szerveződés, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a kollégákkal, és próbáljuk megfogalmazni azokat a konszenzuson alapuló szakmai javaslatokat, amik mentén érdemes lenne bizonyos kérdéseket menedzselni, és hát ezeket a szakmai javaslatainkat már több mint 10 évvel ezelőtt is megfogalmaztuk, és ezek közül sok a mai napig aktualitással bír, tehát ezeket kell időről időre felülvizsgálni, hogy mi azok a beavatkozási pontok, amiknek még korunkban is van relevanciája. Természetesen ezt megtesszük hónapról hónapra, és szakmai javaslatokat fogunk megfogalmazni a következő időszakban is a döntéshozók felé, miket kellene egy jól működő alapellátást biztosítani Magyarországon.
1: Hát igen, hogyha 10 éve már megfogalmazták, és ugye újra meg újra emlékeztetik, akkor itt elég nagy a hátralék, hogy úgy mondjam, ha aktualitással bírnak még azok a dolgok. Tehát kevésbé van foganatja. Kinek van ebben a legnagyobb felelőssége?
2: Nyilván a szakmának felelőssége van abban, hogy lássa a saját problémáit, és ezt megfelelően tudja előterjeszteni a döntéshozó felé. A döntéshozónak meg természetesen van a felelőssége, hogy ezeket a változásokat menedzselni tudja. Bizonyos változásokra azért az elmúlt évtizedekben sor került. Elég, ha itt a háziorvosoknak a hatáskör bővítésére gondolunk, ami a közelmúltban lépett hatályba. mi szerint számos gyógyszerkészítményt felírhatnak már, ami ez idáig szakorvosi hatáskörbe volt utalva. Tehát vannak azért előremutató folyamatok, vagy gondolatok akár a praxis közösségi rendelet 2021-es megszületésére is, ugyanakkor ezen az úton tovább kell menni, és számos olyan beavatkozás van még előttünk, amit mindenféleképpen végig kell vinni ahhoz, hogy egy jól szervezett, jól működő alapellátás biztosítsa a páciensek ellátását Magyarországon is.
1: A remény megvan, ugye, doktor úr?
2: A remény mindig megvan. Ön egy 10 éves viszonylatot világított meg, ugyanakkor én ezt még szélesebb perspektívában látom, hiszen édesapám annó a Magyar Orvosi Kamara titkáraként fogalmazta meg pontosan ugyanazokat a gondolatokat, amit mi 2026-ban is megfogalmazunk, tette ő ezt 1995-ben, tehát azóta eltelt 31 év, és számos probléma a mai napig még aktualitással bír, tehát van, ami még továbbra is megoldásra vált, reménykedni mindig kell, hiszen a remény az, amiből tovább tudunk lépni egyről a kettő.
1: Igen, és a remény mellé ezek szerint a kitartásra óriási szükség van még minden mellett.
2: Mindenképpen, főleg, hogyha ilyen időtávlatokban gondolok.
1: Szeretnék még egyre rákérdezni, ugye a három pillért említette, az alapellátás, járó betegellátás, kórházi ellátás itt a betegutak kapcsán, és a magánszolgáltatást, a magánellátást. Mennyire kavar bele ebbe a képbe? Mennyire javít, vagy mennyire mutat példát, vagy mennyire, hát megint a kavar szót használom, mennyire zavaró a magánellátás jelenléte?
2: Zavarónak semmiféleképpen nem apostrofálnám, inkább arra szeretnék rávilágítani, hogy rendezetlen a magánszolgáltatásnak a szerepköre a betegutakhoz való csatlakozás szempontjából, és talán ez is egy olyan kérdés, amit feltétlenül szükséges a következő hónapokban kezelni. El kell dönteni azt, hogy ezek a betegutak teljesen szétváljanak egymástól, avagy átjárhatóak legyenek egymással. Ez jelenleg egy teljesen szabályozatlan kérdés, úgyhogy leginkább szokásjogok alapján működik ez a terület. Ezt mindenféleképpen kezelni kell a következő hónapokban.
1: Igen, ez a bizonyos káosz meg kusza szó ide most nagyon illik. Még búcsúzóul azt szeretném megemlíteni, hogy a betegutak vannak, ugye kórházon belüli betegutakról is beszélünk. És vannak ennek nagyon szép példái. Például itt nálunk Miskolcon a központi kórházban az onkológián is létezik, működik egy úgynevezett prehabilitációs projekt. Amikor is megjelenik a beteg az egészségügyi intézménybe, és úgymond képletesen is, meg a valóságos értelmében is fogják a kezét, és viszik, és megmutatják a lehetőségeket, gondoskodnak róla. Tehát ilyen apró, pici, jó példák vannak már, gondolom, több egészségügyi intézményben is, hiszen önnek nagyobb rálátása van e tekintetben.
2: Igen, vannak bizonyos betegségcsoportok, ahol a betegutaknak a rendezettsége úgy gondolom, hogy akár megfelelőnek is tekinthető, és ilyen egyértelműen az onkológiai gondozás. Tehát ebből kell példát meríteni és adaptálni más gondozási csoportok betegmutyainak a kezelésére is, tehát ez mindenféleképpen egy jó gyakorlat, ami követendő. Ugyanakkor látjuk azt is, hogy sokszor a kórházon belüli betegutak is rendkívül sérülékenyek, és ahelyett, hogy egy adott problémának a végigmenedzselése megtörténne egy adott intézmény falain belül, ezzel szemben azt látjuk, hogy a betegút sok esetben visszamutat a házi orvos irányába, ahol egy újabb betegútnak a megszervezésére kerül ezáltal sor, ahelyett, hogy egy jól kikövezett, egy irányba mutató úton tudna végigmenni a páciens adott problémájának a kezelésével kapcsolatban.
1: Itt van teendő jócskán. Példa van egyébként, és az a bizonyos remény meg a kitartás nem szabad, hogy eltársuljon mellőlünk, mert különben nem vezet sikerre. Türelem is kell még hozzá, ugye?
2: Mindenképpen türelem, és sok-sok szakmai egyeztetés természetesen.
1: Hangsúlyozottan szakmai. Hát bízunk benne, hogy ez meg lesz és adva lesz a jövőben. Köszönöm szépen dr. Békási Szabolcsnak a tájékoztatást. Alkalomattán rákérdezünk a remélhetően már eredményre.
2: Én köszönöm a lehetőséget, jó egészséget a hallgatóknak.
0: Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában. 24 órájában.

0: közgyűlésének díszünnepségén. Magyar Péter azt mondta, az elmúlt két évszázad bebizonyította, hogy a tudomány a magyar jövő záloga. Hangsúlyozta, hogy a kormányzati tudománypolitikában strukturális és szemléletbeli változásra van szükség. Kiemelte a hazai kutatási ökoszisztéma megerősítését, a stabil finanszírozás biztosítását, az intézetek autonómiájának erősítését és a kutatási szabadság védelmét. A rendkívüli aszály miatt vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte a leendő szakminisztert Magyar Péter. A Tisza pártelnöke azt írta, komplex vízmegtartó beruházásokat indítanának, rendeznék a Tisza és a Dunamedrét, korszerűsítenék az öntözést és növelnék a talajvízmegtartó képességét. Gajdos László leendő tárcavezető úgy fogalmazott, már is elkezdték a munkát. A szakmai alapú vízigazgatást, a térségi vízmegtartó beruházások felgyorsítását és a mezőgazdaság víz megőrző átállítását. Emellett azonnal neki látnak a természetes vízkészletek védelmének is. Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listáról a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem költék be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a, rendelkezni a legegyszerűbben a NAV ESZIA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezett. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban elvégzett teszteken. Többnyire napos időre számíthatunk eső nélkül. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet ma többfelé kíséri, élénk, északnyugaton erős, holnap viharos lökés. Éjszaka általában 6-13 fok valószínű, napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Pörgesd fel a pulzusod! FM 103, Csillagpont Rádió.

0: Rendelő. Minden, ami egészség. Csillagpont Rádió.
1: A Miskolci Egyetem egészségtudományi karán év mint év hagyomány már, hogy összeülnek a szakemberek, és megtartják az egészségturizmussal kapcsolatos legfontosabb információk közreadására azt a bizonyos szakmai napot, amelyről beszélgetni fogunk az előttünk álló percekben, a stúdió vendégével, Sándor Hajnalkával, egyetemi tanársegéddel. Köszönöm, hogy itt vagy, Hajnalka.
2: Köszönöm szépen, Márti, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Május 8-án lesz ez a bizonyos szakmai nap, ami apropót adott a mi találkozónkra. A részletek előtt szeretném, hogyha egy kicsit magáról, az egészségturizmusról, annak az oktatásáról és a tapasztalatairól beszélgetni. Ugyanis ez igazándiból annyira nem régi oktatási forma vagy gyakorlat, ugye?
2: Igen, így van. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélhetek a szakról. Az egészségtudományi kar egészségügyi szervező szakának a szakiránya az egészségturizmus szervező szak, és az országban egyébként Gyulán indult elsőként a képzés több évtizeddel korábban. Azóta egyébként a Semmelweis Egyetemen és a Miskolci Egyetemen is elérhető, illetve a Debrecen Egyetemen. A Miskolci Egyetemen kifejezetten az egészségturizmus szakirány az, ami működik, és úgy gondolom, hogy a lehető legjobb helyen, hiszen Miskolcon is található, ugye, gyógyfürdő. Hazánkban 1300 körül datálható nagyjából, körülbelül annyi gyógyforrás van, és körülbelül 200 gyógyfürdő van az országban, tehát ez egy olyan nincs terület, ahol szükség van szakemberekre, és szeretném azt is kiemelni, hogy az egészségturizmus az nem kifejezetten a gyógyításról szól, hanem ennek két ága van. Ugye, amikor már meglévő panaszokat kezelünk, például mikor gyógyfürdőkben, gyógyvizek segítségével rehabilitáció történik, viszont van egy preventív szakasza is ugyanúgy az egészségturizmusnak, ahol megelőzzük a problémákat. Ez ugyanúgy történhet például gyógyfürdőkben, de nagyon fontos a mentális egészség megőrzése is, amire szintén nagy hangsúlyt fektetünk. Maga a képzés nagyon színesen van összeállítva, több lábon áll, és rengeteg aspektusból ismerhetik meg a hallgatók ezt a világot. Egyrészt ugye maga az egészségtudomány, a gerince, a főszerves része ennek a képzésnek, tehát az alapozó években az első-másod évfolyamosoknak vannak egészségtudományhoz köthető tárgyai, mint például anatómia, tehát teljes mértékben megismerik az emberi test működését. Épp ezért is nagyon fontos, hogy egy valós szakképzésről van szó, tehát valós szakemberek kerülnek erre a piacra, és ahogy haladunk tovább, a képzésük végén érnek el a turisztikai tárgyakhoz, közben pedig már gazdaságtudományi tárgyakat is hallgatnak az egyetemen. Ezért nem csak az egészségtudomány területéről hoznak jó gyakorlatokat, hanem a szervezés területéről is, tehát képesek összeállítani gyógyprogramokat, megszervezni ilyen eseményeket, akár wellness szállodákban például, vagy gyógyfürdőkben, de nagyon sokrétű egyébként az elhelyezkedési lehetőség is.
1: Milyen kapcsolatban vannak például az egyetemen régebb óta történik már a balneoterápiás oktatás, ugye, a műszaki kar keretén belül, de itt még mondom viszonylag újdonságnak számít. Hát annyira nem, de akkor is újdonság körébe tartozik. Milyen kapcsolatot őriztek, vagy alakítottatok ki ti például együtt?
2: Jó kapcsolatot őrzünk egyébként, és balneológia tárgy van az egészségturizmus szervező szakon is, tehát ezt hallgatják a hallgatók, illetve megismerkednek a gyógyvizekkel, a gyógyvizek minőségével, illetve amit még szeretnék kiemelni, hogy dékán asszony támogatásának köszönhetően az egészségturizmus hallgatókat minden évben a szakmai nap mellett kapunk támogatást, hogy tanulmányi útra is elvigyük őket, ahol többek között ugye erről is szó esik, és a gyakorlatban is láthatják és tapasztalhatják, hogy ez hogyan működik. Például tavaly a Melea Hotelt járhattuk be, ami Magyarországon az első és egyetlen jelenleg holisztikus szemléletű szállodai létesítmény, ahol már orvosok is ugye a szállodán belül vannak, és egy komplett egészségfelméréssel indul egyébként az ott tartózkodás például.
1: Ez tehát lépést tartva, haladva a korral, abszolút, ilyenekre is figyeltek. Mennyire népszerű egyébként a kar, vagy a szak?
2: A szak elsősorban az utóbbi években a levelezős hallgatók tekintetében volt nagyon népszerű. A nappalis hallgatók irányában volt egy pici visszaesés az elmúlt néhány évben, de ennek több oka is van nyilván, ugye ez nem vagyunk egyedül, tehát ez több más szak esetében is megfigyelhető, ugye 25 év alatti adómentesség például azért elég erős elszívó erővel hatott a munkaerőpiac irányába. Viszont most ismét fellendült, tehát a nappalis hallgatók megint szép számmal jelentkeztek, ezért elég sokat tettünk is, tehát igyekeztünk jobban láttatni a szakot, népszerűsíteni, jártunk középiskolákban is, illetve a beiskolázási rendezvényeken is aktívan részt vettünk, hogy értsék is ezt a szakot, és az a tapasztalatom, hogy az E-generáció, vagy az egyel korábbiak, ugye az alfa generációnak egészen más például a hozzáállás a dolgokhoz, vagy akár az utazási szokásaik is, és nekik például fontos, hogy ha még nem is mondják ki, de kimondva, kimondatlanul a mentális egészség a számukra egyébként tényleg értékkel bír. És sokat számít, hogy nálunk egy fiatalos közeg található, és gyakorlatorientált a képzés. Én is a kollégáim is mindent igyekszünk megtenni azért, hogy a hallgatók sikeresen végezzenek, és hogy valós szakmai tudással léphessenek a munkaerőpiacra.
1: Téged mi navigált erre a vidékre, hogy úgy mondjam?
2: Engem Pász Norbert, a tanszékvezetőnk keresett fel. Én a turizmus területéről érkeztem, körülbelül 10 éve idegenvezetőként, programszervezőként dolgoztam, és nagy vágyam volt egyébként az egyetemen tanítani. Úgyhogy ez a szakmai tapasztalat, hogy a turisztikai tárgyakat oktathatom, ez nagyon csábító volt számomra, és örömmel fogadtam el a felkérést.
1: Most is foglalkozol idegenforgalmi?
2: Igen, folyamatosan aktívan.
1: Utazol, utaztatsz ezek szerint?
2: Utaztatok, igen, abszolút, de most már csak egy desztinációra koncentráltam, tehát az egyetemi pályafutás az, ami előtérbe került, és számomra nagyon
1: meg
2: fontos.
1: Meg hát több lábon állsz, mert ugye bemutattalak, mint egyetemi tanársegéd, és tudom, hogy PhD hallgató vagy, ugye?
2: Igen.
1: Tudományi karon?
2: Igen, így van.
1: Tehát az, de meg is kívánja az élet a ide-oda nézést, meg az állandó képzést, meg a széles körű adatbevitelt, hogy úgy mondjam.
2: Én így érzem hitelesnek a tudás átadást. Tehát, hogyha én is napra kész vagyok, és a szakmában is tevékenykedek, akkor így érzem hitelesnek azt, amit átadok a hallgatóknak. Tehát nem a papírformát, hanem ugye eleve a tudományban is bővítem az ismeretköröket, és a gyakorlatban is.
1: Arra is figyelned kell, miközben oktatsz, hogy azért van itt lemaradásunk az országnak eme régiójában, említetted a gyógyfürdőket, hát a vizekben igen gazdagok vagyunk.
2: Így van.
1: Kétségtelen, hogy nem mindegy, hogy gyógyvíz vagy gyógyhatású víz, tehát különböző fokozatok vannak, de azért itt a mi régiónkban is nagyon sok lehetőség van. Hát gondoljunk Bogástól, Mezőkövesden át, Sáton át, csak hogy néhány, és akkor még az északi részeket nem is nagyon említettem, hogy arra is koncentrálni kell, hogy jobban használjuk ki a lehetőséget, nem csak felhívni rá a figyelmet, az állampolgár figyelmét, hanem azoknak a döntéshozóknak esetleg, vagy városvezetőknek, akik tehetnek annak érdekében, hogy azt fejlesztik.
2: És most egy nagyon jó csapat van a Visit Miskolc élén, úgyhogy szerintem ezt nagyon-nagyon szépen erősítik Enikő,
1: Feketéne Angyal Enikő. Igen, és akkor így át is mehetünk a szakmai napra
2: abszolút.
1: Tulajdonképpen, mert hát a programot látván, ugye az egyik előadó pontosan az általad is említett a Midmar Kft.-nek a ügyvezetője.
2: Így van. Nagyon örülök, hogy elfogadta a felkérésünket, és hogy tart egy előadást. Az előadásának címe Miskolc a Bükk Városa, brandváltás, identitás és desztináció építés a gyakorlatban. Fantasztikus munkát végez Enikő csapatával, én úgy gondolom, és nagyon-nagyon örülök, hogy beszél a hallgatóknak is erről, mivel egy nagyon fontos kérdés az, hogy mennyire tudjuk a hallgatókat Miskolcon tartani. Tehát ugye az egy dolog, hogy itt egyetemre járnak, diplomát szerez, de az is nagyon fontos, hogy megtartsuk őket Miskolcon, nyilván Borsod megyében, hogy itt helyezkedjenek el, tehát nagyon szívügyünknek érezzük. Így van.
1: Foglalkoztatási lehetőséget biztosítani elsősorban.
2: Pontosan. Úgyhogy ez a szakmai nap több célkitűzéssel jött létre. Egyrészt szerettük volna, hogyha a szakma krémje igazából megjelenik a hallgatók előtt, és a program is nagyon sok rétű, tehát ugye nem csak turizmus területéről lesznek előadások, de majd erre mindjárt rátérek, hanem az is a célunk, hogy a hallgatók lássák azt, hogy nekik is sok lehetőségük van ezzel a diplomával elhelyezkedni, akár Miskolcon, vagy így a megyén belül, ugye említetted a fürdőket is, tehát rengeteg lehetőség
1: Igen.
2: van. Illetve, hogy lássák azt, hogy hogyan működik ugye a maga a gyakorlatban a szakemberek munkája, hogy ők hogyan jutottak el a karrierjüknek erre a pontjára, mik voltak azok a lépések, azt tapasztaljuk, hogy sokszor, amikor megkapják a diplomát a hallgatók, akkor egy picit úgy megáll a dolog, és hogy gondolkoznak, hogy merre induljanak el, és nem biztos, hogy a legjobb állásba fognak majd beülni elsőre, mert nincs még tapasztalatunk, nem tudják, hogy hogyan menedzseljék úgy az életüket, vagy hogy hogy jelentkezzenek, stb. És ebben szeretnénk nekik segíteni, jó példákat felsorakoztatni, és mindenképp fontos az, hogy olyan példák is szerepeljenek az előadói listán, akik nyilván miskolciak.
1: Igen. Életükkel is bizonyítják azt, vagy igazolják azt, hogy amit mondanak, az annak van alapja.
2: Így van. Ha megengedsz egy rövid kis anekdotát, ezen a képzésen van idegenvezetés tárgy, amit az egyik kedvenc tárgyam nyilván szakmámból adódóan, és Raymond Zoltán, ugye Miskolc helytörténésze, az ő könyvei kötelező irodalom ehhez a tárgyhoz, és valóban nálunk élesben vizsgáznak a hallgatók, pont múlt héten Miskolcon meg volt a városvezetés, úgyhogy végig egy-egy szakasz le volt bontva egy-egy hallgatóra, és akkor nekik élesben kellett így idegenvezetniük a városban. Tehát ez egy gyakorlati vizsga például, és egy identitás erősítés is egyben, amit nagyon fontosnak tartok.
1: Hogyne. Hát volt éppen a mai nap folyamán stúdió vendég nálunk, arról beszélgettünk, hogy milyen nagyon fontos ismerni, tudni például saját városunk értékeit, ami mellett elmegyünk, vagy amelyek mellett sajnos elmegyünk. Tehát nem csak nézni, hanem látni, meg is kell tudni látni azokat az értékeket, amelyek nap mint nap itt vannak körülöttünk.
2: Így van, és hogyha ezt említed, akkor szeretném megemlíteni azt is, hogy az előadók közt egy hölgy van, aki pécsi, pontosabban már most Pécsen él, Benkő Bianka, és azért is szoktunk az ország más pontjáról hívni előadót, mert ez egy alkalom is, hogy megmutassunk Miskolcnak a szépségét. Például a tavalyi szakmai előadáson azt hiszem 2-3 előadó volt, akik nem miskolciak, és ott a hallgatók már eleve úgy vizsgáztak, hogy tartottak egy miskolci városnézést, az egyetemről is beszámoltak például, és rendkívül élvezték ezt a látogatást. Meg is jegyezték, hogy Miskolc egy zöld város, és abszolút nem érvényes ez a sztereotípia, hogy ez a korábbi bélyek vagy acél város, mert ez már rég nincsen.
1: Pécs meg amúgy is közel áll hozzánk, hát gondoljunk csak abba, hogy közösen vagyunk benne a klímaprogramba, meg nagyon hasonló adottsággal bír, hasonló múlttal bír, ott is a nehézipari bányászkodás, meg itt is, tehát sok áthallás is van a kettő között, tehát tudunk egymásnak hasznos ötleteket is adni.
2: Egyetértek, így van, és Bianca a fenntarthatóság hazai képviselője. Rengeteg helyre hívják egyébként, fenntartható turizmussal foglalkozik. Ugye a fenntarthatóságnak is több dimenziója van, az ő fő célkitűzése a társadalmi fenntarthatóság, és nagyon örülök, hogy erről is fogunk beszélni ezen a szakmai napon, hiszen ez is egy rendkívül fontos téma, és egyébként a fiatalokat érdekli is. Én úgy látom, hogy ez a generáció sokkal öntudatosabb a fenntarthatóság területén, igen, és érdekli őket valóban, és ez egy nagyon jó hozzáállás.
1: Tanítják a szülőket már. Igen. Igen. És hát aztán, ha már itt kettő előadót kiragadtál, akkor mondjuk meg az összes többit is, ugye?
2: A következő előadó dr. Barna Réka Ildikó, aki az Avalon Park, ugye Hell Energy HR partnere, és egyébként az Avalon Parkkal van együttműködési megállapodásunk, szerződésünk, ugyanis az egészségturizmus szervező hallgató gyakorlatot teljesíthetnek az Avalon Parkban. Ezt is igyekeztünk bővíteni. Ugye kettő szakmai gyakorlat típust kell teljesítsenek, van egy egészségügyi szakmai gyakorlat, és van egy turisztikai szakmai gyakorlat, és a turisztikai szakmai gyakorlat során mehetnek az Avalon Parkba is, illetve az Ellipsum fürdőbe is többek között, és Rékával nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani. Ő a HR oldalról fogja megvilágítani az előadását, illetve hogy milyen karrier lehetőségek lehetőségeket fog igen bemutatni így az Avalon Parkkal kapcsolatban, illetve az Avalon Park fejlődéséről fog beszélni. A másik előadónk pedig nálunk végzett hallgató, ugye azért is írtuk oda, hogy alumni hallgató, Harangi Tünde, ő pedig a Borsod-Abaúj-Szemplén megyei népegészségügyi főosztályon dolgozik, mint egészségfejlesztő, és ő középiskolákba, általános iskolákba is jár egyébként egészségfejlesztő prevenciós programokat tartani.
1: Ő is az egyike azoknak, aki az élet útjával igazolja. Hogy
2: abszolút,
1: nem.
2: Így van.
1: Úgyhogy ezek jó, jó az összeválasztás. Ez mondom, év mint év, ugye van helye ennek a bizonyos szakmai kongresszusnak, vagy tanácskozásnak, ami azt is jelenti, hogy egyfajta számvetésre is ad lehetőséget, egyesztendő munkáját valami módon ott behozzák az ilyen találkozón, és az arra is alkalmat ad, hogy abból meg kimazsolázzák azokat az útmutatókat, ami a jövőre vonatkozóan.
2: Igen, így van, ezt nagyon jól látod, és épp ezért azt is megbeszéltük ugye az egyetem vezetőségével, hogy ne csak a hallgatóknak szóljon ez a szakmai nap, hiszen nyilván nekik nagyon fontos, hogy inspirálódjanak és hogy tanuljanak ezektől a szakmai előadóktól, hanem középiskolásokat is meghívtunk. Tavaly is és idén is érkeznek például a Berzevici középiskolából hallgatók, illetve jönnek a Szent Páliból is, most meg nem mondom még név szerint, hogy hány iskolából, de pont azért, hogy egy picit bemutassunk mi is a szakot, az egészségtudományi kart, és hogy ők is képet kapjanak erről a tudományról területről, ezért több középiskolából invitálunk hallgatókat, és ezúton is szeretettel várunk érdeklődőket.
1: Tehát kvázi, mint egy utánpótlás biztosítás.
2: Így van, így van.
1: Több, mondom én, ez a több lábon áll, több felé gondolkodás, ez nagyon szépen ötvöződik ezen a területen. Neked ebben személy szerint milyen munkád volt, van még, mert hát még...
2: Hát az ötlettel én álltam elő egyébként, hogy szakmai napot szervezzünk, és az egyetem vezetése ezt támogatta, amiért nagyon hálás vagyok, meglátták benne a potenciát, és a kollégáimmal együtt dolgozzuk ki egyébként a programokat, évelején, tehát a szemeszter elején megbeszéljük, hogy milyen előadókat tudnánk meghívni, hogy állítsuk össze a szakmai napot, és utána a szervezést azt természetesen én bonyolítom le.
1: Hát a legnehezebb, leghálátlanabb feladat azért, meg ugyanakkor a legjobb, mert a végén az elismerésbe ott tubiszkolni, az nagyon jó érzés.
2: Hát én örülök, hogyha mindenki elégedetten távozik, és inspirálódott a hallgatóság.
1: Hát ha ilyen lelkes szakemberek vannak, mint te, akkor biztos, hogy megvan a siker. Köszönöm
2: benne.
1: Szépen
2: köszönöm
1: a beszélgetést, köszönöm, hogy bejöttél a stúdiójába, vagy a Csillagpont Rádió stúdiójába, és akkor 8-ára sok sikert, utána pedig majd, ha van olyan mondani való, ami elhangzott, akkor szívesen folytatjuk.
2: Köszönöm szépen!
0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja az FM 103 MHz-en.

0: világban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Csillagpont Rádióban.
3: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. Holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Richárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban eldőlt, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dóró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. A visegrádi 4-ek újjászületését és Magyarország visszatérését szorgalmazta a jereváni nyilatkozatában a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a leendő magyar kormányfőre utalva kijelentette, hogy a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a 4. tagot az együttműködés folytatásához. Hozzátette, az európai politikai közösség találkozóján Volodymyr Zelenszky jel is egyeztetett, akinek megerősítette, hogy Szlovákia továbbra sem küld ingyen fegyvereket Ukrajnának. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. A felújítások érintik a kifutó pályát is. A fenntartó közölte, hogy a tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. A légitársaságokat tájékoztatták a munkálatokról. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra. A teherautó és a buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától 1 héten át az utakon, a többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, valamint a belföldön tartózkodás jogszerűségét és a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a mai magyar nyelv és irodalomírásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt. Az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt. Különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma. Holnap délután délnyugat felől növekezni kezd a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik. Éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
2: Csillagpont Rádió FM 103. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Pulzus Info. Minden, ami egészség.
1: Köszöntöm a stúdió vendégét, dr. Görgényi László sebész főorvos urat.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Ennek a meghívásnak témát is választottunk, mégpedig egy meglehetősen gyakran előforduló témát, ami nem más, mint a vastagbéllel kapcsolatos betegség, daganat, amiről mostanság nagyon sokat beszélünk, nem véletlen, hogy országos szűrővizsgálatokat is kezdeményeztek, megcélozván elsősorban a fiatalabb korosztályt, mert nagyon gyakran előfordul a vastagbéldaganat.
2: Igen, az a helyzet, hogy a táplálkozás, egészséges táplálkozásra fordítanám inkább a hangsúlyt, és a vastag és fékbélrák kialakulásának szempontjából. Tehát az a helyzet, hogy vannak bizonyos betegségek, amelyek megelőzésében, illetőleg kialakulásában bizonyítottan számít az, hogy mit eszünk meg, mi mindent etetnek meg velünk. Ilyen a vastag és a végbélrák is. Na most a vastagbél a daganatos halálozások egyik leggyakoribb oka. A nőknél az emlőrák, férfiaknál a tüdőrák, ami első, de a prostatarák a férfiaknál már ugye kezd egy kicsit emelkedni, de még mindig mondjuk azt, hogy mind a két nemben, a női, illetve a férfi nemek között a második leggyakoribb betegség a vastag és a végbélrák, ami elhanyagolt volt idáig, mert nem nagyon vettek tudomást róla, tehát nem tudják azt, hogy a második leggyakoribb betegséget
1: pedig
2: a vastagbélrák.
1: Mindegyik, amiről beszél, ez azért fontos, mert hogy szűrhető, és a szűrővizsgálatokat nem nagyon veszik igénybe, mert a számok azt igazolják.
2: Igen, de most már azt veszem észre.
1: Most proktológia területén.
2: Igen, proktológus dolgozok most, és azt veszem észre, hogy egyre tudatosabbak az emberek. Már, hogy...
1: A fiatalabb generációra gondol, vagy?
2: Általában a magyar emberre, magyar emberekre gondolok. Egyre tudatosabbak, hogy elmennek már magán szűrésre, és hát ugye vagy a unokák, vagy a gyerekek összedobják. Nagyon helyes, mert megéri. Mert megéri, mert ugye, ha akkor találnak egy polipot, vagy valami daganatot, akkor még mindig jobb abban az állapotban, mert gyakorlatilag nagyon jó az 5 éves túlélés. Mert 5 éves túlélésben nézzük a daganatos betegeknek a gyógyulását.
1: Itt kellene beszélni a hajlamosító tényezőkről, mert valami miatt ezek megjelennek, kialakulnak.
2: Igen, hát hajlamosító tényezők, például a polipok. Ezek egy jó indulatú elváltozások. Na most itt meg kell említeni, hogy mikor megkérdezem, hogy volt kolonoszkópia, vastagbél, igen, és hát nem volt semmi negatív. Itt a papír megmutatom. Igen, megmutatja, és valóban hát ott van, hogy polipot távolítottak el. Tehát nem negatív, mert a polipot el kell távolítani, mert a polipnak olyan tulajdonsága van, amelyik hamarabb alakul át, rákos sejtél, van, amelyik meg később, de a nagyságtól is függ, mert egy 2 centis polipban már 40%-ban vannak rákos sejtek. Tehát ezért kell eltávolítani, és akkor, hogyha ez eltávolításra került, akkor megmondja majd a gastroenterológus, hogy 3 év múlva jöjjön vissza, mert van hajlam a polipra. Na ilyen a például ezek a polipok. Vannak a gyulladásos bélbetegségek, ez a kolitis, kolitis ulceróza, ez is nagyon kezd elterjedni és ismert betegség. Ez egyrészt genetikai probléma is, ugye, a genetika is közrejátszik ebbe. Másrészt meg az ételallergia. Tehát azt is nagyon komolyan kell venni, mert van, amikor csak intolerancia van. Tehát többet teszünk egy kis fánkot, lángost, akkor kicsit görcsünk, utána kevesebbet teszünk, és tulajdonképpen nem tulajdonítunk neki jelentőséget. Viszont ez az intolerancia már oda kell figyelni, mert ebből, hogyha kialakul ez a gyulladásos bélbetegség, akkor annak talaján már rákos sejtek is alakulnak, innen nem 1-2 éven belül, hanem hosszú idő kell.
1: Akkor és hát is riasztóan hat egyébként, mert...
2: És még a jobbik esetben, idézőjelbe teszem, a jobbik esetben kilukad a bél, és akkor a gyulladás miatt. Tehát ilyen véres nyákos székürítés, tenezmusokkal jelentkezik, kilukad a bél, ugye elvékonyodik a gyulladástól, belemegy a szépet, a hasüleg,
1: és
2: sürgős műtét, ugye sürgős műtét nem olyan, mint az előkészítés, tehát legyengült beteg, a gyógyulás esélyei pedig rosszabbak. Tehát ezért is fontos, hogy az ételallergiát is nagyon, nagyon komolyan vegyük, és egyre több.
1: Ez sem volt egyébként néhány évtizeddel ezelőtt ennyire a fókuszban, amikor egy anamnézist elkészítettek.
2: Az ételallergia.
1: Igen.
2: Így van. Az az igazság, hogy olyan érdekes ez, hogy általában Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában kevesebb a vastagbéldaganatos megbetegedés. És hogyha ezek az emberek elköltöznek arra területre, hogy abban az országban, ahol gyakrabban fordul elő, akkor náluk is ugyanolyan gyakorisággal fog...
1: Tehát vice versa érvényes akkor.
2: Igen, mert itt nem csak a környezeti hatások, hanem szerintem a táplálkozás is, mert előbb-utóbb átveszik az ottani táplálkozási szokásokat, és azt tesznek, amit a...
1: Főorvos úr figyeli az étket, amit elfogyaszt?
2: Én nagyon figyelem.
1: Igen? Hivatásból adódóan, vagy ez így volt fiatal korában?
2: Tulajdonképpen fiatal koromban nem. Feleségem mutatott rá először arra, hogy az ízfokozó az allergiát okoz, nála jelentkezett bőrtünetként. Tehát az E621-est azt felejtsük el.
1: Mit felejtsünk el?
2: Az E621-es ízfokozó, ami az van ráírva az ételre. Azt felejtsük el, mert az rákkeltő. Akkor itt elmondanám, hogy kerüljük a feldolgozott húsipari termékeket, a konzerveket, szalámikat, kolbászokat, virsliket.
1: Mert de sajnos, a házi kolbászt ezt nem kell kerülni, amit ott
2: hát a házi kolbászt egy bizonyos mértékig kerülni kell a füst miatt. Mert a füst, ugye, hát ha bemegyek a hentes üzletbe, akkor látom, hogy némelyik kolbász olyan fekete, mint a korom, hát agyonra van füstölve.
1: Nyilván, de hát ezt leveszi hogy az ember a bőrét.
2: Hát leveszi, de benne van. Azért nem romlik meg, mert jó megfüstölik. Ugyanakkor a bélnyálkahártyát is ugye bántja a füst, mert ahogy ott elöli a baktériumokat, a bélnyálkahártya is fölszívódik, bélnyálkahártyát károsítja, és a füst nagyon káros. Régen annak idején a kéményseprőknek, tanultuk még annak idején egyetemen, hogy a szkrótum rákja volt. A korom miatt, hogy csiholták a kéményt.
1: Nekem meg a cigaretta jutott eszem.
2: Igen, hát ez is mondjuk genetika, mert van, aki szívve 40 évig semmi baja nincs, és vannak a passzív dohányosok, ugye, ahol a családban két igen. ember dohányzik, és akkor jön be a felesége, szóval sose nem volt a számba a cigaretta, és tüdőrákba operáltuk. Annak idején még a megboldogult Szemmelweis kórház. Sebészet és általános sebészet, vagy meg a sebészeti osztályán. Még annyit szeretnék mondani, hogy amiket beletesznek ezekbe a feldolgozott húsipari termékekbe, ezek nem csak hogy egészségtelen, és káros, hanem rákkeltő is. Mert nem csak egészségtelen zsírokkal van tele, hanem nitritekkel és nitrátokkal. Tehát ezek a
1: már én leírtam ezt az E621-et.
2: Tehát ezek a nitritek, ezek karcinogének rákkeltők, ez például a pátsó. Hát beletezik a 10-12 ezer forintos szalámiba is. Hát ez is rákkeltő.
1: Miért nem tudunk mi erről sokkal többet? Számtalan előadást kell önöknek is tartani, vagy tartanak is. Ilyenkor elmondják?
2: Hát az az igazság, hogy annak idején, mikor aktív sebészet volt, akkor általában a vastagbél daganatról, a műtétekről kellett tartani eladást, ilyen táplálkozásban nem.
1: De ez meg most nagy divat egyébként táplálkozáson.
2: Igen, már mindenhonnan ez folyik.
1: Ma már ilyen elképzelések is vannak, hogy időzített evés, vagy például a régi elgondolás szerint napi egy alkalommal meleg ételt kell, hogy bevigyünk a szervezetünkbe, ez is megdőlni látszik, meg egy napot kihagyni, koplalni. Ez
2: igen, helyes.
1: Igen?
2: Tehát nem baj az, hogy egy kicsit éhezünk, mert addig is pihenne a bélrendszerünk, illetve tehát azt is nyugalomba kell helyezni. Tehát nem lehet állandóan leterhelni azt a bélnyálkahártyát, hanem pihentetni kell egy kicsit, hogy regenerálódjon. Szeretném még mondani, hogy a rendszeres mozgás, a rendszeres aktív fizikai mozgás az nagyon fontos. Ide tartozik a testsúlykontroll is. Ide tartozik egyébként a lelki egyensúly megteremtése, és ide tartozik a hatékony stresszkezelés is.
1: Ehhez hát ez a kettő utóbbi, ez nagyon nehéz megvalósítani.
2: Igen, tehát régen ugye a gyomor-nyombérfekélyes betegeket annak idején, míg azt mondja, hogy kiemelték a környezetből, és főküdték pártlázára, és akkor pár hétre kiemelték, gyomorsavtertője csökkent, nyugodtabb környezet volt, akkor még ez megengedett volt, és megtehették az emberek. Tehát nagyon fontos a napi ritmus kialakulása, most visszatérek, a táplálkozással, tehát a rendszeres táplálkozás, nyugodt pihenés, és akkor az alvás, rendszeres alvás. Hozzá szeretném ezt szűzni, annak idején, mikor volt a rendszerváltás, rendszerváltoztatás, akkor mindenkinek vállalkozni kellett. És akkor jöttek ezek a színes zakolyú emberek, akik üzletet akartak kötni, föltűrték az ingújukat. Na most, ha nem sikerült, akkor ugye este idegesek voltak, éjszaka nyugtató, reggel ugye meg a gyorsító. És mi alakult ki náluk, mit figyeltek meg? Az volt az érdekes, hogy a 40 éves férfiak között egyre több lett az impotens.
1: Térjünk vissza a gyulladásos bélbetegségre. Ön szerint az előfordulás gyakorisága mivel magyarázható? Milyen tünetei vannak például?
2: Enyhe görcsös panaszok, ha valamiből többet teszünk, akkor már, vagy tej, vagy hát most már odaírják már a...
1: És ezekkel a normaflórokkal szinten lehet tartani?
2: Normaflór az nem, magában nem lehet visszatartani, viszont azzal, hogy diétázunk, tehát elhagyjuk, gyakorlatilag már az is jó. A normafrolt meg akkor kellene használni, amikor hasmenés van.
1: Biztos, hogy egyre több ilyen előfordulásra találkoznak a szakemberek is, ugye? Mármint a gyulladásos bélbetegséggel.
2: Igen, ez világ tendencia, tehát a világon is ez egyre gyakoribb, és hazánkban is.
1: Ami a gyors kajával, az állva evéssel sok mindennel összefüggésbe hozható.
2: Igen, meg a rengeteg E betűkkel. Ha az ember vesz egy halászlékockát, akkor nézze már meg, hogy tele van mindenféle E-vel, és talán egy kis darát, tudom én, szálka lehet benne, ami arra utal.
1: Viszont erről meg az jutott az eszembe, hogy ezek a kiskert mozgalmak, ugye már majdnem mindenkinek van magas ágyása, hogy még se kelljen hajolni, és igen, legyen neki saját petrezselyme, zöldsége, stb. Igen. Azért ezek jó dolgok, nem?
2: Hát jó.
1: Abba az irányba hatnak, hogy vegyszermentesen.
2: Igen, ebben az irányban, igen, de mozgás szempontjából kevés.
1: A mozgás megint meg tudja oldani az ember, a húsbevitelt viszont már kiszolgáltatottabb állapot.
2: Mondják, hogy a vörös húsokat kerüljük. Együk a csirkét. Na most én a csirkével úgy vagyok, hogy nézzük már meg, hogy azok a csirkék
1: mit tesznek,
2: mivel etetik, hogy mennyi mozgásterük van, és ugye a kapirgáló az egészséges. Na, de hát ezek a csoportosan nevelt csirkék.
1: Visszasírja a bortot, csirkés időszak.
2: Vissza, igen.
1: Szóval van egy percünk még az összefoglalásra, igen, hogy mi az, amire feltétlenül felhívja a figyelmet, és én még itt az ön tanácsára leírtam az antioxidánsokat, meg a szabad gyököket, hogy erre kérdezzek rá, mert miért?
2: Azért, mert a szabad gyökök azok kárkeltők, tehát amiben szabad gyök van. Tehát ezek a szabad gyökök, ezek párosítatlan elektronnal rendelkező molekulák, amelyek instabilak, tehát ezért hívják szabad gyöknek, és rendkívül agresszívak. És oda kapcsolódnak más sejtekhez, mondjuk a bél sejtekhez, bélbóhoj sejtjeihez, és megváltoztatják az osztódását, még a DNS-be is beavatkozik, tehát ami az öröklés volt. És akkor abból, ahogy osztódik a bélnyálka, és nem bélnyálka sejt lesz, hanem az gazda szervezettől, tehát a szervezetünktől függetlenül el kell szaporodni, osztódni, és ebből jön a rák. Vannak T-sejtek, amik védekeznek, tehát ez a csontvelünkbe keletkezik, és a csecsemő mirigyben pedig aktiválódnak. Ezek a védő, a T-limfociták, de hogyha túlzásba visszük ezeket az étkezéseket, akkor a T-limfociták nem tudják megzaválni azt a rákos sejtet, mert ide alakul, meg oda alakul, hanem akkor kialakul a rák, egy nyirokutakon véráram útján pedig távoli áttétet képez.
1: Szóval figyeljünk oda a táplálkozásra, rendszeresen étkezzünk, sok rostos, vitaminban gazdag kaját vigyünk be a szervezetbe, amit mozgatni kell, és hát nem utolsó sorban a szűrővizsgálatokra.
2: Igen, igen, tehát mindenféleképpen. Még annyit szeretném megmondani, hogy van ez a székletvér, amíg belefér, igen, ennyi. Tehát a székletvér vizsgálatban annál kell figyelni, hogyha van az embernek implantátuma vagy hígya, meggörzsöli nagyon a fogát este, akkor pozitív áleredményt fog adni, megjelenik a vér a székletben. Mert lenyeljük a saját vérünket, hogyha vérzik, tehát van implantátum, nagyon kell rá figyelni, mert van, mikor vérzik. De ez még mindig jobb, mintha A negatívot adna, mert akkor az ember elmegy, azt leszűreti magát.
1: Hát azt hiszem, hogy van még mondani valónk, nem nagyon állt rá könnyen arra a beszélgetésre, de csak rá fogom bírni, hogy majd folytassuk. Köszönöm szépen még nagyon egyszer, köszönöm, hogy bejött a stúdióba, és tájékoztatta a hallgatókat dr. Görgényi László.
0: Pörgesd fel a pulzusod! FM 103. Csillagpont Rádió.

0: Pulzus Info. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió FM 103.
1: Milyen jelek utalnak arra, hogy érrendszeri problémánk van? A viszér például sokakat érint. Mikor kell orvoshoz fordulni? A lábfájás vagy a lábzsibbadás utalhat-e érszűkületre vagy más érbetegségre? Ilyen és hasonló kérdésekre keressük a választ a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház ér- és endovaszkuláris sebészeti osztályán, ahol először egy kórterembe beszélgettem egy frissen műtött beteggel.
2: Pasi aortára műtöttek.
1: Miért volt szükség erre a műtétre? Mik voltak az előzmények?
2: Járás bizonytalanság. Úgy elfárad az ember, hogy le kell ülni, tehát nem megy. Szinte elzsibbadnak a végtagjai, és akkor megszűnt a lépés.
1: Rögtön rájöttek az orvosok, hogy mi a probléma?
2: Hát nem volt egy egyszerű a projekt. Őszinte akarok lenni. Itt alapvetően én vérnyomásom miatt indult el ez a dolog. 200-as vérnyomásaim voltak, sőt, több mint 200-as vérnyomásaim. Ugye belgyógyászat többféle kivizsgálási mód alapján arra a következtetésre jutottak, ugyebár már hasi ultrahangtól kezdve CT-ket csináltak, akkor megállapították ezt, hogy nekem hasi aortám el van dugulva, és az alsó végtagok felé nem áramlik a vér. És annyira befolyásolja a vérnyomást is, ugyebár nincs megfelelő keringés, hogy valószínűsítették, hogy ez a projekt. És az lett a vége.
1: Félt a műtéttől?
2: Már túl vagyok rajta, de most is félek. Esküszöm.
1: De most mitől?
2: Senkinek nem kívánom, hogy sor kerüljön ilyen dolgokra, ilyen beavatkozásokra. Ez nekem egy fájdalmas, a korom miatt valószínű.
1: Meg szabad kérdezni, hogy hány éves?
2: 63 éves vagyok.
1: Fájdalmat az nem okozott egyébként? Tehát, hogyha nincsenek a vizsgálatok, akkor önnek eszébe se jut, hogy esetleg a hasi aorta záródott el?
2: Nem. Tehát, hogyha én nekem nincsenek meg ezek a vizsgálatok, akkor nem tudjuk konkrétan, hogy mi a probléma. Akkor élek tovább ezzel a dologgal. Ki tudja, mik a következménye. Valószínű, hogy levágják a végtagját az embernek, hogyha ugyebár nem kezelik, mert a vége úgyis az lett volna.
1: Ide került az érsebészeti osztályra. Mit mondtak az orvosok, hogy mennyire nagy műtét ez?
2: Nagy műtét.
1: És most hogy érzi magát?
2: Hát alakulóban vagyok.
1: De érez változás tehát a végtagokban? Igen, jobb, igen. Jobb egy kicsit?
2: Igen. Hát érzem a végtagjaim a terhelhető. Én sikeresnek ítélem.
1: Remélhetőleg meddig kell még itt tartózkodnia?
2: Hát szerintem varrott szedések. Benne, hogy szövődmények nem lesznek, láz.
1: Nem hát tudom. Ha már eddig nem volt.
2: Eddig nem volt, és akkor, ha nem lesznek, akkor hát nem tudom.
1: A műtétről beszélgessünk még egy kicsit. Érzette valamit a műtét alatt? Altatták? Hogyan történt?
2: Igen, gerincbe.
1: Érzéstelenítették gerincbe.
2: Erről van szó, és történt, hogy a biztonság kedvéért, ha valami komplikáció fog közbe jönni, akkor el fognak altatni. Hát sajnos közben is csúszott egy kis dolog, és akkor elaltattak. Műtét közben sajnos elzáródott az egyik lábom artériája. Én csak ezeket hallásból tudom.
1: És az ébredés milyen volt? Ott álltak ön körül, és közölték, hogy a műtét sikerült.
2: Igen. Arra emlékszem, hogy lehoztak egy ilyen elkülönítő szobába voltam.
1: Voltak fájdalmai?
2: Igen.
1: És most a műtét után, hogyha hazakerül, van-e szükség valamilyen óvintézkedésre, vagy életmódváltásra?
2: Étkezési szokások, ezek a dolgok, ezek szükségesek ahhoz. Elvileg be kéne tartani sok olyan dolgot, ami nem tartunk be.
1: Dohányzik?
2: Dohányoztam, igen. 35 évig igazolt valaki voltam, 20 évig kerékpároztam.
1: Tehát sportos életet
2: igen,
1: élt.
2: Én azért nem hagytam el magam soha, sőt.
1: Hát ennek ellenére mégis az érfalakban lerakódnak igen, a pakkok.
2: A genetikai dolgoktól kezdve sok minden lehet, persze. Hát nem akarok kibújni az ember a felelősség alól.
1: Hát gyógyulást kívánok.
2: Hát nagyon szépen köszönöm.
1: Dr. Mátyás Lajos, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház érsebészeti osztályának főorvosa. Azt kérdeztem tőle, hogy milyen érbetegségek a leggyakoribbak.
3: Ugye szét kell választani, van egy gyűjtőeres érrendszer és egy verőeres érrendszer, és ugye mind a kettő okozhat bizonyos problémákat, olyan

0: vagy inkább idősebb embereknek a betegsége?
1: Ezek azért betegségek bizonyos kor után jelentkeznek. A gyűjteres megbetegedések azok viszonylag korai, fiatalkor után, mi a fiatalkor természetesen, ugye van, aki 70-80 éves korban is fiatalnak érzi, vagy tartja magát, de viccet félretéve ezek a gyűjteres betegségek főleg nőknél okozhatnak elsődlegesen esztétikai, kozmetikai problémákat, a későbbiekben pedig, ez az alsó végtagra lokalizálódik, tünetileg elsősorban ez a baj, egy olyan elváltozást, kvázi ugye szubjektív tüneteket okoznak, mint a nehéz láb. Láthatóan megjelennek ezek a kitágult gyűjtőerek, amik se kozmetikailag, se esztétikailag nem megfelelők, de a keringést alapul véve ezek tényleges, nem csak kozmetikai, esztétikai, hanem valójában orvosilag is problémát jelentenek.
0: Menjünk sorban, azt hiszem, hogy a viszereket azt mindenki tudja, hogy milyen egy viszér. Valóban esztétikailag is zavaró lehet, de egészségügyi szempontból mit jelent, akinek mondjuk viszeres a lába?
1: Alapvetően ugye ez abból adódik, hogy valamikor ugye az ember két lábra állt. Ezekbe a gyűjtőerekbe billentyűk irányítják az áramlást, tehát lentről föl a szív irányába. És érthető módon, ugye ezek a billentyűk, ha jól működnek, akkor ugye ez az áramlási irány tartósan megmarad. Ha a billentyűk elégtelenek valami miatt, vagy így született valaki, vagy pedig ugye tartósan olyan álló foglalkozást űz, hogy ugye ez mint egy zsákban, ez a véroszlop egy idő után kitágítja az ereket, és ennek következtében funkcionálisan a billentyűk nem tudnak úgy működni, mint ahogy kéne, és ezért mint egy zsákban pang ez a vér. Érthető módon, ez ugye az érfalon keresztül a szövetek közé is ki-ki áramlik, ezekben okoz szöveti károsodásokat, ez lehet enyhe duzzanat az elején, lehet valamilyen zsibbadásérzés, lehet egy éjszakai ikragörcs, de ha ez tartósan fönnáll, bizonyos idő után bőrelváltozásokat okoz, a legsúlyosabb következménye természetesen egy fekély, ami a bokatájon, alszáron jelentkezik, ami aztán nehezen kezelhető, gyógyítható. Ezeket természetesen időben kezelni, orvosolni kell. Nem feltétlenül műtéttel, vannak bizonyos lehetőségek, kompressziós pólyák, kompressziós harisnyák, amik ezt valamilyen módon kompenzálják ezt az elváltozást, de egy bizonyos stádiumban, egy bizonyos betegségi megjelenési forma után valamilyen jellegű műtéttel, akár ugye hagyományos sebészi, akár ugye éren belül végzett, ma már vannak ilyen lehetőségek műtéttel, meg kell szüntetni ezt a beteg, rosszul működő felületes gyűjtőres hálózatot.
0: Ez a viszér, amiről most beszéltünk, mi a helyzet az érszűkülettel? Mert hiszen a viszeret azt látja az egyén, hogy kitüremkedik a lábán, mint ahogy beszéltük is, esztétikailag sem jó látvány, viszont az érszűkület az nem látszik. Mit tapasztal a beteg ilyenkor?
1: Alapvetően két probléma jelentkezhet. Az egyik, amint mondta, érszűkület vagy elzáródás, a másik viszonylag ugye gyakran előforduló a kóros értágulat. Ez főleg a nagyobb ereknél, a hasi medencei verőerek vagy a mellkasi verőereknél jelentkezik. Van egy fiziológiás, tehát egy normális átmérője egy érnek. Bizonyos betegségek sok ok miatt létrejöhet ez, okozhatják, hogy az érfal kitágul, és ez extrém tág is lehet, tehát a normális fiziológiás átmérőnek a 3-4-5-szöröse, ami ugye azt a kockátot rejti magába, hogy egy extrém nagy nyomás nehezedik az érfalra, és ez egy bizonyos idő után nem tolerálódik, hanem kiszakad, és a testüregen belüli vérzés keletkezhet. Ez viszonylag kevesebb alkalommal előforduló baj, de sokkal súlyosabb következménye van, mint a érszűkületnek vagy az értágulatnak. Az érszűkület, annak valamilyen klinikai tünetének kell lenni, amit megér a páciens.
0: De milyennek? Fáj a lába például?
1: Tehát kell egy optimális vérellátás a szöveti működés szempontjából. Ha ez nem valósul meg, egy kvázi vérhiány jelentkezik azon a területen. Ez leggyakrabban az alsó végtagot érinti. Ritkább a felső végtag, ritkább a a zsigeri szervek ritkább.

0: agyat ellátó verőereknél, tehát a leggyakrabban az alsó végtagon, és ugye érthető módon klinikailag veszi észre leghamarabb a páciens, mert ugye jár, minden nap jár, föl kell, fölhúzza a cipelőjét, jár, attól függ, hogy kinek milyen feladat adatik egy nap, mennyit kell járkálni, akinek gyakran többet kell járkálni, 100 métereket, kilométert, vagy a munka olyan, hogy fokozottan vagy erősebben igénybe kell venni az alsó végtaget, ő hamarabb észleli ezt, a vértelenséget, és a vértelenség okozta fájdalmat. Ez ugye hasonlít arra, mintha szűk a cipő, és ugye nyilván szorítja, az is egy ilyen egy hasonló, szubjektíve megélt állapotot jelent, tehát nem sokáig tud egy szoros cipőbe járni, mert érzi, hogy meg kell állni, meg kell húzni a cipelőjét. A alsó végtagot érintő érszükületeknél pedig hát ugye különböző helyeken jelentkezhetnek ezek a fájdalmak, különböző fizikai igénybevételt követően, járás, különböző járástávolság után, vagy ugye, ha nem síkterepen jár valaki, hanem emelkedőre, dombra, lépcsőre kell menni, az egy nagyobb izomerőt igényel, nagyobb fizikai igénybevétel, akkor ugye ezek jelentkeznek, és ugye jelzi a páciens. Ha orvoshoz megy, ilyenkor viszonylag egyszerű módon közel lehet férkőzni, legalábbis el lehet indulni egy irányba a diagnózissal, meg kell tapintani a perifériás, tehát a bokatájon, a térthajlatban, a combhajlatban lévő verőereket, hogy van-e a pulzus. Amennyiben nincs, lentről fölfelé lehet körülbelül behatárolni, hogy hol lehet a probléma, hol lehet a hiba. A térd alatti szakaszon, a térd fölötti szakaszon, nota benne a csípő, vagy pedig ugye hasi verőérben.
1: Mit lehet ezzel tenni? Tehát hogyan gyógyítható, műtét által?
0: Hát nem műtéttel kezdődik természetesen. Az lenne a szerencsés, hogyha a páciens, mikor legelőször észreveszi ezt a furcsa érzést, ezt a fájdalmat bizonyos fizikai megterhelés után, orvoshoz fordulna. Hogyha egy autentikus orvos kézbe kerül, ez lehet egy általános orvos, egy családorvos, mert ugye ezek az alapvizsgálatok ugye elvégezhetők, és hogyha ez igazolódik az első vizsgálati eredményből, akkor természetesen ugye tovább kerülhet érbelgyógyászhoz, úgynevezett angiológushoz, aki ugye speciális ezekkel foglalkozik, majd pedig érsebészhez, vagy pedig olyan intervenciós kollégához, aki nem feltétlen sebész, hagyományos sebészi módon, hanem ugye egy katéterrel éren belül próbálja korrigálni ezeket az elváltozásokat.
1: Nincs ennek nagy veszélye, hogy éren belül ezeknek a katétereknek, hiszen hogyha valahol szűkebb az ér, esetleg megrepedhet.
0: Nem, hát ez ugye egy laikus számára ez egy teljesen logikus, vagy ugye várt kérdés. Ezek ma már technikailag egy olyan magas szinten és olyan biztonsággal végezhetők, teljes alternatíváját biztosítják a hagyományos sebészi beavatkozásnak. Sok esetben előny ennek a beavatkozásnak, hogy nem kell különösebb érzéstelenítési módot alkalmazni, nem kell altatni a beteget, nem kell egy gerincérzéstelenítés, mert ez ugye egy helyi érzéstelenítésből bevezetett katéterrel is sok esetben korrigálható. Másszor pedig vannak olyan kicsi, olyan sebészileg nehezen elérhető érszakaszok, amiknél kifejezetten előny, sőt sokkal technikailag is, meg a beavatkozás eredményét tekintve is sokkal előnyösebb.
2: Az én esetem az még külföldön kezdődött, Angliában éltem éveken keresztül. Egy mellkasi fájdalommal kerültem be sürgősségi osztályra, ahol megállapították az első CT felvétel után, hogy van egy mellkasi aneurizmám. Az érdekessége ennek a dolognak az, hogy az aneurizma nem okoz fájdalmakat. Ezt egy csendes gyilkosnak is nevezik.
1: Ez egy vele született dolog, ugye?
2: Több mint valószínű. Az engem kezelő orvos azt mondta, hogy aneurizma attól alakulhat ki, ha valakinek egy trauma, például mondjuk egy autóbaleset érés, megnyomják a mellkasát például. Ha valaki erős dohányos, de én életemben nem szívtam el egy szál cigarettát se, illetve hát idősödő embereknél 70 év kor felett alakulhat ki az, hogy elgyengül az érfal, és kialakul egy ilyen aneurizma.
1: Hát akkor ennél még ez a veszély nem áll fenn.
2: Nem, és ennek ellenére viszont azt mondta az orvos, hogy ez a fájdalom, ami volt, és valószínűleg nem az aneurizmám okozta, mentette meg annak idején az életemet, mert egy hét, maximum egy hónapon belül az eldurrant volna a mellkasomba.
1: Akkor önt mellkasi műtétje volt?
2: Érsebészeti úton operáltak, ágyékhajlatban bemetszésen keresztül érsebészeti úton felmentek, és úgy egy fémhálót helyeztek el, és zárták el ezt a értágulatot, és így megoldódott ez a probléma. Viszont pár héttel ezelőtt újra volt ez a nagyon erős mellkasi fájdalmam.
1: Hogy mikor volt ez a beavatkozás?
2: 2021-ben. Most újra volt egy ilyen mellkasi fájdalmam, bekerültem a kórház sürgősségi osztályára, ahol hát CT-felvételt készítettek, de mivel van ez a fémbeültetésem, nem igazán sikerült megállapítani, hogy valami eltérés van, valami probléma, ezért tovább lettem utalva, így kerültem ebbe a kórházba, és itt egy érfestést végeztek nálam a tegnapi nap folyamán. Ugyanezzel a módszerrel, csak itt nem altatásba, hanem helyi érzéstelenítéssel. És
1: nem fájt?
2: Inkább a kellemetlent mondanám, viszont azt tudom mondani, hogy bármikor bevállalnám, akármikor is, hogy kiderüljön, hogy bármilyen ilyen probléma fennáll-e még. Hál' Istennek azt tudták mondani, hogy annak idején jól elzárták ezt az aneurizmát, ez nem tágult tovább, nincsen elfolyás, újabb aneurizmát nem találtak, úgyhogy más téren kell tovább keresni.
1: Akkor még most tulajdonképpen egy kivizsgálásom van, és a továbbiakra vár.
2: Így van.
1: És a panaszai?
2: A panaszom az fent áll, még a doktorok azt mondták, hogy ezt más területen kell akkor tovább vizsgálni.
1: Milyen területen például?
2: Gasztro.
1: Az étkezéssel összefüggésben lenne?
2: Nem tudják pontosan, sejtik esetlegesen, hogy az EP-vel lenne probléma, az is okozhat ilyen fájdalmakat. Ultrahangvizsgálatok, egyéb kivizsgálások.
1: Életmódbeli változást önnek javasoltak-e akkor, mikor az első beavatkozása volt, mint érbetegnek?
2: A vérnyomásmérést azt folyamatosan javasolták.
1: Milyen a vérnyomása egyébként?
2: Egy évvel ezelőtt kezdődött magas vérnyomás nálam, előttem ez nem állt fent, úgyhogy erre én most szedek tablettákat, gyógyszereket. Most vagyok 43 éves, tehát azt tudom mondani, hogy ez nem a kornak a függvénye, az érpanaszok bárkit utolérhetnek fiatalabb, idősebb korban is. Ezek általában csendes problémák, nagyon sok esetben nem okoznak fájdalmat, tüneteket. Azt tudom mondani, hogy érdemes a megelőzésre, a kivizsgálásokra elmenni, odafigyelni az orvosok javaslataira, vérnyomást kell folyamatosan mérni.
1: Hát igen, ez nagyon fontos dolog. Mondta, hogy nem is dohányzott soha. Genetika esetleg közrejátszott, családban volt valaki érbetegségben szenvedő?
2: Ezt mondta az engem kezelő orvos is, hogy valószínűleg ez genetikailag alakult ki. Igazándiból nem tudok olyat mondani, hogy a családban bárkinél lett volna ilyen probléma.
1: Munkájában mennyire befolyásolta ez a betegség, vagy most is ezek a tünetek?
2: Mivel irodai ülő munkát végzek, ezért nem okozott problémát. Az orvos annyit mondott a műtét után, hogy pár hónapig nem emelhetek nehéz dolgokat, ne edzek vagy sportoljak, de ezt leszámítva teljes életet élhetek.
0: Mindig ott próbáljuk gyógyítani, ahol a legfókuszáltabb, a legproblémásabb az az elzáródás vagy szűkület. Ritka az a helyzet, amikor idézőjelben tetőtől a talpáig kell egy kiterjesztett érműtétet, vagy egy ilyen éren belüli beavatkozást, tágítást, vagy bármiféle egyéb dolgot végezni. Tehát mindig mi a klinikai tünet alapján és a elvégzett diagnosztikus vizsgálat alapján lokalizáljuk azokat az érszakaszokat, amelyik feltehetően a problémát, panaszt okozza, és ezeket igyekszünk korrigálni a legoptimálisabb módon. Optimális azt hiszem a beteg számára a legkevesebb műtéti vagy beavatkozás kockázatát jelentse, és a legeffektívebb eredményét ennek a beavatkozásnak.
1: Nagyon sokat beszélünk a prevencióról. Van-e az érbetegségek esetében prevenció? Tehát tudunk-e tenni valamit azért, hogy ne alakuljanak ki érbetegségek a szervezetünkben?
0: Hát ha verőveres rendszerre gondolunk, elsősorban meg a gyűjtőeresnél is, ugye életmód. Ezt ugye próbáljuk orvosilag és mindenféle egyéb módon közölni a páciensekkel. Ugye itt van elsődlegesen ugye a nikotin, a dohányzás. Másodszor itt van az alkohol, harmadszor itt van ugye az étkezés, mindenféle olyan táplálkozási szokások, amik vér-zsírsav szintjét kevésbé optimális módon tartják.
1: Tehát, hogyha magas valakinek a koleszterin szintje, akkor joggal félhet attól, hogy valamilyen érbetegsége
0: nagyon
1: lesz? Nagyon
0: valószínűséggel várható ez. Természetesen ugye itt van a magas vérnyomás, ez ugye a kettő egyben van, mert valamilyen módon ez egy ilyen belső reguláció valószínűleg azért magasabb, mert már van egy ilyen érbetegség, egy rigidebb érfal, és ezt kompenzálni kell valahogy a szervezetnek, ami aztán egy ilyen ördögi körként tovább rontja magának az ér állapotának, érfalnak az állapotát, tehát ezek nehezen szétválasztható dolgok, tehát de eléggé komplex dolog ez az egész. Ugye a furcsa dolog az, hogy számtalan érbeteg jelentkezik nálunk, megígéri, megfogadja, hogy nem fog dohányozni, megígéri, hogy odafigyel az étkezésre, megígéri, hogy szedi a zsírsav csökkentő, ma már elég sok hatékony gyógyszer van erre is. Természetesen, amikor egy kicsit jobban érzi az állapotát, saját magát, akkor az első dolog az, hogy előveszi a cigarettát, lemegy az udvarra és dohányzik. Ezek ugye elkeserítő érzések a beavatkozásokat végző orvosok számára.
1: Mintha rombolnák a saját, az ő munkáját.
0: Hát kevésbé értékelik, vagy egyáltalán nem. Ők maguk aztán nyilván egy idő után visszajönnek, mert nyilván, hogyha ez az ágens, ami ugye ezt fenntartja, vagy kiváltja, nem szűnik meg, egy másik szakaszon, vagy az éppen a helyreállított érszakaszon egy újabb problémát jelent. Ilyenkor ugye egy rossz érzése van az orvosnak, hogy ő ilyen frusztrált munkát végez, mert ugye ő biztosan tudja, hogy ez az eredmény ez nem lesz tartós, pontosan emiatt, mert így áll hozzá a páciens, illetve hát az egész dolog. Nem mindenkinél van ez így, vannak bizonyos ugye veleszületett dolgok, vannak olyan genetikai problémák, amik ugye okozhatnak ilyen elváltozásokat, de az esetek többségében ezek a külső tényezők, amiről beszéltünk, nagyban hozzájárulnak ahhoz, vagy a verőeres oldalon, hogy ezek az elváltozások bizonyos életkor után vagy kialakulhat.
3: Érsebészeti műtéten volt, értisztításos műtéten, és ebből kifolyólag van egy vágott sebem, ami nehezebben gyógyul a keleténél, és a gyógyulás szempontjából kell tovább bent feküdnem.
1: És milyen érsebészeti, tehát mondta, hogy érsebészeti tisztítás?
3: Értisztításos műtétem volt.
1: Erre miért van szükség? Miért volt szükség?
3: Elmeszesedett az erem, és az alsó lábamnál volt egy seb, ami nem kapott elegendő mennyiségű vérmennyiséget.
1: De csak az egyik lába?
3: Igen, csak az egyik lábam.
1: És ennek milyen tünetei voltak?
3: Hát olyan különösebb tünetet nem vettem észre. Annyi történt, hogy nem vettem észre, hogy a talpamon keletkezett egy seb. A-típusú cukorbeteg is vagyok. A nehezebben gyógyult, és úgy vettem, tehát akkor vettem észre, amikor már egy picit elfertőződött. Tehát ezért kerültem az érsebészeti osztályra, ilyen értisztításos műtétre.
1: Milyen volt maga a műtét?
3: A helyi érzéstelenítéssel történt a műtét. Ez azt jelentette, hogy éber állapotban volt a műtét elvégezve. Mindössze a gerincembe kaptam egy érzéstelenítő injekciót. Így történt a beavatkozás, amit nem éreztem semmilyen fájdalmat, semmilyen dolgot, és úgy műtöttek meg.
1: Ér elzáródás volt tulajdonképpen. Mire kell vigyáznia a jövőben? Adtak-e valami életmódbeli tanácsot, hogy többet mozogni, vagy ennek ellenkezője?
3: Hát a mozgás az mindenféleképpen jó tesz a szervezetnek, meg a cukorbetegségre is oda kell azért nagyon figyelni. Mert
1: az étkezés gondolom fontos.
3: Étkezés, igen, mert az veszedelmes egy betegség.
1: Mármint a cukorbetegség?
3: Igen, a cukorbetegség. Hogy arra nagy gondot kell fordítani.
1: Önnek az mikor kezdődött?
3: Olyan, ha cukorbetegségem, az körülbelül egy olyan 15 éve kezdődött.
1: Akkor már az nem most. És volt-e már máskor is valamilyen érrel kapcsolatos betegsége?
3: Nem volt ilyen érrel kapcsolatos betegségem.
1: Nincs viszere, meg ilyesmi?
3: Nincsen.
1: Beszéljünk már arról, hogy a zsibbadás, a lábzsibbadás és a hideg lábérzés az érbetegségre utal-e?
0: Is, meg nem is. Itten nem beszéltünk, ugye az érbetegségnek milyen kockázati tényező, nagyon lényeges a cukorbetegség. A cukorbetegség egymaga olyan érfal betegséget, elváltozást okoz egy bizonyos idő után, hogy súlyos érszűkületek, elváltozások, elzáródások, kvázi ugye egy visszafordítottan keringési zavarok keletkeznek, ami ugye az esetek egy részében sajnos azzal jár, hogy bizonyos végtagrészek, lábújak, láb, akár a végtag elveszhet. Ezeknél a betegeknél az érbetegségek gondozása, kezelése, gyógyítása extrém módon fontos, mert egy bizonyos idő után ez teljesen lehetetlen, tehát olyan súlyos érkárosodásokat okoz, illetve következményesen olyan súlyos szövetkárosodásokat, elhalásokat okoz a végtagon, ami aztán visszafordíthatatlan, tehát a végtag elvesztése az amputációhoz vezet. Egyéb esetben kérdezte ezt a zsibbadást. A zsibbadás lehet egy kezdeti érszűkület vagy érelzáródásnak a tünete is, de gyakran megtévesztő, mert ugye a cukorbetegeknél azon túlmenően, hogy a kicsi ereket károsítja, és aztán a többi eret is, károsítja a perifériás idegeket. És a perifériás idegeknek, tehát a lábujjak, láb, esetleg kézujjak, egy olyan idegkárosodást okoz, ami ezt a zsibbadást, tehát egy megszüntethetetlen, ez borzalmas érzés, ahogy a beteg beszámolnak róla, zsibbadást okoz, ami a mindennapi életét szinte elviselhetetlenül befolyásolja. Ilyenkor ugye nagyon fontos szétválasztani, hogy a cukorbetegeknél csak a idegkárosodás okozza a zsibbadást, vagy pedig ez már kombinálódik egy ér és ideggel. Minden esetre ez egy nagyon fontos, nagyon lényeges feladat az orvos számára, hogy ezt válassza szét, vagy pedig ugye döntse el, hogy ez vagy az van, és ugye sok esetben mind a kettőt befolyásolni, kezelni kell.
1: Akkor összefoglalva, tulajdonképpen milyen jó tanácsot tudna adni hallgatóinknak, mire vigyázzunk, hogy ne legyünk semmiféle érbetegségnek kitéve.
0: Ezt ugye nyilván ez elkerülhetetlen bizonyos helyzetekben, hogy ne betegedjen meg egy bizonyos érszakasz, akár a gyűjteres, akár a verőeres. Nagyon fontos dolog, hogy egy korai felismerés az ugye jelentősen megkönnyíti, vagy biztosabbá, optimálisabbá teszi a gyógyítást, a gyógyulást. Másrészt pedig hát mindenféle olyan károsító tényező, amiről itt beszéltünk, de hát ez csak egy része, számtani ilyen van. Ma már ugye olyan informatikai világban élünk, hogy minden kérdésre kaphatunk választ, ezeket ugye nyugodtan föl kell tenni, akár a mesterséges intelligencia használatával, akár bármilyen olyan fórum, ahol ez elérhető, és hogyha ilyeneket észlelünk, és ugye valami módon ugye ide irányítja a gondolatunkat, vagy a figyelmünket, akkor természetesen ezt már nem a mesterséges intelligenciával kell továbbvinni, hanem orvoshoz kell fordulni, szakemberhez, vagy bizonyítja, vagy ugye kizárja ezeket a dolgokat, és egy olyan irányba viszi tovább a betegnek, vagy a páciensnek a mindennapját, hogy az a lehető legsikeresebb, legoptimálisabb legyen, ha gyógyítani kell.
1: Köszönöm szépen, dr. Mátyás Lajos érsebészt hallottuk.
4: Csillag.rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

Mondod-e, hogy jó egészségemre adja Isten? A király. Én bizony nem felséges királyom. Még ha ezzel halál közé vetted, akkor sem. Abból nem esel juhász.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. A NAV folytatja a házi pénztár ellenőrzéseket, holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Richárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban eldőlt, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. Lezárta a belső vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank az előző vezetés és az Erste Bank közötti állítólagos nyomásgyakorlás ügyében, és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. Az eljárás Simor András korábbi jegybankelnöki jelentései nyomán indult, aki szerint az MNB korábbi vezetése megpróbálta elérni az ő eltávolítását a Hitelintézet felügyelőbizottságából. A jegybank új vezetése közölte, hogy a rendelkezésre álló dokumentumokat átadták a Nemzeti Nyomozóirodának, hangsúlyozva, hogy az intézmény a jövőben minden területen a jogszabályoknak megfelelően működik tovább. Folytatja a KKV-k házi pénztárállományainak ellenőrzését a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A vállalkozások több százmilliárd forintnyi készpénzt tartanak házi pénztárban bankszámla helyett. Ez ebben az évben is kiemelt adóhatósági célpont marad. Az érintett cégeknél a készpénzállomány tartósan az árbevétel 8-15%-át teszi ki, miközben a hatósága tulajdonosi kölcsönök és vezetői felvétek valódiságát is vizsgálja. A mulasztás adóbírságot vonhat maga után, ezért a szakértők előzetes átvilágítást javasolnak. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Balesetben meghalt egy magyar munkás Ausztriában. A 34 éves férfira egy rögzítetlen betonelem zuhant rá az egyik felső ausztriai üzemben. A tűzoltók kiemelték a férfit, de a mentők már nem tudták megmenteni az életét. Nagy sebességgel hajtott egy autó emberek közé Lipcse belvárosában az egyik sétáló utcában. A német rendőrök tájékoztatása szerint az incidensben ketten meghaltak és 25-en megsérültek, közülük ketten súlyosan. A gázolót elfogták, indítéka egyelőre ismeretlen. A német Bild úgy értesült, hogy a környéket lezárták, hatalmas a készültség. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány futózápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik, éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
1: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Tudom, tele van gonddal. Mind a két kezed.

0: Pulzusinfo, a Csillag.rádió egészségtematikus műsora.
1: 2026-ban fennállásának 50. évfordulóját ünnepli a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ. Ennek apropóján beszélgetek vendégeimmel, most ezúttal a gyermeksürgősségi részleg vezetőjével, dr. Fitala Rékával. Jó napot kívánok!
2: Köszöntöm a hallgatókat.
1: Köszönöm szépen, hogy itt van velünk, és hát egy picit talán tekintsünk vissza ennek a részlegnek a történetére, mert hogy azt mondta, hogy 2021 ugye a kezdő dátum, amikor elkezdtek tulajdonképpen gondolkodni abban, hogy nagyon fontos lenne egy ilyen részleg, és ugye az nagyon fontos, hogy ugyan egy önálló részleg, de a gyermekintenzív közvetlen felügyelete alatt áll. Mit jelent
2: ez? Így van. Tulajdonképpen a gyermeksürgősség fogalma az évtizedekkel korábban is itt volt már Miskolcon, itt volt ennek az alapító iskolája, Sós Andrea nevét mindenképpen meg kell említenem, és az a nővérgárda, meg az alapszellemiség az itt létezett. Körülbelül olyan 18-ban indultak azok a támogatási pályázati tervek, aminek az induló szakaszában még ő vett részt. Sajnos ő távozott az intézményből, úgyhogy amikor ez kivitelezési fázisba lépett, nagyon gyorsan valakit kellett erre a feladatra találni, akit az akkori vezetés engem jelölt ki, valószínűleg azért, mert a NEST intenzív terápia a szervezésnek a magas iskolája, úgyhogy így léptem én ebbe a feladatkörbe, illetve gyakorlatilag a másfél-két éves építkezést, illetve utána a teljes csapat felépítését végeztük így mi. Én maradtam a gyermek a NEST intenzív orvosa, tehát ott is dolgozom, ez egy másik paralel feladata az osztálynak.
1: Hogyan gondol vissza, doktornő, erre az időszakra, mert ugye 2021, hát éppen a COVID időszakában voltunk, tehát azt gondolom, hogy duplán nehéz volt, ugye, valami újat létrehozni, de gyakorlatilag létezni egy világjárvány kellős közepén.
2: Így van. Különben nagyon jókor lépett be ez a sürgősségi koncepció, illetve jutottunk el oda, hogy ez kubatúra nélkül lehetetlen volt már tovább vinni, ezért volt fontos, hogy az intézet ezt meglovagolja, ezt a fejlesztést is lehetőséget. Tulajdonképpen az egykapus rendszer ennek a lényege, ez egy nagyon fejlett nyugat-európai modell, és ebbe a mindenki megérkezik, mi pedig differenciálunk, hogy ki hogy jut leggyorsabban ellátáshoz, remekül illeszkedett a COVID-fertőzés, ugyanis az infektológiai kórképeket is meg kellett oldani. Az sajnálatos, hogy ez azért teljesen uralhatatlan méreteket öltött, és a mai napig megrengette az egészségügyi rendszert. Említem én, hogy az infektológiai ellátás továbbra sem állt fel, a gyerekinfektológiai ellátást most is nagy részt a gyek végzi, ami azért nem egy ideális helyzet.
1: Hogyan emlékszik vissza a sürgősségi részlegnek a kialakítására, mert hát most már ugye készen látjuk, nagyon szép, barátságos, gyermekbarát, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a gyermekek így tekintetében, van, de ugyanakkor pedig a kubatúrát említi, azért egy nagyon felszerelés, nagyon eszközigényes szakterületről beszélünk.
2: Így van. Pontosan ezért merült fel az intenzív osztály belépése a képbe, ugyanis az elsődleges ellátáshoz nagyon nagy műszerigény, monitorigény szükséges, illetve ahhoz, hogy tempósan lehessen dolgozni, hogy szakszerűen lehessen dolgozni, ennek nagy az igénye. Itt nagyon magas szintű gyermeksebészeti ellátás működik, úgyhogy ezért borzasztó fontos volt ennek az intézménynek egy olyan beléptető kaput létrehozni, amin tudunk differenciálni, hogy ki a sebészeti, ki a gyerekgyógyászati, ki az ügyeleti ellátás.
1: Ugyanakkor meg azt gondolom, és egyetértett ezzel az imént, hogy egy hatalmas csapatmunka a sürgősségi ellátás, tehát hogyha valahol arról beszélünk, hogy teammunka, akkor talán a sürgősségi ellátás, ez nagyon-nagyon igaz, hiszen orvosnak, szakdolgozónak, nővérnek, de én azt gondolom, hogy talán még annak a személynek, akivel először találkozik a család, a beteg gyermek, akár ott a portaszolgálatnál, ott is annak is nagyon nagy jelentősége és feladata van, hogy tudnak így együtt dolgozni.
2: Van, a lényeget ragadta meg. Tulajdonképpen ez az a koncepció, amit lehet, hogy még nem sokan vettek át, vagy szellemiség, hogy a sürgőségnek az a lényege, hogy van egy nagyon magasan képzett nővér, aki fogadja a betegeket, differenciálja ezt a két fő betegcsoportot, vagy amit az előbb említettem, három fő betegcsoportot, és azt követően nagyon magasan képzett nővérgárda végzi az elsődleges triázs vizsgálatot. Ez már egy kiterjesztettebb vizsgálat, teljesen elszeparált helyben, tehát helyen történik, nincsen, nem hallja senki a kérdéseket, a válaszokat, és paraméterfelvételek történnek. Még mindig nem orvosi vizsgálatról beszélünk, hanem egy nagyon szakmailag megalapozott rendszer alapján történik egy sorba rendezés, egy sürgősségi sorba rendezés. Ez nagyjából 5 kategóriába sorolja a betegeket, és nem egy gyorsasági ellátás történik, hanem mindig az kerül először ellátásra, akinek a legsürgetőbb a kórképe, illetve alapvető gyógyszerelés, fájdalomcsillapítás, az ellátás megkezdése sokszor meg is történik. És ez után a váróteremből már ezen kategóriák alapján hívják az orvos kollégák a betegeket. Tehát ez egy olyan összehangolt munkát igényel, így ahogy látja, ami mind edukációban, mind tréningeken nagyon sok feladatot rót ránk. Én azt gondolom, hogy nagyon jól vizsgázott. Országos szinten minimum a második helyen van a miskolci gyermeksürgősségi ellátás. Arról nem is beszélve, hogy évi 37 ezeres betegforgalmat bonyolít, ami viszont országos csúcs.
1: Mondhatjuk, hogy ez az elmúlt 5 évnek a tapasztalata Dióhéjban?
2: Így van, így van. De nagyon fontos, hogy ennek a emelkedő számnak a hátterében az egyéb egészségügyi ellátók problémái is benne vannak. Semmiképpen nem szeretné a gyermeksürgősség magára húzni a betegeket. Egyelőre igyekszünk megfelelni az elvárásoknak, mert nyilván köt az eskünk, és szeretnénk ellátni az idejövő betegeket, de nagyon-nagyon sok alapellátásba tartozó eset érkezik.
1: Ezért is nagyon fontos az imént említett edukáció. Edukálni elsősorban talán a szülőket, vagy akár a kollégákat is, hogy olyan esetek érkezzenek a gyermeksürgősségi részlegre, akikkel valójában és érdemben dolguk van?
2: Igen. Nagyon frusztráló a szülőknek, hogy sokan beelőzik őket. Egy munkaidőben, csütörtök délelőtt is tapasztaljuk, hogy tömegével érkeznek az alapellátásba való esetek. Ez sajnos két faktoros. Mi nagyon jól látjuk a miskolci alapellátókat, nagyon szoros a velük a kapcsolatunk. Itt alapvetően nem róluk van szó, hanem folyamatos egyeztetést kíván, mi partnerek is vagyunk, és vettünk is részt már a vidéki alapellátókkal, tehát azt meghatározni, hogy mire való a sürgősségi osztály, vagy egy konzultációs rendelés, az nagyon-nagyon fontos lenne, és emellett fontos az, amiben mi a gyerekmentés kapcsán részt is veszünk, illetve honlapfejlesztés folyik, valamint a rendelőben edukációs kisfilmeket vetítünk, hogy lássák a szülők, hogy mégis mi az, egyáltalán ez, amit most elmondtam, hogy mi ez a furcsa, itt vizsgálnak, ott vizsgálnak minket rendszer, miért jobb ez, mint az eredeti, illetve mik a red flag tünetek, amivel be lehet jönni, vagy be kell jönni minél hamarabb a sürgősségre.
1: Azt akarja mondani tulajdonképpen, hogy sok esetben szülői döntés, amikor megjelennek a sürgősségén a családok a gyermekkel, de sok esetben ezt a problémát el tudná hárítani a gyermekházi orvos is?
2: Így van. Ezt nem tisztünk megítélni az ő képzettségüket, csak a hosszú év, hát 50 éves a gyerek. Tehát múltja van annak, ahogy a házi orvosokkal együtt dolgoztunk, és látszik, hogy kik azok, akivel együtt dolgozunk, akik esetleg akár a gyerekből is származnak, itt tanultak, illetve kik azok, akik voltak gyakorlaton, és kik nem. Tehát ez ebben abszolút zászlós hajó vagyunk, és vállaljuk is az edukációt, ez biztos, hogy elengedhetetlen lenne a párbeszéd, de az is igaz, hogy a szülők elveszve érzik magukat. Információ hiányban vannak, sokszor házi orvos hiányban, ellátó hiányban vannak, ezért mi kérdés nélkül mindenkit ellátunk, de biztos, hogy dolgozni kell a rendszeren.
1: említett doktornő betegségcsoportokat a szülők felé, mert tudjuk-e azt fogalmazni, hogy mi az az élethelyzet, amikor nem a házi orvosi rendelőben, hanem mindenképpen ide a gyermek sürgősségi részlegre hozzánk a gyermeket?
2: Ez egy nagyon széles kérdés, amit föltett. Tulajdonképpen azt tudnám mondani, hogy akinek jó kapcsolata van a házi orvosával, az biztos, hogy el tudja dönteni, hogy ezek azok a tünetek, amivel oda mentem, ha ez több ennél, akkor természetesen ide jövök. Mindenképpen ajánlanánk, hogy konzultáljanak a rendelővel. Tehát akármennyire bizalomvesztés is van, és ezt éljük meg tulajdonképpen az egészségügy felé, nagyon sokszor mi visszahalljuk a házi orvos kollégától, hogy ő nem kapott jelzést erről a betegről, biztos, hogy tud ebben tanácsot adni, illetve hát nem ez ennek a műsornak meghaladja a kereteit, de erre vannak a laikus képzések, illetve igyekszünk majd ez alapján, a visszajelzések alapján, mi már ezt 20 éve csináljuk a szülőkkel, hogy ezeket a tartalmakat megpróbáljuk a honlapunkon megjelentetni.
1: 50 éves a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ, az elmúlt, vagy az elkövetkezendő évekre, évtizedekre az is egy nagyon fontos feladat, hogy ezen a bizalomvesztésen dolgozzanak?
2: Így van. Már én úgy gondolom, hogy irányunkban nagyon kevés az atrocitás. Látják a szülők, hogy erőn felül dolgozik ez a rendszer. Itt igazából a várólisták, vagy a konzultációs rendelések helyett is dolgozik a gyermeksürgősségi osztály. Én azt gondolom, hogy ezt értékelik a szülők. Mi megpróbálunk még inkább modern irányokban is kommunikálni, mert tényleg az út, azt gondolom, hogy lenne erre fogadó készség, csak nincs elég információja a szülőknek.
1: Azt mondja, hogy erőn felül, ez azt is maga után vonja, hogy kevesen vannak a team tagjai, kevés az orvos, kevés a szakápoló, a nővér? Hogy állnak utánpótlás dolgában?
2: Igen, nagyon, nagyon nehéz a helyzet. Jelenleg ma Magyarországon nem megbecsült a nővérmunka. A mi nővéreink gyakorlatilag az úgynevezett non-doktori szinten dolgoznak, ez egy nagyon emelt szintű képzettségi fok. Ezt amennyiben nincs életpálya modell, akkor nem lehet utánpótolni, tehát ebben mi sokat dolgozunk, hogy képződjenek és velünk maradjanak. Az orvosgárda még nehezebb, óriási az elvándorlás, nagyon nehéz ennek a megyének a helyzete, és mint mondtam, nagyon sok a munka. Itt, mikor elkezdtük 5 évvel ezelőtt, erre nem volt egy külön csapat, tehát folyamatos kinevelésben most már 3-2,5 gyermeksürgőségi szakorvossal dolgozunk, egy sürgőségi vizsga van folyamatban, de az óriási vívmánya a gyereknek, hogy tudta tartani azt, hogy itt minden 24 órában mindig gyermek szakorvos is részt vesz a csapatban, illetve gyermek szakorvos rezidensek dolgoznak velük, ez nagyon fontos szakmai pool, ehhez nagyon magas ügyeletszámok és rengeteg munkaóra társul. Úgyhogy próbáljuk a szakmai háttér szépségét megmutatni a fiataloknak, mert ez tényleg így van, aki innen végez, gyakorlatilag úgy lapozza át a szakvizsgálót, a tankönyvet, hogy minden oldalról egy név jut az eszébe, de azért ebben rengeteg munka van, ezt mi is látjuk.
1: Sok mindent említett, nagyon-nagyon nehéz ez a terület, azt gondolom, mind fizikálisan, mind azt gondolom, hogy mentálisan is nagyon embert próbáló lehet. Ezért is van az, hogy talán hosszú távon kevesen választják ezt a szakterületet?
2: Én vallom, és azok, akik a mi nevelésünk, tudják, hogy ez a vélemény. Nyugat-Európában is úgy működik ez, hogy aki gyerek sürgész lesz, az hosszú távon egy másik szakvizsgát is megcsinál. A gyerek sürgészek mindig előtte gyerekgyógyászok. Ez is egy nagyon fontos dolog, ugyanis az egy olyan széles körű, látókörű szakvizsga, hogy eleve rengeteg mindenre rálátás van. És azt gondolom, hogy ahogy telnek az évek, azért 40-50 éves korban lassítani kell a műszak tempón, ugyanis azért is van a sürgősségen műszak eredetileg, mert megállás nélkül dolgozik az ember. nekünk ebben még munkánk van, ugyanis a délután 4 órai rendszertől csak ügyeleteseink vannak, ezért az ő terhelésük extrém magas. Tehát ennek a műszak beállásához további kollégák kinevelése szükséges, tehát ez nem 1 év lesz, nem is 2.
1: Aki a gyermek sürgősségén edződik, ha lehet így fogalmazni, nagyon jó szakember lehet majd a jövőben?
2: Ez így van, ez abszolút így van, és nagyon sok mindenkit vonz ez a pálya. Én azt gondolom, hogy azt kell mellette látni, hogy ezt nem járókeretig kell ebben a tempóban csinálni, hanem más konzultációs rendelés, vagy más szakvizsga megszerzésével egy ilyen félállás jelleggel nagyon hosszan lehet ezt csinálni.
1: Arról már beszélgettünk, hogy mi történik akkor, amikor egy család megérkezik a sürgősségi részlegre, de mi történik azt követően, amikor megtörténik az ellátás, és egyfajta utánkövetése van szükség. Itt megint bejön a gyermekházi orvosok szerepe?
2: Nagyon szeretnénk, hogy bejönne. Uh-huh. Amikor ismerjük, nagyon sokszor ismerjük a házi orvost, akkor ez egyértelmű. Itt a miskolci körzetekben, amiket mi leírunk, ők abból abszolút olvasnak. Ha úgy látjuk, hogy vegyes körzetről van szó, tehát felnőtt házi orvosról van alapvetően szó, akkor ilyen útmutatást szoktunk írni a végére. Ez egy picit túlmutat a sürgősség keretein, de úgy látjuk, hogy muszáj így a megye szinten, mert különben elkallódnak a betegek. Egyébként pedig a gyek osztályai, illetve konzultációs rendelései a háttere. Tehát a gyerek sürgősségnek ez soha nem egy önálló identitás, ez ugyanúgy egy óriási háló, mint ahogy annak idején a gyereket megálmodták. Ez az ereje is ennek az intézetnek.
1: És ezzel együtt azt gondolom, az is nagyon fontos, hogy a gyerek valamennyi osztályával legyen
2: így
1: egy jól együttműködő.
2: Tehát ez egy abszolút szimbiózis.
1: Mindennapok és szimbiózisban
2: működnek. Tehát jók is vagyunk nekik, meg mi is jók vagyunk. Tehát egymásért vagyunk.
1: Azt gondolom, arról még talán fontos lenne beszélnünk, hogy ahogy elmondta főorvosnő, hogyan működik tulajdonképpen a sürgősségi részlegnek a munkája, hogyan indul az ellátása a gyerekeknek. Ez ugye nagyjából így működik a felnőtt ellátásban is, de ott ugye javarészt egy beteggel foglalkozik az ellátóorvos vagy szakszemélyzet. Itt azért itt van az aggódó szülő, itt van az édesanyja, édesapa adott esetben maga a gyermek, tehát azt gondolom, hogy egy kicsit azért itt pszichológusnak is lenniük kell?
2: Minden gyerekgyógyász az, így van. Az a szerencse, hogy mint említettem, nem gyereksürgészként indul valaki. Nem gondolom, hogy meg lehetne ugrani. Tehát a fiatalokat is az a szemlélet vezeti át ezeken a nehéz kommunikációs helyzeteken, hogy ott van mellettük az a már végzett gyerekgyógyász kolléga, aki nem nélkülözhető ebbe a folyamatban. Ezt azért 5 év alatt megtanuljuk, illetve hát az jön erre a pályára, én azt gondolom, aki hasonló lelkületű.
1: Úgy mutattam be főorvosnőt, mint a gyermeksürgősségi részleg vezetőjét, de azt is el kell, hogy mondjuk, hogy a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Miskolci Gyermekrohamkocsi Egységének szakmai vezetője is. Ez a két munka hogyan egészíti ki egymást, vagy hogyan fér meg egymás mellett? Hogy jó a kérdés, hogy helyes?
2: A gyermekmentés az egy óriási vívmány itt Miskolcon. Alapvetően szinte 20 éve megy, most már bő 18, de a gondolata az legalább 20 éves. Süveges László volt az úttörője, és ami nekem az anyaosztályom, és ahova tartozik a szívem, a gyermekintenzív osztály volt ennek az anyja, atya. Tehát a mai napig nagyon büszkék vagyunk rá, hogy elsőként vidéki autóként indult ez, és így kapcsolódik a gyekhez, hogy pontosan az a holisztikus szemlélet hozta létre itt a gondolatot, hogy a prehospitális ellátás az lehet egy nyúlványa, illetve annak egy meghosszabbítása a hospitális ellátás. Azok, akik ilyen szemlélettel dolgoznak, azok sokkal, sokkal mélyebb rétegekben dolgoznak, a tudásuk is gyorsabban fejlődik, tehát egy értelműen a gyerekmentő, illetve annak a képzése, az a gyekes orvosokat nagyon nagyban fejleszti. Másrészt pedig a gyermek útja az sokkal jobban ki van kövezve. Tehát szakmailag ez egy nagyon összefüggő dolog.
1: Az elmúlt években nagyon szépen megújult, megszépült a gyek a sürgősségi részleg vezetőjeként. Hol lát még esetleg olyan fehér foltot, amire az elkövetkezendő években szükség lenne, hogy újuljon, szépüljön, fejlődjön? Szerintem az egészségügyben nincs az a pénz, amit nem lehetne elkölteni. Igen. Talán különösen igaz ez a sürgősségi részlegre.
2: Én azt gondolom, hogy itt jelentős beruházások történtek, tehát azok, amik pontosan tisztában vagyunk az anyagi helyzetekkel, azzal is tisztában kell lenni, hogy alapítványi erőforrások támogatják az osztályokat. Most alakul a gyereksürgősségi alapítvány is, tehát a műszerezettség, a kopások ezeket azon túl, hogy a kórház próbálja, de ezt nem tudja jelenlegi keretek közt állni. Viszont az biztos, hogy ettől nagyobb probléma az infektológiai esetek, amik itt maradtak a házban. Ennek a kubatúrájának a fejlesztése, a külön mosdók. Vannak osztályok, ahol nem volt erre alapítványi forrás, és nem tudjuk az anyákat olyan illő módon és megfelelően 21. századi módon elhelyezni. Tehát alapvetően ezen a területen nagyon sok helyen lehetne még a gyeken dolgozni, és kell is.
1: Főorvosnő, egyébként mikor kezdett el dolgozni a gyekben?
2: 2007-ben.
1: Én azt gondolom, hogy mindazok ismeretében, amit elmondott, biztos nagyon felértékelődik az az időszak, amit a családja körében tud tölteni, meg amikor egy kicsit rekreálódik, vagy ventillál, ezt hogyan teszi?
2: Hát körülbelül olyan intenzíven, mint ahogy dolgozunk. Ez minden ember típus más. Én azt gondolom, hogy valóban nagyon sokat vagyok távol a családtól, ezen szocializálódtunk, szerencsére támogató hátterem van, hasonlóan hiperaktív a férjem is, de nagyon fontos, hogy én azt gondolom, hogy intenzívebben éljük meg az otthoni perceket, tehát nem egymás mellett vagyunk, hanem tudjuk, hogy milyen az, mikor nincs ott a másik. Nagyon sokat utazunk együtt, ha otthon vagyunk is, együtt vagyunk, vagy barátokkal vagyunk, tehát szerintem kevés a holt idő, talán ezzel próbálja az ember ellensúlyozni.
1: És két gyermeke van fölvösségnek.
2: Igen, egy fiam és egy lányom.
1: Hát nagyon jó egészséget és jó munkát kívánunk az elkövetkezendő időszakra, és dr. Fitala Rékával, a gyermeksürgősségi részleg vezetőjével beszélgettünk annak apropóján, hogy az idén 50 éves a gyek. Hát arra kérem főorvosnőt, hogy alkalomattán térjen vissza hozzánk, és folytassuk ezt a beszélgetést, akár újdonságképpen itt alakul az alapítvány, akár arról is tudunk beszélgetni a céljairól. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: Pulzus Info. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió FM 103.
1: A világon először készült el egy olyan kártyacsomag, amely a daganatos betegségben szenvedőknek igyekszik segítséget nyújtani. Persze, ez nem azt jelenti, hogy egy időtöltő, úgymond zsugárzásról van szó, arra legkevésbé van szüksége az érintetteknek. Sokkal inkább egyfajta, nevezzük így, speciális védőháló nyújtani.

0: kialakítására kell gondolni. Hogy konkrétan miről van szó, arról kérdezem Mosza Diánát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktorandusz kutatóját, középiskolai pedagógust, akit köszöntök is szeretettel a telefonvonal végén.
1: Köszönöm, szervusz, Márta!
0: Hogy miért pont téged kérdezlek, Diana, annak egyszerű magyarázata van, mert hogy te tőled érkezett a meghívó ennek a kártyacsomagnak a bemutatójára. Miről van szó?
1: Ez a Veled az úton gyógyító üzenetek daganatos betegségben érintettek számára létrejött kártyacsomag, és ez a Veled az úton misszió keretében jött létre. A vállalkozásom a Láthatatlan Háló, amely egy női segítői vállalkozásnak indult, test és lélek összekapcsolásán és ennek a logika mentén kívántam támaszt nyújtani először az anyaság normatív krízisében érintett nőtársaknak, majd most a daganatos betegek felé fordulva a daganatos betegségben érintetteknek. Ez egy szuggesztiós kártyacsomag, mely 52 megerősítő üzenetet tartalmaz, és azon a logikán nyugszik, hogy a betegség módosult tudatállapotában különösen kiszolgáltatottak pszichésen is az érintettek, és ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat lehet a daganatos betegségből való gyógyulás, ezért nagyon fontos, hogy a fizikai kezelések és az orvosi támogatás mellett lelki támogatást is kapjanak, hogy ezáltal is újult erővel folytathassák a kezeléseket, illetve sokszor sajnos a kezeléseknél még súlyosabb mellékhatásokkal való megküzdést.
0: Mi motivál egy magyar-francia szakos középiskolai tanárt arra, hogy egy ilyen kártyacsomagot elkészítsen?
1: Én 2019 óta vagyok az ELTE doktorandusza, és már a doktori téma beadásakor is a test felé orientálódtam. Az úgynevezett korporális narratológiának az egyik első magyarországi kutatója vagyok.
0: Ez mit jelent?
1: Ez lényegében azt jelenti, hogy a különféle történeteket a test fókuszából olvasom. A disszertációmban is 4 olyan regényt vizsgálok, ahol valamilyen liminális, extrém testtapasztalat mentén alakul a főhős elbeszélőnek az én története, a saját történethez való viszonya. Így adódott, hogy a magánéletemben szembe jövő helyzeteket is ezzel a tudományos háttérrel közelítsem meg, és családi érintettségünk lett, és ezért máshonnan ismertem a perinatális világból egyébként a kártyázás gyakorlatát. Zelgoni Bettinának van számos ilyen szuggesztiós kártyacsomaga, közte a várandóság és szülés pakli, amit én használtam is a saját szüléseim során, ezért személyes tapasztalatom is van azzal, hogy módosult tudatállapotban hogyan hat a szuggesztiók ereje. Így amikor családi érintettségünk lett, akkor az volt az első gondolatom, hogy rendelek egy ilyen rákbetegeket segítő kártyapaklit, és ezért elkezdtem először magyarul keresni, aztán minden más nyelven, amin az érintett szerettem olvas, és kiderült, hogy nem létezik. Így egy hívásnak vettem, hogy akkor az eddigi tanulmányaim és tapasztalataim mentén én álljak neki kidolgozni ezt a kártyapaklit.
0: Akarsz beszélni a családi érintettségedről?
1: Korábban is volt már a családban. A nagymamámat 2009-ben áttétes daganattal veszítettük el, így hordoztam magamban ezt a gyászt és az érzelmi elköteleződést a daganatos betegségben érintettek kapcsán. A jelenlegi történet az még tart, de egy felívelő és nagyon jól alakuló történet, így nagy bennünk a bizakodás.
0: Az érintettség okán mindenki alaposabb, mélyebb gondolatokat tud átadni, megfogalmazni, gondolom ezt te is tapasztaltad.
1: Igen.
0: Meg azt is, hogy milyen óriási szükség van rá.
1: Igen, testközelből tapasztaltam már nagymamámnál is. Hála Istennek, nekünk olyan családunk van, akik nagyon könnyen beszélnek érzelmekről, és nagyon könnyen osztják meg egymással a dolgokat. És nagymamám mellett nagypapám ott volt végig társként, és ő egy végtelenül intelligens és érzelmes férfi, és ezért főleg az ő mintáján tanultam meg azt, hogy hogyan kell egy érintett mellett jó támogatóként jelen lenni. Nem csak az, hogy odahoz az ember egy pohár vizet, amikor kiszárad a szája a kezelés közben, hanem azzal is, hogy olyan fajta narratív és diszkurzív közeget teremt a gyógyulásnak, vagy egy ponton az elmenésnek, ami segíti az érintettet.
0: Ugye az ismertetőn azt olvastam, hogy a kártyákon található üzeneteket Mosza Diana narratológus állította össze. Ez a narratológia, ugye narrálni valamit, mondani, elmagyarázni, megmagyarázni. De maga a narratológia az még viszonylag egy, hát ha nem is új keletű fogalom, de még kevésbé van a köztudatban. Hogy lettél te narratológus?
1: Ez az irodalomtudománynak egy ágaként van jelen ma Magyarországon, egyébként egy sokkal szélesebb dolog, tehát akár a reklámiparban, vagy a szociológiában, vagy a pszichológiában is jelen van a narratológia. Én az irodalomtudomány irányából érkeztem. Egyébként a narratológia egyik első alapító figurája, Gérard Jeunet is irodalomtudós volt, az 1970-es-80-as évek Párizsában vagyunk, és az ELTE új kurikulumában számtalan olyan kurzust hallgathattam, még alapszakos koromban, ahol narratológiai ismereteket is kaptam, és később ebbe az irányba kezdtem el kutatni. És ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az elbeszélések logikájával, az elbeszélés menetével foglalkozunk. Tehát nem mondjuk szimbólumokat vagy motivumokat vetek össze, nem különböző történetek egymással való összefüggését vizsgálom, hanem az adott történeten belül azt vizsgálom, hogy hogyan születik meg ez a történet, és hogyan alakul. Ez nagyon-nagyon liminális tudomány, nagyon sok mindennel van átfedésben. A pszichológiai vonal az értelemszerű, de ahogy mondtam, a szociológiával is nagyon erősen kapcsolatban van. Voltam Newcastle-ben az narratológus konferencián, ez a narratív folyóirathoz kapcsolódó konferencia. Ott például azt tapasztaltam, hogy Finnországban is, Új-Zélandon is, és Amerikában is számtalan úgynevezett Medical Humanities narratológiai kutatócsoport van, akik kifejezetten az orvosi és a gyógyítás körüli diskurzusokat vizsgálják narratológiai szempontból.
0: Tehát, hogyha amikor mi beszélünk az üzenetekről, akkor itt egy nagy egészre kell gondolni, amelyben ugye az irodalom, az orvostudomány, a szociológia mind-mind benne foglaltatik.
1: Igen, azt gondolom, hogy a nyelvről való beszéd, tehát ha nem is megyünk el egészen a kártyacsomagon megfogalmazott üzenetekig, az, hogy önmagunkról, a nyelv segítségével gondolkodunk, azt, hogy a kríziseinkről, a betegségekről, és természetesen azok megoldásáról is a nyelv segítségével gondolkodunk, az ad egy olyan fajta kapaszkodót és támaszt is, hogy az átkeretezésre és a megsegítésre is a nyelven keresztül van lehetőség, hiszen nem tudjuk önmagunkat nyelvi leképezés nélkül elképzelni.
0: Az imént azt mondtad, hogy szerencsére mi olyan család vagyunk, hogy beszélünk az érzéseinkről. Fontosnak tartod ezt, beszélni az érzésekről?
1: Igen, azt gondolom, hogy nagyon sok esetben pszichoszomatikus hátterűek lehetnek, akár fájdalmak is, akár megbetegedések is. Természetesen a rák nagyon sok esetben genetikai, nagyon sok esetben külső tényezők okozzák. Sajnos még nem tudja a tudomány pontosan, hogy mi a kiváltó. Az viszont biztos, hogy egy olyan pszichoszomatikus blokkoltságot okozhat az elfojtás, ami akár lassíthatja is a gyógyulást, de mindenképpen kellemetlenebbé teheti ezeknek a folyamatoknak az átélését. Hiszen nagyon sok esetben már a megosztás és a verbalizálás is segít a szorongások oldásában, hiszen amint valamit megfogalmazunk, már szinte elkezdjük uralni, hiszen saját szavaink vannak rá, már a sajátunk, és nem pedig egy ilyen megnevezhetetlen gomolygó valami.
0: Igen, sokat lehet olvasni a szavak gyógyító erejéről, tehát ha kimondjuk, megfogalmazzuk, hogy téged idézzelek, akkor az már valahol gyógyító erővel is bír.
1: Igen, ugyanakkor azt gondolom, hogy erre nem mindenkinek van kultúrája, nem mindenkinek van rá tanult mintázata, és ebbe a résbe érkezne meg a kártyacsomag, hiszen ott szavakat adunk, mondatokat adunk, amikhez így vagy úgy kapcsolódni tudnak az érintettek. Nagyon sok esetben ezek egyébként olyan mondatok, amik ott vannak benne a gyógyulóban, csak mi adunk neki egy keretet. Öt különböző szemantikai csoport mentén gondoltam végig a gyógyulásnak a lehetséges aspektusait, és ezekhez készült az 52 kártya összesen, nem teljesen kiegyenlített a csoportok mérete. És vannak olyan kártyák, amik úgy tetszhetnek, hogy szinte szinonimák, ugyanakkor nagyon fontos, hogy más szavak szerepelnek rajta. Nagyon eltérő lehet, hogy melyik gyógyuló melyik kártyával tud kapcsolódni, ezért is van belőle ennyi, hogy mindenki megtalálja azt a fordulatot, amihez ő kapcsolódni tud, ami az ő gyógyulását a legjobban segíti.
0: Ki ez a többes szám első személy, az adunk, készítünk?
1: Elsősorban itt a velem dolgozó, lektoráló pszichológusra, meseterapeutára és biblioterapeutára gondoltam, de a vállalkozásom másik embereként a férjem van jelen, aki fordító végzettségét tekintve, és ő készítette el most az angol paklit, ami már szintén túlesett anyanyelvi lektoráláson is.
0: Ez azt jelenti, hogy több nyelven lehet hozzájutni?
1: Jelenleg még csak magyarul kapható, de megyek Brüsszelbe, ahol orvosokkal fogok kapcsolódni ennek mentén, illetve több Egyesült Királyságbeli és amerikai rákbetegeket támogató alapítványa és egyesülettel is kapcsolódni fogunk. Mivel ez a világon egyedülálló, és a világon mindenhol rengeteg az érintett, ezért szépen fokozatosan tervezzük azt, hogy idegen nyelvű paklik is létrejöjjenek. Először az angol, és a következő valószínűleg a német és a francia lesz.
0: Ugye a megjelenés előtti időszak az adatgyűjtés, ebben te mennyire számítottál a sorstársak segítségére?
1: Volt egy kérdőíves adatgyűjtésem, ide összesen 16 kérdőív érkezett be, és azt tapasztaltam, hogy nagyon szívesen meséltek. Az volt a kérdés, hogy volt-e olyan mondat vagy gondolat, ami őket segítette a gyógyulás során, akár még a gyógyulási folyamatban, akár már túlélőként töltötték ki a kérdőívet. És nagyon gazdag válaszokat kaptam, ugyanakkor nagyon sok a személyes történetek szintjére ment le. Így azokat a mondatokat nem tudtam egy az egyben átemelni és kártyává alakítani. Ugyanakkor a szemléletemet sokban alakították a mondatok létrehozásában. Összesen két olyan mondat van, amit átemeltem valahonnan. Az egyiket a családi érintettség kapcsán mi kaptuk mondatnak, a másik pedig ebben a kérdőívben jött szembe velem.
0: Egy magyar kártya csomag 32 lapból áll, a francia 52 vagy 54, nem tudom most hirtelen, de ez esetben miért pont 52 lapról beszélünk?
1: Azért, mert az évben 52 hét van, és ez is egyfajta szuggesztív elem, hogy az ideális mélye, sűrűje a betegségnek, az maximum ennyi ideig tartson. Tehát ez egyfajta ilyen fizikai szintű szuggesztió, hogy amikor végigmegy ezen az ember, egy héten egyet húzva, addigra már könnyebb lesz. Azért is az a címe, hogy Veled az úton, mert ezt tényleg társául szeretne szegülni az érintetteknek, és kiemelten fontos benne az, hogy egyetem második személyben vannak megfogalmazva az üzenetek, hogy ténylegesen a betegekhez szóljanak a kártyák, amikor elolvassák őket, és ezzel is küzdünk az elmagányosodás érzése ellen, hiszen sajnos a daganatos megbetegedés még mindig ugyanolyan szintű stigmatizációt és izolációt okoz társadalmilag, mint a meddőség vagy a HIV. Hiába tudjuk, hogy erről nem tehet az érintett. A saját szégyenérzés is, és a társadalmi izoláció is, a társadalmi elszigetelődés is még mindig nagyon jelentős. Nyilván ez köszönhető annak is, hogy vannak olyan mellékhatások, amitől konkrétan testi elváltozások vannak az érintetteken.
0: Mennyire állandó ez az 52 kártya, mennyire mobil, vagy ha úgy tetszik, csereszabatos? Úgy értem rajta a szöveg?
1: Mennyire csereszabatos?
0: Arra gondoltam, hogy mennyire bővíthető, ugye hangsúlyoztat, hogy 52 hétből áll egy év, de hát 365 napból is áll.
1: Nagyon jól bővíthető, és én erre adok is egy lehetőséget. Két darab üres lapot is elhelyeztem a csomagban, hogy saját üzeneteket is fölírhassanak az érintettek, illetve terapeuták, segítő szakemberek számára további tízesével csomagolt vásárolható üres kártyák is elérhetőek lesznek. Ennek ugye az is a szerepe, hogy nyilvánvalóan másoknak is juthatnak eszébe mondatok. Barátoktól, orvosoktól, onkopszichológusoktól kaphat még olyan mondatot érintett, amit szívesen vinne magával. Illetve van egy olyan szempont is, hogy lehet, hogy vannak mondatok, amiket nagyon vágyunk, hogy nagyon jó lenne abba kapaszkodni, de senki nem mondja ki nekünk. És ebben az esetben ezekre az üres lapokra dönthet úgy a kártyahasználó, hogy önmagának egy belső hangból kiindulva felírja ezt a mondatot, és onnantól kezdve az már külső támaszként is jelen lesz.
0: Ez lesz tehát számodra egyfajta visszajelzés ezeknek az üres kártyáknak a kitöltése, meg az, hogy milyen tempóban, iramban, mennyiségben fogy majd a kártya, ugye?
1: Igen.
0: Hol lehet hozzájutni?
1: A www.láthatatlanháló.hu webshopjában lehet ezt megvásárolni, tehát online rendelhető. Ugyanakkor a misszióval egybefűzve tervezem kiépíteni minél szélesebb viszonteladói és bizományi rendszerben offline terjesztési pontokat is, hiszen nagyon sokan még óckodnak akár az online rendeléstől, vagy nem is jön velük szembe online. Különösen fontos volna számomra, hogy a magyar vidéken is jól elérhető legyen ez, ezért fel fogom venni a kapcsolatot patikákkal, gyógyászati segédeszközboltokkal, onkológiai intézetekkel. Tehát az a következő lépés, hogy növeljük az offline láthatóságot is.
0: Az oldalon tehát részletes információkhoz juthatnak az érdeklődők.
1: Igen, és ezen az oldalon keresztül lehet eljutni a rendelési felületre is, ugyanakkor nagyon fontos, hogy ezen az oldalon lehet felvenni velünk a kapcsolatot intézményként is, mert a missziónak egy fontos küldetése, hogy ezek a kártyák ne csak az emberek táskájában, zsebében, otthonában vagy csoportfoglalkozások alkalmával legyenek jelen, hanem kiválasztottam 10 üzenetet, melyet onkológiai várókba és onkológiai rendelőkbe lehet rendelni A4-es vagy A3-as poszter formájában.
0: Mennyire lehet ezt módszernek nevezni, amiről mi most beszélünk?
1: Hát e körül nyilván van egy körvezetői módszertan, amennyiben csoportos használatra fogják használni, illetve a szuggesziók logikája mentén ott van Varga Katalin munkássága, ő az LTPPK professzora. Az, ahogy a szuggesziók működnek módosult tudatállapotban, az az ő nevéhez köthető, tehát módszertanilag azt mondom, hogy ezen nyugszik. Amikor már a csoportos használatról írok a használati javaslatok között, illetve majd a workshopokon segítő szakembereknek a csoportos használatot mutatom meg, akkor pedig a csoportdinamikával kapcsolatos módszerek a fontosak. Ilyen nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni, hogy hogyan szabályozzuk azt, hogy ki után szólal meg, hogyan bátorítjuk megosztásra a csoport résztvevőit. Én a Mother Nature Project keretében végeztem facilitátori képzést, onnan is számtalan dolgot tanultam, illetve tanárként az LTPPK-n is tanultam a csoportdinamikáról sok mindent.
0: Diana, gratulálok ehhez az üdvözítő segítségnyújtáshoz, hát kívánom, hogy minél több érintetthez jusson el ez a kártya.
1: Köszönöm szépen.
0: Én meg az interjút.
2: Csillag.rádió. Egészség és sportadó. Miskolc FM 103.
3: FM 103.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Új korszakot ígért Magyar Péter a tudomány képviselőinek. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. Holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus program. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és villamos fejlesztések. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren, a felújítások érintik a kifutó pályát is. A fenntartó közölte, hogy a tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. A légitársaságokat tájékoztatták a munkálatokról. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra. Megállt a budapesti lakások drágulása, az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthon start programban meghatározott árkorláthoz. Jókai Mor és Vas Albert is szerepelte az idei középszintű érettségi feladatai között. A szövegértési feladatban Jókai Mor életpályájáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit Sziget című versének elemzése is választható feladat volt. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a mai magyar nyelv és irodalmi írásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt. Az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. Éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
1: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz.

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kántor Viola. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Most először arról lesz szó, hogy a Szlovák Nemzeti Párt határozottan visszautasítja Magyar Péter Leendő magyar miniszterelnök kijelentéseit, azt, hogy Szlovákia területét felvidéknek nevezi, és hogy kijelentette, segíteni fogja az ezen a területen élő honfitársait. A nemzetiek szerint az ilyen retorika ellentétes az állam szuverenitásának elveivel, és a szlovák-magyar kapcsolatok romlásához vezethet. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
2: Magyar Péter Leendő magyar miniszterelnök hétfőn budapesti irodájában fogadta Gubik Lászlót, a pozsonyi parlamenten kívüli magyar szövetség elnökét. A találkozó után közzétett posztjában felvidéki magyar honfitársakként említette a szlovákiai magyarokat, ez a kifejezés pedig heves reakciót váltott ki a Szlovák Nemzeti Párt elnökénél. Az SNS helytelennek és destabilizálónak tartja a történelmileg kényes kifejezések használatát a politikai diskurzusban, fogalmazott Andrej Danko, a nemzetiek elnöke.
3: Peter Magyar zrenil status, že pozdravuje felvidék a že bude pomáhať.
2: Magyar Péter arról posztolt, hogy üdvözli a felvidéket és az itt élő honfitársait, hívta fel a figyelmet.
3: Mi nézme zsaden felvidék, pán Magyar.
2: Mi semmilyen felvidék nem vagyunk, magyar úr, üzent a leendő miniszterelnöknek a szlovák kormánypárt vezetője. Arra figyelmeztetett, hogy a kényes történelmi témák, köztük a Benes dekrétumokkal kapcsolatos kérdések felvetése nem csak a szlovákok és a magyarok közötti feszültség kiéleződéséhez, hanem a közép-európai térségben is a feszültségek eszkalálódásához vezethet. Ha Magyar Péter releváns politikai partner szeretne lenni a régióban, akkor különbséget kell tennie a történelmi Magyarország, illetve a jelenlegi állapot, azaz Szlovákia és Magyarország között. A szuverenitás és a történelmi tények tiszteletben tartása a jószomszédi együttműködés alapja, mondta Andrej Danko. A pártelnök egyúttal felszólította a szlovák kormány képviselőit, hogy világosan és határozottan reagáljanak a hasonló kijelentésekre, és védjék meg Szlovákia külpolitikai érdekeit. A Szlovák Nemzeti Párt elnöke hangsúlyozta, nem a feszültség eszkalálása a célja, hanem a nemzeti érdekek védelme és a korrekt kapcsolatok fenntartása minden szomszédos állammal. Videó üzenetében mégis a következőket üzente Magyar Péternek.
3: A tento človek, verím, skončí na smetisku dejín.
2: Remélem, hogy ez az ember a történelem szemétdombjára kerül. Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter, a nemzetiek vezérének szavaira úgy reagált, Szlovákia számára fontosak a kölcsönös tiszteleten alapuló jószomszédi kapcsolatok mindazokkal, akik érdekeltek a jó viszonyban. A szlovák diplomácia következetesen védi a nemzeti állami érdekeket, valamint Szlovákia szuverenitását, így tettünk eddig Orbán Viktor kormánya idején, és így fogunk tenni a jövőben is Magyar Péter új kormánya alatt. Fontos számunkra a kölcsönös tiszteleten alapuló jószomszédi kapcsolat mindazokkal, akik velünk is jó kapcsolatokat kívánnak ápolni, hangsúlyozta a szlovák külügyminiszter. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
1: Egyre fokozódik a magyar ellenesség Szlovákiában. Robert Kaliňák, a szlovák kormány alelnöke múlt héten már arról beszélt, hogy a felvidéki magyarok 1945 óta törvénytelenül használják a földjeiket. Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Joe Lukács Intézet kutatásért felelős igazgatója szerint a helyzet tovább eszkalálódik majd a szlovákiai magyarság. A 20 évvel ezelőtti inzultusokhoz hasonlókat kell elszenvedjen, és így elmérgesedhet Magyarország és Szlovákia kapcsolata is. Varga Mónika interjúja.
4: Az elmúlt években lényegében a szlovák külügy, a szlovák állami vezetés visszatérően hivatkozott arra, hogy az a vád, hogy itt továbbiakban is alkalmazzák a dekrétumokat, és zajlik a földkobzás, ez nem valós. Próbáltak az érvelésükön finomítani, és olyan kifejezéseket használni, mint a múltbeli eljárási hibáknak a korrekciója. Ehhez képest Robert Kaliňák szintet lépett, és gyakorlatilag azt mondta, hogy még magyarok követnek el jogsértés azzal, hogy ragaszkodnak a tulajdonukhoz, amik különböző okok miatt végül is 1945 és 48 között az akkori állam nem vett el. Tehát egészen...
5: Tehát azt mondta gyakorlatilag, hogy törvénytelenül használják a szlovákiai magyarok a földjeiket.
4: Így van, és ezzel lényegében soha nem látott módon közvetlenül állt ki a kollektív bűnösség mai napig történő alkalmazása mellett. Ez egy olyan spirál, amit 2025. november óta láthatunk, a politikai helyzet folyamatos eszkalációjának lehettünk tanúi. Előbb 2025. november végén a szlovák kormány fogadott el egy határozatot, amiben kimondta a dekrétumok érintetetlenségét, majd 2025. december 11-én fogadta el a szlovák parlament azt az ominózus büntető törvénykönyv módosítást, a Lex Benest, amivel büntetni rendeli a második világháborút követő berendezkedés megkérdőjelezését. Erre ugye reagált valamilyen módon a szlovákiai magyar társadalom petíciók, tüntetések formájában, és az látható, hogy talán itt a magyarországi politikai helyzet változása is újabb lendületet adhatott ennek a magyar ellenes élnek, ami kiemelten a szlovák kormányoldal részéről megjelenik, és hát sajnos azt sem zárhatjuk ki az eddigi tapasztalatok alapján, hogy ez a spirál, ez a politikai eszkaláció, amelynek a szlovákiai magyarság egyértelműen azonosítható célzott áldozata, ez a továbbiakban is erősödni fog, és a mindennapok szintjén olyan eljárásoknak lehetünk tanulni, mint például a 2006 és 2010 közti időszakban, amikor a szlovákiai magyarság nem csak számos jogalkotási eljárás útján kellett szembenézzen jogfosztásnak, de a mindennapi életben is komoly atrocitások érték a politikai elit részéről a szlovákiai magyarságot. Sajnos most benne van a lehetőség, hogy a szlovák kormány népszerűségének növelés érdekében, ami bár szerintem egy óriási stratégiai hiba, növelni fogja a politikai nyomást a szlovákiai magyarságon, és megpróbálja kihasználni ezt a kedvezőtlen hangulatot, hogy a adott esetben választókat szerezzen.
5: Tehát a koalíció népszerűségének növelése érdekében történt ez a törvénymódosítás, és próbálják gerjeszteni a magyar ellenességet?
4: Nem teljesen világos, hogy a szlovák kormánykoalíció mit is kíván elérni ezzel a politikai eszkalációval. Az viszont egyértelmű, hogy növelik a tétet, és egyre durvább kijelentéseket fogalmaznak meg, éreztetik azt, hogy itt nem csak, hogy a jogegyenlőség nem lehet a részünkről, felvidéki magyarok részéről cél, hanem egyre inkább úgy láttatják a felvidéki magyarságot, mint a szlovák politikai elit ellenfelét, aki ellen fel kell lépni, és a szlovák társadalmi többséget meg kell védeni a szlovákiai magyarok igényeitől. Erre megfelelően kell reagálnia a szlovákiai magyar politikának és a magyarországi kormánynak is.
5: Magyar Péter már a kampányban jelezte a törvénymódosítás megjelenésekor, hogy elfogadhatatlannak tartja ezt. Akkor arra számít, hogy elmérgesedik a viszony Magyarország és Szlovákia között?
4: Magyar Péter, én úgy gondolom, hogy egy abszolút egyértelmű politikai üzenetet fogalmazott meg a szlovák partnerek felé. A politikai üzenet lényege az abban áll, hogy ameddig ezek a kérdések nincsenek rendezve, addig nem állnak fenn a feltételei annak, hogy bármilyen szakpolitikai együttműködésről beszéljünk. Én azt gondolom, hogy ez a kijelentés teljes mértékben összhangban van egyébként az alaptörvényben foglalt kötelezettséggel, miszerint Magyarország kormánya, Magyarország felelősséget visel a határon túli magyarokért. A realitás feltérképezéséhez az is hozzátartozik, hogy Robert Ficoék egyértelmű üzenetet küldtek, hogy ők nem igazán kívánnak ebben előrelépést elérni. Így elérünk egy olyan ponthoz, amikor ténylegesen felmerül az a lehetőség, hogy romlani fognak a kétoldalú viszonyok, de én úgy gondolom, hogy ez valóban nem lehet alkutárgya.
1: Az iráni háború eddig már 25 milliárd dollárjába került az Egyesült Államoknak. Erről beszélt egy magasrangú Pentagon tisztviselő, aki most először adott hivatalos becslést a konfliktus költségeiről. Exet hadügyminiszter szerint azonban így is megéri. Svetnik Endre mondja el a részleteket.
6: A szám önmagában is figyelemreméltó. 25 milliárd dollár nagyjából megfelel a NASA teljes éves költségvetésének. Az amerikai védelmi, vagy a kormányzat hivatalos elnevezése szerint háborús tárca egyik illetékese most ismerte el, hogy milyen hatalmas összeget emésztett fel eddig az Irán elleni háború. A lassan 60 napja zajló konfliktus anyagi vonzatairól a Pentagon számvizsgálója Jules Hurst számolt be. Mint elmondta, a kiadások jelentős része az Eposzi Haragfedő nevű hadműveletben fegyverekre és lőszerekre ment el. Ugyanakkor nem világos, hogy beszámították-e a végösszegbe a közel-keleti amerikai bázisokban keletkezett károk helyreállítási költségeit. Amerikai illetékesek hetekkel ezelőtt közölték az NBC-vel, hogy Irán sokkal súlyosabb pusztítást végzett a régióban található bázisaikon, mint korábban elismerték. A kár több milliárd dolláros lehet. A bejelentés politikailag érzékeny időszakban érkezett. Az Egyesült Államokban fél éven belül félidős választásokat tartanak, melynek során lecserélik a kongresszusi képviselők egy részét, és változhatnak az erőviszonyok. A közvéleménykutatások szerint a demokraták igyekeznek összekapcsolni a népszerűtlen iráni háborút a megélhetési költségek emelkedésével. A Pentagon számításait már is vitatják. Egy korábbi becslés szerint csak a háború első 6 napja során 11 milliárd dollárt lőttek el, így nem egyértelmű, hogyan jött ki a most közölt összeg. Pete Hegseth háborús miniszter ugyanakkor határozottan védelmébe vette a kiadásokat. A kongresszusban úgy fogalmazott, az ár indokolt, ha ezzel megakadályozható, hogy Irán atomfegyverhez jusson. Önök mennyit fizetnének, hogy ez ne történjen meg? Tette fel a kérdést a képviselőknek. Hegseth visszautasította azokat a bírálatokat, amelyek szerint az Egyesült Államok úgymond beleragadt volna egy elhúzódó konfliktusba. Szerinte az ilyen kijelentések inkább az ellenfelek propagandáját erősítik. Az Irán elleni támadásokat február végén indították, jelenleg pedig törékeny tűzszünet van érvényben. Az Egyesült Államok több tízezer katonát vezényelt a térségbe, és 3 repülőgép hordozót is a Közel-Keleten tart, emlékeztetett tudósításában a Reuters. Közben egyre inkább érezhetők a háború gazdasági hatásai. Az energia és nyersanyagszállítások akadozása miatt emelkedtek az üzemanyagárak, a műtrágya szállítások elmaradása pedig a mezőgazdasági termékek és az élelmiszer költségeit növeli. Az amerikai autósok már most szembesülnek a benzinkutaknál a drágulással, közel 4 éve nem volt ilyen magas az átlagár. Mindez a közvélemény hangulatára is kihat. Egy friss felmérés szerint az amerikaiak mindössze 34%-a támogatja az iráni háborút, ami folyamatos visszaesés az elmúlt hónapokhoz képest. Svetnik Endre, Inforádió, London.
7: Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
1: Rekordszintre 2890 milliárd dollárra emelkedtek a globális fegyverkezési kiadások 2025-ben, immár 11. egymást követő évben növekedve, közölte a Stockholmi Nemzetközi Békekutatóintézet Domanics András összefoglalója.
8: A 2.890 millió dolláros védelmi kiadás a valóságnál jelentősen alacsonyabb becslés, mondta el az Inforádiónak Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense.
9: Nyíltitok, hogy a hivatalos kínai, orosz, meg egyébként szaudi adatoknak is közük nincs a valósághoz, tehát a tényleges költés még annál is több lehet, mint amit ugye a Stockholmi Békekutatóintézet jelentésébe leír.
8: Védelmi kiadásoknak nevezik őket, de a nagyhatalmak esetében ezek inkább támadó kiadások, jegyezte meg a szakértő.
9: Trump elnök úr nemrég jelentette be, hogy a tavaly évi nagyjából 1000 milliárd dollárról 1500 milliárd dollárra tervezi emelni az idejében az amerikai védelmi kiadásokat. Tehát ez egy nagyon-nagyon dinamikus növekedés. Eleve az USA torony magasan a legnagyobb költő. Egyébként, ha vásárló paritásra számítjuk, Kína már ott lieg a sarkában, és Oroszországnak is a vásárló paritásra számított kiadásai azok közelítik az amerikai felét.
8: A hadiipari költésekből származó bevételek legnagyobb nyertese az Egyesült Államok.
9: Például Európán belül a németek, különösen egyébként a Rheinmetall nevű cégcsoport is nagyon jól jöttek ki ebből. Dél-Korea, aminek szintén jelentős hazai képességei vannak, és például a lengyelek is onnan vásároltak be, de például Olaszország is. Meglepő módon Kína kevésbé tudta betölteni azt a piacirést, amit az orosz fegyverek kiesése jelentett. Oroszországnak a nemzetközi fegyverkereskedemben betöltött részesedése folyamatosan zsúradik. Részben azért alakult így, mert a 22 óta zajló Ukrajna elleni háborúja Moszkvának beárazta az orosz fegyvereket, tehát messze nem olyan hatékonyak, messze nem olyan jól működnek, mint amit eddig hittünk róluk.
8: Ráadásul Oroszország készletekkel sem rendelkezik, mert a teljes gyártási kapacitása sem elég az ukrán fronton elszenvedett veszteségek pótlására, tette hozzá Kaiser Ferenc.
9: Elképesztő sokat tudta növelni maga Ukrajna is a védelmi kiadása mellett, aminek a nagy része ugye külföldi segély, de ugye a hadipara Ukrajnának, ugye a legfrissebb hír is pont az volt, hogy Ukrajnától vásárolt elfogó drónokat, számos öbölmenti arab olajmonarhi az iráni sahid drónok kivédekezésére, tehát Ukrajnának olyan tartalékgyártási kapacitása alakultak ki, hogy a fokozatos és óriási saját háborús igényei mellett egy csomó fegyver kategóriában, főleg különféle pilóta vagy vezető nélküli fegyverrendszerek esetében jelentős exportképességekkel is rendelkezik.
8: A fegyverek ára az elmúlt években jelentősen emelkedett, aminek oka az ukrajnai, a közel-keleti háború és az afrikai konfliktusok, amik összességében túlkeresletet okoznak a fegyverpiacon. Domonics András, Inforádió, 88,1.
1: Az iráni konfliktus és a hormuzi szoros lezárása ismét ráirányította a figyelmet az északi sarkvidék térségében található jelentős kőolaj és földgáz készletekre. Németh Viktória, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior kutatója az Inforádió Geotrendek című műsorában elmondta, a világ fel nem tárt olajtartalékának harmada van a régióban, a megindult kitermelések nagy részét pedig Oroszország végzi. A riporter Varga Mónika.
10: Hatalmas készletek vannak az északi sarkvidéken. Van egy olyan kategória, amit úgy neveznek, hogy fel nem tárt készletek. Földgáz esetében ebből a világ fel nem tárt földgáz készletéből nagyságrendileg 30% van a régióban, és ha pedig a kőolajat tekintjük, akkor ez nagyjából 10-15% közötti arány. Viszont már ma is a világ kőolaj és földgáz termelésében fontos szerepet játszik éppen Oroszország miatt, aki ennek a kőolaj és földgáz kincsnek a nagy részét birtokolja is, de ennél jóval nagyobb arányban termeli ki, akár 90%-ot meghaladó arányokról beszélünk.
11: Akkor a nagy része ezeknek a tartalékoknak Oroszország területén helyezkedik el?
10: Igen, más országoknak, Kanadának is vannak készletei, az észak-európai országoknak, illetve Alaszkának is, de jelentős részben Oroszországhoz tartoznak. Ha megint csak magunk elé képzeljük a világtérképet, akkor a közel-kelettől egészen Oroszország északi partvidékeig, a Jamal-félszigetig húzhatunk egy egyenes vonalat, ami a világ fosszilis energia készleteinek 70%-át tartalmazza. Ez egy rendkívüli aszimmetria a világban, hogy éppen azok az országok birtokolják ezeket a világgazdaság működése szempontjából rendkívül fontos ásványokat, illetve nem csak ásványokat, hanem fosszilis energiahordozókat, amelyek ebben a vonalban találhatóak, és éppen ezért van az, hogy ma Oroszország az északi sarkvidéken meghatározó szereplő, és meghatározó a kőolaj és földgáz kitermelésében is mind a régióban, mind pedig nemzetközi szinten.
11: Tehát egyedül, vagy nagy részt Oroszország az, aki kitermeli az ott lévő tartalékot.
10: Igen, jelen állás szerint 90%-ban Oroszország az, aki ezeket a fosszilis energiahordozókat a régióban kitermeli.
11: Mi az akadálya annak, hogy a még érintetlen mezőket hát nem használják ki, nem termelik ki? Technológia? A jég?
10: Igen, az északi sarkvidék esetében ez mindig fontos, hogy milyen klimatikus viszonyok vannak, illetve az, hogy a technológiai fejlődés milyen szinten áll.
1: Afgánok ezreit küldik vissza hazájukba az iráni és a pakisztáni hatóságok, miközben a nemzetközi szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a tálibok keményen lépnek fel a hazatérőkkel, különösen a volt biztonsági és kormányzati alkalmazottakkal szemben, mondta Dóca Edit Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője, Szabó Gergő interjúja.
12: Teherán és Islamabad már nagyjából 2023 második fele óta folytatja ezt a politikát, ugyanakkor azt látjuk, hogy ez egyre inkább felgyorsul, különösen 2025 év vége felé gyorsult fel ez a tömeges kitoloncolási hullám úgy igazán. Itt az okok mögött kettőféle ok húzódik meg. Az egyik az az, hogy amit Pakisztán is nagyon sokszor emleget, hogy ők első körben biztonsági okokra hivatkozva toloncolják ki az afgánokat, hiszen ugye Pakisztánt Afganisztán területéről több terrorszervezet is támadja rendszeresen. Ide tartozik például a TTP, azaz a pakisztáni tálibok, illetve az Al-Qaida és az Iszlám Állam helyága. Hasonló okok vannak Teherán politikája mögött is, ugyanakkor Irán részéről volt egy olyan kezdeményezés is, hogy felszámolja az irreguláris migrációt. Ugye itt a földrajzi helyzet miatt, tehát szomszédos országokról beszélünk, így különösen az afgánok azok, akik menekültként jóval nagyobb számban jelen vannak Iránban, és ugye Teherán most tőlük próbál úgymond, hát csúnyán mondva megszabadulni, tehát ugye az ő kitoloncolásokat kezdte meg.
13: Ez tulajdonképpen már egy nemzetközi tendencia? Más országok is követik ezeket a példákat? Követik az iráni és a pakisztáni hatóságok példáját?
12: Európában már vannak erre vonatkozó kezdeményezések, hiszen hogyha megnézzük az elmúlt bő 10 év statisztikai adatait, akkor a szírek és irakiak mellett nagyon sok afgán is érkezett Európába, és ugye 2021 augusztusában, miután a tálibok átvették a hatalmat Afganisztánban, akkor ugye történt egy iránváltás európai szinten, és itt az uniós tagországok előtt is felmerült egy olyan kérdés, hogy akkor most hogyan tudnak Afganisztánra tekinteni. Hiszen azzal, hogy véget ért a 20 éves háború, akkor ugye felmerült az, hogy akkor most biztonságos országnak számít-e Afganisztán, vagy nem. Uniós szinten most már egyre inkább azt látni, hogy Afganisztánt egy biztonságos országként tartják számon. Ugye Németország részéről meg is kezdődtek már a deportálások 2024-ben, majd Ausztria is követte ezt a példát. Most pedig már van egy olyan jellegű kezdeményezés is, hogy ezt az egész tendenciát uniós szintre emeljék. És most éppen a közeljövőben, várhatóan még a nyár kezdete előtt, még Brüsszelben fognak majd az uniós képviselők, tálib képviselőket fogadni, amelynek szintén pont ez az apropója, hogy hogyan tudják végrehajtani a tömeges kitoloncolásokat. Egyébként az EU részéről már itt hónapok óta zajlanak az előkészületek ezeknek az egyeztetéseknek, tehát nemrégiben például Kabulban is jártak uniós képviselők, ahol felmérték a nemzetközi repülőtérnek a befogadó kapacitásait, illetve ugye már akkor is voltak technikai jellegű egyeztetések arról, hogy a tömeges deportálások hogyan tudják majd kivitelezni.
13: Jogos, hogy egyre növekszik a kitoloncolástól való félelem az Európában tartózkodó afgánok körében?
12: Abszolút mértékben igen, tehát hogy Európában is jelen vannak ezek a fajta aggodalmak, és ugyanez igaz ugye Iránra is és Pakisztánra is. Utóbbi kettő esetében ott még voltak egyébként arra vonatkozó bizodalmak, hogy ugye miután kitört az iráni háború, Irán és az Egyesült Államok között, akkor ez a deportálás ez majd le fog lassulni, de mint láthatjuk azért ez nem történt meg teljes mértékben. A térségben maradunk, akkor azt látni, hogy naponta több ezer afgán toloncolnak ki Afganisztánba, Pakisztánból és Iránból is, tehát itt nagyjából ilyen 2 és 5 ezer fő közötti számok azok, amiket naponta látunk. Európában pedig az a helyzet jelen pillanatban, hogy tagállami szinten néha megvalósulnak egy-egy kitoloncolások, de itt nagyjából 100 fő alatti létszámokkal tudunk számolni. De uniós szinten viszont a tömeges kitoloncolásokat sürgetnék, különösen egyébként annak tekintetében, hogy június 12-én életbe fog lépni az uniós migrációs és menekültügyi paktum, amely pont ugye részben a visszatéréseket is célozza.
1: Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Illész László, a műsorvezető Kántor Viola volt. Viszont hallásra!
0: Az Inforádió műsorát hallották itt a Csillagpont Rádióban.

Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában.

A csillagokat bámultuk, nem a mobilokat. Nevettünk, sokat nyertünk barátokat. És csillogó szemmel ragyogva meséltél a felsőmben a tűz fényénél, de rögtön kell fel a nap, és még mindig van ötlet. Én

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Új korszakot ígért Magyar Péter a tudomány képviselőinek. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. Holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatás-fejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus program. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és villamos fejlesztések. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren, a felújítások érintik a kifutó pályát is. A fenntartó közölte, hogy a tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. A légitársaságokat tájékoztatták a munkálatokról. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra. Megállt a budapesti lakások drágulása, az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthon start programban meghatározott árkorláthoz. Jókai Mor és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között. A szövegértési feladatban Jókai Mor életpályájáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt, Margit Sziget című versének elemzése is választható feladat volt. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a mai magyar nyelv és irodalmi írásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt. Az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. Éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
0: Pörgess fel a pulzuson!
2: FM 103, Csillagpont Rádió.
3: Vajon mindig a legszebb pillanatban vagyok jelen, megkérlek Istenem, adj esélyt, kért kegyelem. Múltban taposó, szomorú gondolat, ha csukva tartott

keserédes hétköznapok, egy igazi boldogság, árnyékban szenvedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó mélapos, befelé forduló vakság, homályos szemüvegen csak sejtés.

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: A látásunkról fognak hallani a mai arénában. Köszöntöm a hallgatókat, Herceg Zsolt vagyok, és köszöntöm vendégünket, Nagy Zoltán Zsolt, Széchenyi díjas szemész professzort, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatóját. A beszélgetést felvételről hallják, a műsort csütörtökön délután rögzítettük. Jó napot kívánok, professzor úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ma nálunk rendel.
2: Üdvözlöm, köszönöm szépen én is.
1: Nemrég kapta meg a Széchenyi díjat, kollégáim nevében is gratulálok.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Vágjunk is bele, ma már olyan sokáig élünk, és annyit használjuk a szemünket, hogy előbb-utóbb mindenkinek szemüveg kell?
2: Hát többé-kevésbé ezt lehet mondani, igen. Ugye gyerekkorban a fénytörés hibákat muszáj kijavítani, fiatal felnőtt korban a közellátásunk válik egyre fontosabbá, hiszen nagyon sok dolgot számítógéppel intézünk, az okostelefon gyakorlatilag mindennapi használati eszközünké vált, a híreket, a számlát, utalásokat, nagyon sok mindent ezzel intézünk, és tulajdonképpen az idős korosztály sem tudja magát ez alól kivonni, úgyhogy időskorban is a közeli látás élesség nagyon felértékelődött. Az életkor előre haladtával egyébként az életstílusunk is nagyon sokat változott, tehát ma én azt gondolom, hogy azt is szokták mondani, hogy mai 70-esek a korábbi 50-esek, és ezt nyilván lehet a számokkal még játszani, de valóban úgy van, hogy azért a 70 éves korosztályra még a helyváltoztatás nagyon jellemző, tehát utaznak, kiállításra járnak, és így tovább sokkal aktívabb életet élnek, mint mondjuk 50-60 évvel ezelőtt. És hogyha autót vezet valaki, akkor nyilvánvalóan a távoli látása is fontos, ha ügyet intéz, akkor a közeli látása fontos. Tehát ezért gyakorlatilag mindent meg kell tenni a szem egészségének a megóvása érdekében.
1: Amióta sokat képernyőzünk, sokkal rosszabb a helyzet?
2: Hát a fiatal korosztályban igen. A fiatal korosztályban a rövidlátás fokozódása figyelhető meg. Hát több statisztika áll rendelkezésre. Egy 40-50 évvel ezelőtt a lakosságnak körülbelül a negyede volt rövidlátó, de ez az egész lakosságra vonatkoztatva. Néhány éve végeztünk egy felmérést, ez tulajdonképpen már a COVID vége felé volt, és a 10 éves korosztályban bizony az 57% a gyerekeknek szemüveges lett. Tehát azt arra lehet ebből prognosztizálni, vagy következtetni, hogy gyakorlatilag az fog megtörténni, mint a távol-keleti országokban, ahol gyakorlatilag 50-60 év alatt kellett bepótolni a tudásnak a tulajdonképpen az összehasonlíthatóságát a nyugati-amerikai tudásrendszerrel. Ehhez nagyon sok olvasás volt szükséges, meg tanulás, és ott közel 90%-a a lakosságnak rövidlátó. De hát ebbe azért a -0,5-től a 20 dioptriáig minden benne van, de ez egy elgondolkodtató tény, hogy néhány év alatt, és a COVID tehető azért felelőssé, mert az oktatás ugye online történt, és közben az okostelefonok nagyon elterjedtek, és hogy gyakorlatilag a gyerekek körében megkétszereződött, illetve még talán a kétszeres fölött is van a rövidlátásnak az aránya. Ami nagyon fontos lenne, hogy gyerekkorban, tehát 6 éves korig minél kevesebbet üljenek a képernyő előtt, és szomorú, mikor az ember azt látja, hogy a babakocsiba a 2 évesek megkapják már az okostelefont, hogy kössék le magukat valamivel. Ez az agyfejlődése szempontjából, az emberek egymás közötti kommunikációja szempontjából is problémás, és talán harmadrendű fontosságú a rövidlátásnak a fokozódása. Azonban nagyon fontos tény, hogy ha már gyerekkorban elkezdődik a rövidlátás, akkor hosszú távon arra fog kijutni a dolog, hogy a dioptriérték növekedésével a szemészeti komplikációk is nőnek, tehát az éleslátás helyének a degenerációja, talán a szemnyomás emelkedéssel is összefügghet hosszú távon, a retinaleválásnak az esélye, és így tovább, ami bizony, hogyha sikerül elkerülni, főleg a retina komplikációkat, akkor sokkal tovább magas minőségben lehet ellátni az életfunkciókat.
1: A képernyőbámulás egészen pontosan mit csinál a szemünkben és a szemünkkel?
2: Hát ez azt jelenti, hogyha 30 centiméteren belül, tehát 30-40 centiméter távolságra olvasunk betűket, akkor ahhoz az akkomodáció, tehát a szem alkalmazkodó képességét igénybe kell venni. Ez magyarul azt jelenti, hogy a szemlencsének domborodni kell, mert 5 méter távolság már optikailag végtelen távolságnak számít, és ha 30 centire hozzuk a szem fókuszpontját, akkor az plusz 3 dioptria alkalmazkodást jelent, tehát a szemlencsének domborúbbá kell válni. Ez egy aktív izommunka, de nem tudatos, tehát ez nem tudjuk tudatosan befolyásolni, inkább talán így fogalmaznék. Tehát ez automatikusan történik 45 éves korig. Na most, ha valaki állandóan a számítógépet nézi, akkor ez az izom túl van erőltetve, és ezért estére elfárad ez az izom tulajdonképpen, már nem tud úgy olvasni, fejfájásos panaszok, és így tovább sok minden egyéb jelentkezhet. És azt tudjuk, hogy a szemgolyó hossztengelyének a növekedéséhez az állandó közelnézés hozzájárul, tehát magyarul azt jelenti, hogy a rövidlátás fokozódásának egyik tényezője a szem közeli használata. Aztán nyilván vannak másik tényezők, például a táplálkozás, a finomított ételek fogyasztása, tehát ha mondjuk egy olyan populációt hasonlítunk össze, ahol vadászattal, halászattal keresik meg az élelmet, és nincs olvasás, meg nincsen újság, ilyesmi, ott a rövidlátóknak az aránya 1-2% körül van, hiszen ha nem lát jól, akkor vadászni se tud, és akkor az élelemforrás is eltűnik. Viszont ha ugyanennek a törzsnek a következő generációja bekerül modern városi körülmények közé, akkor rögtön 20-25%-ra emelkedik a rövidlátóknak az aránya ebben a populációban, és ez mondjuk az életmóddal, sok olvasással, és a étrendi változással, tehát hogy nem nyers ételeket, hanem finomított ételeket, gluténmentes, glutén tartalmazó ételek, stb. Ilyenekkel összefüggést mutat. Úgyhogy arra kellene talán készülni, és Kínában már ezt meg is lépték, hogy sok osztályban, mert ott sem mennek ki a gyerekek a szabadba, és a szabadban a természetes megvilágítás valamilyen módon védőfaktorként szerepel a szemgolyó hossz növekedésével szemben. Tehát Kínában az osztálytermek tetejét már műanyagból, átlátszó műanyagból csinálják, ahol ez megoldható, vagy készítik, azért, hogy legalább ott természetes fény körülmények között legyenek a hallgatók.
1: Sőt, ha az ember messzebbre néz, kimegy a természetbe, szoktam túrázni és bámészkodom, akkor úgy érzem, hogy pihen a szemem. Az jó, hogy néha úgy messzire elnézek.
2: Így van, így van, így van. Sokszor szoktam mondani, aki számítógépes munkát végez, hogy óránként, másfél óránként nézzen ki az ablakon, és ez nem lazsálást jelent, hanem a alkalmazkodási izmoknak a nyugalomba helyezését, és ez egy kicsit védő faktorként is szerepel, és nagyon fontos, hogy egy munkahelyen legyen természetes fény is, tehát természetes megvilágítás, ne csak mesterséges fénybe dolgozzon valaki.
1: Egy újszülöttnél vagy egy csecsemőnél már meg lehet állapítani, akár a szülőnek, még inkább a szakorvosnak, hogy valami baj van a látásával, vagy ez inkább akkor szokott kiderülni, amikor a gyerek beül az iskolapadba, és nem látja a táblát rendesen?
2: Hát nagyon sokszor akkor szokott kiderülni, de vannak vele született problémák. Tehát egy vele született zöld hályog például az látszik, mert nem olyan szép átlátszó a szaruhártya, hanem szürkés-kéken el van színeződve, sokkal duzzadtabb, ugye az egész szem nagyobbnak tűnik. Ez nyilvánvalóan látszik. Régebben, hogyha fényképeztek vakuval, akkor, és nem volt rajta ilyen anti-vörös vízfény program, akkor jó vörös vízfény jelentkezett a gyerek szeméből, viszont ha egy daganat volt a szemébe, ez retinoblasztómának hívják a gyerekkori szemdaganatot, ami egy sajnos nagyon rossz indulatú daganat, és ha korán kezelik, akkor meg lehet menteni a szemet, ha nem, akkor sajnos el kell távolítani. És ha nem volt vörös vízfény, akkor mindjárt látták a szülők, hogy itt valami probléma van, és vitték szemorvoshoz. Most a modern fényképezéssel, meg okostelefonokkal tulajdonképpen már védekezünk a vörös vízfény ellen, és ezt nem lehet megállapítani. Tehát igazából gyereken azt lehet látni körülbelül fél éves kortól, hogy követi-e a fényt, vagy hogyha valamit mutatunk neki a szemmozgással, ha mondjuk van egy szemteke rezgése, amit nisztagmusnak hívunk, hogyha ez állandóan van, akkor azt jelenti, hogy nem tud fixálni ezzel a szemével, akkor mindenképpen gyerekszemészhez kell fordulni, mert akkor ez egy alapos kivizsgálást hát igényel, vagy ha teljesen más felé néz, mint ahonnan fényinger éri, vagy ahonnan szólnak neki. Ilyen apró gyerekből lehet látni, de ezek általában már komolyabb szemészeti problémákat jelentenek. A fénytörés vizsgálata, hát igazából pupillatágításban az 1-2 éves kor körül már lehetséges és objektíven meg lehet határozni, és ha két szem között 2-3 dioptriát meghaladó különbség van, akkor mindenképpen érdemes az optikai korrekciót felírni, és a gyengébbik szemet kicsit erőltetni, ezt úgy lehet elérni, hogy a jó szemet letakarni, és a gyengébbik szemet használja az agy. Ez inkább, amikor már járni tud a gyerek, akkor van nagyobb értelme, tehát 2-4 éves korban, és kb. 6 éves korig lehet vele nagyon szép eredményeket elérni. Ez a gyereken általában nem múlik, ez elsőbb a szülőkön múlik, mert a gyereknél nyilván az a természetes viselkedés, hogy le akarja venni ezt a szemüveget, mert nem jól lát azzal a szemével. De hogyha a szülő ragaszkodik ehhez, illetve kitartóan megköveteli ezt a gyerektől, akkor ezzel tulajdonképpen jót tesz vele, és lesz két jó szeme, ahelyett, hogy egy jó szeme és egy gyengébb szeme lenne. Tehát a tompalátás kezelése az 6 éves korig nagyon jó eredményt lehet vele elérni. Későbbiekben is lehet, de sokkal nehezebb munkát jelent.
1: Akár gyerekről, akár felnőttről van szó, milyen gyakran érdemes megnézetni a szemünket, a látásunkat?
2: A gyerekeket ugye megnézik születéskor, aztán mikor óvodai közösségbe kerülnek, meg az iskola kezdéskor, és utána van egy nagy űr. Utána nyilván, ha az iskolában észreveszik, hogy hunyorog, vagy nem tudja a táblát elolvasni, akkor a szülőknek szoktak szólni, és akkor elkerül gyerekszemészetre. És aztán, amikor munkát vállal valaki, akkor van egy munkavállalói egészségügyi szakmai vizsgálat, annak része szintén a szemészeti vizsgálat, illetve ha valaki jogosítványt akar szerezni, akkor is szemészeti vizsgálaton át kell menni. Aztán fiatal felnőtt korban ugye az egyénre van bízva. Ha valaki szemüveges, akkor általában, és meg akar szabadulni a szemüvegétől, akkor felkeres egy olyan intézményt, ahol lézerrel a dioptriáját meg lehet szüntetni. És aztán 50 éves kor felett 2 évente, illetve évente érdemes szűrővizsgálatra járni. 50 éves kor felett ugye egyrészt a szürkehajog előfordulási gyakorisága növekszik, a makula degeneráció gyakorisága és a glaukóma, tehát a zöldhályog gyakorisága. Na most ebből igazából a glaukóma az, ami a legveszélyesebb, hiszen az nagyon lassan halad előre, és sokszor nem vesznek észre semmit, és amikor már látótér kiesést megéri a páciens, akkor már nem sok mindent lehet tenni, mert hogy nem visszafordítható az idegrost pusztulás ténye. Ezért tulajdonképpen az időközönkénti szemnyomásmérés, és amennyiben a szemnyomás magasabb a látótér vizsgálat, illetve most már vannak érzékenyebb vizsgálatok, ilyen a látóidegfőről készült úgynevezett OCT vizsgálat, ez egy nagy felbontású képalkotó eljárás, ami mutatja a látóidegbe belépő idegrostoknak a vastagságát, és ebből lehet következtetni, hogy az idegrostok szintjén van-e már károsodás, mert ha van károsodás, akkor vékonyabb lesz ez a réteg, és ezt mikrométerbe le lehet mérni, de ez csak szakintézményekben áll rendelkezésre. A szürkehályog alakulását ezt észreveszik, mert először sötétbe nehezebb a látás, fénykarikák jelenhetnek meg a fényforrások körül, aztán nem lehet már szemüveggel kikorrigálni, nem tud úgy olvasni, és így tovább. A makula degeneráció pedig egy gyors és jelentős látásromlást okoz, és annak két formája van, egyik a száraz típusú, másik a nedves típusú. A nedves típusú azt jelenti, hogy erek nőnek be a látóhártya, tehát a retina alá, amikből ugye vérzés következhet be, és a vérnek a hemoglobin és vastartalma az nem tesz jót a fotoreceptor sejteknek, tehát ott egy jelentős látásomlás következik be. A száraz típusú azt jelenti, hogy nem nőnek be erek, viszont a retina 10 rétege közül a legkülső úgynevezett pigment epitél réteg megy tönkre, aminek az a feladat, hogy visszaverje a fényt, tehát hogy a törőközegek felé hát irányítsa a fényt, és hogyha ez tönkre megy, akkor nincs mi, hogy visszaverje, és nem tud fókuszálni, tehát az is egy látásromlást okoz. A gyors látásromlás az a nedves típusúnál következik be, a száraz típusú az lassabb, de gyakorlatilag a végeredmény majdnem ugyanaz, hogy a centrális látás része áll. Na most itt nagyon sokszor kérdezik a páciensek, hogy meg fogok-e vakulni. Én azt gondolom, hogy itt mindenkit meg kell nyugtatni, hogy ez vaksághoz nem vezet az időskori makuladegeneráció, mert a perifériás látásuk megmarad ezeknek a betegeknek, de az olvasóképesség lehet, hogy elvész. Na most még egy szerencsés dolog van a betegség lefolyásában, hogy nem egyformán szokta érinteni a két szemet. Van egy jobban érintett szem, és van egy kevésbé érintett szem, és sokszor is előfordul, hogy csak akkor veszik észre a problémát, amikor a jó szemmel is történik valami, és a nedves típusúra már azért elég sok megoldással rendelkezünk, tehát az úgynevezett szembeadott injekciókkal, az anti-VEGF készítményekkel, ha időben jön a beteg, tehát mondjuk a látásromlását bekövetkezte után kb. Egy hónapon belül, akkor nagyon sok esetben vissza lehet fordítani. Ha sokáig fennáll, tehát egy éven túl, akkor nem biztos, hogy tud reagálni rá a szem. A száraz típus esetében inkább a vitaminok, antioxidáns készítmények állnak rendelkezésre, és ezt a látásomást talán úgy tudom érzékeltetni, hogy a saját tányérjába nem veszi észre mondjuk a galuskát a páciens, vagy a nyokit, de a szomszéd tányérján meg, hát nem a hajszálat, de valami hasonló dolgot is észrevehet nekem. A rokonaim között fordult elő ilyen, és nyilván amíg nem tudták, hogy mi a makuladegeneráció lényege, addig nem hitték el, hogy igazi látásomlásról van szó, pedig arról van szó. Ami még itt fontos, hogy sokan összetévesztik a vakságot a legális vaksággal. A legális vakság az egy jogi kategória. Az azt jelenti, hogy 15-20%-os látóélesség alatt a páciens nem írhat alá önállóan szerződést, mert nem tudja elolvasni, hogy mi áll a szerződésben, és bármit az orra elé tehetnek, tehát hogy ott tanúk jelenlétében lehet csak aláírni, de ez nem egy igazi vakságot jelent. Ezek az emberek tudnak, el tudják látni magukat, környezetükbe tudnak közlekedni, de a centrális látás, tehát egy Tolsztói regényt nem tudnak elolvasni. És ma már vannak látássegítő segédeszközök, vannak ilyen üzletek, ahol ezeket tesztelni lehet, és meg lehet vásárolni, és jelentősen tudja az életminőségüket javítani.
1: A lézeres technológia hol tart most? Mi az, amit meg lehet vele, és mi az, amit azért még most sem lehet vele megoldani? Övezi ezt egy ilyen mítosz. Valaki nagyon keveset, valaki nagyon sokat képzel bele a laikusok közül, szóval akkor tisztázzuk, mire jó, mire nem jó a lézer.
2: Hát kinek mi a fontos, igen, annak alapján lehet értékelni. A lézer, azt hiszem, a pontossága elérte az egyik csúcspontját, tehát hogy ez most már egy tulajdonképpen 88-ba kezdődött, én 92-be csináltam az első ilyen kezelést, tehát ez 34 éve, ha jól számolom.
1: És bocsánat, de az igaz, hogy 40 ezeret csinált? Egy helyen ezt olvastam, de az interneten sok butaság
2: igen,
1: van.
2: Igen, nem.
1: És ez nem az.
2: Ez nem butaság, igen. De
1: az már szép szám.
2: Lehet, hogy már ennél több is, de azért nehéz ezt pontosan követni. Na most, tehát gyakorlatilag a lézerrel nagyon sokfajta fénytörési hibát lehet kezelni, legjobb a rövidlátásra. A rövidlátáson belül a felszínes és az egyéb kezelésekkel körülbelül mínusz 1 és mínusz 10-12 dioptriát lehet maximálisan kezelni. Ha valakinek távollátása van, tehát hogy pluszos szemüveget igényel, az előző az a mínuszos szemüveg, ha pluszos szemüveget igényel, akkor 3 és mondjuk 4,5 dioptria körül van a kezelhetőség felső határa. Ha szaruhártya szabálytalansága van, ez az úgynevezett asztigmia, akkor plusz-minusz 6 dioptria a kezelhetőség határa. Amennyiben ezen túl van a fénytörési hiba, tehát mondjuk 14-15 diopriája van, akkor inkább a szemlencse cseréjét szoktuk ajánlani egy műlencsére, de ennek viszont életkori határa vagy javaslata van. A szemlencse cserét azt 45-50 éves kor felett ajánljuk inkább. ha valaki ezt a kort nem éri el, tehát mondjuk 20 éves vagy 25 éves, akkor inkább a kontaktlencse jön szóba. Ennek is van lágy, illetve kemény kontaktlencse formája. Na most a lézerek rengeteget változtak az utóbbi 30 évben, ugye úgy kezdtük, hogy 5-6 perc volt egy ilyen kezelés, egy súlyos maszkot kellett a szemre helyezni, és akkor az megcsinálta a kezelést, ami optikailag teljesen jó volt, de aztán jött a repülőpont technológia, amivel sokkal gyorsabbá vált a kezelés. Először volt 25 Hz, aztán 100 fölé emelkedett, 250, most 500 és 1000 Hz között vannak a modern gépek, tehát gyakorlatilag pár másodperc egy mondjuk mínusz 3 dioptriának a megkezelése, és utána hát tényleg mehet haza a beteg, tehát ez egy abszolút ambulanter eljárás ilyen szempontból.
1: Bocsánat, mennyire fáj?
2: A kezelés maga nem fáj, mert az érzéstelenítő cseppel teljesen el lehet érzéstelenteni, utána van kellemetlenség, ez megint egyéni, mert van, akinek egyáltalán nem fáj, van, akinek nagyon fáj. A fájdalmat például terápiás kontaktlencsével lehet csökkenteni, viszont akkor minden nap meg kell nézni a beteget, hogy nehogy, mert a lencse alatt ugye kevésbé ürül a könyvfilmréteg, nehogy egy fertőzés vagy egy steril infiltrátum kialakuljon. Na most ugye aztán újabb módszerek jelentek meg, volt a felszínes eljárás, az úgynevezett PRK, aztán az elmetszéses eljárás, az úgynevezett LASIK, és most ott tartunk, hogy ezt az elmetszést egy lézerrel, az úgynevezett femtolézerrel lehet elvégezni, és gyakorlatilag a lebenyt felemelve elvégezik ugyanazt a eximer lézerkezelést, mint amit a felszínes eljárásnál végeznénk, és aztán a lebeny visszahajtásra kerül az eredeti helyére, és hát gyakorlatilag a beteg utána már másnap vagy két nap múlva, azért ott is lehet kellemetlenség, tehát ilyen szúrás, égőérzés, könnyezés, de néhány nap múlva visszamehet akkor a munkájába. Ami itt fontos dolog, hogy sérülés ne érje a szemet, mert az a lebeny azért nem tud ugyanúgy visszarögzülni, mint ahogy volt előtte, és akár egy légzsák sérülés, ha 5-10 éven belül történik egy autóbaleset, elmozdulhat a lebeny. Ez nyilván ritka, meg ritkán fordul elő, meg nem tervezi az ember, de sajnos ez beletartozik a kockázati tényezők körébe.
1: Mennyire tartós, vagy akár végleges a lézeres műtéttel elérhető eredmény?
2: Erre azt szoktam mondani, hogy a lézerkezelés az tulajdonképpen egy tüneti kezelés. Tehát ahhoz tudom hasonlítani, mintha a gyerek beteg, lázas, akkor adunk neki lázcsillapítót, attól jobban lesz, de ez a láz tünetét szünteti meg, és nem az okát, mert az oka az antibiotikum lesz. Na most a refraktív kezeléseknél ugye a tünet az a szemüveg, ezt rá tudjuk csiszolni annak a dioptriáját a szem felszínre, de az ok az, hogy hosszabb a szemgolyó. Tehát az oki kezelés az lenne, hogy hátulról a szemgolyó mögül a csontos szemüregnek a falát nyomnánk előre, mert minden milliméter növekedés mínusz 3 dioptriát okoz. Ugye ezt mindenki megérti, hogy ez lehetetlen, tehát ezt nem tudjuk megcsinálni, ezért a tünetét szüntetjük meg. Na most, ha valakinek, ha túl fiatal korban történik a kezelés, akkor még változhat a szemgolyó hossza, tehát ilyen szempontból nem biztos, hogy végleges, de főleg a felszínes kezelés az ismételhető akár kétszer is. Na most, hogyha mondjuk már megállt a fénytörésében a progressziója, tehát mondjuk 20 és 25 éves kor között van az illető, akkor gyakorlatilag véglegesnek tekinthető. A romlás két okból következhet be. Egyik a szemgolyó hossza növekszik, másik, hogy a szaruhártya sebgyógyulása az fokozottabb mértékű, mint amennyi a kívánatos, mint amennyi a normális. Na most ez ellen lehet védekezni egy úgynevezett mitomicin nevű cseppel, ez a szaruhártya bizonyos sejtjeinek az aktivitását visszahúzza egy kicsit, és ez a korábban előforduló visszavastagodás és homályképződés, ez gyakorlatilag megszűnt teljesen, a szemgolyó hossznövekedése ellen nem tudunk védekezni, ezért szoktam mondani, hogy aki számítógépes munkát végez, az másfél óránként kicsit használja távolra a szemét, egy 2-3 percet, és akkor nyugalomba helyezi ezeket az alkalmazkodást lehetővé tevő izmokat.
1: Anyagi szempontból és a kapacitást tekintve a lézeres kezelés mennyire hozzáférhető most Magyarországon?
2: szerintem teljes mértékben hozzáférhető, több központban végzik. Én azt gondolom, hogy itt a várólista az viszonylag rövid, tehát itt a nyilván a betegnek a időbeosztásától függ, meg az operatőrnek a elérhetőségétől. Tehát azt gondolom, hogy mivel több központban végzik, ez a várólista, ez nem egy jelentős tény.
1: A szemüveg és a kontaktlencse ugyanúgy működik, és ugyanazt tudja?
2: Hát olyan szem, optikailag ugyanúgy, igen, tehát a célja mind a kettőnek a fénytörés hibának a korrekció, és a jó távoli látás, meg a jó közeli látásnak a biztosítása.

0: helyére kell helyezni, és ennek van egy lágy, meg egy kemény változata. A kemény változata az a kevésbé veszélyes fertőzések szempontjából, de nehezebb megszokni, mert egy idegen testérzést vált ki a szemben, és hát kell hozzá némi motiváció, meg nyilván van, akinek érzékenyebb a szemfelszíne, van, akinek kevésbé érzékeny. A lágy kontaktlencsét könnyebb megszokni, de az alatt kevésbé ürül a könyvfilmréteg, tehát annak a higiéniájáról maximálisan kell gondoskodni, mert elég egy pici körömsérülés, vagy bármi megsértheti a szaroártya felszínét, és ha nincs minden higiéniai szempont biztosítva, akkor abból súlyos szaroártya gyulladás alakulhat ki, ami mindig heggel, maradandó heggel gyógyul, és hogyha az rossz helyen van, tehát az optikai centrumban, akkor a látást jelentősen tudja korlátozni. Tehát mind a kettő optikailag jó módszer, mind a kettő reverzibilis, mert levesszük a szemüveget, vagy kivesszük a kontaktlencsét. Ami nem reverzibilis, az a lézersebészeti eljárások, tehát a refraktív sebészeti eljárások, illetve a szürkályog műtéttel kombinált refrakciós változások.
1: Van, akinek a szeme egyáltalán nem alkalmas arra, hogy kontaktlencsét viseljen? Van. Kizárók például?
0: Hát például, ha nagyon keratokónuszos, tehát hogy nagyon meredek a szaruhártya az alsó részen, akkor nem biztos, hogy jó ráfekszik ez a kontaktlencse, és állandóan kipislogja, vagy eláll a szemfelszíntől. És van, aki érzékeny rá, tehát hogy vagy a tároló folyadékra, vagy a fertőtlenítő folyadékra, vagy magára a lencse anyagára. Egyébként ez 20-25 éves lencseviselés után szinte majdnem mindenkinél kialakul, tehát ilyen időtáv után valamilyen más megoldáson kell gondolkodni, ami először az a szemüveg, és másodszorban pedig a lencsecsere.
1: Tapasztalata szerint mégiscsak több tízezer ilyet végzett. Mennyivel később mennek el az emberek egy lézeres beavatkozásra ahhoz képest, amikor el kellene menniük?
0: A lézeres beavatkozásra a fiatal generáció megy, tehát a felmérések szerint leggyakrabban ilyen 18 és mondjuk 40-45 éves kor között vállalkoznak rá. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy egyéni döntés kérdése, ebbe én nem tudom azt mondani, hogy valakinek el kell menni, mert ez egy abszolút választható műtét, tehát egy elektív típus. Ezt nyilván az egyének döntik el, hogy én nem szeretnék szemüveget hordani, mert sportolok, mert nem tudom, a megjelenésemhez nem tartozik hozzá a szemüveg, vagy csak így tetszik nekem, vagy így szeretném az életemet leélni, és van, aki meg ragaszkodik a szemüveghez, és az soha nem vállalkozni egy ilyen műtétre, vagy fél a műtéttől. Tehát ennek nincs optimális időszaka ilyen szempontból, a 18 és 45 év kor között bármikor, de ez nem jelenti azt, hogy idősebb korban nem lehet megcsinálni, volt már 85 éves betegem is. Időskorban inkább az szokott előfordulni, hogy van egy szürkehajú műtéte valakinek, és abból marad vissza egy fénytörési hiba, amit nem szeretne szemüvegben hordani, ezért rá tudjuk csiszolni ezt a dioptriértéket a szaruhártya felszínére.
1: Meddig érdemes tűrnie az embernek a látása romlását, amíg rászánja magát egy ilyen lézeres műtétre? Hiszen ez nem csak az ön által említett életkortól függhet, hanem hogy hát meddig tűri az ember, hogy egyre rosszabbul lát, hogy egyre, ahogy szokták mondani, hosszabb a karja, amikor olvas.
0: Ja, ez az öreg szeműségre gondolt itt, igen. Tehát ez 40 és 50 éves kor között szokott leginkább bekövetkezni, ez úgy hívják, hogy presbiópia, ami magyar öregszeműséget jelent. Ez nem életkori öregséget jelent, hanem a lencse rugalmasságának a csökkenését jelenti. Hát ez, ha valaki jól látott mindig távolra, akkor azt jelenti, hogy körülbelül plusz 3 dioptriáig szokott elmenni, de általában 2-2,5 dioptriá is elég az olvasáshoz. A korábban jól látó embereket nagyon zavarja az, hogy nem kezdenek jól látni olvasáshoz. Tehát ők igazából nagyon sokan már, amikor megjelenik ezt, hogy olvasó szemüveg szükséges, akkor már eljönnek valamilyen vizsgálatra, olvasó korrekcióra, és ebből sokan vállalkoznak is a műtétre. Azokat még kiemelném, akik sokat vezetnek sötétbe autót, mert ugye a műszerfalhoz is gyakorlatilag jó közeli látás szükséges, hogy azt jól lássák, bár a műszerfal nem 12-es pont nagyságú betűnagysággal operál, hanem azért nagyobbak ennél a szövegnek, tehát a műszerfalon lévő számok, betűk, stb.

0: De hogyha egy ilyen képernyőt kell mondjuk egy elektromos autónál nézni, akkor az már bizony problémát jelenthet. Tehát 45 éves kor után bármikor, általában én azt gondolom, hogy az 50 év feletti korosztály szokott leginkább vállalkozni a műtétre. Na most a presbiópia megoldásának a műtéte az jelenleg úgy tűnik, aztán lehet ebbe persze változás, hogy nem a szaruhártyán történő beavatkozás, hanem a lencsecsere, tehát hogy multifokális műlencsét hát érdemes beültetni a szemen belülre, mert optikailag az biztosít tulajdonképpen a legjobb látásminőséget. Ezt úgy érik el, hogy abban ilyen koncentrikus körök vannak, nagyon finom technológiával belecsiszolva, ez mikrométeres lépcsőket jelent, és a széli részhez képest a műlencse centrumában kb. 3-3,5 diopriával nagyobb a törőerő, mint a széli részen, és ez az biztosítja, hogyha közelre nézünk, akkor közelre jól látnak ezek az emberek, és távolra is. Ami előfordulhat, hogy esti vezetésnél ugye a szembejövő autónak a reflektora egy picit nagyobb a fényudvara, de ezt mindig meg kell beszélni, mert a neuroadaptáció során, tehát az idegrendszer hozzá tud szokni ez az új látásminőséghez, és ez jelentősen tud javulni, de arra is fel kell készülni, hogy lehet, hogy hosszú távon marad ez a finom fénykoszorú jelenség, ezt az előzések megtervezésénél érdemes figyelembe venni. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ezt mindig meg kell beszélni a műtét előtt, mert ha valakit ez nagyon zavar, akkor nem muszáj ezt a műtétet elvégezni. Ha viszont meg tudja magával kötni ezt a kompromisszumot, hogy lehet, hogy ez előfordul, de viszont azt kapom cserébe, hogy úgy tudok látni normál megvilágítás körülményei között, mint ahogy 20 éves korban láttam, akkor ez egy vállalható kompromisszum.
1: A nagyon gyakori cukorbetegség milyen szemproblémákat okoz?
0: Hát a cukorbetegség nagyon csúnya szemproblémákat tud okozni, és nagyon függ az anyagcsere állapottól, a genetikai hajlamoktól, de elsősorban a retinán tud problémát okozni, de a szemlencsében is szürke hályogot, magas szemnyomás, de a retina az a leglényegesebb pont, ugyanis a retina az a szervezetnek az egyik legmagasabb oxigén igényű szövete. Ez azt jelenti, hogy cukorra is szüksége van a működéséhez. Na most, ha az inzulin nem működik, vagy nem termeli a szervezet, akkor hiába van a vérben vércukor, mégsem tudja a retina felhasználni, tehát ezért ereket kezd oda fejleszteni, hogy még több cukor jusson oda. Na most ezeknek az ereknek a fala nem olyan ellenálló, mint a normál egészséges szemű emberekben az érfalhálózat. Először ilyen kis kiboltosulások keletkeznek, utána azok megrepethetnek, vérzések következnek be, és az éleslátás helyén egy ödéma alakul ki, ami azt jelenti, hogy széttolódnak a többlet folyadékmennyiség miatt a fotoreceptor sejtek, és szabálytalanná válik a látás, nagyon romlik a látóélesség. A szemfeléki ellenőrzés, és talán itt el is mondhatom, hogy szeretnénk egy ilyen országos szűrőhálózatot megvalósítani a Magyar Szemorvos Társaság és a Szemészeti Szakmai Kollégium hát együttműködésével, és remélem, hogy ebben majd kormányzati segítséget is lehet kapni. És azért fontos a szemfenéki hát szűrés, illetve kezelés, mert ugyanilyen érjelenségek következnek be a belső szervekbe, amit viszont nem tudunk úgy vizsgálni, és a szem, azt szoktuk mondani, hogy az idegrendszer kihelyezett része, illetve a mikrokeringésnek a jelzője, amilyen a szemfenéki érhálózat gyakorlatilag ugyanolyan a vesében és az egyéb belső szervekben, szívben is a keringés, és hát ha időben beavatkozunk, és az anyagcserét rendbe hozzuk, akkor ezek a szövődmények, ami a látást veszélyezteti, nem alakulnak ki. Na most nagyon sok betegnél már nagyon súlyos állapotban, mivel nincsen országos szűrőhálózat Magyarországon, mint ami mondjuk a méhnyakrák meg az emlőrák vonatkozásában már megvan, ezért súlyos állapotban kerülnek szemészetre, ahol már az először érintett szemmel szakmailag hát nem lehet túl nagy sikert elérni, és itt inkább a másik szem megmentéséről van szó. És ha lenne egy ilyen szűrőhálózat, és ebben a házi orvosokkal, a diabetológiai szolgálat szakembereivel együttműködve, Magyar Diabétesz Társaság, Magyar Szemorvos Társaság, stb. Házi orvosoknak a társaságával együttműködve, jelentős eredményeket lehetne elérni a korai diagnosztikával és kezeléssel, gyakorlatilag az életminőségük sokkal hosszabban megőrizhető, a munkaképességük visszaállítható, nem lenne ennyi amputáció például, amiben híresek vagyunk a keringési problémák miatt, és hát nyilván, ha valaki jól lát hosszú ideig, akkor az életminősége is sokkal magasabb tud lenni.
1: Migrén okozhat szemproblémát, vagy a szempróbléma okoz migrént? Ez egy gyakori panasz.
0: A migrén okoz szemproblémát. A szemprobléma, hát migrént ezt nem nagyon támogatnám, de a migrén hát azzal is kezdődhet egy migrén, úgy hívják, hogy aura, tehát hogy egy ilyen látási élmény, csillaglátástól kezdve mindenféle fényjelenség, színjelenségek, ez bevezetheti például egy migrénes rohamot, de sokszor egy epilepsziás rohamnál is ilyen látási élményeket tapasztalhat a páciens. Ezt komolyan kell venni, és nyilván, hogyha ez már megtörtént egyszer vagy kétszer, akkor már be lehet venni azt a gyógyszert, ami a migrént esetleg felfüggeszti, és meg lehet előzni ennek a súlyosabbá válását.
1: Önmagában az, hogy rosszul lát az ember, attól is fájhat a feje, ugye? Vagy az csak simán azért van, mert túl sokat képernyőzik például az ember?
0: Hát, ha nincs kikorrigálva egy fénytörés hiba, az okozhat fejfájást. Itt elsősorban a szaruhártya szabálytalanságból eredő, tehát az asztigmiás fénytörési hibák szoktak fejfájást okozni, de nyilván ha egy kikorrigálatlan rövidlátásról vagy távollátásról van szó, akkor erőlködik az ember. Rövidlátásnál inkább hunyorog, meg az asztigmiánál is, mert beszűkítjük a szemrést, és azáltal a perifériás sugarakat kizárjuk, és ezáltal egy kicsit élesebbé válik a kép.
1: Biztos, kobolyos lesz az embernek a nézése.
0: Igen, így van. De biztos volt mindenki már ilyen szemészeti vizsgálaton, ahol a próbakeretbe betettek tulajdonképpen egy sötét üveget, aminek a közepében van egy kis luk. Na, ez is pont ezt a célt szolgálja, hogy kiszűrje a perifériás szóródó fénysugarakat, és egy sokkal élesebb látást tud lehetővé tenni. Ezzel egy 1,5-2 dioptriát ki lehet kompenzálni, tehát sajnos így nem lehet az utcán közlekedni, mert viszont nem veszük észre a periféria felől jövő autót, és ez egy baleset veszélyt okoz.
1: Van egy másik érdekes tünet is, az ember ránéz valamire, és az mozogni, rezegni látszik, de nem mozog, nem rezeg. Az mire utal?
0: Hát ez lehet neurológiai probléma, meg lehet szintén egy ilyen fényjelenségnek, vagy látási élménynek a része, illetve üvegtesti homály is okozhat ilyet. Na most a szemben egy kocsonyás anyag tölti ki a szemünket, ezt úgy hívjuk, hogy üvegtest, azért üvegtest, mert átlátszó. Ehhez hasonlították, amikor felfedezték. Ez az életkor növekedésével kezd elhigulni. Ebben megjelenhetnek degeneratív sejtek, illetve a kollagén rostok, amik tulajdonképpen a vízfelvételért voltak felelősek korábban, azok szabadon elkezdenek mozogni, és hogyha beúsznak a látótengelybe, ami egy ilyen vonalszerű valami, ami a szem középpontja felé mutat, akkor árnyékot vethetnek a retinára, és ez maga is egy ilyen fényjelenséget generálhat. Úgyhogy ezeket érdemes olyan módon komolyan venni, hogy szakorvoshoz fordulni, hogy kizárni azt, hogy ez valami nagyon rosszat jelent, mert például, ha egy üvegtesti szálcsa tapad még a retinához, és az egy fizikai munkát végez az az ember, vagy netán éri a fejét egy ütés, az a szálcsa meghúzódik, és kiszakíthatja a retinát, hogyha ott például el van vékonyodva egy kicsit a retina szövete, alá megy ez az elhígult üvegtesti folyadék, és retinaleválás következik be, ami azt jelenti, hogy a látóhártya vérellátása alulról megszűnik, és hogyha ez hosszú ideig fennáll, akkor nem is tud regenerálódni. Hogyha viszonylag hamar műtétre kerül az illető, akkor ez a vérellátás vissza tud állni, és gyakorlatilag valamennyi látótér kieséssel megúszhatja az illető, és teljes értékű életet élhet utána is.
1: Egy másik, nem tudom mennyire, de mindenféleképpen létező probléma, velem is előfordult gyerekkoromban, és a gyerekemmel is előfordult, ez az alkalmi kancsalság. Ez nem állandó, befordul, kifordul a szem. Aztán persze vannak kancsal emberek is. Ezzel mit lehet kezdeni? Vannak-e rá kezelési lehetőségek?
0: Hát szemüveg, tehát a fénytörési hibát azt maximálisan ki kell korrigálni, és ez nagyon összefügg a fáradtsággal. Tehát, hogyha valaki egész nap dolgozott, vagy számítógépezett, akkor kicsit túlerőltette ezeket az alkalmazkodási izmokat, és ez az agynak tulajdonképpen egy védekezése, hogy a gyengébben látó szemet azt elirányítja, hogy ne az éles látás helyére fókuszáljon az a gyengébb kép, hanem egy kicsit arrébb, és akkor már kevésbé fogja zavarni az agyi képalkotást. Tehát ez is szintén egy olyan személyzeti kategória, ami korrekciót igényel, és lehet, hogy arra figyelmeztet, hogy kicsit kevesebbet használja az ember közelre a szemét, tehát a számítógépezést kicsit kevesebbet folytassa a nap folyamán.
1: De van olyan kancsalság is, akár vele született, amit műteni kell, és műteni lehet?
0: Van, persze. Gyerekkorban ugye a két szem közötti fénytörési hiba kompenzálása miatt, vagy hogy nem tudja kompenzálni tulajdonképpen optikailag a szem, ezért a gyengén látó szemet befelé irányítja, de ez lehet kifelé irányuló is. És ez rögzül. És ezért van az, hogy a jó szemet takarni kell, hogy ezt a gyengébben látó szemet távolra irányítsuk, és megtanulja az agy használni az abból érkező képet. Na most utána is előfordul kancsalság, akkor nyilván az izmok közötti egyensúlyt helyre kell állítani. Ezt egy műtéttel lehet helyreállítani, hogy a jobban befelé húzó izmot gyengíteni kell, a kifelé húzó izmot pedig erősíteni kell. Ez az izomtapadások áthelyezésével lehet megvalósítani, és akkor hát remélhetőleg két jólátó szem fog tudni együttműködni.
1: Vannak ennél is súlyosabb problémák, igyekeztem hiteles adatokat találni, ezek szerint a látássérültek száma hazánkban meghaladja a 100 000-et, és közülük 30-33 ezeren vakok. Ez milyen lehetőségeik vannak nekik? Újabb és újabb forradalmi megoldásokat hallunk, de ezeket lehet-e, hogy úgy mondjam, szériában alkalmazni, tehát visszaadni az embereknek a látásukat?
0: Hát, aki teljesen vak, azzal nagyon nehéz mit kezdeni. A genetikailag öröklődő retinabetegségek kapcsán vannak génsebészeti eljárások, ebből egy van az RPE65-ös mutáció, amit génsebészetileg lehet kezelni, és viszonylag fiatal korban kell ezt a kezelést elvégezni, amikor még vannak ugye működő fotoreceptor sejtek. Ez egy viszonylag hatékonyan kezelhető betegség, de körülbelül ennek is 400 változata van, amelyek nem alkalmasak erre a génsebészeti eljárás, és iszonyatos drága, tehát 200 millió fölött van egy ilyen kezelésnek az ára, az a szerencse benne, hogy ezt elég egyszer elvégezni. Na most, hát történtek ugye implantátumok beültetése, ami nem hozta meg a kellő eredményt, és egy nagyon nagy bedobással járó műtéti eljárás sok szakmának, fülorgégészeknek, idegsebészeknek, szemészeknek, sebészeknek, plasztikai sebészeknek az együttműködését igényelte. Szemátültetés jelenleg sajnos nincs, tehát műszem van, de az semmiféle kapcsolata nincs az idegrendszerrel, tehát az egy műanyag valami, ami szemgolyóhoz hasonlít, és tulajdonképpen művészileg ugyanolyan szépen el lehet készíteni, mint a másik látószemet, és nem lehet közöttük különbséget tenni, de funkciót sajnos nem tudjuk visszaadni, mert a látóidegben több mint 1 millió rost fut, ezek mikrorostok, és ezeknek a megvarása az nem lehetséges. A látóideg önmaga egy 0,5 milliméter átmérőjű ideg rész, és ebben, ha több millió rost fut, tehát ez érthető, hogy ezt varással nem lehet összehozni. Az avatárban láttunk olyat, hogy összekapcsolták ugye a két olyasmi idegrostot, amivel a sárkány és a lovasa összehangolódtak, és örök életre együtt maradtak, de ez sajnos a látás szempontjából nem lehetséges. De újabb genetikai módszerek várhatók, ez körülbelül egy 5-10 év távlatában. Ezzel együtt dolgozunk Bázelben Roska professzorúrral, Roska Botond professzorúrral, aki egy gyönyörű intézetet vezet, ahol nagyon sok vizsgálati, illetve terápiás módszer áll rendelkezésre. Ők maguk beteget nem kezelnek, hanem ez egy kutatóintézet, és a betegkezelés az majd a szemészeti intézményeknek lesz a dolga, és előreláthatólag néhány éven belül lesznek új módszerek. Sikerült azt egyeztetnünk, én mindig próbáltam meggyőzni, hogy nagyon fontos ugye a genetikai öröklődő retinabetegség, de ezek nagyon ritkák, ezek kevés embert érintenek, nyilván nagyon súlyos látás problémát okoznak, azonban a rövidlátása, a glaukóma, a zöld hályok, és az időskori makuladegeneráció ezek milliókat érintenek, és ezek nagyon gyakoriak, és itt kellene molekuláris, illetve genetikai szintre lemenni abban, hogy mikor, hol lehet beavatkozni, és hol lehetne olyan módszert kitalálni, ami a későbbi szövődményeket meg tudná előzni.
1: Egy könnyedebb, de nem kevésbé fontos és aktuális téma a végére. Itt a tavasz, jön a nyár. Miért fontos napszemüveget viselni? Mit véd a napszemüveg? És honnan tudjuk, hogy jó egy napszemüveg, ami tényleg véd?
0: Hát én még egyel kiegészíteném, hogy a pollen időszak. Tehát tavasszal ugye nagyon sok virág elkezd virágozni, és az arra érzékeny emberek tüszkölnek, szemüket dörzsölik, orruk folyik, és így tovább. Tehát a allergiát mindenképpen kezelni kell. Az UV-sugárzás ugye nyilván növekszik, ez a legmagasabb fokú júliusban és augusztus hónapban. Az UV-sugárzás ellen azért kell védekezni, mert ez ugye átjut a szaruhártyán, de a szaruhártyába is tud problémát okozni. A szemlencsében elnyelődik, és hogyha nagyon belenézünk egy erős UV-fénybe, akkor a retinát is azt tudja károsítani, tehát az időskori makuladegenerációhoz is hozzá tud járulni. Az ultraébője fény tulajdonképpen kumulálódik a szervezetünkben, ezt az is bizonyítja, hogy valaki kint van a napon, és estére piros lesz a bőre, elkezd égni, és nagyon elkezd fájni. Ez ugyanígy a szemnél is így van, csak ez nem fáj, és nem lesz piros, viszont a szervezet emlékszik rá, és a szürkályok képződésben, makuladegenerációban fontos tud lenni. A szemüveg kiválasztásán ugye vannak divat szempontok, meg vannak praktikus szempontok. A divat szempontok nagyon fontosak, főleg a hölgyeknél, de a praktikussági szempontok, itt elsősorban a természetjárókra gondolok, hegymászókra, kerékpározókra, túrázókra, nekik olyan szemüveget érdemes vásárolni, ami követi a szemformáját, vagy egy ellenzője is van itt, vagy oldal ellenzője, nem tudom, hogy jól mondom-e, ami az oldal sugárzástól véd. A napszemüvegekkel, különösen erősen sötét szemüvegekkel az a baj, hogy azok kitágítják a pupillát, de oldalról nem védenek, és úgy be tud jutni az UV-fény, és a károsító hatását ki tudja váltani. Na most optikai szaküzletekbe, a komolyabb szaküzletekben mindenütt van UV-védelem mérő rendelkezésre, amivel a szemüvegnek a UV-védelmét meg tudják határozni. A 90% fölötti hát UV-védelmet javasoljuk szemészeti szempontból, mert annak tényleg védő hatása van. Egyébként az UV-fénnyel nagyon sok, tehát a ultraéboly a hullámhosszú fénnyel sok lézerkészülék is működik, tehát igazából az UV-fény nagyon hasznos is tud lenni, de a napfényben nagyon vegyes a hullámhoz, tehát ott mindenképpen a rövid hullámhosszú sugaraknak a kiszűrése fontos, hogy azok a károsító hatásukat szaruhártyára, szemlencsére, retinára ne tudják kifejteni.
1: Az Arénát hallották az Inforádióban. Nagy Zoltán Zsolt Széchenyi díjas szemész professzor, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatója volt a vendégünk. Van még ma műtétje?
0: Van.
1: Sok sikert kívánok hozzá, akkor útjára is engedjük. Köszönöm szépen, hogy eljött.
0: Én is köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatóink, az Arénát meghallgathatják az Infostart oldalán, és megnézhetik a YouTube-on. Biztatom önöket, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra, meglátják, megéri. A mai műsor elkészítésében Erdei Tamás, Szécsi Ágnes, Szatmári Katalin és Pac Bence segített. Mindannyian viselnek szemüveget, ahogyan én is. Herczog Zsolt vagyok, köszönöm, hogy figyeltek ránk.
2: Az Inforádió műsorát hallották itt a Csillagpont Rádióban.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Új korszakot ígért Magyar Péter a tudomány képviselőinek. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. Holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus program. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és villamos fejlesztések. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren, a felújítások érintik a kifutó pályát is. A fenntartó közölte, hogy a tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. A légitársaságokat tájékoztatták a munkálatokról. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra. Megállt a budapesti lakások drágulása, az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthon start programban meghatározott árkorláthoz. Jókai Imor és Vas Albert is szerepelte az idei középszintű érettségi feladatai között. A szövegértési feladatban Jókai Imor életpályájáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt, Margit Sziget című versének elemzése is választható feladat volt. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a mai magyar nyelv és irodalmi írásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt. Az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. Éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
0: Pörgesd fel a pulzusod!
2: FM 103, Csillagpont Rádió.

0: a nap. Önök a Csillag.hu rádió hírmagazinját hallják.
1: Köszöntöm a Csillag.hu rádió hallgatóit, ez itt a Nap, rádiónk napi hangos hírösszefoglaló magazin műsora. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Mint mindig ma is az aktuális hírek mellett a reggeli és a délutáni műsorainkban elhangzott legérdekesebb beszélgetésekből hallhatnak válogatást.
0: A Nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillag.hu rádió. FM 103.
2: Vendéget köszöntök a stúdióba, Dusza Erikát, szabadúszó újságírót, írót. Kolléganők vagyunk, tegeződni fogunk. Előttem van egy könyv, amelyet Dusza Erika írt, Szelídítésünk színhelye címmel. Ez már sejtetni engedi, hogy milyen témát tartalmaz. Szerintem sok emberbe felvetődik a kérdés, hogy mi az, hogy elvonulás és kardinális váltást teszek az életem során, amitől remélem, hogy másként alakul majd a jövőm. Szóval Erika, az egyike vagyok azoknak, akik valóban érdeklődnek az iránt, hogy mi történik egy ember életében, hogy egy olyan elhatározásra jut, hogy most felrúgok mindent, megpróbálom a magam sorsát úgy a kezembe venni, hogy azon mindenképpen változtatok, mert az elvonulás előtt valami hasonló dolgok motoszkálhatnak az ember fejében, nem?
3: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Összetett a dolog, de érdekes, hogy mondod ezt, hogy felrúgni mindent. Azt a könyvben is leírom, hogy igazán ez nem egy ilyen felrúgás volt, és szerintem, ha valaki az elvonulást választja, akár hosszabb, akár rövidebb elvonulást, akkor jobb azt így nem felrúgásba, hanem inkább egy ilyen folyamatnak egy adott szakaszaként tekinti. Ugye ez a könyv az a cím, hogy 3 éves buddhista elvonulásom naplójából, tehát ez egy tradicionálisnak mondható buddhista hagyomány szerinti 3 éves elvonulás volt, amelyet Tampágyátszán Rinpoche, az én mesterem vezetett, ez nagy rész Magyarországon zajlott, de sokat voltunk a 3 év alatt kint Nepálba, Katmanduba, az ő kolostorába is végeztünk bizonyos gyakorlatokat.
2: Hogy milyen út vezetett idáig, igen, az engem nagyon érdekel, eszembe jutott az El Camino, mert az is az elvonulás egy formája, és az a felrúgás, ez azért jutott az eszembe, mert valami radikális változtatást kíván meg saját magával szemben az ember. Tehát van valami, amit le akar zárni, vagy meg akar érteni, vagy meg akar értetni a körülötte lévőkkel. Te benned mi motoszkált? Indultál egy miskolci lányként újságírói pályán?
3: Én végül is szociológiát végeztem, jogi pályán kezdtem, azt félbehagytam, itt a Miskolci Egyetemen szociológiát végeztem, és már azzal párhuzamosan én Budapesten az akkori 93-tól az akkori Magyar Hírlapnál kezdtem el dolgozni, szociális témákkal foglalkoztam, tehát végül szociológus újságíróként dolgoztam mindig is. Jó, hogy említetted az El Caminót, mert itt lehet érezni, tehát, hogy inkább ez úgy történik egy ilyen elvonulás, mint mondjuk amikor valaki elmegy egy ilyen zarándok útra is, hogy van egy ilyen belső indítatás, vagy egy belső vágy, mert az El Camino is egy elvonulás végül is. Egy
2: magába fordulás, valaminek, igen, a feldolgozása.
3: De hogy megjelenik egy ilyen belső vágy, ami szerintem nagyon sokakban megjelenik, csak hogy aztán utána milyen formáját tudjuk ennek választani. Ugye az El Camino egy jól ismert bejáratot, tehát sokan meg is tudják ezt lépni. Én azt a formáját választottam, hogy Tampáj Rinpoche, az én mesterem, ő eljött ide Miskolcra egy tanítást adni, még 2003-ban tanítványa lettem, jártam ilyen kisebb hétvégi
2: elvonulásokra. De hogy találkoztál vele? Hogy tudtad például, hogy létezik ő, hogy jön ide, vagy milyen olvasmányaid voltak, milyen ismereteid?
3: Nagyon jókat kérdezel, és igazán azért is érdemes ezt a könyvet elolvasni, mert ezekre a kérdésekre is olyan általános választ tudok ezekre adni, hogy amikor az emberben felmerül az a vágy, hogy találkozzon egy élő mesterrel, és ez most az én esetemben a buddhista hagyomány, de ugyanígy az ember, akár egy általános iskolai tanító, bármilyen hétköznapi ember is találkozhat egy mesterrel, az ő mesterével, ugye, hogy mi nevezzük a gyökérgurujával, de hát a személyes mesterével, egy ilyen kívánság megfogalmazódik, azt szokták mondani, hogy utána viszonylag rövid időn belül ez a mester, ez megjelenik az ember életébe. És én ezt azért tudom alátámasztani, mert én ezzel a egyébként tibeti születésű és Katmanduban székelő mesterrel a Diósgyőri Adi Művelődési Házban találkoztam, tehát úgy mondom, hogy oda jött.
2: Előadás, tehát ilyenkor vagy valami.
3: Egy de, előadás, egy hétvégi előadás
2: tartott. De egyáltalán a buddhizmussal kapcsolatban neked voltak ismereteid, vagy érdeklődtél a buddhizmus
3: igen,
2: iránt?
3: Igen, nekem ugye a 30. életémem környékén, amikor az embert először megcsapja mondjuk a mulandóság, az öregedés, ezek az alap témák, úgymond, akkor nekem volt szerencsém az akkori párkapcsolatomban a fiú így a kezembe nyomott egy könyvet, ez a Szögyár Rinpoche-nak a tibeti könyv életről és halálról című könyve, egy viszonylag vastag könyv, de ha az ember azt elolvassa, de már talán az első fejezet után ez élethalál kérdésében nagyon gyökeres szemléletváltozást tud elérni, tehát egészen másképp tekint aztán erre a témára, és nekem az volt az első ilyen buddhista jellegű könyv, és akkor elkezdtem nyitni az ilyenfajta olvasmányok felé, illetve akkor találkoztam is olyan mesterekkel, tanítókkal, és valóban tehát én azóta is azt mondom, hogy a buddhizmus az ugye, amit szoktak mondani, hogy nem vallás, aként van egy egyház, egy vallásos rész is, de alapvetően egy életszemléletet, egy a dolgokra való rálátást, egy szemléletet ad.
2: Volt válság az életedben? Volt olyan, amit nehezen dolgoztál fel?
3: Úgy mondanám, hogy teljesen átlag emberhez méltó válságok. Tehát
2: amíg mindenkivel igen, megtörténik,
3: elveszítünk. Igen, halálesetek a családban, tehát például a nagymamámnak a halála volt az első, ami időben így egybeesett ezekkel az élményekkel. Párkapcsolati válságok, tehát teljesen klasszikusnak mondható válságok, de nekem ezek a buddhista tanítások segítettek. Tehát mondhatjuk azt, hogy nagyon sokfajta módszer van, eszköz, technika, amit látom, hogy valaki a netre felmegy, annyifajta módszertechnikát láthat. Valamiért nekem ez szimpatikus volt, én ezt választottam.
2: Ebben egyébként a mindenkori trendi vagy divat az befolyásolt téged? Például az El Camino. Hát korábban nem nagyon beszéltünk az El Caminóról, noha létezett akkor is. Most a buddhizmus is ugye színészek, ismert színészek kapcsán esetleg felkelti az ember érdeklődését.
3: Magamat ismerve inkább ez visszafordított volna. Úgy mondom, hogy én talán egy kicsit hamarabb, bár mondjuk a buddhista tanok Magyarországon nagyon régóta jelen vannak, de akkoriban talán nem volt ennyire mondjuk a 2000-es évek legelején, még nem így volt ennyire így felkapott. Én mondjuk nagyon örülök, hogy népszerű lett, és olyan emberek képviselik, most így hirtelen a Balázs mondanám, ugye a Rádiós Balázs, vagy a Ábel Anita, aki szerintem, mint emberileg is szerintem nagyon hitelesen igen, képviselik ezt, vagyis hát látszik, hogy ezt szerint élnek, vagy be tudták építeni a mindennapjaikban, mert én is úgy gondolom, hogy ennek az egésznek akkor van értelme, az a lényege, hogy a hétköznapi életünket ezek szerint tudjuk.
2: Mi történt
3: élni
2: akkor veled 39 évesen, amikor a 3 év, 3 hónap, 3 nap mellett döntöttél, vagy egyáltalán lehetőség kínálkozott rá?
3: Az érdekes egyébként, csak ezt egy mondatban a könyvben is említem ezt, hogy egy osztálytalálkozón ez így felmerült, és akkor én, hogy próbáltam így gyorsan elmondani, hogy mi van velem, és akkor mondtam, hogy most jöttem vissza egy elvonulásból, igen, és akkor felértették is, hogy valaki úgy értelmezte, hogy valami elvonóra, hogy bizonyos értelemben tényleg az, mert egy csomó mindenttől megvonjuk magunkat, tehát pont ez a lényege, hogy a komfortzónából kilépve kicsit másképp rátekinteni az életünkre, hogy mi volt akkor, hát hihetetlen, hogy éppen az álommunkám közepén voltam, tehát egy olyan munkám volt éppen, ahol nyugisan tudtam csinálni egy sajtóreferens voltam egy cégnél, tehát igazán nem is konkrétan, de hogy egy olyan jellegű munka volt, ahol megbecsültek, megfizettek, és maradt időm például a darmára, tehát ideális volt, és akkor jelentettem a mester, hogy
2: magánéleted, ezt kihagytad belőle, az is kerek volt?
3: Olyan értelemben, hogy nem volt párkapcsolatom, nem volt családom. Én ezt előtte azt is leírom a könyvbe, hogy a 33. születésnapomon én leültem, és ezzel így szembenéztem, hogy elképzeltem különböző jövőket, és eldöntöttem, hogy most újra rátekintek erre a témára, hogy utólag nem szeretnék ezen azt mondani, hogy utólag megbántam. Megnézem most, hogy érzem, mifelé vissza az utam, és egyszer nem láttam ezt ezt a klasszik családi életet így magam előtt, és amikor a mester bejelentette az elvonulást, akkor végülis azt hiszem, hogy a 35 leendő elvonulók közül talán én voltam az, akinek akkor adott pillanatban a leginkább tiszta útja volt e felé. És akkor én azt éreztem, hogy ez az a dolog, ez az az értelmes, nagyon értelmes dolog, amire valahol én addig egész életembe vártam, hogy megtörténjen egy ilyen, és mivel nem voltak olyan akadályaim, úgy mondom, ami ebben gátolt volna. Tehát nem az volt, hogy úristen, szanaszét voltam, és akkor elmegyek elvonulni, hanem ment a kis életem, és a mester nyilván látta, hogy a tanítványok mikor vannak már abban az állapotban, hogy egy 3 éves elvonulást, ami azért nem kis dolog, hogy el tudunk kezdeni.
0: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
4: Természetbe invitáljuk hallgatóinkat. Szalontai Kriszta lesz mindebben a partnerem, aki kertészmérnök, illetve környezeti nevelő és a Botanikon Kert Klub alapítója. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
4: Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és beszélgethetünk a természet pedagógiáról. Bevallom, én nem tudtam, hogy létezik ilyen kategória, vagy ilyen tantárgy. Hogyan kell erről, milyen keretek között kell erről gondolkodnunk?
5: Hát a természetpedagógia tulajdonképpen arról szól, hogy a gyermekeknek, fiataloknak ne csak tankönyvekből oktassuk a tananyagot, hanem vigyük ki őket a természetbe. Ez többféleképpen megoldható, lehet ez egy egyszerű kirándulás, lehet akár egy teljesítménytúra a természetben, vagy egy kertészkedés valamilyen tankertben vagy arborétumban. Ezzel foglalkozik a természetpedagógia egy összefoglalóval.
4: Illetve az imént a bemutatásnál én azt mondtam az ön kérdésére, hogy környezeti nevelő. Tulajdonképpen akkor mindez ebben is benne foglaltatik, ugye? Tehát járják a természetet, kimennek a terepre, úgymond, és ott tanulnak?
5: Igen, én azt gondolom, hogy ez a legmegfelelőbb módja a gyermekeknek, hogy megszerettessük velük a természetet, hogy ne csak ismeretekre tegyenek szert, hanem saját élményekre tegyenek szert, és megtapasztalják, hogy milyen az időjárás, amikor kint vagyunk egy kiránduláson, milyen az, amikor bele túrunk a földbe, és elültetünk egy növényt, milyen élmények érnek minket ezek közben.
4: Azt gondolom, hogy igazán természetpedagógiával vagy környezeti neveléssel hitelesen talán azt tud a leginkább foglalkozni, aki már egészen gyermekkorától természetjáró, természetkedvelő, tehát akár a szülők, a család megfertőzte a természet szeretetével. Önnél is így volt ez? Így van ez?
5: Igen, pontosan így történt velem is. Nagyon szerettem a növényeket és az állatokat már kicsi gyerekkorom óta. Egy budapesti 4. emeleti lakásban nőttem fel, úgyhogy sajnos nem volt lehetőségem, hogy lovakat tartsak, de mindent kihasználtam, amit lehetett. Autodidakta módon tanultam meg, hogy hogyan kell a szobanövényeket gondozni. Rengetegféle kisemlősöm, madaram volt, amiket gondoztam, és én így megtapasztaltam, hogy milyen a velük való bánásmód. Élőlényekként kezeltem őket, és ez nagyon fontos tapasztalás volt számomra. Viszont úgy tapasztaltam, hogy ezt a mai gyermekek, főleg a városi gyermekek nem igazán tudják megélni. Nagyon sok az olyan külön óra, iskola utáni tevékenység, ami nem engedi nekik, hogy kimenjenek akár a kertjükbe, akiknek kertesházuk van, vagy elmenjenek egy családi kirándulásra. Többnyire inkább a nyelvoktatás, a számítógépes ismeretek, a sportok azok, amik elviszik a gyerekek idejét, és nem nagyon jut idejük arra, amit én gyerekkoromban csináltam. Tulajdonképpen ezért is alapítottam a Botanikon Kert Klubot, hogy legyen egy olyan lehetőség, először szakköröket tartottam, hogy legyen egy olyan lehetőség, ahol a gyermekek kertészkedhetnek, állatokkal találkozhatnak, különleges élményeket élhetnek meg erdőkben, és így a saját tapasztalataimat sikerült nekik átadnom.
4: Az imént mondott egy érdekes dolgot, Krisztina, azt mondta, hogy tulajdonképpen ugye ön is bérházi lakásban nőtt fel, de hogy ott is lehetett foglalkozni a szobanövényekkel, megtanulni a termesztési vagy gondozási folyamatot, állatokat tartott. Ennek az is lehet egyfajta üzenete az ön részéről, hogy akár egy panellakásban sem lehetetlen közel kerülni a természethez?
5: Így van, nagyon fontosnak tartom azt, hogy a gyerekeknek legyen valamilyen élő lény a környezetükben, akár egy szobanövény, egy egyszerű virág, akár egy halacska, vagy egy hörcsög, amit ők maguk gondozhatnak. Mert így a gyerekekben kifejlődik az a tudat, hogy nem csak ők vannak a világon, nem ők a világ közepe, hanem valakikről, valamiről vagy egy növényről nekik kell gondoskodniuk, és ez nagyon sok pozitív hatással van a gyerekekre, hogyha megtanulnak gondoskodni valamilyen élőlényről.
4: Egy kicsit átböngésztem a honlapját, mielőtt beszélgetni kezdtünk, de lehet, hogy én voltam figyelmetlen, nem derült ki számomra, hogy ön hol él és ezt a környezeti nevelést hol végzi.
5: Én kettő helyen élek mostanság, budapesti származású vagyok, Budapesten a 12. kerületben van a tankertem. A másik gyakori előfordulási helyen pedig a Vérdesben van, a Boglártanya erdei iskolában. Úgyhogy ezen a két helyszínen tartok kertpedagógiai foglalkozásokat, vezetett túrákat, élménysétákat, akár éjszakai túrákat is, de bárhol az országban szívesen vállalok kitelepülést, hogyha van erre igény. Szívesen megyek óvodákba, ott általában gyógynövényes foglalkozásokat szoktak kérni tőlem, szívesen tartok előadásokat iskolákban, itt általában kertpedagógiai foglalkozásokat szoktak megrendelni, hogy valamilyen tankertet létesítsünk az iskola udvarán, az növényekkel ültessük be, de nagyon szívesen tartok idős embereknek gyógynövényismereti túrát, bárhol az országban, ahol erre szükség van.
0: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
2: A szorongás az emberi szervezet reakciója a különböző veszélyhelyzetekre. Ezt olvastam az interneten, de ha körülnézek az életben a mindennapok során, számtalan szituációt lehet ide sorolni, ami szorongást okoz, vagy ami miatt szorongásban élünk. Azt is mondhatnám, hogy az egyik legközkeletűbb, legdivatosabb téma, amelyről az előttünk álló percekben beszélgetünk dr. Valikovics Attilával, a Központi Kórház osztályvezető főorvosával, orvosigazgató helyettesével, mert hogy ennek a terület is az egyik specialistája. Köszönöm, doktor úr, hogy elfogadta a meghívást.
6: Én köszönöm a meghívást, nagyon szívesen jövök mindig.
2: Ugye jól mondom én, hogy valamennyünket foglalkoztató téma, különösen napjainkban, amikor a stresszterhes világban, akármerre nézünk, valami mindig felbosszant bennünket.
6: Igen, igen, ez így van, de azért nem szabad teljesen összemosni a stresszt és a szorongást, mert ugye a stressz szituáció az egy reakció, ahogy mondta az előbb, bizonyos élethelyzetekben, bizonyos ingerekre adott központi idegrendszeri válasz, de a szorongás az pedig a szervezetnek egy ilyen belső komplex tulajdonsága,
2: és hosszabb ideig
6: ami tart. Így van, tehát a szorongás az betegség. A stressz meg egy adott helyzetre való reakció. A kettőt nem szabad teljesen összemosni, bár nagyon hasonlók a tünetek, de a szorongás, annak különböző fajtái, formái vannak.
2: Ezt mi magunkon meg tudjuk különböztetni? Tehát, hogyha nyilván stressz helyzetet okoz az is, hogyha 25 ezrediknek kell beállni a sor végére, és nekem meg időre kell menni igen, valahová.
6: Igen, igen, csak de például azt is van, aki tolerálja, van, aki meg, ha négyen vannak előtte is dühünk, tehát ez nem teljesen.
2: De mikor válik szorongássá?
6: A szorongás az tulajdonképpen, hogy mondjam, tehát annak érdemben akkor beszélünk a szervezet homeosztázisának a felborulásáról, amikor nincs ilyen inger, és mégis van.
2: Tehát akár gondolatában elővarázsol valamit, hogyne. És akkor...
6: Hát ha annyit bevezetőként mondhatok, mint ahogy említettem is, hogy ez egy komplex pszichés jelenség, ez pszichés probléma, és tehát lelki probléma, és ennek öt nagy csoportja van a szorongásos kórképeknek. És persze van, amit észreveszünk, meg van, amit nem. Ugye az egyik, amit nagyon látványos, szerintem mindenki észrevesz magán is a pánik rohamok, de ott is van ugye pánik roham, és van pánik betegség. Mert a pánik roham, amikor adott szituációban egy komplex pszichés és testi tünetekből álló tünetegyüttes jelentkezik, általában egy 8-10 perc alatt eléri a maximumát, és egy óra alatt levonul, és a pánik betegség, amikor ezek az ismétlődő rohamok között sem tünetmentes a beteg. Tehát ez az egyik, ez az akut szorongásos állapot. És vannak krónikus szorongásos állapotok, ilyen például a generalizált szorongás, ami tulajdonképpen egy elméletileg megfoghatatlan, tehát egy belső általános szorongás, ez mondjuk ilyen típus, ilyen személyiség, egy általános belső szorongás, ami egy hosszú időtávú.
2: Eszembe jutott egy kolléganőm, zenei szerkesztő volt nálunk, aki hosszú heteken át el kellett menni érte, mert nem tudta felvállalni a közlekedést.
6: Igen, akkor folytassuk tovább.
2: Mert hogy jön a fajtája van, ajaj, és azt akartam.
6: Jön a következő, a fóbiák, a félelmek. Millió fajtája van, de 50 legalább. De a nagy csoportok az az, hogy van a szociális fóbia, az azt jelenti, hogy, és ez is sokunkat érint, hogy a szerepléstől, a kommunikációtól való félelem. De ezt ne úgy értse most, hogy nem merek 600 000 ember elé kiállni, hanem azt, hogy a társas kommunikáció zavara, az ismerkedés, a táplálkozás, például nem mer mások előtt enni, hogy jaj, mi lesz, nem mer beszélni. Nekem volt olyan betegem, aki 81 nehány éves volt, pap bácsi volt, mondjuk így már, püspök bácsi, és 80-valahány évesen jött el hozzám, hogy képzeljem el, ha kezdődik a mise, prédikál, olyan torokszorítása lesz, hogy nem, hát mondom, hogy ne haragudjon, már 50-60 éve tetszik csinálni, hát most én most mit segítsek, de aztán tudtam segíteni, nem arról van szó, csak tehát ilyen jellegű szorongások
2: és
6: is vannak.
2: És akkor mi történik ilyenkor? Bekattam valami az agyába az embernek?
6: Ezeknek a hátterében úgymond neurotranszmitter, tehát ingerület átvívő anyagzavarok vannak, főleg a szerotonin.
0: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: Kedves hallgatóink, önök a Nap című hangos hírösszefoglaló magazinműsorunkat hallották itt az FM 103 MHz-en, a Csillagpont Rádióban. A műsor technikai hátterét Ferenci Gábor kollégám biztosította. Felhívom a figyelmüket, hogy legfrissebb híreinket megtalálják a weboldalunkon, legérdekesebb beszélgetéseinket pedig visszahallgathatják YouTube csatornánkon és podcastjaink között is. Kövessék munkánkat a Facebookon, köszönjük, hogy figyelnek ránk. Én a műsorkészítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsor felelős szerkesztőjét, Németh Csabát hallották.
0: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió.

0: Csillagpont hírek, a Csillagpont Rádió hírműsora.
1: Stratégiai együttműködést kötött a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége és a Debreceni Egyetem. Jelentős mennyiségű illegális hulladékot gyűjtött össze a Magyar Közút, a

és a szakember utánpótlás kulcsfontosságú az ágazat jövője szempontjából. Különösen a gyógyszerészet, a biotechnológia és az élettudományi képzések kapnak szerepet. Szilvási Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora emlékeztetett, a két szervezet együttműködése több mint 20 éves múltra tekint vissza. Debrecen mára a hazai gyógyszeripari innováció egyik meghatározó központjává vált. Greskovics Dávid, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének elnöke szerint a megállapodás a gyakorlati képzések és az ipari kutatások erősítését is szolgálja. Cél a modern gyógyszergyártás igényeihez igazodó szakemberek képzése. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a HÖOK, üdvözölte, hogy a tervek szerint a közoktatás, a szakképzés és a felsőoktatás egy egységes oktatási minisztérium alá kerül. A szervezet szerint ez az átalakítás lehetőséget teremthet arra, hogy az oktatási rendszerben jelenlévő egyenlőtlenségeket hatékonyabban kezeljék, és javuljanak a diplomaszerzés esélyei a hátrányosabb helyzetű fiatalok számára is. Kiemelték, hogy ma sok esetben nem kizárólag a tanulmányi teljesítmény dönt a felsőoktatásba jutásról, hanem a családi háttér, az anyagi helyzet és a társadalmi különbségek is erősen befolyásolják az esélyeket. A HÖOK szerint az egységes irányítás lehetőséget adhat arra, hogy az oktatási problémákra ne külön-külön, hanem az egész életpályát átfogó szemlélettel szülessenek megoldások. Fontosnak tartják, hogy a hallgatói megélhetés kérdései, például az ösztöndíjak, a lakhatás és a karriertervezés nagyobb hangsúlyt kapjanak a felsőoktatás politikában. A Föld napjához kapcsolódó országos akcióhéten jelentős mennyiségű illegális hulladékot gyűjtött össze a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A társaság tájékoztatása szerint 5 nap alatt összesen 154 tonna szemetet szedtek össze az ország közútjai mentén. Az akcióban a vállalat mind a 19 vármegyei igazgatósága, a budapesti központ, valamint 80 mérnökség vett részt. A munkálatok során több mint 400 útszakaszt tisztítottak meg az ott eldobott hulladéktól. Kiemelt figyelmet kaptak a forgalmas, turisztikailag népszerű területek, ahol tavasszal megnövekszik a látogatottság. A legnagyobb mennyiségű szemetet Borsodabaúj-Zemplén vármegyében gyűjtötték össze, közel 30 tonnát. Pest vármegyében több mint 26 tonna, Győr-Moson-Sopronban pedig mintegy 14,8 tonna hulladékot távolítottak el. A Magyar Közút Nonprofit ZRT arra kéri a közlekedőket, hogy a hulladékot ne dobják ki az autóból, és használják a kijelölt gyűjtőhelyeket. A NetRisk online biztosítás közvetítő adatai szerint az idei év első 4 hónapjában csaknem 12%-kal több utasbiztosítást kötöttek, mint egy évvel korábban. A biztosítások átlagdíja éves szinten 4%-kal emelkedett, így elérte a körülbelül 11 ezer forintot. Az egyfőre jutó napi átlagdíj 7,6%-kal nőtt, és jelenleg majdnem 900 forint körül alakul. A társaság szerint a drágulás részben annak köszönhető, hogy többen választottak távolabbi úti célokat, például Ázsiát vagy Afrikát. A január és március közötti időszakban az egyfőre jutó napi díj még magasabb, 920 forint volt, ami éves összevetésben emelkedést mutat. Ugyanakkor húsvét környékén már csökkenés látszott, mivel többen utaztak közeli európai országokba. A húsvéti időszakban az utasbiztosítás kötések száma 12%-kal nőtt az előző évhez képest. Az utazók 92%-a Európán belül maradt, a legnépszerűbb célpont Olaszország, majd Ausztria volt. Különleges zenei eseménynek adott otthont Miskolc. Megrendezték a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei hegedűs találkozót. A 3 évente megszervezett eseménynek a Miskolci Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola adott helyet. A rendezvényen a résztvevők Heresz Judit emléke előtt is tisztelegtek. Az egykori pedagógus a Miskolci Szimfonikus Zenekar tagja volt és generációkat tanított. A találkozón 49 diák lépett színpadra, 12 intézményből több településről érkezve. A program egyben minősítő verseny is volt, ahol a növendékeket szakmai zsűri értékelte. A zsűri arany, ezüst és bronz minősítéseket, valamint külön diakat is kiosztott. A szervezők hangsúlyozták, már a részvétel is komoly teljesítmény, hiszen a felkészülés nagy kitartást igényel.
Kiemelkedő nemzetközi elismerés.

0: megkeresést kapott a Mire Hunon Profit Kft. A társaság Will Be Back programja bekerült az Európai Hulladékcsökkentési Hét díjának döntősei közé. A rangos versenyre több mint 13 ezer projekt érkezett, ezek közül választották ki a legjobbakat. A Mirehu kezdeményezése a gazdálkodó szervezetek kategóriájában a három legjobb európai pályázat közé jutott. A program az elektronikai hulladékok csökkentésére, újrahasználatára és a körforgásos szemlélet erősítésére fókuszál. A zsűri az ötlet eredetiségét, szakmai tartalmát és hosszú távú hatását is kiemelte. A díjakat június 4-én adják át Brüsszelben, az Európai Unió Green Week program sorozatának részeként. A Mirehu ezzel már másodszor képviselheti hazánkat a rangos európai megmérettetésen. Salgó-Tarján önkormányzata közfoglalkoztatási mintaprogramot indított az illegális hulladéklerakók felszámolására, amelynek célja a város területén található nagyobb szennyezett területek megtisztítása egy éven belül. A Városüzemeltetési Iroda előzetes felmérése során 16 olyan helyszínt azonosítottak, ahol a lerakott hulladék mennyisége eléri vagy meghaladja a 10 köbmétert. A teljes mennyiség megközelítőleg 2200 köbméterre tehető. A program megvalósításában 22 közfoglalkoztatott vesz részt, a munkát a VGÜ Nonprofit Kft. Szakmai irányítása mellett végzik. A cél nem csak a hulladék eltávolítása, hanem a területek rendezése és környezeti helyreállítása is a beavatkozások után. A megtisztított területek a felszámolást követően rendezett állapotban kerülnek vissza a városi környezetbe. Köszönöm a figyelmet, Önök a Csillagpont Rádió híreit Kecskés Ákostól hallották.
1: Csillagpont hírek, a Csillagpont Rádió hírműsorát hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Új korszakot ígért Magyar Péter a tudomány képviselőinek. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. Holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatás-fejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus program. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és villamos fejlesztések. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren, a felújítások érintik a kifutó pályát is. A fenntartó közölte, hogy a tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. A légitársaságokat tájékoztatták a munkálatokról. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra. Megállt a budapesti lakások drágulása, az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthon start programban meghatározott árkorláthoz. Jókai Mor és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között. A szövegértési feladatban Jókai Mor életpályájáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt, Margit Sziget című versének elemzése is választható feladat volt. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a mai magyar nyelv és irodalmi írásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt. Az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. Éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
0: Csillagpont Rádió. FM 103.

0: Mással hangzó. Válogatás partnerrádiónk műsoraiból.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban folytatjuk azt a témánkat, amelyben arról beszélgettünk, mit tehetünk az egészségesebb életmód érdekében. A mai adásban az aktív és passzív testmozgásról, ezek fajtáiról lesz szó, továbbá arról, miért kifejezetten fontos az, hogy mozogjunk. Vendégünk Pintér Szilvia, természetgyógyász, fitoterapeuta, masszőr. Ha tehetik, tartsanak velünk.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel tulajdonképpen ott folytatjuk, ahol abba hagytuk, az egészséges életmódról beszélgettünk egy korábbi műsorban. Ott egy kicsit átvettük azt, hogy hogyan lehet megőrizni a táplálkozás tekintetében akár az egészségünket, mit tehetünk annak érdekében, hogy jobban érezzük magunkat. Pintér Szilviát üdvözlöm a stúdióban.
3: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek újra.
2: Nagyon átfogó volt szerintem, amiről beszélgettünk, ugye vízfogyasztásról is beszéltünk, a vitaminokról, hogy hogyan érdemes bevinni őket, de a testnek azt hiszem, hogy még egy olyan szegmensét nem tekintettük át a jól létünk szempontjából, ami ugye a testmozgást jelenti. Első körben most erről fogunk beszélgetni. Hogyan is teszünk jót a testünkkel, hogyha testmozgásra gondolunk? Egyáltalán miért fontos, hogy mozogjunk?
3: Alapvetően ez nem kérdés, a mozgás fontossága. A testünk az mozgásra van teremtve. Tehát a mozgás az egy nem szükséges, hanem az egy életnek az alapvetése. A testünk folyamatos mozgásban van, még akkor is, amikor mi alszunk, hiszen a szívünk dobog, a vérünk áramlik, tehát az izmaink, tehát a testtömegünk 30-40%-át az izmok teszik ki, ami egy ilyen 350-400 darab izomköteget, izmot jelent. Tehát alapvetően arra vagyunk felépítve, hogy mozogjunk. Csak sajnos ez a felgyorsult világunkba, illetve ebbe a globalizációba ez így kezd egy kicsit háttérbe szorulni, bár egyre tudatosabbak az emberek, és térnek vissza a mozgáshoz. Azért most már van az a réteg, főleg városon, ez már azért egyre nagyobb szerepet kap. Falun még mindig az a mentalitás, hogy ó, mozgok én a kertbe eleget, meg a főzök, meg takarítok. Most az a fajta mozgás, az nem az a mozgás, amiről úgy alapvetően beszélni kell.
2: Rá akartam kérdezni, hogy ugye ők is mozgásban tartják magukat tulajdonképpen, de akkor ezzel nem elegendő mozgásformát tesznek a testükkel?
3: Az a mozgás, amit ők végeznek, az munka gyakorlatilag. A mozgásnak magának az is célja, hogy egy kicsit az agyunkat is kikapcsoljuk, és például ezt a Szent Györgyi Albert nagyon jól megfogalmazta, és most hagyj idézzek tőle, és itt nem csak mint mozgás, hanem a sport. A sport az nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és a legnemesebb nevelő eszköze. És ugye ő itt beszél a lélekről, én ehhez hozzátenném már most az újabb kutatások alapján nyilván a kognitív fejlesztést, tehát az agyi funkciók fejlesztését. Tehát a mozgás akkor jó, ha örömét leli benne az ember, és kikapcsolja az agyát a mindennapokból. Tehát fontos, hogy ez ne csak egy ilyen megszokott rutin feladat legyen, hogy most ki kell mennem kapálni, mert nagy a fű a kertbe. Nyilván, hogyha ezt én szabadidős tevékenységként végzem, akkor jó. De hogyha ezt azért végzem, mert muszáj, akkor itt elvesztette ezt a fajta örömteli vonalát, és akkor nem fogja elérni a célját ez a fajta mozgás.
2: Igen, mondjuk ők még talán az a korosztály, és most senkit nem megbántva, de nyilván ők másképp tekintettek az örömszerzésre, tehát a munka fontossága az generációs sajátosság szerintem.
3: Igen, én ezt nem is, abszolút nem lekezelően, vagy lenézően mondtam, és nem is volt igazából ez jellemezve, hanem hogy nyilván az ő életritmusuk, egy falusi idősebb ember életritmusa teljesen más, mint egy városié. Tehát ők azért állandó mozgásban vannak, nyilván az ő fizikai erőlétükhöz képest, és nekik ez a természetes. És egyébként nem az, pontosan az, hogy ez jó, amit ők csinálnak, már friss levegőn vannak, valószínűleg örömüket is lelik egyébként egy bizonyos szintig benne. Nyilván, amikor már így ez a már megint és esett, és megint kapálni kell, ott van egy belefáradás, de egyébként nekik ez természetes dolog, az élet velejárója, és nagyon jól teszik, és reméljük, hogy a Jóisten sokáig ad nekik erőt, hogy ezt tehessék, hiszen visszakapcsolva az előző beszélgetésre, a saját kertben megtermesztett zöldséggyümölcs sokkal egészségesebb, mint amit vásárolunk.
2: És hát ugye ők vallják azt, hogy szerintem sokan hallottuk már ezt, hogy ha megállok, akkor lesz baj.
3: Ez így igaz. Onnantól kezdve, hogy megszűnik a mozgás, onnantól kezdve jönnek a betegségek. A mozgás serkenti a vérkeringést, erősíti a szívet, az izomrendszert, amint mondtam, az agyi kognitív képességeket. Hogyha a mozgással leállunk, akkor gyakorlatilag hosszú távon ez a halálozáshoz vezet, kinek rövidebb, kinek hosszabb idő után, de gyakorlatilag elsorvadnak az izmaink, a vérkeringés lelassul, nem ürülnek a salakanyagok, vérrögök kialakulhatnak, daganatos betegségek alakulhatnak ki, tehát abszolút nem jó ez, hogyha leáll valaki a mozgással. Nyilván van az az egészségi állapot, amikor nincs más választása, de azért ott is vannak megoldások, és lehetnek megoldások. Nem mozgásra, nem mozgatásra.
2: Ha már a mozgásról beszélünk, akkor talán egy kicsit most már érdemes afelé is kitekinteni, hogy mi a jó mozgás, vagy hogyan tudjuk megtalálni azt a fajta mozgásformát, ami mondjuk nekünk szimpatikus, esetleg jót is teszünk vele magunkkal. Nyilván ez korfüggő is, hogy mire vagyunk képesek.
3: Ez nagyon sok mindentől függ. Kortól függ, még azt mondom, hogy nemtől is függ, függ az egészségi állapotunktól, a fizikai erőllétünktől, az eddigi életvitelünktől, mert most nyilván én a hét egyik felébe ülő munkát végzek. Hogyha én most nekem azt mondanák, hogy fussam le az Ultra Balatont, valószínű nem menne, de szerintem sokan vagyunk így, vagy ha menne is, lehet, hogy két hét kellene hozzá. Tehát, hogy én azt mondom, hogy a mozgást bevezetni az életünkbe csak fokozatosan lehet. Tehát nyilván, aki aktívan sportol évek óta, ők tudják, hogy nekik mi a jó. A mozgásnak mindig az a lényege, hogy egy kicsit a pulzusszám megemelkedjen, kilépjünk a komfortzónánkból. Tehát ezért mondom azt, hogy alapvetően egy kertészkedés nem biztos, hogy a mozgás fogalmába belefér, de hogyha ilyen sporthoz közelítő mozgást végzünk, akkor mindenképpen egy pulzusszám emelkedés szükséges, egy lihegés, egy erőteljesebb izommunka, ami mindig mondjuk izzadással jár, kipirulással jár, hogyha egy kicsit átmozgatjuk az egész belsőnket.
2: Hogyha mondjuk nem futottunk, de szeretnénk elkezdeni, akkor mit érdemes figyelembe venni? Mert ugye mondjuk egy ilyen mozgásforma szerintem terheli egyébként is az izületeket, de ott van az úszás is például, annak mondjuk, aki akár idősebb is, tehát nem bírja úgy ezeket az aktivitásokat.
3: Uh-huh. Mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy az embernek a saját súlyát. Egy túlsúlyos ember, egy nagyon túlsúlyos ember semmiképp ne kezdjen el futni. Ha mindenáron futni szeretne, akkor annak fokozatai vannak. Tehát kezdjünk el egy erőltetett sétát. Tehát először séta, tehát nyilván egy túlsúlyos embernek, ha elkezd mozogni, a séta is megerőltető lesz. Nyilván ez pár napig ezt mindenképpen célszerű hozzá, vagy egy életmód tanácsadót, vagy egy sportszakembert igénybe venni, mert hát ő fog tudni segíteni, hogy ne terhelje túl magát, de mégis meglegyen az aktivitás. És akkor én azt gondolom, hogy ezt úgy kellene bevezetni, hogy egy pici séta, aztán egy kicsivel több séta, aztán gyorsabban sétálni, és akkor közben nyilván, ahogy elkezdünk mozogni, átalakul a testünk, elkezdenek erősödni az izmok, az izületek, elindul a fogyás, mert azért az aktív mozgás mindig súlyvesztéssel jár, most elgondolkodtam a testépítőkön, de nyilván egy másik kategória, de hogy átalakul a testünk, és akkor könnyebben fog menni, és amikor érezzük, hogy már ez a séta már kevés, már egy picit elindulnék, és már tudnék futni, akkor lehet az, hogy kocogás, és aztán, ha kifáradunk, akkor nem megállunk, hanem visszalassítunk sétálni, utána megint kocogunk, és akkor lehet ezt a tempót növelni, lehet a távolságot növelni, ez egy fokozatosság, tehát ott mindenféleképpen. Az úszás annyiból jobb, hogy ott nem terheljük a testünket a saját testsúlyunkkal, sőt ugye a víz felhajtó ereje segít is. Na most ez nagy előny annak, aki tud úszni, ez, én nem biztos, hogy ezt bevállalnám, sőt biztos nem. Én nem tudok úszni sajnos, ami nagy hiányosság, tehát arra buzdítok mindenkit, hogy aki teheti, tanuljon meg úszni. De valóban egy olyan testmozgás, ami nagyon jól fejleszti az izomzatot. Igazából szerintem a vízbe, bár mondom, nincs tapasztalatom, csak a gyermekem révén, mert ő úszik, hogy ott a vízbe azért ez a kikapcsolás is, tehát hogy ott, amikor már ez ilyen készséggé válik, hogy tud valaki úszni, akkor ott már nem arra kell figyelni, hogy hú, hogy veszem a levegőt, meg majd elsüllyedek, nem süllyedek, hanem ott már tud egy kicsit kikapcsolni, ott már tud másra gondolni, vagy csak élvezni a víznek akár a hűsítő erejét például nyáron.
2: Mi van azokkal, mert előfordulhat szerintem az, hogy úgy érzi a késztetést valaki, hogy nekem valamit mozognom kellene. Más is javasolta, lehet, hogy fogyni is szeretne, de mondjuk elkezd futni, vagy akár elkezd úszni, és valahogy nem érzi ezt a fajta örömforrás lehetőségét. Ő keressen más valamit?
3: Nem feltétlenül kell mást keresni rögtön. Azért ez elsőre inkább egy ilyen kényszer. Tehát, hogy nem biztos. Ez ugyanolyan, mint mikor a táplálkozásban azt mondjuk, hogy elhagyom a cukrot. Tehát, hogy ott is sóvárgunk egy darabig, de majd utána ez beépül az agyunkba, és akkor azt fogja mondani az agyunk, hogy ó, tényleg tudok én cukor nélkül élni. Na most ugyanez a mozgásra, hogy először, amikor ebbe beleállunk, tudjuk, hogy kellene, meg tudjuk, hogy jó lenne, meg sóvárgok is utána, de azért, amikor rájövök, hogy hú, nagyon nehezen megy, nem is olyan jó ez nekem, fáradtam, mit gondolnak rólam a többiek, akik mondjuk a futókörön lehagynak. Tehát, hogy azért ez is benne van, hogy milyen túlsúlyos vagyok, mit fognak rólam gondolni, hogy én nem tudok úgy futni, nem tudok úgy úszni, ne ezeket ki kell zárni. Jó, ha tehát időt kell adni magunknak, nagyon fontos, hogy adjunk időt. Az agyunknak idő kell arra, hogy az új dolgokat befogadja, és örömmé alakítsa. Erről is beszéltünk szerintem, de nem biztos, hogy mindenki hallotta, hogy minden új ellen berzenkedik az agyunk. Ez ugyanilyen arra, tehát aki nem mozgott eddig aktívan, neki nagyon nehéz ebbe beleállni, és nagyon könnyű kifogásokat találni, hogy most miért hagyjam abba. Sokkal könnyebb abba hagyni, mint folytatni, De csak arra tudok biztatni mindenkit, hogy ne adja fel. Ha ez mondjuk egy hónap alatt nem változik, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy valami másfajta mozgás, illetve nyilván ott megint jön az, hogy egy szakember segítségét kérni, egy edző, egy személyedző, egy trénert, vagy egy tanácsadót, aki segít megtalálni azt a fajta mozgást. Lehet, hogy neki nem a futás fog bejönni, hanem mondjuk egy tánc. Lehet, hogy nem is fog neki bejönni az aktív mozgás, hanem csak először egy passzív mozgás, és itt majd a masszázsra szeretnék ilyen módon kitérni, vagy egy gyógytornára, hogy azért azok egy másfajta mozgások, de mégis hasonló hatást lehet vele elérni, mint egy sporttevékenységgel.
0: Tegye zsebre a rádiót! Kövessen minket a Facebookon! Csillag.rádió!

0: mással hangzó. Válogatás Partner Rádiónk műsoraiból.
1: Partner Rádiónk műsoraiból.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban folytatjuk azt a témánkat, amelyben arról beszélgettünk, mit tehetünk az egészségesebb életmód érdekében. A mai adásban az aktív és passzív testmozgásról, ezek fajtáiról lesz szó, továbbá arról, miért kifejezetten fontos az, hogy mozogjunk. Vendégünk Pintér Szilvia, természetgyógyász, fitoterapeuta, masszőr. Ha tehetik, tartsanak velünk.
3: Az jutott eszembe, hogyha valaki elkezd mozogni, ott óhatatlanul szerintem magával hozza azt is, hogy a táplálkozása lehet, hogy megváltozik. Egészségesebb táplálkozást hozhat magával, hogy van bennünk egy ilyen kényszer?
4: Mindenféleképpen, hiszen azért a zsíros nehéz ételek után nagyon nehéz elkezdeni sportolni, vagy mozogni. És ugye ott, hogyha felkészülünk arra, hogy mondjuk én 5 és 6 óra között fogok menni sportolni, vagy mozogni, akkor azért ott előtte már egy kicsivel nem eszek, mert hát azért a mozgás hatására ugye csak felfordul a gyomrunk, rossz lesz a köz, nehezebbnek érezzük magunkat. Utána meg már talán azért nem eszek, mert nem rontom el, amit a mozgással elértem. Tehát mindenféleképpen hoz magával egy másfajta táplálkozást, de ez szintén csak idővel. Tehát, hogy ez ugyanaz, és ugye itt van az, hogy egyszerre mindent nem borítunk föl. Tehát inkább csak arra figyeljünk a mozgás elkezdésekor, hogy a mozgás előtt közvetlenül ne együnk, meg utána, amikor jön, hát nyilván kifáradunk, éhesek leszünk, de hogy ne engedjünk annak a kísértésnek, hogy most faljuk fel a hűtőt, meg ami szembe jön velünk, mert hiszen akkor nem ért célt a mozgás. Tehát ott nagyon tudatosan kell táplálkozni ahhoz, hogy ne vigyünk be több energiát, mint amennyit a mozgás során elveszítettünk.
3: Mondjuk abban az esetben, ha nem cél a fogyás, hanem csak a mozgás öröméért tettük ezt, akkor végül is nem okozunk.
4: Nyilván nem, de azt gondolom, hogy az esetek többsége, tehát aki tudatosan sportol, ő azért figyel az étkezésére, aki meg a fogyás miatt, ő nyilván azért, és én azt gondolom, hogy ott van egy szemléletmódváltás, egy életmódváltás, automatikusan bekapcsol az agyunk arra, hogy mi a jó nekünk, és akkor ez szerintem meg fog történni. Meg úgy tényleg, ahogy már mondtam is, ezek ilyen kerek együtt, tehát hogy nincs, tehát a mozgás nem csak az izmainkat, hanem ahogy mondtam, mindenünket átformálja, nyilván vele jön a táplálkozás változás is.
3: Van különbség a között, hogy valaki ülőmunkát végezve mit mozogjon, és mondjuk aki folyamatosan aktív egész nap, jön-megy, akár szakácsként, pincérként, most csak példát említve, ő esetleg egy másik mozgásformát válasszon?
4: Mindenféleképpen különbséget kell tenni. Azért, mert aki egész nap mozog, például egy pincérről, neki eleve is nagy megterhelés van a lábán, a lábain, a karján, hiszen ugye tányérokat cipel. Én azt gondolom, hogy ő neki mindenképpen olyan mozgás kell, ahol a test súlyától mentesítve van. Itt bejöhet egy kerékpározás, mert ugye ott ugyan mozognak a lábai, de nincs rajta a súlya. Ott jöhet be egy úszás például nagyon jól. Aki ülőmunkát végez, annak mindegy, csak mozogjon. Tehát, hogy ott nincs B-verzió. Tehát, hogy az ülőmunka az egyik legveszélyesebb a keringésre nézve, az elhízásra nézve, az izületi kopásokra nézve. Az egyik legveszélyesebb munka az ülőmunka.
3: Egyébként mi magyarok lusták vagyunk ilyen szempontból, vagy mozgunk mi eleget vajon?
4: Az európai átlaghoz képest kevesebben, egyébként is nagyon a végén kullogunk az egészséges életmódba sajnos az európai átlaghoz képest, az amerikaiakhoz képest jobbak vagyunk, de hát nyilván ezt nem kell feltétlenül egy kalap alá venni, de Európában sajnos eléggé rosszul állunk mind a mozgás, mind a táplálkozás terén. Nagyon nincs meg ennek a kultúrája. Én annak idején falusi iskolába jártam, ahol nekünk nagyon kemény testnevelés tanárunk volt. Mi ott kézilabdáztunk, kosaraztunk, magasugrottunk, nem is tudom, tehát távolugrottunk, amit csak el lehet képzelni. Mindegy, tehát nekünk olyan izomlázunk volt minden egyes tesi óra után, hogy alig tudtuk magunkat összerakni. De még utána a középiskolába is. Most nagyon jó ez a fajta elgondolás, hogy a mindennapos testnevelés óra a gyerkőcöknek, csak sajnos nincs meg hozzá a technikai háttér. Nagyon sokszor egy tornaterem van egy iskolába, ahová nem jut be minden egyes órára a gyerkőc, vagy az osztály, és ezért hát valamiféle szabadidős tevékenységet focizunk, vagy csak sétálunk az iskola körül. Tehát maga az elgondolás jó, ehhez még azért kellene majd hozzátenni, és remélem, hogy ez majd azért fejlődik az évek során, bízunk benne, de hogy nagyon kevés az egészségre nevelés az oktatási rendszerben, és ezt hozzuk magunkkal. És a gyerekek otthon is ezt látják, hogy anyuka, apuka leül a gép elé, telefon elé, azon intézi a dolgait, tehát kevés a jó példa, és azért a gyerekeket említem, mert ők hozzák magukkal ezt a kultúrát. Ugyanakkor mi is ezt láttuk a szüleinktől, hogy hát nem volt, tehát az ő generációjuk meg abszolút nem ez a mozgásba felnövő generáció volt, hiszen sokat dolgoztak, meg nem is volt ennek kultúrája. Én azért azt gondolom, hogy egyre nagyobb teret kap szerencsére, és reméljük, hogy ez így folytatódik.
3: Mintha ebben lenne egyébként egy szemléletváltás, hiszen egyre inkább azt látom, hogy a szülők nagyon, talán már egy kicsit görcsösen is próbálnak valamilyen mozgásformát találni a gyereknek, hogy táncoljon, fusson, balettozzon, nem tudom, ússzon.
4: Igen, igen, van benne egy görcsösség sokszor, de inkább ez a teljesítményre, hogy ó, mert az én gyerekem legyen mindenben a legjobb. Nyilván ez nem jó. Az viszont nagyon jó, hogy szoktatják a gyereket a sportra, hiszen az egész napos ülés. Azért lássuk be, 8-tól 4-ig a gyerek iskolában van a kicsi. A nagyobb az meg mondjuk 8-tól 3-ig, aztán még van neki 3-4 óra hossza tanulni valója, egy gimnazistának például. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogy ezt a sok ülést és ezt a sok agyi munkát, ezt ellensúlyozni kell a mozgással. És ugye itt megint bejön az, amit mondtam, hogy a mozgás milyen jól fejleszti az agynak a működését, a gondolkodást, hiszen ugye a bal agyfélteke felelős a logikus gondolkodásért, az írásért, az olvasásért, a jobb agyfélteke viszont a művészetekért, az érzelmekért, és hogyha egész nap csak tanulunk, ott csak a bal agyféltekénk van megmozgatva. Kell valami, ami mozgatja a jobb agyféltekét is, és erre nagyon jó a mozgás.
3: Említetted, egy kicsit már súroltuk, mondhatom így, azt a területét a mozgásnak, ami másképp, de megmozgat. Ez a masszázs, ugye? Egy kicsit olyan úri huncutságnak tűnhet szerintem, főleg itt Magyarországon az, hogy eljárjunk masszőrhöz, de mi is ez tulajdonképpen?
4: Igen, nagyon érdekes ez a hozzáállás, én is tapasztalom, hogy ez ilyen úri huncutságnak tűnik, pedig ha megnézzünk egy mozgásszervi betegségre ajánlott kúrát, mondjuk egy kórházban, ott alapvetően minden nap van masszázs a betegek részére, vagy minden másnap, nyilván attól függ, mi a probléma. Na most ez egyébként nem... már bocsánat, ha szabad így fogalmazni, nem ördögtől való a masszázs. Ezt egy orvos, tehát minden kultúrának van saját masszázsa, minden főleg keleti kultúrákban, de hogy itt Európában ugye a hagyományos svéd masszázs van elterjedve a legjobban, amit egy orvos házas pár fejlesztett ki, pontosan azoknak a betegeknek a számára, akik nem tudnak mozogni.

0: csak nem a vendég dolgozik, hanem a masszőr, de egyébként nagyon komoly kihatásokkal van, tehát egy vérnyomás emelkedés lehet, egy fokozottabb vizeletürítés van utána, egy méregtelenítés van, tehát hogy ugyanazokat a hatásokat érjük el, nyilván szelidebben, mint egy mozgással. De nagyon-nagyon fontos például egy stroke után lebénult beteget, ha masszíroznak, sokkal jobb a gyógyulási aránya. Ha gyógytorna is kapcsolódik hozzá, akkor meg pláne. Ebben saját tapasztalatom is van. Évekig jártam egy bácsi akinek fél oldala le volt bénulva. Én is jártam a gyógytornász is, és nagyon-nagyon szépen gyógyult a bácsi.
1: Ezzel foglalkozol egyébként, ilyen második ágon mondhatom így, de hogy kiknek is ajánlott? Kiknek ajánlod mondjuk te, hogy elmenjenek masszőrhöz? És egyáltalán milyen gyakran?
0: Mindenkinek. És ez most nem a hazabeszélés. Aki először jön masszázsra, mindig megkérdezi tőlem, hogy és mikor kell visszajönni. Na most ez kell, ez nem kell. Az első három alkalom az mindenképp célszerű heti rendszerességgel, mert három alkalom után lazulnak el az izmok, ott már nem ugrik vissza, tehát hogy úgy értsük. Eljön masszázsra egy tökbe állt háttal valaki. Én először megpróbálom azt nyilván fellazítani, de az nem 45 perc alatt állt be az a hát. Tehát, hogy mondjuk valaki évekig se nem sportolt, se nem járt masszázsra, ott azért kőkeményen megdolgozok, mire valami eredményt elérek. Ő is, mert egyébként ez nem egy elsőre, nem feltétlenül egy kellemes érzés, de én mindig ilyenkor elmondom, hogy másnap nagy izomlázad lesz. Nem kell megijedni, 2-3 nap alatt elmúlik, és jön a jobb érzés. És arról szoktak beszámolni a vendégek, hogy ez a jó érzés az első masszázs után 1-2 napig tart, a második masszázs után már mondjuk 3-4 napig, a harmadik masszázs után meg már kitart 1 hétig. Tehát, hogy a 3 masszázs után már annyira átáll a szervezet arra, hogy ez jó, és akkor inkább a jó érzés jön be. Egyébként ez a heti egy az, ami nyilván attól is függ, hogy ki mennyit mozog mellette. Aki sportol, egyébként ők igénylik is, mert ő nekik jó, hogy ellazítom. Ugye ott azért már azért feszesek az izmok, mert a sport miatt. Aki nem sportol, ő meg azért, mert érzi, hogy úgy jól átmozgatom, és hogy nincs beállva, meg nem fáj, meg jaj, de jót aludtam, meg nagyon sokan jönnek ilyen elfeküdt nyakkal, tehát hogy ez a tipikusan, nagyon fáj nyakam, biztos elfeküdtem. Ezekre mindre jó megoldás egyébként a masszázs. És ugye ez ennyivel több a sporttól, hogy azért a sportnál, ha ilyen dolgok vannak, például, hogy beállt nyakkal nem indulunk el sportolni, tehát, hogy ott nagyon figyelünk rá, hogy előbb kinyújtsuk onnan azt az izomgörcsöt, és ha magának nem tudja az illető, akkor ugye itt a masszőr nagyon sokat tud segíteni.
1: Most akkor azt mondtad, hogy amikor úgy érezzük, de hogy úgy 3 alkalom kell, hova kell? Teljes testmasszázsról beszélünk, vagy csak bizonyos testrészeinkre fókuszálunk ilyenkor?
0: Egészségi állapottól függ. Idős betegebb, vagy betegséggel küzdő embereknél mindig részmasszást csinálok. Olyankor nem szoktam javasolni a teljes testmasszást elsőre. Hát, tehát mindig, ami a legproblémásabb mindenkinél, az a hát. Nyilván egy gerincsérvesnél, akinek a lábába sugárzik a fájdalom, őnek azt mondom, hogy a lábát masszírozzuk. Ugye én nem gyógymasszőr vagyok, hanem csak svédmasszőr. Az a különbség, hogy a gyógymasszőr a betegem, tehát a gerincsérveseket is masszírozhatja, mert ő tanulta azt a technikát, a kimozgatásokat. Én tudom, hol a kompetencia határom, tehát hogy én nem nyúlok oda, ahová egyébként nem tudom, hogy szabad-e. Tehát inkább ne ártsunk, ez az elvem. De például egy gerincsérves embernek úgy lehet segíteni, hogy a lábát masszírozom, hiszen általában ott a lábába jelentkeznek a fájdalmak. Tehát nyilván függ attól, hogy milyen panasszal és milyen állapotba érkezik a vendég. Egy egészséges fiatalnak mehet egyből a teljes testmasszázs, az egy ilyen, nálam másfél óra, akinél hogy, az egy ilyen tök jól elazulós. Ott tényleg a kislábújattól a fejed tetejéig mindenhol kapsz egy masszást. Nyilván ebben nincs benne nagyon egy ilyen célzott izomkimozgatás, vagy egy izomnyújtás, hanem csak egy általános átdolgozás van. Aki úgy jön, hogy be van állva a nyaka, vagy a dereka, vagy a

0: csinálta, ő neki szintén azt a területet fogom jobban megdolgozni, neki nyilván nem azt mondom, hogy teljes masszázsal kezdjünk. De egyébként általában a teljes masszázsig mindig fokozatosan jutunk el, mert megterhelő. Tehát, hogy egyébként tényleg, tehát egyrészt az, hogy másfél óráig egy helybe feküdni, az embereknek erre se idejük, se kedvük, se hú, mennyi mindent. Tehát ez az első alkalom, az mindig hú, mennyi mindent tudnék én ez idő alatt csinálni, tehát nagyon nehéz
1: kilazulni,
0: kikapcsolni. Igen. Nagyon kevés ember lazul el. Ez is egy érdekes dolog, hogy félnek attól, hogy elalszanak masszázs közben, pedig pont ez lenne a cél, és nagyon sokan inkább ez a beszélek közben. Én falun is dolgozok, ott nyilván sokan azért is jönnek, mert legalább van kivel beszélgetni. Nagyon-nagyon szeretem egyébként ezt a fajta masszást is, nagyon sok dolgot megtok, és nagyon-nagyon bizalmukba avatnak a vendégek, ami egy nagyon jó érzés. És nyilván nekik is azért az izmaikat átdolgozom, csak ők másfajta módon relaxálnak, de ugye a masszázsnak pont az is lényege lenne, hogy egy relaxáció legyen közben.
2: Csillagpont Rádió FM 103.

0: Mással hangzó. Válogatás partnerrádiónk műsoraiból. Partnerrádiónk műsoraiból.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban folytatjuk azt a témánkat, amelyben arról beszélgettünk, mit tehetünk az egészségesebb életmód érdekében. A mai adásban az aktív és passzív testmozgásról, ezek fajtáiról lesz szó, továbbá arról, miért kifejezetten fontos az, hogy mozogjunk. Vendégünk Pintér Szilvia, természetgyógyász, fitoterapeuta, masszőr. Ha tehetik, tartsanak velünk.
2: Azt említetted, hogy nagyon megdolgozza az embert. De miért? A nyomás erősségétől függ ez? Vagy mi történik ilyenkor az izmokban?
3: Nem. Hozzám jönnek olyanok, akik azt mondják, hogy hú, jó erősen nyomjam. Én szoktam mondani, hogy ha nem tökerőből nyomom, akkor is ugyanazt a hatást fogjuk elérni. Az izomnak van egy ellenállása. Azt érezni lehet. Tehát én nyomom, az izom ellen tart. Tehát, hogyha azt nem nyomom túl, akkor is ugyanazt a hatást érem el. Tehát azáltal, hogy én a simító és dörzsölő és bármilyen gyúró mozdulatokkal dolgozok a vendégen, gyorsul a vérkeringés az adott területen. A vérkeringés elviszi onnan a felgyülemlett salakanyagokat, mert általában az, hogy valakinek be van állva a háta, az azt jelenti, hogy onnan nincs kimozgatva az a sok berakódott salakanyag, és most csak egy gyors hasonlat, hogy például egy ülőmunkát végzőnél egy bokadagadásnál ugyanezt történik, hogy ott nincs megfelelő vérkeringés a perifériába, tehát a végtagon, és ugye az ott bedagad. Most a hátunkat nem látjuk, az nem bedagad, hanem bekeményedik, befeszül, és gyakorlatilag azzal, hogy én ott masszírozok, ott meggyorsul a vérkeringés, felmelegszenek az izmok, és ezáltal a salakanyag elkezd beáramolni vissza a vérbe, meg a nyirokrendszerbe, és onnan majd ugye nyilván a vizeletkiválasztó rendszeren keresztül kiürül. Na most azért ez egy olyan folyamat, ami, mint említettem is, egyenlő a sporttal, mert ott is ugyanezt történik, hogy felfokozódik a vérkeringés, és sokszor sokaknál például egy masszázs, egy erőteljesebb masszázs, egy pulzusszám emelkedést is okoz, és nagyon figyelni kell például egy magas vérnyomásos betegnél, mert ő neki megugrik sokszor a vérnyomása is a masszázs után.
2: Ha már ezt említetted, akkor egyébként van olyan kizáró tényező, amikor nem lehet masszírozni?
3: Természetesen a daganatos betegeket például nem masszírozzuk, az extrém magas vérnyomású és kezeletlen magas vérnyomású betegeket nem masszírozzuk. De például ilyen a nőknek az a bizonyos első 3 napja is, amikor nem szívesen, vagy nem is szeretik egyébként a nők, de egyébként is ugye mivel vérzés növekedést okoz, ilyenkor ez ugye nem annyira szerencsés, kismamákat óvatosan első 3 hónapban nem, hiszen ez egy vetélési kockázat is például, utolsó 3 hónapban bizonyos megkötésekkel, mert az meg ugye beindíthatja a szülést, tehát vannak azért itt elég komoly csontritkulás, tehát a csontritkulásos betegeket egyáltalán nem, nyilván egy fokozatok vannak, de hogy azért ott nem fektetünk hasra egy erős csontritkulással szenvedő embert, mert összeroppan a bordája például.
2: Szerintem még egy kicsit lehet, hogy ezt helyre is kell tenni, hogy ártunk-e mi azzal, ha otthon alkalmazzuk a masszást laikusként?
3: Általában azt gondolom, hogy az emberekben benne van az egészséges óvatosság. Tehát, hogy amihez nem értünk, azt óvatosan csináljuk. Én mielőtt kitanultam ezt a szakmát, előtte is masszíroztam nyilván a páromat, a gyerekemet. Nyilván ott sokkal óvatosabb mozdulatok vannak. Nem ártunk vele. Nagyon fontos, hogy érzéssel nyúljunk a másik emberhez. Tehát ez otthon is ugyanígy igaz. Mindig kell, én nem szeretem ezt a ruhán keresztüli masszást, mert nem látom. Tehát egy bőr egyébként nagyon okos. Tehát ha én végig simítok valakinek a hátán, én látom, hogy hol vannak a problémák, anélkül, hogy nyomást gyakorolnék, mert a bőr kipirosodik ott, ahol probléma van. És például egy nagyon jó kis gyógynövényes masszázskrémmel otthon nagyon jó ellazulást lehet előidézni. Ha a gyereknek izomláza van, akkor nagyon nyugodtan át lehet egy kicsit ilyen olajjal vagy masszázskrémmel masszírozni, hogy ellazítsuk. Bakot lőni nem lehet, vagy nagyon mellé lőni nem lehet. Gerinctől megfelelő távolságtartás, tehát mondjuk mit tudom én, egy ilyen 3 ujjnyi távolságot tartunk a gerinc mellett. Az a lényeg, hogy a gerincre soha nem nyomunk rá, arra még én sem, masszőrként sem. Tehát, hogy ha a gerincet kihagyjuk, illetve a nyaknál nem olyan erősen dolgozunk, akkor nagy bajt nem tudunk csinálni.
2: Vannak olyan pontok, ami mondjuk számít egy masszázs során, amivel mondjuk kifejezetten jó tehet az ember?
3: Én azt gondolom, hogy minden pontunk fontos. Alapvetően a lapocka körüli rész az, ami mindig problémás, hiszen olyan szépen begörnyedünk most is itt mi ketten is, tehát hogy
2: is húzzuk magunkat.
3: Igen. Jó, tehát hogy alapvetően ugye a váll, a lapocka környéke. Persze vannak pontok, de ebben most azért nem menjünk bele, mert hát nyilván a rádiónak van egy kis hátránya, hogy mutatni nem tudom, de vannak pontok, igen. Arcmasszázsnál egyébként nagyon jól kijönnek, ott például a halánték masszírozása, vagy a homlok masszírozása, és egyébként, hogyha már így a fejnél, akkor tarkó részen vannak olyanok, ahol a kilépő idegszálaknak a stimulálásával még egyébként egy extra jó érzést, vagy egy ilyen ellazulást lehet elérni, de nyilván vannak ilyen akupresszúrás pontok, aminek a nyomásával elég jól el lehet menni a szervezet teljes részére, de ezt inkább mutatni kellene ahhoz, hogy valami érdekfeszítőt tudjak belőle kihozni.
2: Beszéltünk a beállt hátról, meg a rossz testtartásról, de a zsibbadásra jó lehet-e?
3: Nyilván. Jó, általában, hát a zsibbadásnak több oka van. Van, hogy elfeküdjük a nyakunkat, azért sokszor jönnek ezzel zsibbad a keze. Nagyon sokszor a zsibbadás, például egy kézzsibbadás mögött sok betegség is állhat, tehát ezt azért tisztázzuk le, hogy betegség is állhat a kézzsibbadás, vagy lábzsibbadás, vagy bármi mögött. Ugye, mint például említettem, egy gerincsérv, ugye egy nyaki gerincsérv, az kihat a kéznek a működésére, ott lehet egy kézzsibbadás. A lentebbi szakaszon lévő sérvek, ugye a lábzsibbadásra. Nyilván én magát a sérvet nem tudom eltüntetni, nem is szeretném, ez egy orvosi feladat, az ő kompetenciájuk. De abban tudok segíteni, hogy abba az adott szervbe, hiszen ilyenkor ugye az történik, hogy az a kiboltosulás nyomja az idegszálat, ami oda vezet, vagy akár a vérkeringést is lassítja. Nyilván ott egy zsibbadásnál nem a gerincet fogom masszírozni, hanem magát a kezét, hogy egy kicsit felpesdüljön a vérkeringése, és a zsibbadás érzés megszűnjön. Ha elfeküdte a nyakát, az is okozhat ilyet, mert ugye akkor ilyen féloldalasan, nem tudom, voltál már úgy, de ez a féloldalas tartás ott is okozhat zsibbadást. Tehát, hogy ezekre is nagyon jó. De, tehát, mint ahogy említettem, és mindenfajta mozgatás jó ezekre. A mozgásszervi betegségek legjobb gyógymódja a mozgás, vagy mozgatás. Tehát, hogy ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni.
2: Most így a műsoridő vége felé, kicsit összegezve is az elhangzottakat, de hogy mire érdemes figyelni, vagy hogyan vágjunk ebbe bele, hogyha szeretnénk valamit elkezdeni mozogni, akár már a nyújtás is jó lehet reggelente?
3: Igen, a reggeli nyújtás nemhogy jó lehet, hanem fontos lenne, de sajnos ez a kipattanunk az ágyból, vagy kivánszorgunk, ki milyen állapotba ébred. A gyerekek ebben nagyon jók, azért, ha megnézzük, ők reggel nyújtózkodnak, és én úgy emlékszem, hogy gyerekkorunkban még mi is nyújtózkodtunk, ezt elfelejtettük. Nagyon-nagyon fontos lenne ilyen egy nyújtás, a reggeli nyújtózkodás napközben az ülőmunkát végzőknek óránként egy pár perc, és van egy kedves ismerősöm, ő egy nagy csapatban dolgozik, de ő nem dohányzik, de vannak dohányos munkatársai, és mindig mondja, hogy olyan jó annak, aki dohányzik, mert ő kimegy egy órába és rágyújt, és mondtam neki, hogy jó, akkor szépen te is felállsz, és kimész, és te is úgy csinálsz, mintha rágyújtanál, de hát őt megszólja a főnök. Mondtam, hogy mondd meg neki, hogy neked ez ugyanúgy jár, mint a többieknek, és te többet teszel az egészségedért, mert nem dohányzol, hanem nyújtasz. Tehát, hogy nagyon fontos lenne az, hogy megnyújtsuk magunkat, az összehúzódott izmainkat kinyújtsuk, a mellkasunkat kitárjuk, tehát ez a reggeli hátrahúzom a vállamat, mély levegőket veszek, a tüdőnket átmozgatjuk a levegővel, a hasi szerveinket átmozgatjuk, tehát nagyon-nagyon fontos lenne. Ha semmi másra nincs mód egy nap, akkor legalább ez legyen, hogy felállunk időnként, megnyújtózunk. Nagyon fontos az ülő munkát végzőknél a lábkörzések, lábújhegyre állás, tehát ezt ülve is lehet, ezt munka közben is lehet. De minden munkakörnek, ahogy beszéltünk, is vannak speciális problémái, de ha más nem, egy nyújtás férjen bele egy séta, szálljunk le a helyjáratról egy megállóval előbb, például, és sétáljunk. Ha lehet, akkor menjünk el, ha boltba kell menni, és nem a hétvégi nagy bevásárlás, hanem csak egy kenyér, akkor oda ne kocsival menjünk, ha nem muszáj. Tehát, hogy azért ilyeneket be lehet iktatni a hétköznapokba. Aki mondjuk emeletes épületbe és lift is van, ott ne lifttel menjen, hanem lépcsőn menjen. Nagyon-nagyon sok apróság van, amivel tehetünk azért, hogy egészségesebbek legyünk, és mozgás, mindennapi mozgás, de ha nem fér bele a fél óra, egyébként ugye a WHO ajánlása szerint ez a napi fél óra lenne, a gyerekeknek meg 60 perc naponta, de a felnőtteknek is napi fél óra lenne, ez aktív mozgás. Ha nem fér bele, akkor mit tudom én, főzés közben táncoljunk, kapcsoljuk be a zenét, és akkor kicsit rötyögjünk, vagy takarítás közben is lehet ezt, vagy guggoljunk le naponta többször, tehát ezek ilyen apróságok, de nagyon sokat segítenek.
2: És hát nem csak talán hosszabb lesz az életünk, hanem boldogabbak is leszünk.
3: Igen, igen, és még egy statisztikát azért hagyj mondjak el itt a végén, hogy a világszerte a fizikai inaktivitást tehető felelőssé a szívet érintő megbetegedések 6%-áért. A kettes típusú diabéteszesek 7%-a, azért a diabétesz 7%-a a mozgáshiány miatt alakul ki, illetve, és ez a megdöbbentő számomra, hogy a tumorok kialakulásának a 10%-át is, tehát ez egy nem is, és ez nem is egy frissebb, tehát ez egy 2015-ös kutatás, tehát ez már egy 10 éves kutatás, de hogy a fizikai inaktivitás nagyon sok mindenért felelős, tehát a cukorbetegség, a daganatok, a szív- és érrendszeri problémák, hát nyilván a mozgásszervi betegségek, tehát ízületi gyulladások, kopások, és azért ezek kemény számok, tehát azért egy daganat a 10%-a visszavezethető a mozgáshiányos életmódra, azt gondolom, hogy ez egy megdöbbentő szám.
2: Találjunk időt, alkalmat arra, hogy mozogjunk. Nagyon így szépen van. Köszönöm,
3: én hogy is köszönöm.
0: Mással hangzó. Válogatást hallottak Partner Rádiónk műsoraiból.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Új korszakot ígért Magyar Péter a tudomány képviselőinek. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. Holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatás-fejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus program. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és villamos fejlesztések. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren, a felújítások érintik a kifutó pályát is. A fenntartó közölte, hogy a tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. A légitársaságokat tájékoztatták a munkálatokról. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra. Megállt a budapesti lakások drágulása, az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthon start programban meghatározott árkorláthoz. Jókai Mor és Vas Albert is szerepelte az idei középszintű érettségi feladatai között. A szövegértési feladatban Jókai Mor életpályájáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt, Margit Sziget című versének elemzése is választható feladat volt. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a mai magyar nyelv és irodalmi írásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt. Az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. Éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
0: Csillagpont Rádió. FM 103.

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: A látásunkról fognak hallani a mai arénában. Köszöntöm a hallgatókat, Herceg Zsolt vagyok, és köszöntöm vendégünket, Nagy Zoltán Zsolt, Széchenyi díjas szemész professzort, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatóját. A beszélgetést felvételről hallják, a műsort csütörtökön délután rögzítettük. Jó napot kívánok, professzor úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ma nálunk rendel.
2: Üdvözlöm, köszönöm szépen én is.
1: Nemrég kapta meg a Széchenyi díjat, kollégáim nevében is gratulálok.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Vágjunk is bele, ma már olyan sokáig élünk, és annyit használjuk a szemünket, hogy előbb-utóbb mindenkinek szemüveg kell?
2: Hát többé-kevésbé ezt lehet mondani, igen. Ugye gyerekkorban a fénytörés hibákat muszáj kijavítani, fiatal felnőtt korban a közellátásunk válik egyre fontosabbá, hiszen nagyon sok dolgot számítógéppel intézünk, az okostelefon gyakorlatilag mindennapi használati eszközünké vált, a híreket, a számlát, utalásokat, nagyon sok mindent ezzel intézünk, és tulajdonképpen az idős korosztály sem tudja magát ez alól kivonni, úgyhogy időskorban is a közelilátás élesség nagyon felértékelődött. Az életkor előre haladtával egyébként az életstílusunk is nagyon sokat változott, tehát ma én azt gondolom, hogy azt is szokták mondani, hogy mai 70-esek a korábbi 50-esek, és ezt nyilván lehet a számokkal még játszani, de valóban úgy van, hogy azért a 70 éves korosztályra még a helyváltoztatás nagyon jellemző, tehát utaznak, kiállításra járnak, és így tovább sokkal aktívabb életet élnek, mint mondjuk 50-60 évvel ezelőtt. És hogyha autót vezet valaki, akkor nyilvánvalóan a távoli látása is fontos, ha ügyet intéz, akkor a közeli látása fontos. Tehát ezért gyakorlatilag mindent meg kell tenni a szem egészségének a megóvása érdekében.
1: Amióta sokat képernyőzünk, sokkal rosszabb a helyzet?
2: Hát a fiatal korosztályban igen, a fiatal korosztályban a rövidlátás fokozódása figyelhető meg. Hát több statisztika áll rendelkezésre, egy 40-50 évvel ezelőtt a lakosságnak körülbelül a negyede volt rövidlátó, de ez az egész lakosságra vonatkoztatva. Néhány éve végeztünk egy felmérést, ez tulajdonképpen már a COVID vége felé volt, és a 10 éves korosztályban bizony az 57%-a a gyerekeknek szemüveges lett. Tehát azt arra lehet ebből prognosztizálni, vagy következtetni, hogy gyakorlatilag az fog megtörténni, mint a távol-keleti országokban, ahol gyakorlatilag 50-60 év alatt kellett bepótolni a tudásnak a tulajdonképpen a összehasonlíthatóságát a nyugati-amerikai tudásrendszerrel. Ehhez nagyon sok olvasás volt szükséges, meg tanulás, és ott közel 90%-a a lakosságnak rövidlátó. De hát ebbe azért a mínusz féltől a 20 dioptriáig minden benne van, de ez egy elgondolkodtató tény, hogy néhány év alatt, és a COVID tehető azért felelőssé, mert az oktatás ugye online történt, és közben az okostelefonok nagyon elterjedtek, és hogy gyakorlatilag a gyerekek körében meg kétszereződött, illetve még talán a kétszeres fölött is van a rövidlátásnak az aránya. Ami nagyon fontos lenne, hogy gyerekkorban, tehát 6 éves korig minél kevesebbet üljenek a képernyő előtt, és szomorú, mikor az ember azt látja, hogy a babakocsiba a 2 évesek megkapják már az okostelefont, hogy kössék le magukat valamivel. Ez az agyfejlődése szempontjából, az emberek egymás közötti kommunikációja szempontjából is problémás, és talán harmadrendű fontosságú a rövidlátásnak a fokozódása. Azonban nagyon fontos tény, hogy ha már gyerekkorban elkezdődik a rövidlátás, akkor hosszú távon arra fog kijutni a dolog, hogy a dioptriérték növekedésével a szemészeti komplikációk is nőnek, tehát az éleslátás helyének a degenerációja, talán a szemnyomás emelkedéssel is összefügghet hosszú távon, a retinareválásnak az esélye, és így tovább, ami bizony, hogyha sikerül elkerülni, főleg a retina komplikációkat, akkor sokkal tovább magas minőségben lehet ellátni az életfunkciókat.
1: A képernyőbámulás egészen pontosan mit csinál a szemünkben és a szemünkkel?
2: Hát ez azt jelenti, hogyha 30 centiméteren belül, tehát 30-40 centiméter távolságra olvasunk betűket, akkor ahhoz az akkomodáció, tehát a szem alkalmazkodó képességét igénybe kell venni. Ez magyarul azt jelenti, hogy a szemlencsének domborodni kell, mert 5 méter távolság már optikailag végtelen távolságnak számít, és ha 30 centire hozzuk a szem fókuszpontját, akkor az plusz 3 dioptria alkalmazkodást jelent, tehát a szemlencsének domborúbbá kell válni. Ez egy aktív izommunka, de nem tudatos, tehát ez nem tudjuk tudatosan befolyásolni, inkább talán így fogalmaznék. Tehát ez automatikusan történik 45 éves korig. Na most, ha valaki állandóan a számítógépet nézi, akkor ez az izom túl van erőltetve, és ezért estére elfárad ez az izom tulajdonképpen, már nem tud úgy olvasni, fejfájásos panaszok, és így tovább sok minden egyéb jelentkezhet. És azt tudjuk, hogy a szemgolyó hoztengelyének a növekedéséhez az állandó közelnézés hozzájárul, tehát magyarul azt jelenti, hogy a rövidlátás fokozódásának egyik tényezője a szem közeli használata. Aztán nyilván vannak másik tényezők, például a táplálkozás, a finomított ételek fogyasztása, tehát ha mondjuk egy olyan populációt hasonlítunk össze, ahol vadászattal, halászattal keresik meg az élelmet, és nincs olvasás, meg nincsen újság, ilyesmi, ott a rövidlátóknak az aránya 1-2% körül van, hiszen ha nem lát jól, akkor vadászni se tud, és akkor az élelemforrás is eltűnik. Viszont ha ugyanennek a törzsnek a következő generációja bekerül modern városi körülmények közé, akkor rögtön 20-25%-ra emelkedik a rövidlátóknak az aránya ebben a populációban, és ez mondjuk az életmóddal, sok olvasással, és a étrendi változással, tehát hogy nem nyers ételeket, hanem finomított ételeket, gluténmentes, glutén tartalmazó ételek, stb. Ilyenekkel összefüggést mutat. Úgyhogy hát arra kellene talán készülni, és Kínában már ezt meg is lépték, hogy sok osztályban, mert ott sem mennek ki a gyerekek a szabadba, és a szabadban a természetes megvilágítás valamilyen módon védő faktorként szerepel a szemgolyó hossznövekedésével szemben. Tehát Kínában az osztálytermek tetejét már műanyagból, átlátszó műanyagból csinálják, ahol ez megoldható, vagy készítik, azért, hogy legalább ott természetes fény körülmények között legyenek a hallgatók.
1: Sőt, ha az ember messzebbre néz, kimegy a természetbe, szoktam túrázni és bámészkodom, akkor úgy érzem, hogy pihen a szemem. Az jó, hogy néha úgy messzire elnézek.
2: Így van, így van, így van. Sokszor szoktam mondani, aki számítógépes munkát végez, hogy óránként, másfél óránként nézzen ki az ablakon, és ez nem lazsálást jelent, hanem a alkalmazkodási izmoknak a nyugalomba helyezését, és ez egy kicsit védő faktorként is szerepel, és nagyon fontos, hogy egy munkahelyen legyen természetes fény is, tehát természetes megvilágítás, ne csak mesterséges fénybe dolgozzon valaki.
1: Egy újszülöttnél vagy egy csecsemőnél már meg lehet állapítani, akár a szülőnek, még inkább a szakorvosnak, hogy valami baj van a látásával, vagy ez inkább akkor szokott kiderülni, amikor a gyerek beül az iskolapadba, és nem látja a táblát rendesen?
2: Hát nagyon sokszor akkor szokott kiderülni, de vannak vele született problémák. Tehát egy vele született zöld hályog például az látszik, mert nem olyan szép átlátszó a szaruhártya, hanem szürkés-kéken el van színeződve, sokkal duzzadtabb, ugye az egész szem nagyobbnak tűnik. Ez nyilvánvalóan látszik. Régebben, hogyha fényképeztek vakuval, akkor, és nem volt rajta ilyen anti-vörös vízfény program, akkor jó vörös vízfény jelentkezett a gyerek szeméből, viszont ha egy daganat volt a szemébe, ez retinoblasztómának hívják a gyerekkori szemdaganatot, ami egy sajnos nagyon rossz indulatú daganat, és ha korán kezelik, akkor meg lehet menteni a szemet, ha nem, akkor sajnos el kell távolítani. És ha nem volt vörös vízfény, akkor mindjárt látták a szülők, hogy itt valami probléma van, és vitték szemorvoshoz. Most a modern fényképezéssel, meg okostelefonokkal tulajdonképpen már védekezünk a vörös vízfény ellen, és ezt nem lehet megállapítani. Tehát igazából gyereken azt lehet látni körülbelül fél éves kortól, hogy követi-e a fényt, vagy hogyha valamit mutatunk neki a szemmozgással, ha mondjuk van egy szemteke rezgése, amit nisztagmusnak hívunk, hogyha ez állandóan van, akkor azt jelenti, hogy nem tud fixálni ezzel a szemével, akkor mindenképpen gyerekszemészhez kell fordulni, mert akkor ez egy alapos kivizsgálást hát igényel. Vagy ha teljesen más felé néz, mint ahonnan fényinger éri, vagy ahonnan szólnak neki, ilyen apró gyerekből lehet látni, de ezek általában már komolyabb szemészeti problémákat jelentenek. A fénytörés vizsgálata, hát igazából pupillatágításban az 1-2 éves kor körül már lehetséges és objektíven meg lehet határozni, és ha két szem között 2-3 dioptriát meghaladó különbség van, akkor mindenképpen érdemes az optikai korrekciót felírni, és a gyengébbik szemet kicsit erőltetni, ezt úgy lehet elérni, hogy a jó szemet letakarni, és a gyengébbik szemet használja az agy. Ez inkább, amikor már járni tud a gyerek, akkor van nagyobb értelme, tehát 2-4 éves korban, és kb. 6 éves korig lehet vele nagyon szép eredményeket elérni. Ez a gyereken általában nem múlik, ez elsőbben a szülőkön múlik, mert a gyereknél nyilván az a természetes viselkedés, hogy le akarja venni ezt a szemüveget, mert nem jól lát azzal a szemével. De hogyha a szülő ragaszkodik ehhez, illetve kitartóan megköveteli ezt a gyerektől, akkor ezzel tulajdonképpen jót tesz vele, és lesz két jó szeme, ahelyett, hogy egy jó szeme és egy gyengébb szeme lenne. Tehát a tompalátás kezelése az 6 éves korig nagyon jó eredményt lehet vele elérni. Későbbiekben is lehet, de sokkal nehezebb munkát jelent.
1: Akár gyerekről, akár felnőttről van szó, milyen gyakran érdemes megnézetni a szemünket, a látásunkat?
2: A gyerekeket ugye megnézik születéskor, aztán mikor óvodai közösségbe kerülnek, meg az iskola kezdéskor, és utána van egy nagy űr. Utána nyilván, ha az iskolában észreveszik, hogy hunyorog, vagy nem tudja a táblát elolvasni, akkor a szülőknek szoktak szólni, és akkor elkerül gyerekszemészetre. És aztán, amikor munkát vállal valaki, akkor van egy munkavállalói egészségügyi szakmai vizsgálat, annak része szintén a szemészeti vizsgálat, illetve ha valaki jogosítványt akar szerezni, akkor is szemészeti vizsgálaton át kell menni. Aztán fiatal felnőtt korban ugye az egyénre van bízva. Ha valaki szemüveges, akkor általában, és meg akar szabadulni a szemüvegétől, akkor felkeres egy olyan intézményt, ahol lézerrel a dioptriáját meg lehet szüntetni. És aztán 50 éves kor felett 2 évente, illetve évente érdemes szűrővizsgálatra járni. 50 éves kor felett ugye egyrészt a szürkehajog előfordulási gyakorisága növekszik, a makula degeneráció gyakorisága és a glaukóma, tehát a zöldhályog gyakorisága. Na most ebből igazából a glaukóma az, ami a legveszélyesebb, hiszen az nagyon lassan halad előre, és sokszor nem vesznek észre semmit, és amikor már látótérkiesést megéri a páciens, akkor már nem sok mindent lehet tenni, mert hogy nem visszafordítható az idegrost pusztulás ténye. Ezért tulajdonképpen az időközönkénti szemnyomásmérés, és amennyiben a szemnyomás magasabb, a látótér vizsgálat, illetve most már vannak érzékenyebb vizsgálatok, ilyen a látóidegfőről készült úgynevezett OCT vizsgálat, ez egy nagy felbontású képalkotó eljárás, ami mutatja a látóidegbe belépő idegrostoknak a vastagságát, és ebből lehet következtetni, hogy az idegrostok szintjén van-e már károsodás, mert ha van károsodás, akkor vékonyabb lesz ez a réteg, és ezt mikrométerbe le lehet mérni, de ez csak szakintézményekben áll rendelkezésre. A szürkehályog alakulását ezt észreveszik, mert először is sötétbe nehezebb a látás, fénykarikák jelenhetnek meg a fényforrások körül, aztán nem lehet már szemüveggel kikorrigálni, nem tud úgy olvasni, és így tovább. A makula degeneráció pedig egy gyors és jelentős látásromlást okoz, és annak két formája van, egyik a száraz típusú, másik a nedves típusú. A nedves típusú azt jelenti, hogy erek nőnek be a látóhártya, tehát a retina alá, amikből ugye vérzés következhet be, és a vérnek a hemoglobin és vastartalma az nem tesz jót a fotoreceptor sejteknek, tehát ott egy jelentős látásomlás következik be. A száraz típusú azt jelenti, hogy nem nőnek be erek, viszont a retina 10 rétege közül a legkülső úgynevezett pigment epitél réteg megy tönkre, aminek az a feladat, hogy visszaverje a fényt, tehát hogy a törőközegek felé hát irányítsa a fényt, és hogyha ez tönkre megy, akkor nincs mi, hogy visszaverje, és nem tud fókuszálni, tehát az is egy látásromlást okoz. A gyors látásromlás az a nedves típusúnál következik be, a száraz típusú az lassabb, de gyakorlatilag a végeredmény majdnem ugyanaz, hogy a centrális látás része áll. Na most itt nagyon sokszor kérdezik a páciensek, hogy meg fogok-e vakulni. Én azt gondolom, hogy itt mindenkit meg kell nyugtatni, hogy ez vaksághoz nem vezet az időskori makula degeneráció, mert a perifériás látásuk megmarad ezeknek a betegeknek, de az olvasóképesség lehet, hogy elvész. Na most még egy szerencsés dolog van a betegség lefolyásában, hogy nem egyformán szokta érinteni a két szemet. Van egy jobban érintett szem, és van egy kevésbé érintett szem, és sokszor is előfordul, hogy csak akkor veszik észre a problémát, amikor a jó szemmel is történik valami, és a nedves típusúra már azért elég sok megoldással rendelkezünk, tehát az úgynevezett szembeadott injekciókkal, az anti-VEGF készítményekkel, ha időben jön a beteg, tehát mondjuk a látásromlását bekövetkezte után kb. Egy hónapon belül, akkor nagyon sok esetben vissza lehet fordítani. Ha sokáig fennáll, tehát egy éven túl, akkor nem biztos, hogy tud reagálni rá a szem. A száraz típus esetében inkább a vitaminok, antioxidáns készítmények állnak rendelkezésre, és ezt a látásromlást talán úgy tudom érzékeltetni, hogy a saját tányérjába nem veszi észre mondjuk a galuskát a páciens, vagy a nyokit, de a szomszéd tányérján meg, hát nem a hajszálat, de valami hasonló dolgot is észrevehet nekem. A rokonaim között fordult elő ilyen, és nyilván amíg nem tudták, hogy mi a makula degeneráció lényege, addig nem hitték el, hogy igazi látásomlásról van szó, pedig arról van szó. Ami még itt fontos, hogy sokan összetévesztik a vakságot a legális vaksággal. A legális vakság az egy jogi kategória. Az azt jelenti, hogy 15-20%-os látóélesség alatt a páciens nem írhat alá önállóan szerződést, mert nem tudja elolvasni, hogy mi áll a szerződésben, és bármit az orra elé tehetnek, tehát hogy ott tanúk jelenlétében lehet csak aláírni, de ez nem egy igazi vakságot jelent. Ezek az emberek tudnak, el tudják látni magukat, környezetükbe tudnak közlekedni, de a centrális látás, tehát egy Tolsztói regényt nem tudnak elolvasni. És ma már vannak látássegítő segédeszközök, vannak ilyen üzletek, ahol ezeket tesztelni lehet, és meg lehet vásárolni, és jelentősen tudja az életminőségüket javítani.
1: A lézeres technológia hol tart most? Mi az, amit meg lehet vele, és mi az, amit azért még most sem lehet vele megoldani? Övezi ezt egy ilyen mítosz. Valaki nagyon keveset, valaki nagyon sokat képzelt bele a laikusok közül, szóval akkor tisztázzuk, mire jó, mire nem jó a lézer.
2: Hát kinek mi a fontos, igen, annak alapján lehet értékelni. A lézer, azt hiszem, a pontossága elérte az egyik csúcspontját, tehát hogy ez most már egy tulajdonképpen 88-ba kezdődött, én 92-be csináltam az első ilyen kezelést, tehát ez 34 éve, ha jól számolom.
1: És bocsánat, de az igaz, hogy 40 ezeret csinált? Egy helyen ezt olvastam, de az interneten sok butaság van.
2: Igen, nem.
1: És ez nem igaz.
2: Ez nem butaság, igen. De
1: az már szép szám.
2: Lehet, hogy már ennél több is, de azért nehéz ezt pontosan követni. Na most, tehát gyakorlatilag a lézerrel nagyon sokfajta fénytörési hibát lehet kezelni, legjobb a rövidlátásra. A rövidlátáson belül a felszínes és az egyéb kezelésekkel körülbelül mínusz 1 és mínusz 10-12 dioptriát lehet maximálisan kezelni. Ha valakinek távollátása van, tehát hogy pluszos szemüveget igényel, az előző az a mínuszos szemüveg, ha pluszos szemüveget igényel, akkor 3 és mondjuk 4,5 dioptria körül van a kezelhetőség felső határa. Ha szaruhártya szabálytalansága van, ez az úgynevezett asztigmia, akkor plusz-minusz 6 dioptria a kezelhetőség határa. Amennyiben ezen túl van a fénytörési hiba, tehát mondjuk 14-15 diopriája van, akkor inkább a szemlencse cseréjét szoktuk ajánlani egy műlencsére, de ennek viszont életkori határa vagy javaslata van. A szemlencse cserét azt 45-50 éves kor felett ajánljuk inkább. ha valaki ezt a kort nem éri el, tehát mondjuk 20 éves vagy 25 éves, akkor inkább a kontaktlencse jön szóba. Ennek is van lágy, illetve kemény kontaktlencse formája. Na most a lézerek rengeteget változtak az utóbbi 30 évben, ugye úgy kezdtük, hogy 5-6 perc volt egy ilyen kezelés, egy súlyos maszkot kellett a szemre helyezni, és akkor az megcsinálta a kezelést, ami optikailag teljesen jó volt, de aztán jött a repülőpont technológia, amivel sokkal gyorsabbá vált a kezelés. Először volt 25 Hz, aztán 100 fölé emelkedett, 250, most 500 és 1000 Hz között vannak a modern gépek, tehát gyakorlatilag pár másodperc egy mondjuk mínusz 3 dioptriának a megkezelése, és utána hát tényleg mehet haza a beteg, tehát ez egy abszolút ambulanter eljárás ilyen szempontból.
1: Bocsánat, mennyire fáj?
2: A kezelés maga nem fáj, mert az érzéstelenítő cseppel teljesen el lehet érzéstelenteni, utána van kellemetlenség, ez megint egyéni, mert van, akinek egyáltalán nem fáj, van, akinek nagyon fáj. A fájdalmat például terápiás kontaktlencsével lehet csökkenteni, viszont akkor minden nap meg kell nézni a beteget, hogy nehogy, mert a lencse alatt ugye kevésbé ürül a könyvfilm réteg, nehogy egy fertőzés vagy egy steril infiltrátum kialakuljon. Na most ugye aztán újabb módszerek jelentek meg, volt a felszínes eljárás, az úgynevezett PRK, aztán az elmetszéses eljárás, az úgynevezett lázik, és most ott tartunk, hogy ezt az elmetszést egy lézerrel, az úgynevezett femtolézerrel lehet elvégezni, és gyakorlatilag a lebenyt felemelve elvégezik ugyanazt a lézer, excimer lézerkezelést, mint amit a felszínes eljárásnál végeznénk, és aztán a lebeny visszahajtásra kerül az eredeti helyére, és hát gyakorlatilag a beteg utána már másnap vagy két nap múlva azért ott is lehet kellemetlenség, tehát ilyen szúrás, égőérzés, könnyezés, de néhány nap múlva visszamehet akkor a munkájába. Ami itt fontos dolog, hogy sérülés ne érje a szemet, mert az a lebeny azért nem tud ugyanúgy visszarögzülni, mint ahogy volt előtte, és akár egy légzsák sérülés, ha 5-10 éven belül történik egy autóbaleset, elmozdulhat a lebeny. Ez nyilván ritka, meg ritkán fordul elő, meg nem tervezi az ember, de sajnos ez beletartozik a kockázati tényezők körébe.
1: Mennyire tartós, vagy akár végleges a lézeres műtéttel elérhető eredmény?
2: Erre azt szoktam mondani, hogy a lézerkezelés az tulajdonképpen egy tüneti kezelés. Tehát ahhoz tudom hasonlítani, mintha egy gyerek beteg, lázas, akkor adunk neki lázcsillapítót, attól jobban lesz, de ez a láz tünetét szünteti meg, és nem az okát, mert az oka az a antibiotikum lesz. Na most a refraktív kezeléseknél ugye a tünet az a szemüveg, ezt rá tudjuk csiszolni annak a dioptriáját a szem felszínre, de az ok az, hogy hosszabb a szemgolyó. Tehát az oki kezelés az lenne, hogy hátulról a szemgolyó mögül a csontos szemüregnek a falát nyomnánk előre, mert minden milliméter növekedés mínusz 3 dioptriát okoz. Ugye ezt mindenki megérti, hogy ez lehetetlen, tehát ezt nem tudjuk megcsinálni, ezért a tünetét szüntetjük meg. Na most, ha valakinek, ha túl fiatal korban történik a kezelés, akkor még változhat a szemgolyó húszat, tehát ilyen szempontból nem biztos, hogy végleges, de főleg a felszínes kezelés az ismételhető akár kétszer is. Na most, hogyha mondjuk már megállt a fénytörésébe a progressziója, tehát mondjuk 20 és 25 éves kor között van az illető, akkor gyakorlatilag véglegesnek tekinthető. A romlás két okból következhet be, egyik a szemgolyó hossza növekszik, másik, hogy a szaruhártya sebgyógyulása az fokozottabb mértékű, mint amennyi a kívánatos, mint amennyi a normális. Na most ez ellen lehet védekezni egy úgynevezett mitomicin nevű cseppel, ez a szaruhártya bizonyos sejtjeinek az aktivitását visszahúzza egy kicsit, és ez a korábban előforduló visszavastagodás és homályképződés, ez gyakorlatilag megszűnt teljesen, a szemgolyó hossznövekedése ellen nem tudunk védekezni, ezért szoktam mondani, hogy aki számítógépes munkát végez, az másfél óránként kicsit használja távolra a szemét, egy 2-3 percet, és akkor nyugalomba helyezi ezeket az alkalmazkodás lehetővé tevő izmokat.
1: Anyagi szempontból és a kapacitást tekintve a lézeres kezelés mennyire hozzáférhető most Magyarországon?
2: szerintem teljes mértékben hozzáférhető, több központban végzik. Én azt gondolom, hogy itt a várólista az viszonylag rövid, tehát itt a nyilván a betegnek a időbeosztásától függ, meg az operatőrnek a elérhetőségétől. Tehát azt gondolom, hogy mivel több központban végzik, ez a várólista, ez nem egy jelentős tény.
1: A szemüveg és a kontaktlencse ugyanúgy működik, és ugyanazt tudja?
2: Hát olyan szem, optikailag ugyanúgy, igen, tehát a célja mind a kettőnek a fénytörés hibának a korrekció, és a jó távoli látás, meg a jó közeli látásnak a biztosítása. Ez egyszerre érhető el körülbelül 45 éves korig. 45 éves kor után vagy távolra, vagy közelre korrigáljuk ki a pácienst, vagy multifokális szemüveg és multifokális kontaktlencsét alkalmazunk. Szemüvegbe könnyebb a multifokalitásnak a biztosítása, de más módszerrel érjük el. Tehát a szemüveg az egy optikai korrekció a szem elé helyezve körülbelül 1,5 centire, a kontaktlencse viszont a szem felszínére kell helyezni, és ennek van egy lágy, meg egy kemény változata. A kemény változata az a kevésbé veszélyes fertőzések szempontjából, de nehezebb megszokni, mert egy idegen testérzést vált ki a szemben, és hát kell hozzá némi motiváció, meg nyilván van, akinek érzékenyebb a szemfelszíne, van, akinek kevésbé érzékeny. A lágy kontaktlencsét könnyebb megszokni, de az alatt kevésbé ürül a könyvfilmréteg, tehát annak a higiéniájáról maximálisan kell gondoskodni, mert elég egy pici körömsérülés, vagy bármi megsértheti a szarvártya felszínét, és ha nincs minden higiéniai szempont biztosítva, akkor abból súlyos szarvártya gyulladás alakulhat ki, ami mindig heggel, maradandó heggel gyógyul, és hogyha az rossz helyen van, tehát az optikai centrumban, akkor a látást jelentősen tudja korlátozni. Tehát mind a kettő optikailag jó módszer, mind a kettő reverzibilis, mert levesszük a szemüveget, vagy kivesszük a kontaktlencsét. Ami nem reverzibilis, az a lézersebészeti eljárások, tehát a refraktív sebészeti eljárások, illetve a szürkályog műtőségek,

0: folyadékra, vagy a fertőtlenítő folyadékra, vagy magára a lencse anyagára. Egyébként ez 20-25 éves lencseviselés után szinte majdnem mindenkinél kialakult, tehát ilyen időtáv után valamilyen más megoldáson kell gondolkodni, ami először az a szemüveg, és másodszorban pedig a lencsecsere.
1: Tapasztalata szerint mégiscsak több tízezer ilyet végzett. Mennyivel később mennek el az emberek egy lézeres beavatkozásra ahhoz képest, amikor el kellene menniük?
0: A lézeres beavatkozásra a fiatal generáció megy, tehát a felmérések szerint leggyakrabban ilyen 18 és mondjuk 40-45 éves kor között vállalkoznak rá. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy egyéni döntés kérdése. Ebben én nem tudom azt mondani, hogy valakinek el kell menni, mert ez egy abszolút választható műtét, tehát egy elektív típus. Ezt nyilván az egyének döntik el, hogy én nem szeretnék szemüveget hordani, mert sportolok, mert nem tudom, a megjelenésemhez nem tartozik hozzá a szemüveg, vagy csak így tetszik nekem, vagy így szeretném az életemet leélni, és van, aki meg ragaszkodik a szemüveghez, és az soha nem vállalkozna egy ilyen műtétre, vagy fél a műtéttől. Tehát ennek nincs optimális időszaka ilyen szempontból, a 18 és 45 év kor között bármikor, de ez nem jelenti azt, hogy idősebb korban nem lehet megcsinálni, volt már 85 éves betegem is. Időskorban inkább az szokott előfordulni, hogy van egy szürkehajú műtéte valakinek, és abból marad vissza egy fénytörési hiba, amit nem szeretne szemüvegben hordani, ezért rá tudjuk csiszolni ezt a dioptriértéket a szaruhártya felszínére.
1: Meddig érdemes tűrnie az embernek a látása romlását, amíg rászánja magát egy ilyen lézeres műtétre? Hiszen ez nem csak az ön által említett életkortól függhet, hanem hogy hát meddig tűri az ember, hogy egyre rosszabbul lát, hogy egyre, ahogy szokták mondani, hosszabb a karja, amikor olvas.
0: Ja, ez az öreg szeműségre gondolt itt, igen. Tehát ez 40 és 50 éves kor között szokott leginkább bekövetkezni, ez úgy hívják, hogy presbiópia, ami magyar öregszeműséget jelent, ez nem életkori öregséget jelent, hanem a lencse rugalmasságának a csökkenését jelenti. Hát ez, ha valaki jól látott mindig távolra, akkor azt jelenti, hogy körülbelül plusz 3 dioptriáig szokott elmenni, de általában 2-2,5 dioptriá is elég az olvasáshoz. A korábban jól látó embereket nagyon zavarja az, hogy nem kezdenek jól látni olvasáshoz. Tehát ők igazából nagyon sokan már, amikor megjelenik ezt, hogy olvasó szemüveg szükséges, akkor már eljönnek valamilyen vizsgálatra, olvasó korrekcióra, és ebből sokan vállalkoznak is a műtétre. Azokat még kiemelném, akik sokat vezetnek sötétbe autót, mert ugye a műszerfalhoz is gyakorlatilag jó közeli látás szükséges, hogy azt jól lássák, bár a műszerfal nem 12-es pont nagyságú betűnagysággal operál, hanem azért nagyobbak ennél a szövegnek, tehát a műszerfalon lévő számok, betűk, stb. De hogyha egy ilyen képernyőt kell mondjuk egy elektromos autónál nézni, akkor az már bizony problémát jelenthet. Tehát 45 éves kor után bármikor, általában én azt gondolom, hogy az 50 év feletti korosztály szokott leginkább vállalkozni a műtétre. Na most a presbiópia megoldásának a műtéte az jelenleg úgy tűnik, aztán lehet ebbe persze változás, hogy nem a szaruhártyán történő beavatkozás, hanem a lencsecsere, tehát hogy multifokális műlencsét hát érdemes beültetni a szemen belülre, mert optikailag az biztosít tulajdonképpen a legjobb látásminőséget. Ezt úgy érik el, hogy abban ilyen koncentrikus körök vannak, nagyon finom technológiával belecsiszolva, ez mikrométeres lépcsőket jelent, és a széli részhez képest a műlencse centrumában kb. 3-3,5 dioptriával nagyobb a törőerő, mint a széli részen, és ez azt biztosítja, hogy ha közelre nézünk, akkor közelre jól látnak ezek az emberek, és távolra is. Ami előfordulhat, hogy esti vezetésnél ugye a szembejövő autónak a reflektora egy picit nagyobb a fényudvara, de ezt mindig meg kell beszélni, mert a neuroadaptáció során, tehát az idegrendszer hozzá tud szokni ez az új látásminőséghez, és ez jelentősen tud javulni, de arra is fel kell készülni, hogy lehet, hogy hosszú távon marad ez a finom fénykoszorú jelenség, ezt az előzések megtervezésénél érdemes figyelembe venni. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ezt mindig meg kell beszélni a műtét előtt, mert ha valakit ez

0: nagyon zavar, akkor nem muszáj ezt a műtétet elvégezni. Ha viszont meg tudja magával kötni ezt a kompromisszumot, hogy lehet, hogy ez előfordul, de viszont azt kapom cserébe, hogy úgy tudok látni normál megvilágítás körülményei között, mint ahogy 20 éves korban láttam, akkor ez egy vállalható kompromisszum.
1: A nagyon gyakori cukorbetegség milyen szemproblémákat okoz?
0: Hát a cukorbetegség nagyon csúnya szemproblémákat tud okozni, és nagyon függ az anyagcsere állapottól, a genetikai hajlamoktól, de elsősorban a retinán tud problémát okozni, de a szemlencsében is szürke hályogot, magas szemnyomás, de a retina az a leglényegesebb pont, ugyanis a retina az a szervezetnek az egyik legmagasabb oxigén igényű szövete. Ez azt jelenti, hogy cukorra is szüksége van a működéséhez. Na most, ha az inzulin nem működik, vagy nem termeli a szervezet, akkor hiába van a vérben vércukor, mégsem tudja a retina felhasználni, tehát ezért ereket kezd oda fejleszteni, hogy még több cukor jusson oda. Na most ezeknek az ereknek a fala nem olyan ellenálló, mint a normál, egészséges szemű emberekben az érfalhálózat. Először ilyen kis kiboltosulások keletkeznek, utána azok megrepethetnek, vérzések következnek be, és az éleslátás helyén egy ödéma alakul ki, ami azt jelenti, hogy széttolódnak a többlet folyadék mennyiség miatt a fotoreceptor sejtek, és szabálytalanná válik a látás, nagyon romlik a látóélesség. A szemfeléki ellenőrzés, és talán itt el is mondhatom, hogy szeretnénk egy ilyen országos szűrőhálózatot megvalósítani a Magyar Szemorvos Társaság és a Szemészeti Szakmai Kollégium hát együttműködésével, és remélem, hogy ebben majd kormányzati segítséget is lehet kapni. És azért fontos a szemfenéki hát szűrés, illetve kezelés, mert ugyanilyen érjelenségek következnek be a belső szervekbe, amit viszont nem tudunk úgy vizsgálni, és a szem, azt szoktuk mondani, hogy az idegrendszer kihelyezett része, illetve a mikrokeringésnek a jelzője, amilyen a szemfenéki érhálózat gyakorlatilag ugyanolyan a vesében és az egyéb belső szervekben, szívben is a keringés, és hát ha időben beavatkozunk, és az anyagcserét rendbe hozzuk, akkor ezek a szövődmények, ami a látást veszélyezteti, nem alakulnak ki. Na most nagyon sok betegnél már nagyon súlyos állapotban, mivel nincsen országos szűrőhálózat Magyarországon, mint ami mondjuk a méhnyakrák meg az emlőrák vonatkozásában már megvan, ezért súlyos állapotban kerülnek szemészetre, ahol már az először érintett szemmel szakmailag hát nem lehet túl nagy sikert elérni, és itt inkább a másik szem megmentéséről van szó. És ha lenne egy ilyen szűrőhálózat, és ebben a házi orvosokkal, a diabetológiai szolgálat szakembereivel együttműködve, Magyar Diabétesz Társaság, Magyar Szemorvos Társaság, stb. Házi orvosoknak a társaságával együttműködve, jelentős eredményeket lehetne elérni a korai diagnosztikával és kezeléssel, gyakorlatilag az életminőségük sokkal hosszabban megőrizhető, a munkaképességük visszaállítható, nem lenne ennyi amputáció például, amiben híresek vagyunk a keringési problémák miatt, és hát nyilván, ha valaki jól lát hosszú ideig, akkor az életminősége is sokkal magasabb tud lenni.
1: Migrén okozhat szemproblémát, vagy a szemprobléma okoz migrént? Ez egy gyakori panasz.
0: A migrén okoz szemproblémát. A szemprobléma, hát migrént ezt nem nagyon támogatnám, de a migrén az hát azzal is kezdődhet egy migrén, úgy hívják, hogy aura, tehát hogy egy ilyen látási élmény, csillaglátástól kezdve mindenféle fényjelenség, színjelenségek, ez bevezetheti például egy migrénes rohamot, de sokszor egy epilepsziás rohamnál is ilyen látási élményeket tapasztalhat a páciens. Ezt komolyan kell venni, és nyilván, hogyha ez már megtörtént egyszer vagy kétszer, akkor már be lehet venni azt a gyógyszert, ami a migrént esetleg felfüggeszti, és meg lehet előzni ennek a súlyosabbá válását.
1: Önmagában az, hogy rosszul lát az ember, attól is fájhat a feje, ugye? Vagy az csak simán azért van, mert túl sokat képernyőzik például az ember?
0: Hát, ha nincs kikorrigálva egy fénytörés hiba, az okozhat fejfájást. Itt elsősorban a szaruhártya szabálytalanságból eredő, tehát az asztigmiás fénytörési hibák szoktak fejfájást okozni, de nyilván ha egy kikorrigálatlan rövidlátásról vagy távollátásról van szó, akkor erőlködik az ember. Rövidlátásnál inkább hunyorog, meg az asztigmiánál is, mert beszűkítjük a szemrést, és azáltal a perifériás sugarakat kizárjuk, és ezáltal egy kicsit élesebbé válik a kép.
1: Biztos, kobolyos lesz az embernek a nézése.
0: Igen, igen, így van. De biztos volt mindenki már ilyen szemészeti vizsgálaton, a próbakeretbe betettek tulajdonképpen egy sötét üveget, aminek a közepében van egy kis luk. Na, az is pont ezt a célt szolgálja, hogy kiszűrje a perifériás szóródó fénysugarakat, és egy sokkal élesebb látást tud lehetővé tenni. Ezzel egy 1,5-2 dioptriát ki lehet kompenzálni, tehát sajnos így nem lehet az utcán közlekedni, mert viszont nem veszük észre a periféria felől jövő autót, és ez egy balesetveszélyt okoz.
1: Van egy másik érdekes tünet is, az ember ránéz valamire, és az mozogni, rezegni látszik, de nem mozog, nem rezeg. Az mire utal?
0: Hát ez lehet neurológiai probléma, meg lehet szintén egy ilyen fényjelenségnek, vagy látási élménynek a része, illetve üvegtesti homály is okozhat ilyet. Na most a szemben egy kocsonyás anyag tölti ki a szemünket, ezt úgy hívjuk, hogy üvegtest, azért üvegtest, mert átlátszó. Ehhez hasonlították, amikor felfedezték. Ez az életkor növekedésével kezd elhigulni. Ebben megjelenhetnek degeneratív sejtek, illetve a kollagén rostok, amik tulajdonképpen a vízfelvételért voltak felelősek korábban, azok szabadon elkezdenek mozogni, és hogyha beúsznak a látótengelybe, ami egy ilyen vonalszerű valami, ami a szem középpontja felé mutat, akkor árnyékot vethetnek a retinára, és ez maga is egy ilyen fényjelenséget hát generálhat. Úgyhogy ezeket érdemes olyan módon komolyan venni, hogy szakorvoshoz fordulni, hogy kizárni azt, hogy ez valami nagyon rosszat jelent, mert például, ha egy üvegtesti szálcsa tapad még a retinához, és az egy fizikai munkát végez az az ember, vagy netán éri a fejét egy ütés, az a szálcsa meghúzódik, és kiszakíthatja a retinát, hogyha ott például el van vékonyodva egy kicsit a retina szövete, alá megy ez az elhígult üvegtesti folyadék, és retinaleválás következik be, ami azt jelenti, hogy a látóhártya vérellátása alulról megszűnik, és hogyha ez hosszú ideig fennáll, akkor nem is tud regenerálódni. Hogyha viszonylag hamar műtétre kerül az illető, akkor ez a vérellátás vissza tud állni, és gyakorlatilag valamennyi látótér kieséssel megúszhatja az illető, és teljes értékű életet élhet utána is.
1: Egy másik, nem tudom mennyire, de mindenféleképpen létező probléma, velem is előfordult gyerekkoromban, és a gyerekemmel is előfordult, ez az alkalmi kancsalság. Ez nem állandó, befordul, kifordul a szem. Aztán persze vannak kancsal emberek is. Ezzel mit lehet kezdeni? Vannak-e rá kezelési lehetőségek?
0: Hát szemüveg, tehát a fénytörési hibát azt maximálisan ki kell korrigálni, és ez nagyon összefügg a fáradtsággal. Tehát, hogyha valaki egész nap dolgozott, vagy számítógépezett, akkor kicsit túlerőltette ezeket az alkalmazkodási izmokat, és ez az agynak tulajdonképpen egy védekezése, hogy a gyengébben látó szemet azt elirányítja, hogy ne az éles látás helyére fókuszáljon az a gyengébb kép, hanem egy kicsit arrébb, és akkor már kevésbé fogja zavarni az agyi képalkotást. Tehát ez is szintén egy olyan szemészeti kategória, ami korrekciót igényel, és lehet, hogy arra figyelmeztet, hogy kicsit kevesebbet használja az ember közelre a szemét, tehát a számítógépezést kicsit kevesebbet folytassa a nap folyamán.
1: De van olyan kancsalság is, akár vele született, amit műteni kell, és műteni lehet?
0: Van, persze. Gyerekkorban ugye a két szem közötti fénytörési hiba kompenzálása miatt, vagy hogy nem tudja kompenzálni tulajdonképpen optikailag a szem, ezért a gyengén látó szemet befelé irányítja, de ez lehet kifelé irányuló is. És ez rögzül. És ezért van az, hogy a jó szemet takarni kell, hogy ezt a gyengében látó szemet távolra irányítsuk, és megtanulja az agy használni az abból érkező képet. Na most utána is előfordul kancsalság, akkor nyilván az izmok közötti egyensúlyt helyre kell állítani. Ezt egy műtéttel lehet helyreállítani, hogy a jobban befelé húzó izmot gyengíteni kell, a kifelé húzóizmot pedig erősíteni kell, ez az izomtapadások áthelyezésével lehet megvalósítani, és akkor hát remélhetőleg két jólátó szem fog tudni együttműködni.
1: Vannak ennél is súlyosabb problémák, igyekeztem hiteles adatokat találni, ezek szerint a látássérültek száma hazánkban meghaladja a 100 000-et, és közülük 30-33 000-en vakok. ez milyen lehetőségeik vannak nekik. Újabb és újabb forradalmi megoldásokat hallunk, de ezeket lehet-e, hogy úgy mondjam, Szíriában alkalmazni, tehát visszaadni az embereknek a látásukat?
0: Hát aki teljesen vak, azzal nagyon nehéz mit kezdeni. A genetikailag öröklődő retinabetegségek kapcsán vannak génsebészeti eljárások, ebből egy van az RPE65-ös mutáció, amit génsebészetileg lehet kezelni, és viszonylag fiatal korban kell ezt a kezelést elvégezni, amikor még vannak ugye működő fotoreceptor sejtek. Ez egy viszonylag hatékonyan kezelhető betegség, de körülbelül ennek is 400 változata van, amelyek nem alkalmasak erre a génsebészeti eljárás, és iszonyatos drága, tehát 200 millió fölött van egy ilyen kezelésnek az ára, az a szerencse benne, hogy ezt elég egyszer elvégezni. Na most, hát történtek ugye implantátumok beültetése, ami nem hozta meg a kellő eredményt, és egy nagyon nagy bedobással járó műtéti eljárás sok szakmának, fülorgégészeknek, idegsebészeknek, szemészeknek, sebészeknek, plasztikai sebészeknek az együttműködését igényelte. Szemátültetés jelenleg sajnos nincs, tehát műszem van, de az semmiféle kapcsolata nincs az idegrendszerrel, tehát az egy műanyag valami, ami szemgolyóhoz hasonlít, és tulajdonképpen művészileg ugyanolyan szépen el lehet készíteni, mint a másik látószemet, és nem lehet közöttük különbséget tenni, de funkciót sajnos nem tudjuk visszaadni, mert a látóidegben több mint 1 millió rost fut, ezek mikrorostok, és ezeknek a megvarása az nem lehetséges. A látóideg önmaga egy 0,5 milliméter átmérőjű ideg rész, és ebben, ha több millió rost fut, tehát ez érthető, hogy ezt varással nem lehet összehozni. Az avatárban láttunk olyat, hogy összekapcsolták ugye a két olyasmi idegrostot, amivel a sárkány és a lovasa összehangolódtak, és örök életre együtt maradtak, de ez sajnos a látás szempontjából nem lehetséges. De újabb genetikai módszerek várhatók, ez körülbelül egy 5-10 év távlatában. Ezzel együtt dolgozunk Bázelben Roska professzorúrral, Roska Botond professzorúrral, aki egy gyönyörű intézetet vezet, ahol nagyon sok vizsgálati, illetve terápiás módszer áll rendelkezésre. Ők maguk beteget nem kezelnek, hanem ez egy kutatóintézet, és a betegkezelés az majd a szemészeti intézményeknek lesz a dolga, és előreláthatólag néhány éven belül lesznek új módszerek. Sikerült azt egyeztetnünk, én mindig próbáltam meggyőzni, hogy nagyon fontos ugye a genetikai öröklődő retinabetegség, de ezek nagyon ritkák, ezek kevés embert érintenek, nyilván nagyon súlyos látás problémát okoznak, azonban a rövid látása, a glaukóma, a zöld hályok és az időskori makuladegeneráció, ezek milliókat érintenek, és ezek nagyon gyakoriak, és itt kellene molekuláris, illetve genetikai szintre lemenni abban, hogy mikor, hol lehet beavatkozni, és hol lehetne olyan módszert kitalálni, ami a későbbi szövődményeket meg tudná előzni.
1: Egy könnyedebb, de nem kevésbé fontos és aktuális téma a végére. Itt a tavasz, jön a nyár. Miért fontos napszemüveget viselni? Mit véd a napszemüveg? És honnan tudjuk, hogy jó egy napszemüveg, ami tényleg véd?
0: Hát én még egyel kiegészíteném, hogy a pollen időszak. Tehát tavasszal ugye nagyon sok virág elkezd virágozni, és az arra érzékeny emberek tüszkölnek, szemüket dörzsölik, orruk folyik, és így tovább, tehát a allergiát mindenképpen kezelni kell. Az UV-sugárzás ugye nyilván növekszik, ez a legmagasabb fokú júliusban és augusztus hónapban. Az UV-sugárzás ellen azért kell védekezni, mert ez ugye átjut a szaruhártyán, de a szaruhártyában is tud problémát okozni. A szemlencsében elnyelődik, és hogyha nagyon belenézünk egy erős UV-fénybe, akkor a retinát is azt tudja károsítani, tehát az időskori makuladegenerációhoz is hozzá tud járulni. Az ultraébolya fény tulajdonképpen kumulálódik a szervezetünkben, ezt az is bizonyítja, hogy valaki kint van a napon, és estére piros lesz a bőre, elkezd égni, és nagyon elkezd fájni. Ez ugyanígy a szemnél is így van, csak ez nem fáj, és nem lesz piros, viszont a szervezet emlékszik rá, és a szürkályok képződésben, makuladegenerációban fontos tud lenni. A szemüveg kiválasztásán ugye vannak divat szempontok, meg vannak praktikus szempontok. A divat szempontok nagyon fontosak, főleg a hölgyeknél, de a praktikussági szempontok, itt elsősorban a természetjárókra gondolok, hegymászókra, kerékpározókra, túrázókra, nekik olyan szemüveget érdemes vásárolni, ami követi a szemformáját, vagy egy ellenzője is van itt, vagy oldal ellenzője, nem tudom, hogy jól mondom-e, ami az oldal sugárzástól véd. A napszemüvegekkel, különösen az erősen sötét szemüvegekkel az a baj, hogy azok kitágítják a pupillát, de oldalról nem védenek, és úgy be tud jutni az UV-fény, és a károsító hatását ki tudja váltani. Na most optikai szaküzletekben, a komolyabb szaküzletekben mindenütt van UV-védelem mérő rendelkezésre, amivel a szemüvegnek a UV-védelmét meg tudják határozni. A 90% fölötti hát UV-védelmet javasoljuk szemészeti szempontból, mert annak tényleg védő hatása van. Egyébként az UV-fénnyel nagyon sok, tehát a ultraéboly a hullámhosszú fénnyel sok lézerkészülék is működik, tehát igazából az UV-fény nagyon hasznos is tud lenni, de a napfényben nagyon vegyes a hullámhossz, tehát ott mindenképpen a rövid hullámhosszú sugaraknak a kiszűrése fontos, hogy azok a károsító hatásukat szaruhátjára, szemlencsére, retinára ne tudják kifejteni.
1: Az Arénát hallották az Inforádióban Nagy Zoltán Zsolt Széchenyi díjas szemész professzor, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatója volt a vendégünk. Van még ma műtétje?
0: Van.
1: Sok sikert kívánok hozzá, akkor útjára is engedjük. Köszönöm szépen, hogy eljött.
0: Én is köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatóink, az Arénát meghallgathatják az Infostart oldalán, és megnézhetik a YouTube-on. Biztatom önöket, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra, meglátják, megéri. A mai műsor elkészítésében Erdei Tamás, Szécsi Ágnes, Szatmári Katalin és Pac Bence segített. Mindannyian viselnek szemüveget, ahogyan én is. Herczog Zsolt vagyok, köszönöm, hogy figyeltek ránk.
2: Az Inforádió műsorát hallották itt a Csillagpont Rádióban.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Új korszakot ígért Magyar Péter a tudomány képviselőinek. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. Holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatás-fejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus program. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és villamos fejlesztések. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren, a felújítások érintik a kifutó pályát is. A fenntartó közölte, hogy a tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. A légitársaságokat tájékoztatták a munkálatokról. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra. Megállt a budapesti lakások drágulása, az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthon start programban meghatározott árkorláthoz. Jókai Mor és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között. A szövegértési feladatban Jókai Mor életpályájáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt, Margit Sziget című versének elemzése is választható feladat volt. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a mai magyar nyelv és irodalmi írásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt. Az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. Éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
0: Csillagpont Rádió FM 103.